0: műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A következő témát sem sorolnám igazából a pozitív tartományba, a háború után most azbeszt szennyezéssel folytatjuk. A Greenpeace egy interaktív azbeszt térképet indított, amelyben a lakosság bejelentheti azokat a helyszíneket, ahol vélhetőleg van azbeszt szennyezés, vagy ennek a gyanúja megjelenik. Simon Gergely, vegyi anyagszakértő, a Greenpeace munkatársa vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Köszönöm szépen! Egy átlag ember, egy civil, az milyen alapon foghat gyanút, hogy az ő településének valamelyik részén, az utcán, itt-ott azbeszt szennyezés van?
2: Hát sajnos Nyugat-Magyarországra az elmúlt mondjuk egy-másfél évtizedben az úzott kőnek a jelentős része, ami odaérkezett, az bizony Ausztriából jött, és akkor sejteni lehet, hogy vagy jelentős a kockázata annak, hogy az azbesttel szennyezett. Nagyon megugrottak ezek a szállítások az utóbbi években, és hát sajnos a beküldött minták alapján az látszódik, hogy azért nagyon nagy arányban az, ami ezek a gyanús szürkés, kékes, zöldes, zúzott kövek, ezek bizony azbesztet tartalmaznak sokkal nagyobb mértékben, mint azt megengedné a magyar jogszabály.
1: De az az árulkodó jel, hogy szürkés, kékes, zöldes, vagy pedig ezeket a követket kell megvizsgálni, mert ezekre jellemző.
2: Tudjuk, hogy vagy sejthetjük, hogy Ausztriából jött a kövünk, akkor érdemes már megvizsgálni, bár nem minden osztrák bánya érintett, de sajnos elég sok, akik exportáltak Magyarországra, vagy ahonnan jött kőzet, az érintett volt, illetve arra is gondolhatunk, hogyha látjuk a színét. Felraktunk a honlapunkra több képet arról, hogy hogy néz ki ez a kőzet, vagy de ez, persze ez nem lehet ebből biztosan következtetni. Ha sejtjük, hogy Ausztriából jött, és úgy néz ki mondjuk, mint amik a képeken látunk, akkor azért érdemes bevizsgáltatni. És sajnos több embertől is olyan visszajelzést kaptunk, hogy bár ő egy magyar telepen vásárolta a kőzetet, nem gondolta, hogy az osztrák lenne. A képek alapján neki ez gyanús lett, bevizsgáltatta, és tényleg azbeszt tartalmú volt. Ha azbeszt tartalmú, arra adtunk egy részletes tájékoztatást közösen a környezeti gyártók és szolgáltatók szövetségével és az azbesztmentesítők szövetségével, hogy mit csináljunk, mit ne csináljunk. Ez megtalálható a mi, meg ezeknek a szervezeteknek a honlapján is. De a legfontosabb tényleg az, hogy tudjuk, hogy van-e a környékünkön. Ebben ez a térkép segíthet, mert itt próbáltuk összeszedni, amit eddig tudunk, az önkormányzatok ilyen szociális média felületeiről, a hírekből, stb., de azt is gondoljuk, hogy jó, hogyha bejelentik az emberek, fontos, itt ne az aszbeszt palatetőket jelentsék be, hanem ezt a kört.
1: Itt látjuk közben a térképet, ha megtenni, hogy megmagyarázza, hogy mik ezek a számok, mi az a 2-3 narancssárga folt.
2: Ugye a gyanút mutatjuk, hogyha jobban rázunk a térképre, akkor kiderül, hogy az adott területen pontosan hol vannak a szennyezettség. Utcaszinten lebontva látjuk, hogy hol van Ausztriában és Magyarországon, illetve most már kaptunk olyan bejelentést, hogy Szlovéniában is lehet. Ott is érintett lehet, és jelezzük azt, hogy megtörtént a kármentesítés, sajnos abból még elég kevés van. Ugye az a baj, hogy annak ellenére, hogy most már ugye lassan fél év eltelt azóta, hogy mi először bejelentettük ezt az aszbeszt szennyezést, akkor Bozsokon egy parkolóba találtunk, illetve több osztrák helyszínen, és jeleztük, hogy nagyon sok magyar helyszín érintett lehetett, és közel 3 hónap telt el azóta, hogy ez a bebizonyosodott a kiterjedt aszbeszt szennyezettség, ugye egy szombathelyi oladi platón derült ki, hogy jó pár utcán, majdnem több mint 10 km területen is kint van ez az anyag. Mégis még mindig nincsen egy olyan központi intézkedés, aminek a révén akár az önkormányzatok, akár a lakosok el tudtak volna indulni, hogy meginduljon egy olyan program, hogy eltűnjön ez az aszbeszt ezekről.
1: Igen, önök a kormányt is lassúsággal vádolják, vagy hát, megjegyezték.
2: Kérjük inkább azt, hogy gyorsítsanak, és kezdjenek minden hamarabb intézkedés, illetve legyen egy olyan kommunikáció a lakosok, önkormányzatok felé, hogy mi várható, mit kell tenni, mit nem kell tenni. Azt látjuk, hogy pont ennek hiányában sokszor olyan lépéseket hoznak, amik lehet, hogy rövid távon egy picit segítenek, de középtávon akár már nagyobb kockázatot jelentenek, illetve megnehezítik azt, hogy a végleges megoldást, az elszállítást könnyen végre lehessen hajtani. Van ebből ez a kálciumkloridos kezelés, amit nagyon sok helyen csinálnak a kiporzás csökkentés érdekében, és ez valóban jól lehet a kezelés olyan területeken, ahova nem jár senki, de hol járnak az emberek, láthatóan nem a ragadósá váló aszbeszt magukkal viszik, és emiatt sokszor hazaviszik rendelőkbe, boltokba föltűnik emiatt az aszbeszt, ahol mondjuk, hogyha beindul a légkondicionálás, a levegőbe kerül, tehát nagyon fontos lenne, hogy olyan kezelés van, akkor ott nagyon figyelmeztessék az embereket, hogy nehogy a cipőjükkel széthordják.
1: Ez az aszbeszt egyébként mit okoz az emberi egészségben,
2: az azbest,
1: és mennyi idő alatt okoz bármi rosszat?
2: Ugye az aszbeszttel az akkor van baj, hogyha a levegőbe kerül, és belélegezzük, pont ezért is próbálják ezeket a megkötő intézkedéseket hozni, viszont amíg nem kerül a levegőbe, addig nem okoz komoly kárt, tehát ezért is nem javasoljuk az embereknek, hogy mondjuk ha van egy kis kupac kocsibejárónál le az aszbesztes anyag, akkor nehogy elkezdjék önmaguk felpakolni, mert akkor fog a levegőbe kerülni, belélegezve, ha bejut a légutakba, ott beakad, és egy évtizedes távlatba okoz különböző daganattípusokat, bizonyította a rákkeltő, egy emberi rákkeltő, el is hangzott a Magyar Tudományos Akadémiának a aszbeszttel foglalkozó közelmúltbeli konferencián a Nemzeti Népegészségügyi Központi igazgatójának a szájából, hogy a vizsgálataik szerint 3 nagyságrenddel nagyobb a rák kockázat, mint ami megengedhető, és ezért ők is azonnali intézkedéseket javasolnak, és mi is ezt szeretnénk, hogyha minden hamarabb látnánk a kormányzat részéről. Többször be lett harangozva, hogy lesz mindenféle jogszabályi döntés, meg intézkedési, meg különböző vegyes bizottságok, de nem hallottunk semmi hírt, hogy mi történt volna. Mert nyilván azt látjuk, hogy az osztrákok se sürgősködnek abból, hogy segítsék ezt a közös, vagy úgy talán részben, hát nem részben, döntően általuk okozott problémának a megoldását. Tehát nyilván itt azért Ausztrián is óriási felelősség van. Sőt, olyan hírek is eljutottak hozzánk, hogy fölmerült, hogy egy-egy osztrák bányát tesztüzembe újra nyissanak, ami szerintük egészen elképesztő és felháborító, és nagyon reméljük, hogy erre nem fog sor kerülni.
1: Arra van adat, hogy bárki miatt az aszbeszt szennyezett kőzúzalék miatt megbetegedett Magyarországon? Mert hogy azt mondja, hogy 10-15 éve jön.
2: Sőt, inkább 20-30 kell. Úgyhogy az egészségügyi statisztikákban hál' Istennek még nem látszik, és nagyon fontos lenne, hogy hozzanak intézkedéseket, hogy ne is látszódjon.
1: Simon Gergely, vegyi anyag szakértő a Greenpeace-től. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezt elmondta.
2: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mondom én, hogy ez a mai egy nem kifejezetten pozitív hírfolyamra épülő start. Most épp, hogy túl vagyunk az aszbeszt szennyezéses témán, jönnek a szúnyogok, mégpedig új invazív fajok jelentek meg Magyarországon, amelyekkel az lehet a baj, hogy akár súlyos fertőzéseket is okozhatnak. Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval itt háromat is olvasok. Itt van a koreai szúnyog, a japán bozótszúnyog és az ázsiai tigris szúnyog. Melyikkel van a baj, vagy ez mind három faj itt van már közöttünk?
2: Ugye mind a három úgynevezett invazív faj, ami azt jelenti, hogy a jól megszokott hazai 50 tagból álló szúnyog populációnkat megváltoztatja. Ez azt jelenti, hogy teljesen más szokásai vannak, mint a hazai dalosszúnyognak, vagy csípőszúnyognak, amelynél megszoktuk, hogy napnyugtakor este elkezdenek rajzani, és amikor az ember kiül esténként hűsölni, akkor borzalmas rajokban támadnak. Ezek az invazív fajok viszont képesek reggel, sőt egész nap támadni és vért szívni az embertől. Tehát teljesen más a viselkedésük. Sokkal ellenállóbbak, képesek a telet is áttelelni, tehát tudomásul kell vennünk, hogy pont ezek a fajok, amelyek különböző egzotikus betegségeket is terjesztenek, itt lesznek velünk a következő időben. És hiába érezzük azt, hogy ugye különböző egzotikus betegségeket is terjesztenek, itt lesznek

0: fészketés, amit érzünk egy szúnyogcsípés után, próbálunk rá jeget tenni, de akkor is ugye elég sokáig eltart. Egyelőre Magyarországon a hazai szúnyogjaink egyetlen egy olyan betegséget terjesztenek, ami ritka, de azért főleg Magyarország középső részén előfordul, ez a nyugat-nélusi láz. Azok a betegségek, amelyeket ezeket az invazív fajok terjesztenek, egyelőre hazánkban nem fordulnak elő, kizárólag behurcolt esetek formájában. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy egzotikus országba utazik, és ott elkap egy ilyen betegséget, nevezetesen a dengilázat, a sikungunyát, vagy a zikalázat.
1: Nagyon csúnya hangzik.
0: Ezek rosszul hangzanak, de nem annyira veszélyesek, akkor hazatérve lehet ezt nála diagnosztizálni. Azonban Európában egyes helyeken, Olaszországban, Dél-Franciaországban, Spanyolországban már előfordult az, hogy egy ilyen hazatérő embertől egy szúnyog átvitte egy olyan emberre, aki soha életében nem járt egzotikus országban, úgynevezett lokális fertőzést okozva. Úgy tűnik, hogy a közeljövőben ezzel számolnunk kell. Ez nem nagy esetszám, egyelőre körülbelül az elmúlt 10 évben meg 5-szöröződött az ilyen eseteknek a száma, tehát ma már kisebb dengi és sikungunya járványok dél-európai országokban előfordultak.
1: Hát ezzel a problémával együtt kell élnünk, mert hiszen ez az invazív faj pont azt jelenti, hogy kívülről beérkezik áruszállítás kapcsán, vagy turizmus kapcsán, tehát hogy ezek a jelenségek nem fognak elmúlni, magyarán jönnek az újabb és újabb szúnyogok, ez velünk marad.
0: Így van, és itt nem elsősorban a felmelegedésről van szó, hanem pontosan a szállításról. Tehát olyan helyekről érkeznek többnyire a szúnyogoknak a lárvái, petéi, amelyek képesek egy ilyen hosszú utat is túlélni, és amikor ugye kifejlődnek itt egy európai országban, akkor igenis megteremtik a lehetőséget egy inváziós fajnak a bejutására. Aztán később természetesen a felmelegedés miatt nagyon jól érzik itt magukat, és terjednek, de nem azért érkeztek, mert meleg van, hanem azért, mert óriási a mozgás. Tehát az áruknak a tengeren, vagy repülőn, vagy vonaton való szállítása számtalan lehetőséget teremt arra, hogy invazív szúnyogok Magyarországra érkezzenek, és itt is vannak.
1: Tehát ezek akkor kicsit másfajta szúnyogok, mint a sajátjaink, hogy így mondjam, amely sajátjainkat elég jól lehet gyéríteni vagy írtani. Ez a hagyományos vagy eddig alkalmazott gyérítés, írtás hatékony az új fajokkal szemben is, vagy ezek mondjuk pont ellenállók, ez nem hat rájuk?
0: Egyelőre hatékony, ugye mind a biológiai, mind a kémiai szúnyoggyérítés egyértelműen hasznos abban, hogy akár az invazív, akár a hazai fajoknak az előfordulását csökkentse, de tény az, hogy ezzel foglalkozni kell, ráadásul figyelni kell. Tehát nem véletlen, hogy megkérik a lakosságot, hogy jelentse be, hogyha ázsiai tigris szúnyogot látnak. Ugye az ázsiai tigris szúnyog nagyobb, mint a hagyományos szúnyog, és fekete-fehér csikozású a lába. Ha valaki egy ilyet egyszer lát, akkor legközelebb megismeri. Érdemes figyelni, hogy terjed az országban, merre fordulnak elő, és pont a gyérítés miatt ezzel abszolút érdemes foglalkozni, holott egyelőre ezeknek a szúnyogoknak a betegség átvívő hatásával nem kell állítsenek foglalkozni.
1: Hogyha tehát látunk egyet és felismerjük, akkor kinek kell ezt bejelenteni? Nem is hallottam erről.
0: Megfelelő honlapokon ezt be lehet jelenteni, állategészségügyi honlapokon, és ez tényleg hasznos abban, hogy a szakemberek tudják, hogy mennyire elterjedtek az országban ezek a fajok, és hol kell gyéríteni.
1: És akkor egy ilyen stratégiát fognak kidolgozni, hogyha jön kellő számú információ, tehát ha úgy látják, hogy ez egy komoly probléma, vagy már zajlik valamiféle stratégia kidolgozása?
0: Egyelőre a biológiai és a kémiai ugye írtás van, de én már tudom, hogy vannak olyan kísérletek, amelyekkel megpróbálják ezeknek a szúnyognak a szaporodását más módon, akár egy baktérium segítségével megakadályozni. Ezek újfajta módok. Én remélem, hogy a közeljövőben ez sikerülni fog, hiszen azért a szúnyogok elég komoly gondot jelentenek, pláne hogyha abba belegondolunk, hogy egyre éjszakabbra és éjszakabbra húzódnak. Nemrégiben az Európai Egészségügyi Szolgálat bemutatott olyan térképeket, amelyek az elmúlt 10 év alatt több országgal éjszakabbra tolódtak, pont az ilyen invazív fajoknak az előfordulási arányát tekintve.
1: Idén én még nem észleltem egyébként szúnyogi inváziót, nem tudom, hogy nálunk akkor én Észak-Budálakon gyérítettek-e, vagy még nem jött el az ő idejük.
0: Úgy tűnik, hogy Pesten nincs, inkább a Balatonon és a Velencei tavon van sok.
1: Viszont amikor megjelentek, akkor mindenféle krémekkel én el tudtam őket távolítani. Az a kérdés, hogy ezek a hagyományos, a mi szúnyogjainkra kifejlesztett krémek az újfajta szúnyogokat is elriasztják?
0: Egyelőre ennyit tudunk tenni. Tehát szúnyogírtó spréket, kenőcsöket, esetleg a lakótérben szúnyogírtó eszközöket helyezünk el, és az elegendő mind a hagyományos hazai szúnyogok, mint az invazív fajok.
1: Hát akkor azért pánikra még nincs okunk.
0: Abszolút nincsen, figyelni kell, ezért kell jelenteni, ezért kell odafigyelni azokra az esetekre, amiket külföldön

0: földről hurcolnak be, de egyelőre néhány dél-európai országtól eltekintve máshol nem voltak ilyen járványok.
1: Szlávik János, köszönöm szépen, hogy köszönöm. Eljött és megnyugtatott mindannyiunkat.
2: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Nyomom még vége lesz egyszer ennek a verbális boxfightnak. Nyugi papa, hiába verszel, oda tartom a másik orcámat. A haláltól sem félek már, mikor eljön a tesóim, ott várnak. A földinek nem élek már, csak a mennyei országnak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy Magyarországon nem a legnépszerűbb sportok egyikével, a rögbivel folytatjuk, ugyanis hazánkban rendezik meg Budapesten az U18 trofi olimpiai rögbi Európa bajnokságot. Itt van Hollósi Szigeti Erika, a Magyar Rögbi Szövetség női szakág vezetője. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Beszéltük az előbb az adás előtt, hogy ön is rögbi játékos volt korábban. Az emberben, ha nem teljesen tájékozott, esetleg ez egy ilyen nagyon durva sporták képe rejlik fel, ahol nagyon izmos fekete férfiak kegyetlenül elbánnak egymással, verekszenek, hatalmas kupacokban gyűrik egymást, de a rögbi nem pont ez.
2: Illetve azt gondolom, hogy lehet. A két különböző szakága van. Az egyik az olimpiai hetes rögbi, aminek a utánpótlás versenyét rendezzük meg jövő héten, illetve valószínűleg az, ami a tradicionális 15-ös, amikor kupacban tolonganak és erőt feszítenek ki, valószínűleg ez az, amivel talán keverik a két játékot. Hát talán magam is megcáfolhatom, hogy nem vagyok sem izmos, sem fekete férfi.
1: Nehéz lenne vitába szállni ezzel az...
2: Kézilabdából érkeztem egyébként alapvetően. Az volt az én fő sportágam, már későbbi éveimben nagyon rövid ideig játszottam, tehát játékosként nagyon kevés időt töltöttem benne, ezután már a sportvezetésben vállaltam szerepet.
1: Mennyire népszerű Magyarországon a rögbi, és mennyire népszerű a hölgyek körében?
2: Én azt gondolom, hogy nem eléggé, nyilván ezt kell, hogy mondjam, hogy nem eléggé. Egyre több hölgy, egyre több kislány választja ezt a sportágat. Én azt gondolom, hogy a mai generációk egyik legmegfelelőbb sportja, főleg az olimpiai hetes rögbi változata. Dinamikus, gyors, mindig történik valami. Nézőknek is nagyon jól fogyasztható.
1: Könnyen érthető a szabályrendszer?
2: Én azt gondolom, hogy nem kell hozzá sok idő. Természetesen más, mint amit alapvetően megszoktunk a hazai labdajátékokban, mert itt az a specialitása a sportágnak, hogy vagy csak vonalban, vagy hátrafele passzolhatunk. Előre a labdát csak rugással lehet juttatni. Tehát nyilván kell egy másfajta gondolkodás, hogy megértsék az alap játékelemeket, de én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan megtanulhatóak.
1: Van egy ilyen mondás, hogy a labda mindig gömbölyű, de ebben a sportágban ez konkrétan nem igaz, hiszen itt ilyen ovális alakú labda. Önnek, mint korábbi kézilabda játékos, ez mennyire volt újszerű technikai értelemben? Nehéz ezzel a sportszerrel játszani?
2: Nem, én azt gondolom, hogy amiben különbözik, ugye mi úgy hívjuk ezt a sportágon belül, hogy tojáslabda, tehát ez egy inkább tojás alakú a labda. Amiben más labdajátékokhoz képest, hogy itt kétkezes passzról beszélünk többnyire, az offloadokon kívül, amit esetleg egykezes passzokkal adunk, de többnyire kétkezes passzok, amik jellemzőek a sportágban.
1: Nézzük akkor az esemény magát, tehát július 17-e és 19-e, ez jövő hétvége,
2: igen.
1: Akkor rendezik ezt az U18-as trofit. A trofit mit jelent?
2: A trofi az azt jelenti, hogy van egy első vonalbeli championship, ez ugyanúgy a felnőtteknél és az utánpótlásban is ugyanígy működik. Az európai elit versenyzik a championshipbe, természetesen az utánpótlással és a felnőttekkel is ez a célunk, hogy ebben a versenyrendszerben tudjunk mi hamarabb részt venni, és akkor a második vonalbeli torna rendezése a trofi. A 22 csapatos versenyt rendezünk, ez fiúk és lányok egyaránt, és mind a két nemben érdekeltek vagyunk a fiúknál is, és a hölgyeknél is.
1: Milyenek a magyar esélyek, vagy hol helyezzük el a magyar rögbi sportot most az európai térképen?
2: Én azt gondolom, hogy az utánpótlás korosztályban mindig egy érdekes kérdés, hogy hol helyezkedik el, mert hogy nagyon szűk életkori meghatározás alapján lehet valaki U18-as korú, és ez évről évre teljesen más játékképet tud adni. Az U18-as hölgyekkel, bronzérmesek voltunk már a korábbi években. Én azt gondolom, hogy a magyar utánpótlás fejlesztés nyomán joggal gondolhatjuk azt, hogy ez nagyon hamarosan megint elérhető lesz. A tavalyi évben a fiúk bronzérmesek lettek, a hölgyek a hetedik helyen végeztek, de én azt gondolom, hogy a mostani játékképet látva ez lehet jobb is.
1: Magyarországon mióta van jelen a rögbi olyan szinten, hogy mondjuk már van szövetsége is a sportágnak? Azért kérdezem, mert az a következő kérdés, hogy érzékeli, hogy az érdeklődés a sportág iránt az milyen módon változik, mennyire növekszik?
2: Szövetség 90-es évek eleje. A magyar rögbi klubok egy része 40 év feletti, tehát akár az esztergomi vitézek, a Fehérvár rögbi klub, vagy a kecskeméti atlétika és rögbi klub 40 évesek. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek során az változott, hogy a 15-ös rögbi mellett, ami itthon tradicionálisan a férfiak körében volt elsősorban látható, vagy elérhető. A 2000-es évek elején jelent meg a női vonal, akkor még fiúkkal vegyesen játszva a bajnokságot, majd ezt követően azt gondolom, hogy nagyjából 20 évre tekint vissza a női rögbi, és azóta is én azt gondolom, hogy létszámában egyre növekvő sportág vagy szakágról beszélünk.
1: Tehát ez az Európa-bajnokság a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen fog lezajlani, és azt olvastam, hogy azért itt nem csak sport lesz, hanem egy ilyen kavalkád jellegű eseményre számíthat, aki kilátogat.
2: Igen, a szövetségünk nagyon igyekszik olyan rendezvényt szervezni, ahol a családok, a kinéző, a látogató egy teljes körű szolgáltatást kap, szurkolói zónával, teljes körű ellátással, tehát hogy tényleg egy nagyon szuper, így van, hogy egy tényleg egy családi programnak beilleszthető nyári programként tekintünk erre az eseményre.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött, és akkor hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
2: Köszönöm szépen!
1: Kedves nézők, ennyi volt, ennyi fért a mai Startba és a Start Plusba. A szerkesztőség nevében is köszönöm szépen a figyelmet. Legyen további szép napjuk, a viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Érdekes dolgokat mondott Maruf Bálint Simics Kalajosról, bár inkább az utalás szintjén, de az én fülemet nagyon megütötte, és szerintem a vendégekét is. Üdvözlöm Önöket, többek között Maruf Bálint interjújáról is beszélünk, de hát természetesen sokakat foglalkoztat az EU-s pénz, ami most érkezik meg az országba. Tartsanak velünk, kezdünk!
2: Az EU pénzügyminiszterei jóváhagyták a magyar helyreállítási tervet. 10 milliárd eurónyi uniós forrás válik elérhetővé Magyarország számára. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A vádhatóság a 2021 utáni uniós pénzügyi bűncselekményeket is vizsgálhatja majd. Napokon belül jönnek az előző kormány elleni feljelentések, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Rubb Bálint szerint több ezer milliárd forintra tehető az értelmetlen pénzszórás mértéke. Havasi Bertalan szerint Orbán Viktor azért maradt távol a Fidesz tüntetésétől, hogy ne vigye el a fókuszt. Bár a volt kormányfő népszerűsítette, ő maga nem vett részt a csütörtöki demonstráción. Mai vendégeink Ónodi Molnár Dóra, szociálpolitikus, a Jelen újságírója. Szalma Botond, az MMN alelnöke. Borgula András, a Gólem Színház igazgatója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok a nézőknek is, és szervusztok. Köszönöm, hogy rendszántátok a péntek estéteket. Kiváló társaságba keveredtem.
3: Szép, jó estét.
4: Jó estét.
1: Ti lehet, hogy reklamálni fogtok utólag, de így jártatok, elfogadtátok a meghívást. Szóval kezdjük az EU-s pénzekkel. Összesen eddig 429 milliárd eurónyi forrást osztott szét az Unió ebben a körben. Ezek a Covid rekonstrukciós pénzek, amelyeknek a felvételét ma jelentették be, illetve ma hagyta jóvá az Európai Unió tanácsa a magyar terveket. Ebből a 429 milliárdból kap meg Magyarország 10 000 milliárd forintnyit, most akkor átváltottunk forintra, ennek a, ebből 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, a többi pedig vissza nem térítenő támogatás, hogy ez 2022 óta vették fel a többi országok, akik teljesítették az előfeltételeket, hogy a koronavírus járvány utáni romokból újjáépítsék a gazdaságaikat. Mire számítotok? Elindul a pénzvonat? Már Vitézi Dávid mondta, hogy új intercityket és híveket fogunk venni.
3: Hát hála Istennek, igen. Tehát Orbán Viktor megszerezte azt a szívességet az Európai Uniónak, hogy tahó módon viselkedve a klubban egy félért se kaptunk. Ezzel viszont nagyon kitolt a magyar nemzettel. Most végre ezt a 10 milliárd eurót ezt haza tudjuk hozni. Sajnos nagyon gyorsan el kell költeni, de viszont jó célokra. Egy picit már, mondjuk aki rosszul jár, az az egészségügy, mert az egészségügyben nem lehet azt megtenni, meg az oktatásban, amit meg lehetett volna 5 év alatt tenni, de a közlekedés jobban jár. És minden egyes millió euró, meg milliárd euró, ami Magyarországra jön, és jól költik el, ez egy nagyon fontos dolog, mert eddig is jött, csak ellopták egy jelentős részét, aztán hasznosul, akkor a nemzetnek jó lesz, és nagyon nagy szüksége van a pénzügyminiszternek, és meg a gazdasági miniszternek, és meg az összes miniszternek is, aki ebből részesedni fog.
1: Nagyon rövid a határidő, azért ezeknek a pénzeknek a felvételét elő is készítették sokan, abban reménykedve, hogy hát, ha fordul még a kocka, és fel lehet őket venni, de van egy összeállításunk a részletekről, nézzük meg, és az alatt kérlek gondolkozzatok, hogy ti mire vernétek el 10 000 milliárd forintot értelmesen.
4: Most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hit.
5: Elfogadta az uniós tagállamok pénzügyminisztereiből álló testület a magyar helyreállítási terv módosítását. Így az utolsó jogi akadály is elhárult, hogy Magyarország lehívja a helyreállítási alapforrásait. Jönnek az uniós 1000 milliárdok, megígértük, megcsináltuk. Írta Magyar Péter Facebookon. Sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották. A Fidesz akadályozta, ők pedig 3 hónap kemény munkával megcsinálták. Tette hozzá a miniszterelnök. Bár a jogi akadályok elhárultak, a pénz megérkezéséhez néhány lépést még hátra van. A vállalt kötelezettségeket augusztus 31-ig kell teljesítenie Magyarországnak. A kifizetési kérelmeket szeptember 30-áig kell benyújtani az Európai Bizottság felé, ami december 31-ig teljesíti a kifizetéseket.
1: Óriási adminisztrációs terhe van az EU-s pénzek kezelésének, nagyon jól jön ez a pénz, tehát ehhez egy külön bürokratikus gépezetet kell működtetni. De megkérdeztem tőletek a bejátszó előtt, mit gondoltatok ki, mire költenétek el 10 000 milliárd forintot, vagy annak jelentős részét most így, augusztus 31-ig. Dóra?
6: Ezek a pénzek már részben el vannak költve, tehát úgy oldják meg, hogy a határidőket tartani tudják, hogy már előfinanszírozott olyan projektek, amik még nem indultak el, de már jóvá vannak hagyva, és egyébként értelmes célokra van jóvá hagyva, azt most a nemzeti költségvetésből átveszi az uniós költségvetés, tehát ez részben elindult.
1: Itt főleg... Ez óriási rugalmasság az EU részéről, tehát igen. Azért itt látszik a szándék.
6: Hát ugye az elmúlt, tehát tulajdonképpen a Tisza kormány megalakulása óta én azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb pillanat, mert ebben a Európai Ügyészséghez való csatlakozásban, illetve az EU pénzügyminisztereinek jóváhagyásával manifesztálódik a rendszerváltásnak az egyik legfontosabb ígérete, hogy hazajönnek az uniós pénzek. Ugye a szuverenista politika, amivel a Fidesz nem volt hajlandó a korrupció elleni intézkedéseket meghozni, az tulajdonképpen egy fedősztori volt ahhoz, hogy ne kelljen a lopásokról és a korrupcióról elszámolni. Ugye ennek a hazai lábát Polt Péternek hívták, hogy ezt meg lehessen akadályozni, ezt az elszámoltatást. Az uniós lába meg az Európai Ügyészség lett volna, amelyhez ugye ezzel a szuverenista szöveggel, lózunggal...
1: Csak precízek legyünk, Polt Péter nem alkotmánybírói minőségében,
6: nem,
1: hanem legfőbb ügyészként kellett
6: igen,
1: volna
6: és olyannyira emlékeztet, bár a 16 év az nagyon hosszú, de mégis érdemes felidézni ott az elején, a 2010-es évek elején az Olaf vizsgálódott, a csalás elleni hivatal az uniós források felhasználását vizsgálva arra jutott, hogy a Magyarország miniszterelnökének veje, Tiborcz István egy Elios nevű cégen keresztül hát súlyos bűncselekmények gyanúját veti fel, ahogy ő uniós forrásokhoz jutott. És ezt ugye jelezte a magyar hatóságok felé, hogy kellene vizsgálódni, és Polt Péter olyan jól működött az ő elhárító szerepében, hogy semmit nem csinálta az ügyészség, illetve tulajdonképpen ez az ügy az ott elakadt. És inkább
1: a
6: magyar adófizetők visszafizették ezt a pénzt, tehát a uniós ügyészséghez való csatlakozás az egy nagyon komoly kockázat lett volna ahhoz, hogy Magyarország azt megcsinálja, illetve Orbán Viktor kormánya azt megcsinálja, amit az elmúlt 16 évben láttunk, és amivel kapcsolatban ugye Ruf Bálint ezt az ominózus interjút adta, amit már idéztél a műsor elején, hogy mennyire sok pénz folyt el azért, hogy a Fidesz a hatalmát stabilizálja, illetve a megfelelő emberek vagyonosodni tudjanak.
1: Ugye ez a elhíresült Elios ügy, ez azért is nagyon látványos volt, mert már önmagában az, hogy a miniszterelnök veje ilyen mértékű forrásokhoz jutott uniós támogatásból aggályos, de a projekt lebonyolításánál is számos szabálytalanságot tárt fel az Olaf, amire a magyar hatóságok tulajdonképpen megvonták a vállukat, és azt lehet feltételezni, illetve hát volt erről nyílt beszéd is, hogy magának az Európai Ügyészségnek a létrehozásában, életrehívásában szerepet játszottak ezek a jelentős mértékű csalások. Nem csak Magyarországon van csalás, de azért lomb nélküli lombkorona sétány, ez mégiscsak egy ilyen fantasztikum. András, te mire költenél ilyen?
7: Teljesen jó példa a lombkorona nélküli lombkorona sétány. Én az jutott eszembe, hogy 2020 elején, amikor lezárták a színházakat, mozikat, tehát nem lehetett többet játszani sehol, és nekünk is be kellett zárni, akkor azt tanácsolta a miniszterelnök úr, hogy hát fektessünk infrastruktúrába, építsünk infrastruktúrát, hogy miből, azt nem mondta ugyan meg, hiszen ugye az Orbán kormány soha valós támogatást nem adott a mi színházunknak soha, de igazából a függetleneknek egyáltalán nem, igen. Hogy pontosan miből dolgozzunk, miből építsünk magunknak infrastruktúrát, azt nem tudom. Tehát, hogy mi akkor azért annyira elástuk magunkat jó pár évre, hogy szerintem ebből a 10 000 milliárd forintból 1 000 milliárd forintot simán el tudnak költeni a Gólem Színháza jelenlegi programjára. De nem csak lombkorona sétányra költöttek, hanem tudok tényleg olyan jó példákat mondani, hogy azért volt olyan egyház, aki kapott 1,8 milliárd forintot arra, hogy csináljon zsidószínházat, aztán valahogy mégsem jött össze, tehát hogy így valóban olyan helyekre mentek el azok a pénzek.
1: De sokat gondoltak rá.
7: Amik sokat gondoltak rá, én is sokat gondolok rokonaikra, szóval, hogy nagyon fontos lenne, vagy én nagyon örülök, szerintem ez egy nagyon nagy ígéret volt, és nagyon fontos mérföldkő, hogy ez be lesz tartva, és sokkal, és egy perc alatt fog eltűnni ez a pénz, és nem azért, tehát azért, mert sokkal több helye van. Nagyon nagy szükségünk van rá.
1: Egy pillanat, és megadom szót Boton, de előtte hagyd dobjam be, hogy egyrészt ez ugye az EU-s pénzeknek csak egy része, ami blokkolva volt, tehát lesz még egy turnus ezután a rendszeres támogatásokból, ami felszabadulhat. Ugyanakkor ennek előfeltétele volt, és szintén mai bejelentés, hogy Magyarország tagságát megerősítette az Európai Ügyészség, azaz az a hatóság, aki visszamenőleg a létrehozásáig 21 júniusáig vizsgálhatja ezeket a visszaéléseket. Boton, mire számítasz?
3: Hát arra számítom, amit te is elmondtál, remélem nem színházzal költenek az 1 000 milliárdot, nyugtass meg, mert szeretem a színházat, hogy kicsit drágák lennétek, vagy akkor mindjárt játszanátok.
7: Adnánk belőle másoknak sejtettem, is, nem csak sejtettem, nekünk.
3: De először kicsi pontosítás, én nehogy azt mondjam, hogy itt ült 4 hülye, és nem tudnak számolni. 10 milliárd eurónyi összeg, az magyar pénzben ma, attól persze a Kombács mit mond, veszünk vagy eladunk, ez 3600 milliárd forint ma. Tehát pontosítsuk.
1: Bocsánat, nem baj.
3: Tehát ez egy nagyon fontos dolog, de ezt ennyi perc alatt el lehet egy országba költeni, ha jól költik el. Ismerve a közlekedési miniszterünket, 2 perc alatt elveri hévekre, és igaza van. De a kultúrára, az oktatásra, az egészségre, mindenre kell. Személy szerint én most azt mondom, ami mindenkit érint ebben az országban, az oktatás, az egészségügy és a logisztika. Bocsánat, az összes színháztól, meg az összes újságírótól.
7: Ha erre megy, boldog.
3: Az is mond, így van, és hogyha az 1,8 milliárdot, mit odaadtak annak az egyháznak, akinek zsidó színházat kellene csinálni, de te csinált az zsidó színházat 120 millióból, amivel 3 millió a támogatás, na ezt azért meg lehet változtatni ezekből az összegekből, és ne felejtsük el, hogy ez adófizető polgárok vagyunk, és van még büdzsé is. Tehát a büdzséből is tudunk költeni, az adóból is tudunk költeni, és még majd jönnek uniós források, de ne higgyük azt, hogy csak az unióból élünk, ez egy plusz pénz ahhoz képest, amit Orbánik eltapsoltak. És mondjuk azt mondjuk, hogy 10 milliárd eurónyi azért jött ide, mondjuk abból elvitt valamennyit a nem tudom melyik család, most nem szabad mondanom, akkor beperelnek, meg elvitte ez a művész, meg az a művész, meg az a nem tudom kicsit, a sok-sok művész, sok-sok pénzt, semmi baj. Ha most nem lopják el azt a pénzt, hanem jó helyre teszik, és mindegy, hogy hova teszik. Tehát 16 minisztérium van, ott van még a parlament, ott vannak a háttérintézmények, ott van egy csomó szervezet, amit pénzelnünk kell, és fönn kell tartanunk, akkor ennek az országnak könnyebb és jobb lesz gazdaságilag, de még nagyon nehéz évek jönnek. Tehát senki ne higgye azt, hogy most itt a varázspálca megjött, és itt befolyik 10 milliárd euró, és holnaptól olcsóbb lesz a kenyér, meg a gáz is, és mindenki kap egy lakást. Nem?
1: Ez olyan kiábrándító.
6: Itt az csak annyi, hogy tennék hozzá, hogy egyébként van egy elfogadott helyreállítási terv, amelynek mentén el lehet költeni ezt a pénzt, tehát itt van egy prioritási lista, amelyben ugye a zöld energiák, a közlekedés, a mindenféle korszerűsítések, tehát hogy kevesebb energiát kelljen fölhasználni a fűtéshez, vagy hűtéshez.
1: Tehát hogy ebben igen.
6: És csak az jutott eszembe, hogy Orbán Viktor hosszantartó mágiájának volt köszönhető az, hogy az embereknek nagyon későn essen az le, hogy ezt a pénzt, ezt nem szuverenitási okok miatt nem hozza be a miniszterelnök az országba, hanem azért, hogy, hogy ezt a szabadságharcot vívhassa, amivel eltakarja a súlyos korrupciót. És tulajdonképpen ez az, amit most az emberek ebben a választásban felismertek, és megadták a felhatalmazást, elég nagy ívű felhatalmazást.
1: Nézzük meg, hogy mit mondanak az emberek. Foglalkozunk egy percet a nap kérdésével, ami pedig a következő volt. Ön szerint jelente bármilyen kockázatot, hogy csatlakozunk az európai ügyészséghez? Amint láthatják, a válaszadók 5%-a aggodalmaskodik, bocsánat, nem rosszul fogalmastam, aggódik, aggodalmasnak látja ezt a lehetőséget, 95% nem gondolja, hogy kockázattal jár az európai ügyészséghez való csatlakozás. A következő kommenteket emelném ki. László például azt írja, hogy a kockázat elenyésző. Kockázat mindig van mindennél, de ha mérlegeljük az előnyöket, akkor megéri belevágni. Éva szerint számunkra ez egyfajta garancia az uniós pénzek rendeltetésszerű használatát tekintve, kockázat azok számára, akiknek van takargatni valója. Zsuzsa azt írja, hogy valahol azt olvastam, hogy sóhivatal, ott nagyon lassan bonyolódtak a dolgok állítólag, úgyhogy ez nem lenne jó jel. Ádám szerint Orbánnak mindenképp, mármint kockázatosan, a csatlakozás, máskülönben már régen csatlakoztunk volna. Nekünk nincs benne semmi kockázat, ez csak garancia lesz arra, hogy a pénz, amit a magyar nép kap, a magyar nép javát szolgálja, ne azokét, akik közel vannak a tűzhöz. János szerint pedig, ő azt írja, remélem tisztességesen fogják végezni a feladatukat, és a bűnösöket megbüntetik. Lássuk, hogy mit gondolnak erről a beszélgető partnereim. Egy perc türelmüket kérem, és már is visszatérünk egy rövid szünet után.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már vissza is tértünk, valamint az bumerang, és folytatódik a beszélgetés. Az Európai Ügyészséghez csatlakoztunk hivatalosan is a mai napon, ma ratifikálták a tagságunkat. Dánián és Írországunk kívül minden EU-s tagállam tag most már, mi is. Erről van is egy összeállításunk, nézzük.
2: Hol vannak a hiányzó pénzek? Magántőke alapokban, jachtokban, külföldi számlákon, töredékáron kiárusított nemzeti vagyontárgyakban.
3: Magyar Péter kampányában a korrupció elleni harc volt az egyik legfontosabb elem. A választási győzelme után május végén miniszterelnökként személyesen adta be a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének. A kormányfő most bejelentette, a csatlakozási kérelmet az Európai Bizottság jóváhagyta, és Magyarország 25. tagországként csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A bizottság közleménye alapján akár 2021-ig visszamenőleg folytathat vizsgálatokat az országban az uniós forrásokkal történt visszaélésekkel kapcsolatosan. Ursula von der Leyen

0: bizottsági elnök úgy nyilatkozott, ma jó hír érkezett Magyarország számára, ugyanis a magyaroknak mostantól biztosítékuk van rá, hogy az uniós források az érdekeiket szolgálják.
1: Dóra.
2: Orbán Viktor úgy döntött, hogy Magyarországnak nem kell ez a pénz, ugye az előző adás időben beszéltünk erről, de arról nem, hogy mivel indokolta ezt. Azzal indokolta, hogyha mi meghajlunk Brüsszelnek, mert Brüsszel ezzel a pénzzel zsarol minket, akkor majd lakosságcsere lesz, jönnek a migránsok, nem átalakító műtétek lesznek az óvodában, és Ukrajna oldalán háborúba lépteti Brüsszel Magyarországot. Ugye ezzel ment a riogatás. És nagyon fontos dolog az, hogy most már nincsen propaganda, nem hallja ezt a lakosság egy része a királyi tévéből, a köztelevízióból, és az látható, hogy tulajdonképpen viszonylag egyszerűen és adminisztratív intézkedésekkel, illetve az ügyészséghez való csatlakozással ez a pénz ez elérhetővé vált. Itt szerintem, hogyha erre a pontra visszatekintünk, amikor Orbán Viktor úgy döntött, hogy beleáll ebbe az úgynevezett szabadságharcba és szuverenista politikába, akkor nem számolt azzal, hogy egy olyan országban teszi mindezt, és egy olyan országban viszi töréspontig az unióval való konfliktust, amelynek a lakosai nagy részben, úgy 80%-ban szeretik ezt a tagságot, élvezik a tagság nyújtotta előnyöket, fontosnak tartják a fejlesztési pénzeket, és ezért ez egy részben hozzá segítette őt ahhoz, hogy akkor átbukjon, amekkorát láttunk április 12-én.
1: Ez nagyon érdekes, mert ugye a felnőttkorú lakosság tekintélyes része legalább az élete egy meghatározó szakaszát azzal töltötte, hogy az európai közösség többségéhez akar tartozni, ahelyett ugye mondjuk a keleti blokk helyett, mondjuk így. Nem?
2: Hát ez volt
1: a... És a fiatalabbak pedig abban nőttek föl, hogy az európai közösséghez tartozunk, ebből nem szeretnénk kilábalni. Tehát ez nekem akkor egy eleve vesztes érvnek
2: egyébként
1: tűnt.
2: Egyébként a saját neres logikájuk szerint is egy hiba volt töréspontig vinni a konfliktust, mert hogyha egy icipicit elkezdenek egyezkedni és engedni a feltételességi mechanizmusból következő intézkedéseket bevezetik, és egyezkednek Brüsszellel, és nem feszülnek ennyire be, akkor valamennyire jött volna pénz. Azért láttuk a Brüsszel működését, hogy azért így is jött egyébként, tehát például az igazságügyi reformot azt elfogadták, annak a pénznek a következtében tudtak pedagógus bért emelni 2024. januárjában, hogy valamekkora reform törekvést elfogadott a bizottság.
1: Megbocsáss magát, az integritás hatóságot is, hogy ennek az egyezkedésnek a keretében hozták létre, aztán egy kicsit megstonkították helyből, szóval azért nem sikerült ezeket a feltételeket teljesíteni. Botond, te hogy látod, az európai ügyészséghez való csatlakozás az lehetséges lett volna egy ilyen hintapolitika közepette, vagy az eleve
3: Nem a hintapolitikával volt baj. Azzal volt baj, és én se csatlakoztam. Én Orbán Viktor helyében ők nem csatlakozom, mert ha úgy lopok, mint ők, akkor eszembe sem volna csatlakozni a csendőrhöz.
1: Szerintem tehát... mondd ki hangosabban azt a ha úgy lopokat, mert különben ebből nagyon persze, virális klip lesz.
3: Persze, tehát azért mindenki gondoljon bele. Pénzt nem küldték a végén már ide, mert tudták, hogyha ide jön 100 egység, abból 90 jakt lesz belőle, miközben közútra költötték kellett volna, vagy a művészetre kellett volna, vagy bármire. Na most én is adnék pénzt, hogyha jelenek az Európai Unió döntéshozó szerve, vagy mint az ECOFIN, aki ma megszavazta ezt, de hát persze, hogy veszélyes ez a csatlakozás. Az összes csibésznek, aki hozzányúlt közpénzekhez, mindegyiknek veszélyes. Legyen is veszélyes. Féljen, reszkessen. Fizesse vissza a pénzt, vallja be, engem egyáltalán nem izgat. Kezdjen el dolgozni a kinti ügyészség is, meg a magyar ügyészség is. Minden egyes embert, ahogy szokták mondani a tiszások, lépésről lépésre, tégláról téglára, forintról forintra, centről centre, eurocentről eurocentre, számoltatni, és hogy aki tisztességesen, becsületesen fektett ezbe és használta fel, azt meg kell dicsérni, aki nem, annak meg ifvárába kell Monte Cristo mellé vonulni.
2: És ez azért is nagyon fontos, mert tulajdonképpen ezzel a Tisza a saját működését is egy fontos úton tartja, hogy tisztességesen költse a közösségi forrásokat. Tehát, hogy ugyan 5 évre visszamenőleg lehet vizsgálódni, tehát jöhetnek még elő a fideszes rémségek, de alapvetően saját magát is szabályozza, hogy tisztán és korrupciómentesen működjön. Tehát, hogy ez a jövőre nézve is egy fontos döntés.
1: Na hát ezekről az elszámoltatásokról, meg a várható feljelentésekről is beszélt Ruf Pálint a mai napon. Nézzük meg az összefoglalót.
4: De most már van nekem is jogom beletekinteni ezekbe a határozatokba, és anélkül, hogy megszegnék törvényeket, a 80%-a, hogy mondjam, nem a haza védelmével kapcsolatos.
5: Ezt Ruf Bálint mondta az 5 pontban podcastben. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint több ezer milliárd forintra tehető az értelmetlen pénzszórás mértéke.
6: Minél több pénz?
5: Ruf Bálint az interjúban a feltárt visszaélésekkel kapcsolatban azt ígérte, nyilvánosságra hozzák a dokumentumokat. A felelősségre vonás azonban időigényes folyamat. Ennek ellenére fejlemények akár már napokon belül várhatók.
4: Meg fogunk tenni egy fejlentési kört, és aztán még egyet. Sok olyan átvilágítás, ami sokkal komplexebb, bonyolultabb, és nem egy dolgot szeretnénk majd fejlenteni, tehát egy fejlentésről élni, hanem összefogva bemutatni, hogy ez mennyire szervezetten működött.
1: Arról is beszélt Ruf Bálint, hogy többek között azért támogatja nagyon, hogy a szolgálat ideje a politikai hivatalban lévőknek korlátozva legyen, mert ő neki mély meggyőződése, hogy a hatalom torzítja a jellemet. Ezt lehet, hogy rajta még egy-két hónap után nem látjuk, de mire számítasz? Hogy mit gondolsz?
7: Teljesen egyetértek vele. Tehát nem tudom, ismeritek-e azt a bibliai történetet, aminek Luke Skywalker a főszereplője, aki nagy ígéretként és egyfajta megváltóként kezdi el az életét, majd egy zsarnokként, Darth Vaderként fejezi be a gyakorlatilag végtelen hatalom miatt, amit kap. Már nem tudom, hogy Mózes anyadi könyvében van ez, de megbocsátatok nekem.
1: De király volt. Lehet,
7: hogy a királyoknál
1: megkívánta.
7: A lényeg az, hogy valóban így van, és az ebben az emberi tragédia, és tényleg higgyétek el, mint színházban dolgozó ember, gyakorlatilag naponta foglalkozom ilyen szövegekkel, hogy ezt a főhős soha nem veszi észre. Tehát, hogy nagyon ritka az.
1: Egyszer a harmadik Richard, aki ugye bejelenti, hogy ez lesz, de...
7: Igen. És egyébként még a világirodalommal lehetne egy-kettőt találni, de valóban nagyon nehéz magunkkal kapcsolatban. Nézzünk magunkba, és mondjuk el, hogy vajon volt-e olyan pillanat az életünkben, amikor most már utólag lehet, hogy látjuk, de hogy akkor nem vettük észre, hogy meg kellett volna esetleg állni, mint ahogy a kormány szintén egy bibliai idézet, hogy fullba tolta a kretént az Európai Unióval kapcsolatban, tehát, hogy egy kicsit előbb kellett volna megállni avval a biciklivel, és akkor még mindig lehet, hogy itt Fidesz kormány lenne egyébként.
3: Azért ne ijeszges légy.
7: Igen, nem, ez most már túl vagyunk ezzel, most már felejtsük el, de hogy túl bennünk, szóval egyetértek ezzel, és van, amikor először meghallottam ezeket a korlátozó intézkedéseket, akkor én is azt gondoltam, hogy de hát miért korlátozzátok az én? És hogyha én 1500 évig akarom oda szavazni az én képviselőmet, akkor miért nem lehet, de közben megértem ezt, amit Ruf Bálint mond, valóban a hatalom az egyik legveszélyesebb dolog, amit kívánhatsz magadnak.
1: Meg azért nagyon érdekes ezt úgy pozícionálni, mint hogyha a szavazót fosztanánk meg valamitől, és nem a hatalomgyakorlót korlátoznánk. Hogy idézzek én pedig a Deuteronomiumból, óvatosan bánj azt a Simicskáiddal, mert hogy mondott valamit Ruf Bálint, ami Simicska Lajost érinti, és ami nagyon megütötte az én fülemet, mert már régóta van nekem egy semmivel nem alátámasztott konyhai elméletem Simicska Lajos jelentőségéről, úgyhogy mutassuk is kérem az idézetet, amiről itt beszélünk. Ruf ugyanis két részre osztott az Orbán rendszer 16 évét, 2010 és 16 közötti időszakra, és azt mondja, hogy 16-tól kezdve lényegében a kormányzásnak semmi más célja nem volt, mint más emberek gazdagítása. Minden szakpolitikai kérdés háttérbe szorult, a végcél az volt, hogy emberek, érdekcsoportok, bizonyos körök egyre jobban gazdagodjanak és gazdagodjanak. És aztán a Dúl Szabolcs kérdésére azt mondja, hogy itt a vízválasztó ő szerinte a G-nap volt, tehát Simicska Lajos Pál fordulása azon a bizonyos damaszkuszi úton, és nekem régóta egy ilyen konyhaasztali elméletem, hogy Simicska Lajos óta ilyen kaliberű végrehajtói kompetenciát nem tudtak behúzni a kormányba. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Simicska Lajos kiváló ember és nagyszerű volt a tenderek tengere, amit ő elnyert. Mit gondoltok erről a megközelítésről, hogy a 2016 előtti időszakot, minthogyha valami másfajta működés jellemezte volna?
3: Igen, mert gazdaságilag Simicska okos volt. Tehát ördögi, de okos. fölépített egy rendszert, és mindenki jelentetnek, és szétosztotta a pénzeket, de ugye okosan juttatott mindenkinek. Most 30-70, meg hogy kinek mi jutott, azt hagyjuk. 16 után semmi nem tért. Én emlékszem, 15 előtt még a miniszterelnök helyettese vitatkoztam, mint KDNP Budapest elnök, és mondtam neki, hogy egy kis szakmát kéne bevinni a minisztériumokban, mert amatőrök vannak bent, kontraszelektált emberek vannak bent, mi lenne, hogyha a közösségi miniszter értene a közlekedéshez, ilyen hülye gondolatai voltak, és akkor azt mondta nekem, hogy hagyjam abba, mert politikai kormányzás van, és nem szakmai. És akkor ott le is lettem törölve a pályáról. Miért mondom ezt? Abszolút igazam a Ruf Bálintnak. Semmire nem koncentráltak, csak a meggazdagodásra. Most abban igazat adok mindenkinek, hogy nagyon nehéz ellenállni, mert ugye van az a angol mondás, hogy mindennek ellen tudok állni, kivéve a kísértésnek. Én voltam vezető pozícióban, sok ember vezetésében, nagyon nagy pénzek fölött rendelkeztem. Biztos, hogy olyan kísértés, de ha rendesen nevelik az embert, akkor rájön, hogy a pénzre rá van írva, hogy ne hamisítsd, de nincs ráírva, hogy lopd el. Tehát ellent lehet állni, de nagyon nehéz. És kell hozzá neveltetés, kell hozzá karakter, és kell hozzá egy kis hit is, akinek van.
1: Azért szerintem optimális esetben kell hozzá egy olyan rendszer, amiben ez nem lehetséges következmények nélkül, mert mindenkinek az egyéni jellemére, karakterére bízni, hogy ő most akkor fog elopni, vagy nem, az nagyon nagyvonalú megközelítés.
3: Én nem nagyvonalú akartam lenni, hanem én a normalitásból indulok ki. Tehát nem verem a feleségem, nem lopok a közérbe, tehát vannak ilyen alapdolgok. Nem bántom a másikat a bőrszíne miatt, vagy a vallása miatt. Tehát azért vannak dolgok, lukasztok a villamoson, fizetek a közérbe. Tehát mondok egy nagyon primitív példát most. Vettem 3 üveg bort a közérbe. Kijöttem, beraktam, néztem a számlát, 2 üveg volt rajta. Visszamentem a közért, és én mondtam, hogy 3 üveg bort vettem, de maga csak 2 ütött be. Úgy nézett rám, mint egy mars lakóra. Utána mondta, hogy ha visszahozom, beüti, visszavittem, beütötte, és ugyanúgy Louis Vuitton meg, hidd el. De nem lopom el azt a bort, mert ki tudom fizetni. Tehát értsd jól. Tehát én nem azt mondom, hogy az ellenőrzés ezért fontos. Hát ezért legyen nemzeti vagyon visszaszerzés és vagyon védelmi hivatal, ez nagyon fontos. Ruf Bálint, amiről beszél, azért legyen az, nem arról, mert ma már mondták a fideszesek, hogy jön vissza az ÁVO, meg a feljelentés, meg az 50-es évek, lószart mama, mondaná Gyurcsány Ferenc.
1: Óvatosan
3: nem ez jön vissza. Nem ez jön vissza. Az jön vissza, hogy meg fogják nézni, hogy mit tetszett csinálni a Nemzeti Kultúrás Alapnak a pénzeivel. És akkor majd elszámolnak. Ez jön vissza, de a többiek is beszélnek, ne csak én.
1: Rufa arról is beszélt, hogy azért ez nem egyik napról a másikra megy. Ez a hivatal, amit ő éppen felállít az Igazságügyminisztérium iránymutatása alapján, ez feljelentéseket tehet, de ők nem egy rögtönítélő bíróság. Mire számítsunk, Dóra, mennyi idő, amíg ebből érdemi számonkérés lesz? Mikor törzsölheti a közönség a kezét, amint láncra verve visznek el embert?
2: Kulcskérdés. Ugye az egy másik fontos választási ígéret volt az elszámoltatás mellett Magyar Péter részéről, hogy visszaadja a hatalmi ágaknak a jogállami keretekben való működést, és azt, hogy ők végezhessék a szakmai és önálló munkájukat.
1: Függetlenség.
2: A függetlenségüket, így van. Na most ez a függetlenség ugyanakkor egy kockázat is. Tehát, hogyha a minisztériumban nem rakják össze az átvilágítás során rendesen az anyagokat, hanem jól születik meg egy feljelentés, hogyha a hatóságok nem kapnak meg minden információt, akkor esetlegesen a független intézmény, a hatóság az nem biztos, hogy megfelelően tudja végezni a munkáját, és egy banánhéjon, ha elcsúszik egy ügy, akkor az egész elszámoltatásnak a hitelességét áshatja alá. Tehát azt, hogy ezek precízen elő legyenek készítve, ezek az iratok, ezek egy nagyon, nagyon fontos kulcskérdése ennek az egész ígéretnek. És itt tulajdonképpen van egy nagyon érdekes ellentmondás, vagy paradoxon a tekintetben, hogy ők visszaadják a függetlenséget, és hagyják, hogy végezzék a hatóságok politikamentesen a munkájukat. Ez egyfajta kontroll nélküliséget is jelent, de ha ott valaki túlkapást csinál, vagy rosszul végzi a munkáját, akkor azt a választási ígéretet, hogy itt komoly elszámoltatás lesz, az teljes mértékben alá tudja ásni. És ez egy kockázat.
1: Jó, hát ebben a... Az igazságszolgáltatásnak függetlennek kell lennie, de az ügyészségnek meg a bíróságnak is kell legyen.
2: De az ügyészség se rendelheti a munkáját annak a politikai szempontnak alá, hogy már pedig a elszámoltatásnak végig kell mennie minden áron, mert hogy nem ez alapján dolgozik, hanem olyan szakmai kritériumok mentén, amelyek ezt a saját folyamat, vizsgálati folyamatában alkalmaznak.
1: Szkeptikusok ugye azt szokták mondani, hogy úgyis mindent lepapíroztak, úgyis minden ki lett találva előre, nem lehet majd semmit se bebizonyítani. András, mennyire higgyünk ennek? Ez inkább csak ilyen hétköznapi pessimizmus, vagy szerinted van ennek alapja?
7: Hát Kafkával vagyok ebben a kérdésben, szerintem abszolút van alapja. Az inkább csak úgy magyaráznám el azt, hogy mit is értek ez alatt, hogy nagyon sok ügy van. És mindet nem lehet vizsgálni. Tehát valaki dönteni fog, és akkor most mondjátok meg, hogy mi a fontossági sorrend, az összegnek a nagysága, vagy az, hogy ki az az ember, akihez el lehet érni, mert ez egy kevesebb összeg, de esetleg el lehet érni egy miniszterhez, vagy talán még magasabbra. Tehát, hogy aki dolgozott már egyenruhás szervezetnél, azt tudja, hogy mindent nem lehet felderíteni. Valakinek döntenie kell, hogy mit, azt végig lehet vinni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés innentől kezdve, hogy akkor vagy van az ügyész, vagy valami politikai akarat, de én is azt remélem, hogy még egyszer mondom, hogy mindegyik ügy fontos, és mindegyiknél volt csibészség, de mindent nem lehet felderíteni, és ennek legalábbis az első időkorlátja az, hogy ugye 5 évre visszamenőleg azt mondták, hogy ott húzunk egy vonalat. Csak ha visszagondolok 2019-20-ra, lennének ötleteim, de azokat már nem érdemes megosztani, most már gondolkozunk az elmúlt 5 évben.
3: Ez csak az európai ügyészségre vonatkozott. Igen. A magyar ügyészség 16-ra is nyomozhat, tehát bátran nyomozzanak, de ebbe igazadon azt szoktára mondani, hogy hóvirágot nem szabad Magyarországon leszedni, és meg szokták büntetni a nénét, aki árulja. De most én nem a hóvirágárus nénivel foglalkoznék, de mondjuk Mészáros úrral foglalkoznék, Tiborc úrral foglalkoznék, a minisztereknek a x milliárdos 2000-es határozatok kiosztott 100 milliárdja.
1: Mondjuk az összes trafik koncesziót le lehet majd nyomozni? Ami
3: még ne lehetne.
1: Egyesével az összes önkormányzatnál, az igen, összes képviselőnél, mindenkinél? Szerinted
3: minden városban van ügyészség, minden kerületben van ügyészség, minden megyében van ügyészség, dolgozzanak. És most szép lassan eljutnak, kezdik 16-ba, amit tavaly csinált, tavaly loptak el, az úgyse évült még el, tehát azt holnap után elkapják, vagy 6 év múlva. Ne izguljanak, ne, vagy szaladjanak el, vagy adjanak vissza mindent, vagy önként vonuljanak börtönbe.
1: Azért is emlegetem fel a trafik koncesziókat, mert ma már a mostani, az utóbbi évek ügyeihez képest piszlicsárénak tűnhetnek, de például Hatházi Ákos politikai karrierje ide datálható. Ő ezekkel kapcsolatos visszaélésekre hívta fel először a figyelmet, úgy ugrott ki a Fideszből.
3: Ha azokat az embereket kérdezed meg, akik elvették a trafikot, akkor nem piszlicsári az ügy. Tehát én azt mondom neked, hogy amikor egy idős nőt rabolnak ki, azt jobban büntetni az ember. Vagy ha egy gyereket bántalmaznak, akkor idegesebb lesz az ember. Piszlicsárő így nincsen, de még egyszer mondom, amit mondtál, a csibészeket hagynám. Tehát aki fogta magát és tankolt egyet a kocsiába az 1 milliárdos tankolás mellett, azzal nem tudok mit kezdeni, mert a Mahartnál is lopták a gázolajat. És mindenkinek dízelautója volt véletlenül, mert senki nem vett benzines autót a gépészek közül. De amikor 4000 litert loptak el, akkor az megfogadtam a fináncokkal. Amikor a szemem előtt vitték a sárga taxiba a rakparton a Marmonkanát, akkor csak szóltam, hogy ne lopjatok. Tehát ez a különbség. Bízzuk az ügyészekre, bízzuk a jogászokra, bízzuk a bíróságra, és bízzuk az európai ügyészségre. Az európai ügyészség az élő szűben nyomozzon. És majd szól a Laura kisasszony, mi a teendőnk.
7: Egy dolgot csak szerettem volna mondani, hogy az a remény él még bennem, hogy ezeket az ügyeket nem fogja megállítani az attól való félelem, hogy esetleg egy vallási szervezet mellett kell, vagy ellen kell nyomozni, hogy egy civil szervezet ellen kell nyomozni. Tehát, hogy ne állítsa meg ezeket a vizsgálatokat, semmi olyan, ami mögé nagyon könnyen elbújtak azok az emberek, akik sok pénzt vettek el, és ez megnehezíti a nyomozást. Tehát, hogy senki sem akar bekopogtatni egy templomba, vagy egy zsinagógába, vagy egy imámhoz, mindenkinek sokkal nehezebb látni, hogy esetleg egy olyan civil szervezet, ami amúgy mondjuk beteg gyerekekkel foglalkozik, annál kutatnak pénz után, de tudjuk, hogy ott is tűntek el.
1: Tegnapi ügy családtámogatásokkal, családok közvetlen, egyébként kísértékű támogatásával foglalkozó Ficsak Egyesületnél, és úgy tűnik, hogy jelentős összefonódásokat sejt legalábbis a kormány. Lássuk meg, hogy ezekből mi kerekedik ki, de hát azért ez is van, hogy miközben várjuk a számunkéréseket, Orbán Viktornak nyoma se nincsen. Nézzük is meg, hogy mit tudunk erről az ügyről. Ígértem ugyanis, hogy Havasi Bertalan szellemét is megidézzük a mai napon. Megkérdezte őt, megkérdezték őt a Telextől, hogy mégis miért nem vett részt Orbán Viktor a tegnapi tüntetésen, mint ahogy egyébként a választás óta színét se látjuk neki nagyon, és Havas Bertalan azt válaszolt, hogy azért nem jött el a tüntetésre, mert azt szerette volna, hogyha az a köztársasági elnökről szól, vagyis magáról az ügyről, ugye itt Súlyog Lászlóról, Súlyog Tamásról, hiszen ha megjelent volna, akkor óhatatlanul elvitte volna a fókuszt a résztvevők és az újságírók körében is. Tudjuk, tapasztaltuk, hogy szokott ez lenni, mondta Havasi Bertalan. Tényleg nem lehetne semmi másra figyelni, ha Orbán Viktor megjelenne valahol, mit gondoltok?
2: Hát, ez egy súlyos politikai hiba volt szerintem, ami egyébként mostanság nem szokatlan Orbán Viktortól. Másfél éve azt látjuk, hogy sok-sok politikai hibát vét. Ez azért mindközül egy elég erőteljes, tehát amikor ő maga meghirdett egy tüntetést, egy demonstrációt, amire nem megy el úgy, hogy egyébként mindig úgy pozícionálta magát a Fideszben, és így is látták őt a választók, hogy ő a vezér. Tehát miért kellett ezt meghirdetni? Az önkényuralmi tematikát azt értem. Ugye azt szépen építgetik azért, hogy amikor az első ügyész megjelenik egy ex-fideszes miniszternél, vagy esetleg a volt miniszterelnöknél Orbán Viktornál, addigra már kész legyen ez az építmény, ez az önkényuralmi narratíva, hogy lám-lám itt politikai bosszú történik, és nem pedig a bűncselekményeknek a számunkérése.
1: Nincs az az érzésed, minthogyha általános iskolai színjátszókör módjára imitálnák az ellenük tiltakozókat 10 évvel ezelőttről? Mert a Fidesz korábban is kiáltott már farkast, beszélt elnyomásról, amikor ellenzékben voltak az első kormányzás.
7: Hát nekik is milyen jó bejött, nem?
1: De ugye?
7: De vagy nekem,
1: már mint úgy érted, a Fidesz ellen
7: akkori ellenzéknek is milyen jól bejött.
1: Ugye, Milla és társai.
7: Igen.
1: Csak nekem van ez a benyomásom, mint hogyha átvették volna a szövegkönyvet?
7: Nem, de hát bármennyire is furcsának tűnhet, amit mondok, azért a Fidesz sohasem a kreatívságával szerintem, vagy legalábbis az elmúlt 10 évben a kreatívságával fogta meg a saját szavazóit más eszközökkel. Egyébként meg sajnálom, hát figyeljetek, el kell ismernetek, hogy Orbán Viktor olyan, mint a csók király, hogyha belép a diszkóba, a lányok összesugnak a háta mögött, és semmi másra nem lehet úgy látszik figyelni, ha megjelenik, mindegy, miről szól az a tüntetés, mert akkor már csak ő létezik. De az ég szerelmére, tehát tényleg így próbálom visszafogni magam, hogy a mi utcai harcosunk az olyan bátor, hogy meghirdet egy tüntetést, és aztán akit azért nem szeretnek, mert ő kimegy, és tényleg magát Chuck Norrisnak is úgy mutatja be, miközben vezeti azt a kocsit, hogy ő az utcai harcos. Hát hagyj csatlakozzak ahhoz, hogy a parancsnok és a vezető között már a szavak, az egyik a parancsból jön, az parancsokat ad, a másik pedig vezeti az embereit. Akkor most eldönthetitek, hogy Orbán Viktor melyik, hanem a kis nyuszika, aki otthon ült, és nem voltak elég elegen, és akkor én nem megyek ki. Én egész biztos, hogy egyébként az utolsó pillanatig ott vártak, és azt mondta, nem megyek, akkor nem megyek, hogyha nem lógnak az emberek fürtökben a várról.
2: De egyébként mire számítottak? Én ezt nem értem. Miért gondolták, hogy bárki is elmegy nagy tömegben? Láttuk, hogy egy 2-3 ezres kis tüntike volt.
1: Na,
2: ez.
1: Én voltam már mintegy 17 emberes tüntetésen
2: de,
1: is.
2: De szóval ezt lehetett tudni.
1: Örültünk volna mi az iraki háború
2: idején. Most már egyébként leeshetne a Fidesznek is, hogy lehet hinni a közvéleménykutatásoknak. Tehát ha ránéznek a friss médiára, akkor látják, hogy bizony nagyon-nagyon népszerű a Tisza, és így olvad a Fidesz.
7: És így is el
2: és most
7: volna
2: egyébként
7: mennie.
2: Pont nem kéne, pont nem, de nem kellett volna megszervezni.
7: Igen, ez jó, de ha már.
1: Botond, miért nincs ötlete a Fidesznek?
3: A Fidesznek azért nincs ötlete, mert leszoktak a munkáról.
2: Meg hazudnak
3: az maguknak. Elmúlt 10 évet nagyon kreatívak voltak, ebben nincs igazad, nem marha jól loptak. De amit mondtál, és te nem akárhol képeztek ki téged
1: is.
3: Sem. Uraim, ha én vagyok egy parancsnok egy akárminek, akkor azt mondom mindenkinek, hogy utánam. Nem az, hogy előre. Orbán Viktor most azt mondta, hogy előre küldte ezt a sok embert, sok ostoba beszédet meghallgattunk, egyik rosszabb volt, mint a másik. Neki kellett volna pont azért ott tenni, mert ráfigyeltek volna az emberek. Kivezényelte a csapatát az utcára, azért, hogy az a nagyon csúnya Magyar Pétert meg a rezsimjét megdöntsék, és tiltakozzanak a indián nevén szatyor akármicsoda ellen. De ettől függetlenül nem állt ki a saját csapata elé, hanem bujkál. Ne bujkáljon, vagy mondja azt, hogy fölmondtam ezt az egészet, vegye át más a parancsnokságot. Nem. Ez egy nagyon nagy szégyen volt, nem állt oda ki. Drága havasőr hülyének nézni minket, szerintem gyűjtsön még kólásdobozt, 50 forintot kap értekönben az automatába, és vegye tudomásul, hogy március 15-én kimert állni ugyanez a parancsnok, és lemert poloskázni mindenkit, és karrát betüttettek ránk, nem tudom, emlékeztek-e rá, és hogy ússzon mindenki a Dunába, erre is emlékszem, nem úszunk a Dunába, senki rendtek is karrát betűt, és az ilyen parancsok, mint Orbán Viktor, nem tartjuk parancsnoknak. 15 évvel ezelőtt az volt, ma egy 0, József, szerintem vonuljon nyugdíjba, és készüljön azokra az időkre, amikor vissza kell adni a családi vagyon egy részét.
1: Na,
2: meg még mindig nem szoknak le arról, hogy hazudjanak. Tehát, hogy ameddig az a szembenézés nem marad, de elmarad, addig nem fognak tudni újraépítkezni.
1: Én fel kell hívjam a figyelmet, így elbúcsúztam van a nézőknek, hogy most már azért lehet Budapesten is legálisan és ingyen úszni a Dunában, máshogyan, mint ahogy arra Orbán Viktor felszólított minket, a római parton, az árasztó parton és másutt is. Kiváló immunrendszert kívánok a következő hőhullámhoz, köszönöm a figyelmüket egész héten. Most elbúcsúzunk a hétvégére, viszontlátásra, de maradjanak velünk is.
6: Az interneten bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM,

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: A nap benéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a bakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben az adásban mindig visszautazunk egy kicsit az időben, ezúttal 2025. szeptember 26-áig. Ezen a napon kitiltottak Ukrajnából 3 magasrangú magyar katonatisztet. Az ukrán külügyminiszter a posztjában azt is egyértelműsítette, hogy ez az ukránok válaszlépése volt arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdy ukrán parancsnokot. És szintén 2025. szeptember 26-án a Spirit FM exkluzív című műsorában Novák András vendége Megyeri Jonatán, a Neokon főszerkesztője volt.
2: Elindul az exkluzív, vendégem Megyeri Jonatán, a Neokon főszerkesztője, rabbi barátom, és ezért is tegeződni fogunk, ezer éve ismerjük egymást. Figyelj, egy csomó dolog történt Izraellel, illetve a zsidósággal kapcsolatban az elmúlt napokban, hetekben. Kértem, hogy gyere és beszéljünk róla, és világítsd meg, de mi talán nektek az egyik legfontosabb dolog, itt a zsidó új év 2 napja beköszöntött, ugye mindenki írja a Facebookról, hogy Sana Tova, mindenki köszönti teket. De egy kicsit mondd már meg, hogy ha boldog új év nálatok, akkor ez mit is jelent pontosan?
3: Hát először is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök minden nézőt és hallgatót, és én is Sana Tova, boldog új évet kívánok mindenkinek, egy jó új évet. Ugye elkezdődött az 5786. esztendő, a zsidó hagyomány szerint ekkor teremtette Isten az embert, az ember teremtésének az évfordulója a zsidó új év, ami tulajdonképpen, azt is szoktuk mondani, hogy a világ teremtésének, de egészen konkrétan az ember teremtésének ez a teremtés 6. napja, a zsidó új év, és akkor ez most nem nyitom ki azt a kaput, hogy a teremtés első 5 napja az 24 órás napok voltak, vagy évmilliárdok, mert ez a zsidó hagyományban mindegyik verzió lehetséges. Nem én találom, ezt már a Talmud mondja, réges-régen. Hát csak annyit akkor ilyen ízelítőnek, hogy Isten a napot és a holdat a 4. napon teremtette, a teremtés 4. napján teremtette Isten a napot. Tehát az azt jelenti, hogy ugye a nap alapján számoljuk az 1 napot, 24 órát.
2: Tehát nagyon az első 3-at nem is lehet napnak számolni, hiszen nem...
3: Jó, igen, nem is, és akkor befejezve hagyom a kérdést, de még más nagyon logikus következtetések is vannak, de a lényeg az, hogy belépünk a zsidó új évbe, vagy beléptünk az új évbe, és ez a számvetés időszaka. Tehát úgy, ahogy a könyvelésben a könyvelő időnként húz egy mérleget, negyed évente, fél évente, és van egy éves mérleg úgy, az ember helyes, hogyha az életének a fordulópontjain születésnap, házassági évforduló, gyermekek születésének a napja, jeles események, amikor az ember kell, hogy mérleget készítsen az elmúlt időszakról, az elmúlt időszak teljesítményét vetjük górcső alá, és megnézzük, hogy mik azok a dolgok, amelyeket nem jól csináltunk, azokat kijavítjuk, bocsánatot kérünk érte embertársainktól, hogyha mások ellen követtünk el valamit, ne adj Isten. Istentől, ha Isten ellen követtünk el valamit, ne adj Isten, és ezeket megpróbáljuk jóvá tenni, megbánjuk a bűneinket úgy ember, mint Isten felé, és teszünk pozitív elhatározásokat. A jó cselekedeteink, amiket pozitívnak ítélünk meg az elmúlt időszakból, azokat értelemszerűen az oka meg az a dolgunk, hogy szaporítsuk őket, tegyük az életünk fontosabb részévé azokat a dolgokat, amelyeket jól csináltunk. Ez az egyik fő üzenet az új évnek, tehát ez egy önreflexió, egy bűnbánati időszak, amikor az ember tényleg átvizsgálja a cselekedetét. Ez nem egy szomorú esemény, ez egy vidám esemény, mert a nap végén bízunk abban, hogy Isten megbocsátja a bűneinket, bízunk abban, hogy pozitívan fogunk megítéltetni az elkövetkezendő esztendőre vonatkozólag. És hát van ennek az időszaknak egy másik, de ehhez kapcsolódó fontos motívuma, ez pedig az, hogy Istent megkoronázzuk, királlyá koronázzuk, ezt képletesen kell gondolni, de nem is annyira képletes, mert az azt jelenti, hogy az ember megteszi Istent királlyá. Azt mondja a Talmud egy helyen, azt mondja, hogy nincs király nép nélkül. Ugye, hogyha egy királynak nincsenek alatvalói, nincs népe,
2: akkor nincs király, akkor nincs uralkodjon.
3: Ez olyan a helyzet, mint amikor az ember apa. Ugye minden férfi apa, csak nem mindenkinek van gyereke. Akinek nincs gyereke, az egy potenciális édesapa. Az még nem egy apa. Akkor válik valaki apába, hogyha lesz egy gyereke. Az előtt csak egy lehetőség, egy potenciál. Ugyanúgy Isten akkor tud királlyá lenni, hogyha vannak alattvaló, hogyha mi megtesszük őt az életünk felett királlyá, az azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, hogy Isten az, aki nem csak hogy teremtette a világot, hanem aktívan részt vesz a világ működésében, és ez tulajdonképpen az, hogy Isten királye, vagy csak egy potenciális király, ez, és most nyilvánvalóan ne értsenek félre a kedves nézők, hallgatók, de hogy ilyen plasztikusan fogalmazok, az, hogy Isten ténylegesen király, vagy potenciális király, az, hogy tényleg ő a mi mennyei atyánk, vagy potenciálisan az, mert nem fogadjuk előtt, ez a mi döntésünk, és ez az időszak, amikor megtesszük Istent királlyá, azaz elfogadjuk azt, hogy Isten felettünk való, és ez tehát egy fajta alázatot követel, és egy felelősséggel jár, hiszen hogyha mi Isten alattvalói vagyunk, akkor nyilvánvalóan ez az életünk, életvitelünkre vonatkozólag komoly felelősséggel bír.
2: Van a zsinagógában olyan újévi ima, ami nagyon fontos, vagy nagyon fontos üzenet, vagy beszéltek róla, vagy amit meg is osztanál egy keresztény országgal egyébként?
3: Igen,
2: ami mondjuk nem a zsinagóga belső szűkére tartozik, vagy azt gondolod, hogy akár egyetemes is lehet, vagy mindenkire vonatkozhat?
3: Szerintem vagy úgy gondolom, hogy ezek mind olyan gondolatok, amiket eddig is mondtam, Istent megtenni királyunkkal az életünk felett, számvetést vetni, mérleget húzni, az elmúlt időszakba visszatekinteni, és aztán pozitív elhatározásokat tenni, amely egyetemes üzenet, nem exkluzíve zsidó üzenet. A zsinagógai imák, ilyenkor hosszú imáink vannak, gyakorlatilag most tudom, kedden szerdán volt Rosh Hashanah, a zsidó új év, reggel 10 órakor kezdtünk a zsinagógában, délután 3 körül fejeződik be az ima, tehát egy hosszú ima, és aztán este 6-kor kezdünk újra. Szóval, hogy ez egy elég intenzív időszak, és ugye megfújjuk a sófárt, azt a kosszarból készült kürtöt, ami egy tórai parancsolat, egy bibliai parancsolat, új évkor megszólaltatni sófárt.
2: Igen,
3: sófárkodunk. Szóval, hogy sófárt fújunk Rosh Hashanah-kor. És hát talán a legfelemelőbb része az imának az éppen ez a fajta, az a kettős, verbálisan is kettős kommunikáció, amit folytatunk, egyrésztről Istent atyánként, másrésztről Istenre királyként tekintünk, erről az előbb pont volt szó. Atya és király, ugye a két megközelítés, az, hogy Isten egyben az atyánk és egyben a királyunk, ez tulajdonképpen egy viszonyrendszert mutat. Ugye az apaság, amikor szülőként tekintünk Istenre, az egy közeliséget. Ugye az embernek a szüleje, a gyermek a legközelebbi hozzátartozó, aki az a legközelebb érezzük magunkat. A távolság nagyon kicsi, ha egyáltalán van. Amikor pedig királyként referálunk Istenre, és azt mondjuk, hogy ő a király, mi vagyunk az alattvalók, az pedig egy távolságot feltételez. Ugye a király elé komolyan lehet, hogy nem lehet pizsamába odállni a király elé. Ugye az édesapádére odállhatsz pizsamában. A király elé nem állhatsz oda pizsamában, hogy egy egyszerű példát mondjak. Tehát az pedig egy távolságot feltételez, és ezzel a két viszonyrendszerrel játszunk tulajdonképpen, és kérjük Istent, hogy a megfelelő időben, a megfelelő viszonyban megfelelő viszonyban kapcsolódjon hozzánk. Amikor arról van szó, hogy büntetnie kell, akkor legyen inkább atya, aki irgalmas, aki kedves. Szeretetből kedves, de szeretetből teszi, a király pedig ugye nagyon sokkal szigorúbb és sokkal mértékletesebb, ott már mások a megfontolások, és az érzelmek kevésbé játszanak szerepet, szóval ezzel a két viszonyrendszerrel játszunk mi is, és játszik Isten is képletesen szólva, tehát ezt váltogatjuk, attól függően, hogy éppen mi az, amit szeretnénk, mi az, amit megfelelőnek tartunk.
2: Rohan az idő, és lehet, hogy egy külön műsort kéne szentelni a különböző ünnepeknek, és megírom, hogy beszélünk még róla, és hú, de nehéz lesz innen átkötni nagy politikára, hogy amikor beszélünk spirituális dolgokról is, közben pedig mennyi embernek
3: van erre. Hát, hogyha abban a tekintetben, mert könnyítem, jó, akkor adok egy ilyen segway-t.
2: De várjál, nem tudod, merre akarok menni, nem tudod.
3: Bármer is akarsz menni, Isten a világ királya.
2: Jó, annyira jó volt a Sólet Fesztivál, amit szerveztetek.
3: Köszönöm.
2: De nehéz volt átkötni. Gratulálok, mert tömegek mentek, pedig rossz idő volt, esett az eső is. És mégis full house
3: sok
2: volt.
3: Sok ezeren voltak, 6000
2: gratulálok,
3: 6000 adag sólet fogyott, úgyhogy...
2: És mennyire más összehasonlítva, nézd meg, Nyugat-Európába szétverik a városokat palesztin zászlókkal és antiszemita kijelentésekkel, és
3: tudod, olyan, hogy zsidó, több,
2: itthon meg több ezeren mennek a Sólet Fesztiválra, és közben meg...
3: Több olyan izraeli turista is járt arra felé, akik meglepődött, hogy a Sólet Fesztivál, ez micsoda, egyetem, nem hallottak még ilyesmit, és jöttek oda kérdezni, és azt mondták, hogy Rabbi úr, ez milyen fantasztikus, hogy itt Magyarországon ilyen béke van és biztonság, hogy ők jártak már sok helyen Európában, nem mondom, félnek elmenni. Komolyan mondom, hogy legalább 4-5 házaspár jött oda, és mondta azt, hogy milyen érzés itt élni, és milyen jó ilyen szabadon sétálni Budapesten.
2: Óriási kontraszt innen, egyébként már könnyebben lesz átkötni a nagy politikára, pont azért a kontraszt miatt, ami most van például Rómában, meg Milánóban, de csak annyit róla, hogy összefutottam, ugye Maja Kados nagykövet asszonya, ott volt az amerikai ügyvivő, óriási dolog
3: igen,
2: volt. Nagyon jót beszélgettünk vele, a kislányom is élvezte rettentően, szóval remek hangulat örülünk, volt, és le a kalappal, hogy milyen helyen élünk. Na gyorsan kössünk át, ugye az elmúlt hetek arról szóltak, vagy az elmúlt hét arról szólt, hogy rengeteg ország elismerte a palesztin államot, ugye ez Izrael tekintetében egy óriási, mondjuk azt, hogy kudarc, én így tekintem, nemrég leszállt 24 órával ezelőtt leszállt Benjamin Netanyahu New Yorkban, elment az ENSZ-be, százával álltak fel az emberek, és hagyták ott az ő beszéde alatt az ENSZ közgyűlést. Ugye most megy a nagy ENSZ értekezlet. Azért ez valahol jel arra, hogy valamit nem jól csinál Izrael, nem így van?
3: Sajnos egyet kell értsek, valamit nem jól csinál Izrael, és amit nem jól csinál, az olyas valami, amit igazából már évtizedek óta nem jól csinál, és ez az izraeli politikának a megmagyarázása, vagy az elmagyarázás, hogy mi is történik. Tehát egyszerűen a tényeket nem fektetik le sajnos kellően érthető módon, vagy nem jut el a tömegekhez. Hát Izrael, azért meg kell mondjam, ez egy 10 milliós ország, ami kicsit nagyobb, mint a Dunántúl, 23 ezer négyzetkilométer, tehát hazánknak alig több, mint a harmada, méretű ország, amely gyakorlatilag egy elképesztő kettős mércével szembesül a világ pódiumán. Egy olyan háborút folytat Izrael az elmúlt most már majdnem két évben, amely háborút nem ő kezdett, amely háborút senki más nem tolerálna, tehát egy olyan szituációt senki más nem kezelne, hogy mondjam, ilyen emberségesen, mint ahogy Izrael teszi.
2: Na ebbe ezzel sokan állnának belét, hogy ez nem így van, hiszen genocide. Az a szó, hogy népirtás, most a nemzetközi sajtóban ez a második legtöbbet használt szó.
3: Tehát, igen, vagy igen, kifejezés. Igen.
2: Tehát, hogy Izrael népirtást követel a gázövezetben, és mindenféle bizonyítékok nélkül nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy én tudom, hogy ismerem, de a közvélemény arról beszél, hogy népirtást követel Izrael.
3: Igen, hát ezekkel gyakorlatilag ugye az egyik probléma, hogy ilyen, tudod, mint a szupermarketben, a polcokon, a szemmagasságban lévő termékeket vesszük le a polcról, így a kifejezésekkel is így vagyunk, hogy a legkisebb erőfeszítésre tesszük, hogy precíz kifejezéseket használjunk egy
2: esetben. Mert hogy megértsék talán a
3: szituációt. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye, hogyha beszélünk mondjuk geoncidumról, vagy népirtásról, amely váddal Izrael szembe, ugye ez csak azért nem állja meg a helyét, számos okból, de többek között azért nem állja meg a helyét, mert ahhoz, hogy valami genocidum legyen, az kell szándék. Tehát ahhoz, hogy népirtásnak szándéka legyen. Az, hogy sok ember meghal egy háborúban, zárójel, nem tudjuk, hogy hány civil halt meg Gázában, mert a számok a gázai úgynevezett egészségügyi minisztériumtól
2: származnak. Ők most 80 ezernél tartanak, azt mondták, 80 ezer ártatlan embert ölt meg
3: Ami tényszerűen nem igaz. Tehát, hogy ha el is fogadjuk, hogy az elmúlt két évben 80 ezer gázai halt meg. Tegyük föl, meghalt 80 ezer gázai. Tényszerűen nem lehet igaz, hogy ezek mind civilek voltak. Egyrésztről, és csak azért, hogy a hallgatók is értsék, hogy miről van szó. Egyrésztről Gázában van körülbelül, ennek utána lehet nézni, nem kell nekem elhinni, elég a ChatGPT-t megkérdezni, hogy mennyi a természetes átlagos halál Gázában per év háború előtt. És azt fogjuk találni, hogy körülbelül 8-10 ezer. Most úgy, ahogy a Covid alatt emlékszel, amikor valaki autóbalesetben halt meg, utána covidos halottként tüntették fel különböző statisztikai manipulációk okán, itt is ez történik. Gázában az elmúlt két évben érdekes módon természetes halálban senki nem halt meg. Végelgyengülésben, öregségben, rákban, bármi másban. Tehát semmiben nem halt meg már. Tehát magyarul vonjunk le 80 ezerből körülbelül 10 ezeret, upstart.
2: Per év, tehát az 20 ezer igazából.
3: Per év, azaz 20 ezeret nyugodtan le is vonatunk, akkor már 60 ezernél tartunk. Amikor 60 ezerből le kéne vonni azt a körülbelül 30 ezer biztos terroristát, akit az IDF sikerült likvidáljon, akik bizonyosan terroristák. És akkor utána marad még mindig 30 ezer, ami szörnyű, egy szörnyen magas szám természetesen, de azért ott pedig felmerül az a kérdés, hogy ki az Gázában, aki terroristának számít. Azt a kevés túszt, akit az IDF-nek sikerült kihoznia, András, azokat mind civil emberek házából sikerült kimenekítenie. Tehát akik a Gázában fogva tartották az izraeli túszokat, nem hogy mondjam, hivatalos terroristák voltak. Tehát hivatalos terrorista olyan nincs. Nem, senki nem mászkál terrorista igazolvánnyal, nincs a homlokára írva, hogy terrorista vagyok. Ezek átlagosan kinéző farmerben, pólóban lévő fiatalemberek. Egyébként köztük 17 éves srácok, ezt láthatjuk, te is látod azt a filmet az október 7-i mészárlásokról, amelyeket zárt körben vetítettek le, mert olyan brutális. Ott 16-17 éves emberek voltak például, mármint fiatalok. Őket például, hogyha az izraeli hadsereg likvidálja, mert terroristák, mert gyilkoltak, mert öltek, erőszakoltak, embereket égettek, ők simán befognak menni a gyermek áldozatok közé, hiszen 18 éven aluliak. Érted? Tehát, hogy a statisztikában őt azt fogják mutatni, hogy itt az IDF gyerekeket öl, mert 17 éves a fiú, és még nincs 18. Érted? Tehát annyira viszás az egész, annyira cinikus, annyira elképesztően kétszínű és álságos, hogy szinte felfoghatatlan. Azokat az embereket mind civilek tartják fogva. Akkor hol húzod meg a határt? Ki a civil? Aki már ölt, vagy aki ölni akar? Vagy aki ölne adott helyzetben, vagy aki fogva tartja egy terroristát, aki fogva tart egy túszt, az minden szempontból célpont, az minden szempontból terroristának számít. Ez az egyik dolog, és akkor egy utolsó gondolatot, ha megengedsz még, és akkor ez tulajdonképpen a lényeg, amikor arról beszéltem, hogy kifejezéseket, amiket használunk, azokért nem vagyunk hajlandóak fölfelé nyúlni a polcon, hanem a legkényelmesebbet, hogy népirtás. Amikor sok ember meghal, és zárójel, nagyjából az a szám fog kijönni egyébként még egyszer a gázai hivatalos adat, már itt is azért vitatkoznék a hivatalos adat, mert nem úgy kell elképzelni Gázát, hogy van valami, az egészségügyi minisztérium az egy ilyen szép hivatal, légkondicionált helyiségekben ülnek és számolják a halottakat. Nem ilyen a szituáció Gázában, te ismered, mert voltál ott, ez jelenleg egy káosz helyzet, tehát itt nincs no way, hogy itt valaki pontosan tudja, hogy hányan is haltak meg, de hogyha el is fogadjuk ezt, akkor is körülbelül egy az egyhez a terrorista kontra civil arány, ez jelenleg az álláspont, ez jelenleg az elfogadott, ilyen arányt semmilyen hadsereg soha nem tudott korábban még produkálni, semmilyen hadsereg nem tette meg, hogy kiüríti a civil lakosságot, mielőtt bombáz, szórólapokat, milliónyi mobiltelefon üzeneteket küld, hogy menjél el onnan, mert bombázni fogunk, tehát ilyet sehol, nem csinálnak ilyet Luhanskban, nem csinálnak ilyet Donetskben, nem csináltak ilyet Mosulban, sehol nem csináltak ilyet semmilyen hadsereg. És hát akkor a vége, a lényeg az az, hogyha el is fogadjuk, hogy meghalt körülbelül 20 kötőjel 30 ezer civil ebben az elmúlt két évben a gázai háborúban. Azt nem népirtásnak hívják, András, hanem tragédiának. Amikor sok ember meghal, azt úgy hívják, hogy tragédia, azt nem úgy hívják, hogy népirtás. Tragédiának nevezni a gázai háborút, én azt gondolom, hogy az teljesen fair és jogos, ezt lehet tragédiának hívni, mert hogy az? Mert ártatlan emberek halnak meg. És akkor a punchline, a dolog vége az az, hogy mindez véget érhetne még ma. Még ma véget érhetne, hogyha a Hamász visszadná azt a 48 túszt, akit még mindig fogva tart, akiből körülbelül a fele, de 20 valószínűsíthetően még mindig életben van, vannak közt két amerikai állampolgár, van közte magyar. Van egy szerb állampolgár, van egy magyar állampolgár köztük, reméljük, hogy az élők között. Tehát mindennek vége lehetne, hogyha a Hamász visszadná a túszokat, és letenné a fegyvert. Egészen addig, amíg ezt nem teszi meg a Hamász, addig minden felelősség, aláhúzom, minden felelősség őket terheli, hiszen az ő kezükben van a háború végének a kulcsa. Amíg ezt nem teszik meg, addig minden felelősség őket terhel.
2: Nagyon nehéz átkötni, de van még egy témánk, és tényleg rohan az idő. Az elmúlt napok arról szólt itt Európában, hogy rengeteg nagy, a G8-ak közül több ország is elismerte a palesztin államot, amit kétféleképpen lehet értelmezni, vagy nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, és több ország bejelentette, hogy nem, de beszélünk arról, amelyek innentől kezdve nem tudom, hogy Izrael ellenségének számítanak, tehát beszélünk Ausztráliáról, Angliáról, Spanyolországról,
3: Franciaországról,
2: aminek óriási híre lett, és miután az olaszok bejelentették, hogy nem, ezért tegnap Milánóban és Rómában hihetetlen nagy tüntetés sorozat indult el Meloni miniszterelnök ellen. Hogyan értékeled te, hogy tulajdonképpen most még jobban polarizálódott emiatt a világ, és ez hasznos vagy ez velejárója annak, hogy Izrael így viselkedik a gázövezetben?
3: Ugye két aspektusból érdemes szemlélni ezt a jelenséget, mármint egy palesztin államiság elismerését. Az egyik aspektus az a nemzetközi jog és a precedens jog, főként a precedens jog, amire a nemzetközi jog egyébként alapul, és a nemzetközi jog általában precedens jog. Tehát egy ilyen aspektusból érdemes vizsgálni a dolgot, a másik aspektus, amiből érdemes vizsgálni, az pedig a konkrét időzítés és ezeknek az országoknak a részvétele. Akkor kezdjük az elsőnél, és ígérem, hogy nagyon rövid leszek. Ami a nemzetközi jogot illeti, ez a vicc kategória, egy palesztin állam elismerése, ugyanis ahhoz, hogy valami állam legyen, ahhoz minimum meg kell felelni egy pár kritériumnak, ez pedig elismert határok, és egy elfogadott közigazgatási rend, tehát egy uralkodó szervezet, vagy valaki
2: párt
3: vagy valami államformáció, amely képes uralkodni egy adott államban. Most ebből a kettőből egyikkel se rendelkezik. Ez a potenciális palesztin állam, tehát nincsenek elfogadott, nemzetközileg elfogadott határai. A 67-es határok nem határok, azok tűzszüneti határok, nem hivatalos államhatárok. Az úgynevezett green line, vagy zöld vonal, amire mindenki hivatkozik, ez nemzetközi jog szerint itt csak ott állt meg a 67-ben a csata. Tehát ez egy tűzszüneti határ, ez nem egy tényleges államhatár, szóval sok probléma van. Úgyhogy ilyen tekintetben, nemzetközi jog tekintetében ez a palesztin államiság kérdése, ez nagyjából a szemétkosárba való. Itt azért elmondom azt is, nem szabad, vagy nem kell ezt elfelejteni, hogy most ugyan csatlakozott pár ország a palesztin államiság elismeréséhez, és fontos országok, mert ugye Franciaország, az Egyesült Királyság,
2: Ausztrália,
3: Kanada. Ezek között vannak G7 országok is, tehát ilyen még korábban nem fordult elő, ráadásul Anglia és Franciaország azért izgalmas és érdekes, mert ők voltak annak a közel-keleti földterületnek a letéteményesei, ugye az első világháború után az Oszmán Birodalom feloszlása, vagy szétesése után, tehát tulajdonképpen a felelősség, ha úgy tetszik, abban, ami a közel-keleten történik, azért a nap végén ezt a két országot terheli, az, hogy hogyan húzták meg azokat a nemzeti határokat egy olyan területen, ahol nem nemzetekre bontható
2: törzsi
3: gondolkodás van, de egy hosszú-hosszú beszélgetés. Tehát ez nagyjából a szemétkosárba való, de persze ez egyáltalán nem jó, és egyáltalán nem egy jó üzenet, és Izrael számára sem jó. Az Európai Unió Izraelnek a legfontosabb export és import partnere, tehát az, hogyha Izrael gazdaságilag szankcionálja az Európai Unió két ilyen fontos országai, ezek még akkor is, ha németek blokkolják jelenleg ezeket az erőfeszítéseket, hosszú távon ez biztos, hogy nem lesz jó a zsidó állam számára. Ami a konkrét időzítést illeti, hát ott vannak problémák, és vannak cinikusságok, és vannak, hogy mondjam, egészen aljas ocsmányságok.
2: Hát például az, hogy a zsidó új évre teszik ezt a
3: bejelentést. Az, hogy a zsidó új évre teszik, hogy a zsidó új év előestére teszik ezt az elismerést az önmagában, annak, és azt nem lehetővé téve, hogy Izrael erre, hogy mondjam, érdemben válaszoljon, ez önmagában is, hogy mondjam, ízléstelen és hányingerkeltő. Már elnézést az erős kifejezésért. Ami különösen az időzítésben, én azt gondolom, hogy gonosz, az, hogy ugye mit üzen ez a Hamásznak? Azt szokták mondani, hogy a Hamász jutalmazza. Hogy kell ezt érteni? Ezt úgy kell érteni, hogyha a Hamász nem adja vissza a 48 fogvatartott túszt, és nem teszi le a fegyvert, ugye most mi történik? Azt mondja Franciaország és Anglia, hogy annak érdekében, hogy a tárgyalásokat felújítsák, kell kicsit felturbózni a palesztinok önérzetét ezzel az államisági dologgal, azért, hogy a tárgyaló kedvet meghozzák. De hát pont az ellenkezőjét végzik el, hát pont az ellenkezője történik. Hát azt mit lát a Hamász azt, hogyha még kitartok, hogyha még a nehéz bombázások és a civil áldozatok ellenére és minden ellenére a nemzetközi közvélemény mellém áll, és megkapom azt, amit igazából szeretnék, hát akkor miért adja vissza a túszokat? Miért tegye le a fegyvert? Hát működik, a dolog működik, csak ki kell várni, csak ki kell tartani, csak erősebben kell harcolni, csak még tovább kell húzni az ellenállást annak érdekében, és a dolog egyszerűen működik. Tehát ezért egyszerűen nem, hogy ostobaság, hanem brutális kegyetlenség ezeket a döntéseket meghozni, mert mármint Anglia és Franciaország részéről, mert nem csak hogy jutalmazza a Hamaszt, hanem elhúzza a háborút, hát tovább, ez megerősíti a Hamaszt, igen, jól csináljuk, amit csinálunk, igen, tovább fogva tartani a túszokat, mert a dolog működik. Mert nemzetközi közvélemény mellénk áll. És akkor hol van a dolog cinikussága? A cinikusságát mindenkinek, aki ismeri egy kicsit az angol vagy francia történelmet, gyarmatosító történelmet, az akkor tudja, hogy hát Angliának ugye nyilvánvalóan baromi fontos az, hogy egy 23 ezer négyzetkilométeres, a világ egyetlen zsidó állama 22-23 arab ország között, és 50 nem tudom hány muszlim állam között van, egy pici zsidó ország akkora, mint egy zsebkendő, akit büntetni kell, szivatni, az nem érdekes, hogy Ukrajnában mi történik. Egy orosz agresszió miatt, az nem érdekes, mi történik Afrikában, a Boko Haramban, mi történik Nigériában, igen, te jobban ismered, Etiópia, Szomália. Tehát az, hogy tényleges népirtások vannak, emberek milliói vannak száműzve Pakisztánból, vagy Pakisztánba éppen, vagy Afrikában mi történik, milyen népirtások.
2: Hát a keresztényekre, hát ugye...
3: Keresztényüldözés, ez nem érdekes, az egyedül érdekes, hogy mit csinál az egyetlen pici zsidó állam. Az, hogy a keresztényeket halomra gyilkolják és fejezik le napi szinten több százat. Minden. Például Nigériában és más afrikai országban ez teljesen mellékes. Mint ahogy az is mellékes számára, hogy felkérdezném az angolokat, hogyha már ennyire azt gondolják, hogy mindenkinek jár egy állam, akkor mi a helyzet Észak-Írországgal, kedves barátaim? Vagy a spanyolokat? Mi a helyzet a baszkokkal? Nekik is esetleg kéne nemzetállamot adni?
2: Katalánokkal.
3: Vagy mi a helyzet a katalánokkal? Tehát, hogy ha minden kvázi nemzet, és a katalánok tényleg egy nemzet, a baszkok tényleg egy nemzet, a kurdok tényleg egy nemzet, a palesztinok meg tényleg nem egy nemzet, mert nem volt ilyesmi, de hogyha még az is, akkor is jó, akkor mindenki kapjon nemzetállamot, akkor tessék kezdeni a saját házatáján, tisztelt Spanyolország, sepregessél előbb a baszkok, a katalánok házatáján, kedves Törökország esetleg a kurdok házatáján tessen sepregetni, tisztelt Franciaország, esetleg nézzük meg azokat a karib-tengeri szigeteket, hogy azokkal mi van, azokkal a volt és jelenlegi francia gyarmatokkal, vagy az összes angol korona ékszerrel, úgyhogy nézzük meg, hogy azokkal mi van, és akkor azután lehet, hogy kéne foglalkozni ezzel a pici országgal, amit úgy hívnak, hogy Izrael. Mindenki.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. Néhányat lapozunk a naptárban egészen 2025. szeptember 30-áig. Minden évben szeptember 30-án tartják a népmese napját, Benedek Elek író és nagy mesemondó születésnapján. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a mesék gazdagságára, a hagyományok megőrzésére és a népmesék örökérvényű üzeneteire. És szintén 2025. szeptember 30-án a Spirit FM az Életért című műsorában Vogyarák Anikó vendége dr. Ádám Zsolt szülésznőgyógyász volt, és arról beszélgettek, hogy milyen a jó szülésfelkészítés.
2: Köszöntöm Önöket! Milyennek kellene lennie egy jó szülésfelkészítőnek, és egy jó szülészetnek sokat hallunk, sokfélét, gyermekbarát, családbarát, de mit jelentenek ezek a szavak, és hogy kellene, hogy kinézzen egy szülészet, ahol biztonságban érezhetjük magunkat, és a kisbabánkat a mai adásban erről is fogunk beszélni dr. Ádám Zsolttal, aki szülésznőgyógyász főorvos a Ceyzer Intézettől. Köszöntöm ismét!
3: Köszönöm, hogy itt lehetek!
2: Amikor azt mondjuk, hogy szülésfelkészítés, itt fejeztük be a múltkor, akkor egy egészen komplex dologra kellene gondolnunk, hiszen amikor kisbabát várunk és próbálunk felkészülni erre a pillanatra, hogy végre a kezünkben tarthatjuk majd azt a picit, akkor a legtöbb anyuka próbál mindent megtenni, hogy felkészüljön erre az időszakra. De nem biztos, hogy jó helyen vannak, vagy jó instrukciókat kapnak, vagy

0: mondjuk kimaradnak olyan információk, amikre számolni kellene. Ön hogy látja most így komplexen, hogy néznek ki a szülésfelkészítők, és mi a hiányosságuk igazából, mennyire tudnak komplexek lenni ezek?
1: Mosszuk kettő a kérdést. Egyrészt én szeretem onnan megközelíteni az egész szülészetet, hogy minden ember különböző. Tehát nem szeretem ugyanazt a kabátot mindenkire ráhúzni, tehát minden embernek eltérő igényei, eltérő elképzelései, eltérő élethelyzete van, ezért az egész szülészetnek, és ezen belül a szülés felkészítésnek is meg kell próbálni alkalmazkodni ahhoz a sokszínűséghez, amivel találkozunk a várandósok között. Nyilván vannak általános érvényű információk, amelyekre mindenkinek szüksége van adott esetben, vagy szüksége lehet a szülés felkészítés során, de törekszünk arra, hogy minél inkább centralizált, egy emberre szabott, egy egyénre szabott legyen a szülés felkészítés, minél inkább próbáljuk a személyes preferenciáit, a személyes elképzeléseit, a személyes igényeit figyelembe venni, és ezeket átbeszélni. Ez oda vezet, hogy a szülés felkészítést mindenképpen két úton képzeljük el, és a megvalósítását a Zeisel intézetben is kétféleképpen gondoljuk. Az egyik, hogy lesz egy csoportos felkészítés. Itt fognak elhangozni azok az általános érvényű információk, amelyeket nagyjából mindenkinek aktuális lehet majd a szülése kapcsán, és lesz az a személyes, amikor teljesen személyesen egyenként, páronként szülésznőink végzik a felkészítést. Nagyon fontos az, hogy az információ egy ilyen szülés felkészítés kapcsán az autentikus legyen. És mindig azt szoktam mondani, hogy a szülészet kezd olyan lenni, mint a foci. Hogy a focihoz is mindenki ért Magyarországon. Tehát Marco Rossinak remek tanácsokat tud adni bárki az utcán, hogy melyik szélsőst játszassa majd a következő meccsen. Mindenki ért hozzá, a szülészet is kezd ilyen lenni. Gyakorlatilag olyan szülésfelkészítők, és olyan, már nem is tudom megnevezni, hányféle tanfolyam, ilyen felkészítés, olyan felkészítés hirdetésébe lehet belebotlani most már az interneten, ami nekem egy kicsit ijesztő. És azért ijesztő, mert ezek a gondolatok, amik egy ilyen szülésfelkészítésen elhangoznak, ezek nem csak egyszerű információátadások, hanem ezek nagyon komoly elvárássá épülnek be az asszony gondolatvilágába, és nagyon komolyan befolyásolják azt, ahogy majd ő a szülőszobán, ahogy ő megérkezik a szülőszobára, ahogy majd ő a szülőszobán fogadja az orvosi és szülésznői stáb működését. Tehát nagyon szeretném azt, hogyha az információk, amelyeket a várandósok megkapnak, azok abszolút hitelesek lennének, és hiteles információt egy szülésről azok tudnak nyújtani, akik benne dolgoznak. Én nem vitatom azt, hogy a szülés körül nagyon sok segítséget lehet nyújtani az asszonyoknak, mondjuk úgy a pályán kívülről is, tehát a közvetlen szülőszobai csapaton kívül is, de azt nagyon szeretném, hogyha ezek az információk, ezek szigorúan pályán kívüli információk maradnának, és nem pedig azok az információk, amelyek a szülőszobán belül meghatározzák majd az asszonynak az ellátását, az ő hozzánk állását.
0: Az elvárások túl nagyok a részünkről, kismamák részéről, vagy igazából nem tudnak pontos felkészítést adni nekünk?
1: Az elvárások egyre nagyobbak, hiszen azzal, hogy a világ kinyílt, és azzal, hogy gyakorlatilag a világban elképzelhetetlenül gyorsan minden információhoz hozzá lehet jutni, beleértve a korábban nagyon benfentesnek tartott információkat is. Ezzel egy olyan koordinálatlan mennyiségű információhoz jutnak a várandósok, amelyek, hogyha nem jól dolgozzák föl, vagy nincs, aki segítsen nekik a feldolgozásában, akkor bizony ezek irreális elvárásokat támaszthatnak, és ezeket látjuk a gyakorlatban. Tehát erről beszéltünk múltkor is, hogy a szülészet csak 100%-os sikertörténet lehet, és mindennek úgy kell történni, ahogy ő megtervezte. És sajnos Ez egy folyamat, a szülés, ez egy olyan folyamat, ahol mi csak, ahogy szoktam mondani, hogy utasok vagyunk ebben a repülőben, és nagyon keveset irányítjuk ezt a repülőt, ezt az időjárás is befolyásolja, tehát a szülés menetét nagyon sok minden befolyásolja, a mi szándékunkon kívül is. Tehát az elvárások valóban a várandósok részéről jelentősen növekedtek. Ez az egyik. A másik, hogy hát az információk autenticitása az megkérdőjelezhető sokszor, amit kapnak.
0: Nagyon sokféle szülési módszer közül, és most nem a császárról és a természetesről, hanem az ilyen alternatív megoldásokról beszélek, lehet már választani. Sőt, lehetett már sok évvel ezelőtt is választani. Egyrészt érdekelne, hogy mi ezekről a véleménye. Én magam voltam olyan szerencsés, hogy a legjobb barátnőmmel megéltem egyébként majdnem 20 évvel ezelőtt, hogy én voltam bent vele, mert a férje nem volt hajlandó bemenni, és akkor én konkrétan két szülést is levezettem kvázi, én voltam az ő segítője, és már akkor, ugye majdnem 20 évvel ezelőtt volt mindenféle lehetőség, hogy akkor ilyen labdára üljél, ezt csináljad, azt csináljad, kádban lehet próbálkozni, és ezek azóta csak bővültek. A kismamák eleve olyan elvárással mennek egyébként, egy ilyen felkészítő után, hogy na akkor én biztos, hogy ezzel a módszerrel szeretnék majd könnyíteni azokban az órákban?
1: A felkészítő arra is szolgál, hogy ezeket a módszereket megismertessük velük, és ez nagyon fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak a szülőszobán. Ezek a módszerek zseniálisan jók tudnak lenni, ha megfelelő módon, megfelelő pillanatban a megfelelő várandósnál vagy vajudónál alkalmazzuk. Tehát mondhatjuk azt, hogy vízben szülés, imádjuk a vízben szülést, nagyszerű, tényleg egy remek lehetőség, de nem mindenki számára nyitott ez a lehetőség, és ez alatt nem azt értem, hogy nincs fürdőkád, mert hál' Istennek azt látjuk, hogy azért a szülőszobáknak most már egy jelentős részében rendelkezésre áll például egy vajudókád, vagy egy szülőkád, hanem van olyan szülészeti kórállapot, amikor ezt nem tanácsoljuk, ezt a lehetőséget, és ezt fel kell mérni, és ezt el kell mondani a felkészítés kapcsán, hogy igen, ilyen és ilyen alternatív lehetőségek vannak a szülőszobán, és ezeket a lehetőségeket adott esetben lehet használni, és mi támogatjuk is a használatát. A szülészetünket, amit most alakítunk ki, úgy tervezzük, és úgy készítjük, hogy mindezen lehetőségekre nyitottak vagyunk, nem csak infrastruktúrálisan, tehát nem csak azt, hogy lesz kád, és lesz labda, és lesz bordásfal, és lesz olyan eszköz, amit én életemben először most láttam, egy zseniális szüléstámogató eszköz, hanem ezeket mi használni is fogjuk rendszeresen, mert olyan szemléletű orvosok fognak ott dolgozni, akik erre nyitottak. De nagyon fontos az, hogy az orvosi részről, a szülésznői részről is legyen nyitottság és támogatottság. Ez a csapat, aki kezd összeállni nálunk, és akikkel együtt fogunk dolgozni, szülésznői és orvosi szinten is olyan háttérrel jönnek, akik ebben már járatosak, akik ebben már dolgoztak, nyitottak, tehát tudjuk ezt garantálni. Egy kád önmagában még nem jelenti azt, hogy az osztályon vízben szülés zajlik. Ahhoz olyan személyzet, olyan szülésznői és orvosi gárda szükséges, akik egyrészt támogatják a vízben szülést például, másrészt pedig tudják is a vízben szülésnek a protokollját, tudják, hogy az hogyan, milyen módon lehet ezt csinálni.
0: Mi az az új eszköz?
1: Hát ennek a nevét sem tudom egészen pontosan. Ez úgy néz ki, hogy mint hogyha egy hintába ülne be a vajudó, és mögé tud ülni a férje, és hátulról tudja támogatni, és egy nagyon kellemes, ilyen relaxált helyzetben, nagyon ideális testhelyzetben tud vajudni, és akár szülni is. Nem, a nevét sem tudom az eszköznek, de nagyon imponálóan néz ki, és külföldön láttuk, és működik, és zseniális. Úgyhogy lesz ilyenünk is.
0: Ilyen is lesz a Cezen intézetben. Mindenféle címszavakat szoktak a szülészetekre és a szülési módszerekre ráaggatni. Például az elmúlt időszakban szerintem körülbelül evidens, hogy az apukák, én azt gondolom, de akkor erősítse meg, vagy cáfoljon, nagyobb részt vannak bent a szüléseknél, mint nem. Egyrészt erről mi a véleménye, és mekkora segítség, vagy éppen hátráltató tényező lehet az apuka szerepe. Másrészt beszéljünk ezekről a címszavakról, hogy mitől speciális mondjuk egy osztály, és mennyire állják meg ezek a címszavak a helyüket.
1: Kezdjük az apukákkal. Ha egy édesapa jól van jelen a szülésnél, az fantasztikus segítség. elmondom, mi az, hogy jól, vagy minek gondoljuk az, hogy jól.
0: Nem álljul el.
1: Az a legkevesebb. Az még nem lenne feltétlenül probléma, ha rosszul van jelen egy szülésnél, ha az a jelenlét nem támogató jelenlét, ha ő ezt azért teszi csak, mert ez egyfajta elvárás, vagy azért teszi ezt, mert a felesége akarta, de ő rettenetesen nem akarta, és ezt nem sikerült 9 hónap alatt ezt a szituációt rendezni köztük, akkor ez nem egy támogató jelenlét, akkor ez inkább hátráltatja az egész folyamatot, sem mint segíti. Ezt észre szoktuk venni egyébként a szülőszobán, és ilyenkor adott esetben mi magunk is vagy orientáljuk, hogy akkor menjen ki, és akkor inkább, ha van más, aki támogatná, jöjjön be, vagy megpróbáljuk ezt a szituációt oldani a szülőszobán, ami azért nem olyan könnyű, hát ebben is óriási szerepe van a felkészítésnek. Azért szeretjük, hogyha a párok jönnek a felkészítőre, és nem csak az édesanyja, mert akkor már a férj is ráhangolódik erre a történetre, olyan információk birtokába kerül, ami számára világossá, érthetővé, és nem ijesztővé teszi azt, hogy milyen, amikor megérkezik egy szüléshez, mi történik a szülésnél, és a kérdéseire, a félelmeire tudunk adni választ a felkészítőn. Tehát a felkészítő az nem csak a várandósoknak szól, hanem adott esetben a párnak is, sokkal jobban szeretjük, ha mind a ketten jelen vannak. Tehát ez apukák jelenléte a legnagyobb támogatást tud lenni a szülőszobán, de még egyszer hangsúlyozom, ha jól vannak jelen. Ha ők ennek valóban részesei, ha azt látjuk, hogy ők nem csak kötelességből, hanem valódi támaszként vannak jelen a szülőszobán, akkor ez fantasztikus segítség. És akkor itt érkezünk meg ahhoz, hogy a szülészeteket elnevezik mindenféle néven. Én nekem ez a legnagyobb veszőparipám, hogy családbarát, meg alternatív, meg babbabarát, meg nem tudom én kinek a barátja, meg kinek nem a barátja a szülészet. Én ezt rettenetesen nem tudom szeretni, ezt az elnevezést, tant, ahogyan a szülészetet illetik. Eleve tudni kell azt, hogy a szülészet polarizáltságát, tehát azt, hogy muszáj elneveznünk egy irányzatot a szülészeten belül, azt mi eredményezte? Ugye a szülészet, igazából a szülészet, modern szülészet történelme, az nem megy ám vissza olyan nagyon hosszú évszázadokra, sőt azt mondom, hogy még az évszázadok szót sem nagyon lehet használni, ha 100 évre visszatekintünk, az már bőven elég ahhoz, hogy lássuk, hogy 100 évvel ezelőtt azért igazán a szülészet még nagyon gyermekcipőben járt, a anyai halálozás, a perinatális veszteségek aránya az több tízszerese volt a mostaninak, tehát egy ijesztő szám, és csak 100 évet megyünk vissza az időben. És akkor ehhez képest az orvostudomány fejlődésével, az orvosi technika fejlődésével megjelent az a szándék, hogy tegyük biztonságosabbá a szülészetet. És akkor elkezdődött az, amit egy ilyen technicizálódásnak nevezhetünk, amikor egyre több gép, egyre több kórházias körülmény jelent meg a szülőszobán, ami akkoriban a legjobb szándék vezérelte, minél inkább a biztonságra törekedve gépek jelentek meg, mérjük a magzat szívfrekvenciáját, infúziót adunk, bezárjuk a szülőszobát, sterilen kell tartani, nem lehet oda belépni, és mire észbe kapott a szülészet, addigra elérte azt, hogy kicsit egy ilyen kórházi, műtőjellegű, steril szakmává vált, ahol a vajudó, mint beteg jelent meg, és ezt a beteget gyógyítják a szülőszobán, és ez a szemlélet elvezetett oda, hogy elidegenedett teljesen a szülészeti ellátás. Biztonságossága mérhetően javult, de ugyanakkor az emberi oldala az roppant mértékben elidegenedett, és innentől kezdve én még arra emlékszem, hogy nekem 36 éves a nagyfiam, 36. éves, és nekem még kamerán keresztül mutatták meg a gyereket. És csak azért lehettem ott a szülésénél, elárulom utólag, mert az édesapám volt a szülészorvos, aki a fiamat világra segítette, és ő megengedte, hogy ott legyek, de ez akkor még nem volt rutin, egyáltalán nem volt rutin, az apák jelenléte a szülőszobán. És ez egy ilyen szélsőséges irányzat, miszerint a szülészetet műtétként, vagy ilyen műtői szakmaként fogjuk föl, ez értelemszerűen megteremtette, világra hozta, hogy így fogalmazzak, az ellenpólust, akik azt mondják, hogy azt mondták, hogy de kérem, hát a szülési természetes folyamat, adjuk meg ennek a természetes voltát. És hozzuk ki az asszonyt ebből a műtői környezetből, engedjük őt szabadon mozogni, ne vegyük el tőle a gyermeket az újszülöttet a megszületés után, nem kell a gátját átvágni, nem kell. Tehát ezeket a beavatkozásokat csökkentsük. És ez jelentette az ellenpólust, és akkor ezt nevezzük most csak nagyon egyszerűen alternatív irányzatnak. És tulajdonképpen a szülészeti ellátásban és annak megítélésében kicsit ez a ló egyik és másik oldala helyzet kezd kialakulni, hogy annyira ez hangossá és népszerűvé vált ez a szülés természetes folyamat, és minden csak az orvosok rontanak el a szülés körül gondolat, hogy ma már ez a ló másik oldalára átesve kicsit néha a szélsőségek felé is elviszi a szülészeti ellátást.
0: És megjelent az otthonszülés, talán pont ennek kapcsán.
1: Megjelent újra. Az otthonszülés, amivel azért nem vitatkozom, mert a világ sok pontján ez tökéletesen működik. Én azt kívánom, hogy Magyarországon is legyen meg mindig az az infrastruktúrális és személyi háttér, ahol ez is tud működni. Hiszen ha ez működik a világban, akkor ez csak jól kell csinálni a hazánkban, és itt is fog működni. Ebben én nem szeretnék vitatkozni. Viszont én azt gondolom a szülészetről, hogy ne nevezzük jó alternatívnak, vagy hagyományos szülészeti, vagy bababarát ellátásnak. Az én olvasatomban a szülészeti ellátás mellé csak egy olyan jelző tehető, amitől az valóban elfogadható, a jó szülészeti ellátás. A jó szülészeti ellátás, ahol a várandós, aki bemegy, olyan ellátást kap, amilyenek a végén elégedetten távozik, és egészségesen. Tehát, hogy ez jelenti a jó szülészeti ellátást. És hogy kinek ez mit jelent, az az emberi sokszínűségből fakad, és a szülészetnek van egy palettája, mint a festőknek, a bal széltől a jobb szélig, az egyik szélsőségtől a másik szélsőségig, és nekünk szülészeknek, orvosoknak, szülésznőknek, és azoknak, akik a szülészeti ellátásban dolgoznak, meg kell tudni felelni ennek a spektrumnak, ennek a két végpontnak. Meg kell tudnunk felelni, hiszen ez a feladatunk. Nekünk nem az a feladatunk, hogy megmondjuk egy nőnek, hogy neki hogyan jó a szülés, neki hogyan kell szülni. Nekünk az a feladatunk, hogy segítsük abban, ami az ő elképzelése, amit ő szülésről gondol, de a mi feladatunk az, hogy mindig garantáljuk a biztonságot. Ez különböztet meg minket a varázslóktól, a kuruzslóktól, akik ehhez a szakmához nem értenek, csak ígérgetnek. Tehát mi, nekünk a biztonság, mint elsődleges szempont mindig meg kell lenni, de törekszünk arra, hogy az asszonynak, a várandósnak és a családjának az igényeit figyelembe vegyük.
0: Mekkora csapat kell ehhez? És mondta, hogy ugye a Cezár intézetnél most kezd összeállni ez a csapat. Egyáltalán mi tudható róla a tervek szerint? Mondjuk mi az optimális forgatókönyv, mikor szülhet ott egy kismama?
1: Magyarországon egy lakásfelújítás sem lehet konkrétan megmondani, hogy mikor fog véget érni. Ezért egy kórház építkezéséről nyilatkozni az legalább annyira optimista dolog. Ami számomra a legnagyobb örömet jelenti ebben a projektben az, hogy olyan orvos kollégák, olyan szülésznő kollégák, olyan gyermekorvos és csecsemős kollégák jelentkeztek és jönnek ebbe a csapatba, akik a szakma szerintem legjobbjai, és én azt mondtam, hogy ha először együtt látom ezt a sok jó embert majd egy gyűlésen, akkor el fogom sírni magam örömmel.
0: Beszéltünk arról, hogy annak a csapatnak, aki kvázi előkészíti, részt vesz a szülésen, milyennek kellene lennie. Nem beszéltünk külön még a szülésznökről, akiknek szintén fontos szerepük van, illetve hát ugye azokról, akik mondjuk az alatt a 2-3 nap alatt, amíg bent van az intézményben, a kismama gondoskodnak arról a pici gyerekről, pedig pont ugyanolyan fontosak ők is. Tehát én például tudom, hogy nekem egy viszonylag problémamentes szülésem volt, szerencsére nagyon jó orvosi gárdában voltam, minden rendben volt, de az utána levő körülbelül 2 nap az ilyen teljes trauma volt, mert hogy ott álltam úgy, hogy akkor itt van egy pici baba, egy császár után vagyok, nem tudok szoptatni, és igazából érdemi segítséget nem kaptam. Azért ezt tegyük hozzá, mert nem is volt rá idő. Nem miattam, hanem olyan mértékű pörgés volt ott a szülészetem.
1: Kezdjük a szülésznőkkel. Nekem az a vesszőparipám, hogy a szülésznők szerepe a szülési folyamatban, tehát a szülőszobán zajló történetben a legfontosabb. És az egy nagyon nagy luxus Magyarországon, és egyébként a nyugati országokhoz képest ezt tényleg mi nem is tudjuk értékelni, hogy minden szülésnél ott áll egy orvos is. Hiszen a legtöbb nyugati országban, főleg a skandináv országokban a szülésznők teljesen önálló tevékenységet végeznek, önállóan kísérik a szülést. Adott esetben még a szövődmények ellátását is ők végzik, természetesen úgy, hogy van orvosi háttér az intézeten belül, de az orvos csak akkor lép közben, ha valóban indokolt. Ez azért fontos, mert a szülésznők által kísért szüléseknél mindig lényegesen kevesebb beavatkozás történik, hiszen az orvos a tanulmányainál fogva alapvetően egy tevékeny, egy beavatkozó attitűdöt tanul meg, és neki a szerepe valahol mindig azt érzi, hogy neki ebben valamit, ezen a folyamaton valamit változtatni kell, ebben neki beavatkozni kell. Ugyanakkor egy szülészeti ellátásnál, egy szülőszobai ellátásnál, egy szülés kísérésnél, ha az a szülés élettani mederben zajlik, az orvosnak gyakorlatilag azt merem mondani, hogy semmi szerepe nincsen. És hangsúlyozom, a magyar szülésznők, akik az elmúlt egy-két évtizedben végeztek, kompetenciájukat, tehát a végezhető ellátásokat tekintve abszolút önálló szüléskísérésre alkalmasak kell, hogy legyenek. És ebben az új intézetben, amit indítunk, alapvetően a szülésznői szüléskísérést is támogatni fogjuk. Tehát ott van mindig jelen van a szülészorvos, természetesen jelen van a szülészorvos, elérhető ott benne az intézeten belül, de egy élettani szüléskísérésnél nem fog ott az asszony körül nyüzsögni, és mindenféle indokolatlan, vagy általa indokoltnak vélt beavatkozással beavatkozni a szülési folyamatba. Tehát a szülésznők szerepét nem tudom elégszer hangsúlyozni. Egyszerűen jó szülésznők nélkül nincs jó szülészet, ez alapvető. A másik legnagyobb falat a szakdolgozók körül, ahol a legfontosabb, a nagyon-nagyon minőségi személyzet, az a csecsemősök. És ahogy mondta is, hogy a szoptatásban való segítség, laktációs tanácsadó és a csecsemősök együttese, ez a legnehezebb. Mindig azt mondom, hogy hiába kap a vajudó vagy az asszony egy jó szülésélményt a szülőszobán, ha utána egy mondattal ezt a gyermekágyas osztályon valaki, vagy egy rossz mozdulattal, egy nem megfontolt gesztussal ezt valaki ezt lerombolja, és úgy megy haza tőlünk, hogy nincs jó szülés élménye, nincs jó élménye összességében a folyamatról. Arról nem is beszélve, ahogy említette, hogy ugye nem töltenek az asszonyok már hosszú időt a kórházban, ahogy mondtam az előző alkalommal, hogy régen egy hétig feküdtek császármetszés után, most 48 óra múlva hazamegy. Tehát 48 óra idézőjelbetéve gyors talpaló van arra, hogy meg elindítsuk azon az úton, ami majd az újszülöttel való bánásmódot, az újszülöttel való kötődést, a szoptatást, és minden egyebet jelent. Kicsit úgy érezzük egyébként, és én is úgy érzem, hogy ez a 48 óra erre, akármilyen jó szándékkal, akármilyen jól csináljuk, kevés. Ez nem kérdés. Ezért nekünk az a tervünk, hogy nem engedjük el a kezét az asszonyoknak, amikor hazamentek, hanem kapcsolattartást fogunk fönntartani. Ennek megvannak a módszerei, hogy hogyan lehet, és segítjük akár távolból, vagy ha szükséges, akkor személyesen is azokat, akik ezt igénylik, és akiknek erre szüksége lesz. Mert ez a 48 óra... És adott esetben egy rutinos többedszer szülőnek már elég lehet, de egy először szülőnek adott esetben ez nagyon kevés. Mert az első, a 48 óra első 10-12, akár 24 órája azzal telik, hogy főleg egy császármetszés után, hogy megpróbálja önmagát függőlegesbe hozni és elindítani újból az életben. És a maradék 24 órában tud igazán koncentrálni az újszülöttre. Tehát a csapat válogatásánál nekem az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a szakdolgozók legyenek brilliánsak, és elmondhatom, hogy akikkel összeálltunk, és akik a csapat tagjai lesznek, azok én meggyőződésem, hogy mind ilyenek, de mindegyiktől ezt várjuk el, hogy ebben a folyamatban maximálisan támogassák a szülőnőt, illetve a gyermekágyast.
0: Dr. Ádám Zsolt, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.
3: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Lezuhant egy magyar túrázó a szlovén Alpokban. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés ma. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell adni. Újabb légi csapás sorozatot indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. A támadások célja, hogy Irán ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást a Hormuzi szorosban. Közben az iráni forradalmi gárda egységei Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait és Omán ellen indított több rakétát és drónt. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában, a rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb, 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget, hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. A hatóságok szerint vélhetően baleset okozta a halálát. Tájföldön legalább 27-en meghaltak, miután egy bárban tűz ütött ki a fővárosban. A szerencsétlenség miatt több mint 60 embert kórházba vittek, közülük 22-en súlyos állapotban vannak, sokakat pedig még keresnek. A bangkoki bárban füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszódott. A tűzoltók fél óra alatt fékezték meg a lángokat, a tragédia okát vizsgálják. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő. Csak nem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. A hatóságok 15 lakóházat is kiürítettek. Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
3: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Fehérvári úton mától lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, illetve ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem közlekedik Albert-Halva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggel és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albert-Halva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út között. A második kerületben a Fillér utcát mától lezárják a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt reggel 8 órától holnap estig. A 149-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. A Budaörsi úton kifelé az Egér út után mától lezárják a külső sávot, mert vízvezetéket építenek. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron tart a burkolat javítása, ezért a külső sávot lezárták. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján. Azt mondom,

0: több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Rónai Egon.
1: Július 13-án hétfőn kívánok önöknek jó reggelt, a Jenőknek külön is, mert nekik van a névnapjuk. Az első vendégünk viszont nem Jenő, hanem Otto, Grád Otto. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Önnek is örülök, még hogyha nincs is névnapja.
2: Köszönöm szépen.
1: Viszont hát olyan témáról beszélünk, aminek van súlya, gazdaságilag is, meg mindannyiunk zsebében is, a kőolaj ára, azaz aztán a végén a benzin meg a gázolaj ára, hiszen ön a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Nagyon furcsán hullámzó az, hogy mit gondoljunk a hormuzi szoros körüli helyzetről. Van, amikor békét kiált ki Trump, van, amikor bombáz, van, amikor az irániak azt mondják, hogy tárgyalnak, van, amikor azt, hogy sose többé. Ehhez meg, ennek megfelelően ingadozik a kőolajára. Önök hogy tudják belőni azt, hogy mi várható? Van-e egyáltalán erre egy ütemterv, hogy akkor most hogyan kell eljárni?
2: Hát az, hogy mi... Ha így nézem a kérdést, mondjuk nézzük azt, hogy a kőolajipari szakértők, ahogy látszik is az árváltozásból, ugye azért egy 7-8 dollárral most két nap alatt megemelkedett az Európában mértékadó Brent típusú kőolaj jegyzés ára, tehát közel vagyunk a 80 dollár per barreles kőolajárhoz, viszont ez az emelkedés azért messze nem olyan mértékű, mint amikor a konfliktus kirobbant.
1: Volt akkor 120 is az az ár.
2: Így van, és az első alkalmakkor, amikor a várható béke vagy a kedvező kimenetelek után újra kedvezőtlen fordulatok következtek be, lényegesen magasabb áremelkedésekkel reagált a piac. Azt kell mondjam, hogy a szakértők ezt a fajta játékot, szomorú a szó, vagy nem igazán ide való, mert azért itt egy nagyon komoly konfliktusról van szó, de amit Irán, illetve az Egyesült Államok most már ott a hormuzi szorosban csinál, egyre kevésbé rángatja meg a piacot, egyre inkább be van ez árazva, történhetnek sajnos visszafelelépések, előrelépések, és az látszik az árakban egyértelműen, hogy egy ilyen negatív politikai eseményre, új hírre sem reagál olyan mértékben a piac, mint az korábban meg.
1: De ez azt is feltételezi, vagy feltételezheti, hogy megtanulta a piac kezelni azt a helyzetet is, hogy a hormuzi szoroson keresztül nem jön kőolaj. Sem Ázsia irányába, se Európa irányába.
2: Így van. Tehát az alternatív szállítási útvonalak egyre inkább beindításra kerültek.

0: Ugye az OPEC is megszüntette a korlátozásokat, tehát gyakorlatilag aki olajat tud a piacra szállítani, az olajat szállít. Azt kell mondjam, sokkal kevésbé van ma kőolajellátási probléma a Hormuzi szorosban történt konfliktus, a szoros esetleges lezárása után, mint inkább a termék vagy az LNG oldalon. Tehát a kőolajnak vannak alternatív szállítási útvonalai, Észak-Afrika, Kelet-Afrika, a dél-amerikai nagy kitermelők képesek egy részét annak a kieső mennyiségnek beszállítani a piacra. Sokkal kevésbé érzékeny kőolaj szempontból ma már a világpiac a hormuzi szorosban történt eseményekre, mint például mondjuk termékben, hiszen azért azok a finomítók által megtermelt benzin, illetve főleg gázolaj, ami kijött a szoroson keresztül az emirátusok, katari finomítókból, azok helyett alternatív mennyiségeket találni nehezebb, főleg úgy, ugye, hogy a múlt héten már az orosz dízelexport is felfüggesztésre került, tehát én azt gondolom, hogy az az esemény, ami most a hétvégén megtörtént, jobban van hatással a termékpiacra sem, mint a kőolaj világpiacra.
1: Mennyire befolyásolja ez a hazai ellátást? Hallottuk a híradóban kapitány István erre vonatkozó mondatait, hogy a tárolók feltöltve, tehát igazából amit el kellett használnunk a tartalékból, azt visszatöltöttük.
0: Nem teljes mértékben, kőolajban igen, tehát kőolajban újra gyakorlatilag a januári szinten van a kőolajkészlet, benzin, illetve gázolaj visszapótlása még folyamatban van ott, nagyjából olyan 75%-os szintig, de szeretném azért arra felhívni a figyelmet, hogy a stratégiai készletek tényleg csak nagyon szigorú és nagyon kritikus helyzetben mozgathatók az én véleményem szerint. Így is nagyon komoly problémát jelentett az első két stratégiai készletfelhasználás, benzingázolaj felhasználásnak visszapótlása. Tehát annak ellenére, hogy most kedvezőtlen változások vannak, én azt gondolom továbbra is azért hagyni kell, hogy a piac működjön, mert a piaci szereplők normál működések mellett is képesek annyi benzint és gázolajat Magyarországra szállítani, akár a hazai előállításból, akár importból, hogy biztosított legyen az ellátás.
1: Korábbi rögzített árhoz képest vagyunk nagyjából most ott. Tehát a körül van ez az 585-590 forint körüli benzinár és 600 körüli gázolajár. Várható, hogy ez megugrik a következő időben, illetve mind múlik, hogy ez megugrik-e?
0: Mindenképpen én azt gondolom, hogy azért áremelkedések. Ha tartós lesz a válság, a kőolajára tartósan visszakúszik, és itt marad a 80 dollár, nagy Isten, 80 dollár fölötti szinten, akkor azért ezeknek a változásoknak meg kell jelennie a hazai árakban. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az európai termékjegyzés árakban is emelkedések vannak. Tehát én azt gondolom, hogy bármennyire is nem jó ilyet mondani, a következő napokban áremelkedések lesznek. Hogy ezek mértéke mekkora, az nagy mértékben függ attól, hogy a hazai ellátás biztosításához szükséges alapanyag mennyibe kerül, illetve az importot milyen árszinten képesek az importőrök hozni. Ennek a függvénye az, hogy milyen tempóban és milyen mértékben fogjuk tudni a világpiaci változásokat a hazai árakban lekövetni.
1: A mi érzékenységünknek, fogyasztóknak az érzékenysége, annak a határa, az hol van? Tehát hol van az árpont, amikor azt mondja a tankoló, hogy elég lesz az a 10 liter, nem kell nekem teletank.
0: Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Egy biztos, hogy az átlagfogyasztó, és itt ugye most ne a gazdasági szereplőket nézzük, hanem mondjuk a magánszemélyeket, nagyjából a havi költségvetésében meghatározott összeget szán üzemanyagra. Tehát teljesen természetes az, hogyha az árak emelkednek, akkor azért valamivel kevesebb az a mennyiség, amit fel tud használni. Természetesen ebben is van némi mozgás, hiszen az alapvető szükségletek, amik gépkocsihoz kapcsolódnak, azokat azért igyekeznek ebből ellátni. De nehéz azért megmondani, hogy hol van ez az árszint, mert ez mindig időben is tud változni. Ugye most lehetett arról hallani, hogy a régióban, Magyarországon a legalacsonyabbak az árak, ez is relatív, mert egy erős forint mellett euróban összevetve az árakat más képet kapunk, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, amikor egy lényegesen gyengébb forint mellett euróban sokkal kedvező volt a hazai árak összevetése. Tehát a forint változása legalább ugyanolyan fontos hatással van az árakra, és hogyha azt visszatérünk a kérdésre, én azt gondolom, hogy a kritikus szinttől azért még messze vagyunk, amikor már azt mondja a fogyasztó, hogy na most már drasztikusan visszaveszem a gépjármű használatot, mert az árak olyan mértékben megemelkedtek.
1: Az elmúlt évek egyik nagyon sokszor előkerülő és vitatott kérdése volt, hogy honnan szerezzük be a kőolajat, az alapanyagot, hogy az uráli, az orosz szállítás legyen a trend, a mértékadó a szerződéseink szerint, vagy próbálkozzunk valami mással. Itt az elmúlt időszakban a MOL kénytelen is volt megosztani ezt. Ez most hol tart?
0: Azt nem szabad elfelejteni, hogy az a lehetőség, hogy a barátságcsővezetéken orosz kőolaj érkezzen a hatályos Európai Uniós szabályozások szerint korlátos. Az év végéig biztos, hogy lehetőség lesz orosz kőolaj behozatalára barátságcsővezetéken, de már emellett főleg ugye azt az időszakot nézve, amikor lezárásra került és egyáltalán nem érkezett kőolaj, megindult az alternatív szállítási útvonalon az Adria csővezetéken is. Én azt gondolom, hogy az ideális az lesz, amikor korlátozás nélkül, tehát szankciók nélkül lehet használni a barátságcsővezetéket, illetve az Adria vezetéken is tud a finomító kőolajat felhozni, és csak a piaci áraknak, a lehetőségeknek a függvénye az, hogy eldöntse, melyiket használja. Jelen pillanatban biztos, hogy kedvezőbb és maximálisan érkezik a barátságcsővezetéken az orosz kőolaj. Ez biztosítja azt, például, hogy a finomító a maga jelenlegi képességével maximális szinten, ami persze korlátos a tavalyi üzemi baleset miatt, képes legyen feldolgozni kőolajat, illetve, hogy ilyen gyorsan vissza lehetett pótolni a stratégiai készletek kőolaj készleteit.
1: Ebből nekem rögtön jött két kérdés. Mi lesz, hogyha a szankció megmarad, és jövőre már az Adria vezetéken keresztül jöhet csak a kőolaj? Tudunk-e eleget kapni? A másik, hogy miért nem sikerül megjavítani ennyi idő alatt a szászhalombattai finomítóban a műszaki hiba után a problémát?
0: Egy finomító műszaki problémája és annak újraindítása az egy nagyon összetett és komplikált kérdés. Ez egy veszélyes üzem, tehát nem maga a műszaki probléma javítása igazából az időigényes, hanem azok a biztonságtechnikai elemek és azok a lépések, amelyek ahhoz, hogy üzemszerűen újra működhessen az adott egység, ugye végig kell rajta menni. Tehát maga a javítás jóval rövidebb idő, mint az újraindítás, biztonságos újraindítás előírások szerinti végrehajtása az, ami sokkal több időt igényel.
1: Adria vezeték?
0: Adria vezeték működik, és képes arra, hogy annyi kőolajat szállítson, amennyire szükség van, legalábbis szakértők véleménye szerint. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség az importra, de én azt gondolom, hogy a régió finomítói, illetve az alternatív import lehetőségek normál piaci működés, és ezt hangsúlyozni kell, tehát mindenféle beavatkozás nélküli normál piaci működés mellett képesek arra, hogy biztonsággal ellássák a régiót benzinel és gázolajjal.
1: A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára Grádh Ottó volt a vendégünk. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

0: Kis időjárás jelentés, hőkupola talán nem lesz, de meleg az egészen biztosan. Hát olyan 33-35 fok várható a következő másfél-két hétben. Ez apropót ad arra okot és magyarázatot, hogy a levegő munkacsoport elnökéhez forduljunk, hogy mit tegyünk. Lukács András, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Rövid távon hát keveset tehetünk, ugyanis erre fel kellene készülni, nem csak arra, hogy most lesz, hanem várhatóan arra is, hogy egyre rosszabb lesz a helyzet. És az államnak, az önkormányzatoknak, az egyének is van felelőssége ebben, hogy mit tegyen. Az egyik legfontosabb a szemléletváltás, részben az egészségügyel kapcsolatban, tehát hogy az egészségünket minél jobban őrizzük meg, javítsuk, mert minél egészségesebbek vagyunk, annál inkább tudunk ellenállni.
0: Ki ne akarna egészséges lenni?
1: Sajnos a magyar lakosság egészségtudatossága rendkívül alacsony. Az egészségünk átlagosan 80%-ban az életmódtól és a környezettől függ, és csak 20%-ban a gyógyító egészségügytől, ami nagyon fontos, de mégis, tehát változtatni kell az életmódunkon, változtatni kell azon, hogy
0: egészségesebb táplálkozás, több pihenés, kevesebb stressz, több mozgás.
1: Igen, jobb emberi kapcsolatok, hogy ne szennyezzük a környezetet, ami egyre súlyosabb.
0: Na, nézzük, mit kell tenni, jó? Tehát itt most ez a két hét, ez kutya vacsorája, tehát most már nem fogunk tudni változtatni semmin igazából, legfeljebb hűtjük a környezetünket, magunkat. De egyébként mit kellene tennünk? Nekünk egyénként mit lehet tennünk, hogy ne legyen ennyire pusztítóan meleg?
1: Olyan körülményeket, azért, hogy ne változzon a helyzet, az Magyarország nem sokat tud tenni, ugyanis ez egy globális probléma. De az annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk a helyzethez, nagyon sokat tudunk tenni. Az egyik legfontosabb, hogy az otthonainkat úgy alakítsuk át, hogy ellenállóak legyenek, mind a hőség, mind pedig a hideg ellen. Ez állami támogatás is kell, felvilágosítás is kell, és arra nagyon nagy szükség lenne, hogy az állam ide csoportosítsa át az erőforrásokat, tehát véleményünk szerint ami építkezés csak lehet, le kellene állítani, és mindent erre átcsoportosítani, arra, hogy a meglévő épületeket ellenálló.
0: Szigetelés, árnyékolás?
1: Szigetelés, árnyékolás, a fűtéstechnika átalakítása. Tehát nagyon rossz állapotban vannak a magyarországi épületek. A magyar épületek 99%-a nem felel meg a hatályos uniós energetikai követelményeknek. Ez csak az új épületekre vonatkozik, tehát ez a gyakorlatilag passzív ház, vagy közel nulla energiai ház. Igen, ennek nem felel meg. Tehát óriási erőfeszítéseket kellene tenni. Sajnos se a forrás nincs meg, se a munkaerő. Tehát, és ennek az egyik oka az, hogy olyan építkezéseken dolgoznak sokszor, ami sokkal kevésbé fontos, mint az, hogy a meglévő épületeink, a meglévő lakások energiahatékonyságát.
0: Tehát nincs forrás, de hát az Unió támogatja ezt. Az Unió mindig is támogatta ezt, például a szigetelési programokat.
1: Valóban, de ez messze nem elegendő, és hogyha forrásokat elviszik más beruházások, akkor erre nem jut át itt. Amint említettem, véleményünk szerint most már nem az új lakás építéseket, meg az egyéb nagy, meg a nagy beruházásokat kellene az államnak támogatnia, sőt, nem csak az a probléma, hogy támogatja ezeket, hanem az is a probléma, hogyha ezek magánberuházásból épülnek, mert az is elszívja a munkaerőt, és saját tapasztalat is, de felmérések is bizonyítják, hogy sajnos óriási problémák vannak az építőiparban, a szakemberre, mennyiségben,
0: hát
1: minőségben. Tehát,
0: aki csak ki akarja festetni a lakását, már tudja ezt, de azt hogy lehet meggátolni, hogy az emberek vágyjanak egy új lakásra, a beruházók pedig ezt a vágyat, ezt megpróbálják teljesíteni.
1: Hát először is nem kellene támogatni. Másodszor nem kellene engedni, hogy olyan helyen építsenek, amely zöld területet foglal el. Tehát óriási mértékben csökkent a zöld területek mértéke az elmúlt 30 évben. Két megyényi zöld terület, mezőgazdasági terület, egyéb zöld terület tűnt el aszfalt, beton alatt, és ez mind mindenütt óriási probléma, a városokban különösen, tehát a városokban biztos, hogy nem lenne szabad már egyetlen egy négyzetméter zöld területet se lebetonozni, sőt, amit lehet, fel kellene törni a betont, vagy az aszfaltot.
0: Azzal szerintem sokan egyetértenek, a rengeteg lebetonozott tér bezöldítésével.
1: Valóban, és hát itt még egy óriási probléma van, ez a hatalmas autóforgalom. Az autóforgalom is növeli a hőséget, tehát ha tűző napon egy autónak a teteje akár 80 fokra is felmelegedhet, míg egy fával borított természetes talajon körülbelül 25 Celsius fok a maximális hőmérséklet egy kánikula alatt. Tehát fontos lenne az autókat is eltüntetni.
0: Hát, gyakorlatilag visszatérhetnénk a középkorba.
1: Nem a középkorba. Elnézést, nem a középkorba kellene visszatérni, de azért ugye 25 évvel ezelőtt 2 millióval kevesebb autó
0: ez
1: volt. Tehát valóban szükség van ennyi autóra? Hogyha például sokkal jobban alkalmaznák a közösségi autókat, tehát az autómegosztást, akkor töredék autóra lenne szükség.
0: Tudja, ez úgy van, hogy a fiatalok ebből a szempontból kifejezetten biztatóak, mert hogy ők meg nem autót vesznek, hanem a közösségi autózást használják javarészt. Tehát lehet, hogy ez egy gondolkodás, mondjuk egy generációváltás,
1: ez nem csak gondolkodás, hanem az államnak komolyan be kellene avatkoznia. Tehát nyilvánvaló, hogy úgy nem lehet csökkenteni az autóforgalmat, hogy egyre kevesebbe kerül a fizetésekhez képest a benzin, a parkolás.
0: Hát azt most emelték meg éppen a parkolási díjak.
1: Egy átlag keresetből a belvárosban 5-ször annyi ideig lehet parkolni, mint 30 évvel ezelőtt. Egy átlag keresetből ma 3-szor annyi benzint lehet venni, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát így nem lehet visszaszorítani az autókat.
0: Mit csinálnak az önkormányzatok? Valószínűleg nekik is lenne teendőjük.
1: Az önkormányzatoknak nagyon fontos a felvilágosítás, segítsék elő az épületek korszerűsítését, amennyire lehet, alakítsák át a gépjármű, tehát a közlekedést. Például amikor ilyen hőség van, tehát mondjuk 35 fokon felül, akkor be kellene vezetni a páros páratlan rendszámú autóknak a korlátozást, tehát hogy rendszám szerint korlátozni. Egyszerűen nincs más lehetőség ilyen egy rövid idő alatt más módszerrel csökkenteni az autó.
0: Hú, hát ezek radikális javaslatok, de hát a levegő munkacsoportnak az a dolga, hogy ilyeneket mondjon.
1: Elnézést, a helyzet radikális.
0: Ez teljesen így.
1: Tehát most el kell döntenünk, hogy vagy korlátozzuk magunkat, vagy pedig elpusztulunk. Tehát más lehetőség nincs.
0: Azt akartam mondani, hogy radikális javaslatok, de hogyha nem ilyeneket fogalmaznak meg, hanem puha ötleteket, akkor abból úgyse lesz semmi. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke volt a vendégünk itt a Startban. Jön a híradó, és utca után ismét várom Önöket én is.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! Sárvárfürdő.hu.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Újabb helyszíneken találtak aszbeszt szennyezést. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés ma. A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Rétvári Bence, a Keresztény Demokraták frakció vezetője szerint a Tisza párt azért módosítja az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP képviselőit eltávolítsák a parlamentből. Kiképzési gyakorlaton vesznek részt magyar katonák az Egyesült Államokban. Amerikai, szerb és magyar részvétellel tartanak 10 napos hadgyakorlatot, melynek célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandárharc készültségét. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, mára a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszan történt vágányszabályozás. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. Újabb helyszíneken mutattak ki azbeszt szennyezést a labor eredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. Gomoly felhős napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Salgó-Tarjáni utca előtt. Az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem közlekedik Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggel és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út között. A 61-es villamos a rövidített útvonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móri Zsigmond körtér végállomást. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon lezárták a külső sávot, mert elektromos közművet építenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
6: Mosógép! Meg a Árparádé! Telefon! Meg a Árparádé! Vasaló! Szintén meg a Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Meg a Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart.
7: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
8: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak!

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézők, és a rádióhallgatókat is, hiszen most már csatlakozhatnak hozzánk a Spirit FM-en. Brüsszelbe kapcsolunk a következő percben, mert nagy hír érkezett pénteken. Ezt várta a kormány, bejelentette előre Vitézi Dávid, hogy pénteken dönthetnek a külügyminiszterek arról, hogy a magyar forrásokat felszabadítják-e, és hozzáfér-e a magyar kormány ahhoz a 10 milliárd euróhoz, ami Magyarország számára ezzel elérhetővé válik, hogy ezt mire költhetjük, erről is beszélünk majd, és hát arról is, hogy milyen körülmények között fogadták el, illetve hogy milyen a visszhangja mindennek. Arató Lászlót kapcsoljuk ugyanis Brüsszelben. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: Szóval akkor kezdjük azzal, hogy milyen a fogadtatás, mennyire volt ez fontos a brüsszeli háttér számára, mennyire írják a lapok, mennyire beszélnek róla a szakértők?
2: Tulajdonképpen nem volt meglepő döntés olyan szempontból, hogy előre ki volt tűzve ez a tanácsülés, és lehetett tudni, hogy ennek a tanácsülésnek a témája lesz. Tehát nem volt meglepetés. Ez egy szükséges és előre várható döntés volt. Ennek ellenére persze a magyar ügyeket, a magyar pénzek ügyét, meg azt, ami történt Magyarországon a kormányváltás, vagy történik a kormányváltás óta, történik a kormányváltás miatt, azt azért elsődleges kiemelt figyelemmel figyelik a lapok, és figyelik a politikusok is. Ezzel kapcsolatban is, tehát ezzel a döntéssel kapcsolatban is azért többen megjegyezték, hogy oké, hogy megvan ez a hozzájáruló nyilatkozat, de ettől függetlenül Magyarországnak ugyanúgy teljesítenie kell azt, amit ebben a új nemzeti helyreállítási tervben állat, hiszen ebben vannak azok a korrupció ellenes intézkedések, amelyekhez hozzá vannak kötve az uniós források.
1: Ugye ezt a magyar kormány is megjegyezte, hogy nagyon szűk a határidő augusztus 31-ig, nem csak beszélni kell róla, nem csak a parlamentben elfogadni, hanem teljesíteni is. A teljesítés alatt ilyen esetben egy korrupció ellenes intézkedésről van szó, változás egyik napról a másikra nem történet. Mit kell érteni? Meg kell teremteni az intézményeket, létre kell hozni azt a szervezetet, amelyik erről felel majd, és ezért felel majd?
2: Igen, itt elsősorban jogalkotásról van szó, tehát ez mondjuk a könnyebbik része a dolognak, mert szükséges jogszabályokat létre lehet hozni, intézményeket föl lehet állítani, működésüket meg lehet kezdeni. Tehát ez egy mélyreható szervezeti infrastruktúrális változást is jelent, de megugorható. Tehát maga a jogszabály változásoknak a tömege az nem okoz lehetetlenséget. Itt mindig az a, és hát ugye nagyon sok változat ugye az eredeti, még az Orbán kormány által beadott nemzeti helyreállítási tervhez képest, mert hogy vannak, vagy voltak korábban olyan effektív beruházások, amiket április 13-a óta képtelenség megvalósítani, tehát nem lehet akárhány száz villamost beszerezni és munkába állítani, nem lehet kórházakat fölépíteni, tehát itt nagyfogú rugalmasságra volt szükség az Európai Bizottság részéről. A bizottságnak voltak erre javaslatai, nem csak Magyarország esetében, mások is voltak olyan országok, hát nem ennyire, de akik késedelemben voltak a uniós források felhasználásával, és voltak egyszerűsített lehetőségek, tehát például egy tipikus példa, hogy a Nemzeti Fejlesztési Bankba tőkeemelés révén bekerül az összeg, és tulajdonképpen az minősül teljesítésnek, nem pedig aztán az abból elvégzett beruházások.
1: A Fidesz-KDNP EP képviselője Győri Enikő nyilván keserű a méz, mert hogy sikerült elhozni a magyar kormánynak a forrásokat, amiket az előző kormányzatok nem tudtak teljesíteni az elmúlt években, de mégis azzal érvel az eseményekkel szemben, hogy csökkennek az elérhető összegek, és átcsoportosítottak egy csomó olyan pénzt olyan eseményekre, tételekre, amelyek már megvalósultak, vagy amelyek már megépültek, vagy éppen épülnek ezekben a hetekben is.
2: Igen, az utóbbi az elkerülhetetlen volt, tehát azokat a beruházásokat valóban be kellett vonni, be lehetett vonni ebbe a körbe. Ez egyszerűsítette az új magyar kormánynak a mozgásterét. Azt gondolom, hogy ebben nincsen gond. Az elérhető, vagy a leívandó összeg az Ugye a Fidesz kormány esetében 10,7 milliárd euró volt, a Tisza kormány esetében ez 10 milliárd euró lett, de azt tegyük hozzá, hogy míg a Fidesz kormány 3,9 milliárd euró hitelt akart lehívni, ehhez képest eredetileg 9,7 milliárd euró hitelre lettünk volna jogosultak. Tehát azért ott egy lényegesen nagyobb különbség van a 9,7 és a 3,9 között, mint a 3,9 és 3,5 között, de tulajdonképpen ez ennek nincs jelentősége. Itt igazából a nullát a 10 milliárddal kell szembe állítani.
1: Vannak itt további felvetések, hogy kevesebb jut klímavédelemre, napelemes programokra jön helyette a szélerőmű, illetve hogy kevesebb pénz jut kórházfelújításra, egészségügyre, meg talán oktatásra is a szegregátumokban. Ezek mennyire látszanak a dokumentumokból valósnak?
2: Ugye van 146 úgynevezett mérföldkő, amit teljesítenie kell Magyarországnak, ebben számos oktatási egyéb célú van, is van, meg van 500 millió euró van kórházi infrastruktúra fejlesztésére. Ez az, amire én utaltam tipikusan, hogy az idő rövidsége miatt egyszerűen nem lehet elvégezni beruházásokat 3 hónap alatt, ezért kellett a pénzek megőrzése érdekében a pénzeket átcsoportosítani. Magyarországnak egyébként mondjuk egészségügyi célú beruházásokra más uniós és mondjuk a Fidesz kormány előtt befagyasztott forrásokból lesz lehetősége, tehát itt azért a kormány egyfajta pázolt végezés próbálja a megfelelő elemeket a helyére rakni, de kétségtelen, hogy muszáj volt. Tehát amit még azt lehetett mondani 4 éve, hogy oké, ezt 2026. augusztus 31-ig kényelmesen megcsináljuk, azt ugyanezt nem lehetett állítani a választások éjszakáját követően.
1: Sőt, hát ugye Brüsszelben is volt olyan vélemény, ez képtelenség, hogy augusztus 31-ig Magyarország ezeket a pénzeket le tudja majd hívni. Hát most ezen küzd a kormány, hogy ez megtörténjen, hogy ezt meg lehessen tenni. Adó kérdésekben is vannak a kormányzatnak vállalásai, társasági adó ügyben, személyi jövedelemadó ügyben, de ezt nem csak Brüsszel kedvéért kell megtennie, ezt maga is vállalta a kampányban, hogy ezekhez hozzányúl, ezeket átgondolja. Van ez ügyben Brüsszelből én is ezt használom már, szóval az Európai Unióból valami direktíva?
2: Tehát nincsen, nem úgy kell ezt felfogni, hogy az Európai Bizottság akkor feltételeket szab, hogy akkor te most ilyen adórendszert alkalmaz, te meg olyan nyugdíjrendszert alkalmazzál, és akkor az egészségügyi rendszeredet meg ilyen feltételek mellett működtes. A lényeg az, hogy fenntartható legyen. És mindenhol ez szerepel, hogy ha már ugye az Európai Unió 10 milliárd euróval megtolja a magyar gazdaságot, akkor egy olyan működési modell legyen, ami fenntartható, ami gazdaságilag eltartja saját magát, ami nem omlik össze évtizedek múlva például. Tehát ez az, amit elvár, de hát igazából szerintem minden normális kormány tudja ezt osztani, senki se akarja azt, hogy nem én majd egy valami fenntarthatatlan rendszert akarok működtetni, hogy minél rosszabb legyen.
1: Na nyilván. Az előző Orbán kormány vállalta azt, hogy a nyugdíjreformhoz hozzájúj, vagy legalábbis átgondolja, hogy mit kellene tenni a nyugdíjasok helyzetének javításáért és fenntarthatóságáért a nyugdíjkasszának. Aztán semmi nem történt. Most viszont ebben a dokumentumban ez már nem szerepel.
2: Igen, tehát egyrészt ez tagállami hatáskör, tehát nem nagyon lehet így kívülről bele szólni az Európai Unió részéről. Másrészt meg annyit vállalt az Orbán kormány, és például, hogy egy koncepciót készít majd el, valami reformtermeket fog megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy ezt más eljárások keretében tudja monitorozni az Európai Bizottság, fogja is monitorozni az Európai Bizottság Magyarország esetében, de fölösleges belerakni ebbe a nemzeti eljárási tervbe.
1: Történt még valami, ami nagyon fontos, jóvá hagytak Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Nézzük meg ezt most akkor egy kicsikét közelebbről. Mit jelent ez a gyakorlatban, innentől kezdve mi a technikai lefolyása az ügynek? Most van egy jóváhagyás, mi következik?
2: Ugye most föl kell állítani a magyar struktúrát, ez azt jelenti, hogy három ügyész kell jelölni Magyarországnak, ebből az Európai Unió tanácsa egy ügyész ki fog jelölni a magyar-európai ügyésznek, aki az Európai Ügyészség Központjában fog dolgozni a magyar ügyeken, és ezen kívül a magyar Európai Ügyészi Hivatalba is ügyészeket kell majd delegálni, ez magyar hatáskör lesz, hogy ott ki milyen ügyészek fognak dolgozni, és ezt követően várható jövő év elején ez az egész struktúra elkezdheti a működését, elkezdheti az adatok bekérését, nyomozásokat indíthat. 5 évre visszamenőleg nagyon fontos, hogy csak olyan ügyekben járhat el az Európai Ügyészség, ami az uniós források felhasználásával kapcsolatos. Tehát emberölés, gyorshajtás, orgazdaság, ha csak nem függ össze uniós pénzekkel, ott ilyen ügyekben nem fog részt venni az Európai Ügyészség, mert nem vehet részt, csak kizárólag azokban az ügyekben, amik köthetők uniós forrásokhoz.
1: Ebből a szempontból, hát hogy fogalmazok, az előző időszak prominenseinek talán még szerencséje is, hogy az utóbbi időszakban kevesebb uniós forrás jött. Ez a 2021-es dátum, ez egy kétoldalú szándékon alapuló megállapodás? Mert lehetett volna más dátumot is kiszabni, meghatározni.
2: Korábbra nem lehetett volna menni, később lehetett volna menni, ezt teszi lehetővé az Európai Ügyészségről szóló jogszabály. Tehát a tagállamok ebben egyeztek meg tulajdonképpen, hogy visszamenőleg eddig tudják. Ez ugye összefügg egyébként az uniós pénzek általános auditjával is, tehát eddig visszamenőleg lehet a forrásokat ellenőrizni. Tehát végülis ez egy okszerű, meg a rendszer sajátosságaiból következő dátum. Amikor a lengyelek csatlakoztak, ők is ugyanígy 5 évre visszamenőleg vállalták azt, hogy az ügyekben eljárnak.
1: Hogyan zajlik ez a gyakorlatban? Mi az európai praxis erre? Az Európai Ügyészség valamilyen eljárást elindít, valami vizsgálatot elindít, ha megállapításra jut, akkor minden állam hazai ügyészségei veszik át az ügyet, vagy ő maga is képes lépésekre?
2: Tehát az Európai Ügyész az eljárhat a nyomozás és a bírósági szakasz egész folyamata során, de az igazságszolgáltatás az a magyar állam kezében marad, tehát onnan nem veszi ki senki. Ítéletet ilyen ügyekben a magyar bíróság fog hozni. Nincs semmiféle más, tehát erre a célra nincs létrehozva európai bíróság, úgyhogy a végső döntés a magyar felhatóság alatt marad. Egyébként még egy fontos dolog, ha megemlíthetem, hogy ugye 25. tagja Magyarország az Európai Ügyészségnek, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem úgynevezett megerősített együttműködés, hanem részeként megy az egész dolog, hanem az európai jog részévé vált az Európai Ügyészség, vagyis a később csatlakozó tagállamok, tagjelölt országoknak kötelező lesz most már a részvétel az Európai Ügyészségben. Eddig önkéntes volt.
1: Ez pont a mi csatlakozásunk által jött így létre?
2: Ez hiányzott hozzá. Ugye Írország és Dániának van opt-outja, tehát ők kimaradhatnak, a csatlakozásukon jelezték, hogy kimaradhatnak bizonyos belügyi együttműködésekből, de hát az uniós pénzek felhasználásának ugye nem Írország, nem az ír meg a dán korrupció az elsődleges célpontja.
1: Hát nem. Azon töprengtem még, hogy az előző időszakban azt hallgattuk, hogy az Európai Ügyészség léte vagy nem léte a magyar jogban, az egy szuverenitási kérdés. Most, ahogy így hallgatlak, igazából itt annyi történik, hogy valaki megállapítja máshonnan, hogy itt kérem loptak. És akkor innentől kezdve megint a magyar ügyészség, a magyar végrehajtó hatalom következik.
2: Igen, másrészt pedig az EU-nak én azt gondolom, szóval, hogy az nem szuverenitásról való lemondás, hogyha azt mondjuk, hogy az EU-nak joga van tudnia, hogy mi történt a pénzével, és joga van létrehozni rá egy szervezetet, amelyik a vizsgálatot elvégzi, nem hoz ítéletet, de magát a nyomozati szakot elvégzi, az iratokat begyűjti, a kihallgatásokat megteszi, mert hogy ez az európai adófizetőknek az érdeke, hogy ők és elvárása, hogy lássák, mi történik azokkal a pénzekkel, amiket az egyes tagállamoknak kifizetnek.
1: Sőt, hát ehhez nekünk is jogunk van, hogy tudjuk, hogy mi történik azzal a pénzzel, ami látszólag mindannyiunknak érkezik, a valóságban meg nem biztos. Arató László, köszönöm szépen. Örülök, hogy
2: itt voltál. Én is köszönöm, minden jót.

0: Gyere, Patrisszal folytatjuk, Amerika szakértő vendégünk van, tehát akkor kezdjük Amerikával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Azt mondja, hát távolról Amerikával, azt mondja az izraeli titkosszolgálat, hogy Irán merényletet kísérel meg, vagy próbál elkövetni Trump ellen. Az amerikai titkosszolgálat ritkán beszél a levegőben. Milyen információink vannak?
1: Hát természetesen titkosított információink nincsenek, de vissza kell menni kicsit az időben. 2020. januárjában az amerikai elnök végrehajtatott egy támadást, egy kivégzést Qasem Soleimani tábornok ellen. Ugye a iráni forradalmi gárdának egy prominens vezetője volt, és őt Irak területén likvidálta az amerikai hadsereg tulajdonképpen. És onnantól fogva az iráni vezetés tulajdonképpen vérdíjat tűzött ki Trump elnök feje fölé. A két évvel ezelőtti elnökválasztási kampányban is voltak olyan információk, hogy iráni források, irániak megpróbálták Trump akkor még elnökjelöltet meggyilkoltatni. És az igazság, hogy a idén februárban elvégzett amerikai támadás óta, amikor ugye az amerikai Egyesült Államok tulajdonképpen lefejezte Irán vezetését, beleértve a legfőbb vezetőt, Ali Khamenei-t, én azt gondolom, hogy várható, hogy valami fajta válaszcsapást próbálnának meg az irániak végrehajtani. Tehát őszintén szólva, úgyhogy nincs is információnk, abszolút elhihető, hogy az irániak egy ilyen merényleten esetleg dolgoznak. Persze azt is látni kell, hogy ez egyfajta óriási öngól lehetne nekik, hiszen az amerikai Egyesült Államok elnökét, hogyha ők likvidáltatják vagy likvidálják, annak beláthatatlan következményei lehetnek. Főként olyan helyzetben, amikor az két ország között konfliktus van, és bizony-bizony ebből egy komoly eszkaláció is lehetne, hiszen Amerika nem hagyhatná szó nélkül ezt.
0: Iránnak van gyakorlata ilyen típusú szörnyűségek elkövetésében? Tehát azt lehet mondani, hogy az iráni rezsim terrorcselekmények elkövetésében gyakorlat?
1: Hát tulajdonképpen igen, hiszen Irán évtizedek óta az úgynevezett helyettesei, proxiai által, Hezbollah, Hamas elkövet nagyon komoly terrorcselekményeket. Tehát alapvetően a képesség megvan erre. Nyilvánvalóan az amerikai elnököt nagyon komolyan védik, és még egyszer vissza kell térnem a legfontosabb ponthoz, hogy van-e értelme Iránnak ezt meglépni, hiszen ami nagyon fontos ebben a mostani konfliktusban, hogy az amerikai társadalom döntő többsége egyáltalán nem támogat egy komoly katonai beavatkozást Iránba. Na most, hogyha az amerikai elnököt esetleg tudottan az irániak meggyilkolnák, vagy megpróbálnák meggyilkoltatni, lehetséges, hogy olyan indulatokat szabadítana fel Amerikában, hogy egy támogatás is kialakulhatna afelé, hogy szárazföldi csapatokat küldjenek Iránba. Tehát irányítana fel Amerikában, hogy egy támogatás is kialakulhatna

0: Tehát az iraki megszállás az tulajdonképpen egy kis főpróba lenne ehhez képest. Tehát egyik félnek sem érdekez. Én azt gondolom, hogy az iráni központi kormányzatnak nem lehet érdeke ezt meglépni, de éppen, ahogy említettem, Iránnak vannak helyettesei a világban, és nem biztos, hogy a mostani iráni hatalmi struktúrában ezeket a helyetteseket teljesen tudják kontrollálni Teheránból. Tehát bizony fennáll a veszély ennek, hogy bármilyen alvósejt, bármilyen helyettes megpróbálhat egy ilyen dolgot, de reménykedjünk, hogy erre nem kerül sor.
1: Tudom, hogy ez most már messze megy talán azon a kompetencián, amit mi itt ebben a stúdióban fel tudunk mutatni. De hát az önét nem tudom. De minden esetre azért azt nehéz elképzelni, hogy mondjuk egy Hezbollah egységparancsnok iráni háttértámogatás nélkül, akár műholdas, akár másfajta logisztikai támogatás nélkül képes legyen az amerikai elnök ellen fellépni.
0: Ugye azt láttuk, hogy az 2024-es elnökválasztási kampányban Amerikán belül Irántól függetlenül is, hát nagyon komoly és majdnem sikeres merényletkísérleteket végeztek Trump ellen. Tehát egy politikust védeni teljesen 100%-osan lehetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy ugye mivel nincsen 100%-os védettség, ezért megpróbálni lehet, bizony ezeknek a szervezeteknek is nagyon komoly képességeik vannak ilyen merényletek elkövetésére, és amit nem tudunk, és tényleg nem tudunk, hogy valójában Iránban a hatalom most hogy működik. Milyen érdekcsoportok, milyen erőcsoportok vannak ugye tulajdonképpen kormányon, hatalmon. Tehát alapvetően nagyon-nagyon homályos a kép, de még egyszer azt kell mondanom, hogy a központi kormányzatnak semmiképpen sem lehet ez érdeke, és Amerikának se lehet érdeke. Tehát összességében azt kell mondanom, hogy ne legyen erre sor.
1: Viszont, hogy nem tudjuk, hogy ki vezeti Iránt. De ki dönt arról, hogy mondjuk a Hormuzi szorosban mi történik adott esetben? Hogy lezárja, nem zárja le, éppen megtámad egy hajót valaki, vagy sem. Tehát valakinek ott a parancsot ki kell adnia. Ki ő?
0: Ez, amit nem tudunk. Tehát Irán szakértőkkel is ugye nyilván az ember beszél, és szeretné megtudni pontosan, ki vezeti az országot. Nem igazán lehet tudni. Valószínűleg van több erőközpont, illetve több értesülés azt mondja, hogy a forradalmi gárda az, ami nagyon úgymond jól kijött ebből a konfliktusból, megerősödött, és a forradalmi gárdának egy-két vezetője lehet az, aki tulajdonképpen de facto vezetője lehet az országnak, de ez csak egy vélemény, és többféle vélemény van, tehát alapvetően nem tudjuk, hogy ki vezeti Iránt.
1: A Sorossal kapcsolatban van az embernek egy olyan érzés, hogy Irán próbálja zsarolni a világot, nem csak az Egyesült Államokat, az egész világot valamiféle nyomást gyakorol a gazdaságon keresztül világszerte mindenkire. Ez mennyire lett hatékony iráni politika? Az elején úgy nézett ki, hogy működik, amikor óriási lett a pánik a kőolajpiacokon, de aztán most éppen itt volt Grád Ottó egy 3-4 órával ezelőtt, aki azt mondta, hogy szépen megtanulja a világ, hogy a Hormuzi szoros nélkül is lehet kereskedni.
0: Hát alapvetően az amerika-iráni konfliktusnak hasonló tanulságai vannak, mint az orosz-ukrán konfliktusnak. Ugye 2022 tavaszán mindenki azt gondolta, hogy le lesz zárva a konfliktus hamar, hiszen Európa és a világ nem tud megélni az orosz energiahordozók nélkül, Oroszország pedig nem tud meglenni, ugye nem tudja támogatni ezt a háborút a szankciók miatt. Kiderült, hogy működik, és nagyon úgy néz ki, hogy a világgazdaság is működni fog, még így is a Hormuzi szorosban ilyen konfliktus van. Összességében nagyon sokan azzal kritizálják Trump elnököt, hogy Irán erősebb pozícióban van most, mint a háború előtt. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok racionalitás van. Valóban bizonyos tekintetben Irán egy új és talán jobb pozícióba került, de azért azt is látni kell, hogy Iránnak a régióban való helyzete azért az elmúlt egy évtizedben, szűk egy évtizedben meggyengült. A helyettesei ugye meggyengültek, azért Izrael nagyon erőteljesen támadja a Hezbollah-t, ugye a Hamas helyzete, Jemenben a Hutik helyzete is azért nem haladott előre. Tehát összességében Irán, mint állam stabil, sőt ez a konfliktus, ami most február óta tart, tulajdonképpen megerősítette a rezsimet, ami ugye február előtt egyébként hát omladozott, vagy legalábbis volt belső feszültség.
1: Sőt, hát amikor megindultak az amerikai csapatok, arra buzdította Trump az irániakat, hogy menjenek vissza az utcákra.
0: Így van. Tehát a rezsim megszilárdult, de Iránnak a térségben való helyzete, én azt gondolom, hogy gyengült az elmúlt években. Az a úgynevezett síta félhold, amiről nagyon sokan, hát egyesek ábrándoztak, mások féltek tőle, én szerintem nem igazán tudott kialakulni. Viszont azt látni kell, hogy Iránnak valóban vannak

0: lehetőségei most, hogy tartsa magát. És ugye ennek a háborúnak is az egyik fő célja, legalábbis fő ürügye az volt, mint Izrael és az USA által részéről, hogy ugye az iráni atomfegyvert meg kell akadályozni. Na most az én véleményem az, hogy ez gyakorlatilag nem lehet. Ugye nagyon sokáig az volt a fő bunkósbod, hogyha nagyon közel jár Teherán az atombomba megszerzéséhez, akkor támadás lesz, akár rezsimváltás. Na most kiderült, hogy ezt nem tudta elérni az Egyesült Államok, se Izrael, tehát mostantól fogva, még ha valamifajta megállapodást köttetik is Teherán és mondjuk úgy a nyugat között, én azt gondolom, hogy a irániak tovább fognak menni az úton afelé, hogy megszerezzék az atombombát.
1: Jön a félidős választás az Egyesült Államokban, Trump elég cudarul áll. Mi kell neki, béke vagy éppen háború?
0: Hát én azt gondolom, hogy alacsony benzinár és valamifajta gazdasági fellendülés. Alapvetően nem a külpolitika fogja eldönteni ezt a helyzetet. Amerikában elégedetlenek az emberek. Trump elnöknek a fő ígérete az volt, hogy a Biden adminisztráció 4 éve alatt, amikor is a megélhetési költségek megnőttek, ugye volt egy magasabb inflációs időszak, tehát az a fő ígérete az volt, hogy lejjebb viszi a megélhetés költségeit, jobb életet hoz el Amerikába, ebből semmit nem tudott végrehajtani. A belpolitikai programja nagy részét vagy a kongresszus kaszálta el, vagy az amerikai bíróságok blokkolják. A külpolitikában nem tudott békét teremteni az orosz-ukrán konfliktusba, belebonyolódott a Perzsöbölbe egy ilyen konfliktusba Iránnal, tehát Trump elnök valóban nagyon nehéz helyzetből várja ezt a úgynevezett félidős választást. És ami a sors fintora, ugye az elmúlt 30 évben egyébként megfigyelhető trend, hogy az elnökök 2, 4 vagy 6 év után elvesztik a többségüket a kongresszusban, ez Clinton óta mindig így volt, és ilyenkor szoktak ráfordulni a külpolitikára. Hiszen belpolitikában meg van kötve a kezük, nincsen kongresszusi központ, többségük, ilyenkor próbálnak egy aktívabb külpolitikával valami fajta hagyatékot bebetonozni. Na most Trump elnök, hát ha a külpolitika felé fordul még jobban, akkor meglátjuk a világ abból mit tud
1: hát
0: profitálni.
1: Egyelőre inkább egy elefánt volt a porcelánboltban. Bár néha meg tudott fordulni, anélkül levert volna minden vázát. Ez is igaz. Járó Patrisz, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Nem friss hír, hogy lemondott Fecsei Miklós a máltai szeretetszolgálat vezetéséről, és az sem friss hír ennek összefüggésében, hogy Thalisz Miklós lett az ügyvezetője a máltai szeretetszolgálatnak. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Február óta van ez így, ha jól tudom. Igen. Kimondható, hogy a máltai szeretetszolgálat bajban van?
2: Igen, bajban vagyunk, anyagi értelemben mindenképpen. Én azért erőteljesen bízom abban, hogy az a szociális és egyéb karitatív munka, amelyet a szeretetszolgálat Magyarországon a 80-as évek vége óta végez, közel 7000 munkatársunk ezekben a percekben is idős otthonokban, hajléktalan szállókban, az ország legesleg szegényebb településen dolgozik. Az ő munkájukra egészen biztos, hogy szükség van, és meg fogjuk tudni tartani. De ez kétségtelen, hogy anyagi értelemben válságban van a szervezet.
1: De az hogy lehet? Az elmúlt 16 évnek az egyik nagy nyertese a civil szférában egészen biztosan a máltai szeretetszolgálat volt. Látszólag ömlött a pénz, kaptak feladatot is hozzá kétségkívül, de rengeteg milliárdot.
2: Igen, hát ezt azért nehéz elmagyarázni valóban, mert ugye amikor valaki nagyon sok pénzt kap egy szervezet, nem mindegy, hogy mire kapja, milyen volumenű feladatra kapja. Ugye a máltai szeretetszolgálat valóban nagyon nagy bővülésen ment keresztül az elmúlt 20 évben, az elmúlt 10 évben még inkább. A legtöbb Európai Uniós projektünket a felzárkózó települések program kapta. Ez az ország 300 legszegényebb kicsi települési megvalósuló komplex felzárkóztató program. Na most gondoljak bele, kedves nézők, hogy amikor 300 településen kell megvalósítani azt, amikor egy civil szervezet, még ha relatíve nagy, de mégiscsak egy civil szervezet, néhány településen kipróbált, nagy eredménnyel járt a helyi jelenléten öngondoskodás segítésén alapuló programjaink, de amikor ezt ki kell terjeszteni nagyon rövid idő alatt 300 településre, olyan településekre, ahol mondjuk nincsen vezetékes gáz, és nem nincsen munkahelyek, és nem sorolom tovább az idő hiányában, akkor ott ezt a tevékenységet kell országosan kiterjeszteni 300 településre, akkor ez nagyon sok pénzben kerül, és sajnos ugye ez a felzárkózó program, amely könnyen belátható, hogy alapvetően mégiscsak egy állami program, amiben a civil szervezetek nagyon jó, hogyha részt vesznek, de nem volt állami lába ennek a programnak, kizárólag uniós források finanszírozták.
1: És az hát, állam egy vasat nem rakott bele? Csak büszke volt rá?
2: Hát ugye az uniós forrásokhoz is van köze az államnak, hiszen az állam osztotta. Tehát én nem akarok igazságtalan lenni. Az első két évben, 2019-ben indult ez a program, az első két évben volt állami lába, körülbelül 30 millió forint jutott egy településre, ahol egyébként tényleg bámulatos munkát végeztünk, ha egy nagyon rövid időnk van róla, szívesen beszélek. Utána viszont átterelték uniós finanszírozásba, amivel az a gond, hogy teljesen átterelték. Tehát ennek a felzárkózó programnak egyáltalán nincsen állami vagy normatív jellegű lába, és hát gyakorlatilag nem vagyok uniós projekt szakember, de olyan projektek nem nagyon vannak, amelynek nincsen részben, néhány százalékban el nem számolható költsége. Ezt általában más bugyorból szokták finanszírozni a szervezetek. A Máltai Szeretetszolgálatnak viszont nincsen erre, nem is volt soha dedikált.
1: Na várjon, de az uniós források elapadtak. Tehát konkrétan nem küldött az unió pénzt.
2: Hát nagyon érdekes helyzetek voltak, ugyanis mi kaptunk uniós pénzeket, például a helyreállítási alap, amiről most született meg néhány nappal vagy héttel ezelőtt a megállapodás Brüsszelben.
1: Múlt pénteken, igen.
2: Ezekből ugye a Máltai Szeretetszolgálat kapott pénzt, végül sokat, de sokkal kevesebbet, mint amiről egyébként szó volt. Viszont ennek a szabályrendszere, hogy ezt hogyan és miként lehet költeni, az elmúlt években hát nem öltött testet támogatási szerződés módosításokba, tekintettel arra, hogy a kormány és az unió között mindenki tudja,
1: tehát
2: hogy...
1: Tehát csak elutalták a pénzt önöknek?
2: Hát volt szerződésünk.
1: Én csak értem, csak nem szabályozta azt, hogy milyen módon lehet
2: azt
1: a pénzt
2: felhasználni. Szabályozta, hát akkor... szabályozta, csak változtak menet közben a feltételek, ugyanis a Máltai Szeretett Szolgálat felzárkózó programjainak az a alapvetése, hogy elmegyünk az ország legesleg szegényebb településeire, ahol helyi diagnózisokat úgy mondjuk állítunk föl, és a helyi problémákra adunk megoldásokat. Ezt nem lehet előre megtervezni.
1: Ez a diagnózis volt, amit Vecsei Miklós miniszteri biztosként...
2: Miniszterelnöki biztosként koordinálta ezt a programot. Most azt kell tudni...
1: Alelnöke volt a Máltai Szeretett Szolgálatnak, és miniszteri biztosa a kormánynak ugyanarra a feladatra?
2: Na, akkor picit régebben indulnék. Ez az egész jelenlét program a 2000-es évek elején egyébként még a megyesi kormány idején indult történetesen. Nagyon sok telepen, Monortól, Miskolcon keresztül Tatabányáig indult. Utána volt 2016-ot követően egy komolyabb, mondjuk úgy, hogy pilot program, például Tiszabőn, Tiszaburán, a Kunhegyesi járásban, Jász-Nagykunszolnok megyében. Itt nagyon sikeres programot hajtott végre a Szeretett Szolgálat, ez tekinthető egyfajta pilotjának ennek a programnak. Abba gondoljanak bele, csak ezt hagyj emeljem ki, hogy Tiszabőn, amely sokáig az ország legszegényebb települése volt, az összes település közül a legszegényebb, itt odáig jutottunk most el, hogy két héttel ezelőtt voltam Szolnokon az iskola igazgatójával, a Tiszabő iskola igazgatójával, aki szintén máltai iskola most már azóta, és helyi gyűjtést rendeztek ebben a borzasztó szegény településen, a szolnoki Hetényi Géza kórház szülészete javára. Idáig jutottak szociálisan ahhoz képest, ahonnan indultak. Tehát volt egy sikeres szociális programunk, és ennek folyamányaként Vecsei Miklóst, mint a Máltai Szeretett Szolgálat alelnökét kérte fel 2019-ben a kormány, miniszter elnöki biztosként dolgozott 7 éven keresztül, az irodája a belügyminisztériumban volt, és onnan koordinálta a programot, a Szeretett Szolgálat alelnökeként kérte fel a kormány.
1: Világos.
2: Egyébként annyiban nyilvánvalóan nagyon fontos azért hangsúlyoznom, ha már ez felmerült, hogy a alelnöki pozíciója a Máltai Szeretett Szolgálatnál egy ilyen jelképes pozícióval változott, és hivatalosan nem vett részt semmiféle döntésben.
1: Mennyi pénzük hiányzik most ahhoz képest, hogy hát ugye mennek tovább a programok?
2: Nehéz azt megmondani, hogy mennyi, ugyanis nagyon sok projektünket most ellenőriztek, folyamatban vannak az ellenőrzések. Tehát csak
1: ez a kormányváltás miatt van?
2: Nem, semmi köze a kormányváltáshoz ennek, tehát most is folynak a projektek ellenőrzései, például a helyreállítási alprojektjei lezárultak, ahogy az előbb említettük is. Néhány projektünk még tart, néhány már lezárult, de még nem ellenőriztek, tehát becslések vannak, mindenképpen milliárdos nagyságrendű a probléma, amelyet biztos, hogy megoldunk és meg is kell oldanunk, egyrészt saját magunk is, nagyon komoly megtakarítási programban vagyunk, amivel azért sokat tudunk tenni, nyilván azért ez egy nagy szervezet. Tehát minden percben kb. 20 ezer emberről gondoskodik a Máltai Szeretett Szolgálat, közel 7000 dolgozója és kb. 3000 önkéntese, tehát ott vagyunk a terepen, most is dolgozunk, de az kétségtelen, hogy nem lesz egy könnyű menet most.
1: Ugye így súlyos milliárdok mentek el a felzárkóztatásra, mennyire látja sikeresnek?
2: Ugye nyilván én egy független elemző vagyok, úgyhogy nem is akarok ilyen szerepben tetszelegni. Néhány dolgot kiemelnék. Ha már mondjuk Tiszabőt emlegettem, ezt a közel 3000 fős pici települést, nincs vezetékes gáz a faluban. A fűtés nem működött a legtöbb romos házban. Itt például azzal próbálkoztunk először, hogy egyszer USB lapokat tettünk az ablakok helyére, hogy ne fújjon be a szél. És ez a program odáig jutott, sok mindennel kísérleteztünk, hogy végül naperőművet építettünk a település környékén. Már 24 ilyen naperőművel van a Szeretett Szolgálatnak országosan. Ebből a naperőművel megtermelt energiából, bevételből mindenhol, ahol gyerek van, egy fűtött szobát hozunk létre, biztonságos áramvételezési pontot, norvég panelt, előre fizetős órát, amelyre kapnak évente kb. 120 ezer forintot. Csak egy példa.
1: Ez remek példa egyébként, és hogyha ez így működik, és így működne, akkor azt gondolom, hogy kérdés nem lenne, hogy ezt folytatni kell. Közben meg olyan hírek terjednek, hogy keresik a pénzt is a Máltai Szeretett Szolgálatnál. Ön hallott erről?
2: Hát minden hatóságnak az a dolga, hogy keresse a
1: azt
2: pénzt és találja
1: ön
2: meg.
1: Ön keresi a pénzt?
2: Hogyne, tehát a Szeretett Szolgálat nyilvánvalóan belső vizsgálatokat és külső vizsgálatot is folytaszt. Nem azért, mert boszorkányüldözés, főleg nem a kiváló kollégáinkkel, és Vecsei Miklósról is azért annyit hagyd mondjak el, hogy az egész felzárkózó programok sikerei, azok a kreatív ötletek, amik jöttek, azok elsősorban tőle származnak. Tehát rendkívül sokat tanult tőle, nagyon-nagyon sok mindenki a szociális szakmában, viszont kétségtelen, hogy olyan méretűvé duzzadt ez a program, amely a helyi jelenléten, a helyi diagnózisokon, a helyi igényeken alapul, amikor ezt hirtelen kell kiterjeszteni több száz településre, kb. 30 civil szervezettel együttműködve, meg az állam, meg az unió, stb. Egyszerűen kontrollálhatatlanná vált, és sajnos olyan feladatokat is vállalt, azt kell mondjam, hogy önként a szeretett szolgálat, amelyek egyszerűen nem fértek be a kapacitásunkba, a portfóliunkba, és nyilván ebben Miklósnak a legjobb indulat mellett is van felelőssége természetesen.
1: Távolról sem őt vádolva, tehát ne legyen félreérthető a következő, az utolsó kérdés. Biztos abban, hogy senki nem nyúlt a bödönbe?
2: Hát ugye az ember óvatosan fogalmaz a biztosba, ugye 5 hónapja vagyok ügyvezető, eddig bármilyen belső vizsgálatunk volt, korrupciónak nyomát nem találtuk, kétségtelen, hogy vannak olyan költések, ahogy említettem, miután ez egy innovatív program, amelyeknek még utána kell menni, hogy hogyan törjünk.
1: Akkor lett még egy kérdésem, azt mondja, hogy milliárdos méretű a hiány, azt onnan tudják pótolni?
2: Hát először is nagyon komoly megtakarítás, költségcsökkentés, sajnálatos módon személyi állomány is csökken a szeretett szolgálatnál, és nyilvánvalóan folyamatosan tárgyalunk, tulajdonképpen még ingatlan eladásban is vagyunk, tehát a legkülönbözőbb módon, szerencsére azért ez egy nagy szervezet, tehát meg fogjuk tudni oldani, de nagyon-nagyon nehéz lesz, de meg fogjuk oldani, mert azok az emberek, akik, azok az ellátottak, azok az emberek, akikről gondoskodunk, meg azok a kollégáink, akik minden percben borzasztó komoly munkát végeznek a szociális ágazatban járó 3-4-500 ezer bruttós fizetésekért. Mindenképpen az a felelősségünk és kötelességünk, hogy megóvjuk ezt a rendszert.
1: Thaisz Miklós, a Mártai Szeretett Szolgálat ügyvezetője. Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meg kell semmisíteni a választási szavazólapokat, ismét egyre hevesebb harcok dúlnak az Egyesült Államok és Irán között. Visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bánáti Bence vagyok. Meg kell semmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Újabb légi csapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában és Bahreinben. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Párizsban tárgyal ma a TETRE készek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. Gyengült a forint reggelre a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 357, a dolláré 314, a svájci franké pedig 387 forintra emelkedett. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor az éveleje óta továbbra is erősebb, mint három devizával szemben. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában. A rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb 2558 méteres csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget, hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csak nem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. Komoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban tart a baleseti helyszínelés a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utc előtt a Rákóczi híd felé, sávlezárása és torlódása is számítani kell. Az egyes villamos helyett továbbra is pótlóbusz jár a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget közötti szakaszon. Erős a forgalom a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél, de lassú a haladása a Budaörsi úton a Sasadi úttól, erős a forgalom a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északirányban. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, illetve ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es, illetve a 47-es villamos Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, itt tart még a burkolat javítása. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Különleges téma, mert ritkán beszélünk róla, egyébként nem kéne, hogy az legyen. Kustán Cilia az egyik vendégünk itt a reggel folytatásában a Start Plus-ban, aki hát nem csak a médiából ismert szereplő, hanem most már klinika tulajdonos is, erről majd kérlek mesélj. És dr. Torpa Norbert szülésznőgyógyász, gyermeknőgyógyász, a másik. Jó reggelt kívánok! Hogyan lesz az elhatározás, hogy kellene egy klinika?
2: Igazából 2 éve nyitottuk meg a klinikánkat a Belváros szívébe. Ugye előtte én nemzetközi DJ-ként váltam ismerté, és szerettem volna a család alapításom után valami olyan maradandót alkotni, amivel tudok segíteni az embereknek. És ugye nekem a várandóságom eléggé rögös volt, és akkor megfogadtam, hogyha belekezdek egy bármilyen vállalkozásba, akkor mindenképp egy olyan helyet, létesítményt szeretnék megálmodni, ahol tényleg olyan kiszolgálást és szolgáltatást kapnak az emberek, amikor mondjuk várandósok lesznek, akkor azt mondják, hogy na igen, ez az a hely, ahova érdemes volt jönni.
1: És akkor ennek a folytatása az, hogy legyen ott például gyermeknőgyógyászat, igaz? Doktor úr, ez miért tabu téma, és miért annyira kevés a gyermeknőgyógyász? Vajon ennek mi a magyarázata?
3: Én azt gondolom, hogy sokan félnek a gyerekektől, félnek őket, vagy félhetnek őket kezelni. Kicsikét komplexebb ez az ellátás, mint egy felnőtt esetében. Ugye egy felnőtt el tudja mondani, meg könnyebben mondja, hogy mi a baj, ahol fáj. Egy gyerek, ő nehezebben nyílhat meg, több idő, több türelem kell hozzá, és más kórképekre jellemzők rájuk, mint a felnőtt páciensekre.
1: Egyébként azon túlmenek, hogy ők nem tudják annyira világosan elmondani, hogy mi a tünet. Ott van mellettük anyuka, adott esetben akár apuka, és hát ő azt tudja talán tolmácsolni, amit a gyerek neki elmondott. Mennyire vagyunk ebben pontosak, vagy mennyire vagyunk képesek leírni azt a helyzetet, amiért elhoztuk a gyereket?
3: Nem könnyű a gyereknek sem a szülőnek megnyílni, meg a szülőnek sem feltétlenül az orvossal kommunikálni, és itt jön képbe az orvos, a gyereknőgyógyász, akinek abszolút feladata az, hogy elnyerje a gyermek bizalmát, legyen az 4 éves vagy 16 éves, mert azt gondolom, hogy ez egész életre meghatározó élmény tud lenni az, hogy hogyan bántak velem, amikor először orvoshoz mentem, és hogy utána elmerek-e menni 26 évesen vagy 46 évesen akár.
1: Az, hogy gyerekekkel foglalkoztok a klinikán, az nektek, hogy önmagában is a klinikát egy speciális világgá teszi. Ehhez megpróbáltátok úgy alakítani, hogy kismamák, újszülöttek, nagyobb gyerekek jól érezzék ott magukat?
2: Igazából a koncepció az volt, hogy az egész családot kiszolgáljuk, de a gyereknőgyógyászatnál egy speciális rendelőt hoztunk létre. Nagyon fontos volt, hogy az első benyomás, amikor egy kisgyerek bejön az édesanyjából, az legyen, hogy ne egy riadalmat, egy negatív élményt szüljön, hanem egy olyan világba varázsolja el, ahol megnyugvást érez, empátiát és szeretetet. Amikor kialakítottuk a rendelőt, egy speciális motívumvilágot követtünk végig. Egy híres Varjas Judit festőművész álmodta meg ezt a világot, ahol gyönyörű madarak, virágok veszik körül a rendelőt, és természetesen minden az előírásoknak megfelelően történt, mert ezekhez speciális festőanyagok kellettek.
1: Mik a leggyakoribb tünetek? Miért mennek a gyerekek nőgyógyászhoz?
3: Ugye itt életkorra lehet bontani, mert eléggé széles a spektrum. A kisebbek, az ilyen 8 év alattiak, ők inkább égcsíp, viszketin típusos panaszokkal, és azoknál, akik már megjelenik a menstruáció, ott fájdalmas, elhúzódó menstruációs panaszokkal szoktak a leggyakrabban érkezni, és szerintem fontos tudatosítani, hogy attól még, hogy valaki nőnek született, és bizony eljön ez a pont az életében, amikor havi vérzés jelentkezik, nem kell szenvednie, nem kell tűrnie, igenis van mindenre megoldás.
1: Ez nem tartozik hozzá?
3: Nem. Ugyanezt mondom a terhességi hányás esetén is, vagy a menopauzás tüneteknél, de ez egy másik téma, de hogy nem kell szenvedni, merjenek orvoshoz fordulni.
1: Hogyha égcsíp viszket, annak mi a leggyakoribb oka?
3: Ugye a fiatalkorban teljesen más a hüvelyflóra, mint felnőtt korban, és bizonyos típusú fertőzésekre fogékonyabbak, de nagyon gyakran az óvodás korban, hát a pelenka használat, ugye az egy nehezítő tényező, illetve a WC használat után a megfelelő irány. A lányos anyukák biztos tudják, hogy miről beszélek, de hogy pisilésnél nem mindegy, hogy merre töröljük egyébként.
1: Na, értem. Jó, itt egy pillanatra megálltam, mehetünk tovább. Ha visszakanyarodunk egy kicsikét a klinikára és az önök találkozására, Liát kérdezem, erről az biztos volt, hogy akarsz gyereknői gyógyászatot?
2: Igen, mindenképp szerettem volna, hiszen még mindig tabu témának érzem ezt a szülőknél, és talán azért is, mert félnek attól, hogy elvigyék a gyermeket egy olyan közegbe, ahol ők is azzal a steril környezettel találkoznak, amikor mondjuk egy nőgyógyászhoz elmennek, mert ugye egy nőgyógyászati rendelő, ahol van egy kolkoszkóp, ahol minden tényleg sterilése az előírásoknak megfelelő, az nem biztos, hogy egy kisgyermek számára ideális, mert elég ijesztő tud lenni, és nekem óriási vágyam volt, hogy létre tudjak hozni Magyarországon egy olyan gyereknőgyógyászati rendelőt, ahol tényleg egy olyan vizuális élményt kap a kis páciens, amit máshol sehol.
1: Mikor vigyük először a gyereket? Akkor, amikor elkezdődik a menstruáció, vagy egyáltalán vigyük el gyereknőgyógyászhoz, mint ahogy egy felnőtt nőnél is azt mondjuk, hogy időnként tessék elmenni?
3: Nem, gyereknőgyógyászaton nem szükséges a rendszeres vizsgálat, ugyanúgy, mint egy felnőtt nő esetében, de ha panasz van, akkor mindenképpen érdemes elvinni. Én nem vagyok annak híve, hogy mondjuk azt, hogy majd megoldódik, majd jó
1: elmúlik
3: lesz.
1: Elmúlik.
3: Nem, mert igenis fontos az, hogy tudjam, hogy milyen ruhát merek felvenni reggel iskolába menet, ne a menstruáció határozza meg az életemet, hanem hadd döntsek én a saját testemről.
1: Kustán Cilia és dr. Tompa Norbert, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
1: Dolgokról beszéltek nekünk.
0: 1899. július 21-én született Ernest Hemingway, irodalmi Nobel-díjas amerikai regényíró, novellista és újságíró. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hány szóból áll a világ legrövidebb novellája, amelyet neki tulajdonítanak? Start 1. 6. Start 2. 4. Heti nyereményünk 2 darab belépőjegy az Aykroyd gyilkosság augusztus 5-i előadására a Veresegyházi Mézesföldi Nyár, a Veresegy Színház szabadtéri fesztiválja jóvoltából, valamint egy páros belépőjegy a Hegedűs a háztetőn című előadásra a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Jött be a stúdió ajtón és néztem, hogy ki ez a pasi. Hát ez a Nádas Gyuri, de hát egy másik alakban.
4: Szia, szia Gyuri. Jó reggelt kívánok.
1: Hány kiló ez?
4: Mínusz 43.
1: De most abba hagyod.
4: 4 év alatt. Több mint egy éve tartom ezt a 74 kilót. Bármit eszem, bármennyit eszem, megszokta a szervezetem, de hát engem ismertél, én ilyen voltam annak idején, mielőtt elindult a nagy hízás.
1: Az mitől indult el, az megvan?
4: Hát a rendszertelen.
1: Mert szerintem az is egy fontos dolog, hogy azt is tegyük hozzá, hogy ez hogy kezdődik.
4: Hogyne. Hát szerintem amikor elindult az én karrierem, a színházasdi, a markosnádas futások, és ott az esténkénti levezető borozgatás, az megtette az eredményét. Én most lesz pont ezen a héten, hogy 5 éve egy korty alkoholt nem iszom már, és ennyit számít.
1: De hát nem csak az alkohol, azért hát te szedtél ezt-azt.
4: Nem ezt-azt, egy bizonyos, én úgy mondom, hogy testsúly csökkentő mátrixot találtam, amiből 2 bevettem, egyet reggel, egyet este, és én csak annyit tudok, hogy bélseprő hatása volt, tehát kitisztítja azt, aminek nem kell ott lenni, cukorgyilkos hatása volt, mert nem kívánom már az édességeket. Májvédő, ami a legfontosabb, hát a méregtelenítés szempontjából, valamint a kolin nevű dolog, ami megakadályozza azt, hogy ez a jó-jó effektus legyen, hogy visszajön, nem jön vissza, és ezzel ez működött.
1: Szeded még most is?
4: Nem.
1: Tehát már nem kell szedem. Az egyensúlyhoz.
4: Már nem szedem. Közel egy éve már nem szedem, és tartós a dolog, úgy látszik.
1: Ez hozzátartozott másfajta életmódváltás is, mint hogy kicsit jobban figyelsz a kajára, vagy szeded ezt reggel este? Tehát, hogy kezdtél-e sportolni, zöldségen éltél-e a mit tudom én, pacal helyett?
4: Az az érdekes, hogy bizonyos dolgokat jobban kívánok. Tehát a gyümölcsöt, a zöldséget sokkal jobban kívánja a szervezetem, és én ugyanazt csinálom, mint régen, mert amikor régen más kívánt a szervezetem, akkor azt adtam neki, de úgy látszik, meggondolta magát, és jobban érzi magát így, hogy ilyeneket. Sportolni nem sportolok, sajnos.
1: Még az hiányozna.
4: Hogy néznék ki?
1: Hát hogy?
4: De hogyha van lehetőségem, akkor úszni azt szeretek, hiszen rájöttem, hogy az egyetlen sport, amiben nem izzad az ember.
1: De egyébként izzad, ha komolyan csinálja.
4: De nem veszem én azt észre.
1: Hát mert annyira nem nyomod keményen. Azért a sportolók azok megizzadnak a vízbe, az nagyon furcsa, igen. Na, de visszakanyarodva rád, meg erre azt szokták mondani, hogy a testesebb embereknek jobb a humoruk. Hogy, olyan, hogy az úgy valahogy hozzátartozik. Nem,
4: nem
1: ez a,
4: hiszem, hogy én
1: nem ez a szegényke, ilyen kis vékonka, nem eszik ez rendesen. Hát te remélem, ezt cáfolod.
4: Cáfolom, én jókat tudok rögni a kövéreken most. Nem, tehát ez nem ezen múlik. Ha megadod a testednek, a szervezetednek azt, amit kíván valóban, mert azért egy jóféle esti gyümölcsrakás, például hát elmúlt a szezonja, de eperből én annyit tettem idén, hogy az nem igaz. Vagy mindenféle, amit még este aborozgatás helyett kíván a szervezet, azt én megadom neki.
1: Mennyire játszott ebben a nagy elszántságban szerepet a feleséged? És ezt igazából azért kérdezem, mert sokszor az embernek kell valaki, aki támogatja, aki segítő, de figyelj oda, de csináld, de ne add fel, még tovább ugyanígy.
4: Soha nem zirikált az én testsúlyom miatt, ő mindig az egészségemet féltette. És hát azért ez összefügg a kettő. Valóban én sem hittem abban, hogy én ezt meg tudom csinálni. Mert hiszen 40 évig úgy néztem ki, ahogy kinéztem. De most így hát túl a 64-en azt mondom, hogy ez az igazi. Hát így érzem jól magam, tudom. Teljesen másképp reagálok helyzetekre, másképp gondolok helyzetekre. Tehát tényleg megváltoztam.
1: Nem ez csak nem külsőre. Gyógyszer, amit szedtél, ugye?
4: Hogy mondom?
1: Ez nem gyógyszer.
4: Nem, ez egy úgynevezett étrend kiegészítő. De én úgy kezdtem bele, hogy elkezdem egy picit, aztán 3 hónap után meglátom, hogy használ-e. És pont akkor kezd el használni természetesen, és 1 év után volt az, amikor már úgy nem nagyon ismertek meg, csak a hangom alapján kapták oda a fejüket, és aztán szép lassan a 15 után lett abból 30 mínusz, és mondom 43, és tartom 1 éve, több mint 1 éve.
1: Hányszor hallottam? Te Gyuri, mi történt veled?
4: Hát... Igen, vannak aggódó emberek is, üzenem mindenkinek, hogy hál' Istennek teljesen jól vagyok. Így kell szerintem kinézni ennyi idős.
1: Más életminőséget kaptál így?
4: Mást. Többek között van egy mementó, egy botom a bejáratnál, ahol lakunk, mert a sok lépcsőnél már majdnem elkezdtem a bot használatot. De az volt az, hogy figyelj, jön a bot, hogyha nem fogysz le. Volt ez magamnak.
1: Térded nem bírta?
4: A térdem. Tipikus. Sokszor, hogyha megyek föl például vásárlásból a lépcsőn, akkor is érzem, mert az a plusz 5-8 kiló, amit viszek, hát ez még plusz 43 volt.
1: Kemény. És kemény vagy, hogy így lefogytál. Gratulál.
4: Köszönöm.
1: De ezek szerint nem is annyira küzdelem volt, mint inkább akarat.
4: Szerintem is így van.
1: Gyuri, örülök, hogy itt voltál. Nádas György volt a vendégünk.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen

már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. 1899. július 21-én született Ernest Hemingway, irodalmi Nobel-díjas amerikai regényíró, novellista és újságíró. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hány szóból áll a világ legrövidebb novellája, amelyet neki tulajdonítanak? Start 1. 6. Start 2. 4. Heti nyereményünk 2 darab belépőjegy az Aykroyd gyilkosság augusztus 5-i előadására, a Veresegyházi Mézesföldi Nyár, a Veresegy Színház szabadtéri fesztiválja jóvoltából, valamint egy páros belépőjegy a Hegedűs a háztetőn című előadásra a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Kiváló díjak, de vajon kiváló-e a helyzet a turizmusban, hogyha nem csak a nagyvárosiról, nem csak a fürdőhelyéről beszélünk, hanem úgy általában a vidéki turizmusról. Erről fogok érdeklődni a következőkben Frankó Páltól, Pálnál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnökénél. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Itt van. Szóval vannak dicsőséges adatok, ezek leginkább a szokásos számokat hozzák a tavalyi évben. Kiváló volt a turizmus, rengeteg vidéki és rengeteg külföldi beutazással Budapestre. A budapesti szállodák jól vannak. És a vidékiek?
2: Hát a vidékiek azért kevésbé érzik jól magukat. Szállodák és kisebb szálláshelyek, ezek az Airbnb jellegű magánszálláshelyek, azért vidéken azt érzik, hogy sokkal több lehetőség van az ő tevékenységükben, és a fókusz az nem annyira irányul rájuk, nem annyira irányul a fókusz a turizmusnak a fókusza a vidéki térségekre. Itt egy picit elkeseredettek vagyunk, erre próbáljuk meg évek óta felhívni a figyelmet.
1: Nagy szállodaláncokat építettek az elmúlt időszakban, vagy lett egyfajta összpontosulása néhány kézben a hazai szállodaiparnak. Ez ártott vagy segített az ön álláspontja szerint a turizmusnak?
2: A fókusz itt a lényeg, hogy hogyan teljesen más területen működnek ez a kétfajta szálláshely típus, a magán szálláshelyek, amiket nevezhetünk még egyszer van a Budapesten Airbnb-snek, meg a szállodaipar. Nagyon sok közös szegmense van a működésnek, de alapvetően ők kétfajta vendégkört céloznak meg. A kettő együtt tud jól megélni egymás mellett, nagyon színesíteni tudja a turizmus palettáját, ezért is gond, hogyha abban gondolkodunk, hogy egyiknek a fejlődését a másik rovására képzeljük el.
1: Ön kiket képvisel ezen a piacon? Azokat a kis szállásadókat, akiknek akár egy kis házikójuk van, lásd Airbnb, vagy akár panziójuk?
2: Inkább a kisebb szálláshelyeket. A panziók is, az egyébként nagyon sok vidéki panzió, az alig ha lépi túl a méretét tekintve kisebb szálláshelyeket. Mi őket képviseljük, elsősorban a vidékieket, és képviseljük, szinte kizárólag a tagjaink ebből állnak.
1: Mi a legnagyobb problémájuk?
2: A legnagyobb problémánk az, hogy meglehetősen túlszabályozott egyébként a területe ennek a szegmensnek, illetve a teherviselés, a közteherviselés, illetve az adminisztratív terhek azok olyan mértékben sújtják már ezt a tevékenységet, hogy sokkal több lehetőségünk lenne, ha a tudásunkat nem arra fordítanánk, hogy akkor különféle adatokat szolgáltatunk, hanem a tevékenységre szolgál.
1: Az volt régen a mondás, hogy ez majd, hogy nem automatikus lesz az adatszolgáltatás. Ez nem lett igaz?
2: Hát a mondás az továbbra is megvan, a lehetőség is benne van, nem történtek meg ezek a dolgok, ezek a bizonyos entagadott szolgáltatásokról beszélünk, azt gondolom mind a ketten. Itt ebben még óriási lehetőség van, hogy ez tényleg automatikus legyen, ezt várjuk egyébként már hosszú évek óta.
1: Hogyha nem azzal foglalkoznak, amivel kellene, akkor nyilván az üzleti életnek az kárt okoz, de igazából mivel kellene foglalkozni? Tehát mi vinni előre ezt a szegmenst?
2: A szegmest az vinni előre, hogyha egyrészt kellő figyelmet kapna a potenciális turisták részéről, tehát felhívnánk a figyelmet, hogy Magyarország sokkal színesebb annál, mint hogy Budapest néhány 5-6 kerületére fókuszálnánk, vagy néhány olyan kiemelt térségére az országnak, ami egyébként megérdemli a figyelmet, most beszéljünk a Balatonról, de az országnak nagyon sok olyan területe van, ami figyelemre méltó belföldinek és külföldi turistának. És ugye kiemelt turisztikai térségekről szoktunk beszélni, a kiemelt turisztikai térségek azok az ország területének a 24%-át képviselik mindössze. A maradék 75%-on is azért előfordul turizmus.
1: Ugye kisebb... Infrastrukturális gondok mennyire sújtják ezt a területet? Arra is gondolok akár, hogy szinte egy nomád kalandnak tűnik, hogyha az ember elmegy mondjuk Észak-Kelet-Magyarország bizonyos régióira.
2: Hát sajnos nem csak Észak-Kelet-Magyarországra jellemző, és igen, tehát hogy a fejlesztéseknél nem csak arra kell gondolni, hogy célzottan turisztikai fejlesztéseket kell finanszírozni, hanem a megközelíthetőség, a marketing, tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogy a turista oda el tudjon jutni, hiszen ő a szabad idejéből és a szabad pénzéből költ el időt és pénzt, és hogyha olyan feltételeket lát, amit ő nem szívesen vállal be, például a rossz utak, akkor nem fog elindulni.
1: Ezügyben önök próbáltak az elmúlt időszakban tárgyalni a kormányokkal?
2: Folyamatosan.
1: Volt itt jó néhány Orbán kormány, mindig ígérte a turizmus fejlesztését.
2: Ez meg is történt egyébként, tehát a turizmus irányításnak az eszközrendszer, az intézményi rendszere, mi azt gondoljuk, hogy az jó volt. Sokkal több lehetőség volt ebben a rendszerben, mint amennyi végül is megvalósult az elmúlt 10-16 évben. Mi abban próbáltuk ösztönözni a turizmus irányítást mindig, hogy egy picit többet hozzunk ki a vidék javára is, vagy kiegyensúlyozottabb legyen az ország egész területén.
1: Ebben miért nem volt érdekelt a kormány?
2: Hát azt nem tudjuk, hogy érdekelt volt, vagy nem volt érdekelt, de olyan eredményeket, amik benne voltak potenciálisan, azt nem igazán tudtunk elérni. Voltak támogatások.
1: Tud példát mondani, mi az, amit meg lehetett volna csinálni is? És most például egy új kormány esetében reménykednek benne?
2: Hát most, hogyha én lennék mondjuk a turizmusirányításnak az egyik embere, akkor az első lépés például az lenne, hogy a nyári szünidőt meghosszabbítanám egy héttel. Ez nagyon gyorsan meg lehetne tenni, hiszen
1: a gyerekek is így gondolják.
2: No, de hát ugye így gondolja az időjárás is, így gondolja, így gondolják a cégek, ahonnan a szülők a gyerekeket elviszik. Tehát például ez egy pénzbe nem kerülő olyan lépés, ami segíteni a vidéki turizmus, hiszen ott jellemzően belföldi utazók vannak. Ez különösebben pénzbe nem kerül, és a fókusz, tehát megengedném, hogy a szállásadók, a vendéglátók a tevékenységre koncentráljanak, és ne adminisztratív terhekkel töltsék az időket, és azt figyeljék, hogy hogyan változik éppen a szabályozás. Az Airbnb jellegű szabályozás, amiről Budapestről beszélünk nagyon sokat, gondoljunk bele, hogy ez egy olyan speciális szabályozás, ami nagyon ritkaság egyébként a gazdasági életben, hiszen itt a lét és a nem létszabályozásáról van szó. Nem arról van szó, hogy hogyan működjön egy szálláshely vagy egy cég, hanem hogy legyen vagy ne legyen bizonyos kerületekben. És azt látjuk, hogy ez terjed, és nagyon félünk, hogy ez mondjuk vidékre is elterjed. Látjuk, hogy Balatonnál vagy egyéb nagyobb városokban ez már felütötte a fejét, ez a gondolat.
1: Ugyanakkor vannak jó néhányan, akik ezt ilyen láncszerűen működtetik. Különböző településeken vannak kis házaik, amik mind hozzájuk tartoznak, tehát egyfajta Airbnb birodalom épül.
2: Hát de a szállodáknál is ez jellemző egyébként, ez egy hatékony működési modell tud lenni, és ne felejtsük el, hogy vidéken azért a lakosság csökkent, tehát sokszor az ingatlannak a tulajdonosa egy idős család, meg az üzemeltetésnek a követelménye nem találkozik, tehát lehet, hogy őnek egy üzemeltetőt kell megbízni, hogy ki tudja adni a házat, hiszen ő maga már a korából adódóan nem képes erre, vagy nem akarja csinálni.
1: Önöknek ezek az üzemeltetők mennyire partnereik, mennyire együttműködők?
2: Amennyiben szakmai módon működnek, és nem pénzügyi befektetők, ez vidéken nem annyira jellemző, teljes értékű partnereink.
1: Hogy tárgyalni tudjon a kormánnyal, az kell egy kijelölt személy. Megvan már a kormányzatban, hogy ki alá tartozik az önök által képviselt terület?
2: Államtitkári szinten már tudjuk, ugye Fábián Ágnesről van szó, helyettes államtitkári szinten lesz a turizmus irányítva. Ez hivatalosan még ez a személy, ez nincs kijelölve, nincs tudomásunk róla, várjuk a szemét és várjuk a meghívást tőle.
1: Ez a szezon, ez nagyjából elment. Hát ez olyan, amilyennek most mutatja magát. A következő szezonra fel lehet készíteni másképp a turizmust? Más gondolkodásmóddal?
2: Én azt gondolom, hogy igen, és valóban egyébként ez a szezon már elment, ilyenkor már nem erre a szezonra kell koncentrálni a kollégáknak, hanem a jövő évi szezonra kell felkészülni, tapasztalatokat gyűjteni, és megtervezzük a beruházásokat, marketing akciókat, és ebben nagyon sokat tud segíteni például a turizmus irányítás. Példaként mondtam, és most ismét megismétlem, a nyári szünet hosszabbítása. Semmiben nem kell.
1: Hát annak vannak másfajta érvek, amelyek ellent mondanak, ugye ezt is hallottuk, mert túl hosszú szünet, az túl nagy teher a szülőknek, a nagyszülőknek, nem tudnak mit kezdeni a gyerekekkel, hogyha kezdenek valamit túl drága. Tehát mindennek vannak pró és kontra érvei, nyilván ez is egy felvethető kérdés, azt meg kell tárgyalni. Azt mondják, hogy túl sok volt a politika a turizmusban az elmúlt időszakban. Ön ezt hogy látja?
2: Voltak ilyen érzéseink nekünk is, de mondom még egyszer, tehát alapvetően tudtunk tárgyalni, kicsiként, tehát hozzáteszem, kicsiként ugye nem éreztük azokat azt a nyomást, ami a sajtóból jött, hogy a szállodaipar mennyire átpolitizált, ha ez igaz, mi ezt igazándiból nem éreztük, de valóban sokszor érződött, hogy a szakpolitikát egy picit felváltotta a politikai szemlélet, azért ez letagadhatatlan.
1: Frankó Pál, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, akár a rádióban követtek minket, akár így az ATV-n keresztül. Remélem, holnap reggel ismét számíthatok mindannyiukra, mert én itt leszek kollégáimmal együtt. Kellemes napot, viszontlátásra!
3: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Rengeteg áldozatot követelt Európában a júniusi hőhullám. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A 17. alaptörvénymódosításról dönt az országgyűlés ma. Az előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is. Az ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nem emberek üldözése, hanem egy rendszer lebontása az alaptörvénymódosítás célja, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, az alaptörvénymódosítás elengedhetetlen a demokratikus rend helyreállításához. Rétvári Bence, a kereszténydemokraták frakcióvezetője szerint a Tisza párt azért módosítja az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP képviselőit eltávolítsák a parlamentből. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, mára a komlói állomás vágányait felújították. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Harmadik társuk végignézte a történteket, a kamaszlányt sokkos állapotban vitték kórházba. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen haltak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. Szakértők szerint a térségben a tengervíz visszafelé áramlik a torkolatból, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket a Nem Oké kampány kapcsán. Ez most már a harmadik műsor, amivel azzal foglalkozunk, hogy a korosztályos, az iskolán belüli, vagy akár sportegyesületen belüli zaklatás, a bullying hogyan érint, és hogyan hat egy egész életre. És sok esetben ez bizony így van. Most olyan vendégeink vannak, akik a sportban járatosak, megmérették magukat. Talán a legkevésbé Muszimba Dávid Denisz, de hát neked is van sportolói múltod, igaz?
3: Hát amatőr szinten, lelkes amatőr szinten, de igen, amióta az eszemet tudom, sportolok, kosárlabdát, focit, ezt így felváltva, de inkább a kosárlabda, de én egyesületben sose játszottam.
2: Na, akkor ettől te érintetlen vagy, nem úgy Varga Dániel olimpiai és világbajnok vízilabdázónk, és most már edzőnk. Szervusz, örülök, hogy te is itt vagy. Te is mesélsz majd arról, hogy mit éltél át, és minek kell, és minek lehet véget vetni, hogyha az edző odafigyel, vagy akár a csapattársak odafigyelnek, és dr. Neszmélyi Emil, aki meg kosárlabdázó volt, és most kosárlabda vezető, és egyébként meg jogászként eleve egy kicsikét más szempontot is be tud hozni ebbe a beszélgetésbe. Örülök neked is.
4: Örülök, hogy itt lehetek.
2: Szóval kicsit távolabbról elindítva, mert itt már sok mindenről beszéltünk az előző két adásban, azt kérdezném inkább tőletek, hogy amikor egy gyerek bekerül egy közösségbe, és nem tudom, ki emlékszik a saját gyerekkorában arra a pillanatra, amikor belép egy öltözőbe, egy osztályközösségbe, valahol, ahol ő idegen, ahol ő másképp néz ki, mint ahogy a többiek összezárva egy csoportként őt várják, akkor hogyan tudja megvédeni magát, hogyan tud védekezni, vagy kell-e rögtön védekezni, vagy teljesen nyitottan bemegyünk, és aztán majd fogad minket, ami fogad, vagy pozitív, vagy negatív. Ki hogy élte meg ezeket az első lépéseket? Vannak ilyen emlékeitek? Mondjuk szerintem az úszodából biztosan.
5: Vannak, persze, én most azért, hogy azon gondolkodom, hogy nekem több részletben kezdődött a sportpályafutásom, és ebben volt kosaras időszak is, tehát végülis van egy közös nevező egy hármunk között. A vízilabdával pedig az az emlékem, hogy a tehetségem, illetve a képességeim miatt én mindig az idősebbekkel voltam, és ott az idősebbek, ahogy a fiatalokat fogadták, azért az akkoriban még hát nem volt annyira egy befogadó közeg, eléggé élt az avatás, illetve annak a kultúrája, hogy azért a fiatal cipelje azokat a terheket, amik ilyen úgymond kuli munkák. Nincsen, előre szeretném úgy leszögezni, nincsen olyan nagyon durva történetem, ami miatt én most panaszkodnék. Inkább azt tudom bemutatni, hogy a kultúrája a közösségnek, illetve a gyerekek közötti akár bullyingnak is, vagy akár az edző részéről jövő bullyingnak hogyan volt jelen mondjuk 25-30 évvel ezelőtt.
2: Hát akkor mondjuk is el. Hát menjünk a mélyére.
5: Igen. Azzal tudnám leginkább bemutatni, hogy gondolkodtam, hogy velem nem történt semmi. Semmi olyan rendkívüli. És akkor eszembe jutottak azért azok a papucsosok, eszembe jutottak azok az avatások, eszembe jutottak azok az edzői verbális, ma már tudom, hogy bántalmazások, amik velem is megtörténtek, illetve ott a környező gyerekekkel, csapattársaimmel. És a helyzetet az mutatja, hogy egyébként az első gondolatom az nekem az volt, hogy velem semmi nem történt. Tehát, hogy normalizálódik, hogy kenődik el az, hogy ezek egyébként nem odaillő dolgok, ezeknek nem szabadna megtörténni. Tehát van egy olyan ilyen felelősség elhárítás az emberekben, még azokban is, akiket érték ezek a hatások, hogy egyébként ez tök normális. És ez fontos, szerintem valahol itt kell elkezdeni majd a dologról beszélni, hogy mi az, ami normális, mi az, ami nem normális, mi az, ami oké, mi az, ami nem oké.
2: Amikor te bekerültél, akkor tudtad, hogy mi vár rád?
5: Hát szerintem nem tudja egy gyerek, hogy mi vár rá. Hát annyi inger érkezik olyankor, kapcsolódunk az edzőhöz, kapcsolódunk a környezethez, kapcsolódunk a csapattársakhoz. A csoport dinamika az minden esetben kitermeli a szerepeket. A szerepek nagyon fontosak, hiszen a valahova tartozásnak a feltétele, hogy legyünk valakik. És a csapaton belül vannak, minden csapatban, minden csoportban kialakul a, nem tudom, a vicces, a domináns, a főnök, a gondolkodó, a félrehúzódó, a ilyen-olyan, amolyan, és ennek ebből adódóan viszont megtalálják azt az egy-két-három gyengét is, ha szabad így mondanom, akire viszont jobban rá tudnak szállni.
2: És akit nem lesz, aki megvéd.
5: És akit rossz esetben nincs, aki megvédjen, pedig lehet-e. Tehát akár a csoporttársak, akár az edző.
2: Vagy azért kérdeztem, hogy tudtad-e, hogy mi vár rád, mert hogy az uszodai avatás az egy még nem uszodai világban is ismert dolog volt. Tehát azért arról voltak hírek, hogy a csapatok hogy avatják az újoncokat.
5: Igen, de ezt mondhatom, hogy ez tényleg régen volt. Tehát a mostani ismereteim szerint ezek már nagyon régen kivesztek.
2: Tehát te ezt már megúsztad?
5: Nem, talán én vagyok az utolsó generáció.
2: Na,
5: én kimerem jelenteni, hogy van ahhoz közem, hogy ma már nincsen avatás, mert amikor a saját korosztályomból a legidősebbek között tartoztam, csapatkapitányként én ezt leállítottam. Nekem ez egy nagyon rossz emlék volt. Ez egy nagyon rossz élmény volt. Kimondottan nem láttam az előnyöt, miközben azért romantizálva volt a dolog, hogy hát az milyen jó dolog, mert belekeményedik, meg akkor oda tartozik a többiekhez, meg hogy ez az életrendje, de hát egyáltalán nem az, és már szerintem évtizedek óta nincsen.
2: Ugye a gólyatáborok logikája is. Ez a gólyaavatás logikája, és ez ugye ennek az elmúlt években elég nagy visszhangja volt, hogy néhány táborban mekkora ügyek zajlottak e körül, és hát a gólyatábori logika is az, hogy mostantól leszel egyenrangú állampolgára az egyetemnek, mint ahogy a csapatnak is.
4: Mert csak akkor, amikor ott kipattantanak ezek a botrányok, kialakultak, akkor ott nagykorú emberek zaklattak nagykorú embereket, tehát abból nagyon könnyen lehetett olyan ügyet kreálni, nem is kellett kreálni, felismerni és végigvinni, ami büntetőjogi konzekvenciákat is maga után vont. Amikor mondjuk utánpótlásban történik valami, és 14 év alattival, és hát mondjuk ez a bullying, hogyha most játékosok egymás között esetéről beszélek, azért ez egy ugyanilyen hierarchikus, és lehet tradíciókra hivatkozni ezzel kapcsolatban, de 14 év alatt, ha például nagyon durva valami, nem lesz büntethető a sportoló, de nagyon fontos, ugye én a Kosárlabda Szövetség programját ismerem, és nagyon-nagyon jó program, ráadásul a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségtől indult olyannyira, hogyha valaki, de akár egy annyira élesen veszik, és annyira komolyan az egészet, hogy van egy e-mail cím, a FIBA központjában, hogyha valaki odaír, 12 éves gyerek, onnan a központból kivizsgálják az egész ügyet, akár Albániába. Tehát konkrétan nagyon-nagyon erős a jelentési és a megismerési feltételrendszer, és a gólyatáborok összehasonlítva itt a nehézség, mert hogyha ez 14-15 éves, akkor ő már mondjuk büntethető, nyilván mi lehetnék, soha nem lett belőle akkora gond, hogy ebből mondjuk egy javítóintézet legyen, de elvileg lehet, mert a bűncselekmény megvalósul, hogyha ez zaklatási szintig megy. Egyik része ez az avatás, ez valóban egyébként kihalóban van, én úgy tudom, én magam is tudom mondani, amikor én már csapatkapitány voltam, és egyébként én bullying célpontja is voltam, csak nem működött engem. Éppen az a kivételes vagyok, akit megerősített, és konkrétan nem érdekelt, és hogy mondjam, amikor már én lettem abba a pozícióba, hogy elhangzottak ugye a szerepek, hogy főnök, ott elő nem fordulhatott olyannyira, hogy amikor megcsináltuk a saját kosárlabda klubunk utánpótlását Óbudán, 15 gyerekből 650-re mentünk föl, még így a látmeccsapat sporttámogatások időszaka előttről beszélünk, tehát ez egy szervezési kérdés is volt, soha nem ismerült föl, mert a 15 gyereknél is már úgy alakult, hogy a kisebbet védjük. Tehát az egyik ilyen dolog, majd nyilván oda jutnunk a beszélgetésre, nem akarok elébe menni, de hogy nyilván megelőzés, de ott szerencsénk volt. De amiben én csöppentem bele, az nem egészen ez volt, mert voltak bántalmazó csapattársak, volt hierarchia, csak amikor gyengéket keresték, nekem szerencsém volt, nem gyengét találtak.
2: Veled mi történt?
4: Velem ugye, az hogy tudjuk meg azt, hogy egy komolyabb csapatban avatás lesz, hát bejelentették a jó előre, de jó lesz majd, amikor megyünk el edzőtáborban, na majd ott az avatáskor megkapod, azért, mert most engem leszereltél. De ugye már is itt az érdekesség, én elvégeztem a feladatomat, mert hogy leszereltem őt egy bizonyos szituációba, ebből ugye egy bosszú lesz azért, tehát ugye a jó elnyeri méltó büntetését, ezt a fiatal meg lehetett tanulni, és akkor nekünk papucsozás volt. Pontosan tudom azt, hogy semmilyen, hát nem éreztem magam jobban a csapattagjának, hogy ezt megtették a nálam idősebben, és pontosan az volt azonnal bennem, hogy hasonló helyzetben biztos, hogy ilyet nem fog csinálni.
2: Ők egyébként onnantól kezdve, hogy ezt megtették veled, egyenrangúként bántak veled?
4: Nem, mert nem tagozódtam be. Ott az a helyzet, hogy erős volt a csapatnak a személyiség komplexe, nem voltak meg az áldozatok. És gondolták akkor korosztály alapján majd a legfiatalabb. Hát a legfiatalabb, tehát a legerősebb személyiségében az egyik én voltam. Hmm. Viszont voltak olyanok, akiket ezzel tényleg kiszúrtak, de azok abba is hagyták. Tehát, hogy nem alakult ki. Pont egy ilyen speciális helyzet volt, nagyon sok erős karakter, és nem voltak kivé akartak engem és bennünket, nem sikerült.
2: Ugye a sport az ebből a szempontból azért különleges, mert igazából sikeres sportoló nem lehet erős karakter nélkül. Tehát nagyon valamilyennek kell lenned, valamit képviselned kell önmagadból, ahhoz, hogy sikeres legyél.
3: Nekem az az érdekes, amúgy csak amit Emil is mondott, hogy így ahogy hallgatlak, hogy igazából, hogy ez valóban úgy van-e, hogy tényleg azt gondolod, hogy ez téged egyáltalán nem viselt meg, és közben amúgy igazából lehet, hogy tökre megvisel, csak úgy kezeled, vagy úgy
4: érzed. De az output hogy... jó lett, tehát hogy nem az lett, hogy nekem emiatt pszichológiát kell, és azt gondolom, hogy ennél jobban ebből a helyzetből szerintem nem jöhettünk ki, hogy én már sem edzőként, sem késő sportvezetőként, most inkább sportdiplomata vagyok már a sportban, magam részt, hogy az ügyvédi irodámat vezetem, ami mint főtevékenység. Így gyakorlatilag jó, tehát megfordult. Tehát jött egy olyan, hogy egy sorsforrás, és innentől nem, és egyébként meg is szűnt, én nem hallottam utóbb olyanokról, hogy ez így olyan rendszerességű lett volna, mint nálunk, akik egyébként a demográfiai csúcson voltunk, tehát bőve volt kínálat gyerekből, és egy olyan korban éltünk, ahol még más jellegű állami támogatás rendszerváltás előtt rengeteg minden volt először a sportban, és rengetegen sportoltak, majd azt is átéltük, amikor kikerült a pénz a sportból, és akkor is viszont nagyon sok gyerek maradt ott. Tehát, hogy nagyon nagy volt a tömeg, akik között ennek a hierarchiának valahogy úgymond ki kell alakulnia, és egyszerűen meg lehetett megelőzéssel oda, és ennek nagyon örülök, nem vagyok rá büszke, mert ez természetes, megelőzéssel lehetett megoldani. Azt, hogy egy teljes klub úgy épült föl Óbudán, hogy ez nem volt jelen is a mai napig.
2: Ezek a kaszások, ugye? Téged gondolom nem a sport oldaláról, hanem a származásod oldaláról érhetett kortárs bántalmazás. Legalábbis ez lenne a tipikus.
3: Igen, az érdekes, hogy nem. Képzeld, hogy nem ez volt az első, hanem inkább abból a megközelítésből csinálnám, hogy mint iskolába megérkező emberke, akit elsősorban mondjuk inkább az anyagi körülménye miatt bántottak, semmint a származása miatt. Tehát nálunk, én a Szemere utcai általános iskolába jártam, és én valahogy így, most így visszagondolva mindig odahúztam, akik sikeres gyermekek, vagy sikeres szülők gyermekei. És ez tök érdekes, hogy én ezt nem tudtam akkor felmérni, csak valahogy én mindig a humorommal próbáltam kompenzálni az én szegénységemet. És nem azt mondtam, hogy annyira szegény volt, mert nyilván volt fedő a fejem fölött, meg volt mit enni, de hogy alapvetően volt, hogy lyukas volt a cipőm, és mondjuk azért volt lyukas, mert nem tudott édesanyám mást venni, és ezért mondjuk kaptam az ívet, és mondjuk ezért csúfoltak, amit én mondjuk humorral kompenzáltam, és akkor úgy értem meg, hogy hát ez milyen vicces, de nyilván azért ez nem esett ugye jól. És hogy ez egy érdekes, én azért is vagyok itt többek között, mert nekem a mai életemet meghatározva, és mondjuk az elmúlt 10 évet, hogy sikeres lettem abban, amit csinálok. A mai napig nekem vannak komplexusaim, ha például egy olyan társaságban vagyok, ahol mondjuk tehetős, befutott sikeres emberek vannak. Mert egyszerűen bekapcsol nekem egy ilyen gyermekkori szegénység impulzus, egy ilyen trigger nekem ez. És ez a mai napig nekem dolgoznom kell, és ez egy tök érdekes, hogy nem a sport megközelítése, de hogy igazából az is egy bántalmazás, hogyha egy gazdag szülő gyermeke...
2: Bár ezek szerint te magadra húztad ezt a vödröt, nem rád öntötték.
3: Ez most, hogy magamra húztam-e, vagy hogy ez egy automatikus, most igen, ez egy nagyon vékony szál, hogy igazából most ez azért bánt engem, vagy bántott engem, mert magamra húztam, vagy mert egyszerűen nem biztos, hogy egy választás
2: kérdése.
3: Téged bántottak
2: kérdése. Azért, hogy csóróbb vagy, mint ők? Van ilyen emléked? Ami ezt felébresztette
3: van,
2: benned?
3: Van, igen, igen, van egy konkrét eset, egy sí tábor, nem, afrikaiként nem annyira erőségem a síelés, de hogy a gazdag cimboráim egy tesi óra után megbeszélték, hogy a sí tábort már mindenki befizette, én vagyok az egyedüli, aki még nem. És én hónapokkal korábban már említettem, hogy én is fogok menni, csak még nem érkezett meg apukám, nem jött még meg az utalás, meg kitaláltam különböző dolgokat, igazából annyi volt, hogy nem volt pénzünk befizetni. Amúgy sem akartam volna sí táborba menni, de szerettem amúgy azt a közösséget, akik ott vannak. És folyamatosan kamusztam, kitaláltam valami hülyeséget. És igazából ők meg folyamatosan ezzel csesztettek, és akkor szembesítettek egyszer, hogy nem azért nem akarod ezt, vagy nem azért nem ezt, mert nincs pénzetek, és akkor ugyanúgy nem álltam bele. És És ez a mai napig volt egy ilyen eset, hogy egy tök tehetős helyen léptem fel, ahol ilyen sportolók, befutott emberek voltak, és host voltam műsorvezető, és amúgy tök jól megcsináltam így a kis munkámat, tök jól működött, de valamiért én így napok múlva is ilyen álmatlanul feküdtem. Egyszerűen valamiért azt éreztem, hogy így nem sikerült jól ez az egész, és sokkal jobban túlgondoltam ennek az egésznek a fontosságát egy fellépésnek, mint amilyen
2: valójában volt. Úgy érezted, nem vagy közéjük való?
3: Igen, és igazából ez az érdekes, hogy tulajdonképpen járok szakihoz, és ott visszafejtettük, hogy tulajdonképpen akkor ez a kisgyermek musimbeinek a kis énje kapcsolt be a jól elvégzett munka után a sikeres emberek között. Azt akartam, hogy oda tartozzak, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak, miközben azért ez egy 28 évvel ezelőtti sztori volt ez a sítáboros, de hogy én ezt a mai napig én ezt cipelem.
2: De amit mondasz, ez igen, itt a gazdagság az izgalmas ebben számodra nyilván, hogy ti nem voltatok olyanok, mint ők. De voltak éppen, hogyha bekerül egy gyerek egy közegbe, valahogy mindenhogy oda akar tartozni. Most lehet, hogy a gazdagokhoz, lehet, hogy a hangadókhoz, lehet, hogy a sikeresekhez.
3: Valahova tartoznia
2: kell. De kapcsolódnia kell. És nyilván az egy vágy, ami, hogyha nem teljesül, ha nem beteljesíthető, akkor azt viheti magával.
4: Mindenképpen, persze. Hát akar integrálódni, mert hát akar találni a saját helyét, amiként később alakulhat az a hely. Általános iskolába, emlékszem, 7 éves bekerültem, én voltam a kis gerincfelüléses, vékony, nyurga gyerek. Aztán úgy felsőben már a versenysporttal, stb. Már ott is egyébként érdekes volt, bennem volt az, hogy ott az osztályban nem volt senki, mindenki támogatta a másikat. És abban viszont a keretet néhányan úgy adtuk, mert akik sportolók voltunk, és természetes volt, hogy itt fizikailag nem kerülünk a másik felé. Picit erősebb volt pedig a vonzás annak, hogy ez másképpen, mert én meg Békásmegyeren nőttem föl, ott azért úgy voltam.
2: Hamarabb elcsattant egy füles?
4: Nálunk nem, valahogy a fellépés is ott megtanultam, hogy nekem soha ilyen nem volt, de ha valakik összefeszültek egymásnak, simán le tudtuk.
2: Hát a vízilabdázókban meg nem szokás belekötni, mert lehet tudni róluk, hogy erős.
3: Meg a birkózókba.
2: Hát igen, és a boxoló, persze. De mondja, igen, mondd.
5: Főleg nem az úszodában, mert közel a vízhez azért a vízilabdásra nagyobb biztonságban érezheti magát.
2: Amit Denis mondott, az azért is izgalmas egyébként, mert hogy erről például nagyon ritkán beszélünk. Szoktunk mindenfajta bántalmazásról beszélni, az anyagi viszonyok közötti különbség pedig nagyon triviálisan adja magát, hogy az egy bántalmazási alap. Tehát ha nekem van, neked nincs, nézd nekem milyen szépről van, nézd oda, ő miben van. Tehát ez a gyerek társadalomban egy nagyon is fontos
5: megjelenítés. És ezek a távolságok szerintem manapság még nagyobbak tudnak lenni. Tehát olyan szélsőségek vannak a társadalmi tehetőség tekintetében, hogy a ruházkodás az öltözőben, vagy az öltözőig egy hierarchikus berendezkedést állít ki, vagy szerveződik meg.
2: Ami, vannak a menők, meg a nem menők.
5: Hát persze, meg a cipő, meg a ruha, meg a napszám, meg a telefon, ugye ezek mind státuszszimbólumá silányodtak, ha mondhatom így. Ami talán pozitív, és ez szerintem minden sportban jelen van, hogy az öltözőben, amikor átöltözik valaki, ugyanaz az úszonadrág van rajta, ugyanabba a vízbe ugrik be, ugyanazt a vízilabda sapkát kapja, ott ez már nem különbség, de egyébként lehet, hogy valami bejön ki.
2: De egyébként ennek annyiból ellent mondok, hogy ha saját gyermekeim történetéből tudom, hogy az nem mindegy, hogy valaki milyen úszódrezben úszik, például az úszok között. Mert ugye nem az egyesület adja, hanem a szülő veszi. És az egyiknek aréna van,
5: az úszás,
2: a másik, egyiknek aréna van, a másik meg a Decathlonban vásárol. És mind a kettőben ugyanúgy lehet úszni, csak az egyik nagyon menő, a másik meg nem menő, bocsánat.
5: Ott van különbség.
4: A vízilabdában szerencsés, mert a sapka és az egyenadrág ugyanaz, de hogyha már kosárlabda, és persze a mezünk ugyanaz, még az okni is lehet nagyon hasonló. De a cipő. És ott annak idején, amikor...
2: számít is, hogy milyen cipőt
4: hát van. Jó, csak annak idején, amikor még én voltam középiskolás is. Ifjú középiskolás, ott még voltak silány, ott mátáltunk a kínai vászonról, tehát pedig annak jó volt a talpa, csak a bokája nem tartott semmit, és akkor így megjelentek ezek a jobb talpú adidaszok, és nem mindenkinek volt rá pénz. Ezeket eleinte az én szüleimnek sem. Aztán úgy megspórolták, mert hogy már nem linoleumon, hanem most ilyen apróság, de hogy honvéd utánpótlás voltam, már parkettán volt az edzés, és ott a rossz cipő nem tapadt, muszáj volt venni. És akkor Magyarországon akkor még nem lehetett kapni, kimentem Münchenbe egy ismerősömmel, és konkrétan vettem egy Convert, ami akkor még vezető márka volt, ugye utána integrálódott a Jordanbe.
5: Ezt az hogy kiugrik Münchenbe egy
4: cipője. Hát azért arra is spóroltunk. Elég sokat buszos út volt, és muszáj volt, nem volt itthon olyan cipő, amit lehetett használni, és nem tudtam benne fordulni.
2: Azért hát ne érezd magad rosszul ebben.
3: Ja, persze,
4: nem.
3: De és akkor mi van akkor, hogyha egy dekatlonos nadrágban mondjuk, nem tudom, ver 6 gólt? Akkor megváltozik ez?
2: Szerintem nem. Szerintem a világon semmit nem, mert nem attól még a gatya az ugyanolyan.
3: Az oké, de ha jobban teljesített a dekatlonosban, mint az arénás nadrágban.
2: Akkor lehet, hogy még többet kapok.
4: Dekatlon, ez trigger pont.
3: Neked erről mi a véleményed?
5: Én azt gondolom, hogy a teljesítmény szervezi a hierarchiát a vízilabdában.
4: A végén, igen.
2: Jó, de ott ugye tényleg az van, hogy beugratok a vízbe, és onnantól mindenki egyforma.
5: Ez így van.
2: Tehát
5: ez
2: így van.
5: Legalábbis a külsőségek tekintetében igen, és ezért előkerül a tudás, vagy a igen, csapatban igen. Betöltött teljesítmény alapján.
3: De az még egy nagyon érdekes felvetés szerintem, hogy most szerintem nagyjából mindannyian szülők vagyunk, és átéltünk, mondjuk én mondjuk saját nevembe beszélt ezt a szegénységgel kapcsolatos dolgot, és hogy amit mondjuk te is mondtál, hogy a cipő, és hogy akkor itt ilyenkor kinek a felelőssége az, hogy a gyereknek legyen egy olyan értékrendje, hogy a cipőt azt tudja viselni, és ne kélkedjen vele.
2: A szülői. Tehát,
3: igen.
2: Ó, az a szülői.
3: De hogy ez száz
2: hogy engeded el az iskolában, ezt nem lehet elvárni a tanártól. Hmm. A tanár próbál nyilván valamilyen módon rendet rakni, mert pedagógus, de hogy mit visz a gyerek az iskolába, arról csak mi tehetünk szülők.
4: Viszont, hogyha a szülő a többi szülővel is verseng, akkor ez fog lefele másolódni, tehát valóban a felelős megvan, de a megoldás nincs látod, meg.
3: Igen, csak is megint egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és szerintem itt válik érdekesség, hogy a szülő is nyilván azért viselkedik így, mert ő is hozott egy viselkedés mintát, amit igazából generációkon át cipel, és ugye ezért nehéz ez, hogy akkor itt most beszélgetünk ezekről a dolgokról, de hogy így tök nehéz lesz a mi felelősségünk nyilván az, hogy majd a mi gyerekeinknek megtanítsuk és átadjuk azt az értékrendet, ami szerintünk értékrend, és amivel ők is tudnak dolgozni, és majd talán generációkkal később ez fog változni. Most nem akarok ilyen pessimista lenni, csak hogy tényleg, amit te is mondtál, hogy nagyon meghatározza egy tizenéves osztálytársak között, hogy mondjuk 100.000 forintos cipőbe van, miközben az azért tudjuk, hogy mennyire sok idő és energia megdolgozni 100.000 forintért, és hogyha mondjuk az apuka megvesz neki egyet, onnantól fogva egy seggfeje gyerek, de mégis a suliba pedig egy hierarchián tök felül áll.
2: Egyébként ennek vannak ellenkező irányból ható effektusai is. Sportágat most nem fogok mondani, de egy gyerek kifejezetten cipőmániásként ment le rendre edzésre. Ez abban nyilvánult meg, hogy volt, nem tudom, 10 pár nagyon drága cipője. Ezt kapta rendszeresen a szülőktől. Ezt kérte, ezt kapta. És hát persze, hogy a szemet szúrt mindenkinek, edzőnek, csapattársaknak, mindenkinek. És hát ezzel villogott is, és ennek az lett a vége, hogy kirakták a csapatból. De először a csapattársai zárták ki, majd az edző is szólt, hogy ezt nem kérjük. Tehát vagy tessék elvinni a gyereket, vagy tessék ezt abba hagyni. Mert nem lehet minden héten egy másik cipővel villogni, mi 120.000 forint.
4: Mondjuk
2: a gyereket bántom vele, de közben a gyereket is védem vele egyúttal. Tudnia kell, hogy nem ez az élet.
4: Másik érdekesség, hogy pont ebből a fiatalemberből, ha már hogyha fiatalemberről és nem hölgyről beszélünk,
2: mert fiú volt.
4: Fiú. Ha ennyi mindent megkapott minden feltétel nélkül, egyébként se lett volna bele egy sikeres sportoló, tehát én nem mondom, hogy a gyerek ezzel jó jár, de a sportág nem vesztett. Akármelyik sportág is legyen ez, tehát ilyen megkíméltséggel a jutalom meg, ez más fele vezet, jutalom megvan a semmire, akkor egyrészt nem lesz mögötte teljesítmény, hiszen a semmire kapja meg, másrészt viszont belőlük kiváló zaklatók válhatnak, ha éppen nem kidobja őket, kivet magából a környezet, hanem valamiért egy olyan dinamika alakul ki, hogy mondjuk ő lesz a főnök. Onnantól aztán alatta lesz feladata a pedagógusnak, edzőnek, mindenkinek, hogy valahogy felismerje, kezelje, és utána lekövesse mindazt, amit ők bántalmazásként, verbálisan, kirekesztéssel, hiszen az is bántalmazás, cyberbullying, vagy bármilyen fizikai módon tényleg előadnak, hát ott biztos, hogy lesz feladat. Tehát még ilyen szempontból mindazon által együtt érzek, és sajnálom is, ezt név ismeretlő is ezt a gyereket,
2: aki ez történt. Rosszul.
4: De ha ez máshova kerül, akkor egy teljesen más történetet említettél volna most.
2: És azt is tegyük hozzá, hogy ez is egyfajta bántalmazás, ami őt ott érte. Ő nyilván nagyon nehezen néz azzal szembe, hogy valójában mi okozta ezt?
5: Olyan főleg úgy, hogy egyébként az alapja valószínűleg valamiféle kompenzáció lehet a dolognak, viszont itt Emil említett, hogy úgysem lett volna valószínűleg játékos ezzel a fajta viselkedéssel, és szerintem most érkeztünk el oda, hogy fontos megállapítani, hogy egy klub, egy csapat, egy egyesület, legalább két nagyon fontos feladata van. Az egyik az, és nem is sorrendben mondom, fordított sorrendben mondom, hogy játékos neveljen, a másik az, hogy embert neveljen. És akkor itt veszük külön azt, hogy elküldték ezt a srácot, lehet, hogy a teljesítménye sem volt olyan, de akkor hol van ebből a tanulság, hol van ebből a nevelés, és hol van ebből az, hogy ő a későbbiekben esetleg megfejlődje azt a hiányt, amit itt egyébként kompenzáció.
2: Akkor erre hadd vessek én is fel valamit, hogy az edzőnek dolga kompenzálni a szülő téves nevelését? És tudja-e? És meddig mehet ebben el? Tehát kimondhatja-e azt, hogy anyukád, apukád hülyeséget csinál, drágám, ezeket a cipőket szépen vidd haza, és vegyél fel egy olyat, mint a többi.
5: Én szerintem apuka, anyuka bevonása nélkül nem. És most válik teljessé az egész képlet, a szülő, edző, gyerek háromszöggel, és most válik innentől kezdve igazán bonyolultá is, és nehézé is.
2: Ez így van. De egymás nélkül ez nem fog működni. Biztos,
5: hogy nem, főleg azért, mert a szülőknek óriási elvárásai vannak az edző felé, az egyesület felé, hogy szolgáltassanak, hogy neveljenek is úgy, hogy egyébként nem biztos, hogy elfogadják az edzői eszköztárat, de azért a gyerek az legyen rendben, az ott sportoljon, az ott viselkedjen, az ott fáradjon, egyébként legyen jó játékos is. Ezt így ráöntik az edzőkre, ráöntik a klubokra, és nem is biztos, hogy képben vannak azzal, hogy egyébként mi történik ott nap, mint nap az edzésen.
3: Tök érdekes, hogy te, mint nyilván volt és sportoló, hogy igazából ez, amiről beszélsz, ez full csapatmunka. A szülők, a tanárok és a gyerek, és hogy tök érdekes ez, hogy innentől válik, ez is érdekes, hogy igazából ez az együtt. Én ebben hiszek minden szinten, nem csak sportban, hanem hogyha lehet kommunikálni, és mindenki el tudja mondani a pro-kontrát, és megtudunk, van egy közös nevező, na onnantól viszont az építi szerintem a gyereket. És itt nagyon sokszor ugye elbukik a dolog, mert ahogy te is mondtad, mondjuk egy edző azért nem feltétlenül, vagy nem tudom, és itt nagyon sokszor ugye elbukik a dolog, mert ahogy te is mondtad,

0: van egy határa, ameddig én azt gondolom, hogy azt kell képviselnünk nekünk szülőnek, a pedagógus vagy az edző kapcsán, hogy igaza van. Tehát, hogy a gyereknek el kell hinnie, hogy amikor az edző mond valamit, és adott esetben az nem is az, amit ő gondol, és amit otthonról hoz, az edző ezt nem véletlenül mondja, hallgass rá. Ugyanakkor itt vagyok én szülőként, aki lehet, hogy tök mást képviselek, ilyenkor fel kéne hívnom az edzőt. A gyerek nélkül ez nagyon nehezen fog menni, mert a gyerek képvisel valamit, ő a kapocs kettőnk között, tehát lehet, hogy a történet nem is egészen úgy hangzik, mint ahogy én tudom. De muszáj hármasban lennünk. Ezt muszáj együtt megbeszélnünk. De közben az edzőnek legyen igaza, otthon én ezt kell, hogy mondjam.
1: És közben úgy, hogy mondjuk ez ne a gyereken csattanjon, hogyha mondjuk nem értetek ti egyet, akkor nehogy az legyen az edzőbe, hogy a puci kis kedvence szólt.
0: Mondd meg az edzőnek, hogy egy hülye.
2: Ez nagyon fontos, mert az edzőnek a tekintélyét azt a szülő is majdnem, hogy azt mondom, hogy köteles megalkotni a gyerek szemében. Igen. Tehát, hogyha a gyerek panaszkodik, az edző ez volt, az volt, vagy akár a tanárral, akkor mondhatja azt a szülő, hogy hát rosszul tette az edző, rosszul tette a tanár, ne hallgass rá. Onnantól kezdve a gyerek edző viszony az alá van.
0: Ráadásul fel van mentve a gyerek. Hát innentől kezdve
2: megmondtad, apa. És senkinek nem fejlődés.
3: Emiatt. És olyan szépen megnyitottátok azt, amit én éreztem, hogy meg fogtok nyitni, ugyanis van a kvázi bullyingnak, de zaklatásnak egy különleges alanya, amikor a szülő rászáll az edzőre. És akár volt erre példa, hogy irodánkban volt ilyen, hogy helyre kellett rakni az egészet, úgy megborult a dinamika, hogy azon túlment, hogy hitelteleníti az edzőt a gyerek előtt, úgyhogy abszolút nem volt igaz a szülőnek. Tehát gyakorlatilag az edző puszta létezés és az értékrendje egy tükröt mutatott, hogy ezt nagyon rosszul csináljátok, mert hogy le is lehet ülni, meg lehet csak csinálni az edzőnek a saját dolgát, és a csapat majd integrál, és a gyerek majd otthon a konfliktusokat majd valahogy kezeli, és ott még mindig be lehet kapcsolódni, hogy hát látja, hogy nem működik, amit otthon hozott. Rászáll az edzőre, nyilvánosan kritizálja az edzőt, mérkőzésen kritizálja az edzőt, és amikor már nekünk ügyvédként be kell avatkozni, az volt, hogy a magánéletében is elkezdett megjelenni.
0: Zaklatta?
3: Konkrétan, mert az ő gyerekét, mert hogy hát mondjuk az, hogy ténylegesen nem edzett eleget, nem vitte el valahova, amiért ő nem dolgozott meg, amiért, hogyha elvitte volna, meg az összes többi játékosnak kellett volna valamit mondani, a gyerekek, egy Józsika nem edzett, de jön. És akkor onnantól az edző már magát ássa alá a játékosokat. Érdekes, nem egy, nyilván az edzőnek ezt fel kell tudni építeni, mert meg kell húzni a határokat, és egy nagyon fontos dolog, hogy tartunk ilyen tréningeket mi sportjogi és sportvezetői támogatási vonalon. Az egyik legfontosabb, és ezzel kell kezdenünk kluboknál, még mindig van egy téves felfogás, amit azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell szüntetni. A szülő nem ügyfél a klubban. A szülő egy szabályrendszerhez csatlakoztatja a gyermekét, és ezen szabályrendszeren belül, ami rá is vonatkozik, kell, hogy létezzenek, vagy ha nem működik, nekik kell távozni. Ha a szabályrendszer megfelelő, az azért megfelelő. Most már ugye a szövetségeknek kötelező gyermekvédelmi szabályzatuk van, stb. Ezeket egyre többször végre is hajtják. Tehát itt ez a nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy azért a szülő, edző, játékos háromszögben azért a karmester az edző kell, hogy legyen, itt klub érdekekről van szó, közösségére, és nagyon-nagyon fontos, az egyik veszőparipám is csodálatosan működik, a szülő nem ügyfél. Hát az ügyfélnek mindig igaza van.
0: Az ügyfélnek mindig igaza, illetve nem feltétlenül, de azért annyiból hadd vitatkozzak veled, hogy mondod, hogy klub érdekről van szó. Én meg azt mondom, hogy a gyerek érdekéről van szó először. Tehát engem baromira nem érdekel.
3: Ami szintén klubérdek.
0: Ha a gyereknek az nem
3: egyet
0: jó.
3: Egyet is értek, az is klubérdek, hogy a gyereknek jó legyen. Hogy nem.
0: Ez így, igen. Így abszolút.
2: Nagyon fontos mondat ez szerintem, hogy a szülő nem ügyfél. Annyiban az a helyzet nehezíti, hogy a gyerekekért versenyeznek a klubok. Nem csak a teljesítmény miatt, a létszám miatt, meg egyáltalán. És nagyon vékony jégen táncol minden klubvezető vagy edző, amikor a szülőt jól behatárolt kereteket húz meg, és kívülre teszi a szülőt, mert megsértődik. És ha a szülő szolgáltatásként tekint rá, a klub viszont nem ügyfélként tekint a szülőre, egy picit leegyszerűsítsem ezt a gondolatomenetet, akkor lehet, hogy elveszíti ezt a nem a szülőt, hanem a gyereket.
1: Emellett meg szerintem van még egy ilyen soha be nem teljesedett egy profi sportolóvá válás a szülő részéről, amit ugye kompenzál, hogy a gyermekének át, és azt a fajta stresszt, vagy amit most Emil is mondott, hogy teljesen zaklatás szintig átmegy, azt szerintem valahol az arról is szól, hogy amit ő nem tudott elérni, azt szeretné minden áron, hogy mondjuk a fia elérjen, vagy lánya elérjen, és akkor itt meg túllép már egy határon.
0: Ó, az egy következő fejezet lehet ebben a beszélgetésben, amikor az edző

0: munkája kevés, mert a szülő tudja, hogy mi kell még a gyereknek, és akkor ő még külön edzi.
1: Meg
0: külön edzésre járatja.
2: Igen.
0: Tehát
2: igen.
0: Az egy külön show műsora ennek a diák és gyermeksportnak, hogy hol van annak a határa, ameddig egy szülő elmehet, és szakérthet, és hol van az, amikor a gyerekével visszaélve tulajdonképpen a gyerekét saját maga zaklatja azzal, hogy minden reggel elmész úszni, drágám, mert kevés neked a délután.
1: De látunk azért ebből, meg tudunk élő példákat hozni, hogy ez viszont milyen sportteljesítményt és milyen nagyságot tudnak ezáltal elérni, akár a Williams testvérek teniszben.
0: Ebben ez a csalóka. Ugye Temesvári András szoktam erre példának hozni, és azért merem, mert egyrészt ő ezt maga is el szokta mondani, hogy az édesapjával neki évtizedekbe került jó viszonyba kerülni, mert bár neki köszönhette a karrierjét, de 20-as éveire olyan állapotba került a két ember kapcsolata, pont ettől, hogy állandóan edzeni kellett, és mindig volt a kihajtsa, hogy szinte beszélő viszonyban alig.
1: Hát és megszűnt az apa lánya dinamika.
3: Igen, fel, hát láttuk már tönkre menő házasságot is az olimpiai győzelem után, igen. Meg elég sok példa van erre. Valóban külön választhatnánk a teljesítményt a személyiségfejlődése, vagy a jó, vagy az egészséges pszichétől.
1: De szerinted lehetséges?
3: Így, hogy egyik jobb oldalra, másik bal oldalra megy, biztos, hogy nem.
1: Tehát, hogy valamilyen szinten biztos a sérülés. Már a lelki sérülés, vagy hogy...
3: Ehhez én nem vagyok szakember, hogy mi számít sérülésnek. A feszültség, ami a hajtóereje a teljesítménynek, arra szükség van. Nyilván egy szinten túl ez a feszültség, az már sért, az már sérüléshez vezet. Hogy ezt a feszültséget hogy tudja elérni egy sportoló, milyen eszközökkel, van elég olyan belső motivációja, vagy a külső ingerek hogyan hatnak rá, ezek már nagyon egyéni különbségek, de biztos vagyok benne, hogy vannak olyan sportolók, olyan eredményes sportolók, akik azt mondhatják, hogyha őket nem bántalmazták volna, akkor nem érték volna el ezt az eredményt. És ott kérne megkérdezni tőlük, hogy egyébként, ha újra csinálhatnád, cserélnél le, és biztos, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem.
1: De mondjuk a te esetedben, te 2008-ban voltál ugye olimpiai bajnok, és most visszanézve azt az utat, amit mondjuk megtettél, és tudod, hogy az lesz az eredmény, hogy a fiad is olimpiai bajnok lesz, akkor támogatnád ebbe? Hogyha ugyanazon az úton kellene nagyjából végigmenni, mint mondjuk, amint te végigmentél? A papucsozás, a minden edép, hogy eljutottál a tetejére.
3: Egyet legalább kivehetek?
1: Igen.
3: Nehéz erre válaszolni, mert hiszem azt, hogy 30 évvel később már más utakon is el lehet érni ugyanezt a sikert.
0: Erről kell beszélnünk most itt a műsor második részében. Varga Dániel, Szimbe Dávid Denisz és Dr. Neszmély Emil a vendégeink, és a Nem Oké podcastot hallgatják és látják, hogyha néznek minket. És pont ott tartunk, hogy talán most már egy kicsikét más, mint mondjuk a ti időtökben volt, amikor élsportolók voltatok, és más, mint amikor te felnőttél a magad rossz érzéseivel. De más-e tényleg? És ha más, akkor mi felnőttek mondjuk azt, mert kontrolláltnak látjuk a helyzetet, vagy a gyerekek is talán így élik meg. Ők nem tudják összehasonlítani, de kevesebbe az iskolai, a sportegyesületi, a közösségen belüli bántalmazás. Vannak erre adataink, vannak erre mérőszámaink? Lehet ezt számokkal leírni egyáltalán?
4: Nehéz, mert hogy az esetek egy jelentős része korábban nem került felszínre. Most viszont amiatt, hogy mindenkinek egy stúdió van a zsebében, telefonformájában, bármikor, hencegésből is, de akár dokumentálásból is rögzíthető és igazoltá válik, és felszínre kerül. Én azt gondolom, hogy az emberi természetből pont ez a hierarchia kialakítása, az magával hozza azt, hogy ezek a helyzetek, ezek megteremtődnek. A kérdés az, hogy mennyire mennek messzire. Mivel felszínre kerül sokkal több eset, ezért az igény is egy értelmű vált arra, hogy valahogy kezelni kell, és az a legjobb, hogy most ugye a legelső reflex az, hogy valaki a buli oldalon van, mert van egy ilyen amerikai mondás, ez nem tudom, hogy Európában mennyire ivódott be, ezt nagyon tőlük hallottam, de az sokkal jobb, ha valakit bántalmaznak, mint ha ő a bántalmazó. Hát, hogy csak ez a kettőből lehet választani, lehet, de azért kicsit terjesszük ki, és majd a bántalmazót, az volt egy ilyen videó, hogy apuka megtudta, hogy a lánya bántalmazott egy rákos kisgyereket az iskolába, ezért be, hogy kopasz, ezért bosszúból, mert hogy megleckésztesse, és a gyerek mellé áll, ez a helyes, levágták a haját. Másik gyerek bántalmazott valamit, és vagy egy másik esetben egy leány bántalmazott egy szintén gyengébb osztálytársat, és apuka levideózta, hogy akkor kislányom, gyalogmész haza az esőbe, és hogy itt közzéteszem, hogy milyen jó szülő vagyok. Na ez a büntetés. És most amire ki akartam lyukadni, egyre inkább az igény megteremti a megelőzést. És ott lesz a megoldás, mert ez egy olyan terület viszont, ami megelőzéssel sokkal jobban lehet kezelhető, mint hogy akkor szankcionálunk, mert valahol, és most nem kívánom felmenteni azt, aki visszaél valamilyen dinamikában kialakult helyzetével egy közösségen belül, de való ő is áldozat, hiszen erre ezt már említettük, gyakorlatilag ő is valami
0: szinte
4: továbbad.
0: Biztos, hogy áldozatból lett.
4: Elkövető. Viszont a megelőzés végre jutottunk odáig, hogy már nem az a biztos, hogy ott akkor 10 kilométert esőben gyalogol a gyerek, és levágatjuk kopaszra a haját, mert egy beteg gyereket ő bántalmazott, hanem elébe megyünk, és akkor ott kezeljük, ahol ez kialakulhat. Amire mondom, egy véletlen vagy szerencsés klubélmény, amikor mi kevés gyerekből kiindulva több százra fölmentünk, és fel sem merült, mert ez volt az alaptétel, hogy a gyengébbet azt támogatjuk, a kisebbet védjük, és ez volt a dicsérendő. És ez valahogy olyan természetes volt, de van, amikor nem ilyen szerencsés ez. Tehát megyünk a megelőzés
0: irány. Igazából annak a reflexen kéne kialakulni, amit nem lehet.
1: Igen.
0: Hogy mi az, ami egyszerűen nem, ami nem oké, hogy visszakanyarodjunk a kampányunk címéhez.
1: Én olvastam egy olyat talán pár hónappal ezelőtt, hogy két különálló városban valami tesióra vagy valamilyen sportesemény után a srácok öltözőjébe az egyik srácot miközben letusolt, kiment törölközött, lefotózták és kitették a netre. Valamilyen kis csoportban is nyilván tökre megalázták a srácot, ez borzasztó dolog, és megtörtént ugyanolyan egy másik amerikai államba, ahol viszont az történt, hogy a szintén zaklató srác lefotózta a másik srácnak a fütykösét, és a haver, az emberek, tehát egységbe elvették a telefont attól a sráctól, és a Apple ID, tehát az arcfelismerést oda tették az arcát, és kitörölték ezt a képet. És hogy tökéletes, hogy két ugyanolyan helyzet, viszont máshogy reagálnak. Az egyik esetben ugye támogatták a fotót, és nevettek a srácon, a másik esetben viszont ugyanúgy összevergődtek, mint egy csapat, és azt mondták, hogy figyelj, haver, ne csinálj ilyet a csapat vagy a haverunkkal, mert ez nagyon gáz. És hogy tök érdekes, hogy itt az emberi reakció szerintem, és az, amit említ is említett, hogy ez a lényeg, hogy a csapat közösség mennyire tud egységben működni, és mennyire ugyanaz az értékrend, és mennyire ismerik fel, és akár avatkoznak be.
0: Közben azt hiszem, talán Dani hozta be az első részünkbe azt a felvetést, és aztán ezt nem fejtettük ki, hogy itt azért a teljesítmények versenyeznek. És hát ez óhatatlanul egymással szembeni rivalizálást hoz, csapaton belül is. Tehát nem csak az a fontos, hogy a másikat legyőzzük egy versenyen, egy meccsen, hanem hogy a csapatban is én legyek az első, a legjobb, a legkiemelkedőbb, valamilyen szempontból. Ha nem én dobom a legjobb triplát, ha nem én nyomom a legjobb svéd csavart, ha nem én úszom a legjobban, akkor valami másban, de nekem ott kell lennem elől. Ez egy nagyon kemény helyzet.
1: De bocsánat, de ebbe a történetben benne van a sport?
0: Már hogy érted.
1: Amit most...
0: Abszolút, persze. Hát csak azok lehetnek kiemelkedő sportolók, akik egyébként az érre törnek.
3: Na és itt jön az edzőnek a szerepe szerintem, és ha kezdem ott, hogy szerintem egy mai vízilabdaedző, a régebbi, mondjuk évtizedekkel ezelőtti vízilabdaedzőhöz képest, ötször annyit dolgozik körülbelül. Ötször annyi a dolga, pont az emberi kapcsolatok, pont a pedagógiának a jelentősége miatt, és egyébként a szülői feladatok miatt is, ami jó lenne, ha ügyfél lenne a szülő, de én úgy tudom, vagy úgy látom, hogy gyakorlatilag nem az, hanem inkább egy elváró fél, de nem ebbe az irányba akarok elmenni. És az edző, én szerintem ki kell mondani azt, hogy vízilabdást is nevelünk, és embereket is nevelünk, mert akkor amentén tudjuk a kommunikációnkat felépíteni, amentén tudunk visszajelzést adni. Nagyon fontos, hogy az edző ne csak a teljesítményt, nagyon fontos, hogy ne csak a sport teljesítményre jelezzen vissza, hanem jelezzen vissza arra, hogy pontos voltál, jelezzen vissza arra, hogy láttam, vagy átölelted a másikat, vagy gratuláltál neki, jelezzen vissza arra, hogy kitartó vagy, és hogy nem baj, hogy nem sikerült, vagy hogy de jó, hogy látom, hogy ti beszélgettek egymással, most nem tudom, 100 példát lehetem mondani, tehát
0: még egyet hadd tegyek én is hozzá, és jelezzen vissza a szülőnek.
3: És jelezem vissza a szülőnek.
0: Hogy mit lát az edzésen a gyereken.
3: Így van, és innentől kezdve nem szűkül le az, hogy valaki, tehát az identitás nem az alapján nő fel, hogy egyébként ügyes sportolója vagy nem, hanem egy csomó olyan személyiségjellemző, vagy soft skill, vagy bármi értékként mutatkozik meg a csapaton belül. Ezáltal a hierarchia az nem ilyen nagyon-nagyon szélsőséges, hogy vagy jó vagy nem jó vagy, mert hogy egy nem annyira ügyes játékos is lehet a csapatban nagyon fontos szerepet betöltő egyén, azáltal, hogy a csapat
1: és ez az edzőnek értékét a kötelessége, ezt észrevenni?
3: Hát azért az edző van ott nap, mint nap, és annyira intenzíven. Az edző látja az érzelmeket elszabadulni, vagy éppen az edző látja, hogy ki milyen hangulatban van, milyen állapotban van.
0: Hát meg a csapat dinamikát, a csoport dinamikát, azt neki éreznie kell, és formálnia kell tudni.
3: Mert mindenkiben van érték. Mindenkiben van érték, és fontos ezeket megmutatni, és példaként megmutatni a játékosoknak is, hogy ne legyél te meg elszállva attól, hogy ennyire jó játékos vagy, mert te tudsz vízilabdázni, te tudsz kosárlabdázni, na de hát ez egy ugyanakkora érték, hogyha a csapattársad egyébként lehet, hogy nem olyan jó képességű, de egyébként vele meg tudsz beszélni egy csomó mindent, és mondtam egy példát.
4: És akkor itt jön be a sportnevelő hatása, mert a végeredmény az, hogy abból a hatalmas gyerek tömegből, akik elkezdik a versenysportot, közülük egy elenyésző kisebbség lesz olyan versenysportol, akiből meg tud és meg akar élni. Most akkor megint mire nevelünk az életre, és innen jön az, hogy a munkaerőpiacon imádják a versenysportol előéletőket, mert pontos lesz, mert kiszámítható, ez motiválható lesz, motiváló képes lesz, ha pedig nem az alkalmazotti létről, erről a világról beszélünk, a vállalkozói világban nagyon sikeresek tudnak lenni, és akkor igen, társadalom fejlesztő hatása van annak az edzőnek, aki ezt ennyire tudatosan építi.
1: Csak ez tök érdekes, bocsánat, amit akar. Hogy nekem az jutott erről eszembe, hogy a általános sulis időszakban, hogy találkoztam talán három olyan akkori osztálytársammal, akik nagyon menő szülőknek voltak a gyermekei, és nagyon jól kitűnő tanulók voltak, sportolók voltak, jóképűek, tök menők, és viszont érdekes, hogy felnőtt korukra közel sem abban a élethelyzetben vannak, akár egzisztenciálisan, akár érzelmi intelligenciával, az egyik, nem tudom, alkoholista lett, a másik, most nem akarok degradálni, de mondjuk köműves, az is munka, nem lenézni akarom, csak én azt gondoltam akkor, hogy ő belőle majd polgármester lesz. És hogy tök érdekes, hogy akkor, akik tudtak integrálódni és beilleszkedni, azok nem feltétlenül lettek sikeres. És most itt nem magamat akarom példának felhozni, de nagyon rossz tanuló voltam, évet ismételtem, kirúgtak, visszapofáztam nagyon, és hogy van pár ilyen haverom, akik a legeslegrosszabbak voltak, és most egy tök jó karrier, egy család, egy tök jó életképük van. És ez nem feltétlenül biztos, hogy egyenes arányban van azzal, amit mondjuk te mondtál.
4: Már hogy milyen, melyik értelme?
1: Hát abban az értelemben, hogy
0: ilyen módon nevel. De egyébként nem mondasz ellen, tehát ha most csapatsportról beszélünk, oda például kellenek ezek a vagányok, akiket te mondasz most. Anélkül egy csapat nem működik, csupa jó gyerekből nem lesz egy ütőképes csapatod. Így van?
3: Persze, így van. Meg hát tuti recept nincsen, de hát szülőként 12 éves és 8 éves fiam van, a nagyobbik éppen kosárlabdázik, éppen a kaszásokban, köszi, hogy megalapítottad.
4: Én csak az utánpótlást.
3: Igen, de hogy még mindig nem az lebeg a szem előtt, és szülőként sem a szemünk előtt, hogy ő milyen kosárlabda karriert fusson be, de az edzője, a közösség, a disziplina, a szokások, a kitartás, a kudarc és a sikernek a feldolgozása, megismerése élmény szinten, az pótolhatatlan. Tehát szülőként hiába éltem én ezeket át, tehát ezeket nem lesz szóban átadni, ezeket meg kell tapasztalni. Tehát én szerintem minden gyereknek sportolnia kell. Én azt mondanám, hogy csapat sportolnia kell, mert ezek a dinamikák, ezek ott jelennek meg. És nem csak azért, hogy sikeres lesz mondjuk egy multinál, vagy egy vállalkozóként, hanem egész egyszerűen az élet, ezt az életünk végig dobja ezeket a helyzeteket, amiket a gyerekkorunkban elsajátítunk egy jó közegben, jó edzői mintával, jó klubkultúrában, akkor többek leszünk, és kész.
0: Meg hát a gyerek változik. Én emlékszem a saját gyerekemnél, hogy nézett az edzőjére, 8 éves korában, tehát egy fél istent látott benne, és látom azt, hogy ez hogy változik, ahogy ő is nő föl, és lesz kritikusabb már ugyanúgy, mint velem szemben, ugyanúgy az edzőjével szemben is. Tök természetes. De a csapaton belül, egy közösségen belül ez ugyanúgy változik. Aki tegnap a barátom volt, nem biztos, hogy holnap is a barátom még mindig. Hát ugye főleg a lányoknál látjuk ezt, hogy ezek jönnek-mennek a lányok életében, de a fiúknál is. És közben ezzel egy edzőnek, egy szülőnek ugyanúgy dolga van.
1: És például apaként amúgy volt benned ilyen féltékenység azáltal, hogy mondjuk a edzőre úgy néz fel, mint egy féltékenység?
0: Jaj, nem, dehogy. Nem. Sőt, én nagyon büszke voltam rá, hogy ennyire hat rá az edző, és ennyire iszza a szavait.
4: És mennyire hát, megkönnyíti. Mert ez jó. Mert te dolgod, is igen. Megkönnyíti.
0: Mert hát hogy?
4: Arra hadd kössek vissza, megértettem most így teljesen leesett, hogy ugye azt mondod, hogy sikeres generáció, és utána sikertelen gyerek. Ez egy évszázadok óta megfigyelt generációs dinamika. Úgy néz ki, hogy ha vagyonról beszélünk, az első generáció megteremti, vért izzad. Uh-huh. Benne van a meló. Második generáció, az ő gyereke ezt látja, hogy apa sokat dolgozott, ő már élvezi ennek az előnyét, de még ő dolgozik. Ez, itt voltak a harmadik generáció meg beleül a jóba, és nem tudja értékelni. Uh-huh. És itt van akkor viszont igen. Tovább kötök a témánkra, ott az edző és a sportfelelőssége, ezt meg tudja törni. Ezt meg tudja törni azzal, hogy de melózni kell, és a harmadik generációt ráveszi erre, szocializálja rá. Legtöbbször nem sikerül, sajnos.
1: Hát, hogy mennyire marad éhes valaki, mert azért kell, hogy kell egy csapatban.
0: Hát ha mindent megkapsz gyerekkorodban, akkor a pénzre nélkül. Nem leszel éhes, mert az van. Akkor legyél valami másra, ezért van emélek igaz, akkor berakod egy csapatba, berakod sportolni, és ez egy egészen másfajta kihívás lesz előtte. És akkor annak meg kell felelnie, miközben a pénz az megvan a háttérben, de az itt senkit nem érdekel, bedobtad vagy nem.
1: Igen, igen. Érdekes, nagyon megösszetett.
0: De hát ez ettől izgalmas, és hát végül is egy dologra mindenképp jutottunk itt a vége felé, hogy mindenki menjen sportolni. Hát, ez egy közös többszörös szerintem. Csak segíteni fog, ártani nem tud. De akkor mondjatok valamit arról is, hogy mire érdemes figyelni szülőnek, pedagógusnak, edzőnek, egy csapaton belül, egy gyereknél. Mik azok a jelek, amiből azt láthatjuk, hogy a gyerek nincs a helyén?
3: Én először szülőként válaszolnék, én edzőt választanék, és amennyire fel lehet mérni a klubkultúrát, nekem az nagyon fontos, ez biztonságot ad. Edzőként pedig azt tudom mondani, hogy megéri minden egyes plusz fél óra, egy óra napi szinten beletett munka, mert egész egyszerűen, aki edzőnek áll, ő nem, neki nem csak az lehet a célja, hogy taktikát tanítson, vagy jó erőlétet adjon a játékosnak, hanem hogy jó embert neveljen. Tehát edző az legyen, aki jobb emberi akarja tenni azt, aki hozzá tartozik.
0: De szép volt. Emil?
4: És itt van még egy rácsatlakozás. Ha már megtaláltuk, volt egy kérdésed, hogy honnan lehet látni, hogy baj van. Hát először a gyerek lelkes volt, elkezdett járni, és valami megtörik. Már nem akar annyira edzésre menni. Az edzésen bizonyos szituációkat kerül. Az edzés után már nem esetileg, mert vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, főleg, hogyha valakinek magával szemben elvárásai vannak. Ilyen magába zárkózós, mintha nem mondaná valami, ezek azok a jelek, ami az esetek több mint 90%-ában valamilyen csapaton belül bántalmazásra utaló jelek, és ott a edzőnek, szülőnek együttműködve fel kell tárnia, és ami ezzel kapcsolatban lényeges, hogy ezek a bántalmazási szituációk, erőhelyzetek, ezek úgy alakulnak ki, hogy úgy erősödnek fel, hogy valaki elkezdi, és a többiek nem védik meg úgy, mint abban a videós példátban, hogy de ott megvédték, mert ők is attól félnek, hogy bántalmazottá válnak. Tehát, hogy itt a csapattársaknak is, vagy ha kell osztálytársaknak megvan a lehetősége, hogy álljanak mellé, mert előbb-utóbb ők is áldozattá válhatnak, és igenis kérjenek segítséget. Akivel pedig történik ez, meg kell tanítani neki azt, hogy mondja, hogy nem, ezt miért csinálod, ne csináld. Mi jut valameddig vele? Csapattársak álljanak mellé, hogy ezt te hagyd abba, már annak célozva, címezve ezt a mondatod, aki ezt elkezdi, és ennek, ha ez már eddig eljutunk, igenis az kell, hogy legyen a következmény, hogy minimum az edző, de akár a klub, vagy jó szervezett szövetségek esetén, akár a nemzetközi szövetség tudhat egy kis faluban történt esetről.
1: És itt igazából rákötik, ami számomra így a legfontosabb szerintem, hogy ez a kommunikáció, hogy egy olyan kapcsolatot tudjunk kialakítani szülőként, hogy törekedjünk arra a gyerekünkkel, hogy bármilyen témában, bármilyen kellemetlen helyzet is, amit annak él meg, oda tudja jönni, és azt tudja mondani, vagy az édesanyjának, vagy az édesapjának, hogy figyelj, ez káz, ez tök szarul esik, ez szerintem nincs így jól, ugyanis hogyha ez az alap szerintem megvan, akkor nem fogja, én azt gondolnám, bármilyen kellemetlen szituációban is ezt elnyomni magában, és nem elmondani senkinek, hanem ha van egy jó kapcsolat a szülő és a gyermek között, szerintem az alapkommunikáció az teret nyit szerintem mindenre.
0: Most itt a végén a kedves hallgatók, Muszimbe Dávid Deniszt, előtte Dr. Neszmi Emilt, és még előtte Varga Dániát hallották, a műsorvezető pedig Rónai Egon volt. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönöm
0: a figyelmet. Viszonthallásra, viszontlátásra.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ismét egyre hevesebb harcok dúlnak az Egyesült Államok és Irán között. Újabb helyszíneken találtak aszbeszt szennyezést. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Több hetes mélypontra esett vissza a hormuzi szoros hajóforgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Tegnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi úton. Miközben Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán továbbra is azt állítja, hogy lezárta az átkelőt. Párizsban tárgyal ma a tetrekészek koalíciója Ukrajna támogatásáról és a biztonsági garanciákról. Emmanuel Macron, francia elnök az ország nemzeti ünnepének előestéjén legalább 25 állam és kormányfőt lát vendégül, köztük Volodymyr Zelenszky, ukrán elnököt, valamint az Európai Unió és a NATO vezetőit. A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A kétnapos rendkívüli ülés délután Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányákból érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is bekerült Magyarországon és Burgenlandban is. Kigyulladt a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdő, csaknem 400 tűzoltó dolgozik a helyszínen, ahol tűzoltó repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A katasztrófa miatt lezárták a Párizst Dél-Franciaországgal összekötő autópályát, és a TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadások vannak. Magyar túrázó vesztette életét Szlovéniában. A rendőrség szerint a férfi a mélybe zuhant. Csütörtökön indult el, hogy megmássza a szlovén Alpok egyik legmagasabb csúcsát. Eltűnéséről szombaton értesítették a rendőrséget. Hegyi mentők és helikopteres mentőegységek indultak a kutatására. Hamisított ruhákat, parfümöt és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó buszban az M1-es autópályán Győr-Moson-Sopron megyében. A sofőr állítása szerint Romániában vette át a csomagokat, amelyek az előzetes számítás alapján összesen 84 millió forintot érnek. A NAV eljárást indított. Gomoly felhős, napos idő várható, de délután az északkeleti ország részben záporok kialakulhatnak. Az északi szél megélénkül, többfelé megerősödik. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik a Spirit FM. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok, Hazafi Dávid a mai szerkesztőnk. És hogyha valaki már találkozott azzal, hogy valami fals információhoz jut az AI által, akkor pontosan fogja érteni, hogy milyen kihívásokat ad ez nekünk minden nap, akik használjuk a mesterséges intelligenciát. A Google-nek is van egy olyan platformja, voltaképpen minden keresésnél felkínálja, amelyik a mesterséges intelligencia segítségével egyfajta összefoglalót ad a keresett témában, vagy a keresett személyről. És ezzel kapcsolatosan vannak itt fejlemények, mert hogy valakinek nem tetszett, hogy olyan információkhoz jutottak az AI által róla, amelyek nem voltak valódiak, és perre ment, és hát ennek vannak következményei. Ezek iránt érdeklődünk a szakembernél. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi jogásznál. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Nagyjából ugye ez arról szól, hogy hát néha hallucinál a mesterséges intelligencia, hogy azt mondani szokás, és ezek a hallucinációk adott esetben kellemetlen következményekkel is járhatnak. Olyan infokat adhat rólunk, vagy a cégünkről, az érintettségünkről bizonyos témákban, amelyek nem igazak. Mi van akkor, ha így van?
3: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és roppantul messzire vezet, mert ez nem csak egy egyszerű kérdés, amikor ugye kulcsszóra keresünk rá, például ezeknél a platformoknál, ugye a Google-nál, mint amikor egy éttermet szeretnék megjeleníteni, a legjobb éttermet Érden, hanem ugye ez arról szól, hogy itt találatokat összesít ugye maga az AI, és eddig volt ugye választási lehetőségem, egy alternatív lehetőségem arra, hogy én saját magam döntsek, és most viszont ugye ez megszűnik, mert kész választ ad, egy kész megoldás gyakorlatilag, egy összefoglalót arra, hogy mit ajánl, és a problémámra azonnal választ fogok kapni, ami felveti ugyan más két lényeges kérdést, hogy mennyire pontos ez az információ, illetve hogy mennyire hiteles, és honnan szedi be ezt a forrást, illetve hát ugye mi alapján dönti el, hogy mit akar nekem megjeleníteni, mint ugye felhasználónak, és akkor el is érkeztünk szerintem a legnagyobb kérdéshez. Az AI-nak ez a legfontosabb témája, gyakorlatilag ez a black box hatás, ez a fekete doboz hatás, mert ugye itt arról van szó, hogy pontosan ezt nem tudjuk, hogy van valamilyen outputunk, de közben berakunk valamilyen információt, és a kettő között nem tudjuk gyakorlatilag, hogy mi történik, pedig ugye a felelősségnek ez lenne a legnagyobb kérdése, hogy milyen döntési folyamat vezetett a károkozó eredményhez, és pont ezt nem tudjuk lemodellezni az AI-okban, tehát a mesterséges intelligenciában.
2: Viszont nekem felhasználónak, vagy nekem áldozatának a mesterséges intelligencia tévedésének minden esetre lehetnek következmények, amelyekkel ezek szerint a szolgáltató, ez esetben mondjuk a Google, kénytelen valamilyen módon jót állni?
3: Így igaz, és ugye meg kell említeni ezt a jogi környezetet, és most ilyen szitokszavakat fogok, rövidítéseket mondani, mint például GDPR, ugye ez az adatvédelmi, személyes adatok védelméről szóló rendelet, vagy ugye az AI Act, ez a mesterséges intelligencia szabályozás, itt ugye augusztus 2-án lesz egy különböző, egy nagyobb horderejű változás, vagy ugye ez a DSA, vagy a DMA, ezek a rövidítések, amik ugye kifejezetten ezekre a nagy kapuőr platformokra vonatkoznak, tehát a Google-re, a Facebook-ra, a YouTube-ra, ahol ugye tartalmat állítanak elő a különböző szolgáltatók. És ugye ez a P2B rendelet. Na már most ezeknek a jogszabályoknak különböző kötelezettségei vannak, amit vizsgálnia kell majd a hatóságnak, vagy hát ugye itt a bíróságnak, hogy mennyire tartotta be ezeket.
2: Ugye régen azért taposták egymást a cégek, hogy kikerül egy keresés kapcsán a legelső helyre az AI-nál, hát illetve magánál a Google-nél, amikor rákeresett, már az is az volt tulajdonképpen csak kezdetleges módon. Most ezt maga a Google olyan módon válaszolja meg ezt a kérdést, hogy ő készít rögtön egy összefoglalót a kérdésre adandó válaszként. Ez ugye kárt okozhat vállalkozásoknak, és hogyha olyan adatot közöl rólam, akkor nekem magamnak is.
3: Hát így igaz. És ugye pont ez a rákfenéje, ezért nem ennyire egyértelmű maga a kérdés, hogy itt a Google most micsoda? Egy közvetítő platform, mert akkor ugye ez a P2B rendelet, ez a platform és a biznisz közti rendelet fog rá vonatkozni, vagy pedig igazából tartalomgyártó, tartalom előállító saját maga is, attól függően ugye, hogy mi a megjelenített szöveg. De hát ugye ebben borzasztó nehéz állást foglalni, mert hogyha például én rólam, tehát Tóth Judit Lenkéről egy személyes információt közöl, ami valótlan és hamis, akkor ugye én élhetek a személyiségi jogaimmal is, és ugye az adatvédelmi hatósághoz is tudok fordulni ezzel kapcsolatban.
2: Itt viszont az történt a német precedensnél, hogy két kiadóvállalat, amelyeket nem ismerünk, mert nem nevezi meg a hír, beperelte a Google-t azért, mert róluk olyan állításokat közöltek, miszerint ők csalásokban vennének részt, üzleti károkozások fűződnének a nevükhöz, és hát ráadásul ugye ez nem volt igaz. És azt mondta a német bíróság, hogy igen, akkor a Google felel ezért.
3: Abszolút, és itt ugye már beáll a jó hírnév, ez való jog gyakorlatilag, meg hát ugye a cégeket is megilletik különböző személyiségi jogok, tehát hogy pontosan ez az, ami nehézé teszi ezt a döntést, hogy milyen súllyal fognak ebben részt venni a különböző jogszabályok.
2: Ugye itt van még egy nehézség, és hát azért ezt lássuk be, tehát itt 8 milliárd ember kerülhet a Google-el ilyen módon kapcsolatba, és hát hogyha egy töredékükről fals információt ad a mesterséges intelligencia, az akár csődbe vihet egy vállalatot, még a Google méretében is, mert hogy a bírósági ítéletek nem lesznek szűkmarkúak. Korábban itt annyi volt a megoldás, hogy kérhettem, hogy távolítsák el rólam azt az információt, amit én nem tekintettem igaznak. Ma ezek szerint perelhetek?
3: Így igaz, személyiségi jogi pert indíthatok a Google-lel szemben, és ugye van más alternatíva is, tehát ugye adatvédelmi hatósághoz is tudok fordulni, illetve a Google-höz magához. Van egy ilyen adatvédelmi felelős DPO pozíciója, és ott kevesen tudják egyébként, hogy 30 napjuk van arra, hogy válaszoljanak, és leszedjék a rólam szóló hamis tartalmat. Mert ugye ez hatalmas károkat tud okozni, hogyha több napig van, és több napig kering ez az információ, lehozza egy másik médium, már azt evidenciaként veszi egy másik AI, tehát hogy itt az információ és az adat közti összefüggés gyakorlatilag már elválaszthatatlan. Nem fogjuk tudni, hogy mi az igaz és mi a valós. Míg régen ugye forrás megjelöléssel azért nyomon követhető volt, és visszakövethető volt az a platform, amelyik a cikket elsőleg publikálta, de itt ez már gyakorlatilag lehetetlen.
2: Magyarországon ugyanaz a joggyakorlat, mint mondjuk itt ebben az esetben a németeknél? Tehát, hogyha valahogy Magyarországon hasonló esetet tapasztalunk, ugyanúgy fordulatunk bírósághoz, és van egy európai gyakorlat, ami alapján meg is fogjuk nyerni azt a pert?
3: Én ezzel még óvatosan bánnék, mert ugye itt csak első fokon nyerték meg. Biztosan fellebbeztek, és ugye másodfok fogja eldönteni a jogerőt, és de ugye inkább azt látnám, hogy az Európai Unión belül kvázi ugyanaz a jogszabályi háttér, tehát ugyanúgy vonatkozik ez a platformokra, ugyanúgy vonatkozik ez ugye az adatvédelem és a mesterséges intelligencia rendelet, illetve az összes fajta szörnyűséges rövidítés, amit az előbb említettem, a cégekre Európai Unión belül. És hát így akkor vannak a nagy adatóriások, meg az Amerikai Egyesült Államok, illetve Kína, akik teljesen máshogy állnak hozzá ezekhez a adatos rendeletekhez, adatvédelemhez, illetve a személyiségi jogokhoz. Gyakorlatilag meglátjuk, hogy, hogy melyik rendszer lesz életképes.
2: Az minden esetre elgondolkoztató, hogy a Google ugye most innentől kezdve már nem csak más forrásokat közöl, hanem önmaga is előállít forrást. Ez egy új elem a működésében, ezt a mesterséges intelligencia hozta elő. Nyilván felelősséggel kell valahogyan tartoznia az általa előállított tartalomért.
3: Abszolút, hogyha tartalom előállító, akkor ugye tartalom gyártónak a felelőssége.
2: Ha jól értem, ez a vita tárgya, hogy az-e azáltal, hogy egy összefoglalót készített a mesterséges intelligenciával.
3: Így igaz, mert hogyha rákattintok ugye arra az összefoglalóra, akkor itt az a kérdés, hogy hova navigál tovább. Ha nem navigál tovább, akkor ugye új tartalomgyártó, és ugye az új tartalomgyártásért gyakorlatilag felelősséggel tartozik, ugyanúgy, mint egy tartalomgyártó. Meg hát ugye vannak a DSA és DMA, meg a platform rendelet szerint, ugye vannak neki különböző kötelezettségei, például ez a jelzésrendszer, meg amivel találkozhatunk mi felhasználók is, például, hogy be lehet jelenteni a nem kívánt tartalmakat, vagy azokat a híreket, amik álhírek, tehát hogy itt azért a felelősség abszolút megáll, én azt gondolom.
2: Ha már felhozta, megnéztem, egy csomó információt ad erről a Google. Köszönöm, hogy beszélhettünk. Dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi szakjogász volt itt velünk az előző percekben. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
4: Nem csúszik az este.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szerintem mindannyian jártunk már, úgyhogy vettünk olcsó töltőt, mert hirtelen megszorultunk, otthon hagytuk, kellett valahogy valami megoldás, és hát nem egy szakboltban vásároltunk, hanem az első helyen, ahol lehetett valamit venni. Hát aztán kiderült arról a töltőről, hogy nem is annyira tölt. És hát ez még csak egy dolog, de ennél vannak cifrább kalandok is, amiket a nem hivatalos USB töltőktől, tehát nem a gyári töltőktől várhatunk. Dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke van itt a vonalban. Jó napot kívánok, Norbert! Ugye itt vannak másfajta veszélyek, az áramütés például nem vicces, meg hát a tűz sem annyira.
2: Jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát így van, pontosan az még a kisebb baj, hogyha nem tölt az a töltő, az, hogy áramütés veszélyes, az már sokkal komolyabb. Ugye, amint mi vizsgálatokat végzünk, az ön által említett aluljárókba is kiterjed, de például a harmadik országban történő internetes rendeléseknél, de szakkereskedéseknél, vagy szakáruházakban, üzletekben történő mintavételekre is sor kerül. És hát azt látjuk, hogy kifejezetten például az aluljárókban, vagy harmadik országban történő rendelés esetén brutálisan magas, messze 90% fölötti a kifogásolási arány, ami azt jelenti, hogy az onnan vizsgált termékek 90%-a megbukott termékbiztonsági szempontból, tehát áramütés veszélye.
1: Ez még úgy is igaz, hogy adott esetben nem a 90%-a használhatatlan, én nem veszem észre, nem tudom, hogy baj van vele. Aztán egyszer
2: így
1: csak.
2: Van, pontosan, tehát ezek többnyire használhatóak, és nem azt jelenti, hogy biztos, hogy megvágja az áram azt, aki ilyet vásárol. De hiányoznak belőle olyan termékbiztonsági garanciák, mondjuk itt a gyártási folyamat során, ami megakadályozza biztosan, hogy ne okozzon áramütés veszélyt. Tehát magyarán potenciálisan áramütés veszélyes, és ilyen nem lehet, vagy nem lehetne a kereskedelmi forgalomban.
1: Azért azt tegyük hozzá, hogy nem nagy feszültségről van szó, a leginkább kellemetlenségről.
2: Hát így van, meg azért bosszantó is, mert esetleg több ezer forintért vásároltuk, rendeltük, esetleg tényleg, ahogy ön is említette, nincs másik kéznél. Adott esetben pedig azért súlyosabb problémákat is okozhat. És hát mi mindig azért elmondjuk a fogyasztóknak, hogy az bármilyen elektronikai cikkre vonatkozik, hogy nem nagyon aluljáróba vásároljuk, nem nagyon harmadik országból rendeljük, mert ennek azért komoly következményei.
1: Itt a harmadik országból rendelés leginkább azt jelenti, hogy Kínából, a valamelyik olcsó áruházból pár száz forintért utánunk hajítják, ugye?
2: Abszolút így van, és egyrészt az jelenti a webáruházas rendelés, másrészt az online platformos rendelés. Most anélkül, hogy kimondanám a nevét azoknak az online platformoknak, amit mindannyian használjuk, valljuk be, ott aztán tényleg, amellett, hogy gagyi a minőség, még termékbiztonsági szempontból sem felelnek meg ezek a termékek.
1: Önök ilyenkor mit vizsgálnak? A szigetelést, vagy valami egyebet?
2: Pontosan egyrészt a szigetelés megfelelőségét, vizsgáljuk a csatlakozó dugó méretét, hogy a táphálózati részek és a törpefeszültségi részeket megfelelően elválaszták egymástól, meg az úti átalakítóval kombinált termékek kialakítását is vizsgáljuk. Pontos, hogy ez minden laboratóriumi körülmények között, tényleg azért, hogy teljes mértékben meg tudjuk vizsgálni, hogy az biztonságos az a termék.
1: Láttak valami olyan különleges ismertetőjelet, ami alapján én, hogyha bemegyek egy boltba, akkor tudhatom, hogy ez nem lesz jó, az meg rendben van?
2: Igazából nehéz fogyasztóként, laikusként megállapítani ránézésre, de például, ha nagyon olcsó egy termék, hogyha hiányzik a CE jelölés, ugye, ami biztosítja, vagy pontosabban azt állítja azzal a gyárt, hogy a megfelelő termékbiztonsági teszteket elvégezte, nincs megfelelőségi nyilatkozat, akkor az azért erősen gyanús, hogy nem felel meg a termékbiztonsági szabályoknak.
1: A netes rendeléseken túl ugye a legtöbb boltban, hogyha bemegyünk, akkor az a kérdés kerül elénk, hogy gyárit szeretnénk, vagy utángyártottat?
2: Hát
1: az árkülönbség szokta ezt leginkább eldönteni.
2: Pontosan, és én abszolút tisztában vagyok vele, és megértem, hogy az ár az egy nagyon fontos tényező a döntésnél, a fogyasztói döntés kialakításánál. De amikor biztonságról van szó, inkább a gyárit próbáljuk vásárolni. Vagy ha már utángyártott, akkor is a szakkereskedésbe vásárolunk. Nyugodtan kérdezzük meg az eladót, annak biztonságosságáról, ő honnan szerezte be. Ott azért nagyobb az esély. Mondom még egyszer, internetről, a harmadik országról pláne nem nagyon rendeljünk ilyet.
1: Dr. Eitmann Norbert, az NKFH, de szóval azért csak kimondom, bár jó hosszú neve van, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke segített nekünk, hogy ne csapjon nagyon az áram minket. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen én is!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alas utcai villamos átjárót és ugyanutt a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem közlekedik Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. Pótló busszal lehet utazni, Albertfalva kitérő és a Móricz vonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást.

0: A Szerencs utcát az Elem utca és a Pázmány Péter utca között, mert javítják a távhővezetéket. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Miközben azt halljuk, hogy Donald Trump gazdasági tervei hogyan nem sikerültek, és leginkább az inflációs nyomás az, ami az amerikai gazdaságban gondot okoz, meg hát az sem jött be igazából, hogy hogy fogja hazavinni azokat a gyárakat, amelyek máshol is gyártatnak, de ezen közben úgy tűnik, hogy a nagy amerikai vállalatok mégiscsak egy jó idényt zárnak, hogyha az első fél évi adataikat tekintjük. Ez iránt, ennek okai és eredményei iránt érdeklődő Varga Dánielnél, a KNTH Senior elemzőjénél. Jó napot kívánok!
4: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, azt azért elmondhatjuk, hogy összességében egy ilyen fokozott várakozással futnak neki a második negyedéves gyors jelentési szezonnak az amerikai vállalatok. Emellett érdemes kiemelni, hogy az első fél évben is ugyebár túl vagyunk, és hát egy elég erős teljesítményt tettek le az asztalra a különböző részvényindexek. Csak gyorsan, hogyha áttekintjük, akkor a dollárba számított S&P 500 index teljesítménye megközelítette a 10%-ot, míg a Nasdaq 100 esetében még markánsabb 17% feletti javulás mutatkozott. Ez elsősorban a tech túlsúlynak köszönhető. Ráadásul, ha csak negyedéves távlatban vizsgálnánk a teljesítményeket, akkor még elégedettebbek lehetnek a befektetők, hiszen 2020 óta talán a legerősebb negyedéves teljesítményen vannak túl az amerikai piacok. Az S&P 500 index esetén egy ilyen 15%-os növekedést láthattunk. Egyéb iránt az európai piacok is hasonlóan jól teljesítettek, így a szélesebb piacok magába ölelő Stoxx 600 index is 10% körül emelkedést produkált, illetve a DAX is hasonló teljesítményen van túl. És hogyha már visszatérünk a vállalati negyedéves eredményekre, akkor egy kicsit, hogyha az első negyedéves eredményeket is eltekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy talán hatalmas meglepetést nem mondanék azzal, hogyha azt emelném ki, hogy a leginkább húzó ágazatnak a technológiai szektor számított, bár az előző negyedévekben is hasonlóan alakult, és a következő negyedévben is hasonló tendencia mutatkozhat. Ki kell emelni, hogy az AI momentum mögött jelenleg van egyfajta jelentős fundamentális javulás is, ami a vállalati eredménytermelés is azt jelzi, hogy nagymértékű emelkedést mutatott az elmúlt időben, ez pedig azért meghatározza a részvénypiaci teljesítményeket.
3: Tehát azt mondhatjuk, hogy már nem csak irgalmatlan költsége, hanem komoly bevétele is van az AI-nak a cégek felé?
4: Igen, abszolút elmondhatjuk azt, hogy a utóbbi időben tovább gyorsult a tech szektor bevétel növekedési üteme, illetve hasonló mértékű javulás várható a következő negyed év kapcsán is. Ezzel együtt pedig az energiacégek is javuló pályára állhatnak, hiszen a magas, a megugró energiaárak is szerepet játszhatnak ebben. Az olajárak tekintetében is jelentős volatilitás rajzolódott ki ebben az elmúlt 3 hónapos periódusban. Miközben több éves csúcsokra emelkedtek vissza az olajárak, az átlagos olajárak is meghaladtak a $90 ebben a 3 hónapos periódusban. Így profit oldalon is egy ilyen jelentős mértékű bővülésre van kilátás, akár tech szektor, akár pedig az energiaszektor kapcsán, hogyha amerikai részvénypiacot veszük alapul. Egyedül gyengélkedésen az egészségügyi szektor kapcsán tapasztalhatunk. Itt éves szinten egy ilyen 9-10%-os profit csökkenésre van kilátás. Ez elsősorban inkább a biotech cégek gyenge teljesítményének tudható be. Ezzel együtt még azért kiemelném talán a nyersanyag szektort, a nyersanyag kapcsolt vállalkozások teljesítményét. Itt is egy ilyen közel harmadával magasabb eredményről számolhatnak be várhatóan a következő hetek során a nyersanyag kapcsolt vállalkozások.
3: Az, hogy az energiaszektor ilyen szépen teljesített, az talán innen nézve meglepő, mert hogy Európának, meg főleg a Távol-Keletnek inkább a gondot jelentette a hormuzi szoros körüli háború, az iráni, egy amerikai háború. De így viszont értelmet nyer az is, hogy miért kezdődik ez amerikai részről is újra és újra megint előről. Mert hogy pénzt hoz, bevételt termel az Egyesült Államoknak.
4: Igen, abszolút. Akár az európai energiaszektor szereplő, illetve az amerikai energiaszektor szereplői számára is jelentős mértékű árbevétel növekedés, illetve egy profit növekedés hozhat. Alapvetően azért ki kell emelni, hogy a bázisszintek is ugye alacsonyabban voltak, hiszen az elmúlt években inkább egy ilyen csökkenő tendencia volt megfigyelhető.

0: az olajára kapcsán, míg az idei évben fordult ez a trend, és egy jelentős mértékű növekedés, egy jelentős mértékű volatilitás emelkedés rajzolódott ki, ez pedig azért jelentős mértékű profit növekedés hozhatott a különböző vállalatok, olajtársaságok számára.
1: Azt mondhatjuk, hogy azok a polgártársaink, azok a magyarok, akik az amerikai piacon is kereskedtek a pénzükkel, jól járhattak?
0: Abszolút. Hát ugye, ahogy már az elején említettem, a részvénypiaci teljesítmények kifejezetten attraktívak voltak az első fél évben, hiszen egy ilyen 10%-os növekedést ért el az S&P 500 index, de globális szinten is pozitív teljesítmény rajzolódott ki az első fél év során.
1: Köszönöm szépen, izgalmas és érdekes, hogy mi minden mozgatja a világot, és hogy mennyire nem feltétlenül úgy van az, ahogy a józanész diktálná. Ugye például egy háború kapcsán az ember elkezdi megérteni, hogy vajon miért van az. Hát lehet, hogy ezért. Varga Dániel, KNTH senior elemzője volt a vonalban. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy gyors hír azoknak, akik pénteken hallgatnak minket, akik a hétfői ismétlést hallgatják hétfő délelőtt, számukra már régen ismert az a hír, amit most kürtölt világgá az Európai Unió pénzügyminiszteri tanácsa, amely elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez ugye azt jelenti, hogy megnyílik a lehetőség, mint egy 10 milliárd eurónyi támogatás és kedvezményes hitel lehívása előtt. Nagyjából ez úgy van, hogy 6,5 milliárd eurót kapunk vissza nem térítendő támogatásként, és 3,5 milliárd eurót kedvezményes hitelként, már az esetben, hogyha augusztus 31-ig a kormánynak sikerül teljesítenie a tervhez kapcsolódó reformokat, beruházási célokat, és itt vannak még mindenféle mérföldkövek, amikkel kapcsolatban a Magyar Péter vezette kormány garanciákat vállalt az Európai Bizottság felé, az uniós pénzek védelme tekintetében, korrupcióellenes intézményrendszer létrehozása ügyében, és így tovább, és így tovább. De minden esetre a nagy hír az az, hogy a 10 milliárd eurónyi támogatást megnyitotta az Európai Unió Magyarország előtt. Ehhez képest beszélgetünk most az orosz gazdaság problémáiról, aminél egy igen látványos és plasztikus helyzet írja le igazából azt, hogy mekkora lehet ott a baj. Oroszország megnyitotta a dízel olaj, megtiltotta a dízel olaj exportját, csak kimondtam. Szent Ivány István külpolitikai szakértő a vonalban. Jó napot kívánok, szervusz!
2: Szervusz, és jó napot kívánok a kedves
1: nézőknek. Szóval úgy van ez, hogy akik hivatalból exportálnak, mert mondjuk államközi szerződéseket teljesítenek, ők azok egyedül, akik dízelolajat exportálhatnak Oroszországban, mindenki más nem, mert hogy ellátási problémáik vannak.
2: Igen, sőt a helyzet még ennél is rosszabb, mert nem elég, hogy ellátási, vagy hogy nem exportálhatnak, de megindult az import is. Tehát importálnak is már dízelt, elsősorban ugye feldolgozott kőolajat, tehát finomított kőolajat, dízelt és benzint. Óriási kiesés van, 25-30% a finomítóknak gyakorlatilag működésképtelenné vált az ukrán dróntámadások miatt, és ezek minden nap fokozó, minden nap tartanak, tehát naponta kapunk híreket különböző, és most már ilyen távoli, a frontvonaltól nagyon távoli olajtárolók ellen, illetve finomítók elleni támadásokról volt már, amelyik 2500 kilométerre a frontvonaltól ért támadás.
1: Messze az Uránon túl, igen.
2: Igen, Omsz térségében. Tehát most már gyakorlatilag hazahozták a háborút az ukránok, tehát közel vitték az orosz állampolgárokhoz. Minden nap lehet látni egy képeket arról, hogy milyen hosszú sorok állnak azoknál a benzinkutaknál, ahol egyáltalán adnak még benzint, és mennyit, tehát általában korlátozzák, 20 vagy 30 literre maximálisan felvásárolható üzemanyag. Tehát Oroszországban komoly bajban ezt érzi az is, hogy már Putyin elnök is kénytelen volt erről nyilatkozni. Tehát eljutott odáig, hogy ő elismerte azt, hogy ez egy súlyos probléma, már megpróbálta úgy beállítani, hogy ezen hamarosan úrrá lesznek, megvannak az elképzelései, tervei, de már érzékelő, hogy most már bizony ez Moszkvát és Szentpétervárt is érinti, nem csak a vidéket. Idáig nagyon ügyelt az orosz vezetés arra, hogy elszigetelje a nagyvárosokat, elsősorban Moszkvát és Szentpétervárt, amelyek egyébként is van egy ellenzéki hangulata a háború körül következményeitől. Tehát eddig többen az infláción kívül más nem nagyon érzékeltek a Szentpétervárt, Moszkvát, nem volt mozgósítás, nem hívtak be embereket onnan. Ez egy öntudatos politika volt, viszont ettől már nem tudták elszigetelni. Tehát azt, hogy nincs üzemanyag, attól nem tudták elszigetelni. És hát nagyon fontos jelzés az, hogy influencerek sokassága tudósít erről a Telegram csatornán, tehát tépten nyomon bejelentkeznek azzal, hogy nézd meg, milyen hosszú során, ez felháborító, ennek már réget kéne vetni. Tehát az alaphangulat nagyon megváltozott, nem véletlen, hogy egy oligarha most nyíltan szembefordult. Nyíltan ez ugye merész dolog Oroszországban, mert sokan estek már ki a sokadik emeleti ablakból, vagy estek le lépcsőt, vagy gyanús körülmények
1: között. Igen, rengeteg a véletlen baleset.
2: Igen, nagyon sokat. Még fél évvel ezelőttig, amíg számolta, hogy német hírportál, akkor 41-nél tartott az ilyen megmagyarázhatatlan esetek. Ezek mind olyanok voltak, hogy magas beosztású emberek, akikről tudni lehetett, hogy nem lelkesen követik rendszert, vagy akár bírálják is. Na most megszólalt teljesen nyíltan és nyilván egy interjúban egy ilyen oligarha is, és a legújabb közvélemény kutatás azt mutatja, hogy így már több mint 60% azt mondja, hogy akkor is békét kell kötni, ha nem érik el a háborús
1: célokat. Egy diktátornak ilyenkor két lehetősége van. Az egyik az az, hogy békét köt, mert hogy ez talán a legjobb esélye annak, hogy azt tudja mondani, hogy na ugye visszafoglaltunk területeket, elértük a céljainkat, vége. De hát van egy másik út, és Putyint ezzel szokták inkább azonosítani, ezzel az irracionális megoldással, hogy hát ha baj van, akkor fokozzuk, akkor legyen még nagyobb.
2: Igen, hát ezt mi is kicsiben ismerjük, akkor hosszabbítsuk meg Bicskéig címmel. Tehát ha probléma van valamivel, akkor hosszabbítsuk meg. Igen, valóban sokan azt mondják, hogy Putyin erre készült, tehát eszkalálni akarja a problémákat, tehát nem kivonulni akar a konfliktusból, hanem még tovább élezni, ami esetleg elvezethet az általános mozgósításhoz. Idáig nem merte ez az eszközhöz nyúlni, mert az óriási ellenállás váltana ki a társadalomban, tehát idáig alapvetően önkéntesek és normál körülmények között sorozott katonák vannak a fronton, nincs általános mozgósítás, de állítólag ezt a tervet is fontolgatja a Putyin elnök és a környezete. Neki kockázatos most békét kötni, mert hogyha kiderül, hogy most a 4,5 éve tart ez a rettenetes háború, és tulajdonképpen nem sokat ért el, hát mondhatja azt, hogy persze két megyét elfoglalt többé-kevésbé, de hát akkor azt megkérdezik az emberek, hogy ezért volt ez az egész? Tehát ezért vált páriává Oroszország, ezért rekesztették ki mindenhonnan, még sport események közül is. Ezért volt a magas infláció, ezért a gazdaság, van súlyos problémája a gazdaság.
1: Hát és ezért van 1,5 millió áldozat, ugye egy részük meg is halt, egy nagyobb részük pedig súlyosan megsebesült.
2: Pontosan így van, és talán ezekkel van nagyobb gond, tehát nagyon sok. És nem csak azok, akik megsebesültek, ugye van ez a posztraumás szindróma, tehát a frontról visszatérőkkel is nagyon sok gond van.
1: Ez már Afganisztánban is így volt Oroszországban, amikor az afgán háború véget ért, és hazarendelték a katonákat, arról nagyon rossz hírek jöttek.
2: Hát abszolút, és ugye nem véletlenül, hogy ez egy külön maffia is létrejött, akit úgy hívtak, hogy afgánok. Ezek nem afgánok voltak, hanem Afganisztánban szolgált katonák, akik a legkegyetlenebb maffiát alkották a 90-es években Oroszországban.
1: Még egy irányba hadd vigyem el a beszélgetésünket. Úgy tűnik, hogy India lesz az az ország, ahonnan tud importálni Oroszország üzemanyagot. Az az India, amelyik korábban azt vállalta, hogy megszakítja az ilyen irányú kapcsolatokat Oroszországgal, leginkább Trump nyomására. Most mi lesz?
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. India egyébként korábban nagyon sokat importált és finomított. Ugye Indiának óriási finomítási kapacitásai vannak, és nem keveset ebből az európai piacon is eladott. A Trump nyomása erre vonatkozott, hogy ő kereskedett ezzel, olcsón vásárolta az oroszoktól a kényszerből alacsony áron eladott kőolajat, és finomította, és onnan már indiai dízelként adta el. Na most ugye már nem tud vásárolni az oroszoktól, egyrészt azért, mert erről letiltott a Trump, másrészt azért, mert az oroszok most nem is adnak el. Gyakorlatilag néhány szerződésnek tesznek eleget, de felesleges kapacitásuk már abszolút nincs. Most már máshonnan beszerzett finomított dízelt kell visszaadniuk. Ugye a dízel nagyon fontos, mert a háborúhoz is ez kell, hát a tankok, a lövegek, minden gyakorlatilag.
1: Hát és a mezőgazdasághoz is, aztán végképp nem hiányzik Oroszországnak, hogy ellátási gondjaik is legyenek.
2: Igen, ez pontosan így van. Voltak korábban, de a krimi annexió után ugye nagyon komoly mezőgazdasági szankciókat vezettek be. Ez átmeneti problémákat okozott, de valójában utána ez nagyon jó hatással volt az orosz mezőgazdaságra, mert most többé-kevésbé önellátó. Tehát képes állna, de ha nincs dízel, ha nem tudnak működni a traktorok, kombájnok, akkor nagy baj van. És hát most jelen pillanatban nagyon sok régióban itt tartunk. Tehát ez a helyzet. De Oroszország nagyon nehéz helyzettel áll szemben. Ezért gondolták nagyon sokan a nemzetközi szakértők közül, hogy hajlani fog egy észszerű béke megállapodásra, de ennek nem látni jelét. Tehát ugye Trump elnökkel folytatott most Putyin egy 1,5 órás megbeszélés, mindenki arra várt, hogy Trump jön egy újabb béketervel, amit egyeztetett Putyin elnökkel, de nem jött semmivel a NATO csúcsra, semmilyen új tervvel nem jött, sőt Ukrajnát támogatja határozottabban, a Patriot rakétagyártási licenszét felajánlotta számukra. Tehát úgy tűnik, hogy nincs orosz béketerv, bár volt egy ilyen optimizmus, hogy ezek a nehézségek arra készítik Oroszországot, hogy a tárgyalóasztalhoz üljön.
1: Egyszer vége lesz, de mikor és hogyan? És ki fogja tudni kimondani először, hogy abba hagyja? Nyilván Oroszországnak kell is, ők az agresszor, ezt soha ne felejtsük el, amikor erről a témáról beszélgetünk. Szent Iványi István, köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm.
1: Köszönöm a figyelmüket is, Hazafi Dávid szerkesztette a mai műsort, Róna Jégon vagyok, jövő héten is találkozunk, ugyanezekben az időpontokban, délelőtt, délután várjuk Önöket a Gazdasági Magazinnal itt a Spirit FM-en. Viszontlátásra!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakma

0: Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sarvarfürdő.hu
2: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu Az akció július 20-áig tart.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés, ismét egyre hevesebben támadja egymást az Egyesült Államok és Irán. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvénymódosítás szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak akkor küldheti vissza a szöveget az alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra, ha közjogi érvénytelenséget talál benne. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írnia a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen, tette hozzá a miniszterelnök, aki úgy véli, hogy a Fidesz megpróbálja megakadályozni a módosítás hatályba lépését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője valótlannak nevezte Magyar Péter alkotmánymódosítással kapcsolatos állításait. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuwaitban, Jordániában, Bahrainben és Ománban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak, egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozásokat. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Gyengült a forint reggel a főbb devizákkal szemben. Az euró árfolyama 357, a dolláré 314, a svájci franké pedig 387 forintra emelkedett. A magyar fizetőeszköz ugyanakkor az éveleje óta továbbra is erősebb, mint 3 devizával szemben. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Országszerte gomoly felhős, napos az idő, de délután északkeleten záporok kialakulhatnak. A szél megélénkül, délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
5: Jó napot kívánok, ismét szeretettel köszöntöm a fórum minden kedves nézőjét, és ezúttal a Spirit FM rádió hallgatóit is köszöntöm. Köszönjük, hogy minket választottak. Mondom a témajavaslatokat. Az önkény ellen tüntetett a Fidesz, mintegy 5000 ember lehetett jelen a Sándor palotánál, Orbán Viktor viszont nem volt ott. Kármán András pénzügyminiszter azt mondja, hogy ma elhárulhat a jogi akadály az uniós források hazahozatala elől. És végül megfagyott a három elpusztult 60 pusztai zebra, ezt állapították meg az illetékesek. Istvánnal kezdünk, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Ferenc! Mert akkor István vagyok.
5: Üdvözlöm, parancsoljon!
6: Az első témához szeretnék hozzászólni. Én már a köztársasági elnök elmozdítása. Én szerintem nem vele kellett volna kezdeni. A köztársasági elnök úgy viselkedett, mint ahogy a becerevéhez méltóan viselkedett. De nagy bűn szerintem nem követett el. Aki itten igazából egy, most nem, gyorsan nyeltem egyet, milyen ember, az a volt főügyész, aki most az Alkotmánybíróság elnöke. Ő hivatali visszaélést követett el éveken keresztül. Ha én a munkahelyen szabotálom a munkámat, engem páros lábbal rúgnak ki. Ez az ember meg pereket akadályozott, meg dobott vissza, pártolta a dolgokat.
5: Hát csak ezt bizonyítani kell. Értem, hogy van egy ilyen közvélekedés, hogy Polt Péter legfőbb ügyészként a fideszes kínos ügyeket megpróbálta elfektetni, elhúzni, de ez egy vélekedés, tehát ezt nyilván exakt módon tudni kell bizonyítani, és utána lehet megállapítani, vagy egyetlen kérdőre vonni őt, szóval, hogy ilyen alapon nem lehet azt mondani, hogy mi úgy gondoljuk meg a társadalom egy része, tehát akkor ő most ki van rúgva, de egyébként nagyjából ez fog történni a nyugdíj, tehát a 70 éves korhatára vonatkozó szabállyal ő is menni kényszerű.
6: Az kevés, mert röhögve fogja majd fölvenni azt a nyugdíjat, amit kap.
5: Az a helyzet, hogy itt folyamatok vannak, tehát lehet, hogy első lépésben távozik, mert az új törvény alapján távoznia kell. Lehet, hogy majd ha lesz új legfőbb ügyész, és az ügyészség teljesen szakszerűen fog működni, akkor megnézik a korábbi évek nagy horderejű ügyeit, vagy azon ügyeket, ahol bárkinek kételje van, hogy azt az ügyet miért nem vitték el vádemelésig, mondjuk. Tehát, hogy azért ezek nagyon időigényes folyamatok. Lehet, hogy években fog telni.
6: Világos, én nem is türelmetlenkedek, csak azt mondom, hogy őt jobban meg lehetne fogni. Például azokat a pereket azért ott születtek határozatok. Valami ügyész azt aláírta felső parancsra. Azt kell elővenni, és az az ember nem fogja magát hagyni, és előbb-utóbb 1, 2, 10, 20 ügyész is azt fogja mondani, hogy én a nagyfőnöktől kaptam az utasítást, hogy ezt le kell zárni idő előtt, vagy visszadobni.
5: Igen, ez lehet, hogy így lesz, de ez erre mondom, hogy ez időigényes, el kell. Ugye az ügyészségnek vannak napi feladatai, folyó ügyei, emellett indulhat el egy feltárása az elmúlt x évnek, ha van bennük igény erre. Tehát megint oda lyukadunk ki, hogy igen, de türelem. Egyébként van egy ügyész...
6: Beszédes az is, ahogy idő előtt lemondott, hogy utána átejtőernyőzzön az Alkotmánybíróságra.
5: Az egyértelmű Ilyen. Volt, persze. Hát ez a bebetonozás tipikus esete, igen.
6: De a fő témára, amit gyorsan akarok majd mondani, az a Áder Jánosnak a beszéde volt.
5: Hogy tetszett?
6: Na most, az nagyon nem tetszett, nem is ez a dolog, nem az a lényege, hanem ő kapja azt a tisztességes, hatalmas apanást. Ő nem pikipalkóként kapja azt az apanást, hanem volt köztársasági elnökként kapja. Akkor úgy is kéne viselkednie, mint volt köztársasági elnök, és nem volt pikipalkó. Azt innentől kezdve ezt az apanást tökéletesen meg lehetne vonni tőle is, meg lehetne vonni a Schmidt-Páltól, aki ott virít a DPK gyűléseken, ott virított meg felszólalt, ők már pártkatonák. Egy köztársasági elnök az semleges. Ön például, csak egy példát, hogy mit jelent a semleges. Önnek is van politikai meggyőződése, biztos, minden embernek. De nem tűnik ki.
7: Igen, persze egy újságíró alapvetően nem saját magát helyezi előtérbe, meg nálunk van egy etikai kódex, tehát nem nyilvánítunk politikai véleményt itt az ATV-ben. Mármint egy ATV-s dolgozók, illetve műsorvezetők. Egyébként igen, Áder János tulajdonképpen, ha eddig, tehát az volt a dolga, hogy testesítse meg a nemzet egységét, tehát ehhez képest volt elnökként is tulajdonképpen ez az öröksége, ehhez képest beállt az egyik politikai oldal mellé, úgyhogy hiteltelenítette magát szerintem picit visszamenőleg is.
6: Igen. Tehát innentől nyugodtan meg lehetne vonni az apanást. És ez ráadásul nem ördögtől való, hiszen úgy tudom, hogy Schmidt-Pál kezdte mondani, hogy azért akkor lemondok, hogyha ezeket a javadalmazásokat megkapom. Előtte ez nem volt.
7: De előtte is volt. Az ő kedvéért úgy írták át a törvényt, hogy akkor is járnak ezek, hogyha valaki nem tölti ki a hivatali időt, mert mondjuk belebukik, mert lopott, mint a Schmidt-Pál esetében, ez ugye közismert.
6: Érdekes. Jó, csak remélem, hogy valamelyik törvényhozó, vagy valaki ezt hallgatja, ezt a felvetésemet, de innentől ezek az emberek méltatlanok arra, hogy most köztársasági elnök legyenek. Ő most egy Áder János, meg ő most egy Schmidt-Pál, és folytathatnám a sort. Tehát meg kéne vonni ezeket az apanásokat, azért, mert ők csinálták azt, hogy úgy viselkedtek, hogy méltatlan legyenek az én pénzem apanázsára, meg az többiek pénzére. Ennyit szerettem volna mondani.
7: Köszönöm szépen, István. További szép napot, viszont hallásra. Ha jól hallottam, Ákos van itt. Jó napot kívánok. János. Bocsánat. Halló, halló.
8: Jó napot kívánok, Ferenc.
7: Üdvözlöm, parancsoljon!
8: A nyugdíjas kapcsolatban szeretnék egy kicsit mondani, majd először a tüntetésről. Hát tegnap az Áder János is, és az a hölgy is, aki felszólalt, az a saját magukat minősítették. Egy, Áder Jánosnak akkor kellett volna felszólalni, amikor fel kellett volna. Miért nem szólalt fel akkor?
7: Mikor, bocsánat?
8: Mikor hivatalban volt.
7: Ja, hát a Fidesz által kinevezett államfők azért többnyire teljes mértékben belesimultak a Fidesz politikájába, tehát soha nem emeltek szót lényegi kérdésekben, úgyhogy ezen én nem csodálkozom.
8: Igen, csak ugye voltak országos problémák is, sunnyogott össze-vissza, nyugodtan kimerem jelenteni, és nem szólalt meg olyan dolgokba, amiben csak ő neki kellett volna megszólalni.
7: Nem érezte szükségét. Mindenre van magyarázat.
8: Igen, ő, de az ország ő. Igen. A másik, a nyugdíjak kapcsolatban szeretnék Ferenc egy-két szót mondani. Igen. Most olvasom, hogy 100-120 ezer forintos nyugdíjnál emelik, meg fölemelik minimum 120-ra.
7: Igen.
8: És én nekem 200 ezer forint a nyugdíjam.
7: Igen.
8: És tessék elhinni, nem dohányzok, nem iszok, semmilyen káros szenvedélyem nincs. Nem jövök ki a 200 ezer forintból.
7: Elhiszem. Hát azért emelik föl akkor a 70-80-90-110 ezreseket legalább 120-ra, mert az is nagyon kevés, de hát ahonnan felemelik, az meg a botrányosan kevés.
8: Az de botrány, teljesen egyetértek, hogy 28 ezer forint a 21. században, ez szinte nevetséges. 200 ezerből nem jövök ki, akkor az a szerencsétlen, hogy jött ki 28-ból, vagy hogy jött ki 100-ból, vagy 120-ból.
7: Igen. Mészáros Lőrinc vagyona azt hiszem 5 másodpercenként nőtt 28 ezer forinttal.
8: Pontos, azért percenként, mit tudom, hány milliót, így van, és olvastam. Igen, na ezektől egy az egybe le kell nullázni. mert a megszerzett érték, megszerzett vagyon az nem reális. És nem megfelelő úton került hozzá az a vagyon. Ne játsz itt az Orbán a fejét, mert állítom, ez csak az én véleményem, háromnegyed része az Orbán vagyon.
7: Mészáros Lőrinc vagyonának?
8: Igen.
7: Erről csak egy ilyen népi vélekedés van, Orbán Viktor tudom idézni, nincsen strómanom, és sosem voltam vagyonos ember, nem is vagyok, nem is leszek. Ez a hivatalos, illetve ami a vagyonbevallásban szerepel, illetve az elszűzött komment, hogy a vagyonbevallást a törvényeknek megfelelően a valóságot hűen tükrözve kell kitölteni. Itt tartunk most.
8: Ugye nem gondoljuk azt, hogy a vagyonbevallás az hülyen van kitölte, ugye ezt senki nem gondolja, remélem.
7: Én ezt nem merném megfogalmazni, inkább azt szoktam mondani, hogy ebben a műfajban a Greenfivéreket vagy Benedekeleket nagyobbra tartom.
8: Úgy, ahogy tetszik mondani. És akkor még egy, ami még az én véleményem megint, én egy öreg nyomozó voltam, valamikor most 78 éves vagyok, mindegy. Az én véleményem szerint, én megmondom őszintén, eléggé tiszapárti vagyok, és az a véleményem, hogy a tiszapárt, ha nem figyel oda, az újságírók fogják megfojtani.
7: A tiszapártot? Mire gondol?
8: Például valamelyik nap volt egy riport, most nem tudom megmondani, hogy melyik minisztert, azt hiszem a gazdasági minisztert akarták szóvá vírni, és akkor bement az ajtón, és direkt bedugta a mikrofont az ajtó, mikor becsukta az ajtó, elkezdett kiabálni, hogy becsukta a mikrofont az ajtó közé, engedje ki, direkt ő dugta be. Ezt a tévében vissza lehet játszani, meg lehet nézni.
7: Értem. Szerintem a Tisza eléggé nyíltan kommunikál, hát Magyar Pétert inkább azzal vádolják, hogy Facebook kormányzást folytat, tehát hogy minden lényeges vagy kevésbé lényeges mozzanatról is posztol vagy videót tesz ki. Úgyhogy hát lehet, hogy vannak olyan sajtótermékek, amelyek próbálnak fogást találni a kormányon, jól teszik egyébként, de egyrészt még nem tudtak fogást találni rajta, másrészt ettől, hogy valaki azt mondja, hogy neki becsukták a mikrofonját az ajtó résbe, ez még nem dráma.
8: De nem dráma, de miért olyan pofátlan? Ön jobban ért százszor hozzá a sajtó íráshoz, meg ezt mindig ér a százszázig, de mikor lehet látni, mikor bedugja az ajtó közé, mikor becsukták az ajtót, és elkezd kiabálni, ne csukja be a mikrofont. Utána kivette a mikrofont, kinyitották az ajtót, utána meg elkezdte kiabálni, hogy miért most a hölgyet zárt, nőt zárta be, vagy csukta be. És nem hagyja, állandóan a nyomukban vannak, pofátlanok, szinte fölökik, akit akarnak kérdezni. Szóval nem értem, hogy engedje ezt meg a Magyar Péter, hogy a sajtó, az ellenzéki sajtó ilyen nyíltan támadjon.
7: Hát szerintem ez belefér, ez a dolga a sajtónak, hogy kérdezzen, oda menjen, oda tartsa a mikrofont, aztán vagy sikerül, vagy nem. Jobb ez, hogy ezt inkább engedik, mint a Fidesz alatt volt, hogy elzárták például a képviselőket a parlamentben az újságírók elől, nem is lehetett már odaférni hozzájuk, vagy elhajtották a sajtót, vagy a Havasi Bertalan ilyen 2-3 szavas SMS-ekben válaszolt fontos újságírói kérdésekre. Tehát ennél sokkal jobb az, ami most van. Nyilván van kockázata, hogy rossz választ ad egy miniszter, vagy arrogánsnak tűnik, vagy belezavarodik. Ez van. Úgyhogy azért fizetjük a kormányt, hogy jól kormányozzon és kommunikáljon megfelelően. Ha valamit elront, majd vagy javíthat, meg rá lesz kényszerítve a fejlődésre. Úgyhogy ebben én nagy problémát nem látok egyelőre.
8: Hát igen, ez a vélemény különbsége lehet emberek között, mint most is. Kettőnk között a Havasi Bertalan, hogy tetszett mondani, hát például a Havasi Bertalan, hogy meri azt mondani a miniszterelnökre, hogy egy zseb, nem most, nem idézem szó szerint, mert most hogy nem
7: tudom. Zsebdiktátor, vagy valami ilyesmit mondott.
8: Zsebdiktátor, úgy, ez az jó kifejezés. Hát, zsebdiktátor. Hogy azt... egy sima Havasi Bertalan, akinek eddig csak Orbán pulikutyája volt, hogy meri ezt mondani egy miniszterelnökre?
7: Szerintem ez azt mutatja, hogy megrendítő volt a vereség a Fidesz számára, és képtelenek feldolgozni, és És hát tehát a tehetetlenségből ez fakad, ennyi tud kijönni.
8: Igen, tehát, erre is gondoltam, hogy ez a tehetetlenség.
7: Hát ez van.
8: Igen, ez a...
7: Ez fejeződik ki ezekben a kifejezésekben, és akkor mi van, ha ezt mondja? Hát gondolhatja ezt. De hát úgy tűnik, hogy nincs egyelőre jobb érvkészlet. De lehet, hogy majd alakul. Sándor.
8: Igazat vagyok. Na ennyit akartam.
7: Köszönöm szépen.
8: Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetted hallgatni.
7: További szép napot, viszonthallásra. Kedves nézők és hallgatók, ennyi volt az első rész. Most jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk. Egyébként, szüleim! Sznekedhetelek, bájlóci játszik!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Budaörsi úton kifelé az Egér út után mától lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket építenek. A Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, szintén mától, illetve ugyanott a befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem közlekedik Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, a 61-es villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. Mától a második kerületben a Nagyirét utcát egyirányosították a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve lezárták a félútpályát is aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik Nagykovácsi felé. A Bécsi úton és a Vörösvár úton kifelé a csomópontnál egy sáv járható, mert csatornajavítása kezdődött. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávot lezárták, itt tart még a burkolatjavítása. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső

0: két témával szeretnék foglalkozni. Az egyik, ami ha már az előző telefonáló érintette, én most ugyanúgy feltenném azért a kérdést, egy olyan
1: találós kérdés.
0: Találós kérdés, köszönöm a kisegítését. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint Mészáros Lőrinc valójában kicsoda? Hogy most így, mint magyar
1: legtehetségesebb magyarországi vállalkozó üzletember, aki egy néhány milliós cégéből egyszer csak szinte természet fölötti módon megtáltosodva 11-12 év alatt felépített egy állítólag 1600 milliárd forint összértékű vállalatbirodalmat. Én így látom őt.
0: Köszönöm ugye rá a választ. Én csak erre azt tudom mondani, hogy a Budapest viszonylatban lehet, hogy nem teljesen úgy igaz, hogy mondom, úgy terjed a közhiedelem, hogy Orbán Viktornak a vagyon kezelője. Hát aztán lehet, hogy ez nem így van. Na jó, mindegy. Ezt szerettem ilyen találós kérdésként feltenni, és adott rá tulajdonképpen egy választ. A következő kérdésem pedig az volna a tegnap esti Sándor Palota előtti összejövetelen. Nem tudom, hanyadik felszólaló volt az a lelkész úr, aki elmondta többek között a Orbán Viktor cégkezése alatt, a 16 év alatt, hogyha jól emlékszem, azt mondta, hogy 2000 valány száz templomot újítottam fel, a következő meg az volt, hogy 200 darab új templomot épített. Na most a templom felújítást az helyen köze, még el is fogadom, de a második, a 200 darab templom építést, azt nem fejtette ki bőven, hogy azt Magyarországon kívül melyik országba épített 200 darab templomot. Ő szerint ezzel kapcsolatban mi a véleménye önnek?
1: Nem ismertem ezt a számot, lehet, hogy ebben külföldi templomok is vannak. Azt tudom, hogy például Mexikóban egyszer adtak jó pár milliót templomépítésre, vagy a határon túli magyarság körében. Inkább az a baj, hogy ezek a templomok jobbára kihasználatlanok, tehát folyamatosan fogyatkozik a létszám. Nehéz az embereket rávenni, hogy éljék meg a vallásosságukat, elmenjenek ezekbe a templomokba.
0: Igen, mert azt elfogadom azt az előző adatot, hogy mit tudom én, hány templomot újított fel itt Magyarországon.
1: Igen.
0: De az, hogy 200 darab templomot, jó, nem nevezte meg az országot, csak egyszerűen, számszerűen kifejezte azt, hogy 200 darab templomot épített egyes szám első szemébe. Szóval,
1: értem, tehát hogy most ez a... Valószínűleg nem Orbán Viktor keverte a maltert.
0: Jó, azt is elfogadom, hogy milyen munkabírású ember, hogy általában legtöbb esetben úgy fogalmaz, hogy egyes szám első személy, mint hogyha amit tett, illetve amit a kormány tett, mindent magára vállal. Na mindegy, csak ezzel a templommal kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy emlékezetem szerint, hát nem tudom megmondani, hogy mikor volt az az év ebbe az országba, amikor tényleg új templomat építettek itt Magyarországon. Ön tud ebben kapcsolatban?
1: Nem tudok, mert igazából nem esik az érdeklődési körömbe a templomépítés, mert eleve mondom, a vallások elég nagy gondban vannak, sokkal több a templomi férőhely, mint a hívő, úgyhogy...
0: Igen, meglehetősen kiüresedtek az utóbbi években, évtizedekben, úgyhogy tisztelt Uram, nekem csak ez a két kérdésem lett volna. Köszönöm szépen, hogy volt lehetőségem az egyiket, meg a másikat is megkérdezi öntől, mint véleményt.
1: Köszönöm szépen, István, hogy hívott.
0: És viszont hallásra.
1: Minden jót.
0: És további jó munkát.
1: Viszont hallásra. Katalinnal folytatjuk, kezi csokolom.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek, Katalin vagyok, és köszönöm a lehetőséget. Néhány gondolatot összeírtam így magamnak, amit fel fogok olvasni, hogy nehogy bekuszálódjak, keveredjek, jó? Ha megengedi,

0: akkor olvasni fogom. Először is Magyar Péter szüleinek szeretnék köszönetet mondani, hogy olyan fiút neveltek, akivel ezt a rendszert meg tudtuk bontani. És talán nem is túlzás, hogy túl is döntöttük. De mindez Magyar Péter, a mostani miniszterelnök és a hátszél nélkül nem ment volna meg, ez biztos, hogy így van. Sólyog Tamás igazán észrevehetné, hogy teljesült a nép akarata. Az előző kormánytól mindenre ez volt a válasz, döntött a nép, a jó kis kibúvó válasz, és azt tettek, amit akartak a népnek, soha többé nem volt beleszólása. Sem a Sólyog Tamás, sem a Csornai köztársasági elnök, nem tudom, milyen neve hirtelen.
1: Áder János.
0: Nem zavarták ezek a dolgok, nem volt hozzászólni valójuk, hogy a néppel nem foglalkoztak, csak a saját grupukkal. A Fidesz, akiket a Fidesz ültetett persze oda, és most mi a probléma? A Sólyog Tamás, akit akar odaültetni, akit majd a nép segítségével oda teszünk. Az írástudós Schmidt Pál és felesége múltban is a tévében szerepeltek, tornáztattak bennünket, milyen jó is volt. Ebben az érában jól éltek luxus módon az adózók pénzéből a Sándor palotában. Egyiküket sem zavarta, hogy mi történik körülöttük. Bólogató Jánosok voltak, semmi több. Emlékszünk, amikor még Mádli Ferenc a szomorú történet kilakoltatására a Sándor palotából, még nem volt kész a házuk és a dalma... Asszony, ugye? Azt hiszem úgy hívták, nem volt hova költözni, mert nem volt kész a lakásuk. Ez se zavarta őket, nem volt luxizás. Nem volt luxizás. Fidesznek a lemezjátszót meg kellene igazítani, mert elakadt a tű rajta. A Lázár János és a többi, hogy bír el ennyi vagyonnal, lassan meg kell őket majd sajnálnunk. Az egyik beszédében elhangzott a Lőlőke vagyona, miért szúrja a szemét a népnek?
1: Lázár János? Lázár János igen. Mondta, hogy szúrja Lőlő vagyon a nép szemét?
0: Igen. Ő hát, beszéde volt.
1: Pedig ők egy csapatban játszanak.
0: Én azt tudom, és azt jól tudom, hogy miért zavarja a nép szemét, miért szúrja a Lőlőke vagyona. Hát vajon miért? Azért, mert a Lőlőke Orbán Viktor árnyékában lett gazdag, meg persze kellett hozzá nemzetes asszony.
1: Máskor meg azt mondják, hogy még több Mészáros Lőrincre volna szükség, nem az a baj, ha, hogy
0: nekik igen, nekik
1: van,
0: nem,
1: hanem
0: nekik
1: hogy több igen. Kellene.
0: Igen, nekik igen, nekünk nem, nem? De mi is itt vagyunk, 4 millióan. Például a multik, mindjárt nem zavartak, azt mondta Lázár János, persze, hogy nem zavarnak, mert oda megyünk kenyérért, tejért, lisztért, ezért, azért, amazért, és ők generációk alatt lettek multimilliómosok gazdagok, de nem verik magukat a gazdagságukkal, úgy, mint ahogy ők teszik. A Lőlőkétől nem tudnánk napi szinten kenyeret venni, zöldséget meg húst, nem tudnánk az ő boltjába bemenni. Ő meg oda jár vásárolni, ahova senki más nem jut. És nem látni a multiknál, hogy mutogatnák magukat milliárdos helyeken. Orbán Viktornak köszönhetően 42 év és 230 nap után 3 gyereket szültem, nem akarok sírni, 49.500 forintot kaptam.
1: Nyugdíjat?
0: Igen.
1: Hát az nagyon kevés. Most mennyi?
0: Most 105.
1: Hát akkor fel fogják emelni 120.000-re, az lesz a legkevesebb, amit adni igen, fog az állam. Értem. De hát nyilván ezt öntem.
0: Nem értem az embert megalázni azért, hogy ők megmilliárdos, ne legyenek vele boldogok. Na mindegy is. Annak idején a Pinter Sándor szájából elhangzott, hogy ennyiből is meg lehet élni. Nem kívánok neki egyebet, hogy a sorsa úgy alakuljon, hogy mindezt meg tudja tapasztalni.
1: Ez a veszély nem fenyegeti Pintér urat, mert nem szegény ember. Egyébként nem biztos, hogy ő mondta, valamilyen Marcell nevű fideszes figura mondta ezt, hogy meg lehet élni 47.000 forintból, aztán őt kiesett a parlamentből, és berakták azt hiszem az SRT-be, vagy valami állami cégbe, szóval...
0: Jó helyet találtak neki is, nem?
1: Gondoskodtak róla. Igen, az bicska nyitogató volt, meg hát rendkívül buta. Nyilatkozat.
0: Most is tudom, nyitogató, elég sok. Most arról szeretnék, amit a parlamentben, mert ritkán nézem meg, mert nem akarom magamat így elhúzni. hajnalka, nem tudom milyen hajnalka a keresztények soraiba ül. Nem tudom, hogy ő eső után szokott esőkabátot felvenni, nagyon vicces lehet úgy járkálni az utcán. Annyi sok év alatt nem jutott eszébe bocsánatot kérni, hát nagyon szomorú.
1: Valójában azt nem neki kellett volna egyébként most sem bocsánatot kérni, szerintem, hanem azoknak, akik eltusolták a Szőlő utcai ügyet,
0: így van,
1: akik kitüntettek pedofil intézményvezetőket.
0: Így van, akkor most nem tudom, szomorú és vicces és nevetséges, és nem is tudom, milyen szavat lehetne erre, hogy kiáll és nagy fennhangon ilyen, és hogy a pártársát megvédi, az úgy rendjén is van. De a 16 évi karaktergyilkosságot mosolyogva, nevetve vitték ki véghez, oda nem kellett bocsánat, hiszen azok paraziták, poloskák, vadhajtások, mind a 4 millió emberrel együtt, ugye mi magunkat is beleszámoljuk. Ez volt, és ezt mind a feszület alatt el tudja mondani. Zsebében van a feszület, vagy a nyakában, hol hordja? Nincsen lelkiismeretük. Nagyon szégyen a párt úgy, ahogyan van. Sándor Palota előtt, akik összegyülekeztek, ők a saját demokráciájukért harcolnak, meg a jogállamukért. Elfelejtették, hogy van magyar nép is. Mert csak a Fideszbe, meg a keresztényekbe gondolkodtak. És ezt a Fidesznek építették fel, és nem a népnek. Ebből lett az elég, és ne tovább.
1: Ettől még tüntethetnek egyébként, tehát abban nincs semmi probléma, hogy gyakorolják az állampolgári jogaikat, kifejezik a nem tetszésüket. Ettől demokrácia a demokrácia.
0: Jó, de azért úgy határa is van mindennek, nem?
1: Nem, a demokrácia határtalan. Ha jogszerűen zajlik egy tüntetés, akkor napi szinten tüntethetnek, ameddig úgy érzik, hogy nem teljesültek a követeléseik, vagy ameddig bírják erővel.
0: És a miénk mikor teljesültek? Egész esztendőben tüntetés volt. Meghallgatott valaki bennünket? Senki.
1: Igen, ebből nem következik, hogy egy hatalomváltás után az új kormány is így reagáljon majd az ellenzéki hangokra, de következhet. Szóval az kétségtelen, hogy a Fidesz kétharmaddal bármit megtehetett, és ugyanez a kétharmad most az eddigi ellenzék számára, vagy hát egy új formáció számára áll rendelkezésre, hogy mindent meg fog-e tenni fideszi értelemben, az nem biztos, még nem látjuk. Én örülnék, ha mindent nem tenne meg, amit a Fidesz megtett, de hogy megtehet, az biztos. Tehát, ahogy szokták mondani pestiesen, a fagyi visszanyalt most.
0: Hát visszanyalt rendesen, de azt gondolom, hogy Magyar Péter ne vegye fel ezt a retorikát, amit ők. Ne. Annál sokkal intelligensebb, műveltebb embernek gondolom. Na és akkor végre teljesült a nép akarata, hallja meg a Fidesz is, még egyszer, hogy mindenki jól értse, teljesült a nép akarata. Még egy kérdés, eltűnt a mi Pistánk, a mindenki Pistája.
1: Ki a mindenki Pistája?
0: Hát a földművelésügyi miniszter.
1: Ja, nem tudtam, hogy ő.
0: Infót akkor várjuk, mert igen, aggódunk érte itt a környéken. Eltűnt.
1: Értem. Rendben. Köszönöm szépen, Katalin, hogy hívott. Nem tudtam, hogy Nagy Istvánt hiányoljak, meg azt sem, hogy mit csinál, de hát lejárt a mandátum, leköszönt az előző kormány. Nyilván visszamegy a polgári életbe, vagy lehet, hogy már nyugdíjas korosztály. Fogalmam nincs. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ha bármi infó befut, akkor majd megosztjuk a kedves nézőkkel, de minden korábbi kormánytagnak is jó egészséget kívánok, meg mindenkinek, aki soha nem volt kormánytag. Úgyhogy ezzel a jó kívánsággal zárul a mostani fórum. Délben jön a friss híradó, és utána még egyszer találkozhatunk, olyan 12-22-től. Legyen szép napjuk addig is, a viszontlátásra!

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Átadták a Mercedes új üzemét Kecskeméten. Csaló lelki segítők próbáltak gyerekeket behálózni az interneten. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadón Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint a háromszorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Mostantól a Gyessev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja az, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedett. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték kórházba. Lelki segítőnek adták ki magukat azok az ismeretlenek, akik gyerekeket próbáltak behálózni az interneten. Az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szerint az újabb online behálózási rendszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmas kapcsolatot. A szervezetek azt kérik, hogy a gyerekek csak hivatalos lelkisegész szolgálaton keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Újabb légicsapásokat indított egymás ellen az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg iráni katonai célpontokat támadott, Teherán pedig azt közölte, hogy amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban, Jordániában, Bahrainben és Ománban. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szerint Irán lezártnak tekinti a Hormuzi szorost, míg Washington azt állítja, hogy a nemzetközi hajózási útvonal továbbra is nyitva van. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen haltak meg Európában a június végi hőhullám miatt. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Országszerte gomoly felhős, napos az idő, de délután északkeleten záporok kialakulhatnak, a szél megélénkül. Délután 27-32, este 20-28 fokra számíthatunk. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
7: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét. Az önkény ellen tüntetett a Fidesz, Orbán Viktor nem volt ott. A pénzügyminiszter azt mondja, hogy ma elhárulhat a jogi akadály az uniós források hazahozatala elől, és megfagyott a három elpusztult zebra 60 pusztán. Ezek a témajavaslatok, de most érkezett egy hír, hogy elfogadta az Európai Unió, illetve az Európai Ügyészség, hogy Magyarország csatlakozik a szervezethez. Ez azért jó hír, mert 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat az Európai Ügyészség minden olyan ügyben, ahol felmerül a gyanúja Európai Uniós pénzek eltüntetésének, megcsapolásának, eltérítésének. Szóval uniós pénzlopás ügyben nyomozhatnak most majd az Európai Uniós Ügyészség munkatársai. Ernővel kezdünk. Jó napot kívánok!
8: Hello, üdvözlöm, Ferenc!
7: Jó napot kívánok! Parancsoljon!
8: Nem kapcsoltam tévét, Ferenc, csak gondolom, már hallom a hangján, hogy ön az.
7: Igen, igen.
8: Én hallottam, hogy az a csatlakozás, hogy a jogilag csatlakoztunk ahhoz, hogy ugye utána nézzenek az uniós források hova tűntének.
7: Így van.
8: Nagyon helyesnek tartom. Én szinte azt lehet mondani, hogy már szinte 25. órában vagyunk. Mert ezek a drágalátos elődök, ezek eltüntetik a pénzt, attól félek én.
7: Tehát vannak erre utaló jelek, igen.
8: Az a nagy félelmem, hogy nem véletlen, hogy sunyítanak, sumákolnak, lapítanak a parlamentbe is, amit csinálnak. Hát seféle se farka, hogy nem is akarom emelni. Tudja mindenket, mindenki nézi, én is ilyen nappal ott vagyok. Ezzel kapcsolatban azért lesz egy kis, rosszallásom.
7: Rendben.
8: Felkészítő úr, miért kell ez a sok reklám?
7: A reklám azért kell, mert a tévé, persze a tévé egyik bevételi forrása a reklám.
8: Értem. Gondoltam én azt, mert nem vagyok én azért annyira buta. Csak hogy mondjam, tehát az a baj, hogy sok mindent elvesznek tőlünk, és kénytelen vagyok néha-néha átnézni a lehesség tévé. Hát borzalom, hát az a mocskolódás, meg az a gúnyolódás, na mindegy. Tehát, ahogy mondjam, kereslem egy kicsit a műsort, az ATV műsorát.
7: A média törvény alapján óránként 12 perc reklámidőt lehet értékesíteni, ha képes rá egy adott tévécsatorna. Hát kénytelenek vagyunk élni ezzel a lehetőséggel.
8: Értem,
7: mert...
8: Például, bocsánat, hogy félbeszakítom, de... hogy például ott kell ezeket az arany dolgokat itten árulgatni?
7: Az egy fizetett műsorsávban futó program, ez is a bevételeinket növeli.
8: Értem.
7: Nem olcsó játék a tévézés.
8: Igen, jó, rendben van. Csak hát többet szeretnék látni az ATV-t, na.
7: Világos, ez megtisztelő. Azért elég sok adást adunk, és szerintem annyi élő adás, mint itt megy, és politika, közélet, nem sok helyen van. Úgyhogy...
8: Hát igen, de ugye ott igazából önöknél tájékozódunk, mert hát a másik oldalon, amit hall az ember, hát ez eszem megáll. Hogy honnan szedik ezeket a dolgokat, hogy milyen emberek ezek, hogy itt röpködnek a milliárdok, amik eltűntek, olyanok, hogy mi fel se tudjuk fogni egyszerű emberek, főleg nyugdíjasok. És akkor mintha ez nem is történt volna meg. Tehát, hogy nem tudom, de hát a miniszter úrunk az próbálja őket, meg az a parlament is a Tisza valahogy rávezetni, hogy hát őket megtették. Őket elvitték, ellopták. Hát ezt nem lehet szebben mondani. És na, hát.
7: Igen, nyilvánvalóan egy parlamenti képviselő nem fogja azt mondani, hogy most, hogy így említi miniszterelnök úr, igaza van, loptunk, csaltunk, hazudtunk, hiszen az egy beismerő vallomás volna. Ők a parlamentben a kormány bírálatára, ellenőrzésére szerződtek, ez a dolguk, ezt viszik, ezt a munkát. Ettől függetlenül a hatóságok nyomoznak, aztán majd bízunk benne, hogy kiderül, hogy amit gyanított a társadalom sok ügyben, az valós volt, vagy nem, bizonyítható, vagy nem, és ha igen, akkor mik a következmények?
8: Na most még azt én látom itt, hogy most bekapcsoltam a tévét, és látom, hogy az ebrák is, hogy elpusztultak.
7: Igen.
8: Hát tulajdonképpen hogy gondoskodtak azokról a szerencsétlen állatokról? Na.
7: Most nem ezek szerint nem megfelelően.
8: Egy olyan cirkusz van belőle, nem viszi el a döktelep, nekünk kell lelásni, meg milyen, hogy nem, meg egymás figyelik az emberek, hogy ha valaki nem úgy bánik egy macskával, akkor ott meg ezek az egzotikus állatok, nem is volna szabad nekik ebbe az országba lenni, egynek se, csak az állatkertbe.
7: Hát ha megfelelően gondjukat viselik, akkor miért ne lehetnének, de ezek szerint ez nem így történt, nem, hogy megfagytak.
8: Na most azért, mert nem volt rá pénzük, vagy nem tudták?
7: Ezt az esetőséget szinte kizárnám, hogy nem volt rá pénzük, akárkinek is.
8: Én is arra gondolok, mert hát nem különös húsevők, hát növényevők. Hát a legelnek is, ha jó fű van, akkor na, igen. Na,
7: megfagytak.
8: Igen. Megfagytak, édes jó Istenem.
7: Ezt állapította meg a vizsgálat, hogy megfagytak.
8: Na de hát ezért valakinek felelni kellene. Elkezdte úr, hát ezért.
7: Persze. Hát sok mindenért felelni kell, meglátjuk. Gondolom a gazdáikat, ez most mérhetetlen szomorúsággal tölti el, de hát ez van majd. Bízunk benne, hogy jobban figyelnek az állataikra.
8: Hát meg hogy most itt van ez a Szakács Esván ügy. Hát azért én emlékszek arra, amikor a Orbán kormánynál egy nyugdíjas tanárnőt meghúzoltak. Nem is olyan túl régen volt.
7: Mert hogy kiírt valami csúnyát a Facebookra?
8: És kivonult a rendőrség, és ez köztudott dolog.
7: Igen, nem. Valami rémlik, csak már nem emlékszem, hogy mi volt az, milyen indokkal ment ki.
8: Hogy Orbánnal mit kéne csinálni. És kivonultak, és meghúzolták ezt a szerencsétlen. Na most hát, ő meg viszont, ez terrorizmus, hát most...
7: Nem, ez terrorizmus előkészülete, terrorcselekmény előkészítése, a gyanú. Egyrészt még csak gyanúsítják ezzel, tehát majd kiderül, hogy ez bizonyítható, vagy sem. Én szerintem inkább hőzöngés, egy Orbán Viktor rajongó, túlbuzgó, megafonos influencer hőzöngése. Nem gondoltam, amikor én végignéztem, hogy ez az ember 500 ezer embert kivinne, ha Orbán Viktor elviszik.
8: Még ne vicceljünk már.
7: Meg hát jogállamban, ha bárkit elvisz a rendőrség, akkor az nem járható út, hogy kimegy egy bizonyos számú ember, akár tömeg, vagy kisebb tömeg, és nem tudom én, felszakítja a börtönajtót, vagy a rendőrségi bejáratot, és kihozzák a kedvencüket. Szóval ez azért mondom, hogy nem gondolta át ez az illető. Valószínű megszokta az elmúlt 16 évben, hogy bármit igen, mondhat.
8: Igen, hát szokta,
7: következmény nélkül, és
8: elég szoktat hallottuk, hogy
7: tart még a lendület.
8: Agresszív volt. Most meg hát ugye a kenyérkereset oda van, mert hát ugye most már nem ponzorálják az ő hülyeségét. Na de hát akkor is, na ilyet nem lehet csinálni. Hát most elkezdte úr, még azt szeretném még hozzátenni, és aztán nem is tartom fel, hogy más is. Még itt van ez a nagy probléma, ez a devizahiteles. Nem tudom, most nincs kiírva. De azért hadd mondjam már el, hogy hogy ugye most az van, hogy le van állítva a végrehajtás.
7: Igen.
8: Ezt most hogyan kell érteni, hogy öntől ezt megkérdezhetem-e? Hogy
7: felfüggesztik a végrehajtásokat az adósok esetében.
8: Attól mi ugyanúgy fizessük ezeket a havi részleteket?
7: Hát szerintem, ameddig nem jön ki a kormányrendelet vagy a törvény, addig még igen, de egyrészt tehát leállítják, vagy le akarják állítani a végrehajtásokat, másrészt pedig már született olyan ítélet Brüsszelben, hogy minden forint visszajár azon az összegen felül az adósnak, amit ténylegesen megkapott a banktól. Tehát ha ő mondjuk 10 millió forint hitelt kért, és visszafizetett már 10 millió 1 forintot, akkor az 1 forint visszajár. Hogyha visszafizetett mondjuk 13 milliót, akkor a 3 millió visszajár, erre már van ítélet, és ennek alapján már Magyarországon is nyertek pereket, igaz, eddig többnyire autóhitel ügyben, tehát a kisebb ügyekben, de azt mondják, hogy most már ingatlan ügyekben is érdemes próbálkozni. Úgyhogy...
8: Csak mert ennek most az a veszélye lett, hogy én, mint egyszerű polgár, én egy kicsit lehet akkor félreértettem, hogy most már akkor innentől én nem fizetem a törlesztést, mert 20 évig fizettem, és hát ugye 3 milliót vettem fel, már most 18-nál tartok. Én úgy gondoltam,
7: az brutális.
8: Visszafizettem.
7: Önmagában automatikusan nem lép érvénybe ez a dolog. Tehát mindenkinek a saját ügyében eljárást kell indítania, pert kell indítania, hivatkozni kell az Európai Bíróság döntésére. És
8: valószínűleg egy jó ügyvéddel már lehet valamit kezdeni.
7: Igen, hát és főleg, ha ön 15 millióval többet fizetett be, akkor ha jól értem a törvényt, akkor visszaer önnek a 15 millió, sőt, még annak kamatai is.
8: Igen.
7: Mert hogy annyit kérhetett öntől a bank, amennyit adott. Tehát ezek
8: csak a... Ennek az a hátulütője, attól félünk, úgy, amit az előbb is beszéltünk, én attól félek, hogy ezek a bankok majd úgy fognak lelépni, hogy szépen becsődölnek és elmennek a pénzünkkel. És én az én kis családomnak azért hagytam meg ezt, hogy mert ugye mindig nézzük, hát ez éjjel-nappal ezt nézzük, hát mit nézzen az ember. És én úgy értelmeztem, hogy most már ezt nem fizetjük, úgy se tudnak végrehajtani. Most lehet, hogy akkor...
7: Én nem ezt az utat járnám, hanem inkább azt, hogy vissza lehet kérni a túlfizetést. Itt a végrehajtásnál meg azért várják meg, amíg kijön a törvény, vagy a rendelet, ezt most nem tudom pontosan, hogy milyen formában fogalmazták meg, és azok után kezdjék el a nem fizetést.
8: Tetszik érteni, hogy ugye arra gondoltam, hogy így se, úgy se tudja most már elvenni, és már elégedjen meg azzal a, mit tudom én, plusz 15 millióval. Mert most még ezt hagyd tegyem hozzá, Belkesztóra, mert ezt most látom, hogy a tévében is, hogy Orbán Viktor ezt ő maga mondta, hogy eddig a bankok nevettek, mink sírtuk, most mink nevetünk, ők sírjanak. Na de azt elfelejtette az Orbán Viktor meg a Fidesz párt, hogy ők azért tudták ilyen aljas módon megadóztatni a bankokat, mert mi izgalmatlan mennyiségű plusz pénzt adtunk be. Tehát az a miénk, az a magyar nép pénze.
7: És így is lehet nézni, igen.
8: De hát nyilvánvaló, hát most őrületes, nem, ugye fejből nem tudom milyen összeg, de most tessék belegondolni, több ezer milliárd forint hasznuk volt. Hát sosem lesz ilyen, ha ez letelik. Hát ilyen még egyszer nem lesz. Eleve félnek az emberek, meg eleve kiletünk zsigerelve. Hát ez borzalom. Hát. Mikor ide jöttek agitálni, hogy szavazzak erre, meg arra, és kiderült, hogy Erdélyből jött egy fiatal ember, és az agitált, mutattam neki a házamat. Nézze meg! Hát gondolja, hogy ilyen házba laknék, ha 20 éve nem vennék el a pénzemet. Minden hónapban.
7: Igen.
8: Tetszik érteni? Tehát ezt valahol végig kell vetni neki. Én nem azt mondom, hogy most azonnal adja vissza, de valamilyen módját találjanak. Hát amikor ezt a pénzt, amit most mi befizettünk, ezeket nekik joguk volt nyereségbe elkönyvelni. El tudom képzelni, hogy ő osztottak is az a nyereségen. Tehát nem csak a bankvezérigazgató, na a bankvezérigazgatóról, az Erste bankvezérigazgató, hagyd ne mondjak semmit, mert annak a neve is olyan, hogy én be se engedném az országba. Majd nézzen utána, nem akarom már
7: itt. Tudom, hogy kiről van szó. Én egy jó szakembernek tartom, és még szimpatikus is. De egyet javaslok, tehát hogy ne azt tegye, ha rám hallgat, hogy csak egyszerűen nem kezdi fizetni a törlesztőt. Inkább fizesse a törlesztőt, amíg nincs törvény, és keresett.
8: Kezd... Már két hónapja nem fizetjük, és hát azért 50 valahány ezer forint havonta.
7: Inkább keresen egy jó ügyvédet, aki elvállalja a nagy történetet. Az a lényeg, hogy visszakapja az összes túlfizetést.
8: Nem hát a... fogjuk, én attól félek.
7: Volt már erre példa, hírekben is megjelent, hogy egy bizonyos adós, nem tudom, jó, nagyon sokkal többet fizetett a banknak, mint amit kapott, és kötelezte a bíróság, hogy a bank adja vissza kamatostul.
8: De hát úgy... nem kell a gimnázium, mert ezt mindenki tudja, hát 20 éve fizetjük. Jó, 2 évig volt ilyen, hogy hun kellett, hun nem kellett. De akkor 18, na. És havi 65-ről indultunk. És most 50 van. Igen. És ezt minden hónapban fizetjük. Fizetjük.
7: Na én azt mondom, a... fogadjon egy jó ügyvédet, és...
8: Na, de csak hát, hogy én most mindenütt szabadságolás van, mert már próbálkoztam, igen.
7: Világos. Sok ez sikert kívánok, Ernő. Ne nagyon adják fel, meg senki, aki ilyen hitel csapdába esett.
8: Nagyon szépen köszönöm.
7: Köszönjük, további szép napot, viszont hallásra, kedves nézők, a reklámszünet jön, aztán még folytatjuk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Hungária körúton a Salgó-Tarján utcánál tart a villamospálya karbantartása a Rákóczi híd felé. A két külső sávot lezárták, sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarján utcát lezárták a Hungária körútnál. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávot lezárták, itt tart még a burkolat javítása. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, itt korábban beszakadt az útpálya, az érintett BKK autóbuszok a megállóját áthelyezték. Mától lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezeték építése kezdődött. A Fehérvári úton mától lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, illetve sávlezárásra kell készülni felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. A 61-es villamos a rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Fehérvári úton a Móri Zsigmond körtéri végállomást. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, kedves nézők. Folytatjuk a műsort. Zsuzsát szólítom. Jó napot kívánok.

0: ami ott ez az óriási bukta volt, nem nagyon jelenik meg, és inkább hátulról ilyen, tudom, hogy nem szép szót fogok használni, de ilyen, az ilyen emberekre szokták mondani, hogy olyan sunyi módon hátulról szerintem simán ő igazgatja ezt az egész történetet, ő nem vállalja föl, de ez legyen az ő problémája. Nekem, ami igazából tényleg nem tetszett, hogy az önkény ellen tüntettünk, na most azt úgy elfelejtik, hogy 10 év, ha jól emlékszem, 10 évig volt, hogy veszélyhelyzeti kormányzás volt, ugye? Körülbelül 10 évig, vagy...
1: Rendeleti kormányzás, vagy különféle ügyekkel.
0: Igen.
1: Migráció, járvány, ezáltal, háború.
0: Igen. Pontosan, igen. És ezáltal ők nagyon szépen kialakították ezt a Orbán Viktor vezetésével ezt a önkény, még önkény uralomnak is nevezném, tehát akkor ő igazándiból úgy nem gondolkodnak el azon, hogy most maguk ellen tüntettek, mert ezt tényleg nem
1: a Tisza, értem, csak... a Tisza önkény ellen tüntettek. Eddig demokrácia persze, volt, persze. Most lesz önkény.
0: Ja, annyira aranyos, hogy ezt mondja, mert nem nagyon vettem észre az elmúlt 16 évben ezt az óriási demokráciát, és egyébként a visszatérnek egy kicsit, a kedden volt ez a parlamenti ülés, és ott ugye ketten voltak egymás után a Dúró Dóra és a Vitályos Eszter, akik mint házelnökök ugye bekerültek. Hát igazándiból képviselők is, meg házelnökök is, hát lehet felfelé bukni, mert Vitályos Eszter is akkor átbukott Szentendrén a választás során, hogy valahogy mégis bekerült a parlamentbe, és meg házelnök is lett. Hogy tulajdonképpen már én azt sem értettem, hogy ott elkezdték igazándiból szervezni ezt a csütörtöki kis tüntetést, mert körülbelül 8 alkalommal, amikor a képviselők felszólaltak, a fideszes képviselők felszólaltak, akkor kb. 8 alkalommal elmondták, hogy csütörtökön 6 órakor találkozunk a Sándor palota előtt ugye a tüntetésen, és érdekes módon se Dúró Dóra, se Vitályos Eszter nem szólalt meg, hogy elnézést, de ez nem ügyrendi pont, és ugye ne szervezzük már a parlamenti ülés. Sőt, nagyon kedvesen még meghívták a tiszásokat is, hogy őket is nagy szeretettel és szívesen látják. De ugyanakkor, amikor érdekes módon Rosta Andrea kért 1 percet, és beolvasta, ami az M1-en volt, az a 8 sor, nem
1: tudom. Bocsánatot kérnek.
0: Akkor rögtön, igen, akkor rögtön elvette a szót tőle a pontosan a Vitályos Eszter, hogy ez nem ügyrendi pont, és el is vette a szót tőle. Szóval azért nagyon érdekes dolgok vannak, és az én véleményem szerint, de szerintem nem csak én gondolom így, hogy aki igazándiból tud gondolkodni, az nagyon jól tudja, hogy ez tényleg nem önkény, meg ilyen ellen. Ez kimondottan Magyar Péter ellen van ez az egész történet.
1: Elég hát szerény kezdés volt. Én nem lennék nyugodt a Fidesz vezetőjének a helyében, hogy egy kezdőtüntetés, amit egy héten keresztül reklámoznak, ekkora tömeget tud megmozgatni, 4-5 ezer embert. Nem volt túl
0: nagy. Én egyébként tudtam, hogy úgy lesznek, de azt néztem úgy az arcokat, hogy voltak úgy csak ott állt, és akkor meg se szólt, és akkor voltak ezek a vezérbekiabálók, akik ugye vitték a prímet, és akkor mondták a magukét, de hát igazából jött Áder János, hát ugyanúgy nem tanult meg beszélni, mint ahogy azelőtt se nagyon tudott. Inkább ilyen, nem mondanám rá, hogy egy ilyen vezérszónok, mert nagyon messze van tőle, de még a másik, amit annyi minden nem értek az utóbbi időben, lehet, hogy kezdek öregedni, vagy nem tudom, hogy ugye Magyar Péter előtte kiadta tételenként azokat a dolgokat, ami abban az utazással kapcsolatos volt, ami mindenki fölkapta a fejét, hogy milyen horror összegbe került. És érdekes módon én az ő helyében, ha lettem volna, hál' Istennek nem vagyok olyan, mint ő, hogy pontonként elkezdtem volna sorba sorolni, hogy ez miért nem volt, ez nem így volt, ez nem így volt, hanem egy ilyen átlagos szöveget előadott, meg Deák Ferenccel foglalkozott, meg ilyen mindenféle dolgokkal, de akkor miért nem kérte ki magának, nem lakom a 724 négyzetméteres házba, nem az adófizetők pénzéből fizettem a számláimat,

0: És nem az adófizetők pénzéből van a házi mancika, meg a kertész, meg a lift, meg a mit tudom én egyebben, hogy miért nem ezt kezdte szépen sorolni?
1: Hát egyrészt tehát, azért, mert ezek így ilyen? Vannak, ezeket nem tudja tagadni.
0: De azt
1: tagadni.
0: Mondta, hogy Magyar Péter hazudik. Hát ezt mondta.
1: Nem ebben hazudott, szerintem.
0: Nem ebben, igen.
1: Nem fejtettek, hogy miben, például abban, hogy az amerikai kiruccanás az hivatalos út volt, tehát hiába 55 millió, azt ő a magyar állam érdekéből tette. Ez nehezen
0: és
1: mutatható ki a programból.
0: Mi mit nyertünk?
1: Ezt nem tudjuk, meg az is hazugság, hogy a lányát közpénzből utaztatta, a saját zsebből fizették, és az is hazugság, hogy a Kékbolygó alapítványból kilapátolták a közpénzt. Ezek amiket hazugságnak lehet minősíteni, ha kiderül, hogy nem történtek meg ezek,
0: jó,
1: vagy ha nem tudja.
0: Én úgy gondoltam, hogy ügytételenként úgy felsorolta volna, és hogy teljesen másról beszélt igazándiból, mert ha mondjuk engem megvádolnak egy olyan történettel, hogy mondjuk mit tudom én, te loptál, vagy egyebek, akkor biztos azzal kezdem el, hogy én kikérem magamnak, és akkor én bizonyítom ezeket a tényeket, és teljesen másról beszélt.
1: Valójában annak kell bizonyítani, aki vádol, tehát és nyilván egy kormány ellenes tüntetésen ő nem fog magyarázkodni. Na, azt mondta, hogy a bíróságon találkoznak.
0: Igen.
1: Akkor majd kiderül, hogy mi az, ami nem igaz abból, amit aztán Magyar Péter állított.
0: Amíg kiakadtam, amikor megjelent, kiírtam a nevét, és ha rosszul mondom, akkor elnézést, mert nem tudom, hogy igazából hogy ejti a nevét a katolikus plébános, mert úgy van írva a neve, hogy Osztie
1: Zoltán. Úgy kell mondani, igen. Osztie Zoltán, igen.
0: Osztie Zoltán, igen. Ő volt az, aki igazándiból amikor megjelent, akkor már tényleg fogtam és kimentem magamnak még egy kávéért, mert mondtam, hogy ezt már akkor én így nem.
1: Erőseket és mondott, akkor, csak unalmas karakter. Régi motoros ő a Fidesz mellett.
0: Igen, én ezt olvastam, volt időm, és elolvastam így az eddigi működéseit. Egyrészt nem értem, hogy került oda, de hát tudjuk, hogy elég nagy az összefonódás, ugye a volt kormány, és ugye az egyház között.
1: Bocsánat, az egyház elmarasztalta ezt a papot, engedély nélkül vett részt a Fidesz tüntetésén, tehát ez nyilván a katolikus egyháznak ez kínos, hogy egy pártrendezvényen fő szónokol egy papjuk engedély nélkül, úgyhogy ez elhatárolódtak ettől.
0: Nyugodtan határolódjanak el, és én is elhatárolódom attól, hogy nem szeretném, ha Magyar Péternek a megtéréséért imádkozna, mert itt akinek igazándiból meg kéne térnie, hát az igazándiból nem Magyar Péter. Úgyhogy mondom én, amikor ezt így megláttam, na akkor már eddig sem rajongtam az egyházi dolgokért, mert döbbenet, hogy igazándiból mi mindent kaptak az Orbán kormány alatt, tehát hogy tényleg ledöbbentő az az összeg, ami mindenre ment, csak egyházi vonalon, csak arra nem, amire mondjuk igazándiból kellett volna, sőt, még elmentünk külföldre, és nem én, hanem akik akartak, hogy elmentek, és akkor ott is építették, ahol, mit tudom én, az olaszoknál, meg mindenfelé, mert restaurálták a templomokat, de mondom én, amikor ezt megláttam, katolikus plébános, mert nehogy rosszat mondjak, úgyhogy én már ettől igazándiból ki voltam akadva. De mondom, hogy nem tudom egyszerűen, és a másik pedig, hogy akkor megkérdezem, hol van Orbán Viktor?
1: Nem volt ott, utólag azzal magyarázták, hogy nagyon elvitte volna az érdeklődés fókuszát, ha ő ott van.
0: Kinek mert az érdeklődés?
1: Hát a jelenlévők meg a sajtó, akkor mindenki vele foglalkozik, és nem azzal, ami az ügy, tehát hogy Súlyog Tamás elmozdítása ellen tiltakoznak. Állítólag ezért nem ment el.
0: Ja, hát megmagyarázni mindent. Meg lehet, mondjuk nekem igazándiból nem hiányzott, csak én nem szeretem ezeket a sunyogó embereket. Én azokat szeretem, akik ha valamit képviselnek, lehet, hogy nem egyezik a nézetünk, de akkor álljanak ki, és akkor fel kell vállalni, hogy még mindig én irányítom itt Sutyomba többieket. Úgyhogy én ennyit szerettem volna, és Iduska néni, még egy mondatot szeretnék, hogy Iduska néni nagyon aranyos volt tegnap önnel szemben.
1: Ja, igen. Igen, Igen, aki kisfiamnak nevezett.
0: Egészségét, de egyébként tényleg, de nem az, hogy kisfiamnak, hanem az, hogy elmondta,
1: aranyos
0: hogy félti az egészségét, mert ő tényleg igen. Ön sokat dolgozik, úgyhogy én nem nevezem, mert nem vagyok abba a korba kisfiamnak, de tényleg sokat dolgozik, és hogy köszönöm szépen, hogy
1: munkaalapú társadalmat építünk, és szerettem volna ezzel azonosulni, és nem csak szavakban.
0: Én is azonosulok, csak nem mondom, hogy kisfiam, hanem köszönöm, Ferenc, a beszélgetést.
1: Ja, köszönöm szépen, erre mondtam én, hogy én a munkaalapú társadalom építésével azonosultam, ezért dolgozom.
0: Igen, egyébként Orbán Viktor mit mondott? Munkaalapú társadalmat kell teremteni, akkor ő nagyon ilyen élen van ebben a történetben, ugye?
1: Nagyon, igen, igen.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, további szép napot, kezi csokolom. Istvánnal folytatjuk, jó napot kívánok.
2: Üdvözlöm, Ferikém, jó napot kívánok.
1: Jó napot, parancsoljon.
2: Örülök, hogy szót kaptam.
1: Kérem, kb. 4 percünk van, csak jelzem, mert ez most már a műsor vége.
2: Az önkényes ellentüntetése.
1: Igen.
2: A Fidesz oldaláról Orbán Viktor nem volt ott. Hát ő azt csinálja, mint a rokoncátlan juhász. Ki, hogyha nyájat legelni, aztán nem megy utána, közben a szomszédnak a valami a kárt tesznek. Na kérem szépen. Következő. Orbán Viktor kijelentette, hogy hát megkezdődött az ország kifosztása.
1: Ebben egyetértek, csak a kezdődátumot kéne meghatározni.
2: Egyet, az már megtörtént, Feri.
1: Ezt mondom, hogy a kezdődátumot kellene meghatározni, hogy mikor kezdődött meg.
2: Na, hát most hogy hát a új kormány lett.
1: Na, ebben már tudnék vitázni, de ez az önök műsora, úgyhogy figyelem.
2: A Fidesz kongresszus végignézve, kérem szépen, sok mindenről mondtak, eredményekről, csak a belgrádi vasútvonalról nem szóltak, Matolcsi gyűrű nem szóltak. Ilyen dolgokat, hogy elfelejtették, nagyjából köztársasági elnök lemondási akcióra, vagy ilyen dolgokról elfelejtették kongresszuson nyilatkozni.
1: Kérem, hát valamennyire megérintették, például Stumpf István azt mondta, hogy a korrupció időnként Orbán Viktor szobájának az asztaláig ért, nem tudom, hogy zavaros ez a kép, de nyilván azt próbálta elmondani ilyen virágnyelve, hogy Orbán Viktor is érintett lehet, vagy a szűk környezete lopásokban, ezt más módon én nem tudom lefordítani magyarra.
2: Na most ugye történtek időn, hogy hivatalos papírokat ledaráltak. Kérem,
1: volt
2: az,
1: olyan.
2: Megtette az felelősségre kell vonni, mert lehet, hogy olyan papírokat is eldaráltak, ami nem kívánatos egy új kormányra, hogy azt meglássa, kérem szépen, aztán ki tudja, hogy milyen kárt csináltak azzal, hogy ezeket a dokumentumokat eltüntették. Kérem szépen, itt elhangzott olyan, hogy Horthy Rákosi emlékezi Bóka János részéről, nácikat emlékezett, meg a jóisten tudja, hogy mit nem mondtak a köztársaság elnök személyvel kapcsolatban.
1: Hát Horthy kapcsán azt javaslom, ha tényleg ráhivatkozott, hogy forduljon Lázár Jánoshoz. Lázár többször is koszorút, vagy virágot vitt Horthy is sírhelyéhez, vagy emlékeire
2: Fülővázában. Mennyi milliárdokat adtak Erdélynek, ahogy hívják ér, a propagandáért. Kérem szépen, Gulyás Gergely elmondja, mi is meghoztuk volna Európából a pénzt. Hát 16 évig volt nekik. Gulyás Gergely nem vette észre, hogy ő milyen beosztásban van. Tedd ki, hűzs meg, kérem szépen. Most belőtték frakcióvezetőnek. Aztán mond, beszél össze-vissza, akár jó gyünkő, akár nem. Hát azért csodálkozok egy ilyen, hogy hívják, ilyen embere, hogy így el tud masírozni. Hankó Balázs ugye a pénz osztogató már többen is ugye egyten letartóztatásra
1: jutottam. Hatan vannak előzetesben.
2: Az emberek a kutyivákba, az előzetesbe.
1: Hát.
2: Az nem azért, mert nagyon jól dolgoztak, azért, mert valamit megtett. Tehát olyat, ami nem ide való volt.
1: 17 milliárd, az nem 2 forint. István, sajnos, hogy most jár le az idő, hogy ne haragudjon, hogy megszakítom, de búcsúznom kell. Köszönöm szépen, hogy hívott, majd legközelebb folytatjuk. Ez a műsor most véget ért, úgyhogy búcsúzom a fórum reggeli, délelőtti és déli műsorsávjának minden kedves nézőjétől. Köszönjük szépen az aktivitást, azt, hogy telefonáltak. Délután szerintem Somos András kollégám számít önökre, remélem nem tévesztettem el. Én pedig a szombati fórumban jövök legközelebb holnap 4-kor, illetve 5-kor az Extrem itt az ATV-n. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot, viszontlátásra!

kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esély című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Átadták a Mercedes új üzemét Kecskeméten. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem csak termelés növekedést jelent, de erősíti a hazai gazdaságot és innovációs képességeket is, hangsúlyozta a miniszterelnök az új üzem átadásán. Magyar Péter szerint a német autógyártó cég 1 milliárd eurós beruházása azt bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú, stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására. Az új üzemben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. A 17. alaptörvénymódosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi árusok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Dél-ukrajnai városokat támadtak éjjel az oroszok, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. A lakóházak egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik odesszai közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Gyújtogatás okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében, a Fontainebleau erdőben. A francia belügyminiszter szerint erre utal, hogy a lángok nagyjából 10 helyen lobbantak fel. Eddig az erdő mintegy 5%-a több mint 800 hektárnyi terület égett le. Elővigyázatosságból több mint 1000 embert kitelepítettek. A lángok megfékezésén csaknem 5000 tűzoltó dolgozik, az oltásban helikoptereket is bevetettek. Franciaországot a hétvégén érte el egy újabb hőhullám, Párizsban 37 fokot mértek. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül. Éjszaka 12-19, holnap 30-34 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Generátor legújabb adása, és azt hiszem mondhatjuk azt, hogy lesz miről beszélni, hiszen egy olyan nyarat kezdhettünk, amire szerintem sokan nem számítottunk. Aztán lehet, hogy a szakemberek igen, akik nézték mondjuk az előrejelzéseket, de megdöbbentő volt az a forróság hőhullám, amit júniusban tapasztalhattunk, és megismerkedhettünk azzal a kifejezéssel is, hogy hőkupola, és ennek köszönhetően már júniusban olyanokról beszélgethettünk, hogy most akkor mikor kapcsolhatunk klímát, mikor fogyasszunk, mit hova időzítsünk, és egyáltalán a paksi atomerőmű életét mennyire befolyásolja ez a forróság. Szóval lesz miről beszélni, de talán haladjunk lépésről lépésre, és szerintem sok mindent fogok a vendégemmel érinteni. Aszódi Attilával, a BME Természettudományi Karának dékányával üdvözlöm újra a stúdióban.
3: Üdvözlöm, Eszter, jó napot kívánok!
2: Hát készültünk ugye erre az adásra, aztán nyilván nekem a szabadságom is közbeszólt, hogy ne rögtön a hőséget követően beszélgessünk erről, de az az igazság, hogy azóta az előrejelzések szerint nem csak a júniust érintheti hasonló helyzet, hanem már júliusban jöhet egy következő hőség, hőhullám, és hát azóta is azt érzékeljük, hogy azért az idő nem kímél bennünket. És talán az egy érdekesség és kuriózum volt, hogy a paksi atomerőmű le- és felterheléséről oly sokszor hallunk különböző okoknál fogva, mint ahogy azt is tudjuk jól, hogy a Duna vízhőmérsékletét folyamatosan kontrollálják a szakemberek, és az előírásoknak megfelelően tartják is azt, hogy bizonyos hőmérséklet fölé a tulajdonképpen a hulladék hűl, vagy hát ez nem jó szó, mert ugye a kéreztett, a Dunába eresztett hűtővíznek köszönhetően ne emelkedjen olyan szint fölé, amit már a szabályok nem engednek, viszont most ez alól kivételt kellett tenni, hiszen olyan tartós meleg volt, aminek köszönhetően el kellett gondolkozni, hogy mit szeretnénk, klímát, vagy pedig akkor betartani a szabályokat. Most nagyon gyorsan és nem szakszerűen összefoglalva ez volt a helyzet, de mennyire lepte meg a szakembereket, Attila, önt mennyire lepte meg, hogy itt tart a helyzet?
3: Hát nem teljesen. Szóval az a helyzet, hogy időnként ez az állapot visszatér. 2018-ban volt utoljára az, hogy nagyon száraz volt a nyár, és magas hőmérséklettel járt együtt. Most így 8 év elteltével visszatért ez az állapot. Ugye akkor is korán jött ez a nagy meleg, és még egyszer hangsúlyozom, hogy alacsony dunai vízállással együtt járt. Ez azért rettentően lényeges, mert nagyon hosszú időre visszatekintve az volt a tipikus a Dunán, hogy a száraz időszak, az alacsony vízállás az ősszel érkezett, és nyilván a meleg az nyáron volt, de hogy a kettő nem volt koincidenciában, nem egyszerre történt, és 2018-ban is a nyári alacsony vízállásra jött rá a nagyon nagy meleg, és most is ugyanez történt, hogyha valaki figyeli a vízügynek a honlapját, akkor láthatja, hogy az előző időszakban, tehát az elmúlt hetekben a legalacsonyabb vízállás vagy vízjárás az nagyjából ilyen 1100-1050 köbméter per szekundom környéki vízhozammal jött együtt a nagy melegben, és most én tegnap este néztem, most már közel 1000 köbméter per szekundum csak a vízhozam, és néhány nappal ezelőtt bekukucskált az 1000 köbméter per szekundum alá is. Tehát egy nagyon alacsony vízhozam mellett van ez a nagy hőség, és az azért jelent kihívást, és igen, felteszi teljesen jogosan nagyon sok ember azt a kérdést, hogy akkor így most hogyan lehet a hűtést megoldani. Azt tudni kell, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi 4 blokja körülbelül 100 köbméter vizet használ másodpercenként, ezt kiemelik, nagyjából 10 fokkal megmelegítik, és aztán ezt a 10 fokkal melegebb vizet visszaengedik a Dunába. Az 1000 köbméterből kivenni 100 köbméter per másodpercet nem okoz gondot. Ugyanakkor nyilván itt a keveredésnek óriási jelentősége van, és minél kisebb vízhozamba kell belekeverni ezt a 100 köbméter per másodpercnyi vizet, annál kevésbé lehet könnyen tartani a határértéket. Szerintem az energiaügyért felelős miniszter az elmúlt hetekben nagyon fontos lépéseket tett. Egyrésztről már az az intézkedés, hogy biztatjuk arra a fogyasztókat, hogy este 6 és 9 között minimalizálják a fogyasztásukat, ez egy teljesen logikus és szükségszerű lépés. Mert hogy az a helyzet, hogy ugye Magyarországon most már 8000 megawatt fölött van a napenergiának a beépített kapacitása, és bizony délután 5 óra, 6 óra magasságában akkor nagyon drasztikusan esik a napenergia betáplálás, de közben pont akkor indul meg a lakossági fogyasztás növekedése, és ennek következtében van egy esti csúcs, ami 6 óra környékén kezdődik, és valamikor 8 óra magasságában tetőzik, és nagyon nem mindegy, hogy a háztartások ilyenkor bekapcsolják a légkondit, vagy kikapcsolják. Ilyenkor elindítják otthon a mosogatógépet, vagy máskorra ütemezik. Úgyhogy nagyon lényeges szerintem itt a fogyasztói magatartás. Ezt tulajdonképpen úgy hívjuk, hogy fogyasztó oldali beavatkozás. Ezt lehet árakkal kikényszeríteni, lehet ilyen edukációval, biztatással rávenni a fogyasztókat, hogy így viselkedjenek, de ez abszolút szükségszerű lépés volt, és még egy dologra hadd emlékeztessem, ugye a nagy napenergia kapacitással rendelkező rendszerekben, mint amilyen a magyar villamosenergia rendszer is, nagyon komoly kihívása az energiatárolás. Most kapásból ugye arra gondolunk, hogy akkumulátorokban lehet jól energiát tárolni, de ez nem feltétlenül van így. Van más módja is az energiatárolásnak, és pont a légkondicionálóknak az okos használata az egy ilyen nagyon jó energiatárolási megoldás, hiszen hőenergia formájában is lehet tárolni ezt az energiát. Hogyha napközben, amikor rendkívül alacsony a villamos energiának az ára, amikor a ház tetőre szerelt napelemek is termelnek, ha akkor kondicionáljuk a lakást, akkor tulajdonképpen a falakba, a levegőbe, a bútorokba betárolunk némi hideget, hőenergiát, negatív hőenergiát, és amikor hazaérünk, és akkor már élvezzük ezt az alacsonyabb hőmérsékletet, és akkor este 6 és 9 között kikapcsoljuk ezeket a készülékeket, akkor rengeteget tudunk segíteni a villamos energiarendszernek. Tehát hangsúlyozom, hogy ezek a bejelentések, ezek szükségszerűek voltak, és hát volt egy másik intézkedése az energiaügyért felelős miniszternek, nevezetesen az, hogy mentesítette az atomerőművet attól, hogy bizonyos teljesítmény alá csökkentse a teljesítményét. Ez megint azért volt szükségszerű, mert esténként kell a villamosenergia a magyar rendszerbe. Nagyon magas egyébként az ára esténként a villamosenergiának, de nem csak ár probléma van, hanem egyszerűen a villamosenergia rendelkezésre állása is nagyon kérdéses ezekben az esti órákban. Nem csak Magyarországon, hanem a környékbeli országokban is nagyon drasztikusan leesett ezekben az időszakokban a tartalékenergiának a rendelkezésre állása, mert mindenhol ugyanaz a helyzet gyakorlatilag a környékünkön. Úgyhogy ha az atomerőművet le kellett volna terhelni, adott esetben akár 1000 megawattnál nagyobb mértékben, akkor az a villamosenergia rendszerünknek a stabilitása és a lakosság villamosenergiával való ellátásának a költségei szempontjából nagyon kedvezőtlen lett volna, úgyhogy ezért született ez a döntés. Ugye a korlátozás hátterében az áll, hogy nagyon régóta, amióta a paksi atomerőmű működik, van egy olyan szabály, hogy a meleg víz visszabocsátásától mért 500 méteres szelvényben kell mindenkor 30 fok alatt lennie a hőmérsékletnek. Ennél jóval magasabb hőmérsékleten bocsátja ki a meleg vizet ilyenkor az erőmű, de abban az 500 méteres hozban, ami a kibocsátási pont és a mérési szelvény között van, ott bekövetkezik egy keveredés. De most ebben a rendszer állapotban gyakorlatilag nem lehetett volna tartani ezt a 30 fokos határértéket. Most tudni kell azt, hogy az előző kormány idején, Lantos miniszter úrnak az idején zajlott egy nagyon fontos szakmai munka, mert tulajdonképpen már tavaly nyáron is lehetett azt érzékelni, hogy lehetnek olyan rendszerállapotok, amikor az atomerőmű a jelenlegi szabályok mentén nem fog tudni üzemben maradni, és a villamosenergia rendszer biztonsága forog kockán. Úgyhogy zajlott egy vizsgálat, ami azt célozta, hogyha ilyen veszélyhelyzetben, mondjuk úgy, hogy energiaellátási veszélyhelyzetben, vagy legalábbis egy ilyen kiélezett helyzetben, mondjuk inkább így, hiszen a veszélyhelyzetet nem rendelték el, tehát hogy egy ilyen kiélezett helyzetben mit is lehet tenni, és ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy tulajdonképpen a Duna folyam, ami több mint 2800 kilométer hosszú, és Magyarországon is több mint 2800 kilométer hosszú, igen, és Magyarországon is több mint 400 kilométer hosszban folyik. Szóval ennek egy fél kilométer hosszúságú szakaszáról beszélünk. Ez a 30 fokos korlát az 500 méteres szelvényre, ez 40 éve fennáll. Nem lehetett fellelni azt, hogy pontosan honnan jön ez a 30 fok, tehát ez nem egy természeti állandó, ez a 30 fok, hanem egyszer korábban bevezették a magyar szabályozásba, és végül is ezek a vizsgálatok, ezek azt mutatták, hogyha időben korlátozott mértékben, mondjuk egy évben 15 napnál hosszabb ideig nem tesszük ki ennek a plusz hőterhelésnek a Dunát, tehát inkább fordítva mondom, hogyha 15 napon belül marad az az időszak, amikor 30 fok fölé megy ennek a korlátja, akkor az tulajdonképpen annyit jelent, hogy a 30 foknál magasabb hőmérséklettel rendelkező partszakasz nem 500 méteres, hanem valamennyivel hosszabb. Szóval ebben a nagyon nagy víztestben ez nem okoz olyan változást, olyan károsodást, amit ez a víztest ne tudna elviselni. Ez nyilván egy átmeneti megoldás. Ahogy látjuk a külföldi példákban, az erőművek egyre inkább áttérnek arra, hogy ezekben a nagyon magas hőmérsékletű nyári időszakokban nem a víz felé vezetik el ezt a hőt, hanem a levegő felé. Tehát itt igazándiból az a hosszú távú megoldás, hogy mind a Paks 1, mind a Paks 2 legyen felkészítve arra, hogy ebben a 3 hónapban, mondjuk június közepétől szeptember közepéig képes legyen arra, hogy a hő egy részét azt a levegőbe vezesse el. Ez tulajdonképpen úgy lehetséges, hogy vizet kell elpárologtatni, a párolgás segítségével nyeljük el a hőt, és az a hő akkor nem a vízbe, hanem a levegőbe páraformájába kerül be, és így jelentősen lehet csökkenteni azt a hőterhelést, ami a víztestet éri, és így akkor, ha ez a hűtőrendszer, vagy ezek a hűtőrendszerek megépülnek, akkor a Dunát ezekben a nagyon magas hőmérsékletű nyári időszakokban mentesíteni lehet a hőterhelés egy részétől.
2: Nagyon fontos arról is beszélni, hogy amikor a lakosság azt hallja, hogy visszaterhelik a paksi atomerőművet, akkor először bennük mindig ugye ez a kérdés, hogy ez biztonságtechnikai szempontból veszélyes dolog vagy sem, és ezt oly sokszor el kell mondanom én is paksiként, hogy nem azért kell leterhelni, mert hogy biztonsági kérdéseket vet föl a Duna alacsony vízszintje, vagy pedig a hőmérséklet, hanem tulajdonképpen pont a biztonságos üzemelés érdekében és a környezetvédelem érdekében kell ezekhez folyamodni, de Attila, hogy tudnám megfogalmazni, akik ilyenkor aggódnak, hogy azt hallják, hogy leterhelik az atomerőműveket, miért kell vagy nem kell aggódniuk?
3: Ez egy rettentően fontos kérdés, amit most firtat Eszter. Tehát egyrészt ott szeretném kezdeni, hogy ebben a hőkupola jelenségben azt látjuk, hogy Nyugat-Európában számos atomerőművet le kellett terhelni. Franciaországban 7000 megawattnyi leterhelés volt, de Svájcban, Belgiumban szintén több reaktort visszaterheltek. Ennek nem biztonsági okai vannak, hanem normál üzemeltetési dolgai, vagy okai. Tehát azt kell itt egyrészt érteni, hogy az atomerőművekben a normál üzemeltetésnek a feltételeit és a a biztonsági rendszerek működtetésének a feltételeit, azt teljesen elválasztjuk egymástól, azért éppen, mert ugye a biztonsági rendszerre akkor van szükség, hogyha a normál üzemben valamilyen zavar történt, tehát ha feltételezzük, hogy amiatt kell üzemzavart kezelni, mert a normál működés az a zavart szenved, akkor nem számíthatunk azokra a rendszerekre, amelyek a normál működést biztosítják. Jó? Tehát a normál üzem és az üzemzavarnak a kezelése teljesen szét van választva. A normál üzemi rendszerek is tudnak működni ebben a magas hőmérsékleti állapotban, csak egyszerűen a környezet terhelése szempontjából merülnek fel kérdések, és merülnek fel ezek a korlátok. A biztonsági rendszerek ugyanakkor jóval nagyobb terhelést kibírnak. A legegyszerűbb ezt úgy megérteni, hogy a normál üzemi rendszerek nem kell, hogy mondjuk egy jelentős földrengésnél üzemben maradjanak, de a biztonsági rendszerek nyilván túl kell, hogy éljék a földrengést is, azért, hogy egy ilyen kezdeti eseményt kezelni lehessen. Tehát ugyanígy az üzemzavari hűtőrendszerek, azok ennél sokkal magasabb hőmérsékletnél is képesek működni, és az üzemzavari hűtőrendszerek képesek elvinni azt a hőt, ami a reaktorban egy ilyen leállított állapotban keletkezne. Szóval ez nem egy biztonsági kérdés, hanem ez egy üzemeltetési és környezetvédelmi kérdés. Az üzemzavari hűtőrendszerek, még egyszer hangsúlyozom, hogy úgy vannak megépítve, hogy ezekben az extrém állapotokban is működni tudjanak. Tisztán környezetvédelmi, a körzetre vonatkozó határértékek betartásához kapcsolódó kérdésről van ilyenkor szó, nem pedig biztonsági kérdésről.
2: Említette azt is Attila, ugye, hogy Svájcba és például Franciaországba is, meg a számabelgákat említette, szintén leterhelésre kerültek atomerőművi blokkok a hőkupola miatt, hiszen ugye azért is volt érdekes ez a júniusi helyzet, mert egész Európát érintette, így hasonló gonddal küzdött több nemzet. Ugyanakkor ennek apropóján ugye mindenkinek eszébe jut az, hogy 2025 áprilisában ugye az elhíresült ibériai áramkimaradás komoly gondokat okozott, nem európai szinten, de azért több országot érintett, és felmerülhet bennünk a kérdés, hogy akkor, amikor a rendszerből több nemzet kénytelen visszaterhelni az atomerőmű blokkokat, ez mennyire okozhat veszélyt az áramellátás tekintetében, hiszen ha konyhanyelven akarunk fogalmazni, akkor a kereslet-kínálatnak mindig ki kell, hogy egyenlítse egymást a hálózaton belül, viszont felmerülhet a kérdés, hogy így viszont a megújulók miatt vajon ez nem lesz a probléma a jövőben, hogy amikor az atomerőmű blokkokat visszaterhelik, és mondjuk ne adj Isten a nap már nem termel, akkor hirtelen okoz problémát a rendszerben.
3: Ugye egyrésztről mondtam már az előbb, hogy a magyar villamosenergia rendszerbe azért kellett beavatkozni az atomerőmű visszaterhelésének a korlátozásával, hogy legyen elég termelőkapacitás, legyen elég tartalék, hiszen az egész régióban ugyanez volt a helyzet, és nagyon...
2: De akkor a nemzetek akkor beszélnek egymással, hogy ki mit csinál?
3: Természetesen. Uh-huh. Természetesen ilyenkor a rendszerirányítók egyeztetnek egymással, de hangsúlyozom, hogy azt lehetett látni, hogy a tartalékok nagyon jelentősen lecsökkennek, nagyon magasak voltak az árak ezeken az estéken, és a tartalékoknak a rendelkezésre állása nagyon helyesen Firta Eszter, hogy ez egy rendszerbiztonsági, rendszerüzemeltetési biztonsági kérdés, úgyhogy a mindenkor szükséges tartalékoknak rendelkezésre kell állniuk, hiszen egy ilyen helyzetben akár üzemzavar is lehet, ugye volt két héttel ezelőtt Magyarországon is több olyan fogyasztói körzet, ahol megszűnt az áramellátás, azért, mert a nagy melegben valószínűleg túlterhelődtek trafók, túlmelegedtek trafók, vagy más
2: műszaki. Én egy moziban ülve tapasztaltam ezt, meg egészen érdekes élmény volt.
3: Igen, tehát hogy a magas hőmérséklet miatt is keletkezhetnek műszaki problémák. De még egyszer hangsúlyozom, az együttműködő európai villamosenergia rendszerben a tartalékoknak a minimális szintje meg kell, hogy legyen. A tartalékok országok közötti használhatóságát korlátozza az, hogy milyen határkeresztező kapacitások vannak, úgyhogy minden országnak saját magával is foglalkoznia kell, uh-huh. meg azt is figyelnie kell, hogy a a környéken mi történik. Most, és ez, a másik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy pont ezért lényeges, hogy mind a Paks 1, mind a Paks 2 fel legyen készítve ezeknek az állapotoknak a kezelésére, rendelkezzen olyan beépített műszaki megoldásokkal, amelyeknek segítségével ilyenkor is üzemben tud maradni 100% teljesítményen, mert ez a rendszer biztonságos működtetése szempontjából elengedhetetlen. Az a rossz hírem van, hogyha Magyarországon jelentős szélenergia kapacitást építünk be, ez a probléma akkor sem fog megszűnni, mert nagyon sok olyan rendszerállapot van, tipikusan a nagy nyári melegek ilyenek, amikor nem fúj a szél. Mi végeztünk ilyen számításokat, azok az állapotok Magyarországon, amikor sem a nap nem süt, sem a szél nem fúj, ez évente a 8760 órának nagyjából a negyede. Tehát, és mondom még egyszer, hogy tipikusan a nyári nagy melegek, azok pont azért vannak, azért van hőkupola, vagy azért hívjuk így, mert egy olyan meteorológiai helyzet jön létre, amikor a nagy áramlások nem tudnak az óceán felül behozni nagy légtömegeket. Tehát nagyon sokszor szélcsendes állapotokkal együtt járnak ezek a hőkupola jelenségek. Úgyhogy önmagában további szélerőműveknek a beépítése magát ezt a nyári időszakot nem fogja kezelni. Nyilván a szélerőművek tudnak villamos energiát termelni, a szélerőműveknek a kihasználási éves kihasználási tényezője magasabb, mint a naperőműveké, nagyjából duplája, de nagyon sok olyan rendszerállapot van, amikor egyszerre van az, hogy szélcsend is van, és a nap sem süt, tehát ennek ellenére kell a rendszerbe olyan kapacitás, ami képes ezekben az állapotokban is működni.
2: Sok-sok fontos kérdésem van még, de kénytelenek vagyunk egy kis szünetet tartani, úgyhogy pontosan innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Újabb részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár. A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Több hetes mélypontra esett vissza a hormúzi szoros hajóforgalma. Országszerte gomoly felhős, napos az idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Újabb részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár. Ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadón Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 ezer autót állítanak elő, és 5 ezer embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint a háromszorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. A 17. alaptörvény módosításról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben 2 fiatal vesztette életét a hétvégén. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedett. Harmadik társuk végignézte a történteket, a kamaszlányt sokkos állapotban vitték kórházba. Több hetes mélypontra esett vissza a hormuzi szoros hajóforgalma, miután az újabb amerikai és iráni csapások miatt ismét növekedett a feszültség a térségben. Tegnap mindössze 6 hajó haladt át a stratégiai jelentőségű vízi úton, miközben Donald Trump amerikai elnök szerint a szoros nyitva áll a kereskedelmi hajózás előtt, Irán továbbra is azt állítja, hogy lezárta az átkelőt. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen haltak meg Európában a június végi hőhullám miatt, közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy említettem, folytatjuk is a generátort vendégemmel, a Szódi Attilával, akivel a nyári meleg, a bizonyos hőkupola kapcsán kezdtük meg a beszélgetésünket, és hát arról értekeztünk, hogy a paksi atomerőmű életét miben befolyásolta, és befolyásolhatja is, és talán folytassuk is ezzel, hogy említette Attila, hogy azért az a tapasztalat, hogy most már azért hűtőtornyokkal, más megoldásokkal próbálkoznak akár át, nem tudom, hogy jó szó-e az átépíteni, de talán fejleszteni egy atomerőművet. És korábbi interjújában is hallottam öntől, hogy talán ezek a bizonyos ilyen hűtőtornyok, hűtőberendezések lehetnek azok, amik megoldást tudnak hozni a jövőbe, de a paksi atomerőmű tekintetében például itt most mit lehet tenni? Ez a beruházás megérheti-e, hogy valahogy a hűtést tovább tudják segíteni a paks egy életében?
3: Igen, itt több technológia áll rendelkezésre. Ezek a nagyméretű hűtőtornyok, ezek
2: csak gyárilag lehet építeni, tehát már hozzáépíteni meglévőhöz nem lehet, mert ugye láthatjuk ezeket a tornyokat az elhíresült képeken, ami ilyen monstrum nagy torony, tehát ez már akkor úgy kell a projektet megalapozni, megépíteni, vagy van lehetőség később is erre áttérni?
3: Igen, tehát a helyzet az, hogy vannak olyan atomerőművek, amelyeket eleve hűtőtornyos hűtésre terveztek, sőt, Nyugat-Európában olyan atomerőművek is vannak voltak, amelyek ilyen kombinált hűtéssel készültek, tehát építettek melléjük hűtőtornyot, de a hideg időszakban úgynevezett friss vízhűtést alkalmaztak, tehát a hűtőtornyot kikapcsolták. A hűtőtoronynak az a nagyon nagy előnye, hogy nem kell villamos energia magához a húzatnak a létrehozásához, passzív rendszer. Ugyanakkor van hátránya is, mégpedig az, hogy egyrésztről nagy, tehát messziről lehet látni, van egy táj befolyásoló következménye, és a másik hátránya ezeknek a nagyméretű hűtőtornyoknak az, hogy tulajdonképpen nem skálázható a működésük. Tehát ha bekapcsolom őket, akkor egy az egyben nekik kell biztosítaniuk a hűtést, ha meg nincsen szükség akkor a hűtést, akkor teljesen ki kell kapcsolni. Most ehhez képest van skálázhatóbb megoldás, ezek az úgynevezett hűtőcellák. Ezek a hűtőcellák, ezeket képzeljük el úgy, mint durván egy ilyen 20x20x20 méteres kocka, aminek a tetején van egy ventilátor, villamos energia felhasználásával működteti a ventilátort, a ventilátor szívja gyakorlatilag a hűtőcellán a környezeti levegőt, és ebben a hűtőcellában egy speciális betéten keresztül folyatják le a vizet, és ez a víz, ez ugye érintkezik azzal a levegővel, amit a ventilátor mesterséges húzattal át szív tulajdonképpen ezen a berendezésen, a víz egy része elpárolog, és tulajdonképpen így vezeti el a hőt, a maradék víz, ami a bevezetett víznek a döntő többsége, az lehűlve lecsorog ennek az aljára, és utána el lehet vezetni a környezetbe.
2: Akkor ha jól értem, akkor ez gazdasági szempontból ez jobban kivitelezhető, mint a hűtőtornyot hozzáépíteni, na most akkor gyorsan a paksi atomerőműhöz.
3: Szóval, hogy ennek is van előnye és van hátránya. A hátránya az, hogy a ventilátor működtetéséhez további villamos energiára van szükség, tehát ennek a villamos energia igénye a működtetés időszakában nagyobb. Ugyanakkor az előnye az, hogy sokkal alacsonyabb, kisebb, tehát messziről kevésbé látszik. A másik előnye pedig az, hogy skálázható a működése. Tehát itt meg lehet azt tenni, hogyha ilyen hűtőcellából beépítek egy erőműbe 50-60-70 darabot, és csak részben van szükségem erre a hűtőkapacitásra, akkor csoportonként kapcsolom be, vagy kapcsolom ki, és így tehát a meteorológiai körülményekhez jobban lehet illeszteni a működést. Nyilván ez egy nagy beruházás, tehát itt az a nagy kérdés, hogy amire egy ilyen beruházás megvalósul, addigra milyen villamosenergiárakkal kell számolni, a beruházási költség és a várható villamosenergia értékesítési többlet segítségével lehet meghatározni a megterülési időt, és ez alapján tulajdonképpen gazdasági döntést lehet és kell hozni. Ebben figyelembe, ebben figyelmével lehet meghatározni a megterülési időt, és ez alapján tulajdonképpen

0: erre szükség lehet. De még egyszer hangsúlyozom, ez egy alapvetően egy ellátásbiztonsági kérdés. A tulajdonosnak, az államnak kell eldönteni azt, hogy kell-e ez a villamosenergia, aminek a kiesését el lehet kerülni akkor, hogyha egy ilyen hűtőrendszert megvalósítunk. A megtörülés a jelenlegi árak mentén egészen biztosan biztosított, hogyha a Paks 1 és a Paks 2 üzeme párhuzamosan valósul meg, mert a Paks 2 eleve megemeli a Dunában a hőmérsékletet. Ugye a Paks 2-nek a melegvíz visszabocsátási pontja északabbra van, mint a Paks 1 visszabocsátási pontja. Tehát ha a Paks 2 üzembe lép, akkor ez az alaphőmérsékletet a Paks 1 számára meg fogja emelni. Úgyhogy,
1: tehát nagyobb az esély, hogy hasonló problémával küzdenének, tehát többször lenne szükség mondjuk akár egy ilyen hűtőcell alkalmazására.
0: Sokkal több olyan nap van az évben, amikor kell a kiegészítő hűtés a Paks 1 számára, ha a Paks 2 elindul. De hangsúlyozom, hogy a Paks 1 önálló üzeme esetén is lehet olyan kedvezőtlen meteorológiai helyzet, amikor erre szükség lehet. A tulajdonos egy ilyen megtörlés számítás segítségével beárazva az ellátásbiztonságnak az árát, költségét is tudja eldönteni, hogy erre érdemes áldozni, vagy nem érdemes áldozni.
1: A Paks 2 esetében a hűtés kérdése az ott azért van valami kiegészítő ilyen hűtőcella. Lehet, hogy nem ilyen, mint amiről most Attila beszélt, de én emlékszem, hogy beszéltünk róla, igen, hogy ott már készültek ilyen lehetőségre.
0: Igen, tehát a Paks 2 esetén az történt, hogy amikor a tervek készültek, akkor volt egy nagyon részletes elemzés arra vonatkozóan, hogy akkor most milyen megoldást válaszolnak a tervezők, és a természetes húzatú hűtőtornyot is mérlegelték, tisztán a friss vízhűtést is mérlegelték, és ezt a kombinált hűtést, hűtőcellával kiegészített hűtést is mérlegelték, és végül is ez került megtervezésre, úgyhogy a Paks 2 terveiben szerepel nagyjából 3000 megawattnyi hűtőkapacitás ilyen hűtőcellák formájában.
1: Paks 1 és Paks 2-ről is fogunk még beszélni, de említette Attila is, hogy a szélenergia beépítés kapacitását, hogyha növeljük, akkor sem tudja megoldani például a nyári forróságban ezeket a helyzeteket, hiszen ugye, ahogy beszéltük ilyenkor, például a hőkupolás időszakban a szél sem fújt, tehát az sem segített volna rajtunk. Viszont aktuális maga a kérdés, hogy a megújulók aránya milyen szinten fog változni a jövőbe, és arra hogyan kell felkészülnie hazánknak, hiszen kapitányminiszter úr bejelentette, ugye, hogy további nap- és szélerőművek építésére készülnek, ahogy az energiatárolók kapacitását is növelnék, és természetesen ugye a hálózatfejlesztést is ígért, amiről már nagyon sokat hallottunk és beszéltünk mi is, hogy elengedhetetlen, hogy a hálózatfejlesztés is folyamatosan megtörténjen, és ami még érdekesség, ugye, hogy a paksi atomerőmű, a Paks 1 üzemidő meghosszabbításának a felgyorsítását sorolta még föl kapitány miniszter úr, de talán akkor kezdjük a megújulókkal. A megújulók tekintetében hogy látja Attila ez az 1000 megawattos szélpark telepítés, ez hogyan illeszthető be, és miben tud majd segítséget nyújtani hazánknak? Nyilván akkor fog tudni segíteni, amikor fúj a szél.
0: Én úgy érzékelem, hogy itt az Európai Uniós támogatások Magyarországra hozása tekintetében...
1: Kitétel volt ez.
0: Hogy?
1: Kitétel volt ez.
0: Így pontosan ezt akartam mondani, így van. Tehát tulajdonképpen, ha jól értem, akkor az Európai Bizottságnak volt ez egy ilyen feltétele. A magyar villamosenergia rendszerbe hasznosan beilleszteni szélerőműveket nem lesz olyan nagyon egyszerű, lehetséges, de nyilvánvalóan az előbb említett sötét szélcsendes időszak, amikor sem a nap nem süt, sem a szél nem fúj. Ezek az időszakok, ezek komoly kihívást jelentenek. Ugye a hasznosság, vagy hogy mondjam, a megtermelhető villamosenergia mennyisége szempontjából itt azt kell érzékelni, hogy a szélerőművek Magyarországon olyan 22-25-26% éves kihasználási tényezőt mutatnak. Tehát, hogyha most beépül ez a, ugye 4000 megawatt is szóba került, hogy akár 4000 megawattnyi szélenergia kapacitás is létesülhet Magyarországon. Ha ezzel nagyon egyszerűen számolok, a 4000 megawatt 25%-os éves csúcskihasználási tényezővel és a 8760 órával számolva, ez akkor 8700

0: kötőjel 9000 gigawattóra, tehát 8-9 teravattóra villamos energiát adhat évente. Ez körülbelül annyi, amennyit ma a 8000 megawattnyi napenergia kapacitás Magyarországon évente előállít, az nagyjából 10 teravattóra környékén van. A 2000 megawattnyi paksi atomerőmű jelenleg 16 teravattórányi villamos energiát állít elő. Tehát ha elképzelek egy olyan rendszert, amiben van a paks 1, van 8000 megawatt napenergia, és 4000 megawatt szélenergia kapacitás, akkor paks 1 a 16 terawattórát, a napenergia ad évente 10 terawattórát, a szélenergia ad 9 terawattórát, és ezzel még nem vagyunk készen, hiszen jelenleg évente nagyjából 46 terawattórányi villamosenergiát igényel a magyar villamosenergia rendszer, ennyit fogyasztunk el évente, ebben egyrésztről számítunk egy jelentős növekedésre az igények tekintetében, de a leglényegesebb az, hogy ez a nagyon egyszerű számítás, amit most itt elmondtam.
1: Ez csak papíron néz ki jól,
0: így van, ez egy úgynevezett éves energiamérleg, de a villamosenergia rendszerben, hogy az Eszter az előbb már nem utalt rá, hogy pillanatról pillanatra kell fenntartani a termelés és a fogyasztás egyensúlyát, és bizony ez már akár órásbontásban, vagy negyedórásbontásban, ahogy a kereskedés történik, ez a mérleg, ez nem stimmel, hiszen éjszaka egészen biztosan nem süt a nap. Megbeszéltük, hogy van évente nagyjából 2000 olyan óra, amikor sem a napenergia, sem a szélenergia nem áll rendelkezésre. Tehát egyrésztről nagyon lényeges az, hogy legyenek még tartalékok a rendszerben, legyen olyan kapacitás, ami működni tud. Kifejezetten ugye az esti órák, meg a hajnali órák nagyon problémásak, akkor ha megnézi a Hupixen az árakat, akár a zsinóráramnak az ára, ezekben a hajnali és esti órákban manapság a 100 és a 200 euró per megawattóra környékén mozog, és a rendszert szabályozni is kell. A környékünkön nagyon hasonló energiastratégiai irányok valósulnak meg, minden szomszédos ország ugyanígy a napenergia és a szélenergiai irányába, illetve az atomenergia irányába megy. Tehát az energia mixnek, tényleg energia mixnek kell maradnia, kell többfajta termelő ebbe a rendszerbe ahhoz, hogy a rendszer stabilitását fenn lehessen tartani.
1: Azért ezek nem egy egyszerű dolog, de hát akkor meglátjuk. Mint ahogy az energiatárolók kérdése is érdekes, hogy az mennyiben fogja tudni segíteni azt, hogy stabil maradjon a rendszer. Említette Attila, hogy azért ezek még nem ott tartanak, hogy például azok a szakemberek, vagy pedig laikusok, akik azt vetik föl, hogy 100% megújulóval is lehetne menni, mert ugye szeretnek kibökni napokat, amikor az mutatkozik meg, hogy tulajdonképpen a paksi atomerőmű nélkül is mehetne az élet, mert milyen szépen termelnek a naperőművek, aztán majd ugye később akár a szélerőművekkel, még nagyobb számú szélerőművekkel kiegészülve még szebb számokat tudnak hozni. Szóval, hogy ezek az energiatárolók, ezek tulajdonképpen miről szólhatnak ezek a beruházások? Mekkorák, miben tudnak segíteni, mit tudnak eltárolni?
0: Az utóbbi időben elsősorban akkumulátoros energiatárolók épültek. Ezeknek a jelenlegi összes kapacitása valahol az 1000 megawattóra tárolókapacitás környékén van. Nyilván egy akkumulátoros energiatárolónak nagyon nagy előnye az, hogy rendkívül flexibilis tud lenni. Tehát akár néhány másodperc alatt tud váltani a betárolás és a kisütés között, tehát nagy mértékű rugalmasságot tud bevinni a villamos energia rendszerbe, de itt a kihívás valójában a lépték, a méret. Ez az 1000 megawattóra, amiről most szó van, ami be van építve a magyar villamos energia rendszerbe, ez kevesebb, mint 1/100 annak a villamos energia mennyiségnek, ami egy nap Magyarországon felhasználásra kerül. Tehát nagyon messze vagyunk még attól, hogy a villamosenergia rendszer szintjén érzékelhető mennyiségű tárolókapacitás legyen. Ebből a szempontból én megmondom őszintén, nagyon sajnálom, hogy az MVM-nek a szivattyús tározós vízenergia projektje megállt. Én nagyon remélem, hogy ez újra fog tudni indulni, mert egy szivattyús tározós erőmű önmagában sokkal több energiát tud eltárolni, mint ezek az akkumulátorok, amikről az előbb említést tettem. Úgyhogy nagyon kellene a magyar villamosenergia rendszerbe is szivattyús tározós vízenergia kapacitás, mind a mellett, hogy egészen biztosan további akkumulátoros tárolók is fognak épülni. Ugye látjuk, hogy zajlik egy nagyon komoly lakossági akkumulátoros tároló program, ipari projektek is megvalósulnak, úgyhogy ez biztos, hogy még zajlani fog és növekedni fog ez a kapacitás, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a villamosenergia rendszer szintjén szükséges villamosenergia mennyiséghez képest ezek még mindig elhanyagolható tárolókapacitást képviselnek. Azt is érzékelni kell, és talán ez a legfontosabb kijelentés ebben a tekintetben, hogy ezek a tárolók, mind a szivattyús tározós erőművek, mind pedig az akkumulátoros villamosenergia tárolók, ezek valójában napon belüli elcsúsztatásra alkalmasak. Tehát arra alkalmasak, hogy napközben, hogyha napenergiával feltöltjük őket, akkor mondjuk az esti csúcsban egy picit lejjebb lehet vágni azt a csúcsot, és ott lehet egy kicsit kompenzálni.
1: Tehát akkor hat után is tudjunk klímázni például.
0: Tehát pár órával, így van, pár órával el tudjuk csúsztatni a termelést és a fogyasztást a termeléshez képest. Uh-huh. Viszont a villamosenergia rendszer szintjén gondolnunk kell arra, hogy a szezonális hatásokat hogyan küszöböljük ki, vagy hogyan kompenzáljuk, hiszen télen a napenergiakapacitás, ugyanaz a napenergiakapacitás nagyjából egy ötödnyi, egy hatodnyi villamosenergiát állít elő napközben, mint amit megtesz a tavaszi-nyári időszakban. Tehát itt valójában ugye ezt firtatta Eszter a legelején, hogy akkor most mennyi megújulóval lehet egy ilyen villamosenergia rendszert működtetni. Tehát itt azt nagyon lényeges látni, hogy ahhoz, hogy egy tisztán megújuló villamosenergia rendszert, vagy tisztán megújuló forrásokon nyugvó villamosenergia rendszert lehessen működtetni, az arra lenne szükségünk, hogy a nyári időszakról a téli időszakra át lehessen vinni villamosenergiát. Tehát, hogy nem napon belüli néhány órás elcsúsztatásra, hanem tulajdonképpen több hónapnyi elcsúsztatásra, szezonális tárolásra lenne szükség. Ehhez nincsen technológiánk. Ezért mondom én azt, hogy a villamosenergia rendszerben egy olyan villamosenergia mix kell, ami ezeket a feladatokat mind-mind meg tudja oldani, hogyha karbonsemleges villamosenergia rendszert akarunk építeni, akkor napenergia, szélenergia, atomenergia és tároló együtt tudja ezt a feladatot megoldani. Magyarországon jelenleg a kiegyenlítést javarészt földgázbázisú erőművek adják. Ezek a földgázbázisú erőművek nagyon rugalmasak, de azt igénylik, hogy importáljunk földgázt vagy keletről, vagy északról, vagy nyugatról, de földgáz kell importálnunk ahhoz, hogy ezek a gáztüzelésű erőművek ezt a rugalmassági szolgáltatást nyújtani tudják. Itt is van egy ellátásbiztonsági kérdés, és nagyon jelentős árkérdés, mert hogy a földgáz árában nagyon jelentős ingadozások voltak az elmúlt években, és látjuk, hogy nagyon magas időnként a földgáznak az ára. Tehát én azt gondolom, hogy a földgáz tud lenni egy rugalmas komponens ebben a villamosenergia rendszerben, de az importkitettség és az importkitettséghez tartozó árkérdés az nagyon érzékenyé tudja tenni ezt a rendszert, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora arányt engedünk a földgáznak ebben a villamosenergia rendszerben, ráadásul úgy, hogy ugye a földgáznak az elégetése széndioxid kibocsátással jár, úgyhogy a földgáz árán túl még a széndioxid ár is rárakódik.
1: Az időnk rohan, és még nagyon fontos kérdéseket szeretnék megvitatni Attilával, így akkor rögtön vissza is kanyarodnék a Paks 1 vonatkozására, hiszen május 18-án kormányrendelet jelent meg azzal kapcsolatban, hogy ugye feladatul kapta az illetékes miniszter, hogy a 4 működő paksi blokk üzemidő hosszabbításának felgyorsítását eszközölje ki. A projekt teljes költségét jelenlegi tudomásunk szerint olyan kb. 500 milliárd forintra becsülik, és volt már itt nálam a műsorban Cibula Mihály is, aki egyébként elmesélte az akkori álláspontot, hogy hogyan készülnek és hogyan történik ez az üzemidő hosszabbítás. Ugyanakkor valamiért mégis most az a kommunikáció, hogy ezt meg kell sürgetni. Miért kell megsürgetni? Mi a baj ezzel az üzemidő hosszabbítással? Miért nem halad? Vagy miért halad, vagy mégsem?
0: Én nem látok, megmondom őszintén, nem látok olyan tényezőt, ami alapján azt lehetne mondani, hogy ez ne haladna. Történt egy nagyon komoly környezeti hatásvizsgálat, ennek az eredményei egy környezeti hatástanulmányba kerültek befoglalásra. Ez a környezeti hatástanulmány az én tudomásom szerint elkészült, és készen áll arra, hogy mind a magyar hatóság, mind pedig a környékbeli érdeklődő országok ezt megismerhessék, és ez alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárást le lehessen folytatni. Ugye a magyar törvények értelmében az atomerőmű üzemidő hosszabbításához is kell, hogy tartozzon egy ilyen környezeti hatásvizsgálat, és a környezetvédelmi hatóságnak is engedélyeznie kell az üzemidő hosszabbítást környezeti szempontból, mint ahogy egyébként a nukleárisbiztonsági hatóságnak is engedélyeznie kell műszaki nukleárisbiztonsági oldalról. Tehát a környezetvédelmi vizsgálat és a környezetvédelmi engedélyezés abszolút ütemterv szerint halad. Ugye 2032-ben jár le a jelenleg érvényes engedélye az egyes blokknak, addig még van 6 év, ebben a 6 évben ezt a környezetvédelmi engedélyezési eljárást minden további nélkül le lehet folytatni. A műszaki kérdések tekintetében azt érdemes látni, hogy zajlanak szintén vizsgálatok. Itt ugye a nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy van jó pár kritikus kérdés, amivel behatóan kell foglalkozni ahhoz, hogy meg lehessen mondani, hogy tényleg alkalmasak a blokkokat további üzemidő hosszabbításra, és hogyha igen, akkor mennyi időre, mekkora tartalék van még a rendszerekben. Itt emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség készített egy nagyon részletes listát arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy üzemeltető szervezetnek, hogyha üzemidő hosszabbítást akar végrehajtani működő atomerőműveken. Ez a lista, ez közel 100 elemet tartalmaz, tehát 100 olyan műszaki aspektust fogalmaz meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, amellyel behatóan foglalkozni kell. Nem akarom elsorolni mind a 100-at, de hogy hadd mondjak pár dolgot, ami kezelést igényel, előre bocsátva azt, hogy ezek mind tárgyát képezik a magyar Paks 1 atomerőmű műszaki vizsgálatainak, tehát hogy a hazai szakemberek tisztában vannak azzal, hogy milyen műszaki feladatok vannak, tisztában vannak azzal, hogy mi a nemzetközi jó gyakorlat, és tisztában vannak azzal, hogy ezeket a kérdéseket hogyan lehet kezelni. Szóval, hogy milyen kihívások vannak. Amire biztosan mindenki emlékszik, hogy a reaktortartálynak van egy korlátozott élettartama. A reaktortartályt ugye gyors neutronok érik a reaktor működése során, a reaktortartálynak a falát, ennek hatására az ridegedik, ennek a ridegedésnek van egy határértéke, de az, hogy ez milyen mértékű, mennyire következett be, és hogy még mennyi a tartalék, erre vonatkozóan van egy monitoring program, próbatestek segítségével mérik ezt, és tudjuk abszolút, hogy mekkora tartalék van a reaktortartályokban. Nyilván ezeket a számításokat most ki kell terjeszteni, hiszen eddig 50 évre volt engedélye az atomerőműnek, tehát akkor ki kell terjeszteni 70 plusz 10 évre, és akkor ezek a vizsgálatok, ha lezárulnak, akkor meg fogjuk tudni mondani, hogy a reaktortartályok mennyit bírnak. Hozzá kell tennem, hogyha a reaktortartálynál valamelyiknél az derül neki, hogy ez a plusz 20 év, vagy 20 plusz 10 év, ez kihívásokat rejt, akkor van megoldás, mert lehet hőkezelni a reaktortartályt, például a finn hasonló atomerőműben már hajtottak végre ilyen hőkezelést, és azzal a reaktortartály élettartama meghosszabbítható a hőkezelés segítségével. Korlátot jelent a gőzfejlesztő berendezéseknek az állapota. A gőzfejlesztő a hőtechnikai kapocsa a radioaktív primérkör és a nem radioaktív szekundérkör között. Ha ebben a hőcserélő berendezésben valamelyik hőátadócső meghibásodik, akkor azt ott leszokták zárni, leszokták dugózni, és van egy korlátja annak, hogy hány ilyen csövet lehet ledugózni, anélkül, hogy a reaktor teljesítményét vissza kellene fogni. Ebben a tekintetben a Paksi atomerőmű jelenlegi blokkjai jól állnak, tehát messze vannak még ettől a határértéktől, de nyilván a gőzfejlesztőkkel kiemelten foglalkozni kell. A következő dolog, amit kiemelnék, ez az irányítás technika. Ugye, hát tudja, akinek van számítógépe, manapság igen, mindenkinek van, az tudja, hogy az informatikai eszközök azok 3-5-6 évente elévülnek. Az atomerőben nem ennyire rossz a helyzet, de nagyjából 15 évente az irányítás technikai rendszert az elévülés miatt le kell cserélni. Tehát biztos, hogy az üzemidő hosszabbításhoz, további üzemidő hosszabbításhoz szükség van az irányítás technikának a felújítására, de ehhez kapcsolódik egy, ugye ez már ilyen már történt, tehát ezzel van tapasztalat, de kapcsolódik hozzá egy negyedik probléma, mégpedig a kábeleknek a kérdése. Mert hogy a kábeleket eddig nem kellett nagy léptékben cserélni, de a vizsgálatok most azt mutatják, hogy a mostani négy blokknál, ha még plusz 20 évben gondolkodunk, akkor ott a jelenlegi kábelek, mind az irányítás technikai, mind pedig az erőátviteli kábelek tekintetében szükség van egy cserére, és ez azért kritikus kérdés, mert ilyen kábelcserét, mivel hogy nagyon sok kábelről beszélünk, nem lehet egy normál karbantartási időablakban végrehajtani, tehát itt egy jó pár hónapos, akár 3-4 éves leállásra is számolni kell ahhoz, hogy az összes kábelcserét végre lehessen hajtani. Erre felkészülni humán erőforrás oldalról, műszaki oldalról, projektmenedzsment oldalról, ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás, ez más külföldi példákban is látszik, hogy erre nagyon-nagyon fel kell készülni, de itt ez a munka is zajlik. Nem akarom az összes, nyilván mondtam, hogy a 100 elemet nem fogom felsorolni, és a legfontosabb 10-et sem talán, de még említek párat. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség külön kiemeli az épületeknek az állapotát, hiszen az atomerőművek vasbeton szerkezetű nagy épületeket tartalmaznak. Az, hogy a vasbeton milyen állapotban van, mekkora tartalék van még benne, ez vizsgálandó, ezzel külön foglalkozni kell. Kritikus elem az, hogy nagyon sok olyan erőmű van, ilyenek a VVR 440-es blokkok is, ahol vannak olyan csővezetékek, amelyek el vannak rejtve, be vannak betonozva, és így aztán nem lehet hozzájuk férni, és ezeknél a csöveknél a korrózió, és adott esetben a szivárgásnak a kérdése az a nagyon, nagyon komoly kérdés. Tehát ezzel külön szintén foglalkozni kell, hogy az elfedett, bebetonozott, beépített csövek milyen állapotban vannak, kell-e őket cserélni, ha cserélni kell őket, akkor ez hogyan lehetséges, hogyha el vannak fedve, milyen bontást igényelnek, és még számos más lehetne mondani. De hangsúlyozom, hogy ezek a műszaki problémák a nemzetközi gyakorlatokból azonosítottak. Nagyon sok olyan atomerőmű van a világon, ami a Paksi atomerőmű előtt indult, hiszen a nagy építkezési hullám az tulajdonképpen a 70-es évek elejétől zajlott nyugaton, mind Amerikában, mind pedig Nyugat-Európában.
1: Van már tapasztalat.
0: Tehát van bőven tapasztalat. Nagyon hasznos az, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ezeket a tapasztalatokat összegyűjtötte. A magyar szakemberek ebben a munkában nagyon régóta részt vesznek, úgyhogy ennek a nemzetközi irodalma és az egésznek a keretrendszere jól adott. Itt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, amerikai intézetekkel, nyugat-európai intézetekkel való együttműködés nagyon, nagyon hatékony és nagyon szoros. Úgyhogy én nem látok olyan elemet, ami késedelemben lenne, vagy ne lenne kezelve. Rengeteg munka van, és igen, Eszter jól mondta, hogy ennek a műszaki feladatainak a forrásigénye akár 500 milliárd forint is lehet. Egyébként ez még nem is olyan nagyon nagy összeg, mert Finnországban a lovizai atomerőműben, ahol 2 olyan blokk van, amiből 4 van Pakson, szóval a 2 lovizai blokknál 1 milliárd euróra becsülik az ottani további üzemidő hosszabbításnak a költségeit. Ugye ehhez képest még az 500 milliárd forint, bár hatalmas nagy pénz, de arányaiban nem is tűnik olyan nagyon nagynak. Ne felejtsük el, bocsánat, utolsó mondat, hogy ez a beruházási összeg, ez nagyjából tizede annak, mint hogyha ezt a kapacitást újonnan létre kellene hozni. Tehát fűződik hozzá egy nagyon komoly energiastratégiai, ellátásbiztonsági és anyagi érdek, hogy amennyiben ez biztonságosan megvalósítható, akkor valósuljon meg, de azt a döntést, hogy ez tényleg meg lehet, és meg kell valósítani, ezt a műszaki vizsgálatok eredményei alapján lehet megtenni, amely műszaki vizsgálatok nagyon régóta, ugye nem nagyon régóta, de jó pár éve ütemezetten zajlanak.
1: Egyébként a hallgatóink és nézőink figyelmét fölhívnám, hogy már korábbi adásunkban Szódi Attilával is beszélgettünk a Paksi atomerőmű hűtéséről, és egyébként az üzemidő hosszabbításról, ráadásul Cibula Mihály az a Paksi atomerőműtől is ideérkezett, és beszélt nekünk erről, úgyhogy érdemes visszalapozni olykor ezeket az adásokat, és akkor az alapinformációkat össze lehet gyűjteni, és nagyon elrohant az adásidőnk, és már nagyon csengetnek a fülemre, de még mindenképpen szeretném a legkényesebb kérdést föltenni méghozzá Paks 2 helyzetét, hiszen most talán mondhatjuk azt, hogy ez a legnagyobb kérdés, mert mindenki úgy érzékeli, hogy a Paks 1 üzemidő hosszabbítás az egy biztos érdeke a jelenlegi kormánynak is. Paks 2 kapcsán nagy a bizonytalanság, és a kommunikációs térben is azt lehet látni, mintha az orosz fél, Alekszej Lihacsovék nem találták volna még meg a fonalat a jelenlegi kormányzattal, hogy egyeztessenek a projektet illetően, hiszen ugye az új kormány kommunikációja szerint ők most akkor átnézik és felmérik, hogy hogy áll ez a projekt, és hogy mit lehet, vagy kell, vagy nem módosítani rajta, és sokan félnek, hogy mi van, hogyha az a döntés születik, hogy Paks 2 megáll. Attila, hogy látja, Paks 2 megáll?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy gondot okozna, hogyha ezt a jelenleg zajló tevékenységet megállítanák. Ugye, ha egy ilyen nagy projekt egyszer megáll, akkor nagyon nehéz újraindítani, és ráadásul hát hosszú évek után, nagyon sok késedelem után jelenleg én úgy látom, hogy ütemezetten zajlik a munka. Hát sokkal szerencsésebb lett volna, hogyha ez hamarabb történik. Nem szabadott volna ezt a hatalmas nagy késedelmet összeszedni, de jelenleg nagyon komoly munka zajlik. Én voltam néhány nappal ezelőtt mind az ötös blokki, mind a hatos blokki munkagödörben, és azt tudom mondani, hogy amit most ott láttam, az abszolút világszínvonalú és korszerű, és egy jól ütemezett tevékenység. Ugye az ötös blokki munkagödör az teljesen ki lett már mélyítve, és február 5-e óta zajlik az alaplemeznek a készítése. Tehát azt lehetne mondani, hogy az ötös blokk tulajdonképpen elkezdett kinőni a munkagödörből. Több százan dolgoznak a munkagödörben, és jelenleg a vasalás, illetve darabokban maga a betonozás zajlik. Még egyszer hangsúlyozom, hogy én nagyon sok atomerőműépítésen jártam a nagyvilágban, különböző szállítóknak az erőműveit láttam. Tulajdonképpen minden nagy atomerőmű szállítónak valamelyik építkezésén, legalább egy ilyen építkezésen jártam. És amit a Paks 2 építésén láttam, az teljesen megfelel a...
1: Igen, de ugye említette is Attila, ugye mindenki azt sajnálja, hogy ez ennyit csúszott. Tehát nem is az a vitatott szerintem lehet most, hogy ott megy el a munka, vagy nem, mert aki oda megy, tényleg látja, hogy most már történik valami, hanem inkább azon aggódnak sokan, hogyha valamiért mégis úgy döntenek, hogy megállj, vagy pedig mégsem az oroszokkal, akkor az komoly kérdéseket vet fel a jövőt illetően. Egy az, hogy mi lesz ott a gödrökkel és az eddig megépítettekkel, meg egyáltalán megérheti-e most bármiből is kiszállni, amikor már itt tart valami?
0: Eszter olyan dolgot firtat, ami teljesen jogos, de rettentően komplex. Komplex, mert van műszaki, gazdasági, külpolitikai, jogi, környezeti vonatkozása. Tehát őszintén szólva, én teljesen értem az új kormánynak azt a hozzáállását, hogy érteni akarja, meg akarja érteni, hogy tulajdonképpen mi is a helyzet ezzel a beruházással, és ez alapján akar döntést hozni. Én is ezt tenném. Érteni kell ezt a komplex képet ahhoz, hogy a tovább lépésről dönteni lehessen. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a tevékenység zajlik. Ennek a szerződéses kerete adott. Feltételezem, hogy a kormány, ha kommunikál a Paks 2-vel, biztos ezt már meg is tette, akkor a jelenlegi ütemtervbe betekintést tud nyerni. Valami a kommunikációban biztosan, hogy mondjam, a kommunikációs gépezetben biztos, hogy van valamilyen porszem, vagy valami akadás, mert ezt nagyon helyesen mondja azt, hogy láthatóan a sajtóból érzékelhető módon az orosz fél újra és újra hetente legalább egyszer beküld egy üzenetet a rendszerbe, hogy erről a kérdésről tárgyalni szeretne. Én úgy gondolom, hogy ezt az orosz féllel való tárgyalás nélkül nem lehet ezeket a döntéseket.
1: Ahogy az is igaz, meghozni. Hogy egy tárgyalásra úgy érdemes leülni, hogy az ember de már ismeri, hogy miről van szó.
0: Pontosan ezt akartam mondani, de hogy erre nyilvánvalóan fel kell készülni. Hangsúlyozom, hogy ez egy olyan projekt, ami hosszú ideje zajlik, sok késedelmet összeszedett, ugyanakkor Magyarországot egy előnyös helyzetbe hozta olyan értelemben, hogy a környékbeli országok, az európai országok tulajdonképpen jó pár évvel utánunk kezdtek el azzal foglalkozni, hogy akkor mégsem szabadna kivezetni az atomenergiát a villamosenergia mixből. Tehát itt most ennek a projektnek adott esetben a megállítása, törlése, az nagyon komoly késedelmet okozna nekünk, beállhatnánk a sor végére, annak a sornak a végére, amin sornak most mi az elején vagyunk, de hangsúlyozom, hogy a tovább lépés az szükséges, hogy egy olyan garanciarendszer legyen a magyar oldalnak a kezében, ami alapján biztosítható, hogy az a projekt, ha már mostanra megszerezte ezeket az engedélyeket, és zajlik ez az építési tevékenység, akkor ez az építési tevékenység ütemezetten zajlik tovább. Tehát nem az történik, hogy adott esetben egy ilyen marketing fellángolás zajlott a választásokhoz kapcsolódóan, majd utána újra leül a kivitelezés. Ezért nagyon lényeges szerintem, hogy a magyar fél üljön le az orosz féllel, és beszélje végig, hogy akkor hogyan lesz, illetve hogy építse be azokat a garanciákat, amelyek segítik azt, hogy ez a tevékenység ez továbbra is ütemesen zajoljon, ne pedig úgy, ahogy hosszú éveken keresztül zsodródott tulajdonképpen.
1: A mai beszélgetésünk is megmutatta azt, hogy még órákat lehetne beszélni, mert minden egyes témakörnél még sok-sok kérdést tettem volna föl, viszont az adásidőnk elszaladt. Attilának nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt bennünket
0: én
1: újra.
0: Én is köszönöm Eszternek.
1: És remélem folytatjuk.
0: Legyen úgy.
1: De ez volt már a generátor. Ugye mennyi kérdés, ugye milyen fontos most már napjainkban ez a témakör, és hát azt hiszem, hogy aki eddig nem foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, az most már a saját bőrén tapasztalja és érzi azt, hogy ezekről kell beszélni, és kell ismerni, tudni, hogy mi miért történik, úgyhogy mi is figyeljünk oda, okosan fogyasszuk az áramot. Viszont hallásra, látásra!
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Különleges űrmissziót vitt sikerre egy japán űrszonda. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A 17. alaptörvény módosításáról dönt ma az országgyűlés. Az előterjesztés egyebek mellett 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők megbízatását, megszüntetni a jelenlegi köztársasági elnök mandátumát, 70 éves korhatárt vezetne be az alkotmánybíróknál, valamint létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament kétnapos rendkívüli ülése 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával megkezdődött. A Mercedes kecskeméti gyárának bővítése nem csak termelés növekedést jelent, hanem erősíti a hazai gazdaságot és innovációs képességeket is, hangsúlyozta a miniszterelnök az új üzem átadásán. Magyar Péter szerint a német autógyártó cég 1 milliárd eurós beruházása azt bizonyítja, hogy Magyarország képes hosszú távú stratégiai jelentőségű ipari fejlesztések befogadására. Az új üzemben a Mercedes C-osztály elektromos változatát fogják gyártani. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi árusok kínálatát is vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak a dinnye származására, a jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. 12 éven át tartó utazás után sikeresen megközelítette a japán Hayabusa 2 űrszonda a Torifune kisbolygót. A technológiai bravúr során az égitest mintegy 18.000 km per órás sebességgel haladt el az eszköz mellett, amely felvételeket készített róla és a felszíni hőmérsékletét is meghatározta. Az űrkutatás történetében ez volt az egyik legpontosabb és legmerészebb kisbolygó megközelítés, amelyet űrszonda végrehajtott. Összeütközött három kamion az M5-ösön, Kiskunfélegyháza és Kecskemét között a főváros felé vezető oldalon. A forgalmat a 102-es kilométernél leterelik az autópályáról. Délelőtt súlyos baleset történt a 6-os úton is. Bonyhád és Hidas között három autó ütközött, egy 32 éves nő meghalt, öten megsérültek. Országszerte napos gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül, a hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Spirit FM-en, az Adj esélyt című állatvédelmi műsorban. Én Tóth Peti Lili vagyok, a műsorvezető, egyben szerkesztő is. Na de térjünk is rá a lényegre. Évről évre ugyanazzal a problémával szembesülünk. Megtelnek a menhelyek. Egyre több kutya vár gazdára, miközben sokan még mindig nem gondolják végig, milyen felelősséggel jár egy állatvállalás a tartása. Vajon merre tart ma a kutyatartás Magyarországon, és mit tehetünk mi azért, hogy egyszer ne ismétlődjön meg ugyanez a helyzet? Erről beszélgetünk a következő percekben Majorné Bíró Andreával, a Menhely az Állatokért Alapítvány elnökével. Köszöntelek nálunk!
5: Köszöntelek én, és üdvözlöm a hallgatókat.
4: Szerintem évről évre belefutunk abba a hírbe, vagy halljuk azt a hírt, hogy megtelnek a menhelyek, és hogy a teljes kapacitás ki van használva. Miért nem sikerül érdemben változtatni ezen a helyzeten?
5: Tehát ez egy nagyon komplex kérdés és probléma. Először is az első probléma, hogy nagyon kevés menhely van Magyarországon. Nyilvánvaló azért nem egyszerű ez a szakma, mert mi csak az adományokból, a felajánlásokból és esetlegesen egy-egy szerződésből, önkormányzati támogatásból tudjuk a menhelyet fönntartani. És ez miatt az a kevés menhely, ami van az országban, az folyamatosan telt házzal működik mindenki. Nagyon-nagyon sok kutya kerül be az utcáról, és nagyon sokan keresnek meg magánemberek, megváltozott életkörülményeik miatt, haláleset miatt, különböző problémák miatt nem tudják másik családba juttatni az állatot, vagy nem tudja rokon magához venni, akkor keresnek meg minket, vagy más menhelyet, hogy segítsünk és fogadjuk be az állatot.
4: Mi a leggyakoribb ok manapság, amiért megválnak egy kis kedvenctől, lehet az kutya vagy macska?
5: Most már kevesebb az a kérés, amikor nem vált be a kutya, vagy a mama már nem tud róla gondoskodni, és a rokon nem szeretne, és ez miatt hoznak vissza. Inkább a külföldre költözés, a lakótelepre költözés, emeletes házba költözés a fő probléma. Egyszer-egyszer a gyereknek vettem kutyát, és nem foglalkozik vele, ezért inkább megszabadulok tőle. Kifogás van, de úgy többségében ez a költözés, életmódváltás talán ez jellemző, és a haláleset.
4: A gazdasági helyzet mennyire van ez erre hatással igazából?
5: Hát biztos, hogy van hatással, bár én inkább úgy fogalmaznék, hogy régebben a megunt kutyát azt kidobták, kiengedték, majd megy valahova. Most már egy kicsit felelősségteljesebbek a gazdik, és próbálnak neki új helyet találni. Különböző fórumokon keresnek neki új gazdit, vagy utolsó mencsvárként a menhelyeket keresik meg, hogy fogadják be. Egy kicsit gondoskodóbbak, de azért még én mindig úgy gondolom, hogy aki kutyát vesz magához, és felelősségteljesen tartja, és él vele együtt, az az esetek többségében, hogyha bármi olyan probléma van, azért ő ezt meg tudja oldani, hogy ne kelljen menhelyre beadni, tehát megkeresi neki a következő gazdit az ismeretségi körbe, a rokonságba, szomszédságnál, és meg tudják ezt oldani. Hát még mindig van hová fejlődnünk, én azt mondom.
4: De hogyha azért visszatekintünk az elmúlt 10 évre, akkor azért egy általános javulás megállapítható, ha jól sejtem.
5: Igen, kevesebbet engednek az utcára, és talán egy kicsit kevesebb az a tartási forma, ami régen volt szokás, hogy este kiengedtük a kutyus, és majd reggelre hazajön és kicsavarogja magát. Ez is egyre kevesebb, egyre ritkábban fordul elő, tehát felelősségteljesebbek a gazdák, de de még mindig nagyon-nagyon rátámaszkodnak a menhelyekre. Tehát a menhelyeknek ugye többségében ez lenne a feladatuk, hogy a gazdás kutyáknak új családot keresni, hanem az utcáról befogott kutyusoknak, amiknek nem sikerül föllelni ugye az eredeti gazdáját, azokat kellene rendbe tenni és gazdásítani, új gazdához juttatni. Tehát, hogy nagyon sokrétű úgymond a problémánk, nagyon széles spektrumú dolgozunk, hogy milyen kutya kerül be a menhelyre, mi a háttér problémája, és hogy tudjuk ezt gyorsan megoldani, hogy minél hamarabb csapjon ki.
4: A folytatásban és a jövőben, hogy a szaporulat az visszafogható legyen, és hogy egyre kevésbé legyenek túlterheltek a menhelyek, milyen lépésekre lesz szükség? Sokszor hallottuk már az ivartalanítást, amit még mindig nagyon sokan elutasítanak. Ezen felül még milyen más lépésekre lesz szükség?
5: Na, hát ez is egy nagyon nehéz kérdés. Évek óta, sok-sok-sok éve van támogatás, segítségnyújtás ivartalanításra, mert én úgy gondolom, hogy az a gazdi, aki megengedheti magának, megteszi. Van olyan gazdi, aki nem engedheti magának, az igénybe veszi ezeket az ivartalanítási akciókat, és ott nagyon kedvező áron, vagy esetleg ingyenesen is ki tudják neki a kutyusát ivartalanítani, vagy a cicusát. És még mindig nagyon sok olyan van Magyarországon, olyan sok család, olyan sok ember él, aki nem foglalkozik vele, mert hogy majd megoldja, a kerítésen belül tartja, hogy ne menjen, ne csavarogjon el az állat, vagy egyszerűen csak nem vesz róla tudomást, hogy ez egy olyan probléma, hogyha megszületnek a gyerekek, akkor ne kelljen kidobni a kis kölyköket az utcára, ne kelljen menhelyre beadni. Ez egy nagyon nehéz probléma, és ezt a menhelyek maguktól nem tudják megoldani, az ebrendészetek meg még kevésbé. Igazából itt egy nagyon összefogó, egy nagyon jól átgondolt állami segítségre van szükség sajnos. Ahhoz, hogy ezt a sok év óta föntálló problémát minél gyorsabban le lehessen zárni. Tehát vannak környező országok, ahol jóval előrébb állnak az állatvédelembe, ott különböző drasztikus, gyors megoldásokkal megoldották a koborkutya problémát, a fölösleges szaporulat problémát. Tehát az államnak, a minisztériumoknak a segítsége nélkül ez továbbra is föntálló probléma, lassan halad az úton előre ennek a problémának a megoldása, tehát előbb-utóbb majd csak a végére érünk, de az állami segítség nélkül sajnos ez egy lassú és nagyon nehéz probléma megoldás lesz.
4: Mit gondolsz, hogy az állattartásnak a szabályait is szigorítani kellene, vagy inkább, hogyan is mondjam, szűkebb keretek közé szorítani?
5: Ez is egy választható út. Igen. Igen, ez is egy választható út. A másik választható út, amikor azok az esetek, amik föltárásra kerülnek, ott tényleg hathatósan és szigorúan lépnének föl a hatóságok, akkor talán egy kicsivel kevesebb, vagy nagyobb visszatartó ereje lenne. Lehet több utat választani, de hogy mondjam, van ez a gyorsabb tapasztalatépés, vagy van egy lassabb, egy finomabb út, de mindenképpen itt ugye nagyon a menhelyeknek, állatvédőknek és az államnak nagyon össze kellene a minisztériumnak fogni és kidolgozni közösen, tehát minden oldalról átdolgozva és kidolgozva egy ilyen lépéseket, vagy feladatokat, hogy hogyan oldják meg ezeket az állattartást, és hogy jobb legyen, igen.
4: Egy kicsit térjünk át a menhelyeket érintő sztereotípiákra, és azért van egy pár negatív is, amikkel én leggyakrabban találkozom, az, hogy csak problémás kutyákat gyűjtenek össze, és hogy általában olyan kutyák vannak ott, szükségesen megtűrve, akik valamilyen úton fogva egyszerűen nem lehet beintegrálni őket egy családba, vagy egy teljesen új élethelyzetbe. Valamint azt is sokszor hallom, hogy csak keverék kutyákkal lehet találkozni, viszont az én tapasztalataim szerint egyre több sajnos a fajtatiszta kutyus is, akikkel lehet ilyen helyen találkozni. Mikkel szembesültök leggyakrabban? Milyen megítélése van ma Magyarországon a menhelyeknek?
5: Én a kérdés úgy fordítanám, hogy én a magam nevében tudok beszélni, mint a kecskeméti menhelyről. Amikor mi elkezdtük 17 éve a munkát, akkor nagyon nagy számba jöttek be a kutyák, és ugye az éves ivartalanítási akcióknak köszönhetően már kevesebb az állat. Igen, sűrűbben előfordulnak fajta tiszta kiskutyák. Sajnos ezeket a kiskutyákat többségében nem tenyésztőtől vásárolják, hanem különböző olcsóbb helyekről, akiknek menet közben genetikai problémájuk, különböző problémájuk lesz, és még hozzáadódik ez az új életmódváltás, elköltözöm, megváltoztak az életkörülményeim, és keressünk neki új családot. Tehát így kicsit sűrűbben jönnek fajta tiszta kutyák is, de ezeknek a kutyáknak sokkal könnyebb gazdát találni. Úgy szoktam mondani, hogy az emberek többségének mindig a kicsi, aranyos, kedves, tünci-pünci kutya kell.
4: Kölyök, igen.
5: Igen, a kölykök, a kis testűek, a kis aranyos, kis tündérbogár, fajta tiszta jellegű, kinézetű kis kutyák. Tehát ezeket nagyon könnyű gazdásítani. És a sok év alatt a sok bejövő kutyákból mindig, mint a rostán alul marad a nagy testű, az idős, a problémás, a nem kell kutya, és ezek ott élnek a menhelyeken sajnos évekig, sok évig, és egyszerűen nem lehet őket gazdásítani. Nagyon fontos feladat, nálunk is van tréner, tehát anélkül már nem lehet kutyát örökbe adni, hogy ne szocializálnánk, ne hoznánk föl egy olyan állapotba kutyus, hogy egészségügyileg is rendben legyen, és szociálisan is, tehát csak akkor tudjuk biztonságosan családba kihelyezni, hogyha az a kutya egy alaptréningen átment, hogy porázra legyen szoktatva, hogy közösségbe legyen szoktatva, lehetőséghez képest mérten más kutyával is jól kijöjjön, az alapengedelmességi feladatokra meg kell tanítani, ez már elvárást a leendő gazdiktól is, hogy azért úgymond kész kutyát vigyenek haza, kész kutyát fogadjanak örökbe, és ez egy nagyon-nagyon nagy munka is, nagyon nehéz ezt a menhelyeknek kivitelezni, úgyhogy hogy folyamatosan évről évre csak nő azoknak a kutyáknak a száma, akik itt vannak nálunk, akiket egyszerűen nem tudunk gazdásítani, de az alapítvány persze vállalja, ugye, hogy ezeket a kutyákat nem adatja el, ezeket folyamatosan tartani kell, folyamatosan foglalkozni kell velük, és hát folyamatosan keressük a gazdát, hogy egyszer majd, hát ha egyszer majd pár év után valamikor eljön mindegyik kutyusnak az államgazdi.
4: Ha már a negatív sztereotípiáknál tartunk, azt hiszem, hogy sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy valóban előfordul-e, hogy egy menhelyen egészséges kutyákat altatnak el helyhiány miatt. Mi ma a valóság Magyarországon? Ez egy létező szituáció?
5: Én úgy gondolom, hogy ez nem fordulhat elő. Ugye külön kell venni, beszélünk egyszer ebrendészetekről, ebrendészeti telepekről, és menhelyekről. A menhelyen ugye tartósan ott vannak a kutyák, és igazából talán onnan kerülnek gazdásításra a kutyusok. Ott nem lehet ilyet csinálni, hogy tartjuk egy ideig, és nem tudjuk gazdásítani, és akkor elaltatjuk. Nincs is állatorvos, úgy gondolom, aki ezt bevállalná. Ez abszolút etikátlan. Tehát én azt mondom, hogy ilyen nem fordulhat elő.
4: Abszolút egyetértek, de mégis azt hiszem, hogy nagyon sokan egy ilyen negatív sztereotípiát még mindig társítanak a menhelyekhez. Miből fakadhat ez?
5: Összekeverik a menhelyeket talán a zebrendészeti telepekkel. Tehát ez két külön dolog, két külön fogalom. A zebrendészeti telepek, azok, akik az utcáról begyűjtik a zebrendészet, az a gazdátlan kóbor állatokat begyűjtik. És akkor elhelyezik karanténba, két hete van a gazdának, hogy hazavigye, hogy megtaláljuk az eredeti gazdit, és utána a zebrendészeti telepeknek menhelyre át kell ugye juttatni a kutyusokat, tehát hogy olyan menhelyen van a kapcsolatban, vagy az zebrendészeti telep együttműködik közösen egy menhelyen is, akik ugye átvállalják, hogy 14 nap után nincs elaltatva az állat, hanem a menhelyre kerül, ott ivartalanítják, oltásokkal látják el, szocializálják, és gazdát keresnek neki. Nyilvánvalóan minden menhelynek megvannak az erőforrásai, a lehetőségei, hogy milyen készíti fel az állatot, hogy most egy veszettségoltás csíp, vagy mindenféle oltás be, mindegyiket kivartalanítja, tehát ez minden menhelynek a saját lehetőségétől függ, hogy ők mit vállalnak, De hát az ebrendészeti telepek azok, akik begyűjtik az utcáról a kóbor állatokat. Nagyon sokan gyepinek hívják őket, meg gyepmesteri terepnek. Azt azért tudni kell, hogy gyepmesteri terepeknek azokat a telepeket nevezzük, ahol például a tetemeket, a meghalt állatot, vagy az utcáról begyűjtött, elhullott állatok tetemeit gyűjtik be. Akkor az már egy gyepmesteri telepnek nevezzük hivatalosan. Tehát egy kicsit lehet, hogy így a fogalomba csúsznak meg az emberek, és azt mondják, hogy ó, ez egy gyepi, itt biztos baj van. Nem, a gyepmesteri telepnek sok minden más nevezünk is, de attól még nincs altatás. Nem szabadna, hogy előforduljon.
4: Mit tanácsolsz azoknak, akik mondjuk most szeretnének menhelyre menni és örökbe fogadni egy kutyust? Milyen elvárásokkal, hogyan érkezzenek meg a helyszínre, és kiket tanácsolsz, hogy első körben nézzenek? Megemlítetted azokat a kutyusokat is, vagy azokat a kisállatokat is, akik mondjuk nehezebben vagy hátulról indulnak effektíve az örökbefogadásnak a létráján.
5: Amikor minket megkeresnek örökbefogadási szándékkal, az első lépésként mindig azt mondjuk, hogy nézzék meg a honlapunkat, nézzék meg az örökbefogadható állatokat. És akkor ott már fényképp és infók alapján egy előszűrést tudnak csinálni, hogy körülbelül melyik kutyus az, ami őket érdekli, melyik szimpatikus. És amikor ellátogatnak hozzánk a menhelyre, akkor célirányosan azokat a kutyusokat tudjuk nekik megmutatni. Tehát, hogyha van egy menhelye mondjuk 200 kutya, az nem biztos, hogy mindegyiket végig tudják nézni, de úgy nagyjából az első találkozás alkalmával, beszélgetés után mi is tudunk tanácsolni, hogy milyen típusú kutya lehetne esetleg jó, és hogyha már kiválasztottak első körbe egy pár kutyust, akkor célirányosan azt meg tudják nézni, meg tudnak vele ismerkedni. És ha megvan az összhang és a szerelem, akkor utána sokkal könnyebb ezt az egész örökbefogadási folyamatot véghez vinni. Mi is mindig ajánljuk a kutyusokat, a nagyobb testvéreket, az idősebbeket, hogyha a lehetőségükhez mérten olyat válasszanak, és hát utána át kell esni az örökbefogadási procedúrán.
4: Nyilván a legnagyobb segítség a menhelyeknek az, hogyha egyre több kutyus fogadnak örökbe tőlük, és természetesen ezáltal a terheltsége is csökken a menhelyeknek. Ugyanakkor mi van abban az esetben, hogyha valaki nagyon szeretne segíteni, viszont magához venni kutyust nem tud egyéb okoknál fogva? Hogyan tudják segíteni a menhelyeknek a munkáját? Ezért ez is szezonálisan is tud változni, ha jól sejtem.
5: Igen, szinte minden menhely különböző gyűjtési akciókat csinál, különböző karácsonyra, húsvétra, lehet őket támogatni, minden menhely csinál ilyen gyűjtési akciót, ahol ami nagyon fontos és külső segítséggel például tápot lehet venni, vagy kölykök, kutyáknak tejport, konzerveket, ezek nagy segítségek a menhelyeken, minden menhelyet meg lehet keresni, hogy mire van szükségük, rongyra, forgácsra, szalmára, mi az, amit nehezebben szereznek be. A kényelmesebbeknek, akik ezt nem tudják megtenni, minden menhelynek az adomány, a pénzbeli adomány, nagyon nagy segítség van, minden menhelynek bankszámlája, lehet támogatást utalni, ezek is nagyon nagy segítségek, hisz rengeteget költünk mi is gyógyszerekre, műtétekre, amikor bejönnek a kutyák, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy az utcára mindig a kidobott, a nem kell, a rossz, az öreg, problémás kutyák kerülnek be, ezeket nem viszik haza a gazdák, ezeket a kutyákat ugye így nem tudjuk örökbe adni, tehát nagyon sok munkánk van vele, oltásokkal ellátni, kigyógyítani a betegségekből, röntgenre vinni, állatorvoshoz vinni, műtétet fizetni nekik, mert csak akkor tudjuk ezeket a kutyákat örökbe adni, hogyha ezek kész vannak, rendben vannak, egészségesek.
4: A menhelyek világába kalauzolt el minket Majorné Bíró Andrea, a Menhely az Állatokért Alapítvány elnöke. Köszönjük, hogy vendégünk voltál ma.
5: Én is köszönöm.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: A kisállattartók egyik legrettegebb témájáról fogunk beszélgetni, mégpedig az ivartalanításról. Sokan úgy gondolnak rá, hogy ez valami mumus, egy szükséges rossz, pedig azért vannak előnye is, állatvédelmi szempontból is, és hát egészségügyi szempontból is. Erről az összetett, és hát ahogy én említettem is, mumus témáról fogok beszélgetni dr. Király Péter kisállatgyógyásszal, szakállatorvos, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítójával, és az alapítvány által működtetett Budapesti Állat- és Természetvédelmi Élménypark zárójelben Állatsziget megalmodójával. Sok szeretettel köszöntelek nálunk. Egy kicsit bontsuk ki ezt a témát, mert bevallom, én is szkeptikusan álltam az ivartalanításhoz.
3: Hogyha egy mondatban szeretném megfogalmazni, hogy az ivartalanítás valójában micsoda, én azt mondanám, hogy ez egy szükséges pici rossz, egy nagy jóért. A pici rossz alatt azt értem, hogy maga a műtét az ugye nem jár fájdalommal, a beavatkozást követő 10 napban esetleg lehetnek kellemetlenségek, de igazából ott sincs fájdalma az állatnak, csak meg kell akadályozni, hogy az adott műtéti területet piszkálhassa, és a varracszedés után pedig elfelejtett mindent. Gyerekeknek, amikor óvodásokkal például szoktunk erről a témáról beszélgetni, akkor mindig azt mondom, hogy képzeljétek el magatokat egy lakatlan szigeten, ahol nincsen ennivaló, iszonyatos éhség van már rajtatok, már nem bírtok az éhségtől, és egyszer csak jön egy jótét tündér, és azt mondja, álmot bocsátok rád, és egy parányi nyisztantással eltávolítom az éhségközpontodat. Tulajdonképpen a pszichés szenvedések megelőzésére, hogy amikor az ösztön adta vágyait próbálná beteljesíteni ez a szerencsétlen kutya vagy macska, ilyenkor ez, ne felejtsük el, lelkileg is nagyon megterheli őt, hogyha nem tudja ezt megtenni. Tehát ez egy folyamatos frusztrációt okoz nála. Tehát ez az egyik, és talán a legfontosabb előnye az ivartalanításnak, de természetesen vannak egészségügyi és a társadalomra nézve vonatkozó előnye is ennek a beavatkozásnak.
2: Bogozzuk ki ezt a témát. Miért kötődik hozzá ennyi negatívum, ennyire rossz megítélés, ennyi sztereotípia? Sokat halljuk, hogy kutyák esetében érdemes megvárni az első almot, hogy legyenek kis kutya, és utána érdemes a szukát ivartalanítani. Ebben mennyi ráció van?
3: Ez olyan begyepesedett butaságok, olyan félreértések és olyan tévedések évtizedről évtizedre, akár évszázadokon keresztül öröklődnek, amiket én azt gondolom, hogy itt az idő, hogy egyszer és mindenkorra kiírtsunk. Viccesen szoktam mondani, hogy Teréz anyának ugye nem volt a gyereke, mégis boldog és teljes életet élt. Hogyha valaki azt mondja, hogy egy kutya nem tud boldog és teljes életet élni, anélkül, hogy ne szüljön legalább egyszer, az óriási butaságot mond. Sőt, az a megfigyelés, hogy általában az ivartalanítást követően az állatok személyiségjavuláson mennek keresztül, egy kiegyensúlyozottabb, sokkal boldogabb és vidámabb, életvidámabb állatot fogunk kapni. És ezek a sztereotípiák, ezek valószínűleg, hogy a tenyésztők köréből származhattak, ugye az állattenyésztők vagy kutyatenyésztők nyilván nem akarták ivartalanítani az állatukat, hiszen ebből volt a pénzük, de bevallom, nem tudom, hogy terjedtek el ezek. Az Amerikai Egyesült Államokban, illetőleg az angol száz országokban az elmúlt több évtizedben hihetetlen érdekes kísérleteket végeztek, és megállapították például azt, hogy az ivarérés előtti ivartalanított állatok esetében a különböző ivarszerű problémáknak jelentkezés gyakorlatilag a nullára redukálódik, olyannyira, hogy például az emlő daganatok előfordulása, ami az első tüzelés után egy szuka kutyánál például akár 30, a második tüzelés után akár 50%-ra ugrik, mármint hogy esélyben, mindez gyakorlatilag nullára redukálható az ivartalanítással. Az ivartalanítást követően az ivartalanított állatok sokkal tovább élnek. Persze ennek több több oka van, de átlagosan 2, akár 5 évvel is tovább élhetnek, mint a nem ivartanított társaik. Úgyhogy összességében szerintem semmi okunk az aggodalomra. Én nekem is minden állatom ivartanítva volt, a csibi kutyám is, aki egyébként fiúkutya, és sokkal viselhetőbb, és sokkal kedvesebb így, hogy ivartanítva lett, és én még soha nem láttam. A pácienseim körében az elmúlt 35 évben sem, egyetlen egy esetben sem hátrányát annak, hogy ivartanítottuk az állatot.
2: Ha már önmagáról a beavatkozásról beszélgetünk, ami már rutinnak számít a mai világban, szukák és mondjuk hímegyedek esetében esetleg elkülönülnek a rizikófaktorok mondjuk a beavatkozás során, vagy mondjuk a kutyák és a macskák esetében? Van rizikófaktor egyáltalán?
3: Igazából nincsen. Tényleg az elmúlt 25-30 évre visszatekintek, pedig nagyon komoly ivartanítási kampányokat is végeztünk. Volt olyan nap, amikor 60-70 állatot ivartanítottunk egy nap. Jó magam egyébként nagyon sok állatorvosi tréninget is tartottam állatorvos kollégáknak arról, hogy hogyan lehet gyorsan és egyszerűen elvégezni ezt a amúgy egyébként bonyolultá váló vagy válható műtétet, legalábbis a nőstény kutya esetében, de nagyon egyszerű és tehető. Kan kutyák, kandúr macskák esetében én már kizárólag csak felfüggeszthető borítást végzek, ami azt jelenti, hogy a macskák esetében 5 perces műtéti idő után, a kutyák esetében pedig 20-25 perces műtéti idő után már ébred az állat, sőt, teljesen magához tér, és saját lábán ballak ki a rendelőből. A nőstény állatoknál egy picit nehezebb, mert ott van egy fájdalmas pontja ennek a műtétnek, a szalagokban vannak érző idegek, petefészek, szalagok, és ezért itt egy picit mélyebb altatást kell végeznünk, de ez se hosszabb egy 40-45 percnél, és ugye az előbb szóba került, hogy mikor is végezzük ezt a műtétet, én az angol szász országok tradíciójával értek egyet, miszerint az első ivarzás előtt nőstényeknél érdemes ezt a műtétet elvégezni, tehát prépubertálisan, hiszen így sokkal nagyobb esély lesz, mint az ivarszervi betegségek, emlődaganatok kivédésére. Kankutyák esetében, vagy kandúrmacskák esetében ugyancsak nem fognak ivarszervi problémák jelentkezni, hogyha ivartanítjuk az állatot, különösen, hogyha itt is ivarérés előtt a különböző prostata problémák, heredaganatok mind elkerülhetők.
2: Tegyük fel, hogy megtörtént a beavatkozás. Mi történik az utókezelés során, mert feltételezem, hogy van, és ezután azért történik egy erős hormonális változás, vagy beszéltünk is róla, hogy hormonálisan szükséges ez a beavatkozás bizonyos esetekben, hogy mi történik ezt követően, mert még ezzel kapcsolatban is van sztereotípia, hogy el fog hízni a kutyám, a macska az meg überdagadt le. Tehát, hogy mi történik az ivartalanítást követően?
3: Az égvilágon semmi, tehát semmi nem predesztinálja az állatot, hogy elhízzon, ha csak az nem, hogy egy picit nyugisabb lesz. Tehát nem stresszeli magát, nem azon pörög az agya, hogy hol találok magamnak egy párt, hanem egy kicsit olyan csipszevősebb, otthonülősebb, tévénézősebb lesz a cica kutya, és ezért arra kell törekednünk, hogy egy picit csökkentsük a bevitt energia mennyiséget. Nem hiába kitalálták a különböző tápgyártó cégek, hogy az ivartanításon átesett állatoknak csökkentett kalóriatartamú diétás tápokat javasolnak adni életük végéig, és így biztos, hogy nem fognak elhízni. A másik érdekesség, hogy ezek az állatok nyilván, ahogy említettem, személyiségjavuláson mennek keresztül. Az utókezelés időszakában egyébként nem kell semmi mást megtennünk, csak az, hogy óvnunk kell az adott sebet. Gallérra, kutyaruhával, nőstényeknél kutyaruha, fiúknál sajnos a kutyaruha nem működik, mert hátra tudnak nyúlni, tehát érdemes a gallért használni, de ezt a 10 napot ki lehet bírni. Én még soha nem láttam gallérban megbolonduló állatot, általában ezt szokták még mondani a gazdik, hogy megbolondul a gallérban. Nem, most is van egy kutyusunk, akit például sajnos már időskorban kellett ivartanítani, mert nem volt fiatalon ivartanítva, hatalmas cipónagyságú emlődaganata keletkezett. Ezek mind-mind az életét rettenetesen lerövidítik, befolyásolják. És hát az érdekes az, hogy a fiatal állatoknál, egész fiatal állatoknál, tehát itt beszélek ilyen 4-5 hónapos prépubertálisan ivartanított, ivarérés előtt ivartanított állatoknál, nem nyúlnak a sebükhöz. Tehát nincsen úgynevezett nyalogatási reflex. Nagyon gyakran ezeket az egész fiatal állatokat gallér vagy kutyaruha nélkül is azt a 10 napot, amíg a varatszedést eltöltik, tarthatjuk, hiszen általában nincsen ez a úgynevezett nyalogatási reflex. Sokkal kevesebb altatószert használunk, sokkal gyorsabb a műtéti idő.
2: És gondolom gyorsabb a regeneráció
3: és
2: is.
3: És sokkal gyorsabb a regeneráció is, így van.
2: Én bevallom, hogy az én kutyusom már, Szuni már átesett egy ilyen beavatkozáson, és életem egyik legjobb döntése volt, mert én is ockodtam tőle, de miután az utókezelés és a műtét is természetesen lezajlott nálunk, teljesen pozitív dolgok történtek, tehát az én kutyám már korban volt, 10 éves volt, és ettől függetlenül, mintha megfiatalodott volna, sokkal kiegyensúlyozottabb volt, az álvemhesség nem viselte meg, nem húzódott el sokáig. Szóval aki ezen gondolkodik, én mindenképpen azt mondom, hogy érdemes elgondolkodni rajta, és megfontolni ezt a döntést. Na de állatvédelmi szempontból mitől annyira fontos az ivartalanítás? Miért szükséges az, hogy a menhelyeken ez egy bevezetett, kötelezett dolog legyen?
3: Beszéltünk arról, hogy az ivartalanítás nagyon jó az állatnak, hiszen hosszabb életet él, egészségesebb életet él. Beszéltünk arról, hogy pszichésen is ez egy sok óriási előny az állat számára, hogy nem kell gyötrődni a szaporodjatok, sokasodjatok előirányzaton. De arról nem beszéltünk, hogy, és persze a gazdinak is ez egy óriási előny, hiszen aki már mondjuk egy ivarzó nőstény macskával együtt élt, és tudja, milyen az, amikor 2 hetente nyávok berreg és tartja a farát, halálidegesítő, vagy egy kandúr macska állandó ammónia szagú spriccelése elviselhetetlen, nem lehet együtt élni velük harmonikusan. Tehát, hogyha ezen is túl vagyunk, akkor beszéljünk tényleg arról, hogy az ivartalanításnak van egy társadalmi jelentősége is. Egyetlen egy nőstény macska gyerekekkel el szoktam játszani, Cirmi és Mirci egy balzsamos nyári éjszakán egymásba szerelmesek lesznek, és hát ilyenkor el szoktam a flipchart mögé bújni, és onnét közvetítem a szerelmi eseményeket. A gyerekeknek nagyon szokták élvezni. A lényeg az, hogy kicsit még kéreti magát Cirmi, de aztán végül Kandúr Andrásnak, Kandúr Bandinak mondjuk megáll, és 2 hónap múlva gyermekei lesznek, kölykei lesznek, 4 kicsi kölyök tavasszal, 4 kicsi ősszel. Egy gyerekeket is meg szoktam kérdezni, mit gondoltok, hogy 9 esztendő elteltével, ami alig 2 politikai ciklus, hány utóda származik ennek az egyetlen egy macska párnak, ha összesen 8 kis macskát hoznak létre, és az utódaik is ugyanígy szaporodnak. És a megdöbbentő adat, amit persze az amerikaiak számoltak ki, az az, hogy 11 millió, tehát Magyarország összlakosságát meghaladó mennyiségű macska származik egyetlen egy macska pártól 9 év alatt, hogyha 8 utódot hoznak létre, és az utódaik is így szaporodnak. Ez a szabad természetben természetesen nem történik meg, hiszen autók gázolják el, vadászok lövik le őket, betegségek tizedelik meg, tehát van egy érdekes másik statisztika, hogy egy kóbor kismacska alig éli meg a fél éves 10-ből egyetlen egy kismacska éli meg a fél éves életkor. Tehát, hogyha 10 kismacska születik a szabadban, egyetlen egy utód lesz, aki a fél éves kort megéli. Tehát az összes többi könyörtelen elpusztul. Igaz tehát Varga Marika néninek, aki egyébként egy nagyon aranyos, idős, de még mindig aktív macskás hölgy, macska mentő hölgy, ő szokta mindig azt mondani, hogy a legboldogabb kóbor kismacska az, amelyik meg sem születik.
2: De érdekes. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy segítetted kibogozni ezt a gordiuszi csomót, és bízom benne, hogy innentől kezdve ez nem egy fekete leves lesz az állattartók körében. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk.
3: Én köszönöm.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Műsorunkat a Fogadj Örökbe rovatunkkal zárjuk már megszokott módon. Ismét a Herosz Állatotthon 2 védencét mutatom be a nagy közönségnek. Elsőként Nudlit, egy közel 4 éves ivartalanított jagd terrier keverék fiút. Az utcán találták, és bár egy család megpróbálta befogadni, hamar kiderült, hogy egy ilyen energikus kutya rengeteg mozgást és foglalkozást igényel. Ma már sokkal nyugodtabb, igazi bújós, szeret ölben lenni, és minden simogatást örömmel fogad. Más állatokkal azonban nem jön ki, ezért egyedüli kedvencként érzi magát igazán jól. Egy korábbi sérülés miatt egyik szemét el kellett távolítani, de ez semmit sem volna az életkedvéből. Nudli egy aktív, szeretettel teli gazdit keres, aki végre megadja neki azt az otthont, amire mindig is vágyott. A cicák táborából pedig Zenit ajánlom figyelmükbe, egy 10 éves ivartalanított cicalányt, aki vemhesen nagyon rossz állapotban találtak az utcán. Sovány volt, kiszáradt és hosszú ideje senki sem gondoskodott róla. Bár ma már biztonságban van, vesebetegsége miatt speciális étrendre szorul. Mindezek ellenére egy végtelenül kedves, hálás cica, aki türelmesen viseli a kezeléseket, mintha tudná, hogy most már segíteni szeretnének rajta. Zeni egész életében nélkülözött, most pedig egyetlen vágya, hogy hátralevő éveit egy szerető, gondoskodó gazdi mellett tölthesse. Bízom benne, hogy valamelyik gazdira váró kisállat felkeltette érdeklődésüket. Én most búcsúzom, Tóth Peti Lili jövő héten délután 2-kor ismét várja önöket az Agyesejtben. Viszont hallásra!
1: Ha lemaradt adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat! Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megkezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Sulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap Magyarország és a rendszerváltás történetében. Arról döntenek a képviselők, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér ahhoz a feladatához, amelyre létrejött a magyar emberek szolgálatához. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülés bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogatókat, tette hozzá a szakszervezet. Lelkisegítőnek kiadva magukat próbálnak gyerekeket behálózni idegenek az interneten. Erre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Az újabb online behálózási módszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmi kapcsolatot. A szervezetek azt kérik, hogy a gyerekek csak hivatalos lelkisegélyszolgálaton keresztül kérjenek segítséget. A szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a budapesti Karinti Színházban lesz látható. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között az Oscar-díjas Zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. Készített dokumentumfilmeket is, az új-zélandi déli szigeten pedig saját borászata volt. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult és családja szerint nem ez okozta a halálát. Sam Neill 78 éves volt. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
5: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a vendégvárót hallják, a turisztikai műsort itt a Spirit FM-en. Tóth Peti Lilia szerkesztünk a mai napon is, és hát útnak indulunk, Nyíregyházára megyünk, amit nem feltétlenül egy üdülő paradicsomként képzelünk el, pedig az. Van egy tó, a tó környékén van egy fantasztikus állatkert, erről rengeteget hallottak már, és van ott egy remek szálloda, a Pangea Hotel, amelyik vendégül lát most minket. Dozsnyák Adrián, a Pangea Hotel szálloda vezető helyettese a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
5: Ugye az egyik oldalon a tó, a másik oldalon meg az állatkert, aminek ugye Sóstozzú az igazi neve. Szóval hát ennél jobb környezet mondjuk családi nyaralásra hogy lehetne?
6: Így van, pontosan, és mi pont a Sóstó szívében vagyunk, mi egy első ilyen kis gyöngyszeme vagyunk Sóstónak. Úgyhogy szeretettel várunk minden kedves vendéget ide a szállodába.
5: Na hát nyilván nem fogja ezt kipipálni, megyünk szeretettel, persze. A most már miniszteri avanzsált Gajdos Lászlóval beszélgettem erről a szállodáról én Hajdanában, és nagyon büszkén mondta, hogy szerinte itt Európában kevés olyan szálloda van, ami nem egy ilyen úgymond szálloda, hanem konkrétan úgy épült meg, hogy a csillagok számának is megfelel, meg az állatkerti igényeknek is megfelel. Hogy van ez?
6: Így van, pontosan. Így van, igen, igyekszünk minden vendég elégedettségét kielégíteni. Ugye hát a Pangea szálloda az az állatpark második szállodája, és mi ökocentrumként is üzemelünk, hiszen itt egy gyönyörű interaktív élményközpontot alakítottak ki a vendégek részére. A Pangea jelentése ugye az egész föld, ez volt régen az ősi szuperkontinens, és hát mi egy igen magas kategóriájú négy csillagos szálláshely vagyunk, családbarátok vagyunk, 2024 óta hivatalosan is családbarát szálloda vagyunk. Úgyhogy igen, valóban.
5: Az első perctől is az voltak. Ott van a Dino játszótér, ugye, ami a gyerekeknek egy varázslat.
6: Igen, mi alapból egy tematikus szálloda vagyunk, ugye minden szobánk, 38 szobával rendelkezünk, és mind a 38 szoba más állattematikára épül. Természetesen az állatpark állatairól nevezték el ezeket a szobákat, és igen, a dinó tematika is megtalálható nálunk, ami a gyermekek nagyon nagy kedvence. Dinós játszóterünk van egy 4 méteres T-rexünk a szálloda előtt, ő a jelképünk. Igen, nagyon élvezik a gyerekek, és a felnőttek is egyébként nagyon szeretik.
5: Ez hogy van, hogyha én meguntam a lepkés szobát, akkor átköltözhetek a tyúkosba?
6: Abban az esetben, amennyiben szabad.
5: De egyébként tényleg lehet ilyet?
6: Volt már rá példa, igen, hogy átköltözött a vendég egy másik szobában, mert több éjszakát szeretett volna itt tölteni.
5: És különböző állatok társaságában, ez teljesen világos. Az én szerkesztő kolléganőm azt mondta, Lili, az előbb, hogy hát vannak ott élő állatok is a szállodában. A Kapi barát említette, mint manapság minden lány kedvencét.
6: Nincsen sajnos élő állat a szállodában. Viszont a vendégeink díjmentesen látogathatják nyitvatartási időn belül a nyíregyházi állatparkot, a szállásdíjat tartalmazza ugye a félpanziós ellátást, és az állatparkba is be tudnak menni, bármikor az itt tartózkodásuk alatt.
5: Ott most kivel lehet mászkálni tulajdonképpen, hogyha valaki szálló vendég?
6: Így van, hogyha délelőtt bemennek, délben elfárad a gyermek, vissza tudnak jönni a szobába pihenni, és utána újra élvezhetik az állatparkot.
5: Mennyire épül arra a szálloda, hogy ott van az állatpark maga?
6: Mennyire épül rá? Uh-huh. Tulajdonképpen nekünk ez a kuriózumunk. Mi azt mondjuk, hogy nekünk van egy állatparkunk, ők pedig azt mondják, hogy nekik van egy 4 csillagos szállodájuk.
5: Ez így elég jól hangzik, mind a két oldalról nézve, persze. Az állatpark nyilván a fő szám, hogyha családi látogatásra mennek, de azért azt se felejtsük el, hogy ott van a tó, ami egyrészt mint tó is működik, másrészt arra ráépülve ott van egy strand. Erről fogunk beszélni még a műsor során, úgyhogy nagyon mélyen most ebben ne is menjünk bele, mint hogy az állatkert létébe és mikéntjébe se, de azért szerintem az fontos megemlíteni, hogy ez egy egészen komplex, egyhetes nyaralásra is kiváló alkalmat ad.
6: Így van, aki hosszabb időre érkezik hozzánk, az meg tudja itt látogatni Sóstón akár a múzeumfalut, ami tőlünk egy ilyen 10 perc sétára található, tőlünk nem messze van az Aquarius élményfürdő, közvetlen mellettünk van a tófürdő, tehát gyönyörű Sóstó, Nyíregyháza, Gyöngyszeme, egy kis ékszerdoboz, amit nagyon-nagyon szívesen látogatnak a vendégek. Csodálatosan körbe tudják sétálni az egész szavat, gyerekek részére játszóterek vannak, illetve mellettünk ugye a tóban horgászati lehetőség is van.
5: Ráadásul. Hát és akkor ugye visszatérünk oda, hogy ki be lehet sétálni az állatkertből oda és vissza, úgyhogy a családi élmény az garantált. Önnek meg köszönöm, hogy mesélt róla. Sok kedves vendéget, családot és párokat kívánok önöknek, akik ezt mind-mind használják is.
6: Köszönjük szépen.
5: A Pangea Hotel igazgató helyettesét hallották az előzőkben, Dozsnyák Adrient. Köszönöm.

gyövesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja. Vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: És akkor jöjjenek az állati kalandok, ha már a szállodából ki be lehet mászkálni, ezt többször hangsúlyoztuk, hát nem csak onnan lehet megközelíteni a Sóstózót, szóval a nyíregyházi állatkertet, állatparkot, hanem nyilván van ott egy rendes főbejáratról szintén bemehetünk. És hát vannak friss hírek, amiket majd Petró Zsuzsa nekünk részletesen is elmesél. Van rengeteg most született kisállat, a kapibarától kezdve Bonifácig, a borjúfiókáig, egy csomó mindenkiről lehet tudni. Dámszarvas, koronásdarú, szelvárkölykök. Mi történik ott most? Jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok mindenkinek. Hát a repes a szívem, hogy ilyen mennyire felkészült valaki, még én sem tudom igazából követni, annyi apróság látna a világot, és valóban ugye a Nyíregyházi Állatpark 35 hektáron van egy tölgyerdőben, és szó szerint minden nap történik valami. Most is vannak apróságok, sőt azt is elárulhatom, hogy van nekünk több tonnás kismamánk is.
1: Több tonnás? Hű! Ő milyen fajta?
2: Na, gondolok, barkóbázunk, mi lehet az
1: elefántra normális? Gondolnék.
2: Nagyon jó válasz. Jó, nagyon okay. Jó, úgyhogy júli végére várunk egy borjút, egy kis 100 kilósat.
1: Mennyire lehet a piciket látni? Ugye itt azért elég nagy a szabadság az állatoknak, tehát nem egy ketrecben kell elképzelni őket. Ebből azt is következtethetni, hogy viszonylag természetes módon nevelik a kicsiket is.
2: Így van, nagyon fontos az, hogy minél természetközelibb legyen a kifutórendszer ezeknek az állatoknak. Én mindenképpen azt javaslom, hogyha valaki ellátogat hozzánk, akkor egy teljes napot szálljon ránk, hiszen a 35 hektár bejárása, amit kontinensenkénti felosztásra mutatunk be a nagy közönségnek, mindenképpen érdemes eltölteni egy teljes napot, és mindenki látható, csak bizony mindenkinek van napi ritmusa. Egy pár tipp igazából, hogyha eljönnek hozzánk, a fókasó 1 órakor és 3 órakor van, de például a nagymacskáink, mert számtalan nagy macskánk van, ők elsősorban a kora reggeli órákban, illetve 3-4 óra után aktívak. Úgyhogy ne várjunk ilyen csimbum cirkuszt mindig azonnal, hanem bizony várni kell egy kifutónál, és érdemes megnézni őket, vagy ha például szeretnénk közvetlen kapcsolatba is kerülni az állatokkal, akkor bemehetünk a gyűrűsfarkú makik közé, vagy simogathatunk kecskéket a parasztudvarban.
1: Gyűrűsfarkú makiknál is volt szaporulat most, nem?
2: Hát nagyon felkészült, így van, igen. Jaj, hát repes a szívem, hogy
1: na,
2: így hallom. Igen, így van, két kis gyűrűsfarkú maki látott napvilágot, de ahogy hallottam a felkonferálásban, kapibarák, ázsiai kis karmóvidrák, szurikáták is születtek, úgyhogy napi szinten most ilyen óriási baby boomunk van, és most már a madárvilág területén is számtalan fióka fog kelni az elmúlt következő időszakban, mert nagyon sok termékeny tojásunk van, úgyhogy most nagyon izgulunk, mert ez az év, ez baby özön lesz, remélem.
1: Nagyon helyes. Az elmúlt időszakban a nagy fejlesztés a jégvilág volt, ami egy ilyen interaktív bemutató központ, a sarkvidékek élővilágát lenne hivatott bemutatni. Mennyire vált be, mennyire vagyunk kíváncsiak, miközben sétálgathatunk az elefánt mellett is, közben erre a világra?
2: Nagyon, mert hogy alapvetően így a nyári időszakban itt valóban egy klímaberendezés van a belső térben, sőt, aki szeretne, akkor a valódi jégkorszakot is megtapasztalhatja, nem csak az életnagyságú mamut kapcsán, de van egy klímakamránk, ahol van hűtve a levegő, hó is hullik, és mellette a sarki fényt is meg lehet tekinteni, de kuriózum fajokat is bemutatunk. Még a külső kifutórendszerben van Humboldt pingvin csapatunk, ahol egyébként szintén van 3 fiókánk, benne a belső hűtött helyen sziklaugró és király pingvinek láthatóak. Itt is már fészkelnek a madárkák, a frakkosok, úgyhogy reméljük lesz, hogy itt is majd szaporulat. És a legnagyobb sztárcsemetéink a jeges medvék. Nem tudom, hogy ön nézte a Maci híradót, vagy nézi-e itt a közösségi oldalunkon, mert óriási.
1: Bevallom, az speciál pont nem. Van Maci híradó?
2: Bizonyám, és korábban napi szinten beszámoltunk az őrült gyors növekedésről, csepeledéséről az állatoknak, most már másfél évesek, és anyái nagyságúak a nyíregyházi állatpark jegesedve ikrei, ótek és jórek.
1: Azt tudom, mert hogy volt szerencsém a korábbi igazgatóval, a mai miniszterrel, Gajdos Lászlóval beszélgetni erről, hogy hát igazából a terület nagyon nehezen növelhető, az állatok száma is, de közben meg ez a hatalmas baby boom most bennem azt felvetette, hogy ennyi állat hogy tud ekkora területet belakni, illetve hol van ennek a határa, és mit kezdenek azokkal az állatokkal, akik túlszaporodnak?
2: Alapvetően koordinált program keretében történik ez a szaporítás, és bármennyire érdekes, vagy különlegesnek számít, de bizony az Európai Elkerti Szövetségemben belül mi fajkoordinált programokban veszünk részt, és ilyenkor az utódok elkerülnek más európai állatkertbe. Tehát nem célunk az őrült tömegnövelés, hanem azokat a fajokat nem csak bemutassuk, hanem tenyésszük is, amik végbeszélben vannak a természetben. Úgyhogy olyan fajokat sikerült szaporítani, mint a szumátrai tigris, az afrikai elefánt, vagy az indiai orrszarvú, ami sajnos vörös listás faj. Úgyhogy az állatkertek sokszor utolsó mencsvárai ezeknek az állatoknak, és ezek az állatok utána később elkerülnek másik európai állatkertbe, hogy folytassák ezt a tenyésztevékenységet.
1: Így lettek Lengyelországban viszonylag szabadon európai bölények ismét, ugye? Azt önöknél is van most.
2: Hát megint repesik a szívem, mert igen, így van, és ráadásul az európai bölények kapcsán a legutóbbi állatcsere az Őrségi Nemzeti Park igazgatóságával 2 héttel ezelőtt történt, tehát már 5 olyan kis bölény született a Nyíregyházi állatparkban, ami vagy a vadonban, vagy pedig nemzeti parkokban él. Tehát most már a Rodope-hegységében, Bulgáriában is legelésznek olyan állatok, amik a természetben már egyébként kipusztultak. Tehát ha nincsenek állatkertek, akkor az európai bölény sem létezne már, úgyhogy valóban, úgyhogy megfordult ez a kocka, igazából nem csak szórakoztatnak az állatkertek, hanem oktatással, kutatással és fajmegőrzéssel foglalkozunk.
1: Nem feltétlenül turisztikai kérdés, de ha már így van, nem állom meg, dr. Papp Endre személyében új igazgatója lett a Nyíregyházi Állatparknak, okkal, hát ugyan miniszter lett a korábbi igazgató. Ő is ott van, hát lassan 400-ada ott az állatparkban dolgozik állatorvosként. Ez a folyamatosság, ez nyilván azt is jelenti, hogy nagy változás hirtelen nem áll be az állatpark életében.
2: Így van, illetve az sem eltitkolt dolog, hogy ő erre lett felkészítve miniszter úr által, hogy az utódját igazából ő nevelte ki. Dr. Papp Endre kiváló igazgató, és viszi az elődjének igazából az eszméjét, a különféle célokat, ami az tulajdonképpen, hogy olyan fajokat sikerüljön szaporítanunk, amik végveszélyben vannak. Úgyhogy rengeteg újdonsággal készülünk, idén is majd a vendégeknek, de egyre nagyobb fókuszba fogjuk helyezni a természetvédelmet.
1: És nyitva vannak minden nap, ugye? 9-től este 6-ig.
2: Így van, 9 órától 6 óráig nyitva vagyunk, és rengeteg aktivitással, fakultatív programmal, mint a tevegelés vagy a kocsikázó is várjuk a vendégeket, de például a fókasó nálunk olyan, hogy nem csak szórakozni lehet, hanem rengeteg információt meg lehet hallani az úszólábúakról.
1: Petró Zsuzsa, köszönöm szépen. Szerintem, ha valaki arra jár Nyíregyházan a Sóstó környékén, úgysem hagyja ki a Sóstóz út az állatparkot, de ne is tegyék. Köszönöm, hogy elmesélte mindezt.
2: Nagyon szívesen, viszont hallásra.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Atéri Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A mostani kirándulásunk itt a vendégváróban Nyíregyházára, a Sóstóra visz minket, és ott található a Felső Tisza vidék hagyományait bemutató időutazás voltak éppen. Balogné Szűcs Zsuzsán, a területi múzeum igazgató etnográfus a vendégünk így telefonvonalon keresztül. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Már mondtam önnek itt adáson kívül is az előbb, hogy ez egy nagyon fura helyzet, mert én többször jártam ott a Sóstó környékén, voltunk a gyerekekkel persze az állatparkban, de valahogy kimaradt nekem a Sóstói Múzeumfalu. És hirtelen nem is emlékszem rá, hogy úgy jött volna szembe velem. Miért nem ismerjük annyira, mint az összes többi látnivalót ott a környéken?
2: A kulturális intézményeknek elég nehéz helyzetük van, amikor egy olyan turisztikai övezetben vannak, ahol tulajdonképpen a szabadidő intézményeknek elég nehéz helyzetük van, amikor egy olyan turisztikai övezetben

0: építészet szempontjából, hanem a kultúra átadás szempontjából is, hiszen programokkal és rengeteg olyan interaktív kiállítással, ismeretterjesztő terekkel tudjuk a vendégeinket fogadni, akik nyitottak rá, akik szeretnének valami érdekessel ismerkedni. Úgyhogy a Múzeumforum egy nagyon sok oldalú intézmény.
1: Igazából ezek újraépített házak, vagy áthelyezett építmények? Tehát hozzák őket valahonnan, és ott elhelyezik, vagy ott készülnek?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. A Sóstói Múzeumfalu 1979-ben nyitotta meg a kapuit, de már a tervek a 60-as években elkezdődtek. Erdi Sándor volt az első múzeum igazgató, aki amúgy Magyarország egyik leghíresebb népmese kutatója. Mi egy mesetermő vidék vagyunk itt a keleti végeken, és bizony ő végigjárva szatmári, beregény, nyírségi, rétközi és nyírimezőségi falvakat adatokat gyűjtött arról, hogy melyik lehetnek azok az épületek, amiket elhoznak. Ugye itt volt nálunk egy tiszai nagy árvíz 1970-ben, és újra tervezte az egész skanzen szatmári sorát, de hál' Istennek olyan sok épületet tudott dokumentálni, amik közül rengeteget el tudtunk hozni. Visszatérve az eredeti kérdésre, 80%-a a múzeumfalunak eredeti áttelepített épület, falvakból, olyan településekről, ahol a legreprezentatívabb épületeket tudtuk bemutatni, vagy elhozni. Ezek az épületek szegényparaszti, középparaszti, kisnemesi épületek, illetve közösségi épületek is, hiszen a múzeumfalu legszebb épületei között van például kárpátaljai is, tehát a határon túlra is kitekintünk. Kutatás szempontjából a kárpátaljai régió számunkra egy nagyon fontos és megőrzendő terület. Nagyon jó kapcsolataink vannak az ungvári skanzen és a beregszászi főiskolával is. És hát a falu központban, ha járunk, akkor pedig olyan gyönyörű orsós falu szerkezetet találunk, ahol a kisdobronyi református templom, a tivadari harangtoron, mint a replikák kapnak helyet. Tehát 20%-a a múzeumfalunak replika, azaz újraépített tervezők alapján újraépített terület.
1: De és akkor bocsánat, hogy közbevágok, ez egy nagyon izgalmas számomra kérdés, hogy ez azért nem olyan akkor, mint mondjuk a Szentendrei skanzen, amit analógiaként említett az elején, ahol különböző tájegységekből látunk ízelítőket, hanem ez itt egy komplett falu?
0: Az alapkoncepció az volt már az eredeti terveknél is, hogy egy sosem volt falut építenek meg. A térség minden egyes néprajzi tájegységéből, mert ugye 5 nagy néprajzi tájegysége van a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, és még sok mikrotájegysége is van. Ezekből egy-egy szeletet hoztunk el ide a múzeumfaluban, és még nem teljes a múzeumfalu. Éppen most épül a szatmári sváb porta, ami egy abszolút hiátus próbál pótolni majd. Trianon után 3 sváb, szatmári sváb település maradt itt Kis-Magyarországon, Vállaj, Mérk és Zajta, és Vállajról hozunk replikaként, tehát másolatként egy csodaszép portát, amit a szatmári sváb emberek pedig építészet szempontjából igen képzett emberek voltak, szóval hogyha Vállajra bemegy valaki, akkor abszolút egy teljesen más faluba érkezik, mint mondjuk egy szatmári magyar faluba. Gyönyörűek, fantasztikus nagy épületek, óriási nagy cifracsűrökkel, hát ez most itt a múzeumfaluban meg is fog valósulni.
1: Az új szenzáció. Ez egy értékmentés is, nem csak egy múzeumban el tudunk menni megnézni, hogy hogyan éltek régen, hanem egyúttal meg is maradnak ezek az épületek az utókornak.
0: Természetesen, de hát, hogyha az épületeket nézzük, önmagában semmit nem jelent. Ma már a mai fiatalok tudnak kötődni ehhez, számukra egy fürdőszoba nélküli, tiszta szoba, pitaros, hátsó szobás épület semmit nem jelent. Úgyhogy a mi mottónk az, hogy próbáljuk a hagyományt élővé tenni, a népi kultúrát úgy megjeleníteni, mint ahogy volt régen is, és ebben rengeteg önkéntes van segítségünkre, olyan nyugdíjasok, akik vállalják, hogy beöltöznek, és napi szinten behívják a vendégeket egy tejára, vagy csak egy főtt krumplira, ami óriási sikere van, hogy egyszerűen a sparheten főtt krumpliból falatoznak a vendégek. Számunkra az a misszió és a célkitűzés, hogy megjelenítsük ezt a mondjuk így letűnt világot, és a másik célunk az, hogy a jelesnapi programjainkba felidézzük a keresztény kultúrkörnek legfontosabb ünnepét.

0: ünnepeit és az azokhoz kapcsolódó szokásokat. Nagyon örülünk azt, hogy például húsvét, Hollókő mellett Nyíregyháza is nagyon látogatott, és nem csak a locsolkodás miatt, hanem azért, mert a térség nagyon szép hímes tojásokkal rendelkezik, és a hímmel is nagyon sokan itt tanulják meg nálunk például.
1: Ami hát nem egy könnyű műfaj, azért azt valaki közelről megpróbálta, vagy akár csak nézte, hogy hogy csinálják, azért ahhoz nem csak kézügyesség kell, türelem is kell, hát és nyilván az idő és a tudás.
0: Pontosan így van, és nagyon hálásak vagyunk azoknak az embereknek, akik úgy gondolják, hogy a megfőtt tojásaikat nálunk akarják megtanulni, meghímelni. Nem csak lányok, asszonyok, hanem férfi emberek is megtanulhatják ezt. De például nemrégiben nyílt egy patika is, egy gyógyszertár a Múzeum faluban, ahol olyan sok kozmetikumot, nem csak gyógyításra alkalmas receptúrákat mutatunk meg a nagyközönségnek a laborban, ahol amikkel maguk is egy picit kocsvaszthatnak a laborban, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt a területünkön nem csak halott épületek vannak, hanem attrakciódús területek, terek.
1: Gyerekkel, ha már itt gyerekes programok felmerültek, mert ugye a Pangea szállóról is beszéltünk, meg az állatparkról is beszéltünk, családi programként. Gyerekkel, családi programként mennyire kényelmes látogatni a falu múzeumot?
0: Talán az egyik legkényelmesebb dolog, mert már a családi belépőhöz például kisgyerekeseknek adunk egy mesekönyvet. A mesekönyv teljesen ingyenes, és ehhez van filctól is ajándékba, illetve egy térkép, amiben szeretnénk olyan helyekre invitálni a családot, ahol feladat van. Például az egyik feladat az, hogy hogyan kell talicskát tolni, és hogyan kell például a mérleget használni, kukoricát mérlegelni. Ezen kívül van olyan attrakciópont, ahol szeretnénk megkérni a vendéget, hogy a gyógynövényes kertünket locsolja meg kis locsolóval. Ezeket a pontokat egy mese fonalán keresztül ismerheti meg a kedves vendég, aztán a mesekönyvet, amely egy állatos mesét tartalmaz, a címe pedig az, hogy lehet egy kerékkel több. Ezt hazaviheti, és reméljük, hogy örömmel hajtogatja otthon is. A nagyobb gyerekeknek pedig egy olyan játékra invitálunk, szintén ingyenes lehetőség a jegyhez, aminek a címe a mozgásban, és a mozgásban lévő tárgyakkal kell ismerkedni, például a sárhajóval, vagy a homokfutóval, ezen kívül megismerhetik a lőcsös szekereket is, úgyhogy izgalmas mozgásban lévő tárgyak mentén lehet megismerni a múzeum falu, néprajzi falu egységét.
1: És hát ugye ez ott van egészen közel a Sóstóhoz, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nem a nyíregyházi vidék másik felére invitáljuk a kedves látogatókat, hanem csak pár száz méterre.
0: Természetesen, ráadásul csütörtökönként idén elkezdtünk egy új dolgot a múzeum falu munkatársai, mert bizony ebbe ütköztünk, hogy sokan nem látják a fától az erdőt. Az állatkertől indulunk el kosztümös krúdis tárlatvezetése, 1930-as éveket idézzük meg, és a tárlatvezetés során Sóstó történelmi épületei mellett a múzeum faluba is betérünk, ahol szintén vezetéssel, ami egy abszolút karakterbe helyezkedett pedagógus hölgynek a karakterét meséli el, és mutatja be, hogy a 30-as években mi történt Nyíregyháza Sóston, illetve a Sóstói Múzeumfaluba pedig bemutatjuk azt, hogy a 30-as években a falusi millióban mi zajlott el, nem csak történelmi események, hanem ott még a népi gasztronómia is előkerült, tehát népi ételeket is kóstolhatnak a vendégeink.
1: Egy régi falu életéből valami kis illúzió a Sóstói Múzeumfaluban. Köszönöm, hogy mesélt róla. Malogni Szűcs Zsuzsannát, a területi múzeum igazgatót hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Most, hogy bejártuk a környéket, most már aztán ideje, hogy elmenjünk Sóstó gyógyfürdőre, aminek van egy gyógyvizes része, meg van egy élményfürdője. Az élményfürdőt sokan talán jobban is ismerik, az Aquarius-t, amelyiket igazi strandélmény nyújt a fiataloknak és idősebbeknek, a gyógyfürdő pedig a gyógyítás célját szolgálja évszázadok óta. Matavovszky Dániel vezérigazgató számol be nekünk arról, hogy igazán mit találunk, ha oda megyünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánom, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Szóval ugye ez egy különlegesség. Ott van egyrészt egy tó, másrészt a tó mellett ott van a gyógyvíz, és a gyógyvíz és a tó mellett ott van egy élménystrand.
2: Igen, hát rendkívül széles szolgáltatási palettával rendelkezünk, ezt elmondhatjuk valóban.
1: Sőt, van még szállodájuk is, a hotel fürdőház.
2: Igen, van szállodánk is, illetve hát a fürdő létesítményhez más szállodák is kapcsolódnak.
1: No, hogyha megnézzük azt, hogy mire jó a gyógyvíz, mert kezdjük talán ezzel, akkor azt már nagyon régóta lehet tudni, hogy itt van gyógyvíz és használ, de hogy mire azt, mióta, hogyan kísérletezve találták meg az elmúlt évtizedekben?
2: Hát ezt most már az 1900-as évek elején használták egyébként a gyógyhatását ennek a víznek. Különlegessége, hogy ugye ilyen jódos, bródumos, nátriumkloridos a termálvízünk, ugye különböző mozgásszervi betegségekre alkalmas, amit ugye kihasználtak már tényleg az 1900-as évek elejétől kezdve, és használunk mi is.
1: Volt ott fürdőház állítólag évszázadokkal ezelőtt is. Az a fürdésről szólt, vagy a gyógyulásról?
2: Hát mind a kettőről természetesen, eredetileg még a tónak a vizét melegítették fel, és kádakba gyógyultak az emberek itt a hotelfürdőháznak az épületében, majd ugye későbbiekben a tónak a víz, természetes vízutánpótlása az megszűnt, a talajvíz kicsit lentebb került, tehát ezek a természetesen feltörő gyógyvizek most már csak mesterségesen törnek a felszínre. Az 1900-as évek közepén 57-ben fúrták az első kutat, és azóta is ezekből a kutakból termeljük ki ezt a gyógyvizet.
1: Az Aquarius, mint élményfürdő, szintén tartalmaz gyógyvizes medencéket, de hát azért ott elsősorban a csúszdás élet meg a wellness az, ami dominál, nem?
2: Igen, az élményfürdő ugye egész évben működik, ennek is több részlege van. Van egy élmény részleg, ahol van hullámmedence, óriás csúszdák, sodró folyosó, és itt igazából így a fiatalok találják meg a számításukat. Van mellette egy bébi poncsoló részleg, az egészen kisgyerekeknek, és van mellette egy termál részleg, ahol gyógyvízzel töltött medencék is vannak, és ehhez kapcsolódik egyébként a gyógyászati rész, ami egyébként egy épületben van az élményfürdővel, és hát ott is ugye a gyógyászati medencék mellett, meg még egy csomó más kezelést is nyújtunk a vendégeknek, súlyfürdő, iszappakolás, fizioterápiás kezelések, száraz és vizes gyógytorna, orvosi vizsgálat, gyógymasszás, elég széles itt a repertoár.
1: Mennyire tartozik hozzá a szolgáltatásokhoz a komplexitás? Arra gondolok, hogy ha valaki elmegy a Sóstó környékére, ezt ugye már felvetettük, amikor beszélgettünk az állatpark vezetőjével is, hogy hát itt minden összekapcsolódik, minden tulajdonképpen egymás mellett van, tehát nyilván aki elmegy az nyíregyházi állatparkba, tőle nincs távol már az Aquarius.
2: Abszolút, hát ugye önkormányzati tulajdonban van mind a két cég, és közösen is dolgozunk azért, hogy a vendégeknek egy jó szolgáltatást tudjunk nyújtani. Itt a saját részünket tekintve ugye az élményfürdő közvetlenül kapcsolódik a strand részhez, a parkfürdő részhez. Tehát igazából a nyári szezonban, ugye szezonálisan üzemel nyilván ez a strand rész, itt egy szolgáltatásként tudják igénybe venni a vendégek ugye a fedett részt és a strand részt is, ami azért nagyon kedvező, mert hogyha véletlenül egy kellemetlenebb időjárás támadna, akkor azért be tudnak húzódni a vendégek a fedett részben is. A kinti részben pedig a különlegessége egyrészt az, hogy nagyon sok medencénk van elég nagy vízfelülettel, hogy egy parkos erdős környezetben helyezkedik el, nagyon sok fa van, nagyon szép árnyékot tudunk kínálni a vendégeknek, és hát egyébként itt van ugye a két tó, aminek az egyik részén még üzemeltetünk mi egy szabadtéri fürdőt is, a tófürdőt, ahol szintén vannak termál medencék, de hát a fő attrakció ugye az a természetes sóstói tóba való fürdőzés, a másik tó az pedig most csónakkölcsönzőként és parkként funkcionál.
1: Érdemes az Aquariusba programokat szervezni, vagy maga az Aquarius a program?
2: Hát nagyon jó kikapcsolódás nyit a fürdő is, de nagyon sok programot szervezünk ezen kívül, és gyakorlatilag egésznapos animációnk van egész nyáron, ami azt jelenti, hogy délelőtt vizitorna, délben van egy ilyen gyerekfoglalkozás, pancsi bohóc jön a vendégekhez, délután pedig van egy 4 fős animátor csapatunk, foglalkozik kicsikkel és nagyokkal, sportversenyeket tartanak, úgyhogy gyakorlatilag a nyitástól kezdve 10 órától egészen este 7 óráig, zárás előtt 1 óráig folyamatosan programokat tartunk a vendégeknek.
1: Ilyenkor azért ez inkább a nyaralásról szól, meg a strandolásról, mint a gyógyulásról. De ha valaki gyógyulni akar, megtalálja maga csendesebb zúgját?
2: Hát abszolút, ugye elkülönítve működik a gyógyászati szárny, és valóban ennek is van egy szezonalitása, ami pont ellentétes ugye a strandnak a szezonalitásával. A gyógyászati kúrákat jellemzően az őszi-tavaszi időszakban, itt télen veszik igénybe a vendégek, nyáron inkább annak egy kicsit holt szezonja van, bár azért ilyenkor is szép kihasználtsággal működik, de a főszezon mégiscsak ugye az őszi-téli-tavaszi időszak, de teljesen elkülönülten működik a gyógyászat az élményfürdőtől is, úgyhogy nyugodt körülmények között tudnak pihenni és gyógyulni a ide látogató mozgásszervi betegségben szenvedők.
1: Hát ez itt az ország egyik legszebb pontja, úgyhogy ajánlom mindenkinek figyelmébe a Sóstót és környékét, benne az Aquariusztal, és hát ott a gyógyulás lehetősége is egyúttal. Matavovszky Dániel vezérigazgató beszélt nekünk a Sóstó gyógyfürdőről és a hozzátartozó élménystrandról, élményfürdőről. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Most már csak annyi van, hogy irány Nyíregyháza, ugye a városról, magáról, a belvárosról, a színházról és sok minden egyébről egy szót nem ejtettünk, ez a Sóstó és környéke volt, valóban az ország egyik legszebb része. Ha tehetik, látogassák meg, jó utat kívánunk, és egy hét múlva jövünk újra. Viszont hallásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Újra megkapta a Schneider Zoltán a Hollósi Frigyes díjat. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában azt mondta, hogy Csulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatához. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól. A kormányfő szerint ugyanakkor ilyen nincs benne, így alá kell írni a dokumentumot. Ellenkező esetben az országgyűlés megfosztási eljárást kezdeményez a köztársasági elnök ellen. Súlyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait, szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely. Döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülést bojkottálja a Fidesz és a KDNP is. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről mindig a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a Budapesti Karinthi Színházban lesz látható. Áfacsalókra csaptak le a fővárosi nagybani piacon, az adóhatóság szerint az érintett vállalkozás 3,7 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítható. Az Európai Unióból vásároltak nagy mennyiségben gyümölcsöt, jellemzően banánt, amit magyarországi és uniós partnereknek adtak el. Adófizetési kötelezettségüket fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal csökkentették, de a fennmaradó áfát sem fizették be, az adónyomozók két embert őrizetbe vettek. Országszerte napos gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sok felé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Beszényi Zsófia szerkesztésébe jelentkezik a gazdasági magazin itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, én Rónai Egon vagyok. Szerintem mindenkinek, aki biciklivel, motorral, autóval közlekedik, megvannak azok az idézőjelben kedvenc útszakaszai, ahol azért imádkozik, hogy csak baj nélkül túljusson, mert hogy kátyú-kátyú hátán nagyon furcsán javított utak, ahol minden egyes javítás egy pukli egy úttal. Szóval szörnyű útviszonyok, szörnyű körülmények, és hát ez nem csak a városi embert sújtja, hanem mindenkit, aki településtől településig autózik a 32 ezer kilométeres hazai úthálózaton. Bucski Péter, a G7 újságírója készített egy összegzést arról, hogy milyen állapotban vannak az utak, mire megy a pénz és mire nem jut, úgyhogy miután a pénz felől közelítünk, rögtön jelentkeztünk is Bucski Péternél. Szervusz Péter!
9: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Szóval én is el tudnám ám sorolni azokat az útszakaszokat, amik rémisztőek itt Budapesten is, de akár, hogyha kimegyünk az országútra, akkor is. Szerintem mindenkinek megvannak ezek a tapasztalatai. Van egy olyan érzésem, hogy nekünk kéne egyébként nagyobb nyomást gyakorolnunk, hogy ez nem tűrhető, ez nem állapot. Miközben te is kimutatod, hogy irgalmatlan pénz van az útiparban.
9: Így van, nagyon leegyszerűsítve az előző évtizedek, hát különösen az előző 16 évben az volt a politika, hogy gyorsforgalmi utakat építünk a piaci ár sokszorosáért, és ezekkel a magas költségek mellett egyszerűen nem jutott pénz a meglévő közúthálózat megfelelő szintű üzemeltetésére. Magyarországon körülbelül az állami közutak, tehát ez a 32.000 kilométerről tudunk a legtöbbet, erről a magyar között rendszeresen hosszú évtizedeken visszamenni a közül adatokat. Az látható, hogy tulajdonképpen itt a fele egyszerűen olyan rossz minőségű, azonnak meg kellene újítani. A főutak esetében egy kicsit jobb a helyzet, de itt mondjuk az elmúlt 10 évben nem igazán volt változás, és a legrosszabb helyzetben lévő mellékutaknál hát egy kisebb ütemű előrelépést lehetett látni, de ez egyszerűen nem volt elég ahhoz, hogy előrelépés legyen. Bizonyos utakat felújítottak, de közben a közúthálózatnak, mondjuk a mellékúthálózatnak legalább a harmada olyan, hogy 15 éve egyszerűen nem nyúltak gyakorlatilag semmit hozzá, gyakorlatilag szét van esve. És itt, ami egy kicsit a dolgot még rosszabbá tette, az az volt, hogy a magyar kormány úgy döntött, ugye, hogy Szilárd és Mészáros Lőrinc cégeinek adja pont ezt jól a meglévő, már elkészült autópályákat. Erre körülbelül most egy tavaszig 1000 milliárd forint bruttó forrást biztosított. Ez egy olyan őrületesen nagy szám, amiből azért a legproblémásabb mellékutakat jóval fel lehetett volna újítani.
1: Péter, azt tudjuk, mert ez az 1000 milliárd így önmagában nyilván rengeteg pénz, de keveset mond, hogy ebből mennyi lehet a haszon, és mennyi lehet a ráfordítás valóban?
9: Hát látunk bizonyos számokat, tehát ugye azt lehet látni, hogy amit eddig beletettek pénzt, az körülbelül legutóbbi évben ugyannak a 100%-át megkeresték, tehát az a tőke, amit beletették, azt rögtön meg tudták keresni éves szinten, tehát ez körülbelül olyan 100 milliárd forint profitot azt realizáltak, aminek nagyjából a felét osztalékként is kivették.
1: Magyarán szóval 100 milliárdot ajándékozunk két ember két vállalkozásának azért cserébe, hogy működjön az autópálya, ami egyébként is működne.
9: Így van, ők természetesen ezt azért másképp látják, mert hogy felújították körülbelül 40%-át ennek a hálózatnak, ezt ugye lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen az aszfalt réteget kellett alapvetően cserélni, való igaz, hogy azért van, ahol ennél sokkal nagyobb beavatkozásra volt szükség, de azért az biztosan látszik, hogy azért ez a nagyságrend igen messze van attól, mint amennyibe ez valóban került volna. Ugye az a probléma ráadásul, hogy itt most látunk egy számot, hogy mennyi a haszon, de hát ugye ennek a két említett úri embernek saját építőipari cége is vannak, tehát az, hogy ők mennyire bízzák meg utána a saját cégeiket kivitelezéssel, és ők milyen alvállalkozókat vonnak benn, azért ez elég jelentős hatással van arra, hogy mennyi a kimutatható eredmény, tehát ugye könnyen elképzelhető, hogy azért összességében ennél jóval többet tudtak keresni ezen a koncepcióban.
1: Hát a cikked egy pontján azt írott, hogyha vissza lehetne szerezni a gyorsforgalmi úthálózatot tőlük, már azt a részt, ami náluk van, akkor csak ebből a koncessziós díjból maradna olyan 280-290 milliárd forint évente. Hát azért ez lehet akkor a haszon valójában.
9: Hát ebből üzemeltetni is kell az autópálya hálózatot, tehát hát ezt most azért nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mennyibe kerülne. Én ugye itt korábban számolgattam, hogy hát a többi koncessziós társaság díjából azért ennél egy jóval kisebb nagyságrend adódna, mondjuk így nagyságrendileg ez az 50-60 milliárd forint környékére lehetne gondolni, hogyha megnézzük mondjuk azt is, hogy a Magyar Közút korábban mennyire üzemeltette ezeket az autópályákat, bár való igaz, hogy a Magyar Közút üzemeltetési színvonala pont a korábbi forrás hiányok miatt egy kicsi alacsony volt, és azért lerúgott sok szakasz, de hogy azért meglehetett, hogy azért inkább a harmada körül lehet ennek az a költség, és ugye most épül az M1-es bővítés, amiért még nem fizetünk, de ugye mai árszínvonalon körülbelül 10 milliárd forint kilométerenként ennek a bővítésnek a költség, amit majd 2057-ig kell majd megfizetnünk. Ez egyszerűen irgalmatlanul magas szám. Ugye ebből a kiszámoljuk, hogy ez nagyságrendben 1000 milliárd forintba kerül ez a bővítés, ebből ugye azért a problémás útszakaszok javarészét lehetett volna csinálni. Tehát hogy ez annyira aránytalan ez az összeg, ami erre az autópálya fejlesztésre fordítódik, és hát csak reménykedhetünk, hogy sikerül ebből valahogy kiszállni, mert hát a Rogán Antal vezette minisztérium és Lázár Jánosnak a közlekedési miniszterségében rengeteg erőforrást fordítottak arra, hogy ezt mindenképpen úgy próbálják bebetonozni, hogy szinte lehetetlen legyen ebből kiszállni.
1: Hát ezügyben az Európai Uniónak is van felvetése, tehát lehet, hogy az is segít a magyar kormánynak adott esetben abban, hogy a végére lehessen járni ennek a szerencsétlen történetnek, ami hát 35 éves koncesszió lévén még évtizedekig velünk marad, és gyakorlatilag elvonja a forrásokat minden más az útépítéssel kapcsolatos lehetőségtől, ha nem allokál, ahogy mondani szokták, plusz forrást a kormányzat. Lenne honnan? Van erre támogatás például?
9: Erre ugye uniós támogatás nem igazán van, tehát ezt vagy hát kisebb mértékben, tehát erre használnak jelenleg is, meg korábban is használtak ilyen kisebb uniós forrásokat, alapvetően a térségi infrastruktúra fejlesztésére, de mondjuk a főút hálózatára egyre kevésbé vonható be. Összességében egyébként szerintem úgy kell nézni ezt, hogy mennyi uniós forrás lehet bevonni, és akkor amire nem lehet, arra lehet saját forrást fordítani. Biztosan lehet erre azért több hazai forrást allokálni, és hát ugye itt megint csak a közbeszerzési eljárásoknak az átláthatóságának az emelésében azért mondjuk azt, hogy igen jelentős potenciál van, hiszen azért itt korábban ilyen elég nagy csomagokban a pont az említett Szíj Lászlónak a Duna aszfaltja és elég jelentős falatokat hasított ki ezekből a megbízásokban, tehát hogyha itt nagyobb versenyt sikerül létrehozni, akkor biztosan jobb lesz a helyzet. Ami még érdekes lehet ugye azért, az tényleg az, hogy mik azok a források, amik bevonhatók, és azért itt azért látszik, hogy a költségvetés elég nehéz helyzetben van, szóval valószínűleg az idejében, meg jövőjében olyan óriási forrásokra nem számíthatunk. Itt tényleg ennek a koncessziónak a csökkentése lenne a legfontosabb feladat. De ahogy utaltál rá, hogy folyamatban van az Európai Uniós kötelezettségszegési eljárás, hát itt azért elég nagy tétekben fogadnak arra a hozzáértők, hogy ezt előbb-utóbb szabálytalanul fogja minősíteni az Európai Bizottság. Ez egy nagyon hosszú, és az Európai Bíróság, ugye, ez egy, hát mondjuk ez legalább ilyen 5 éves folyamat szokott lenni, ha még ide eljut a dolog, és hát azért nem mindegy nekünk, hogy mondjuk ezt akár holnap tudnánk felmondani, ezt a rendkívül előnytelen szerződést, vagy mondjuk, ha csak 5 év múlva tudjuk felmondani, és utána még esetleg jogviták vannak azután is, hogy kikinek mennyivel tartozik. Tehát ez egy rendkívül rossz dolog, tehát ez egyébként az Európai Unió történetének legnagyobb közbeszerzése. Elég nehéz, ugye, hogy melyik évbe hasonlítunk, milyen összeget mondunk, de mondjuk a mai áron körülbelül 15 ezer milliárd forintos szerződésről van szó. Tehát ez szerintem az előző Fidesz kormányzatnak a legnagyobb, hát hogy is mondjam, bűne volt a magyar adófizetőkkel szemben, hogy ilyen elképesztően rossz körülmények között adta oda ezt a koncessziót, amire egyébként semmi szükség nem volt, hiszen semmilyen olyan beruházást nem valósított meg az a koncesszor eddig, amit ne a magyar állam finanszírozásába.
1: Hát azért értjük, hogy mi szükség volt erre, tehát a üzleti szempontokat kivesszük a képletből, és valami egészen más helyezünk oda, akkor rögtön értelmet nyer a történet.
9: Így van, így van. És szerintem egyébként az is fontos lenne, akár európai szempontból is, hogy ennek a végére járjunk, hogy tehát azért a koncesszióknak bizonyos esetekben lehet értelme, bár tehát ezt nagyon okosan kell csinálni, de hát hogy azért mégsem lehessen már megcsinálni, hogy így kifigurázni az uniós jogszabályi környezetet, és egy ilyen rendkívül káros helyzetben hozni az adófizetőket, és utána ne lehessen ebből jogszerűen kiszállni, mert ez szerintem egészen döbbenetesen káros lenne.
1: Péter, köszönöm szépen, hogy beszámoltál erről az áldatlan helyzetről. Bucski Pétert, a G7.hu újságíróját hallották. A részleteket egyébként a telex.hu-n grafikonokkal színesítve meg is találják Péter tollából. Köszönöm szépen.
9: Köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en Soproni Tamással, Terézváros polgármesterével, akinek van egy felvetése közbiztonsági, köztisztasági kérdésekben Budapest ügyében. Szerintem ez is egy olyan téma, ugyanúgy, mint az előbbi az utak állapotáról szóló, ami szinte minden fővárosit érint, érdekel, mert hogy tapasztaljuk az ez irányú problémákat. Jó napot kívánok, polgármester úr!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval az önök felvetése nagyon célzottan a MOHU által előidézett helyzetre, nevezetesen, hogy hogyan lehet gyűjteni, és hogyan kellene gyűjteni azokat a bizonyos palackokat, amik 50 forintot érnek a guberálók számára. Erre reagál, de hát ennél tágabb ez a probléma azért.
2: Sokkal tágabb természetesen, hiszen itt nem csak a palackgyűjtésről van szó, hanem arról leginkább, hogy mit éreznek a budapestiek akkor, amikor sétálnak, akár a belvárosban, de akár a külvárosban is, minden egyes közlekedési csomópontnál. Azt érzik, hogy noha egyébként egy biztonságos városban élünk, de ők maguk mégsem érzik biztonság magukat, és ez nagyon nagy baj, hiszen a percepció legalább annyira fontos, mint a valóság. És ez nagyjából nyilvánvalóan azoknak a rászorulóknak a látványa okozza, akiknek nincsen hajlék a fejük felett, és rajtuk is segíteni kell természetesen, de van több száz kezeletlen pszichiátriai beteg ma a részben az utcáinkon, több ezer drogos, akik ezeket a rendőrség tájékoztatása szerint a legújabb ilyen kristály szerrel élnek, ami rendkívül olcsó és rendkívül rossz hatása van nyilván a mentális egészségükre, és van néhány ezer palackgyűjtögető, akikről viszont közvetlenül az előző kormány tehet, hiszen ők vették be ezt az intézkedést.
1: Magát az intézkedést szüntetné meg, hogy a legvégével a palackügyel kezdjük a részletes tájékoztatást ez ügyben, szóval, hogy mit kellene megszüntetni, vagy mit kellene tenni azért, hogy a palackot is gyűjtsük, mert az egy környezetvédelmi szempont, és az anarhiát is az utakról, utcákról egy kicsikét kiszorítsuk.
2: Hát én nagyon örülnék annak persze, hogyha nem lenne szükség ilyen jellegű intézkedésre, hogy az ember 50 forintot megelőleg ez az államnak, hogy aztán visszakapja, azért, hogy mindenki visszavigye a palackokat, hiszen korábban is volt már szelektív gyűjtés, és lehetett ezeket a palackokat szelektíven gyűjteni, de nem vagyok naív, értem, hogy kell ez az incentíva, ez a pénzügyi ösztönző arra, hogy az emberek valóban visszavigyék ezeket. Hogy mi a megoldás, nehéz megmondani, hiszen ez a rendszer most is remekül működik egyébként vidéken, kisebb településeken, ahol az emberek például autóval járnak, alapvetően nagyobb különböző szupermarket, hipermarket láncokba, ott ez nem jelenik meg, viszont a döntéshozóknak igazából a negatív externáliáival is kell foglalkoznia minden hasonló intézkedésnek, és ami nagyon szépnek tűnik elsőre, annak lehet, hogy van egy árnyoldala is, meg kell nézni a fonákját is. És most azt látjuk, hogy főleg Budapesten, ahol ugye a legtöbb turista mozog, ott jelent meg ez a jelenség extrémen, és ezzel kezdenünk kell valamit. Amit én kértem egyébként már tavaly is a MOHU-tól, teszem hozzá, a tavaly nyári időszakban is, hogy igen, függesszék ezt most fel, ezt erre kérem a kormányt is január 1-ig, és gondolják végig, hogy mit lehet valójában tenni, hogy ne legyen egy ilyen negatív élménye az embereknek Budapesten, mert tényleg bárki bármerre jár, azt hiszem a városban az meg tud erősíteni abban, hogy van probléma.
1: Mit kezdjünk a kábítószer függéssel, mit kezdjünk azokkal, akik hajléktalanul az utcákon botorkálnak a kánikulában?
2: Talán ugye, amiben a kormánynak a lehető leghamarabb el kéne járnia, és talán mindenki egyetért abban, hogy az elmúlt években rendkívül leépült a pszichiátriai ellátás. Nincsen valódi drogprevenció sem, és ezt a kettőt nem szeretném összemosni, bár nyilván van egy átfedés a kettő között, hiszen sokan, akik a droghoz fordulnak, ők később mentális betegségekkel küzdenek, kezeletlenül, és ez is nagyon fontos, hogy nem szeretném megbélyegezni a mentális betegségekkel küzdőket, nagyon sokan vannak így, és nagyon sokan fordulnak segítségért, és az a baj, hogyha valaki nem kap segítséget. Ez az első, amit valahogyan rendbe kéne hozni. Tudjuk azt, hogy annó azért a hosszú távú pszichiátriai ellátó egységeknek a bezárása Budapesten megtörtént, ez azóta sem nyílt újra, néhány ilyen helyszín van csupán, és nagyon kevés férőhely. A droggal kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy a rendőrség akkor jár el a megfelelően, ha a terítőket, az elosztókat tudják valójában elkapni, és nem ugye azokat a szórakozó helyeket, amelyekről talán korábban néhány hónap ezelőtt még a hírek szóltak, ahol egy-egy használó miatt bezáratták őket. De alapvetően a probléma szerintem gazdasági eredetű, és ezért vagyok bizakodó, hogyha a kormány, és talán most látszik, hogy az EU-s pénzek hazajönnek, és hogyha a kormány megfelelően jár el, akkor az építőipar felszív egyszerűen több ezer olyan használót potenciálisan, akik most esetleg munkanélkül kényszerültek arra, vagy érzik úgy, hogy arra kényszerültek, hogy akár valamilyen szert fogyasszanak, vagy éppen palackozásból éljenek meg.
1: Rendőrségi vezetőkkel volt egy egyeztetése, ígértek valamit, vagy csak a kéréseit tudta megfogalmazni?
2: Hát én a legnagyobb empátiával állok a rendőrség felé, mert az is egy nagyon hosszú folyamat, ahogyan leépült ez a szervezet. És nagyon-nagyon nagy szüksége van az államnak egy jó erőszakszervezetre, egy jó rendvédelmi szervezetre, ugye nem is egyre a rendvédelmi szervek közül, hiszen a tűzoltóságról is beszélhetnénk, vagy éppen a büntetés végrehajtásról. És az a probléma, hogy a fővárosban ez azért jelenik meg különösen, hogy ezt alátámasztom, nagyjából 2000 olyan dolgozó hiányzik ma a rendőrségtől, akik utcai járőrfeladatot tudnának ellátni, és további még 1000, akik mondjuk a bűnüldözés, bűnügyi vizsgálat és hasonlókat hajtanának végre. Azért jelenik meg ez Budapesten különösen, hiszen a rendőrök jelenleg ugyanaz a bértábla alapján dolgoznak szerte az országban. Én nonsensnek tartom azt, hogy Budapesten, ahol mindenki tisztában vele, hogy a megélhetési költségek jelentősen magasabbak, hogy ez mennyi, hogy ez 30%, 50%, ezt nehéz megmondani, nyilván lakhatás és a különböző szolgáltatások ára ebben is eltérhet, de ők ugyanannyit keresnek ma, mint egy vidéki rendőr. Közben meg nekik be kell járniuk esetleg az agglomerációban, mert ott találnak egyébként akár olyan lakóhelyet, amit meg tudnak fizetni. Mi ezért Terézvárosban, és tudom, hogy Józsefvárosban Pikó polgármester úr is, és Baranyi Krisztina polgármester asszony is a 9. kerületben mindent megteszünk, hogy szolgálati lakásokat adjunk, hogy extra pénzt adjunk nálunk, például a térfigyelő kamerák figyeléséért is kapnak extra bért, de hát nonsens az, hogy itt is az önkormányzat próbálja meg kipótolni azt, amit a központi kormányzat nem tud. Na ezen kéne túllépnünk, és én hangsúlyozom, hogy nem a mostani kormányt hibáztatom, sajnos az előző kormány hibája ez, de nekik kell most megoldani, és ez nem várhat magára, nem várhat jövő évig sem.
1: Még egy utolsó mondat palackügyben, ha ezzel kezdtük, akkor zárjuk is ezzel. A MOHU azt mondta, hogy ha ő meg tudja mutatni nekik, hát nyilván nem így fogalmazva, hogy hova rakjanak visszaváltó pontokat, ami megoldaná a problémát, ők oda leraknak egyet. Ebből mi lesz?
2: Ez nagyon kedves gondolat, és nyilván mi is sok alternatív megoldásban gondolkozunk. Már azon is gondolkoztunk, hogy esetleg olyan pontot létrehozni, de szerződni a MOHU-val, ahol csak terézvárosi lakcímkártyával lehet visszaváltani. De a probléma nem is csak tőlünk ered, önmagában a különböző szupermarket láncok hozzám járnak egyébként panaszkodni, hogy mennyire élhetetlen lett maga mondjuk a belső terük. Tehát az a helyzet, hogy ezekben a palackokból folyik a mindenféle nedv, ami azt keveredik, erjed, nem tudom.
1: Hát ez borzalmas, oda bemenni is borzasztó, így van. Így van.
2: Abszolút, és hogy mondjam, szerencsétlenek hozzám fordulnak, mert hát most kihez a MOHU egy vállalkozásként nyilvánvalóan magasról tesz a fejükre, ezért kell a politikusokat noszogatni, és ezért kell a kormányt kérni valójában arra, hogy üljünk már le, gondoljuk végig, nem csak velünk, tehát be kell vonni mindenkit, be kell vonni például ezeket a szupermarket láncokat is, és valóban akkor lehet, hogy ki lehet jelölni olyan helyeket, ahol ezek nem zavaróak, de önmagában ez még nem lesz elég. Mi ugye egészen pontosan 0 forintot kapunk ebből a szolgáltatásból, az 50 forintos palackokból, ahhoz képest pedig mi vagyunk azok, akik mondjuk egy éjszakai kukakommandót hoztak létre, akik próbálják éjszaka mondjuk a városunkat rendben tartani ilyen szempontból, és a kiborogatott kukákat azt rendbe állítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a MOHU elsősorban abban gondolkozzon, hogy hogyan kompenzálja akár azokat az önkormányzatokat, amelyek szenvednek ezektől a jelenségektől.
1: Söpröni Tamás, Terézváros polgármestere, köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Gázolaj mizériára készülnek az agráriumban. Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének egyszerűbb nevén, a MOSZ-nak az elnöke van a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azt mondta ma reggel az ATV Startban Grád Otto, hogy a feldolgozatlan kőolaj rendelkezésre áll, azzal nincsen probléma, a világ ezt meg is próbálta már megoldani, hogy hogy lehet a hormuzi szoros problémáját kiküszöbölni. A feldolgozottal van baj, tehát adott esetben mondjuk a benzinnel és főleg a gázolajjal. Ezt önök már érzékelik?
2: Hogy egy kicsit visszább menjünk és történelmi kontextusba helyezzük, a múlt század elején még úgynevezett kőolajüzemű traktorok működtek a mezőgazdaságban, de ez sem igazán kőolajüzemű volt, tehát az is feldolgozott állapotban keveredett a gépekbe. Azóta a technika rengeteget változott, a nagyon korszerű gépek nagyon korszerű és magas minőségű üzemanyagokat igényelnek. Amennyiben ebből hiány van, az komoly problémát fog jelenteni a mezőgazdaságban is. Ebben a pillanatban még nem érzünk konkrét hiányt, de a veszélyét annál inkább. Az árakon is látszik, az ártendenciáim mindenképp, hogy ez napi problémába is torkolhat. És ha mizériát említett az elején, mizéria már így is van elég, akár a gabona árakat, akár az állattermék árakat nézzük, komoly problémák vannak jelenleg is a mezőgazdaságban, hogyha erre egy komolyabb üzemanyag ár probléma jön rá, vagy ne adj uram Isten, egy ellátási akadozás, nehézség, bizonytalanság abban az időszakban, amikor le kell zárnunk ezt az évet, és közeledik az őszi betakarítású növények szezonja, ahol betakarítás van, ahol szállítás van, ahol talajművelés van, szinte egy időben a vetéssel, ott akár az egész jövő év sikerét is veszélyeztetheti egy-egy ilyen időszak.
1: Most 600 forint alatt is lehet ugyan gázolajat kapni, de 608 forint az átlagos ára ez a mai állapot. Hogyha önök kalkuláltak a mezőgazdaságban dolgozók, milyen összeggel, milyen árral kalkuláltak erre az esztendőre?
2: Már eleve alacsonyabb árban gondolkodott a mezőgazdaság évelején, amikor az évet terveztük. Igaz, ez nem annyira nagy meglepetés tekintve, hogy talán a mezőgazdaság a szektor, amiben legnehezebb tervezni az árakkal is, tekintve, hogy a világtőzsdék gabona árai egyik napról a másikra is képesek teljes mértékben változni, egész más irányban elindulni. Így ez hozzátartozik az életünkhöz, hogy ezt nehéz kiszámítani. Arra azonban a jelenlegi világpiaci terményárak és európai állati termékárak, húsárak nem adnak nekünk túlságosan nagy mozgásteret, hogy jelentősen drágább üzemanyaggal fejezzük be az idei évet, amennyiben ismét kilőne az ár, úgy valamilyen beavatkozás szükséges ahhoz, hogy az egyébként is válsághelyzetben vergődő ágazat ne kerüljön.
1: Itt mi a beavatkozás módja? Az, hogy állami támogatást kapnak a különbözetre, vagy az, hogy megemelik az áraikat?
2: Az árakat nehéz emelni, tekintve, hogy tőzsdei termékekről van szó, amit nem lehet elszakítani a világpiac áraitól. Az év első felében már kialakultak olyan technikák, amikkel a pillanatnyi árkiugrásokat lehet valamilyen szinten tompítani. Remélem, hogy nem lesz szükség ezeknek a mechanizmusoknak az ismételt igénybevételére, azonban kérjük a döntéshozókat, hogy készüljenek fel arra is, hogyha mégis erre lenne szükség.
1: Egyébként is vannak kéréseik a kormánnyal szemben, mert a Magyar Agrárium újjászervezését kérték még akkor, amikor a Tisza kormány megalakult. Mit akarnak újjászervezni, hogy akarják újjászervezni, és van-e ez ügyben előrelépés? Tárgyalnak-e valakivel erről?
2: Az újjászervezés talán egy kicsit erős kifejezés, de hogy át kell gondolni, hogy milyen struktúrában tud hosszú távon működni a hazai élelmiszergazdaság, az tény. Ezt látjuk mi gazdálkodók régóta, és szembesül vele az új kormányzat is. célok tekintetében, tehát mindenképp egyetértés van, hogy ezt hogyan lehet megtenni, az már jó kérdés. Folynak a tárgyalások, mindenki fogást keres ezen a dolgon. Fontos lenne, hogy megtaláljuk azokat a stabil piacokat, amivel a Magyarországon megtermelt alapanyagok itthon tarthatók és feldolgozott formában helyezhetők a piacra. Nem egyszer egy-egy időszakban esetlegesen, hanem tervezetten és rendszer szinten. De részint a probléma nagysága, részint az, hogy ebben az időszakban sokkal inkább a válságfolyamatok kezelésére vagyunk kénytelenek összesíteni, tekintve, hogy szinte heti szinten jelentenek csődöt alapanyagtermeléssel foglalkozó vállalkozások. Ez azért egy nagyobb lélegzetvételi munka lesz.
1: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az önök véleménye szerint méltatlanná vált az elmúlt időkben az agrártermelők képviseletére. Ezt már a kamarában is tudják?
2: Szerintem volt annyira széles körű a kommunikációnk, hogy a kamarához is eljutott így, hogyha maguktól nem ismerték volna föl, hogy egy politikai tevékenységet, tagadhatatlan politikai tevékenységet foglalkozó szervezet most nem csinálhat úgy, mint hogyha ő vegy tisztán szakmai tevékenységet folytatna. Na ez nem lehet titok. Amit kevésbé értünk, az az, hogy míg a kormányzat talán legfontosabb tevékenysége és kommunikációja jelen pillanatban, hogy a közigazgatás, az államigazgatás, a független hatalmi ágok átpolitizálódásért felelősöket, azokat elővegye, a következményeket bemutassa és tisztítsa a képet, addig az agrárkormányzat az továbbra is, fogalmazhatunk úgy, hogy fontos ige forrásának tekinti ugyanazokat az embereket, ugyanazokat a testületeket, akik a kamarából szakmai helyett egy egyértelműen pártpolitikai szervezetet csináltak. Ezt nem kifejezetten értjük, és várjuk, hogy tisztuljon ez a kép.
1: Hát ahhoz meg talán idő is kell, hirtelenében nehéz körbenézve a füstölgő romokon megtalálni azt a fix pontot, ahol meg lehet állni egy kicsikét. Adjunk időt, és majd meglátjuk, hogy volt-e értelme ezt a bizalmat megadni. Minden esetre köszönöm, messze jutottunk ettől a gázolaj kérdéstől ebben a beszélgetésben pár perc alatt. Örülök neki, köszönöm. Koncz Mátét hallották, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökét. Minden jót, elnök úr!
2: Viszontlátásra.
1: Elköszönök önöktől is, ennyi fért ma a Gazdasági Magazinba, jövünk holnap is. Várjuk önöket ugyanebben az időpontban. Róna Jégont hallották, viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Áll

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvénymódosításról szavaz az országgyűlés. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Megkezdődött a rendkívüli parlamenti ülés. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy Sulyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia az elmozdításáról szóló alaptörvénymódosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap Magyarország és a rendszerváltás történetében. Arról döntenek a képviselők, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér ahhoz a feladatához, amelyre létrejött a magyar emberek szolgálatához. A Fidesz-KDNP frakció nem vesz részt az ülésen. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülés bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti napá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogatókat, tette hozzá a szakszervezet. Lelkisegítőnek kiadva magukat próbálnak gyerekeket behálózni idegenek az interneten. Erre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Az újabb online behálózási módszer lényege az, hogy az elkövetők a segítségnyújtás látszatával építik ki a bizalmi kapcsolatot. A szervezetek azt kérik, hogy a gyerekek csak hivatalos lelkisegélyszolgálaton keresztül kérjenek segítséget, a szülők pedig figyeljenek gyermekeik online kapcsolataira. Másodszor kapta meg a Hollósi Frigyes díjat Schneider Zoltán. Az elismerésről a Kőszegi Várszínház közönsége dönt. A művész idén a Jutalomjáték című darabban mutatott játékával nyerte el a nézők tetszését. Az előadás ősztől a budapesti Karinti Színházban lesz látható. Meghalt Sam Neill, új-zélandi színész, akit a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismertek. Hosszú pályafutása alatt több mint 150 filmben és sorozatban játszott. A többi között az Oscar-díjas Zongora leckében, a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben és a Tudorokban. Készített dokumentumfilmeket is, az új-zélandi déli szigeten pedig saját borászata volt. A színész korábban rákbetegséggel küzdött, meggyógyult és családja szerint nem ez okozta a halálát. Sam Neill 78 éves volt. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, ma legfeljebb északkeleten, holnap már a Dunántúlon is kialakulhat záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tiszató 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Itt vagyunk a Kultúrával, a kulturális műsorral, amelyik minden nap ugyanebben az időszakban, ugyanebben az órában jelentkezik itt a Spirit FM-en. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Somogyi Sormos Eszter pedig a mai nap szerkesztője. És az első könyv, amivel foglalkozunk itt a műsorban, sőt az első téma egy könyv, amivel foglalkozunk itt a műsorban, egy mesekönyv. Béres Józsefről írta Bodor Attila, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok!
2: Ha mesekönyv témát választanék, akkor nem biztos, hogy egy tudós ember életét választanám témának, mert hogy ugye ilyenkor szokott jönni az, hogy hogy lehet ezt úgy elmondani a gyerekeknek, hogy izgalmas mesés és számukra is érthető legyen. Nehéz feladatot választott szerintem.
3: Szerintem is nagyon-nagyon nehéz volt, ráadásul még csak nem is én választottam, mert valójában a Móra kiadó kért fel erre a mesére, hogy írjam meg. Hát én is nagyon megijedtem, amikor ezt először így felvetették, hogy ezt meg kéne, és nagyjából hasonló indokok miatt egyébként, hogy én is attól féltem, hogy ez egy gyerek számára nem biztos, hogy érdekes lehet, meg ugye a tudomány miatt olyan szinten kellene esetleg beszélni mindenféle ilyen tudós dolgokról, amiket ők nem biztos, hogy érteni fognak, tehát mindenféleképpen le kell egyszerűsíteni. Úgyhogy nekem is megvoltak ezzel kapcsolatban a félelmeim, de hál' Istennek remélem, hogy jól sült el ez a dolog talán, és a gyerekek is amúgy szeretni fogják.
2: Elmeséli, hogy ragadta meg a dolgot? Tehát mi volt az a pont, aminél úgy érezte, hogy oké, megvan?
3: Azt hiszem az, amikor tényleg elkezdtem erről egy meseként gondolkodni. A kiadónak egyébként az volt a kérése, hogy legyen mesés, és legyen vicces az egész, vagy legalábbis humoros a mese, hogy a gyerekeknek a figyelmet jobban meg tudjuk tartani, és tulajdonképpen akkor, amikor nem történelmi, vagy ilyen valós személyekként kezdtem el gondolni a szereplőkre, hanem mese figurákként, vagy meseszereplőként, valahol ott kattant át az agyamban, és akkor onnantól kezdve kicsit jobban tudtam ezzel az egésszel dolgozni. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ez lehetett az a pont, amikor a holtponton átjutottam, mert tényleg rengeteg ilyen félelmem volt ezzel kapcsolatban, amikor ezt a feladatot megkaptam, hogy ez hogyan fog sikerülni, és tényleg ez volt az, amikor kicsit úgy éreztem, hogy talán mégiscsak menni fog ez az egész.
2: Dr. Béres József ugye kutatóként lett híres, mert egy egészségmegőrző készítményt talált fel, ezek azok a bizonyos cseppek, amik a könyv címében is rögtön szerepelnek, és hát kifejezetten szellemes módon, aki egy cseppet sem adta fel, ugye?
3: Igen.
2: Ez lehet a példa a gyerekek előtt. Ugye keressünk egy tanulságot, amire kifut a mese. Az a tanulság, hogy ne adjuk fel?
3: Nagyjából igen. Valahogy így rögtön ez jutott eszembe, amikor így a mesét elkezdtem írni, hogy Béres Józsefnek annyira ilyen cikornyás élete volt, hogy ő alapvetően nem is kutató akart lenni, hanem ő kertész, és hogy teljesen más irányba indult el a karrierre, mint ahogy eredetileg szerette volna. Egy nagyon-nagyon sok akadályt kellett kikerülnie közben, és teljesen véletlen jutott el odáig, hogy aztán végül embereknek gyártott ilyen egészségmegőrző készítményt talált fel végül is. Mindezt úgy, hogy ő közben egyébként egy agrártudományi intézetben dolgozott, növényeket vizsgált, beteg növényeket, konkrétan burgonyát például, és hogy nagyon-nagyon ilyen cikcakos volt tulajdonképpen az egész út, ahogy ő eljutott odáig, és nagyon sokszor mindenféle buktatók voltak útközben, meg rossz akarók és olyan emberek, akik még nehezítették is a munkáját. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg valami olyasmi lehet a tanulság ennek az egésznek, hogy ne adjuk fel soha, nem biztos, hogy mindig az lesz a dolognak a kifutása, amit eredetileg szerettünk volna, De a nehézségek azok remélhetőleg csak átmenetiek lesznek, és hogy valami sokkal jobb dolog tud belőle kisülni.
2: Hát ez egyébként a felnőttek számára is fontos tapasztalat, de most ezt csak zárójelesen jegyeztem meg. Viszont van itt még egy érdekesség, ön is oktat és tudós ember, kutat is, és Káposztás Judit, az illusztrátora a könyvnek, hát szintén érintett abban a témában, ami körül forog itt minden, hiszen agrármérnök az eredeti szakmája. Tehát ez a félszavakból is értjük egymást, és kicsit jobban értjük magát a célszemélyt, dr. Béres Józsefet is talán így, nem?
3: Igen, ez valójában egy kicsit még könnyebbé is tette a vele való azonosulást, én azt gondolom, mert így, hogy ő is tudományt művelt, ő így, hogy ő is gyakorlatilag az agráriumban dolgozott. Én is egyébként a kutatásomat azt alapvetően a biotechnológia területén kezdtem el, és a doktori disszertációm az például olajszennyezett területeknek a bioremediációjával, tehát mikrobiális eredetű, vagy mikrobiális módon történő megtisztításával foglalkozott, és nem olyan régen átnyergeltünk egyébként a különböző ilyen antropogén szennyezőanyagokkal szennyezett talajoknak, mezőgazdasági talajoknak a vizsgálatára. Most én jelesül a mikroműanyag szennyezést választottam, tehát ebben vagyok viszonylag kicsit jobban otthon, és pont így, hogy megtaláltam ezeket a kapcsolódási pontokat Béres József élete, meg a sajátom között is olykor-olykor, így valahogy könnyebben tudtam vele azonosulni, és olyan jó leső érzés volt, hogy talán néha értem az ő problémáit, a kutatásfinanszírozással kapcsolatban, a tudományos előrehaladással kapcsolatban, a hasonlók, és nagyon jó érzés volt egyébként, amikor megtudtam, illetve nagyon meg is lepődtem rajta, hogy az illusztrátor is tulajdonképpen agrármérnök, mint ahogy ön is mondta, és hogy ez mennyire így az égben kötetett, vagy nem is tudom. Tehát ilyen nagyon-nagyon jó lehetőség volt, én azt gondolom, hogy kettő ilyen tudós ember pont egy tudós életéről állít össze könyvet, az egyik a szövegét, a másik a rajzokat, és valahogy olyan, én azt gondolom, de én mondjuk elfogult vagyok, hogy amúgy egészen jól is sikerült. Tehát kifejezetten szerethetőnek látom egyébként a rajzokat, a szöveget ezt inkább nem fogom most értékelni, de a rajzok szerintem hihetetlenül cukik lettek, meg nagyon-nagyon sok helyen szerintem látszik az agrármérnök végzettség, hogy a zöldségek és a traktorok meg minden olyan kifejezetten mesésen, de mégis realisztikusan vannak benne ábrázolva.
2: Attila, önnek van gyereke?
3: Nincsen.
2: Kivel tesztelte a mesét akkor?
3: Hát én bevallom őszintén, én kicsit úgy gondolok magamra ilyenkor, mint hogyha én is egy nagyra nőtt gyerek lennék, és a belső gyerekkel szoktam tesztelni, ami bennem van. Hogyha nekem tetszik, akkor reménykedek benne, hogy egy gyereknek is fog. Valahogy így a családban egyébként, meg így a közel ismerősök között sincsen olyan korú gyerek, akivel én ezeket le tudnám tesztelni, úgyhogy teljesen ilyen sötétben tapogatózom sokszor, mert az ismerősök gyerekei még túl kicsik, azok, akikkel dolgozom az egyetemen, ők meg már túl nagyok, és így valahogy nincsen meg még a meccés pontja ennek a dolognak. Úgyhogy én kicsit úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy egy olyan könyvet próbálok meg mindig írni, amikor mesekönyvet írok, ez most már éppen az ötödik megjelenésem, amit, hogyha én mondjuk szeretek olvasni, meg szerettem volna olvasni akkor, amikor gyerek vagyok, vagy gyerek voltam, akkor remélhetőleg egy mai gyerek is talán valamennyire örömét fogja benne lelni, bár ezt tudom, hogy nyilván a trendek változnak, tehát ettől függetlenül az, hogy nekem mi az ízlésem, az nem feltétlenül mérvadó, de hogyha egy bennem élő gyereket ki tud elégíteni a történet, akkor én abban reménykedek, hogy egy mai kis gyereket is majd valahogy kifog.
2: Reméljük, így lesz. A fiú, aki egy cseppet sem adta fel, ez a cím, hát a Véres Csepp feltalálójáról, dr. Véres József életpályájáról szól a mesekönyv. Bodor Attila írta, Káposztás Judit illusztrálta, a Móra adja ki, és két nap múlva lesz a kötet sajtóbemutatója, mert hol máshol, mint a Béres Székházban. Ott van egy emlékmúzeum is, úgyhogy majd azt is meg lehet tekinteni. És hát hogy egyáltalán ezt a könyvet meg onnantól kezdve meg is lehet vásárolni, úgyhogy én szorítok önnek, remélem, hogy más gyerekek is úgy gondolják majd, hogy érdemes elolvasni ezt a könyvet épp úgy, mint ahogy ön, amikor írta. Köszönöm, Attila. Bodor Attila.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Minden jót.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéké olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem olyan hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli,

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és egy jubileumról, sőt, tulajdonképpen egy dupla jubileumról fogunk beszélgetni, mert hogy egyrészt van itt 30 év, aztán pedig van itt, hát ez szinte kimondhatatlan, hogy mennyi 1500 előadás. Na, mi lehet ez? Szerintem még a hallgatók nagy része is, anélkül is, hogy tudna, hogy kivel fogok most beszélgetni, rá tudja vágni, hogy hát persze, a Dzsungelkönyve. Geszti Péter a vonalban, szervusz Péter.
2: Hello, szia Egon, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát ez a te felnőtt korodnak is a javarésze, amióta van ez a Dzsungelkönyve a te életedben, meg a mi életünkben.
2: Igen, ezt jól látod, ez dupla értelemben is, nem csak azért, mert az idő nagyon elszaladt, hanem azért is, mert annak idején, mikor megírtuk ezt a darabot 1995 során, hiszen 96. január végén mutatták be, ezért van most a jubileum, tehát nem csak az 1500. év van valóban, hanem 30 éves jubileum is van. Akkor még nem tudtam, hogy kezdő színházi dalszövegíróként tulajdonképpen a saját felnövés történetembe csöppenek bele, abban az értelemben, hogy a Dzsungelkönyve, amit Békés Pál írt, az tulajdonképpen Maugli nevű kisfiúnak a felnövés története, aki ugye bekerül emberként az állatok közé, és az ő drámájáról szól a darab, hogy egy ideig befogadják, de utána mégiscsak kitoloncolják, mondván, hogy ő idegen, és amikor az emberek közé kerül, akkor pedig ott azt mondják, hogy de hát téged farkasok neveltek, te idegen vagy, takarodj. És nem tudtam még azt, hogy ez sok szempontból szimbolikusan leírja az én felnövés történetemet is, hiszen ahova én bekerültem a Víg Színházba, ott nem mondták ugye, hogy takarodj, de kicsit megijedtek az elején, hogy mikor Dézs Lati benyögte, hogy én lennék a dalszövegíró, akkor bizony eltelt pár hónap, mire elhitték, hogy ez így jó lesz, és az akkor jött el az a pillanat, amikor megírtuk a Maugli és a Balú búcsúját, búcsúdalát, az, amíg őriz a szemet című dalt, és addig nekem meg kellett küzdeni azért, hogy ott elhiggyék, hogy jó leszek, de ennél sokkal fontosabb, hogy ugyanúgy barátokra, támogatókra, mentorokra lehettem abban a csodálatos alkotó csapatban, ahova bekerültem, mint ahogy Maugli-ra is elkezdett vigyázni Bagira, Balú és Akela. Tehát magyarul nagyon-nagyon érdekes volt, mert én nagyon, hogyan neked, egy ilyen váratlanul pozitív környezetbe kerültem, és nagyon-nagyon sokat segített nekem Békés Pál, Hegedűs D. Géza, Dés Laci vagy Radnóti Zsuzsa, szóval egyszerűen elképesztően nagy szerencse is volt ez, és aztán nyilván igyekeztem helytállni, a jelek szerint ez valamennyire sikerült.
1: Azt itt össze lehet számolni, 1500 persze, hogy a Pesti Színházban ez hány előadást ért meg. Most egyébként érdekes módon majd úgy lesz, hogy most 28-29-30-án, tehát ma holnap után a Víg Színházba költözik az előadás az ünnep tiszteletére, de azt tudod-e, hogy úgy összességében a különféle magyar színházak ezt hányszor játszották már ezt az előadást? Van erre egy statisztikád?
2: Nem szedtem össze, de gyanítom, hogy nagyjából ugyanennyiszer. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy 3000 környékén van már az előadások száma. Ez azért merem mondani, mert nem nagyon létezik olyan magyar vidéki színház, vagy akár még határon túli magyar színház is, amely nem mutatta volna be. Tehát én emlékszem kassai bemutatóra is például, és nagyszerű előadás volt egyébként. És ugye ezeken a vidéki játszóhelyeken, ha eléri egy darab a százas szériát, az már nagyon soknak számít. Kis közösségek látogatják ugye ezeket a kisebb városokban található színházakat, de ez a darab mindenhol elérte ezt szinte, és az azt jelenti, hogy még akár ennél nagyobb számról is beszélhetnék, de őszintén nem ez érdekel igazából, hanem tudod, mi a legnagyobb dolog szerintem ebben, hogy és ez a jubileum ilyen értelemben legfeljebb egy mérföldkő lehet csak, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy ennek a darabnak a dalai, azok viszont ott vannak több generáció fülében, agyában és szívében, és azt gondolom, hogy ma már integráns része a magyar kultúrának, nem feltétlenül csak a popkultúrának.
1: Ez így van. A gyerekeim is kívülről tudják a dalokat, ezt tudom igazolni. Miközben egyébként a mai repereket hallgatják itt, ez teljesen elvarázsolja őket. Mit találtatok ti meg akkor?
2: Hát egyrészt egymás. Nagyon jó formában volt mindenki. Másrészt ne felejtsük el, 1995-ben íródik a darab, amikor a második ciklusában lép a demokráciában az értelemben, hogy a második kormány kerül hatalomra, és az egész ország tele van bizakodással, tele van a verseny szellemével, tele van a csillogó szemekkel, hogy milyen jó lesz majd ez a demokrácia nevű játék, és sokan gondolták azt, hogy nyilván ez 10-20-30 akárhány év alatt majd utolérjük Ausztriát. Ez ugye nem sikerült, de akkoriban benne volt a levegőben egyfajta pozitivitás, és benne volt az a fajta egymásra figyelés meg reménykedés, hogy látunk távlatokat magunk előtt. Ennek az energiája, meg az a szeretet, ami ezt az alkotó csapatot tulajdonképpen körbevette a saját jogoltából, ez teremtette meg azt, hogy ennyire jó sikerült a darab, és ezt azért merem ilyen hosszan és magabiztosan állítani, mert utána hosszú-hosszú évek teltek el, mire újra összeért egy hasonló dolog a Pál utcai fiúkkal. És ez nem olyan természetes, hogy összeáll egy alkotó csapat, és ennyire jól működik. A másik dolog pedig az, hogy nekem egy új műfajt nyitott meg, és a repülők után 94-ben négyszer töltöttük meg az akkori arénát, a sportcsarnokot, és azon gondolkodtam ideig, hogy mi a francot lehet ezután csinálni.
1: Igen, mert az a búcsúbuli volt.
2: Igen, ez a búcsúbuli volt, és hogy hova lehet még ezután menni, tehát hol van feljebb. És akkor egy idő után rájöttem, hogy az üvegplafont nem ott kell elérni, hanem egyszerűen szépen le kell jönni arról a kis csúcsról, és föl kell mászni másikra, egy másik műfajt kell megtalálni, és ezt Dés Lacinak köszönhetem tulajdonképpen, akivel azóta is egy nagyon szép munka és emberi barátság fűz össze, és őt kvázi a mentoromnak is tekintem. Mindenki jó formában volt, és valahogy a humorérzékünket nagyon bátran vetettük bele ebbe a darabba, ami egyébként tulajdonképpen egy vérdráma, ha valaki felnőtt fejjel végignézi, hiszen ahogy mondtam, ugye arról szól, hogy
1: az embereket kitakítják.
2: Hát igen.
1: Na de hát legyünk őszinték, a mi életünkben is időnként jönnek a kesejük.
2: Hát de pontosan ezért is ilyen népszerű, mert ahogy a Békés Pali megírta ezt a darabot, hogy igazából hol is találsz te otthonra, hogyha előbb-utóbb mindenhol rád fogják azt, hogy te másféle vagy. És ugye ez a másfajtaság, ez a másféleség, ez nagyon sokféleképpen értelmezhető. Én szoktam mondani, hogy bizonyos szempontból mindenki kisebbségi, csak attól függően milyen helyzetben van, és kik vannak körülötte. A lényeg az, hogy ez egy olyan magvas darab, aminek a dalai nagyon szellemesen, helyenként szentimentálisan és nagyon sok humorral készültek el, és azt hiszem ez a titok, és ezen kívül még van egy nagyon alapvető színházi titok, ami egyébként más darabokra is igaz, hogy amikor jó színészek belebújnak állat karakterekbe, és tulajdonképpen embereket játszanak el, az állatokat magukra húzva, az nagyon tud érdekelni. Felnőtte gyereket egyaránt, és ez a darab klasszikusan az úgynevezett family entertainment, tehát a családi szórakoztatás bugyrába került be, és azért is tud ilyen sokáig élni.
1: Minden sora, ülés minden sorát szeretettel vállalod?
2: Igen. Hát van, amit kevésbé, mert megkínlódtam vele, de azért is, mert már akkor is utáltam minden témet az erőszakhoz, és a diktatórikus vagy autokratikus, hát hogy mondjam, viselkedéshez társul. Van a Sirkánnak egy dala, az a címe, hogy száz a kérdés, egy a válasz. És ugye az a dala arról szól, hogy a Sirkán meggyőzi a farkasokat, hogy nem kell nektek a maugli, mert ez egy idegen, ugye? És ezért fogadjatok el inkább engem, mert én egy erős állat vagyok, ugye? Hát erről sok mindenki eszünkbe jutott már akkor is, és főleg azóta is. És annak a dalnak például, hogy mondjam, nem szeretem a hangulatát, és nagyon nehéz volt megírnom. Képzeld el, az az alkészült el úgy, hogy már megírtam a refrényét, de nem készültek el hozzá versszakok, és lejárt a határidő, és az egyik alkalommal a nagy krémium összeült, a Dés Lacinál, és ott a Radnóti, a Géza, a Pali is, meg a Laci is, és mondták, hogy Péterke, most azonnal meg kell, nem tudunk tovább haladni, de mondom, annyira utálom ezt a dalt, és erre fogtak, és bezártak engem a Laci dolgozó szobájába, és azt mondták, addig nem értek ki, amíg nem írtam meg. Úgyhogy végül is határidősen ilyen értelemben elkészült a dolog.
1: Viszont hát nem csak a mi generációnk változott, akik ott ülünk a nézőtéren, az egykori gyerekek most már viszik a szüleiket, hanem ott a színpadon a művészek is változtak rengeteget. Tehát Kútvölgyi Erzsébettel kezdődött Bagira története, és most Kovács Patriciánál tart, és hát közte is rengeteg mindenki. Vagy Revicki Gábortól jutottunk Ötvös Andrásig a Baluval, és így tovább. Tehát a színpadon is cserélődik a generáció. A rendezés, a zene, a szöveg az ugyanaz. Neked ez a darab, nem tudom, szoktad-e nézni? Néha betévedsz-e megnézni, hogy hol tart, hogy van.
2: Persze.
1: Ma ugyanazt mutatja, mint a premier idején?
2: Tulajdonképpen igen, de nyilván a viszonyom nagyon más hozzá. Abban az értelemben, hogy akkor egy remény volt, amikor ezt bemutattuk, hogy jaj, de jó életemben először írhattam egy ilyen darabot, és milyen csodálatos, hogy ez megvalósult. Most pedig azt látom, hogy annak a bizonyítéka, hogy valahogy nagyon, nagyon érdemes mindig nyitottnak és valahogy koncentráltnak lenni, hogy valami jót tudják csinálni, és a viszony annyiban változott hozzá még, hogy arra tényleg büszke vagyok, amit az előbb említettem, hogy ez nagyon-nagyon mélyre ment. Tehát azért gondolj bele, hogy tényleg legalább három, vagy akár talán négy generáció is lement ez alatt, nem csak a színészek között a szereposztásban, hanem a közönségben is. Hát van olyan srác, aki annak idején a Kis Mauglit játszott a darabban, és ma már ő hozza a gyerekeit az előadásra. Hát ez nagyon megható egyébként, és nyilvánvaló, hogy így elmélyíti azt a úgynevezett mélységélességet, amit az ember beállít az élettel kapcsolatban, meg a múló idővel kapcsolatban.
1: Hát 30 éven mi sem lettünk fiatalabbak az elmúlt 30 évben, ez egészen biztos. A darab sem, de a darab őrzi a fiatalságát, ez valami fura titok, amit egyszer majd biztos színháztörténészek akarnak megfejteni. Most minden esetre én egyszerűen csak gratulálok nektek.
2: Nagyon szépen köszönöm, megmondom, nagyon jól esik, megmondom a déséknek is.
1: Légy szíves, mondd meg, este úgyis kimentek a színpadra jól meghajolni, gondolom.
2: Így úgyhogy van, lesz rá alkalom. És reméljük, hogy az is jászunk nem jön elő.
1: Geszti bácsi, hát persze. Péter, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, Egon bácsi, szia!
1: Szevasz, a Dzsungelkönyve 30 éves és a jubilómi előadás az 1500. és ezt ünneplik a Vígszínházban, és ezért hívtam az egyik szerzőt, Geszti Pétert. Szervusz Péter még egyszer.
0: Best of adást hallottak.

0: forduló köré.
1: Igen, és megújult a honlapunk, és lesznek még plakátkampányok, úgyhogy igazán színes, és szinte minden hétre jutó programmal várjuk ezt a Janikowski Éva 100 emlékévet, de beköszöntésnek azt is mondhatnám, hogy itt az új év, itt a Janikowski Éva 100 emlékév, melynek mottója mosolyogni tessék.
0: Mi a kedvenc Janikowski Éva könyved? Elfogultan a gyerekeként.
1: Igen, persze, kire ütött ez a gyerek szerintem.
0: Arra én is emlékszem.
1: Arra azért is vagyok elfogult erre az egyre, mert a belső oldalon az van, hogy fiamnak, Janónak.
0: Ez kötelez? Úgy érzed, hogy ezzel emiatt az egész életművel és édesanyád emlékezetével dolgod van?
1: Nem az kötelez, hanem az kötelez, hogy egy pár éve, ahogy a fiókokban otthon nézelgettem, hogy mi maradt rám, találtam egy levelet eredeti borítékban, ami alatt azt kértem, hogy még rajta van az a három piros csíka, ami a 70-es, 80-as években minden postán vehető borítékban rajta volt. Anyu ráírta, hogy Janónak, és a belső levél az egy tulajdonképpen egy végrendelet. Akkor írta, amikor sokatszor elment Amerikába, már egy kicsit beteg is volt, és hát az ember, amikor van egy ilyen crossing, ahogy hívjuk, óceánon átkelés, akkor mindig benne van a lelkében, hogy ki tudja, hogy hazaérek-e. És ennek a levélnek az utolsó mondata az volt, hogy vigyázz a mórára.
0: És vigyázzol a mórára, hiszen voltak éppen a Móra Ferenc kiadó is évfordulót ünnepel, ha nem is a századikat, de most már a 75-en túl,
1: hát
0: ugye?
1: Hát csak 75 volt, persze.
0: Csak, az nem sok. Igen. Igen.
1: Rengeteg könyvkiadó van Magyarországon, amelyik 75 évet átélt, és hát mindegy, nem pikétkedek, szóval igen, tavaly voltunk 75 évesek, és az volt a beszédem mottoja, hogy a Móra kiadó a gyerekirodalom bölcsője és bölcsőre, hiszen itt jött létre a klasszikus magyar gyerekirodalom, és máig olyan életműveket gondozunk a teljes védelmi időre, mint Fekete István, Zelk Zoltán, Lázár Ervin, Janikowski Éva, és még sorolhatnék nagyon sokat, szóval tényleg azt hiszem, hogy ha valahol érték jött létre ez a Móra Ferenc könyvkiadó.
0: Na és akkor el is jutottunk oda, hogy gyerekirodalom, felnőtt irodalom vagy irodalom. Tehát nagyon gyakori az, hogy egy legyintéssel elintézik, hát ez csak valami gyerekkönyv. Miközben a gyerekeket megszólítani, a gyerekekhez szólni úgy, hogy annak értelme is legyen, lekösse a gyereket és rászoktassa az olvasásra, szerintem az egyik legnehezebb feladat lehet.
1: Hát sokan mondták már nálam képzettebbek írók, bölcsészek, hogy tulajdonképp irodalom csak egy van, és a gyerekeknek írni talán még sokkal nehezebb, mint a felnőtteknek.
0: Amellett, hogy édesanyád írt felnőtteknek is, nem sokat, mert hogy a lényeg a gyerekirodalom volt mégiscsak, de a felnőtteknek szóló munkái is nyilván figyelmet keltőek. Amikor egy ilyen 100 éves évfordulót ünnepeltek, akkor ahhoz nem járna, vagy nem dukálna némi támogatás az irodalom kormányzata felől, ha van ilyen egyáltalán ebben az országban még?
1: Hát én nem tudom, ki a kult ura, de én megpróbáltam a kult urához fordulni. Egy felterjesztést írtam ezelőtt, vagy másfél évvel, amelyben azt kértem, hogy nyilvánítsák 2026-ot hivatalosan Janikowski Éva 100 emlékévnek, mert hogy volt Kormos 100, Nemes Nagy 100, Pilinszky 100, most éppen nemrég Jókai 200, de előtte volt már Arany, talán az is 250, hogy mennyi volt, már nem emlékszem, szóval, hogy vannak példák, és ezeknek a költőknek, íróknak nem kis része éppen Mórás szerző volt, mint Nemes Nagy Ágnes és Kormos István, aki anyám szobatársa volt a Móra kiadóban. Szóval úgy adta volna magát, hogy legyen egy hivatalos Janikowski Éva 100 emlékév, erre sajnos nem jött válasz.

0: Viszont szüleidet igen erősen támadják. Nem fogom megnevezni a forrás, de elég jelentős támadásban van részük a múlt század közepi szerepvállalásuk miatt. Édesanyját kapcsán azt gondolom teljesen igazságtalanul és ok nélkül.
1: Abszolút. Abszolút. Hál' Istennek az a szerencsém, hogy én nem rendelkezem okos telefonnal, ennek következtében nem dől rám az összes szar, amit a különböző internetes felületekről lehet hallani. Úgyhogy amikor valami történik az általad nem említett fronton, de valahogy mégis tudomást szerzek róla, akkor azt a kollégáim jelzik, vagy a feleségem, vagy valaki mondja, hogy ez is ez történt megint, de csak hetekkel később. Ezért aztán nem rögtön idegeskedek, nem rögtön reagálnék, ha reagálnék. Úgyhogy igazából röviden az a szerencsém, hogy tulajdonképp azt se tudom, hogy mit fröcsögnek. Viszont ennek kapcsán a Janikovszkéva Irodalmi Alapítvány létrehozta a 4T kutatóintézetet.
0: 4T, nem három, mint a nem, szocializmus éveiben.
1: Így van, ez egyet több, mint a 3T, ez 4T, és én ennek a kutatóintézetnek, ki van írva a szobám ajtajára, ez a titulus, főigazgatója vagyok.
0: Hát hadd gratuláljak!
1: Hát köszönöm szépen. Büszkén hordom ezt a címet, és ugyan elnök vezérigazgatónak sem olyan rossz lenni, de most már főigazgatója vagyok ennek a kutatónak.
0: De mi a 4T? Azért azt mondd el, mert gondolom nem a tűréstiltás támogatás, mint Hajdanában.
1: Nem, ezek másféle ték. Itt a Móra kiadóban ugye tehetséges emberek voltak, tradíciót őrzünk, tudást közvetítünk, adunk, és tanítjuk azokat, akik hajlandóak befogadni az általunk közvetített tudást, úgyhogy ez a 4T a tehetség, a tudás, a tradíció és a tanítás.
0: Szép. Na, valamit a programokról.
1: Szerintem ez csak a pozitívum.
0: 7-én, február 7-én Bertalan és Barnabás címmel a Círóka Bábszínház mutatja majd be a Janikovszki kötetből készült előadást.
1: Bizony, Kecskeméten.
0: Kecskeméten. Szegeden, az Agorában február 24-én Sodró Eliza, Martinkovics Máté, Janikovszki János, tehát te magad beszélgettek, és gondolom Elizáék fel is olvasnak. Nem bizony, tudom, bizony. Mesét vagy felnőtt szöveget, de
1: hát
0: minden esetre valamit.
1: Vagy a naplóval részleteket, igen.
0: És az Akvárium Klubban lesz egy olyan előadás, a Sitz produkció bemutatja a Budaörsi Latinovics Színházzal közösen azt a darabot, ami a Janikovszki kötetek felhasználásával készül. Erről tudsz többet már?
1: Hát ettől én annyira lelkes lettem, egy pár napja megkeresett Krasznai Vilmos és Fülöp Kristóf, a Sitz Production két vezető embere, vagy szabad így mondani, bejöttek a kiadóba, és elmondták, hogy szeretnék anyám könyveiből megvalósítani régi álmukat, egy ilyen Erezd el a hajam jellegű zenés darabot létrehozni. Ugye ehhez én mit szólok? Hát mondtam, hogy azonnal, nem is tudom, nyakukba ugrok, és kapnak nagy puszikat, csak csinálják, és akkor még azt is hozzátették, hogy képzeljem el, Novák Eszter Jászai Mari díjas művész lesz a darab rendezője, úgyhogy ők egy másfél éve végeztek 2024-ben, azt hiszem az SZF-én, heten vannak, ezért bomba biztos a darab, ugyanis a 7 szereplő tanulja be, és 5-en játsszák, tehát ha bárki nem ér rá, kiesik, beteg, stb., akkor is meg tud valósulni.
0: Nyilván Novák Eszter tanítványaiból áll ez a csapat. Viszont nekem tudod, mi jutott eszembe? A gyerekkori élményem a Sitz könyvek, ami igen. Szintén nálatok van, tehát az is Mórás könyv.
1: Persze, az is Mórás könyv, így van, úgyhogy ezért is szimpatikus volt maga a szó, hogy Sitz.
0: Minden mindennel összeér.
1: Igen.
0: Szép emlékévet
1: raktok
0: össze.
1: Tudjuk, hogy ki volt Poldi bácsi, Matula bácsi, Rémusz bácsi,
0: Hát, igen. Fekete István visszatérve, ugye mondtad nekem, hogy Fekete István életmű, az előbb említetted, szintén nálatok van. Ezeket az életműveket gondozni, kezelni, de akár édesanyád életművét is gondozni, kezelni ma nehezebb, mint mondjuk amikor átvetted a Móra kiadót, tehát sokkal több figyelemet kapnak az újak, a mai úgymond nagyon korszerű szerzők a kicsit a sci-fibe hajló világgal, vagy pedig működik ez is?
1: Működik, Egon, abszolút működik, még Fekete Istvánról annyit muszáj elmondanom, hogy az első szerkesztője a Móra kiadóban az 1960-ban megjelent köteteinek, vagy 60-as években, inkább így mondom, Janikovszky Éva volt. És vannak olyan dedikált kötetek Fekete Istvántól, amelyben például olyat ír anyámnak, hogy Janikovszky Évának kedvenc és legszebb lektoromnak, szerkesztőmnek tisztelettel Fekete István. Szerintem ezek nagyon sokat mondó dedikációk, és tudok ilyet mondani Szabó Magdától, Békés Páltól, Lázár Ervintől, a magyar gyerekirodalom legnagyobb klasszikusaitól.
0: Vigyázz ezekre a kincsekre, meg édesanyád emlékére is, mint ahogy teszed.
1: Csak még egy mondat, ezt nem tudom kihagyni. 1970-ben jelent meg az Abigail, amelynek a belső borítóján otthon van a könyv, bárki megnézheti, hogyha akarja, elküldöm e-mailben ezt az oldalt. Úgy szól a dedikáció, hogy Horn Micinek, aki Janikovszky fedőnéven addig agitált, amíg meg nem írtam ezt a regényt. Aláírás Abigail. Utóirat, mit szólsz, Mici, milyen fiatal kora volt egyeseknek. És a születésnap, az állarcos bál, a bárányboldizsár, ezek mind Janikovszky Éva szerkesztésében készült Szabó Magda könyvek. Fekete István mellett, Lázár Ervint, Bálint Ágnes, sorolhatnám a többit.
0: Janikovszky Éva centenárium, a Móra kiadó és a Janikovszky Éva irodalmi alapítvány megemlékezés sorozatával kapcsolatban kerestük a Móra kiadó vezetőjét, Janikovszky Jánost, egyúttal az ünnepelt Janikovszky Éva fiát. János, köszönöm szépen!
1: Köszönöm, megvan az érdeklődést!
2: Best of adást hallottak.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Az alaptörvény módosításról szavaz az országgyűlés. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosításáról dönt rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában azt mondta, hogy Súlyog Tamás államfőnek legkésőbb 5 napon belül alá kell írni az elmozdításáról szóló alaptörvény módosítást. A kormányfő úgy fogalmazott, jelentős ez a nap az ország és a rendszerváltás történetében, mert arról döntenek a képviselők, hogy az állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit védi, vagy visszatér a magyar emberek szolgálatához. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Súlyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülés bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök, több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Ezen kívül egy tucatnyi eljárást indítottak a vízi közlekedési szabályok megsértése miatt. A 3 napos hétvégi ellenőrzést főként a kedvelt turista célpontok környékén indították, a vendégek biztonsága érdekében. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Provokatőr. Bevallom, volt bennem egy kis izgalom még úgy vasárnap dél körül, hogy mi a bánatról fogunk mi itt hárman beszélni. Szóval úgy beindult az élet, az elmúlt 12 óra, kezdve a mai eseményekkel, Gulyás Gergely lemondott például a frakcióvezetői tisztségéről, ugye alkotmányt módosítanak, Súlyog Tamásnak aztán 5 napja lesz, hogy ezt aláírja vagy nem. Ha nem írja alá, akkor lehet, hogy Forsthofer Ágnes ezt megteszi helyette, és akkor Súlyogtól elbúcsúzunk. Szóval nagyon sokféle történet lehet. Viszont ha már ugye ezzel harangoztuk be ezt az adást, bulvár témával is foglalkozunk. Ábrahám Róbert az, aki írt is, mondott egy vaskosat, ugye az egyik minisztert bántotta meg vakságában, de talán ez volt a durva ezt mondani, legmegbocsáthatóbb állítása
3: igen.
2: A 10-15 perces rendben, amit ott előadott. Úgyhogy azt mondom, hogy kezdjünk ezzel, ha már ezzel harangoztuk be, és akkor Gulyás Gergelyt le is veszem a háttérből.
3: Szegény, ha már levette magát.
2: Viszontlátásra, Gulyás Gergely. Szimbolikusan is, és ténylegesen is elbúcsúztunk tőle, de még visszatértett, beszélünk erről is. Balogh Gábor. Hello. Szia.
4: Hello. Sziasztok.
2: Köszi, hogy itt vagy. Szia, Pista.
3: Üdvözlő.
2: És akkor Boros Tamás is. Kezdjük, urak. Az a mai nehéz összefoglalni röviden, én azért teszek rá egy kísérletet. Jó.
3: Én úgyis még most olvasom csak, mert ugye én Ábrahám Róbertnél is, Deák Daninál is le vagyok tiltva, úgyhogy ezért így esélyem se volt, hogy ezt a fantasztikus párviadalt élőben szemlélhessem. Úgyhogy most olvasom az összefoglalót, hogy egyáltalán mi is történt.
2: Tehát ledobta a bombát Ábrahám Róbert, beleállt több politikusba is, tehát Vitézi Dáviddal kapcsolatban a szexuális irányultságát hozta fel, talán erről külön beszélni fogunk, hogy ez miért súlyosabb, mint azt, hogy valakit vakságában sértünk meg, mert ez a mondat is már szürreális, hogy elhagyta a számat. És akkor erre reagál Deák Dániel, hogy ő annyira neki ez nem tetszik, hogy ezt ne csináljuk, bár azért Ábrahám mond jókat, és akkor erre Ábrahám oda csűrt egy olyan vaskosat, hogy hú, na jó. Röviden is tömören, tehát ennyi, mindenki járjon utána, akit érdekel. Érdekes módon én nem vagyok letiltva ezeknél a szereplőknél. Én meg tudtam nézni ezeket. Gábor.
4: Most lehet, hogy le leszel.
2: Hát, ha eddig nem voltam Ábrahám Róbert.
3: Én meg visszatérek.
2: Meg visszatérek.
3: Váltjuk egymást.
4: Hát ugye alapvetően szerintem az a baj azzal, most azon felül persze, hogy ízléstelen valakit valami miatt akár csak bántani, akár csak megjegyzést tenni rá, amiről nem tehet, hát mondjuk ezt legalap dolog kéne, hogy legyen. De ennél nagyobb gond, hogy ezek, hogy amikor egy közszereplőt, minisztert, egy felelős vezetőt ezzel vagy nem is támadunk, mert egyébként legyünk igazságosak, tulajdonképpen az Ábrahám itt nem, ő nem támadja a vakságával a Kátai Tóth Vilmost, hanem egyszerűen tesz egy ilyen pikírt és ízléstelen megjegyzést, nem, hogy a vakember... Ő elmondja, hogy mi a véleménye, ami egy politikai vélemény, és mellé tűzi, hogy egyébként ő meg vak, ami egy teljesen fölösleges információ, és valóban miért jegyzed meg valakiről, hogy vak, akit egyébként éppen kőkeményen ütsz politikailag, akkor mellé rendelődik, hogy akkor igazából nem csak az a baj vele, amit politikailag képvisel, hanem ráadásul még vak is. Tehát, hogy szerintem ez így nagyon rosszul hangzik, de az igazi baj ezzel az, hogy kitárgyalhatatlanná tesz valós problémákat, meg kérdéseket. Mert az, hogy mondjuk Kátai Tóth Vilmos egy ügyes, és szerintem kifejezetten demagóg debatter a parlamentben, arról lehet beszélni.
2: Igen.
4: Tehát, hogy,
2: és hogy, az, hogy innentől kezdve nem lehet róla beszélni.
4: Innentől kezdve nagyon hosszú ideig nem tudsz róla beszélni, mert azt fogják mondani, hogy még te is ezt a szegény vakember támadod, holott ő egy felelős politikus, akinek van egy politikai eszköztára, amit mondom, lehet azt mondani, hogy ügyes, lehet azt is mondani rá, hogy populista meg demagóg, mind a kettő valahol igaz.
3: Ez egy vékony határmesdje.
4: Vékony határmesdje, persze, persze, és nyilván ő, neki meg ugye könnyű terepe van, mert a gyermekvédelemért is felelős, ott meg hát lehet csépelni a Fideszt ezerrel, mert az a Fidesz számára egy aknamező, és ennek az aknamezőnek a nagy részét őt maguk telepítették maguknak. Mondjuk arról is lehet beszélni, hogy milyen szép emléktáblát helyezett el a miniszter úr a saját minisztériumában, amelyben egyrészt emlékeztet arra, hogy ugye a Rogáni gyűlölet propaganda innen sugárzott, ami mondjuk egy színigaz megállapítás, de utána ugye ott van, hogy innentől kezdve az emberi méltóságot és az esélyegyenlőséget szolgálja ez az épület. Hát nézd, azért ilyen emléktáblát 20-30 évvel később szoktak elhelyezni, hogy de jó, hogy ez szolgálta éveken keresztül, mert olyan hatalmas eredményeket sikerült ez alatt a kormányzás alatt elérni, ezt így megelőlegezni, azért ez nekem egy kicsit. Hát ez pont az a propaganda, amit itt elvileg elbúcsúztat ezen az emléktáblán.
3: Az.
4: Szóval szerintem erről lehetne beszélni.
3: Nekem ilyen, ilyen kádári hangulata volt ennek. Mert esküszöm, én szerintem én voltam is úttörőként ilyesmi tábláknak az avatásán. Hogy mikor a szocializmus váltotta az előző rendszert, és akkor voltak ilyen megemlékezések, meg ilyen táblák, hogy eddig a izé volt, de mostantól a népé.
4: Igen, igen,
3: tehát,
4: igen.
3: Tehát, hogy nekem ezt a hangulatot hozta vissza, abszolút nem volt nekem se szimpatikus
4: ez a húzás. Ez a kastély, az uraké volt eddig, de mostantól az árva gyerekeket szolgál. Ez körülbelül
3: ez. És én kezdek egy kicsit besokalni most már valóban a színpadias és filmszerű Tisza politizálástól. Tehát, hogy
5: na, várj, nem ilyen szerződtetek le. Tehát most
3: örüljek?
5: Deák Dániát és Ábrahám Róbertet kellene támadnunk. Ja, erre kaptunk állami, nem állami pénzt, bocsánat.
3: Jó, akkor is, beszéljünk, erről is.
4: Most elszóltad magad, te kaptál állami pénzt erre, de mi nem kapunk. Várj, ez így nem jó, ez így
3: csak,
4: nem jó.
3: Csak
4: ilyen nem melózom. Ja, jó, csak velem toltok ki.
3: Na, hogy, jó, vissza, úgyis beszélünk majd Gulyás Gergelyről, és akkor lehet a politizálás mienségéről, meg mienségéről is beszélni. Ugye azt mondta az Ábrahám, hogy van ez a vicsorkó vakember, én még ilyen rossz indulatú embert nem láttam, az átláthatóságért felel, itt akkor röhögés, tudod, így összekacsintunk, ez a gyengék diktatúrája, mondotta ő. És mindenki tényleg erre akaszkodott rá, ami valóban nem egy túl szép kifejezés, de én amikor megnéztem ezt a videót, akkor amit beszéltünk is utána, hogy igazából az összes ilyen nagyon erős megnyilvánulása közül még ez volt tulajdonképpen a leggyengébb.
5: Olvassatok egy jót?
3: Van egy csomó jót. Nekem is. Na mondj egyet.
5: Hát ez a jelenlegi kormány, nyugodtan hívhatjuk homoszexuális kormány, igen. Lásd Vitézi Dávidot, és nem csupán ő vonatozik a Tiszában, ez köztudott. Nevetés.
3: Majd hozzátette, Márki-Zay Péter beszélt arról, hogy a Fideszben sok meleg van, csak akkor még nem tudhattuk, hogy ezek majd kiszállnak a Fideszből, és pártot alapítanak Tisza néven. Hát itt már azért, itt már nem is, itt már a költő meg se próbálta ugye elrejteni.
4: Hát itt olyan szépen összefonódnak, nem ezek a szép magyar politikai ízléstelenségek, hogy visszahivatkozik Márki-Zay Péter, aki egy tök más politikai platformon van, mint ő, de azért abban szépen össze lehet kapaszkodni, hogy azért túl sok a buzi. Hát ez szépen így össze lehet ebben kapaszkodni.
3: Amúgy ez a számomra, ugye a szomorú végkicsengésen, de nincs még ez végkicsengésben, de hogy azt néztem, hogy ugye most elkezdték sokan védeni a Fidesz nyilvánosságban Ábrahám Róbertet, mert hogy a Tisza párton, meg a Tisza nyilvánosságban emiatt a vakos mondatai miatt meg ugye úgymond támadják, és akkor szerintem azok, akik támadják, és azok, akik védik, egyaránt nem nézték meg ezt a videót. Tehát, hogy mondjuk a tiszásokat még megértem, mert nekik elég ez az egyállítás, de hogy úgy védeni valakit, hogy nem nézd meg, hogy mit védesz, mert ezek utána, ami körülötte van, ez is nehezen védhető, ha egyáltalán, de a többi az teljesen védhetetlen. Tehát azt mondja, hogy Norvégiában és Svédországban, ezt a Ábrahám mondja ezen az előadáson, Norvégiában és Svédországban elkezdték behívni a bevándorlókat 2015-ben nagy számban, majd eltelt egy év, és elkezdték tőlük a gyerekeket elvenni, a szülőket pedig kitoloncolni. És a gyerekek azért kellettek, hogy a meleg párok gyermekétvágyát jól tudják lakatni, ezért a bevándorló hátterű gyerekekkel csillapították a meleg lobby gyerekétvágyát.
5: Figyelj, ez egy igényt mégiscsak kifejez.
3: Hát de azért...
5: És jelent, amiről ő beszél. Tényleg, mert neki tényleg van egy erős tábora. Ez kiderült a Deák Dánieles kiírást követően is, amire ugye gyorsan reagált Ábrahám Róbert, oda mentek a követői, vagy lehet, hogy már Deák Dániel követő táborában a kemény mag azt mondta, hogy Dani, oké, veled vagyunk, de itt állj. Tehát ez a csávó nekünk kell. kell az, amit ő elmond. Tehát igenis tudomásul kell venni, és nem akarok itt ilyen hidegelemző lenni, de szerintem az arcomra volt írva, hogy mit gondolok Ábrahám Róbertről, és valószínűleg már elmondtam 38-szor az elmúlt másfél évben, hogy mit gondolok róla, vagy kettőben. Nem változott semmi. Tehát ha valaki most lepődött meg azon, hogy ez a fickó azon túl, hogy képes, intelligens gondolatokat megfogalmazni, és jó képességű, tehát a szoftver egyébként rendben van, azon túl nagyon kevés olyan fideszes influencer van, aki nála tesztégyenítőbb, kirekesztőbb, homofóbabb és vallási fundamentalistább lenne. És ezt minden esetben a saját politikai céljaira használja föl. Itt üt vissza a Fidesz számára az, hogy a kampányban, én emlékszem, voltak olyan megmozdulásai Ábrahámnak, például amikor a Puzsér Robit pofán vágta, hogy billeget, hogy akkor most vele menjünk, vagy ne menjünk vele. Besegített neki az, hogy a másik oldalok, kvázi másik oldalok, akkor szerintem még az ő oldalukon volt, Majka jelezte, hogy egyébként ez tök rendben van, tehát Robinak ez a maflás már nagyon régóta kiárt, de ugye elmaszálódott az egész történet, akkor pár hónapig nem hívták őt sehova, aztán a Hír TV-ben is megjelent, de hogy ott, illetve ehhez hasonló megjegyzéseinél és momentumainál, tetteinél nem következett az, hogy a Fidesz tábor azt mondta volna, hogy na jó, belőled nem kérünk. Kampány volt, ez a csapat mindig egyben volt. Ha, mit tudom én, Bede Zsoltról volt szó, ha MC Istiről, ha Ábrahám Róbertről, mindenki egy irányba nézett, és azt mondta, hogy igen, közösek a céljaink, ezért egymást nem bántjuk. Most már, hogy ellenzékben vannak, kijönnek azok az ellentétek, hogy valójában azért itt nem biztos, hogy egymás tenyeréből lettek az elmúlt években, hónapokban.
4: De ez... Ez nem csak a Fidesznek a sajátossága volt, tehát...
5: Bocsánat, csak igen, nem mondtam a végső állítást, amire rá lehetett volna kapaszkodni, picit így magára hagytam ezt a gondolatmentet, hogy most már késő. Most már Deák Dánielnek is késő azt mondani, hogy azért Ábrahám Róbert, na ezt azért nem kéne. Mert 39 ilyen volt. Uh-huh. Ha nem 68. Ehhez hasonló sztori április 12-e előtt. Akkor kellett volna kiintni a szátokat, hogy ezt ne csinálját.
4: Igen, nem csak a Fideszre volt jellemző. Fidesz azzal lőtt a lábon magát, de ez már évtizedekkor ezelőtt megtörtént, hogy ők egy olyan, hogy ők nem valami laza értékközösségként, vagy ilyen független véleményformálók, akik véletlenül mindig ugyanarra jutnak típusú módon határozzák meg magukat, hanem ott meg van mondva, hogy ez egy ilyen bajtási közösség, meg Védésdatszövetség, meg minden, tehát ott tehát náluk automatikusan jön az, hogyha valamelyikük mond valamit, akkor a többieknek valahogy muszáj viszonyulni hozzá. Ugye ez az ellenzék nyilvánosságban jóval kevésbé volt meg, bár amikor tulajdonképpen leszűkült egy pártra ez az ellenzéki nyilvánosság, akkor kimondva nem is volt, de hát ugye volt egy ilyen sodródás tulajdonképpen a Tisza Vájbal együtt, és azért mondjuk én emlékszem arra, hogy mondjuk Aranyosi Péter cigányozása kapcsán azért olyan én ilyen hatalmas nagy szívrohamokat nem láttam az ellenzéki közvéleményben. Páran leírták, hogy ez ultragáz volt, persze tisztelet a kivételnek, de azért emlékszem azokra a címekre ellenzéki portáloknál, hogy lejárató kampány indult Aranyosi Péter ellen, mert persze indult jobboldali vagy fideszes lejárató kampány ellene, na de hát akkor a célkeresztet rajzolt a homlokára, mint az állat. Hát persze, hogy lejárató kampány indult ellene, mindenki ellen lejárató kampány indult volna, aki ekkora vereteset cigányozik. Tehát szerintem ez így végigkíséri a magyar közgondolkodást, meg a közéletet, hogy ha valaki a mi oldalunkról szellent, akkor gyorsan kinyitjuk az ablakot, és akkor ha meg a másik oldalról, akkor meg fuldoklunk, és egy óra múlva is majd meg akarunk dögleni a finkszaktól, mert borzalmas és iszonyú. Tehát ezeket azért...
3: Köszönjük ezt.
4: Ez a szép hasonlat, de azt hiszem méltó egyébként ezekhez a...
3: Abszolút.
4: Ezeket az emelkedett...
5: Ezt talán még ők is értik.
4: Beszólásokhoz. Egyébként az Ábrahám Robinál azt azért mindig fontos, és én mindig meg is szoktam jegyezni, hogyha róla van szó, hogy tehát szerintem most azon felül, amit mondtál, persze, hogy van ott tehetség, meg lenne rálátás is, ugye neki van egy ilyen, és szerintem baromi fontos missziója, amit ilyen gyermekbántalmazás, meg pedofil bűncselekmények kapcsolatban csinál, csak hogy ugye.
3: Lásd Norvég és
4: Svéd. A probléma. Ő beszél szerintem e kapcsolatban fontos dolgokról, meg csinált interjút bántalmazott gyerekekkel, szerintem ezek fontos dolgok. A probléma az, hogy ez az egész le van öntve egy olyan ideológiai szósszal, amikor látjuk a kalapácsos embert, aki mindenhol szeget lát. Tehát hogyha ő neki van egy kalapács, ideológia kalapács a kezében, az, hogy itt valami szervezett, sátáni, borzalmas összeesküvés van, és ez egész pedofília, mint jelenség az ennek köszönhető, akkor mindenhol ezt találja meg, és mindenhol ezt a szeget veri be. És ez nyilvánvaló, hogy egy idő után elárasztja ezt az egészet.
5: Szerintem ez rosszabb.
4: Ebben a lében kezd tocsogni az egész. Pedig alapvetően maga a kérdés, az fontos lenne, és mondom, tehát konkrét fontos ügyekről is szerintem ő beszélt, és mutatott rá, amelyek egyébként
5: Gábor, figyelj.
4: Ellettek kenve azért ezeknek egy része.
5: Rámutathat konkrét ügyekre, és én erről már tényleg nagyon sokat beszéltem, mind a kettőnek úgy tűnik, mint a szívügye lenne Ábrahámnak is, meg nekem is a gyermekvédelem, csak én ezt nem pártosítom. Ő pedig propagandát gyárt. Ő talált egy olyan területet, amiből nehéz érvekkel kimenekülnie annak, akit megvádol. És ő rengeteg emberre is rámutatott úgy, hogy nem volt konkrét bizonyítéka, de el lehetett vele árasztani a médiát, és megvoltak ez egyébként a társai, akik behívták őt rendszeresen műsorokba, hogy ő napról napra elmondja, hogy mikre jött rá. Az más kérdés, hogy a hatóságokat erről vagy nem tájékoztatta, vagy a hatóságok nem is tudtak erről, és máig nincsenek semmilyen eredménye. Lentulai Krisztián ebben kitűnő bajtársa volt mindig is, de van egyébként közös halmaz kettejük munkásságában, ez a Bede Zsolting, amikor a legdurvább testszégyenítést tudják alkalmazni bárkivel szemben, aki számukra nem szimpatikus. Tehát, hogy gyerekvédelem olyan dolgokra mutat rá, ami realnek tűnik, aztán kiderül, hogy mindig, de mindig egy irányba mutat a nyíl, ez pedig az, hogy van egy liberális gyermekmegrontó hálózat, ami mögött, és akkor most nem kell mondanom, hogy milyen tiszás, vagy mit tudom én, korábbi ellenzéki szereplők vannak, Fideszes soha, és ezen kívül pedig bemond olyanokat, amit már ebben az adásban is sokszor elmondtam, figyelj, ilyet állított, hogy a gyermekvédelmi intézményekbe naponta járnak be szervkereskedők. Naponta kibejárkálnak szervkereskedők. És ezt így otthagyta. Mindenki otthagyta ezt az állítást.
4: Na,
5: és az a baj, hogy rengeteg ilyen állítása van, és valószínűleg hazudik. Mert hogy aztán ő sem kopogtat, tudod, a rendőrség ajtaján, hogy hellóka. Történt már valami a szervkereskedőkkel?
4: De ha már beszéltünk Bede Zsoltingról, akkor ez nem Juhász Pétering? Mert ha belegondolsz, akkor ő ugyanezt csinált az ellenzéki térféle. Hát a politikai apró pénzre váltotta ezt.
5: De abszolút.
4: Sőt, nem politikai apró pénzre, ott még konkrétan pénzre.
3: Jó, de bármilyen ilyen erős állítást bedobni minden bizonyíték nélkül, tehát hogy ez tök mindegy, hogy ki csinálja, ez a gigantikus felelőtlenség. És az a baj, hogy azért a youtuberek meg az influencerek valahogy nem igazán néztek még szembe azzal, hogy nekik is milyen felelősségük kellene, hogy legyen a saját nyilvánosságuk miatt, okán, által, keresztül.
4: Véget.
3: Céljából. Mert hogy még egy szerkesztőségnek, ugye egy klasszikus szerkesztőségnek mindenféle törvényeket be kell tartani, jogszabályokat, ilyen-olyan izét, morális erekről, és a többi, addig hát így dobálóznak, és a Ábrahám Robi tényleg nem hülye, tehát hogy ő valóban egy okos csávó. Én egyszer egy hosszasabban beszélgettem vele, erről meg is emlékezett a hotel lentulaiba, azt hiszem, amikor így szóba került. Én nem egészen úgy emlékszem erre a beszélgetésre, mint hogy ő, de hát ez így szokott lenni.
5: Ezben előfordul.
3: Egy ilyen állítás meg, de semmi olyat nem mondott, csak szerintem nem arról volt szó, vagy nem úgy volt erről szó. Mint egy hosszasan beszélgettünk, én akkor azt gondoltam, hogy valamelyest elkezdtem megérteni őt, és hogy neki nagyon mélyen van tényleg ez a nagyon erős és nagyon fundamentalista hite, és hogy az viszont így, hogy az már szerintem, vagy az én számomra már nem tudom, van-e ilyen, hogy egészségtelen, de hogy olyan, hogy már rányomja a bélyegét a gondolkodására, ez nem mindegy, szóval, hogy én ott akkor azt gondoltam, hogy...
5: Nem vallási profit gyárt, hanem politikai nem profit, érted?
3: Tudom, csak hogy mégis ez az, ami megadja az alapkeretet.
4: Szerintem meg ez nem
3: és,
4: az.
3: Bocsánat, Aranyosi Péterre meg csak annyit, ugye nekem is személyes ismerősöm, de nem ezért szoktam én ilyenkor megvédeni, csak én azt gondolom, hogy a minden humoristát megvédve, vagy a humoristákat így a köz... hogy a nyilvánosságban is közbeszédben én egy másik kategóriába rakom, és én szeretném, hogyha sokkal bátrabban is akár viccelnének, majdnem bármivel, nem mindennel, de majdnem bármivel, és azt a magyar társadalom meg tudná helyén kezelni, csak az a baj, hogy a humoristák, azt, és főleg a stand-uposok, mert nem tudom, van-e még, van olyan, mert klasszikus humorista, nem is nagyon van olyan, nem? Na mindegy. Szóval, hogy még itt a stand-upos, hogy ők meg belecsúsztak egy füst alatt a politikai térbe, na, és innettől, mikor a kettő összekötődik, ott már, igen, mert ha szintisztán humorista vagy, és egy kőkemény stand-upos, és tényleg nagyon durvákat mondasz is tabu döntögető. Csak amikor összecsúszik a két szerep, akkor már nehéz. És ebbe egyetértek, hogy igen, innentől kezdve nehéz azt mondani, hogy a humorista mondta ezt, meg a közéleti, vagy a megmondó ember mondta, de mégis ilyen humoristák. Tehát kicsit azért más dobozkába.
4: Igen, csak ez nem egy humor. És fontos, amit mondtál végül, a végére eljutottál szerintem odáig, amit én gondolok erről, hogy ha ez egy ilyen humorestbe hangzik el, vagy tudod, ez stand-up, akkor azt mondom, hogy ennyi még durvább is elmegy. És azzal nincs gond. Ugye itt az volt a probléma, és ez általában egy ilyen, tehát nem csak az aranyos író múlik, nem rajta akarom leverni a port, de általában az történt, hogy ezek a humoristáknak egy része politikai megfejtővé is vált, és tudod, nem csak a stand-upban, mert ott lehet politizálni, hanem elmentek, és mit tudom, 80-90 percet epe komoly fejjel beszéltek arról, hogy Magyarországon és a világban mi történik, tehát ott étlen komolyan kellett őket venni, ez egy komoly gondolkodó ember, és szerintem ráadásul Aranyosnak egy csomó jó gondolata is van erről. És akkor étlen egyszer csak azt mondja, hogy de most ez egy tök jó poén, most elmondok egy jó cigány viccet, akkor álljunk meg, tehát akkor eddig minden komoly volt, most meg fölvették egy sapkát, hogy most poénból cigányozok, akkor leveszem, akkor most megint komolyan elkezdünk beszélni Magyarország és a világ helyzetéről, na ez nem megy. Tehát ilyet nem lehet játszani, és ezért mondom azt, hogy szerintem az gáz volt az a történet, de végül ott is az volt, hogy igazából a 80-90% az ellenzéki közvéleménynek viszonyulni is elfelejtett ehhez. Hát nem mondott semmit. Volt ilyen válveregett válvonogatás volt. Hát meg sokan ugye...
5: Mert erkölcsi relativizmus van ebben az országban.
4: Hát meg senki a másik oldalról támadták, és mentem.
5: Hasznos vagy nem?
4: Igen. Meg az örök vata volt, hogy és akkor a másik oldalon,
5: ja,
4: és akkor ott, akkor az nem számít? Hát de, számít. Ez is
5: hozzáteszem, én bírnám, ha olyan sértegető humoristaink lennének, mint mondjuk egy Ricky Gervais.
4: Ja, az, legnagyobb rajongója vagyok, persze.
5: Ami mögött, tehát az ő beszólásai mögött van valami társadalmi haszon, mert rámutat, tehát görbetükröt mutat olyan folyamatokra, amiből következik valami. Na most Aranyosi prosztóskodásából, vagy Ábrahám prosztóskodásából semmi az égvilágon nem következik, és az a baj, amikor mondjuk ezt a szexualitás témát is berántja a sztoriba, tudja, vagy nem tudja, de sejti, hogy ezáltal, akit megtámadott, mondjuk Vitézi Dávid, vagy mondjuk Deák Dániel, aki elolvasja a Fossa végét, az látja, egyszerűen nem tud ez ellen már védekezni. Tehát, hogy ez unfair. Akkor hozzá érveket, barátom, az ezelőtti két bekezdésed, az azt mondom, hogy valid, arról lehet gondolkodni, meg egyébként ez az a kis előadásod, amit ott elmondtál. Vannak benne olyan valid gondolat, nem, az összes gondolat valid, mert minden gondolat valid, amiről lehet valamilyen kis eszmecserét folytatni. De erről a proliskodásról nem lehet. Nem lehet, de viszont nekem az az érzésem, hogy vagy annyira nem bízik magában Ábrahám, hogy nem hisz a saját üzenetében, hogy ezzel sokakhoz eljut, és ezért megy le ebbe az Alja Bulvár szintbe, megvásárol, tehát egy olyan belépőt vásárol magának, amivel eljuthat a fideszes táboron belül egy olyan kemény maghoz, amelyet egyébként hozzá idomítottak, akár a Megafon központ is ahhoz, hogy itt gyűlölködni kell. Itt lehet utálni, gyűlölködni, és a Deák Daniék, a Bohár Daniék túl puhák voltak. És itt van nekünk az Ábrahám basszus, aki oda keni az asztalra. Hogy egyébként mit gondoltak ezek ez a többi szereplő is, csak ők úgy ugye szépen becsomagolták. Tehát ennek van egy varázsa. Szünet. Aztán folytatjuk. Gulyás Gergely.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Ó, hátteret kell váltanom, ezt a rádió hallgatók nem nagyon értik most, mert ugyanis Deák Dánielről, Ábrahám Róbertről beszéltünk, meg egy-két más érdekes témáról, Gulyás Gergelyről, aki megfutamodott, akkor ez a provokatív
2: ez állításom. Ez kb. Olyan volt, hogy hagyjuk a érdekes témákat, eddig beszéltük róluk, és akkor Gulyás Geri.
1: Nem igaz. Hát ez tök valid, nem tudom, hogy ez mennyire érdekes. Nem vagy ez erre lehetett-e számítani?
2: Próbálom értelmezni, hogy miért mondott le. Ugye azt mondja, hogy nevezesse a frakciót olyan valaki, aki közjogilag nem vezetheti a frakciót.
1: Igen.
2: De ő ezt önmagát ilyen visszamenőleges hatályossággal bünteti, mert hogy miért nevezetheti?
3: Ilyen politikai flagellánsá vált, hogy így saját magát kezdte el még jobban ütni, mint pedig
2: ugye?
3: A törvény.
2: Ugye?
3: Tehát ő még szigorúbban megbüntette magát, mint ahogy a törvény büntetné őt, vagy szankcionálná, vagy korlátozná, korlátozná. Viszont volt neki még egy mondata, azért abban legyünk méltányosak, hogy ő azt mondta, hogy az a baj közjogilag az ő frakció vezetésével, hogy a következő választásokon őt már nem lehet a parlamentbe beválasztani, és szerint az a célszerű, hogyha egy pártot olyan ember vezet, már mint a frakciót, a képviselőcsoportot, aki még a következő választáson is választható. Most az a ciklus elején...
2: Mi lehet a valóság?
3: Ciklus elején elég gyenge szöveg.
2: De tényleg, mi lehet a valóság? Akkor miért mondott le? Hát ez tényleg gyenge.
3: Nem látok a lelkébe, és olyan infóm sincs most, amit itt ilyen intimpistaként boldogan megoszthatnék itt, hogy fú, majd én
2: találjunk,
3: most nem tudom.
2: Találjunk ki egy infót. Na, jó, azt látom, hogy átment most ilyen aktív-passzívba a Fidesz és a KDNP, ezzel a nem veszünk részt az ülésen, meg kivonulgatunk
1: hát
2: majd.
1: Hát 13 órára hirdettek egy sajtótájékoztatót, amikor elkezdődött egyébként Magyar Péter beszéde.
2: Igen, és valóban ugye a miniszterelnöki napi rendelőtti felszólás így kevésbé pontértékű, mint hogyha ott ülne a Fidesz-KDNP. Nem tudom, hogy hosszú távon ez működni fog. De mekkora vita volt ebből régen? Emlékeztek az eddigi ellenzéki frakcióknál, vagy az országgyűlésekben a mindenkori kétharmaddal szembeni ellenzéknél éppen, hogy na, bevonuljunk, kivonuljunk, ott legyünk, ne legyünk. Szóval, valahol gyönyörű nézni, ahogy a Fidesz megküzd ugyanazokkal a problémákkal, amit annak idején ő generált le az ellenzék számára. És nincs megoldása természetesen a Fidesznek se.
3: Igen. Majd erre visszatérnék még arra, hogy ez a kivonulás, bevonulás, ez hogyan, meg ki mit generál ebben a helyzetben. Eszem beugrott nekem, hogy lehet, hogy esetleg azért lép egyel hátrébb Gulyás, mert bár kétségtelenül volt sportértéke, meg volt szórakoztatóipari jellege annak, ahogyan ők csépelték egymást a miniszterelnökkel.
2: Volt ott kémia, mi?
3: Igen, de nem vagyok benne biztos, hogy egyébként a Fidesznek ez annyira jót tett. Hogy nem biztos, hogy ezt politikailag jövedelmezőnek értékelték, hogy egy ilyen, hát egy ilyen haveri civakodássá válik. Ez az egész, megjegyzem, amúgy szerintem ebből a magyar sem profitált túl sokat, a miniszterelnök sem, sőt, amikor én ezt a civakodást néztem, akkor bennem a leghardcore-abb elitellenes populizmus horgat föl, és ha bár a köztévében az első film, amit leadtak, a Tanú volt, akkor ott nekem a hóhér megjegyzése jutott eszembe, hogy egy brancs maguk ne is tagadják. Hát amikor ment ez a tegező viszonyban levő akkor azért bennem
2: kicsit ilyen túlbenfentes volt.
3: Volt egy ilyen túlbenfentes ereje ennek a dolognak, vagy hangulata. Lehet, hogy úgy döntöttek a Fideszbe, hogy nem olyan jól áll ez.
2: Egyáltalán döntenek a Fideszbe?
3: Bármiről hát a Gulyás Gergely úgy.
2: Ezt most nem gúnyolódásként mondom, de olyan zűrzavart látok.
1: Tök valid. Én is erre gondoltam, mert...
2: Meg hogy ki?
1: Magyar Péter bemondta kis speechének elején, kis speech, nála olyan nincs, bemondta az elején, hogy Gulyás Gergely kezdeményezte a frakció feloszlatását, hogy adják vissza a mandátumukat, és akkor hagyják a francba ezt az egész játékot. Ezt egyébként Fideszes oldalról is több influencer megpendítette, hogy kell nekünk ez az abszolút film színház, hát bogzsákok vagytok, haver. Hát most mire jó ez? És állítólag Gulyás Gergely ezt bedobta. Én ezt hajlamos vagyok elhinni, pláne úgy most már, hogy lemondott, viszont ugye ezt megelőzően leszavazta őt a frakció. Azt is milyen okból szavazták le? Tehát ő a frakció vezető, és ha még létezik csírája is valami központi akaratnak, akkor ennek vége kellett volna, hogy legyen. Akkor együtt azt mondják, hogy köszönjük szépen, eddig tartott nekünk a buli. Magyar Péter, kedves, szórakozz kedvedre innentől a filmszínházban, de vélhetően vissza fognak menni ezek az emberek. De minek? De minek? Innentől minek?
2: De hát most tényleg,
3: ha igaz, amit Magyar Péter mondott, az
1: jó, de érdemes eljátszani a gondolat, persze.
2: De te függetlenül tényleg felütötte már a fejét, de akkor is. Ez a gondolat a Fidesz, vagy a maradék Fidesz maradék nyilvánosságában. Én is láttam itt, ott, ott, még hogyha nem is ilyen központi elképzelésként, hogy Gulyás Gergely bedobta el. Hát mondjuk ezt nagyjából nem fog kiderülni.
3: Hát ezt senki nem fogja elmondani.
2: Vagy kiderül, de lappang ez a dolog, de ugyanazt tudjuk mondani szerintem, mint amit elmondtunk 4, 6, 8, 10, 12 évvel ezelőtt az akkori ellenzékre, tehát lefolytathatjuk ezt a vitát, meg miért ne, csak végül is annyit kell csinálni, hogy a, mondjuk a MSZP-t és a DK-t azt Fideszre cseréled, és akkor ugyanott vagy, meg a Momentumot, hogy miért vették fel a mandátumukat.
3: Hát igen.
2: És akkor megint lehet mondani, hogy mi szól mellette, mi szól ellene.
3: Igen. Hát egyben azért az elég jellemző is, meg jól mutatja a jelenlegi állapotokat, meg azt, hogy hova jutottunk? Hát nem jutottunk sehova, pont ez a lényeg, nem nagyon mozdultunk el sehova, mert hogy megint ott vagyunk, hogy az ellenzéknek ezek a dilemmái, és ezek a dilemmák valid dilemmák, ahogyan valid dilemmák voltak 2026 áprilisa előtt is. Tehát most megint az van, hogy látunk egy olyan kétharmados nyomulást, ami megint lényegében megkérdőjelezi az ellenzék létjogosultságát. Egyrészt verbálisan is, tehát ahogyan 2010 után a Fidesz kijelentette, hogy a nemzeti együttműködés az mi vagyunk, és innentől ez az ellenzék az ott tulajdonképpen hálával tartozik a magyar népnek, hogy türelemmel elviseli puszta létezését. Ez ugye a Kövér László egész komoly akadémiai székfoglalókat tartotta az elnöki pulpitusról, hogy miért örüljön mindenki, hogy egyáltalán itt ülhet. És hát most ugye ezt több alkalommal is, több tiszás parlamenti képviselő, államtitkár, stb. Írta ki, és maga Magyar Péter is számtalanszor elmondta, hogy lényegében a magyar népnek egyfajta türelme az, hogy még megtűrő, hogy maguk még itt vannak. Ugye, hát a magyar nép az meg ugye kvázi mi vagyunk, tehát ugye a mindenkori kétharmados hatalom, ez kvázi a magyar nép akarata, hát ugye ezt is hallottuk már miniszterelnök úrtól, hogy a nép akarat megmásítása az, hogyha más a véleményed, mint az övé. Hát most megint, tehát ilyen szempontból én nem látok a túl sok elmozdulást. Persze, az emberben van egy ilyen kajánérzés, meg mosoly, amikor azt mondja, hogy na, Fidesz most azzal szembesül, amit eddig csinált az ellenzéknek. Csak az a probléma, tudjátok, hogy a Fidesz nem az ellenzékkel csinálta ezt, a Tisza sem a Fidesszel teszi ezt, hanem az egész országgal, meg a magyar alkotmányossággal, és nekem ezzel van bajom, meg a magyar politikai kultúrával. Tehát miközben mi azt hisszük, hogy ebben a közepesen szórakoztató vígjátékban a tortát azt a Momentum, az MSZP meg a Jobbik pofájába csapták, most meg a Fideszébe, és lehet röhögni, ez a torta a te arcodon van. Ez
1: igen. Még egy gondolat Gulyás Gergelyre. Hányszor olvastuk meg, hallottuk azt, hogy na most nyílt ki, most élvezi igazán a sót. Hát ő is részt vesz ezekben a kis interpellációs gyakorlatokban, vitázik, megjegyzést fűz ahhoz, amit Magyar Péter mond, elmosolyodik, élvezi azt, hogy akkor most magázódunk, tegeződünk, benne van ebben a játékban, és így, hogy lemondott, így van olyan érzés ennek az emberek, hogy vagy most jött rá arra, hogy nem együtt röhögnek vele, hanem rajta röhögnek, vagy azt mondja, hogy oké, innentől kezdve nekem ez mínuszos. Látja, hogy merre tart ez a dolog, ha ez még elhúzódik egy fél évig, egy évig, az csak Magyar Péter fogja segíteni. Tehát az én jelenlétem az, ami validálja ezt az egész játékot. Talán, ha engem kiemelnek, akkor Magyar Péter már nem tud ilyen elánnal meccselni mondjuk egy Szűcs Gáborral, aki valószínűleg nem fogja visszaadni a mandátumát.
2: Valószínűleg nem.
1: Mire alapozod ezt, István?
2: Hát ez csak egyet értette, hogy valószínűleg nem fogja. Ha nem olyan 16 év lenne, ilyen BTK szagú, BTK ködbe burkolózó 16 év lenne a Fidesz mögött, ami akkor egy ilyen politikai vereség után, ami nagyon fájdalmas lenne a Fidesz számára ugyanúgy, de teljesen másként tudnának, vagy tudtak volna működni, és akkor még ez a bokszsák szerep se annyira hálátlan egyébként, mert szerintem egy idő után már lesznek, akik elkezdik kvázi megsajnálni. Nem is szó szerint, de tényleg már lesz egy olyan hálátlan egyébként, mert szerintem egy idő után már lesz,

0: szánt szerepet, vagy, vagy amit maguknak szánnak, akkor még pozitívan is ki lehet jönni. De itt 16 év után, vagy ilyen év után nem lehet jó, nem lehet sehogy se kijönni belőle. Ugyanis maradsz ugyanúgy Bogzsák, tehát ugyanúgy vívod ezt a csatát Magyar Péterrel, meg a Tisza frakcióval a parlamentben. Folyamatosan kapod az ütéseket egyébként, hát valamit talán vissza tudsz adni, de inkább csak kapod nyelet, azért próbálkozol, és közben meg egy ilyen pármilliárdos ügy, egy letartóztatott fideszes politikus, egy őrizetbevétel,
1: igen, igen.
0: Meg még egy ügy, meg ez is kiderül, és onnantól kezdve a te parlamenti boxzsákotságodnak, van ilyen szó? Most már lett. Nincs semmi tartalma, nincs értelme. Tehát, hogy, hogy, és akkor itt végül, ha visszamegyünk oda, hogy a Fidesz bemaradjon a parlamentbe, vagy sem, hát maradjon! Na, jó ez így.
1: Imádok azzal érvelni, hogy hát de ők sem.
0: Igazad van, bocsánat, tehát, hogy, hogy az, hogy a parlamenti stílus az meg fog érkezni, vagy már meg is érkezett elő vagy utóbb, és egy ilyen normává válik az, hogy lehet agresszívan, folyamatosan agresszívan felépni egymással szemben, az szerintem se jó. Tehát, hogy ennek ezt már nem is tudom,
1: igen.
0: Hetekkel ezelőtt mondtuk, hogy persze. Lehet, hogy most már kicsit lejjebb kéne csavarni a hangerőt, úgymond, hát nem ez történik, sőt.
1: Hát figyelj, amíg Magyar Péter nem csavarja le, addig
0: most... Ja persze, hát
1: mit csináljuk a másik oldalon? Most akkor a Pócsi úton járjanak, vagy a Gulyás Gergely úton? És pont úgy éreztem Gulyás Gergelyt, mint aki mondjuk elfogad egy drámai szerepre egy főszerepet, és aztán csak utána nézi meg, hogy egyébként még kik vannak ott a stábban. És akkor tudom én most elkezdtem gondolkodni ilyen nagyon gagyi vígjáték szereplőkön, és az a baj, már fele elhunyt, de mindegy, beleállok, tudjuk. És akkor még jobban kiakadt, mondjuk egy Bajor Imrével valószínűleg nem fogsz tudni egy olyan drámai filmet legyártani, mert lehet, hogy te mindent oda teszel, és te hiteles alakítást hozol, ami még akár Oscart is érhet, csak két jelenettel arrébb, meg jön Bajor Imre, és széttrollkodja az egészet, de Martin Short, tényleg olyanok jutottak eszembe, akik egyébként aztán drámai szerepben is megmutatták magukat, mint Adam Sandler, aki a leggagyibb vígjátékokból lett egyébként egy tök jó ilyen drámai valaki, aki azt a Oscarra is jelölték. Na mindegy, zárójel bezárva.
2: Szóval, Híres város, így van, egy nagyon jó film.
1: Mintha meglepődött volna azon Gulyás Gergely, és én ezen csodálkozom, hogy mi lepődött meg, tudta, hogy eddig el fogunk jutni, hogy alkotmányt fognak módosítani a Tiszánál. És akkor ez volt a terme, hogy amikor majd idáig eljutunk, akkor fog kiszállni. De akkor miről szólt az elmúlt pár hónap?
0: Vagy annyira megrázta a demokrácia fekete napja lelkileg, hogy...
2: Különben amúgy teljesen mindegy, hogy mi áll mögötte, mert ütem tekintetében, ütemezés tekintetében ez egy nagyon súlyos ütemtévesztés. Tehát akkor, amikor éppen mint a kősziklának kéne ott állni, és élő falként védeni a demokráciát, akár úgy is, hogy nem megyek be, mert azt mondom, hogy ebben a színházban nem veszek részt, de jó, együtt felsorakozunk és mondunk valami keményet, és akkor ott felsorakoztak együtt, mondtak keményeket, majd elmondta a főnök, hogy amúgy akkor innentől kezdve megköszöntem, menjen, szevasztok. Tehát, hogy most a főnök, Gulyás Gergely ilyen fura, azt mondja, hogy a főnök, de hát ő volt a főnök most, mint frakcióvezető. Egyáltalán egy ilyen helyzetben, amikor valami kemény kiállást vár a tábor is, meg egyáltalán az ő maguk szándéka is nyilvánvalóan az volt ezzel a sajtája, meg a kivonulás, hogy határozott tiltakozást fogalmaznak, meg egy ilyen helyzetben ezt összekötni azzal, hogy egyébként lemondok. Szóval ez irgalmatlan bénaság szerintem.
0: Azért, hogy így most így összerakjuk hirtelen a Dream Team-et, hogy itt van a demokrácia végnapjának kezdete, tulajdonképpen megérkeztünk, és kik azok is, hogyan védik ettől a magyar társadalmat. Havasi Bertalan, ugye a Fidesz abszolút hőse, tehát ugye most már innentől a mindenkori abszolút bajnok a Fideszben. Áder János, ugye, fantasztikus szónoklatával. Gulyás Gergely, aki lemond valóban egy ilyen pillanatban, meg Orbán Viktor, aki most például ott valószínűleg a óceán fölött szundikázik, miután megette a menüt a nem tudom melyik repülővel tartnak. Ugye épp ma futottak össze vele a frankfurti repülőtéren.
1: Megy a VB-re.
0: Nagyon fontos. Amit tudtunk egyébként, mert ugye ezt már mi mondta korábban, hogy neki az elődöntőkre is a döntőre van jegye. Irigyeljük is a miniszterelnök urat egy picikét emiatt. De mégis azért milyen kicsengése van ennek az egésznek. Hát ennek ez a demonstráció maga így, ahogy lement, és utána rájön a Gulyás Gergely lemondása, meg az, hogy ugyan tudtuk, hogy Orbán Viktor nagy ívbe fog tenni hosszú ideig a magyar közéletet, de hogy ez ilyen kézzelfoghatóvá válik arra, hogy ő megy a VB-re, és épp jól érzi magát. Messze van még az a mélypont.

0: szerintem a Fidesz számára, ahonnan, ha egyáltalán van visszapattanó, nem tudom.
1: Igen, én bármennyi is tűnik, úgy, hogy visszatérek, sőt nem úgy tűnik, hanem valóban ez történik, hogy mindig visszatérek, úgy az a gondolat, mert hát nekem mindig eszembe jut.
2: Hát, csak egy gondolatod van.
0: De az jó,
1: de az nagyon jó, érted?
0: Univerzális. Megszületett az mindenre érvényes.
2: Amíg meg nem értjük, addig
1: mondja. Tudod, milyen borzasztó szomorú, hogy olyan szekítem, hogy tényleg univerzális, hogy a 2010 utáni magyar parlamentarizmus, meg a magyar alkotmányosság, meg a magyar politika helyzete, hogy ugye mondtad, hogy ha nem egy ilyen BTK által körüllengett 16 év, ha nem egy olyan BTK által körüllengett 8 év lett volna mögöttük, aha, akkor az MSZP akár lehetett volna hatékony valami ellenzéki formáció, vagy legalább megsajnáltuk volna. Nekem 16 év alatt sem sikerült megsajnálni őket. Tehát ez pedig nagyon próbáltam egy időben, de nem ment. Mert sajnos jó memóriál vagyok megverve, aztán emlékeztem arra, hogy mi volt 10 előtt. És most nagyon sokan ugyanígy fognak emlékezni nagyon sokáig arra, hogy mi volt 26 előtt, és ugyanez nyitotta meg a lehetőséget a Fidesz számára, hogy gyakorlatilag egy olyan ellenzékkel szemben, amelynek nincs erkölcsi legitimitása a tiltakozáshoz, és egyébként ugye az MSZP 2006 után sikeresen eljátszotta még az alkotmányos legitimitást is, mert egy olyan párt, amelyik úgy vezette az országot, ahogy 2006 őszétől legalább másfél évig vezetve volt az az ország, egy ilyen kvázi ki nem mondott rendkívüli állapot volt, hát ezek után demokráciáról szövegelni elég hülye hangzott. Hát a Fidesznél megláttuk, hogy mi történt 16 éven át. Szóval ez is ismétlődik, és ez egy baromi jó lehetőség, egyben egy nagy kísértés, aminek se a Fidesz is most már látszik, hogy a Tisza sem nagyon fog ellenállni, hogy bármit megtehetek, bárhogyan lehengerelhetem az ellenfelemet, bárhogyan játszhatok a magyar alkotmányossággal, eldobhatom, mint egy véres rongyot, nem érdekes, mert aki fölállhatna tiltakozni ellene, az maga is sáros, tehát az hiteltelen. És itt ugye azt látjuk, hogy itt nagyon sok szempontból látom megismétlődni a 2010 utáni helyzetet. Számítottam rá, de hogy ennyire szolgáljon és kísértetiesen lesz megismételve, az gáz. Erre nincs jobb szó, mint az, hogy gáz. Szekunder szégyenérzetem van. Tehát nézem ezt a dolgot, és egyszerűen azt látom, hogy megéltük ezt, végigéltük ezt, még a szövegek is ugyanazok, a népszuverenitás, a soha nem látott felhatalmazás, de szerintem ez szó szerint van copy-pasztelve 2010-ből, a népakarattal megy szembe az, aki, ugye emlékszünk, amikor igen, az első visszamenőleges törvénykezést a Fidesz megcsinálta, akkor a népakarattal ment szembe az Alkotmánybíróság, amikor ezt először visszadobta, úgyhogy a népakarat úgy döntött a nép képviselőin keresztül, hogy innentől kezdve az Alkotmánybíróságnak ez nem lesz jogköre. Akkor a személyre szabott alkotmány, de ki akarunk csinálni valakit, akkor csináljunk egy olyan alkotmányozást, hogy az illető majd éppen véletlenül másnaptól már nem ott van, ahol van. Úgyhogy én azt látom, hogy visszajutottunk ugyanoda, és ugyanaz az ájult lelkesedés övezi, amit 2010 körül láttam a Fidesz körül, és ugyanaz a legyintés van sokszor, hogy ugyan már biztos, hát most már nem gondolod, hogy majd, hogy 8 ilyen év után, meg a szemkilövetés után nem jogállam lesz. Hát lehetetlen, hát ezt a nép nem tűrné el, de eltűrte. Tehát amikor most legyintünk, hogy ugyan már 16 ilyen év után majd eltűrik a magyarok, az a baj, hajlok rá, hogy eltűrik.
2: Hát itt az a kérdés, hogy rosszul emlékszünk, vagy nem akarunk emlékezni. Tehát, hogy egyáltalán bekapcsoljon az immunrendszer, ahhoz érzékelni kellene, hogy minket egy vírus megtámadott. Csak mi azt vírusnak tekintjük-e, vagy abba az irányba haladnak a dolgok, ahogy ezt az országot kormányozni lehet?
1: Hát erre van igény. Szerintem, ami 2010 után történt, az hosszú éveken keresztül az volt, amire a magyar emberek valóban vágytak, és amire egyébként 14-ben, 18-ban, 22-ben újra felhatalmazást adtak.
2: Erre mondja a tanult belpesti, hogy relativizálod Orbán bűneit.
0: És határolódjunk el.
2: És elhatárolódtunk.
0: Rendesen csináld.
1: Orbán bűnei sajnos relatívak, mert van mihez hasonlítanunk, mert hát más bűnök is voltak, és hát ezeket
2: Hitler a bűnöket... rosszabb volt, így van.
0: Hogy bekapcsol-e...
1: Csak egy picit.
0: Hogy bekapcsol-e... Hány percünk van?
2: Végeztünk, ezzel a blokkal végeztünk.
0: Nem ám!
2: De figyelj, nem. Én arra gondoltam, hogy a következő adásban, tehát most még lesz egy blokkunk, el ne menjen senki, meg rengetegen vagyunk a YouTube-on, amúgy várjuk a kommenteket, de el ne menjen senki. Most a következő blokkban fásizni fogunk,
0: Jó.
2: Ha tetszik, ha nem. És aztán utána a holnapi adásban pedig beszéljünk arról, hogy mi ez az alkotmányozás. És folytassuk ezt a témát, mert szerintem ez izgalmas. Tehát akkor most tényleg egy 20 másodperc egy szünet, aztán folyt köv.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorunkon.
1: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Itt a sofőrökre és gyorshajtókra vadásztak a Tiszató környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, megszűnik a köztársasági elnök megbízatása. Lehetővé válik az országos bírói hivatal és a kúria vezetésének visszahívása az intézmények tagjai kezdeményezésére, valamint létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A miniszterelnök szerint nem tartalmi, csak közjogi szempontból vizsgálhatja a köztársasági elnök az alaptörvény módosításának szövegét. Magyar Péter közölte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség esetén kérhet előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, de ez jelen esetben nem áll fenn. Sólyog Tamás visszautasítja a miniszterelnök szerint a valótlan állításait. Szerinte a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet sérti az alkotmányos rendet. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Az alaptörvény 17. módosításáról döntő parlamenti ülés bojkottálja a Fidesz és a KDNP. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjtik a támogató aláírásokat, tette hozzá a szakszervezet. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések, Irodalom, Zene, Kert című rendezvénysorozat a Múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében három irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök. Több mint 800 embert igazoltattak. 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő. A következő napokban hasonló időre készülhetünk.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
0: Itt vagyunk a folytatással, Balogh Gábor még nem ért vissza, egy rövid kis szünetet tart, és egyébként is ez a hitleres megjegyzés, ez kiverte nálunk a biztosítékot, úgyhogy most büntiben van a büntetőpadlóban.
6: Majd szólítjuk.
0: Szólunk, ha jöhet, addig kibeszéljük az ő munkásságát, hogy miért tartjuk vállalhatatlannak és totális félrevezetésnek azt, amit ő művel a médiában. No de. Akkor beszéljünk Fási Ádámról és erről a bizonyos Rónai Egonos interjúról. Nehéz hozzátenni okosat, mert amit láttunk, azt láttuk. Én elkezdtem kigyűjtögetni az érvelési hibákat, a csúsztatásokat, a tekintélyre hivatkozást, és erről tudnék egy kis előadást tartani. Bohár Dániellel próbálkoztam utoljára ebben az ügyben.
6: Egyébként tényleg tankönyvi volt a Fási, nagyon
0: annyit szeretném mondani, hogy valaki tényleg szeretne érvelés technikát tanítani. Az ezt használja egész nyugodtan. Tehát ebben az a furcsa leginkább nekem, hogy ő tényleg olyan érvelési hibákat, olyan csúsztatásokat, olyan hazugságokat követ el abban a 16 percben, amit ilyen hollywoodi filmekben képzelünk. Hogy ez a valóságban nem lehet. Tehát, hogy ezt így képzeli el egy hollywoodi rendező, vagy forgatókönyvíró, aztán hagyjatok már békén, azért ilyenek nincs, de vannak. Basszus, ilyenek vannak.
6: De mi lehetett a terv? Mi volt az elképzelés Fási Ádámnak?
0: És nekem erre van egy megfejtés, és erre nem lehet más megfejtés, mint az, hogy ő tényleg egy ennyire durva buborékban létezik. A büntetésnek vége. Letelt.
6: Nem maradtál le semmiről.
7: Boros kibeszéltetek.
6: Boros nagyon durvákat mondott rólad, igen.
0: Nem, mondtam, hogy a karriered vállalhatatlan, és belekezdtünk abba, hogy egyébként, hogy te miért vezeted félre az embereket.
6: Most de aztán beléptél.
0: Most már hosszú évek óta. És gyorsan témát váltottunk, nem? Fásiról beszélünk, és röviden összefoglalva akkor neked. Nagyon profi kontentgyárosok vagyunk, hogy annyi hiba van abban a beszélgetésben. Tehát olyan bagatell dolgokból indulunk ki, és olyan hihetetlenül vaskos érvelési rontásokat követel a fickó, hogy azt mondtam Istvánnak, hogy egy hollywoodi filmben látom, nem hiszem el, mondom, gyerekek, az egy kicsit már húzzuk közelebb a valósághoz, de nem, ez megtörtént, és hogy mi lehetett a terv? Az, hogy annyira vastag buborékban létezik a fazon, és annyira megszokta azt, hogy minden megúszható, és a dolgok így mennek, hogy mintha itt lepődött volna meg azon, hogy micsoda számon kér, és mi az a számla a kezedben, de haver, ne hülyeskedj már.
6: A legjobb.
0: Nem így játszottunk.
6: Beszélünk úgyis a részletekről még, de nekem a legfantasztikusabb része ennek az egésznek az volt, amikor az elején ilyen atyáskodó mosolyjal így megemlítette, hogy kérdezte tőle Egon, hogy de hát a Hankó Balázs mondta, és hát így meg úgy, és erre a Fási Ádám tényleg egy kicsit ilyen lenézően, és ilyen atyáskodó, mert Hankó Balázs azt gondolta, hogy hazajön ebbe a tévébe. mondta ő, majd fél óra, vagy 10 perc múlva meg.
0: Hát ez a mi tévénk
6: földbe volt, döngölve, és az jutott eszembe, hogy hát Fási Ádám úgy gondolta, hogy bármilyen tévbe. Erről a buborékjól jut eszembe, hogy én, mert próbáltam rájönni, hogy itt mi lehetett a terv, mi lehetett az elképzelés, valószínűleg semmi. Ugye a lányát hívták először, aki rá is bólintott a megjelenést, aztán a utolsó pillanatban lemondta, és akkor apuka ugrott be helyette, mert meg kell védeni a magyar családokat, és szóval a vége van. Tehát amikor arra volt szó, hogy nem a lányom kapta, és nem a feleségem kapta a pénzt, hanem a közös cégük. Nem? De az nem a lányom.
7: De Fási Ádám
6: 15-ször, de az nem a lá... de hát a, de itt van, hogy a izéke, de nem, az a cégük.
0: Aztán meg a családom kapott, óriási, azt se tudta volna a szegénység.
6: Fantasztikus volt, én nagyon szerettem ezt. Imádom. Megmondom őszintén, 2-szer láttam.
7: Na úgy Fási Ádámtól, mikor hallottatok egy kerek végig gondolt gondolatot? Én emlékszem, mikor még legelőször, hát úgy coming out volt a Fidesz mellett, illetve hogy ő váltott, mert ugye korábban az MSZP lelkes híve volt, és ugye az Index meg is trollkodta annak én, hogy vállalná-e az MSZP-SZDSZ kormányban miniszterelnöki szerepet, és akkor még ugye azt mondta, hogy még megfontolás tárgyává teszi. Abból is látszik, hogy azért, hogy nem egy rendkívül barázdált gondolkodású emberről van szó, hogy így meg tudták trollkodni. Én meg emlékszem, mikor szint vallott először a Fidesz mellett, egy békemenetem volt, és akkor megkérdezték, hogy miért döntött úgy, hogy a Fidesz mellé áll, és ennyi volt a válasz, hogy miért van másik párt. Figyelj mi. Tehát gondoljatok bele, hogy egy ember, aki évtizedeken keresztül nagyjából ezeken az érvelés technikai szinteken él, mozog, és olyan világban mozog, ahol ez elég. Uh-huh. És ő bekerült ott egy ilyen, tehát ő egy keszonbeteg ember volt, aki bekerült ott egy olyan világba, ahol kerek mondatokban kellett volna átmondani, a A-ból B, abból C következik, akkor ezért akkor visszahivatkozni ára, tehát ezek nem egyszerűen, valószínűleg ő soha életében nem került abba a helyzetbe, hogy így kelljen beszélnie bármiről. Én inkább ezt láttam benne, nem csak azt a, persze benne volt ebben ez az arrogáns magabiztosság is, hogy úgyse lesznek itt komoly kérdések, de szerintem a 10-12. Percben abba is belezavarodott, hogy miről beszélünk itt. Miért igen. kell nekem ennyit beszélnem bármiről, és miért nem emlékszem arra, hogy mi volt a beszélgetés elején, és miről, mi ez az egész, összezavarodott. Látod rajta, mondom, egyszerűen nincsnek olyan élethelyzetek számára, pontosan. Amikor bonyolult dolgokról kell beszélni.
6: De akkor csak lehetett valamit elképzelés, valami terv.
7: Egyébként
6: de szerintem... valamivel oda kellett mennie. Lehet, hogy
0: nem
6: ennyi.
0: Nem azt gondolta, hogy ez elég.
6: Ennyi? Ez elég. Tehát a Dévényi István Béti, aminek én vagyok az egyszemélyes, nem én vagyok a beltag, és a fiam a kültag, akkor azt mondjuk azt, hogy akkor ezt a Dévényi Béti kapta ezt a pénzt. Nem én is, nem a fiam. Tehát ez volt az aduász, mert úgy tűnik egyébként. Ez.
7: Valószínű, hogy...
0: Az altimétér volt.
7: Valószínű, de figyelj, de ő túlélte a magyar nyilvánosságot ezzel a szinttel, hosszú éveken át. Hát mondom, hogy csomószor nyilatkozott különféle politikai kérdésekben, közérték, és nagyjából ennyi volt az érvelése. Egyébként az az igazán érdekes ebben a beszélgetésben, hogy szerencsétlen azt tudta megvédeni, amit akár meg is lehetett volna ebben a történetben, mert ugye egy két sztori van. És ez ebből a beszélgetésből csak azért derült ki legalább félig, mert az egon mindent megtett, hogy legalább valahogy segítsen, de tényleg, hogy segítsen neki elmondani, hogy figyelj, öreg, szeretném megérteni, hogy mivel vagy vádolva, jó? Tehát megértette a vádattól, mikor a bíróság ölt vagy, és nem értem meg, és akkor milyen rossz lehetne úgy bírónak lenni, vagy bárminek, hogy nem is érti az ember, hogy mivel vádolják, hogy, és akkor megpróbál segíteni neki, hogy akkor figyelj, legalább elmondom, mi ellen kell védekezned. Na mindegy, a lényeg az, hogy egyébként sajnos így sem tudott kiderülni, de ez nem az Egon hibája, hogy ebből a beszélgetésben nem derült ki, hanem amikor készültem erre a mostani beszélgetésre, nekem tényleg egy jó fél óra melón volt, hogy utána jártam, összerakosgattam, hogy mi ez az ügy. Mert ugye az történt, hogy van az egyik sztori, ami körülbelül egy olyan 100 millió forintos támogatás, amit ők munkácsi kiállítások megtartására kaptak. Ezzel amúgy tényleg állati régen, vagy 15-20 éve foglalkoznak. Ezek a kiállítások egyébként bonyolultak, drágák, vidékre kell minden. Az összeg valószínűleg túl nagy ahhoz képest, amit csináltak, de ennek a jelentős része azért védhető módon el lett költve, ezek meg lettek rendezve, tök jó, hogy vannak kiállítások, be lehet menni, ingyen, minden. Tehát,
0: de azt gondolom, hogy az interjúban is ez egy lezárt sztori lett.
7: Igen, csak hogy a de mintha Fási nem értette volna meg, hogy van egy másik ügy, a film, mesügy, és hogy ez ráadásul keveredett, és ez mondjuk elsősorban Hankó Balázsnak köszönhető, tehát igazából a Fásiékat a Hankó mártotta be igazán keményen, amikor ő volt az, aki annyira fogalmatlanul ment be abba a stúdióba, hogy összemosta a két ügyet, tehát hogy akkor mi viszont most nem mossuk össze, hogy az egyik volt a kiállításos történet 100 millióval, és a másik egy 40 millió forint fölötti összeg, amit egy film meg
6: fú, mi is a alkotását. Kéz, hang,
7: kéz, lélek, szív, lélek, valami ilyesmi, igen. Egy film megalkotására.
6: Zászló szív.
7: Teki föl.
0: Aztán ez volt, igen.
7: Szóval hogy egy film megalkotására vett föl egy cég, ami valóban nem a Fásiék cége volt, csak hogy ez a cég ennek a pénznek több, mint a felét szépen továbbadta a Fásiék két cégének, és itt jön az érdekes, hogy a pénzt egyből átutalták, a világon semmilyen teljesítési igazolás nem volt, de a legszebb az egészben az volt, amire Egon próbált is ott kitérni, hogy csak mondom, ezt szinte a Fási se értette, hogy azt hiszem, hogy január-februárban írják alá a szerződést, és március alatt időszak valami egészen őrületesen rövid határidőt szabnak.
0: Rá is mutatott egy
7: erre, igen. Tehát aki életében már tényleg egy videoklipet leforgatott, meg én mondjuk csináltam tévés műsort is,
0: jó, a Fási videoklipjei szerintem megvannak két óra alatt.
7: Az elképzelhető, hogy ők is ebből indultak ki, valóban igen. Tehát lényeg az, hogy már a határidő rövidsége is jelezte azt, hogy egy percig nem volt komolyan véve a sztori. Ez arról szólt, hogy ez a pénz a tied, és menj vele haza. Ez tényleg erről szólt. Uh-huh. Mert ha legalább lett volna egy vállalható határidő, és hát nem sikerült megcsinálni, meg mit, végül nem vették vissza a pénzt, meg az ilyen, az adafajta umbuldom, amiből 12-1 tucat, ilyen rengeteg van. Még a magánszférában is előfordul, azt mondjuk, jó, majd valamikor megcsinálod, majd később, legyünk jó fejek, mert barátok vagyunk, meg nepotisták vagyunk, meg ezért. De ez az volt, hogy valami kamú határidőt odaérünk, úgyse lehet tartani, senkit nem fog érdekelni, menj azzal a pénzzel. És ez az igazi botrány. Tehát nem a Munkács is sztori a botrány, hanem ez. Csak a kettő ugye összemosodott a Hankónak a hülyesége miatt a magyar sajtóban.
0: Igen, a Hankót könnyedén kivághatta volna magát azzal, amikor Egon a harmadik sztorit hozza, vagy akár a második nenős, hogy figyelj, Egon, ne haragudj, ez... kiosztottunk nem tudom hány támogatást, több száz támogatást, nincs mind a fejemben. Össze fogom keverni, és tudod, és akkor...
7: Ez milyen valid lett volna, nem?
0: És egyébként hát, az Egon is azt mondta neki? Ott igen. Abban a Hankós interjúban, hogy értető, hogy nem emlékszel rá, mert nagyon sok az info, de akkor nem kellett volna semmit mondani. Ez az egyik rész. A másik rész egy ilyen történetben, tehát azért a NER ügyesen működött abból a szempontból, hogy nagyon sokáig fegyelmezettek voltak. Itt a vége felé jött ez a fegyelmezetlenség már. Pont akkor, amikor már érezniük kellett meg 2022-ben is, hogy ez a sztori nem tart örökké.
6: De pont azért nem. Tehát akkor beindul a harács.
0: Beindul a harács.
6: Látod, hogy már vége
0: beindul azért. A harács, de az tényleg nem tart semmiből, az plusz 5 perc, hogy akkor egy olyan dátumot írunk rá arra a szerződésre, és leteszünk valamit az asztalra, ami nem 100 millió, de úgy néz ki, mintha 100 millió lenne, miközben 5. Ilyet azért lehet csinálni. És akkor valaki azt fejtse meg, hogy az mennyi volt. Lehet ott már magyarázkodni, hogy igen, de vele annyiért tudtunk szerződni, túl drága volt a stúdió, bármit lehet, de legyen egy kész produktum. De így, hogy nincs produktum, bemegy az apuka, fogalma nincs a sztoriról, magyarázkodnia kell, a lányának legalább volt esze, hogy visszamondta. Csak igen. Ha még több esze lett volna, akkor a apjára köt egy lasszót, és nem engedi be abba a stúdióba.
6: Hát, lehet, hogy küldte.
0: De otthon szerintetek fogta a fejét, és így hallgatta, vagy...
6: Attól függ, milyen viszonyban vannak egymással.
0: Teljes info hozzá. Igen, nagyon úgy tűnik, mint a apját egy kivégző osztag elé lökte volna.
6: Nem, jóban vannak, hát én még emlékszem, mondjuk fogalmam nincs, de még emlékszem arra, amikor énekeltek együtt a Drága Pici Szívem című.
7: Igen.
6: Csodálatos dalt, duettet.
0: Na jó, van még nekünk valami ebben a Fási interjúban?
6: Hát ebben nem, Orbán János Dénes, az viszont...
7: Pont ezt akartam mondani, hogy a fegyelmezetlenség és a vége. Igen. Mert hogy amikor már érezték, hogy vége a dalnak, akkor itt olyan dolgok is történtek, amiket szerintem ez a rendszer korábban nem tűrt volna el. Egyszerűen azért, mert béna. Tehát nem azért, mert most morálisan probléma. Béna. Az iszonyú béna, amikor ugye az Orbán János Dénes sztori, azért erről is mondjuk el három mondatba, hogy mi ez ugye, hát megvette, és ez tényleg ott a szomorú, hogy ez három mondatba elmondható, megvette az ember a közpénzből kitömött saját alapítványának a pénzén a saját, tehát nem a haverjáit, a saját műveinek a jogdíját istentelen sok pénzért. Mennyi is volt?
0: 9 darabot, mennyiért?
6: 420 millió, ha jól emlékszem.
7: Igen, irgalmatlan pénz. Összesen. Ez nyilván már, és ráadásul tudjuk, hogy ez nem is olyan régen történt, ez választások előtt nem sokkal. Igen.
6: A 25-ben indult, jött a ihlet.
7: Igen, igen. Tehát ez a sztori, ez már arról szólt, amikor lehetett látni, hogy lehet, hogy itt vége a dalnak, és nem kell itt szarakodni, hogy rakjuk oda, hogy két cégen kereszt, a fenét, kitolom saját magamnak, oszt jó napot. Igen. És ebben tudjátok, az is benne volt szerintem, hogy olyan mindegy, hogy eznek milyen lesz a színezete. Tehát, hogy nem kell már megfelelni senkinek, nem, már mindegy, hogy szégyent hozok-e a NER-re, vagy a Fideszre, mert igazából, amikor már látták, egyesek szerintem már sokan így voltak, hogy látták, hogy ez lefelé ível ez a sztori, akkor már a Fidesz se érdekelte őket, meg a NER. Nagy gondoljak, hogy az emberek, amit akarnak, az a pénz már az én zsebemben van. Hát, hogy most ebből mondjuk lehet egy büntetőügyet kreálni, vagy csinálni, ez egy bonyolult kérdés. Az én jogérzékem szerint simán, de simán lehet, hogy nem.
6: Szerintem nem itt az, és nem, ez csak egy része, és nyilván ez a legnagyobb tétel ebben az egészben. Én átfutottam ezt az egész hosszú szerződést, és ott van azért több is. Ja, egyébként 120 misit kapott az operációjáztól is, ez ma délelőtt volt.
0: Hogy igen, olvastam, ti hoztátok le.
6: Az még azért úgy becsúszott, tehát azért komolyan, tehát egy belegondolok abba, hogy mi itt a független nyilvánosságban mennyiből dolgozunk, mennyiért, miket készítünk, és ez egy 500 000 forint így saját magadnak. Na, szóval, hogy, és ott volt egy csomó olyan tétel, ami hát nem lennék szívesen mondjuk Orbán János Dénes ügyvédje. Bár mondjuk de.
7: Jól keresnél.
6: Jól keresnék, ő nem lennék. Ugye maga, ahogy megvette a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft., már az is gyanús, ugye ezek, az összegek is nagyon hasonlóak egyébként, tehát már az is felveti azt, hogy itt akkor nem piaci árazás van, hanem ugyanaz a minta ismétlődik. Ugye ezek a NAV szoftverek, ezeket szokták figyelni, hogy akkor legalább erre odafigyelt volna, hogy akkor úgy csinál, mintha piaci értéke lett volna. Ugyanis a 2013-as darabját ugyanannyira vette meg, mint a legfrissebbet. Mert nyilvánvalóan ott, na, mindegy, hát kicsit ügyesebben kellett volna.
7: Önkritikát inflálódott, hát muszáj volt.
6: És hogy több szerződés összege megegyezik fillére pontosan. Ami megint azt, hogy mennyit szoktunk adni? Igen. Hát ennyit akkor. És aztán ott van még egy ilyen nagy évvégi pénzköltési hullám, ahol ugyanaz a két cég meg egyesület kapja ugyanazt az összeget ugyanolyan ütemben, tehát ez, és ami arra utal, és nagyon rövid határidejű szerződéseket kötnek velük, ez a tipikus ilyen padlás kisöprés így évvég előtt, hogy gyorsan mindent kiüríteni. Az éveket át ugyanazokat a cégeket foglalkoztatják fix havidíjjal, tehát sem piaci verseny nincs, sem a infláció követés nincs benne, és még van egy romániai, egy székelyföldi bejegyzésű cég, ahol ilyenekre szerződtek egyre nagyobb összegekre, hogy online megjelentetés és recenzió. 2025-ben már 16 millió forinttal. Tehát, hogy szerintem azért itt van mit nézgelődni. És maga az, hogy az esély, amit kaptak, tehát, hogy mint annak idején Huth Gergőnél is, amikor a Pesti TV-t megcsinálta, hogy megkaptak mindent, nem? Pénzt, paripát, fegyvert, korlátlan lehetőséget, mindent. Az Orbán János Dénes megkapta az Íróakadémiájára ugyanezt, pénzt, paripát, fegyvert, mindent. És mit csináltak belőle?
7: Igen, az esély, ez egy nagyon fontos dolog, amit most mondtál, mert egy dolog, hogy ezek ilyen visszataszítóak, meg röhögünk is rajta, meg már kínunkban, vagy istentelen pénzek mentek itt el, mert ugye nagy részét nem lehet majd visszakasszírozni az életbe. De van ennek egy még durvább következménye, vagy velejárója, és ez hosszú távú. Ugye az, hogy szerintem a Fidesznek az a hát ilyen kultúrharcos szószban megpörgetett alapigassága azért az egyébként nem volt teljesen hülyeség, csak nagyon jól megpörgették ebből a kultúrharcos szövegbe, hogy egyébként volt egy ilyen fejnehéz fővárosi értelmiségi élet, ennek volt azért egy jó nagy belterjessége.
6: Ja persze.
7: Itt egy csomó, erről nagyon sokan írnak azok is, akik benne voltak egyébként, és valamilyen oknál fogva ebből vagy meghasonlódtak, vagy ma is benne vannak, csak van önkritikájuk, meg önreflexiójuk. És hogy ezt valamilyen formában azért föl kellett törni, és még az se sátánizmus, hogy az állami forrást adok. Hiszen ezek a maguk, ezek a korábbi elosztóhelyek is állami forrásokból éltek, és attól, hogy ráfogták, hogy ez csak szakmai alapon osztják a pénzeket, ez sokszor azért elég nepotista módon mentek ezek a dolgok. Tehát nem valami csodálatos, idilli helyzet volt itt 2010 előtt, amit a Fidesz megrontott, hanem volt egy fejnehéz, sok szempontból, világnézetileg is, meg még földrajzilag is, mondom, egy főváros központú valami, és szerintem ezt igenis lehetett volna korrigálni, baromi nagy lehetőséget kaptak rá, és most tudjátok, mi történik? Az történik, hogy 16 év után ez az általam sokszor bírált belterjes, belpest értelmiség, ez most glorifikálódik, szentéavatódik, és véres tortül, és mutat, hogy gyerekek, hát nélkülünk csak ennyi sikerült. És hát ránézel, és azt mondod, hogy hát ennyi sikerült, tehát a Fidesznek sikerült miközben ők maguk ugye folyamatosan azt harsogták, ezzel még jobban súlyosbították a helyzetet, hogy ők vállaltan ez ellen a belterjes liberálisnak nevezett valami ellen küzdenek, és majd ennek teremtenek valamilyen alternatívát, és azt láttuk, hogy ez az alternatíva, ez 70-80%-ban, és csak azért nem mondok százat, mert mindig van tisztelet a kivételnek, tehát ez oké, de döntő többségében kimerült ennyiben. Kimerült ebben az Orbán János Dénes féle világban, és sorolhatnám a neveket meg az intézményeket, ahol minimális értékteremtés folyt istentelen mennyiségű pénz elherdálásával, és akkor, amikor a herdálás szót használom, akkor csak azért mondom így, mert nem akarok Orbán János Dénes ügyvédjével találkozni. Szóval értjük, hogy miről van itt szó. Ez azért is baj, mert ez most hosszú évekre megint kitárgyalhatatlanná teszi ezt a kérdést, mert majd mondjuk pár évünkbe újra fölmerül, hogy hát azért nem biztos, hogy megint ugyanaz a 50 ember rosztja el a forrásokat, meg 60 ember dicséri egymást a különféle kulturális eseményeken, stb. Stb. Akkor azt fogják majd mondani, hogy és te azt sírod vissza, amikor az Orbán János Dénes meg a többiek lopták a közpénzeket, mert ugye ennek ez az alternatívája. Úgyhogy szerintem ez hosszú távon egy pusztító történet.
0: Van véleményem erről, de nem fogom elmondani, mert lejárt a műsoridőnk. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Holnap jövünk, és nagyon szépen köszönjük a rengeteg nézőt. Reméljük, hogy még több lesz majd offline, és utóbb megnézik ezt az adást, mert hogy jókat mondtunk. Vagy legalábbis ők. Én meg asszisztáltam ehhez, hagytam nekik teret.
7: Hálásak vagyunk.
0: Tudom. Holnap jövünk, és beszélünk például Magyar Péter Reddit interjújáról, az alkotmányozás problematikájáról is fogunk majd értekezni, és lehet, hogy még a világbajnokságról is beszélünk. Úgyhogy tartson velünk mindenki. Viszontlátásra, sziasztok!
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

srác! Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új közteret hozott létre Kapolcson a Művészetek Völgye. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. A kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. Folytatódik a kamatcsökkenés a lakossági állampapírpiacon. Az államadósságkezelő központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül. Részletek az HKK honlapján érhetők el. Megkezdődött a felvételi időszak a kolozsvári Babesbólyai Tudományegyetemen, mely a magyar tagozaton alap- és mesterképzésre mintegy 4500 helyre várja a felvételizőket. A romániai egyetemek ranglistáját rendszerint vezető román, magyar és német nyelvű oktatási intézmény magyar tagozatán a 3000 alapképzési helyből csaknem 1200 tandíj mentes. 10 nap múlva kezdődik, és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes alkotásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják át. Rekord alacsonyra apadt a Dráva vízszintje. Eszéknél a mérések kezdete óta még soha nem volt ennyire kevés víz a folyóban, és tartósan alacsony a Duna vízállása is, közölte a horvát vízügyi hatóság. Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazó podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne feledjétek, minden hétfőn 20 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Király Linda, amerikai születésű magyar énekesnő, aki New Yorkban látta meg a napvilágot. Már gyerekkorától énekelt, klasszikus zenei képzésben részesült, és egészen fiatalon Broadway produkciókban is szerepelt. A magyar közönség a Szerelem utolsó vérig című dallal ismerte meg, amellyel azonnal hatalmas sikert aratott. 2003-ban jelent meg első albuma, és több slágere is felkerült a hazai toplistára. Zenei világát a pop, az R&B és a soul határozza meg. Különleges hangszíne és érzelmekben gazdag előadásmódja miatt vált a magyar zenei élet egyik meghatározó előadójává. Énekesnőként, dalszerzőként és televíziós szereplőként is aktív, pályafutását pedig folyamatos megújulás és nemzetközi látásmód jellemzi. Idén jelenik meg első magyar nyelvű albuma, amelyről a közönség már két dalt is hallhatott, és az egyikhez gyönyörű videóklip is készült. Nagy szeretettel üdvözöllek, Linda. Nagyon örülök, hogy végre találkozunk, mert már régen találkoztunk.
3: Régen találkoztunk. Igazából a Phantom.
2: A Phantomnak az évfordulóján, ez nem tudom, hogy titok-e, vagy tudják-e a nézők.
3: Nem titok.
2: Annak idején mi együtt kezdtünk így a Madách Színházban, méghozzá Krisztin szerepével, mert ugye több szereposztásban játszott a színház, és egyik este te játszottad, másik este. Volt még egy harmadik Krisztin is, úgyhogy mi is ismerettségünk nagyon régi.
3: Nagyon régi. Ez így van.
2: A podcastnek a sajátossága, hogy mindenki választ egy filmet, és ebből a filmből indulunk ki. Te is választottál egy nagyon-nagyon jó és izgalmas, tanúságos filmet, én azt hiszem.
3: Igen.
2: Ez egy régi film, de örökérvényű. A címe az Ördög ügyvédje.
3: Igen.
2: Hogyha valaki nem látta, akkor pár szót a filmről. Egy tehetséges ügyvédről szól, aki egyre nagyobb sikereket ér el, miközben észrevétlenül erkölcsi kompromisszumokba sodródik egy hatalommal teli manipulatív világban. Tanúsága, hogy a siker és a csábítás ára könnyen az önazonosság és a lelki egyensúly elvesztése lehet. Kiváló a szereposztása, Keanu Reeves, Al Pacino,
3: zseniális.
2: Charlize Theron, nagyon-nagyon-nagyon jó színészek. Úgyhogy én újra megnéztem ezt a filmet most a kedvedért, mert már nagyon régen láttam, és olyan jó, mert akárhányszor nézi az ember, mindig valami mást.
3: Újat fedez
2: fel. Igen. A film elején egy ambiciózus fiatal ügyvéd lép be egy csábító, de erkölcsileg abszolút ingatag világba. Neked volt olyan pillanatod, amikor azt érezted, hogy egy lehetőség nem csak előrelépés, hanem egyben próbatétel is számodra?
3: Folyamatosan. Sajnos azért ez nagyon-nagyon nagy része a szakmának. Tehát, hogy itt számtalanszor szembesítve van az ember olyan helyzetekkel, ahol el kell dönteni, hogy most vállalok ilyet, előre haladok karrierben, vagy alszom éjszakánként.
2: Tehát, ez például a tévés produkciókra is vonatkozik,
3: abszolút,
2: ugye? Ezek
3: abszolút.
2: Az élősók, meg mit igen, tudom én ezeket,
3: igen,
2: hogy nevezi.
3: El kell dönteni, nagyon, és ez nekem egy nehéz feladat volt nagyon sokáig, mert nagyon nehezen tudtam nemet mondani nagyon sokáig, tehát hogy így volt bennem egy ilyen megfelelés, hogy meg kell csinálni, és idő kellett ahhoz, hogy meg önazonosság, meg megtanulni önmagamat ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy mi az, ami nekem oké, és mi az, ami nem. Nagyon-nagyon sok helyzetbe kerül az ember, tök mindegy, hogy milyen szakmában van, amikor el kell dönteni, hogy tényleg mi az, ami az értékrended, mi az, ami fontos a saját életedben. Egyébként volt egy nagyon-nagyon érdekes helyzet nekem, egy ikonnal, az én egyik legnagyobb példaképemmel találkozhattam Amerikában, a Whitney Houstonnal. És ez egy nagyon-nagyon random találkozás volt, és teljesen véletlenül történt, de pont akkor történt, amikor a legnagyobb szükségem volt rá erre a beszélgetésre, ami megtörtént. Én akkor már aláírtam a lemezszerződést Amerikában, egyedül voltam kint, folyamatosan kényelmetlen helyzetekben voltam, tehát hogy így egyedül kellett megállnom a helyemet, és azért éreztem itt a nyomás kívülről folyamatosan, és az egyik nap stúdiózás után elmentem egy barátnőmhöz, aki a Beverly Hills Hotelnek a bárjában dolgozott, és mondta, gyere el, hallom a hangodon, hogy szükséged van egy kis csajidőre, és akkor már ott voltunk, már zárva volt a bár majdnem, hogy, és már takarított, Holly barátnőmnek hívták, és hívják, és senki nem volt ott, egy-két ember volt ott talán, és egyszer csak megérkezett két nő, hátra nézek, és Whitney Houston és a barátnője, mondom, na akkor én most ájulok el, minden bajom van. Nem szoktam annyira így összeesni, de hát mégiscsak a Whitney Houstonról van szó. És a barátnőm egy eszméletlen fazon, tehát az a tipikusan nagyszájú amerikai csajszi. Azt mondja, mit szórakozza, és azonnal oda ment a Whitneyhez, mondom, ne, én már így ültem ott, hogy atya ég, mit csináljak magammal, és egyszer csak azt veszem észre, hogy a Whitney így hátranéz, és ennyit így int nekem, hogy gyere ide, mondom, oké. Oda mentem, leültem mellé, egyébként nagyon-nagyon érdekes egybeesések voltak, meg kiderült, hogy ő tegnap, vagyis aznap előtt pont a Universalnál volt, ahol én alá voltam írva, és pont látta, hogy rakták föl a képemet, mert én akkor írtam alá a szerződést, tehát hogy ismerős volt az arc, mondom, honnan ismerlek, mondom, engem onnan ismersz, nem tudom. És akkor összeraktuk a képet, hogy pont látta, amikor és hogy én vagyok az új aláírt énekesnő a cégnél, és akkor konkrétan megfogta a kezemet, és elkezdett nekem mondani apróságokat, hogy nagyon figyelj oda, ez egy nagyon kemény szakma, itt nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki nem feltétlenül a legjobbat akarja neked, a legeslegfontosabb dolog a család, tehát hogy ilyen hihetetlen pillanat volt, amikor így az ikon, az én óriási, nem tudom, példaképem az így mondja nekem, hogy mi az, hogy tartsam azt, ami fontos nekem, és ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy akkor ez azt jelenti, hogy jó úton vagyok. Úgyhogy igen, tök random sztori, de muszáj volt elmesélni, mert valahogy
2: ez egy
3: kapcsolódik.
2: Nagyon szép sztori, és erről az jut eszembe, hogy lehet, hogy ez sorsszerű
3: volt.
2: Ez
3: sorsszerű volt,
2: lehet,
3: biztos.
2: Hogy oda küldték, hogy ezeket mondja.
3: Igen, hogy ébresztő minden oké, jól csinálod. Az a lényeg, hogy jó vagy.
2: És azt akartam még kérdezni, hogy a döntésekbe ki segít neked? Apukád, anyukád?
3: Már nagyon rég nem, már tehát hogy igazából rajtam múlik minden. Ugye amikor én aláírtam ezt az MS szerződést, és Amerikába kerültem, akkor igazából már új menedzsmentem volt, kint dolgoztam, tehát hogy így egy kicsit így elvált, viszont mindig kikérem a véleményüket. Tehát hogy borzasztó fontos nekem, hogy az ő véleményük mi, meg a testvéremet is állandóan felhívom, hogy mondjuk mi egymásnak küldözgetjük a dalokat, hogy mit gondolsz, egymásnak küldözgetjük először. Nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, hogy van egy ilyen összetartó család, aki tényleg mi mindent megteszünk egymásért, úgyhogy
2: igen,
3: ez egy jó dolog.
2: Én ismerem a családodat, úgyhogy ezt csak megerősíteni igen, tudom. Igen. Hál' Istennek. A történetben a siker fokozatosan átírja a főhős önképét. Hogyan tapasztaltad meg azt, amikor a külső visszajelzések is elkezdtek formálni? Mert biztosan volt ilyen fiatalabb korodban.
3: Hogyne? Hát 6 vagy 7 éves voltam, amikor elindult a karrierem Magyarországon, tehát nagyon-nagyon fiatalon, tehát még egy olyan állapotban voltam, ahol még önmagamat nem ismertem, tehát hogy én ki vagyok, mint nő, mint egyáltalán. És igen, hajlamos voltam arra, hogy így beengedtem a külső véleményeket, a külső megítéléseket, és ez nem feltétlenül vitt jó útra, mert hirtelen már kérdőjeleztem önmagam, és ez egy nagyon... Hát egy tini lánynak ez egy nagyon ilyen labilis helyzet tud lenni, hogy akkor most melyik vélemény az, ami tényleg fontos és igaz, melyik az, ami pozitívan próbál építeni, melyik az, ami nem feltétlenül jó indulatú. Tehát, hogy itt nagyon sok mindenen, I had to compartmentalize, tehát nem tudom, hogy van-e olyan szó, hogy...
4: Kompromisszumokat kell?
3: Nem mi? Kompromisszumokat, hanem el kellett kezdenem különböző blokkokba berakni a gondolataimat, érzéseimet. Nem tudom, hogy ez van-e ilyen szó magyarul, vagy sem.
4: Hát, nem biztos. Nem tudom. Minden... Nem tudom, hogy mi a magyar szó.
3: Igen, erre. Az a lényeg, hogy kerestem önmagam, és nagyon nehéz volt, amikor jöttek a külső... Hát a külső akaratok, vélemények, stb. Tehát, hogy így igen, ez része, hogyha az ember belevág ebbe a szakmába, akkor ez előfordul.
4: És ugye te is halacska vagy,
3: ja.
4: Tehát hajlamos, érzékeny, hajlamos a hal ilyesmire, hogy mindenkit is meghallgat, és aztán teljesen összezavarodik.
3: Teljes káosz van, igen.
4: Ezt ismerem, köszönöm szépen.
3: Te is halacska?
4: Igen.
3: És mi az asszennes?
4: Mérleg.
3: Mondjuk az jó.
4: Mérleg.
3: Az jó. Nekem az a bika. Szerencsére. Két lábbal a földön,
4: négy lábbal a földön. Milton, ugye az ördög a filmben, azt mondja, hogy a hiúság a kedvenc bűne. Hol húzódik meg a határ az egészséges önbizalom és a hiúság között?
3: Hát, nekem egy nagy küzdelmem, mert én mindig küzdöttem az önbizalommal. Tehát, hogy de én szerintem nagyon-nagyon sok művész van, aki pont ezzel küzd. Tehát nagyon sok tehetség van, aki...
4: A művészek mindig megkérdőjelezik ma, mindig. Hogy az elég jó-e?
3: Igen, elég jó, megérdemlem ezt. Elég jó vagyok-e? Vagy magamat hittettem, de közben nem vagy. Persze, hát ez része a dolognak, de pont ettől tudunk művészek lenni, mert ez egy nagyon emberi dolog. Szerintem mindenki kérdőjelezi magát sokszor. Sőt, állandóan, és ebből tudunk meríteni inspirációt, tehát hogy én nagyon-nagyon sok mindent ebből az érzésből tudtam írni, mint zeneszerző, tehát pont az, hogy kérdőjelezem, hogy egyáltalán mi van. Tehát, hogy így érdekes kettősség ez, hogy el van várva, hogy teljes önbizalommal ott legyél a színpadon,
4: igen.
3: Ragyogjál, és totál, tehát, hogy én itt vagyok, és én tudom, hogy ki vagyok, de közben meg otthon vagyunk, hogy na most akkor valójában kik vagyunk, vagy mi van? Tehát, hogy azért ez egy nagyon-nagyon érdekes kettősség, ami benne van a művészetben. Vagy be csak benne, csak nem.
4: Nem hiszem. Nem, biztos, nem hiszem. Biztos, hogy nem ezt meg tudom erősíteni.
3: Akkor köszönöm szépen.
4: A film egyik legfájdalmasabb eleme a magány. Mm. Egy fényűző térben.
3: Igen.
4: Milyen élményeid vannak a tömegben való egyedül létről?
3: Fú, arról még van, ha lenne még egy 3 napod, akkor még tudnék mesélni. Sokszor előfordul. Tehát, hogy én gyerekkoromtól kezdve, ugye nagyon sokszor azt mondom, hogy ugye Amerikában születtem, kint nőttem fel, abszolút, ugye azt kérdezték, hogy ez azért éreztem magányosnak magam, picit ilyen fura, különc gyereknek éreztem magam is.
4: Hány éves voltál, amikor Magyarországra jöttél?
3: Amikor Magyarországra jöttünk, akkor majdnem 16-17.
4: Az már nagy lány.
3: Tehát már nagy lány voltam, igen. Tehát, hogy, de valahogy mégsem találtam úgy a helyemet kint. Amikor végre megtaláltam a helyemet, az akkor volt, amikor felvételiztem egy zenei suliba.
4: De ez itt Magyarországon?
3: Nem, Amerikában. Ez a Juilliardnak az előkészítő suli volt, és évente 600 gyerekből 2 választottak ki, és akkor sikerült bekerülnöm. És amikor elkezdtem azt a sulit, akkor éreztem azt először, hogy na én itthon végre vagyok, tehát végre. Tehát, hogy ők ugyanolyanok, mint én, tehát, hogy így megéreztem, hogy ó, akkor nem vagyok annyira különc, de nagyon-nagyon sokat éreztem magam egyedül. Kint is, akkor itthon is, itthon akkor már azért, mert különcnek számítottam, mert én kint születtem, akkor nem tudtam még magyarul rendesen, tehát hogy az is egy problémás helyzet volt. Aztán nagyon hirtelen befutottam, és akkor nem tudtam így kifejleszteni a suliban lévő baráti kapcsolatokat, tehát hogy én már elkezdtem turnézni, tehát hogy így nehéz volt. És amikor visszakerültem Amerikába, tök egyedül voltam, családom itthon maradt, tehát hogy én nagyon-nagyon sokat éreztem egyedül magam. Azért lett kutyám.
4: és miért érezted azt, hogy vissza kell menned?
3: Ez nem feltétlenül az volt, hogy vissza kell mennem, hanem így alakult az életem. Tehát én elkezdtem énekelni, meg zenét szerezni először Németországban, aztán Londonban, aztán egy menedzsment felfigyelt rám, csináltam demókat, kiküldték Amerikába, mert hát mondták, hogy Londonba furcsa lenne az amerikai lányt nyomni, tehát hogy inkább akkor vissza haza, ezt mondták, és akkor így kerültem vissza. Tehát nem az volt bennem, hogy én feltétlenül amerikai lemezszerződést szeretnék, hanem ezt hozta az élet. Úgyhogy azért is hagytam ott a színházat. Tehát pont akkor jött a lemezszerződésem, amikor és akkor el kellett döntenem, hogy...
4: Aha, na látod, igen. Ezt nem is tudtam.
3: Igen, azért tűntem el 3 év, pedig én imádtam a Madách Színházat, imádtam veletek szerepe, az egészet nagyon szerettem. Úgyhogy.
4: És aztán többször nem is jött lehetőség színházra? Vagy volt még?
3: Nem nagyon, tehát nagyon elvitt így a popvilág. Kisebb darabban szerepeltem, ahol Anyatigrisek, ahol egy ilyen terhes lányt játszottam, az én nagyon poénos szerep volt, azt tökre élveztem, de így nagyon-nagyon visszatérni még nem, de szívesen, tehát hogy én nagyon szívesen, én nagyon szerettem.
4: A történetben a trauma csendben dolgozik. Mm. Te hogyan dolgozod fel a nehéz élményeket? Inkább kifelé beszéled ki, vagy pedig befelé?
3: Én nagyon sokáig befele. Csak is befele, tehát hogy én szerintem...
4: És vannak eszközeid a feldolgozásra?
3: Most már igen. Nagyon sokáig nem volt, és ugye fizikai tünetek is megjelentek azáltal, hogy nem dolgoztam fel, tehát én mindent lenyeltem, hajlamos ugye pajzsmirigy. Tehát, hogy így. De most már nekem meditáció. A meditáció az nagyon-nagyon sok mindent segített, mert végre le tudtam úgy csendesíteni azt a káoszt, ami a fejemben volt, hogy valójában mi a probléma. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy lépés volt nekem, hogy ezt megtaláljam.
4: És mi volt a legnagyobb?
3: Trauma.
4: Trauma.
3: Ó, nagyon sok. Nagyon sok volt. Nagyon sok volt.
4: Szakmához kapcsolódik, vagy inkább mindenhez, magánéleté?
3: Mindenhez. Tehát, hogy nekem, ugye az, amikor az ember küzd önmagával, meg azzal, hogy nem tudja még igazán, hogy ő kicsoda, akkor hajlamos olyan kapcsolatokat is bevonzani az életébe, ami nem feltétlenül egészségesek, akkor nem feltétlenül
4: és
3: úgy
4: akkor
3: döntünk.
4: És akkor megsínyletted ezeket mind egytől egyig.
3: Voltak kemény helyzetek, az biztos. Még ráadásul ugye szakmailag is kihat, mert nem merek hinni annak, hogy az én véleményem az valós. Hmm. Tehát, hogy én igazán tudom, hogy mi az, ami jó nekem, és mi nem. Tehát így nehéz. Igen.
4: Hogyan definiáltad újra a biztonság fogalmát egy-egy komolyabb magánéleti vagy egészségügyi hullámvölgy után?
3: Hogyan definiáltam? Az, hogy még itt vagyok. Nem, hát... Mindig visszatértem a gyökerekhez. Tehát az volt mindig a legfontosabb, hogy a bázis az meglegyen, az értékrendem, a szívem a helyén van, és akkor így le tudtam rázni magamról, és újra kezdeni, nem tudom, hanyadszorra.
4: És mi volt neked a célod, hogy nemzetközi sikereket érjél el, ja. vagy megelégedtél a hazai piaccal, vagy hogy volt ez benned? Mi dolgozott?
3: Ez oké. Okay. Na, akkor kezdjük a lényegnél. Nekem a zene a menekülés volt. Tehát, hogy én belem menekültem a zenébe. Én, ahogy mondtam, nagyon...
4: De nálatok mindig jelen volt, nem?
3: Mindig jelen volt, de a szülők még véletlenül sem akarták, hogy mi zenészek legyünk.
4: Hát olyan ahhoz képest?
3: Hát igen, ahhoz képest 3-ból 2 az lett. ők tudták, hogy milyen ez a szakma, és valami biztonságot akartak nekünk. Tehát, hogy orvos, ügyvéd, kislányom, valami normális szakmád legyen, aztán jó, nem. Jó, nyilván nem. De mivel, hogy nem találtam magamat, nekem a zene volt a kis biztonsági burkom. Pláne amikor bekerültem abba az iskolába, akkor én úgy éreztem, hogy jó, akkor én itt jól vagyok. De viszont soha sem volt úgy bennem terv, hogy én most híresség akarok lenni, vagy ez lesz a szakmám. Visszanézek ilyen gyerekkori dolgokat, amikor meg kellett írni, hogy mit szeretnél csinálni, amikor meg nagy leszel, vagy nem tudom, mit tudom, hogy belső építész, meg mindenféléket mond, igen, mindenféléket mondom, de nem az, mert nekem a zene, az nem szakma volt, hanem a biztonság.
4: Értem.
3: Tehát, hogy így nagyon másképp fogtam fel, és akkor ugye nyilván borzasztó sokat dolgoztam rajta, még nagyon sokat felléptem, még, tehát, hogy így volt keményen munka mögötte, de nem ez volt a fő célom. Aztán jött a lehetőség, és akkor így elindult egy ilyen folyamat, amit igazából meg se tudtam állítani, tehát hogy így csak úgy belementem, belemásztam, és akkor hirtelen az én biztonsági burkomból lett egy biznisz. És ezt is helyre rakni egy nagyon nehéz dolog volt. Tehát, hogy bennem nem az volt, hogy akkor én most világsztár, és ó, tehát sosem ez volt, hanem oké, zenélni szeretnék, és minél több emberhez jusson el, az tök jó.
4: Adni szerettél
3: volna. Adni szerettem
4: volna. Tehát azt, ami téged megnyugtatott, azt oda szeretted
3: pontosan,
4: volna adni a közönségednek
3: pontosan,
4: is.
3: Pontosan azt a békét, amit én éreztem, akkor azt szerettem volna átadni. Csak hát így alakult az élet, és utána azért jött a nyomás rendesen, nem tudom, az időszak az nagyon kemény volt, amikor lett a lemezszerződésem, én direkt nem akartam beszélni róla. Tehát direkt nem akartam beszélni róla, mert tudtam, hogy ez mivel jár. Aztán kiderült, mert ugye Billboard újság írt rólam, aztán Grammy-díjra jelöltek, a Eric Benévet, tehát hogy így derültek ki dolgok, és akkor jött a nyomás Magyarországról, hogy na akkor mikor lesz a világsztár?
4: Aha.
3: Nem tudom. Nem ez a terv. Hihetetlen időszak volt, de semmi sem véletlen.
4: Mennyire tudsz tudatosan védekezni a külső nyomásokkal szemben? Mi a te belső iránytűd?
3: Ebben segít a meditáció nagyon sokat, most már.
4: És a meditációval hol találkoztál?
3: Ez is egy vicces sztori. Los Angelesben egy barátnőm, ő ilyen nagyon imádom, ilyen ez a hippi-dippi, ide-oda ugrálunk, és megyünk a széllel, és minden imádom, tehát nagyon nagy forma. És akkor látta, hogy nem voltam annyira jó lelki állapotban, és mondta nekem, hogy akkor menjünk el egy ilyen, mi ez, hangtál meditációra.
4: Jaj, az
3: és így néznek rá, jó, hagyjál már békén, tehát tényleg hagyjál békén ezzel a hülyeséggel, de belementem végül is, és elmentünk, és egy nagyon nagy teremben voltunk középen, ezek az óriás hangtálak voltak, és legalább 200-an voltunk ott, és így néztem körbe, hogy atya ég, mi lesz itt? Mindegy, le kellett feküdni, és elindult ez a hangtál meditáció, és nem tudom, de valami ott nagyon, nagyon kap. Nyilván a rezgés, a nem tudom,
4: az, energiák.
3: Az energia, a herc, a nem tudom mi, minden, ami ott volt, valami nagyon felszabadult bennem, és én nem vagyok a nagyon síros típus, ott így potyogtak a könnyeim, a semmi miatt, úgyhogy ott valami éreztem végre, úgyhogy ezzel indult el az én kis meditációs utam.
4: És akkor utána elmentél tanulni, mert ugye a meditáció olyan dolog, amit
3: tanulni kell. Persze. Persze, igen. Volt, amikor egy percig nem bírtam nyugodtan ülni, tehát beleőrültem.
4: És akkor ennek már mennyi ideje?
3: Ó, ez most már évek. Most már évek, hát egy legalább 4-5 év.
4: És minden nap gyakorlod?
3: Igen, és nem úgy kell elképzelni, hogy most leülök és full zenbe egy órán keresztül, hanem reggel 10 perc, este 10 perc, tehát hogy így, de az bőven elég nekem.
4: A film végén a főhős kap egy második esélyt. Ha te visszakapnál egy döntést az életedből, mi lenne az, amit máshogyan tennél?
3: Ezen nagyon sokat agyalok. Pont azért, mert ugye hiszem azt, hogy semmi se véletlen. Tehát minden egyes hibám is alakított azon, aki vagyok ma.
4: Ez így van.
3: Tehát nem biztos, hogy változtatnék bármilyen döntés, mert én hiszem azt, hogy mi azért érkezünk ide, hogy egy bizonyos utat végigcsináljunk, amit meg kell tanulni. Tehát, hogy ezek nem tudom, merem azt hinni, hogy a lelkünk eldöntötte, hogy ezeket a dolgokat szeretném megtanulni ebben az életben, úgyhogy nem vennék vissza semmit, bármennyire nehéz volt, mert voltak nagyon nehéz időszakok, de nem venném vissza.
4: Ha visszanézel az utadra, inkább tudatos építkezés történt, vagy pedig hagytad magad sodródni az árral?
3: Sodrottam, abszolút sodrottam. Viszont az utóbbi 5 évem az arról szólt, hogy tudatosan építem magamat, tehát a belső énemet, tehát az igazi Lindát. Az, ami történt velem karrier szempontjából, az abszolút sodrodás volt olyan szempontból, hogy oké, tanult szakmám van, meg végigcsináltam a súlyt, meg, tehát hogy ez mind oké, de nem az volt, hogy akkor első lépés Magyarország, második lépés, itt futok be, tehát hogy nem ilyen nem volt. Viszont az utóbbi 5 év az arról szólt, hogy magamat tényleg tudatosan építsem.
4: És vannak meghatározó emberek az életedben, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetsz, mert akár szakmailag, akár az önismeret szempontjából segítettek neked? Csak hogyha már a sodródásnál sodort-e az élet
3: sodort
4: ilyen
3: az életembe ilyeneket, abszolút, sőt az egyik rám van tetoválva, a Prince. Igen, nem egy kis névvel kezdem, de...
4: Na, mesélj!
3: A Prince-szel egy lemezszégnél volt, és nagyon sok ilyen közös, mit tudom én, egy díjátadó után neki volt egy utóbulia az Univerzának, és neki, és akkor ott egyre többet megismerkedtünk, és nagyon hát így a szárnya alá akart venni, olyan szempontból, hogy így, tehát ő nagyon nagyon keményen kiállt a művészeknek a jogaiért. Ugye nem tudom, hogy mennyire köztudott, de ő ugye egy ideig a Prince nevet el kellett, hogy hagyja, és ő egy szimbólum lett, mert hogy a lemezcég el akarta venni a jogait a saját zenéjéhez, és nem tudott fellépni. Tehát kitaláltak egy ilyen zseniális ötletet, hogy akkor ő most már csak egy szimbólum, és akkor ezzel a szimbólummal ad ki dalokat, meg nem. Tehát hihetetlen, és ez az ügyvéd, aki ezt kitalálta, ez a Landell McMillan volt, és amikor nekem történt egy ilyen elég kemény időszak a menedzsmentemmel kint, akkor ő fölajánlotta a segítségét azzal, hogy az ügyvédjét azt így nekem se adta, így segítségképpen, úgyhogy ő nagyon-nagyon nagyon sok mindenben tudott segíteni. Az Eric Benet szintén, aki szintén egy zseniális énekes, amikor kemény időszakon mentem keresztül, akkor ő szintén nagyon a szárnya alá vett engem. Hát család, nyilván a családom. Akkor mindig jöttek kis angyalok, hát Whitney is az volt, Presser is az volt nekem. Azért nagyon sok ember volt így a szakmában, aki valamilyen szinten, még hogyha egy nehéz időszakon mentem keresztül, akkor is valamit hozzá tudtak tenni, ami picit formálta azt, aki vagyok ma.
4: Mennyiben változtak a dalaid, ahogy te változtál?
3: Sokat.
4: Stílusában, vagy szövegében, miben?
3: Sok mindenben. Most ugye készül az első teljesen magyar nyelvű lemezanyagom.
4: És te írod egyedül? A zenét
3: közösen,
4: is? Igen, meg a szöveget is?
3: Igen, közösen a Smith Musical, tehát hogy most az én kis csapatom, akiben ugye az egyik tagja az én vőlegényem most már.
4: Gratulálok!
3: Köszönöm szépen! Máshogy fogom meg ezt az anyagot, mint amit angolul írok. Tehát először is ez nekem egy ilyen félelemmel szembenézés volt, mert amikor magyarul énekelek, akkor nekem nagyon oda kell figyelnem. Kiejtés, hangsúly, tehát hogy az nem annyira szabad, mint amikor angolul. Tehát hogy amikor a Phantomra készültem, akkor én jártam logopédushoz. Tehát hogy ne legyek az a lány, aki a Madár Színházban az full akcentussal énekli a szerepet. Úgyhogy igen, az nekem meló ilyen szempontból, viszont úgy éreztem, hogy itt az idő, hogy akkor ezt is meglépjem, és merjek úgy nagyon-nagyon méről őszintén szövegeket írni, ugye közösen a Smith Musical, de hát ez nagyon az én történetem, ez az egész lemezanyag, ez nagyon mérő jön. De szerintem a te meg én és a korona nélkül királynő már elindította azt, tehát hogy látják már, hogy miről van szó itt. Ezek nem ilyen sablon popzenék, hanem nagyon mérőjövő témák.
4: Úgyhogy, aha, mint például?
3: Hát
4: mi a kedvenced erről? Vagy van-e már kedvenced?
3: Mindegyik,
4: témáját tekintve.
3: Igen, mindegyik más miatt, mert ez konkrétan egy teljes korszak. Ezért szeretett, tudom, hogy nem, már nem hát költséghatékony egy lemezt csinálni manapság, mondjuk ezt így. Viszont nekem nagyon fontos volt, hogy ezeket az érzelmeket, meg éléseket egy csokorba rakjam. Tehát, hogy ezért kellett nekem az, hogy lemez, és nem csak maxikat adok ki. Uh-huh. Ugye a te meg én az pont az elengedésről van szó. Amikor egy egészségtelen kapcsolatban vagy, viszont nem mered még elengedni, mert hát, ha még ez jobb lesz, tudod, amikor hitetted magad, hogy ez még jó is tud lenni.
4: Igen, én majd meg tudom
3: majd
4: javítani.
3: Majd meggyógyítok mindent. Tehát, hogy ez arról az időszakról, akkor a korona nélkül királynő az végre az, amikor a saját női erőmet megérzem, hogy a mindennapos nő, tehát, hogy ez...
4: És ez mikor történt egyébként? Van egy ilyen pont, vagy egy dal, vagy mi segített abban, amikor megérezted ezt az erőt?
3: Ez egy folyamat volt. Ez egy folyamat volt, hogy szépen lassan észrevettem. És nem csak az, hogy a női erő az nem... Hú, ezt hogy magyarázzam el? Az anyukám által tanultam meg, hogy mennyi erő van a puhaságban. Tehát, aha, hogy abban a finom, aha, nőies, az nagyon-nagyon más típusú erő, mint amit én tanultam, hogy apu nevelt, és én kemény vagyok, és én mindent kibírok. Nem, sokkal, sokkal nagyobb erő van az anyukámban. És ez a dal, ez pont arról szól, hogy a mindennapos nő, hogy minden nap mind megy keresztül, hogy nevel gyerekeket, hogy a saját álmait valóra váltsa, hogy a családot összetart. Tehát, hogy ezek a mindennapos témák, abba annyi erő kell, hogy legyen, és annyi erő van, hogy csoda.
4: És hogyan választod meg a zenészeidet? Van egy állandó bandád, akivel zenélsz?
3: Most már igen.
4: És ugye ők magyar zenészek?
3: Aha, magyar zenészek. Tehát én mindig is olyan voltam, hogy én találok egy csapatot, én nagyon kitartok mellettük. Tehát, hogy azok a zenészek, akik még 16 évesen, 17 évesen is élőztek velem, nagy rész még megmaradtak mellettem, kivéve aki világsztár lett, mint például Borlai Gergő, vagy mit tudom én, tehát hogy így közben leváltak egy-két ember, de én mindig is kitartottam a zenészeim mellett, akik mellettem vannak, igen.
4: És lesz majd koncert is?
3: Lesz. Mindenféleképpen szeretnék egy lemezbemutató koncertet. Vannak tervek.
4: És ez mikorra várható? Még sokára készül el?
3: Idén lesz biztosan, tehát, uh-huh, hogy ugyanúgy, ahogy a lemez meg fog jelenni, csak akkor most még össze kell raknom a fejembe, mert nekem nagyon fontos volt maga a látvány is, ezért fektettem ennyi energiát a klippekbe is, hogy az egész történeten legyen mesélve valamilyen szinten. Ugye a Te meg énnek a klipje, ez egy picit ilyen elvont Frida Kahlós világ.
4: És ezeket is te találod ki a témákat?
3: Igen. És a Korona nélkül királynőbe pedig a Vanya Timi barátnőm, zseniális színésznő.
4: Igen, ismerem.
3: Isteni szerepet játszott ebben, és nekem ott az volt a fontos, hogy a dal érvényesüljön, meg az ő játéka, mert az volt a fontosabb, hogy az mondani való az átjöjjön, és nem feltétlenül én, mint énekesnő, hanem maga az üzenet. Úgyhogy érdekes.
4: És most már révbe értél? Meg vagy elégedve azzal a Lindával, akit most látsz a tükörbe?
3: Igen. Nyilván ez folyamatos munka, tehát, hogy vannak olyan napok, ahol még mindig nem annyira, de most már úgy unblock az, hogy én tudom, hogy ki vagyok, és mi az értékrend, és ez nekem nagyon sokat számít, és abszolút úgy érzem, hogy a helyemen vagyok.
4: Nagyon jó.
3: Ja.
4: És a lemezen kívül van-e még valami terved a jövőt
3: tekintve? Sok-sok terv van. Még nem mindenről tudok beszélni, de sok minden van készülőben. De hogyha hosszú távú álomról beszélünk, akkor én nagyon-nagyon szeretnék majd fiatal tehetségekkel foglalkozni. Akár egy olyan iskolát is összehozni, ahol nem csak a zenei dolgokkal foglalkozunk, hanem a lelki részével. Mert nekem ez hiányzott, amikor én suliba jártam.
4: Hát igen, ilyen nincsen.
3: Mit csinálsz, amikor, tehát mi történik, amikor befutsz, mi történik, hogyha nem, mi történik a pofonoknál? Tehát, hogy a lelki részével nem foglalkoztunk soha. Oké, megtanultunk zenélni, meg énekelni, meg a biznisz oldalát, de a lelki részét, úgyhogy nekem ez nagy álmom.
4: Na, ez egy szép álom, remélem, hogy meg is valósul. A végére tartogattam neked néhány villámkérdést.
3: Na!
4: Klasszikus vagy modern?
3: Bele a közepébe. Kettős énem van, ezért nagyon nehezen tudom. Most modernbe vagyok.
4: Igen, én is most, a modern mondanám rád. De most. A klasszikus is jelen van?
3: Nagyon, nagyon, nagyon szeretem.
4: Bátorság és vagy túlélés?
3: Ó, túlélés, abba hagytuk, bátorság van. Igen.
4: Szabadság vagy kényelem?
3: Szabadság.
4: Szó vagy tett?
3: Tett.
4: Szív vagy ész?
3: Szív.
4: Igazság vagy béke?
3: Uff. Most már béke.
4: Harag vagy megbocsátás?
3: Megbocsátás.
4: Egyén vagy közösség?
3: Közösség.
4: Sors vagy választás?
3: Választás, de úgyis a sors. A végén.
4: Értem. Örökség vagy újrakezdés?
3: Újrakezdés.
4: Lázadás vagy alkalmazkodás?
3: Lázadás. Most már.
4: Erő vagy sebezhetőség?
3: Sebezhetőségben van erő most már nekem. Merek.
4: Jelen vagy jövő?
3: Jelen, csak is.
4: Győzelem vagy méltóság?
3: Méltóság.
4: Jó fiú vagy rossz fiú?
3: Kicsit mind a kettőből.
4: Oké. Okay. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Végre dumcsisztunk.
3: Végre.
0: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Új járatokat indít október végétől a Wizz Air. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadták az alaptörvény módosítását, a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást. Ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazásokat követő rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megtestesíti a nemzetegységét. A Velencei Bizottság a korábban jelzett sürgős helyet rendes eljárásban vizsgálja Súlyog Tamás indítványát. Ezerint a legközelebbi plenáris ülésén októberben tűzik napirendre, tudatta a Sándor Palota a honlapján. Két új úti célt jelentett be a Wizz Air. Október 25-től Oszló, október 27-től Marsa-Alam is elérhetővé válik a magyar fővárosból. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, amíg a Vörös-tengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerife-re, Reykjavikba és Thessalonikibe. Emellett Hurgadára, Sharm el-Sheikhbe és Gizába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Túlszámlázó dugulás elhárító bűnbandát számoltak fel a Pest megyei nyomozók. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valóság többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökörön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót. 3 embert letartóztattak. Lefoglaltak mintegy 1,5 millió forintot, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy autót is. A rendőrök várják további károsultak jelentkezését. Fokozódik a hőség, országszerte napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be. A Fidesz-KDNP frakciója nem ment be a parlament mai ülésére, ahol a képviselők az alaptörvény 17. Súlyog Tamást is eltávolító módosításáról szavaztak. Önmától szabad ember, üzente a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök a távozó frakcióvezetőnek. Gulyás Gergelyt kérdezzük.
3: Kezdődik az egyenes beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakcióvezetője. A vendégem, a beszélgetést pedig késő délután rögzítjük, hát a rendkívüli helyzetre való tekintettel miért mondott le a frakcióvezetői
4: posztról? Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Két oka volt ennek, amit a sajtótájékoztatón is elmondtam. Az egyik az az, hogy ma egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell, miután olyan többségünk, vagy olyan arányban nem vagyunk jelen a parlamentben, hogy ezt meg tudjuk akadályozni, ezért maradtunk távol, és a lemondásom is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amit eddig akkor sem lépett át senki, hogyha tudom, hogy ma nagyon sokan úgy gondolják, hogy az a Fidesz beszél, ami 16 évig ezt és azt tette, de ettől még, ha valaki tényszerűen megnézi ennek az alkotmánymódosításnak az egyes rendelkezéseit, akkor ezek 1990 óta példátlanok.
3: Azt mondja, hogy nem akar ehhez asszisztálni, valahogy így fogalmazott, nem szavazza meg.
4: Igen,
3: miért asszisztál?
4: Na, igen, az egyik ok, amit mondtam, a másik ok pedig az, hogy ez azt is jelenti, hogy az én választójogomat, passzív választójogomat, azt megvonja a hatalom. Tehát rám nem lehet szavazni a következő választáson. Én 2030 után nem lehetek parlamenti képviselő. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb kormánypárt, vagy a korábbi kormánypárt, a legnagyobb ellenzéki párt frakciójának az a jó, hogyha olyan vezetője van, aki indulhat a választásokon. Én pillanatilag nem esem ebbe a körbe. Hozzáteszem, a Mi Hazánknál a képviselők fele nem esik ebbe a körbe, nálunk közel kétharmada, a KDNP-nél pedig háromnegyede, akit megfoszt a hatalom attól, hogy indulhasson, azaz megfosztja a választópolgárokat attól, hogy rászavazhasson.
3: Ez miért indok? 2030-ig ott lehetne még, és elláthatná ezt a feladatot, illetve ez ugyanúgy vonatkozik Rétvári Bencére is, ő viszont nem mond le. A KDNP-nek lehet így frakcióvezetője, a Fidesznek nem?
4: Igen, tehát azt említettem, hogy két oka van ennek, az egyik maga a tiltakozás, a másik pedig az, hogy nehéz úgy hiteles alternatívát nyújtani, hogy erre az alternatívára nem lehet szavazni. És ebből a szempontból a Fidesz frakció maga 44 fős képviselőcsoportjával más helyzetben van, mint akár Mi Hazánk, akár a KDNP, bár Torockai Lászlóra még egy ciklus erejéig ez nem
3: tudjuk. Ön megkérdezte a frakciótagokat a lemondásáról?
4: Igen, a mai frakciólésen 2,5 órás beszélgetés volt.
3: És akkor azt mondták, hogy mondjon le? Ezt azért kérdezem, mert Rétvári Bence, aki ott volt önnel ezen a sajtótájékoztatón, azt mondta, hogy ő igen, és nem akarták, hogy lemondjon, és ezért nem is mond le. Akkor én gondoltam, hogy akkor lehet, hogy akarták, hogy lemondjon a frakcióvezetőségről a frakciótagok?
4: Nem akarták.
3: Egy évre vállalta el a frakcióvezetőséget. Miért nem mond le akkor 10 hónap múlva? Még akkor is nagyon sok idő van 2030-ig.
4: Sőt, 9 hónap múlva, ugye 3 hónap telt el, tehát áprilisban választottak meg frakcióvezetőnek, akkor nem is kell lemondani, amikor lejár a megbízatás. De olyasmi történik ma az országgyűlésben, amit szerintem nem szabad szó nélkül hagyni, és amikor a tiltakozásnak nincs más formája, és szerintem ez, ahogy időben előre haladunk, és majd egy-egy eseményre visszatekintünk, úgy fogja az élet ezt a döntést igazolni, mert még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy a 1990 óta elfogadott törvényes alkotmánymódosítások közül voltak jók meg kevésbé jók, nyilván ez így van, hanem egész egyszerűen ez egy cezúra, ez egy teljesen új világ, ami ellen szerintem minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell.
3: Miért nem mond le akkor, amikor már megvan az utóda?
4: Az utódomnak a megválasztása az egy folyamat, ami nem hosszú folyamat, szerintem egy hét, másfél hétemből meg
3: lesz. Pont ezért
4: de természetesen én a frakciónak is elmondtam, hogy ki az, akit utódként elképzelek, és ilyen szempontból ez egy rendezett átadás.
3: Ki az? Ki lesz az utódja?
4: Ezt most még megtartanám titokban, de miután az a szempont, amit elmondtam, hogy 2030-ban olyan képviselő kell, hogy legyen a frakcióvezetője, aki indulhat a következő választásokon is, ezért eléggé szűkíti a kör, tehát a sajtó
3: belegondolkod. Ezt így gyűjtöttem, azért elég sokan vannak, 20-valányon, Bencsik János, Bóka János, Csibi Kriszta, Csúszda Gábor, most én nem sorolom fel az összes nevet. Bennül a parlamentben a jelenlegi tagok között, tehát kívül, hát lehetne kívülről is hoznak valakit, tehát Orbán Balázs is lemond helyére, hoztak valakit,
4: akkor
3: tehát ez is egy
4: mód lehetne. De nem, most is frakciótok az illet.
3: Szentkirály Alexanderról van szó?
4: Nem.
3: Semmiképpen nem mondja el? Mert úgyis tudják a frakciótagok, akkor jövő héten.
4: Megvárom, hogy a sajtó, ami szerintem elég hamar, elég nagy találati pontossággal dolgozik, írja meg.
3: Miért alkalmas szerint, vagy miért ő a legalkalmas a frakcióvezetőnek?
4: Hát úgy nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy nem mondjam el, tehát én értem a kérdés mögött rejlő csapdát, de szerintem van a frakcióban több ember is, aki alkalmas frakcióvezetőnek, és aki pedig a frakcióvezető lesz, ő jobban fogja csinálni, mint hogy én csináltam, tehát a Fidesz nem gyengülni fog ezzel.
3: Ő rosszul csinálta?
4: Ezt nem nekem kell megítélni.
3: Most mondta, hogy jobban fogja csinálni, akkor rosszul.
4: Igen, de ebből nem következik, ez lehet, hogy akár én is csináltam jól, csak akkor ő még jobban fogja.
3: Megszavaztatta valóban a frakciót, hogy lemondjanak a mandátumukról?
4: Nem.
3: Ugye Magyar Péter azt mondta napközben, hogy ő úgy tudja, hogy igen, de leszavazták.
4: Igen, de ez egy új gyakorlat, hogy a miniszterelnök kiír különböző állításokat különböző felületeire, amiknek nincs köze a valósághoz. Tehát ilyen szavazás nem volt a Fidesz frakcióban.
3: Nem azért mondott le, mert nem szavazták ezt meg? Nem ez a valósok?
4: Nem, még egyszer mondom, ez hazugság. Tehát van, ez ténykérdés, tehát van hitvita, ahol miről hosszan lehet vitatkozni, meg vannak tények. Ilyen szavazás a Fidesz frakcióban egyáltalán nem volt, és a frakcióban ez komolyan nem merült föl. Minden elvi lehetőséget ilyenkor számításba kell venni, de olyan vita erről, hogy szavazni kellett volna, egyáltalán nem volt. Nem igaz ez az állítás.
3: Ha már lemond a frakcióvezetésről, akkor miért nem mond le a mandátumáról?
4: Ez is felmerült bennem, sőt, ezt se titkoltam eddig a nyilvánosság előtt, hogy én a választások után is azt felajánlottam a Fidesz elnökségének, hogy fel sem veszem a mandátumot, de most határozottan a kérés az volt, hogy egyelőre még maradjak a frakcióban, és segítsem a frakció munkáját, és ezt elfogadtam. Természetesen ezt a helyzetet mindig újra és újra lehet értékelni.
3: Tehát el tudja képzelni, hogy lemond a képviselői mandátumáról, hogyha lejár ez az egy év, mondjuk, ugye egyszer már adott egy évet magának,
4: én
3: vagy előbb?
4: Nem akarok most ilyen határidőket adni, mert akkor utána folyamatosan erről van szó. Amíg ott vagyok, addig természetesen a frakciót fogom segíteni.
3: Orbán Viktor mit szólt ez a döntéséhez?
4: Tudomásul vette.
3: Mikor árulta el neki? Havasi Bertalan megszólalt itt délután, és azt mondta, hogy megdöbbentő, nem tudott róla.
4: Havasi Bertalannal valóban nem beszéltem, tehát nem tudtam, Orbán Viktorral pénteken beszéltem.
3: Tehát már pénteken közölte vele, hogy le fog mondani a mai napon. Ön szerint most milyen képet mutat a Fidesz 3 hónappal a választások után? A pártelnök Orbán Viktor éppen Amerikában repül, a foci VB-re, a frakcióvezető éppen lemond, nincs vezetése itthon a pártnak, miközben a Tisza éppen alkotmány módosít, és önök meg azt mondják, hogy itt van az alkotmányos demokrácia vége, és azt mondják, hogy itt az önkényuralom kezdete Magyarországon.
4: Igen, ezek az állítások igazak, bár én ebből nem tudom azt a következést levonni, hogy a Fidesz lenne emiatt rossz állapotban. A Fidesz azért van egy nehéz helyzetben, mert 4 parlamenti ciklus után elvesztette a választást, és nyilván először is egy ellenzéki szerepfelfogásba kell ilyenkor belenőni, másfelől pedig mielőbb egy nagy többséggel rendelkező kormánnyal szemben majd alternatívát kell állítani. Ez idő. Ez akkor is idő, ha én vagyok a frakcióvezető, és akkor is, hogyha más. Úgyhogy szerintem...
3: Idő, adtak időt, Orbán Viktor szeptemberről beszélt. Egy hónap alatt ez menni, vagy másfél hónap alatt ez menni fog, hogy erőt mutasson fel a Fidesz így?
4: Én szerintem azt is tudomásul kell venni, és ezt sem most is itt mondom először, hogy az előző 16, bizonyos értelemben 20 évben, mert 2006 ősze után azért a Fidesz meghatározó erő volt a magyar politikában, mi határoztuk meg, hogy mi történik a belpolitikában. Van egy kétharmados kormány. Most a kétharmados kormánynak van meg az az eszközrendszer és lehetősége, hogy alapvetően a belpolitikát meghatározza. Az ellenzéki pártnak pedig, vagy ellenzéki pártként a Fidesznek azt a játékteret kell tudni bejátszani, ami adatot. És ez valóban az, hogy ahol szakmai kritikákkal lehet illetni egy törvényt, ott szakmai kritikákkal kell illetni, ahol pedig egy botrányos cezúrát jelentő törvényt vagy alkotmánymódosítást terjeszt elő a többség, ott pedig erre kell felhívni a figyelmet.
3: De ebből a játéktérből ön most lép ki?
4: Hátrébb lépek, igen.
3: Diktatúra van ma Magyarországon innentől kezdve?
4: Nem, én azt nem mondanám, hogy Magyarországon mától diktatúra van, de az biztos, hogy olyan maradandó módon sérült a demokrácia, hogy 89-90 óta soha. Tehát 89-90 óta az, hogy valakire ne lehetett volna szavazni, hogy egy politikai hatalom az ellenfelét kiiktassa a demokratikus versenyből, ilyen szándék sem merült fel.
3: Nem furcsa, hogy a Fidesz érte az a vád, ugye ezt ezzel, ugye az elején elmondta ezt a beszélgetést, hogy folyamatosan jogállamot épített le, az unió szerint is, ellen példátlanul meg kell indítani a hetes cikkely szerinti eljárást, a pártkormányzás alatt leállítottak több mint 6000 milliárd uniós forrást, az Európai Parlament már 2022-ben azt mondta, hogy Magyarországon csak korlátozott demokrácia van, nem jogállam, már nem önök kezdték el leépíteni a jogállamot, amit most a Tisza megpróbál visszaépíteni?
4: Ezek ellenünk politikai vádak voltak, méghozzá olyan politikai vádak, amik szerintem nem voltak megalapozottak. Az Európai Parlament, ön az Uniót említette, de legyünk őszintén, az Európai Parlament, ez egy pártpolitikai testület, ott nem jogászok ülnek, és nem egy objektív jogi véleményt fogadnak el, hanem politikai erőviszonyoknak megfelelően magasztalnak fel egy országot.
3: Említettem volna a bizottságot is, vagy a Velencei Bizottságot.
4: A bizottság azért mindig visszafogottabb volt, és bár a Velencei Bizottság éppen most látszik, hogy az elmúlt évtizedekben a politika által sokkal inkább befolyásolt testület lett, mint korábban, de ott még legalább valamilyen szakmaiság jelen van. Az Európai Parlamentet, bocsánat kérek, de szerintem komoly vitában, mint objektív véleményadót nem lehet felhozni.
3: Jó, tehát nem önök kezdték el leépíteni a jogállamot?
4: Nem tudok azzal a kontextussal mit tenni, hogy az elmúlt 16 évben ez velünk szemben egy vád volt. Most, amikor a választásokat elvesztettük, akkor ennek van egy olyan hatása, hogy sokan minden a kormánnyal szemben megfogalmazott vádat igazolva látnak. Tehát valószínűleg, hogyha most készít egy közeljutást, akkor az utca embere többségében azt fogja mondani, hogy na de hát a Fidesz miért tiltakozik az önkény ellen, amikor legalábbis ők is ezt csinálták.
3: De akkor én nem készítek ilyet, mert nem tudok, de akkor nézzük meg a tényeket.
4: Pontosan, ezért maradnék a tények.
3: Tehát a magyar választók ilyet. Nem az önök kormányzásáról mondtak ítéletet, amikor majdnem 3,5 millióan a Tiszára szavaztak, nem azt mondták, hogy elég. Ez nem egy pont, hanem egy folyamat lehetett, nem gondolja? És akkor hoznék tényeket. Tehát 2011-ben az Alkotmánybíróság jogköreit megnyírbálták. Az alkotmánybírák megválasztásának módját is megváltoztották, ahogy önöknek volt jobb, hosszabb lett a mandátumok, kétharmaddal betonozták ezt be, megnövelték a létszámukat, megszüntették a kollektív panaszintézményét, megszüntették az akciópopuláriszt költségvetési és adótörvények megsemmisítését is, kivették az alkotmánybírák kezéből, átalakították a bírósági igazgatást. Szerintem reggelig tudnám sorolni az összes...
4: Hogyha megállunk és egyesével végigveszünk.
3: Arra ezeket. Egészen biztosan nincs idők. Ezt nagyon-nagyon sokszor végigbeszéltük, már akkor is 2011-ben, egy másik műsorban egyébként, és nem ebben a televízióban, hogy ezek a lépések mind-mind-mind apró vagy nagy jogállamisági leépítés lépések voltak. Ezt mondták rengetegen alkotmánybírák.
4: Ezt mondja, de én ebből van, ahol elfogadom a kritikát, ezt szerintem már 2011-ben, de még az első ciklusban is mondtam, hogy az alkotmánybírósági hatáskör korlátozás az tűri a vitát. De például nem említi meg, hogy bevezettük a hagyományos alkotmányjogi panaszt, ami éppen a 90-es éveknek a liberális követelése volt. Az, ami a bírósági szervezetrendszer átalakításánál történt, az nem hiszem, hogy jogállami sérelemmel járt volna. Azon lehet, hogy egy jó rendszert hoztunk el létre, de hogy az egy abszolút jogállami rendszer, az szerintem vitán felül áll, és bármilyen vitában ezt meg tudnám védeni. Az pedig, hogy ez egy hosszú folyamat-e, hogy 2026-ban hogy szavaztak választópolgárok, azért nem gondolom, mert előtte szavaztak 14-ben, 18-ban, meg 22-ben is. Tehát akkor meg nagyon nagy többséggel úgy gondolták, hogy ezek mind jó lépések lennének.
3: Hát ez csak elfáradtak. Ön is azt mondta Mandinernek, hogy 16 év után elfáradtak a választók, és változást akartak. És hát a sokszor halott orosz-ukrán háború miatti gazdasági növekedés hiánya is. Ez volt a két érve, legalábbis amit én találtam. Ezt a kettőt mondta a Mandinernek. Önök ezt mondják, hogy ezért vesztették el a választást. Miért nem tud szembenézni a Fidesz mai napig azon, hogy miért vesztette el ezt a választást?
4: Hát én ennél jóval több érvet mondtam, tehát hogyha és ráadásul nem is csak egy helyen. Tehát szerintem ha a választási vereség okairól beszélünk, még 3 hónappal a választások után is, akkor szerintem abban igenis benne van a gazdasági növekedés hiánya, benne van magában, hogy 16 év nagyon nagy idő, benne van a korrupcióval kapcsolatos folyamatos vádak, amelyek közül ki is emeltem a jegybankot érintő ügyet, ahol az emberek ezt egyértelműen bizonyítottnak látták, és következmények nélkülnek, és benne van szerintem az Európai Unióhoz való viszony is.
3: Most ezek is azt mondja, hogy a korrupcióról szóló vádak, nem azt mondja, hogy korrupció, nem azt mondja, amit Stumpf István mondott, hogy a korrupciós bizonyos elemei még a miniszterelnök asztaláig is elértek. Voltak, akik kritikusak voltak.
4: Hát ez a Fidesz kongresszuson hangzott el. Tehát én csak azért mondom, hogy azt, hogy a Fidesz nem nézett, ön azt mondta most, hogy a Fidesz nem nézett ezzel szemben. Én nem hiszem, hogy a Fidesz kongresszuson például ne lett volna olyan kritika, ami ne hangozhatott volna el. Tehát az elmúlt 3-4 hónapban, vagy 3 hónapban minden a választási vereséggel foglalkozó kritika, azt szerintem a Fidesz kongresszuson elhangzott, megjelent.
3: A kongresszuson igen, de vezető fideszes politikusokkal sokkal kevésbé, ön is azt mondja, hogy korrupció vád. Tehát nem lehetséges, hogy amíg minden egyes politikus, beleértve Orbán Viktort is, aki felelős az elmúlt 16 évért, vagy ezért a választási vereségért, nem mondja el őszintén, hogy mi történt, addig nincs esély arra, hogy a Fidesz megújuljon, visszaszerezze a választók bizalmát.
4: Én igyekeztem nagyon őszintén elmondani, hogy szerintem mik a választási vereség okai. És szerintem valóban ezek.
3: Miért marad benne a parlamentben a Fidesz?
4: De mert jelenlegi helyzetben szerintem még több érv szól amellett, hogy az egyes kormányzati erőterjesztésekre elmondjuk az érveinket, véleményünket, akár ha olyan, akkor változtatási javaslatokat is tegyünk, hogyha ennek van értelme, reális esélye. Egyes mondjuk szaktörvényeknél még sikerült is eredményeket elérni, tehát módosította a jogszabályt a mi észrevételeink alapján a többség. Úgyhogy vannak ilyen kis pozitívumok is. Sajnos sok rendkívül negatív élmény is ért az elmúlt 3 hónapban, de amíg többségében, vagy amíg azt lehet, hogy van értelme annak, hogy bent legyünk, a nyilvánosság felé is van nyilván az országgyűlésnek egy funkciója, ahol az ember elmondja, hogy mit tenne másként, mit érdemes egy javaslaton változtatni, ott szerintem ezt meg kell tenni egyelőre.
3: Azt mondtam a miniszterelnök a parlamentben, hogy egészen múlt szerdáig úgy volt, hogy Sólyog Tamás aláírja az alaptörvény módosítását, de most már minden jel arra mutat, hogy a Fidesz kézi irányításra próbál áttérni a Sándor palotában, mivel a választást elvesztette, most menekülő utat keres, és a jogászaik előre megírták azt az alkotmánybírósági beadványt, amit később a köztársaság elnöknek saját indítványaként kellene benyújtania az alkotmánybíróságon. Benyújtja Sólyog Tamás, vagy aláírja ön szerint?
4: Ezt a köztársaságunk kell eldönteni, azt tudom mondani, amit előtte ön felolvasott, mint a miniszterelnök véleménye, abból egyetlen szó sem igaz.
3: Tehát nem egyeztettek?
4: Semmilyen formában.
3: Magyar Péter azt mondja, hogy ha ön jelen lett volna az ülésen, akkor megkérdezné öntől, hogy részt vette olyan egyeztetésen, aminek célja az alaptörvény életbe lépésének késleltetése. Én tudom most ezt megkérdezni, mert nem volt ott. Részt vette ilyen egyeztetésen. Tehát egyetlen egy olyan egyeztetés nem volt, hogy hogyan késleltetnék az alaptörvény életbe lépését?
4: Hát miután az új többség, ami megmondta, hogy nem fog sürgősséggel törvényt sem elfogadni, egy hetet szánt egy ilyen jelentőségű alkotmánymódosításra. Múlt hét hétfőn kezdődött meg a vita, és ma szavaztak is. Ezért ebben az egy hétben volt lehetőség erről tárgyalnunk, de nincs alkotmányos lehetőségünk a sürgősségi eljárásban semmit sem késleltetni. Tehát múlt héten megkezdtük, most pedig a parlament szavaz róla.
3: Tehát Sólyog Tamással sem egyeztetett Orbán Viktort, nem irányítja?
4: Nem.
3: Április 12. Most elfogadták a módosítást, még egy dolog ezzel kapcsolatban. Nemzetközi bíróság elé viszik-e az ügyet, vagy tudnak-e bármit tenni ezen az alaptörvény módosítás ellen, vagy terveznek-e bármit tenni?
4: Hát, a sajtótájékoztatón is reagáltam erre, hogy uniós intézmények iránti bizalmam az továbbra is mérsékelt, de ezért annyira durva határátlépés, még ott sem biztos, hogy nem akadna fenn, viszont az Európa Tanács mellett működő Strasbourgi Bíróság, ami az Emberi Jogok Európai Egyezménye nyilvánvaló összhangot vizsgálja, azt szerintem jobb esélyt jelent, hiszen ez a választójognak nyilvánvalóan egy durva korlátozása, és minden olyan tisztviselőnek, akit egyébként érint ez a módosítás, erre szintén van lehetősége, természetesen uniós bíróságon is. Tehát az Emberi Jogok Európai
3: Egyezménye. De akkor fordulod a Fidesz-KDNP?
4: Még erről formálisan nem hoztunk döntést, hiszen amikor a sajtótájékoztatót tartottuk, akkor még a alaptörvény módosítást sem fogadta el a parlament többség, de azt mindenféleképpen tudom mondani, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményével ez az alkotmánymódosítás nincs összhangban.
3: Mondjuk ezeket a bírósági ítéleteket is lehet be nem tartani. A Fidesz is tett így. Bak András is nyert nemzetközi bíróság ellen, amikor eltávolították Bak Andrást a legfelsőbb bírósági eléről, később megnyerte ezt a pert.
4: Igen, de eleget tettünk az ítéletnek.
3: Szóval akkor fordulnak, vagy ön fordulna, vagy nem, ön mit fog javasolni?
4: Én minden jogorvoslati fórum kihasználására tennék javaslatot a frakciónak vagy a Fidesznek.
3: Még egy dolog, április 12-e óta eltelt események fényében elmondja el, hogy mire gondolt, amikor azt az elhíresült mondatot mondta. Biztosan emlékszik, ami most történt, ahhoz nekem nincs közöm, de ha mégis van, nagyon hálásak lesznek nekem.
4: Ezt már akkor kifejtettem, de az idő ezt nem igazolta. Tehát én nem feltételeztem azt a Tisza párt, hogy meg fogja nyerni a választást.
3: Tehát ez egész egyszerűen erről szólt, semmi többről.
4: Így van.
3: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Köszönöm a kívást.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A Fidesz és a KDNP nem ült be a 17. alkotmánymódosításról szóló plenáris ülésre. Helyette sajtótájékoztatót tartottak, ahol Gulyás Gergely lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában élesen bírálta a köztársasági elnököt, akit azzal vádolt, hogy következetesen a kormánypárti érdekeket képviseli. Súlyog Tamás szerint Magyar Péter hamis állításokkal manipulálja a közvéleményt. Szentpéteri Nagy Rihárddal és Tóth Váradi Zsolttal beszélgetünk.
2: Itt van már Szentpéteri Nagy Rihárd politikai elemző, alkotmányjogász, és Tóth Váradi Zsolt a kontrolló újságírója. Jó estét, szervusztok!
3: Szervusz!
2: Parlament rendkívüli sajtótájékoztató, alaptörvénymódosítás, kivonulás, lemondás, annyi témánk van, mint égen a csillag. Megszavazták a 17. alaptörvénymódosítást, a Fidesz nem vett részt ezen, sokszor beszéltünk már magáról a módosításról, ma is fogunk még egyébként beszélni, hogy mi is van benne. De hát Rihárd, te is itt vagy, szóval úgy összességében mit gondoltok a mai napról? Hát nem volt unalmas, az biztos.
3: Szerintem köszöntöm a nézőket. Szerintem a április 12 óta az egyik legforgalmasabb napnak lehetne ezt nevezni. De hát ez tulajdonképpen várható volt, hogy az alaptörvény módosítása lesz a legnagyobb lépés, és ez lesz a legnagyobb tulajdonképpen kötélhúzás ebben a történetben. Kicsit furcsálom azt egyébként, hogy ebbe a kötélhúzásnál most a kötél egyik oldalán nem volt senki. Tehát ez mindenféleképpen érdekes. Hogy miért nem vettek részt, vagy miért vonultak ki, meg miért erre a napra van időzítve. Ugye az előbb volt egy interjú Gulyás ural, amit láthattak a nézők. Ebben volt egyébként erre utalás, hogy ők mikor döntöttek erről, és ebben volt egy nagyon fontos rész, amikor azt kérdezte tőle, hogy akkor mikor tájékoztató Orbán Viktort erre a kérdésre, és azt mondta, hogy pénteken. Ezt érdemes földolgozni, ezt az időrendi sorrendet, hiszen itt sok kérdés fölmerült ebben kapcsolatban, miért van ő ki az Egyesült Államokban, erről nekem van véleményem, de majd ott tartunk, elmondom.
2: Fogunk ott tartani, mert hogy beszélünk. Rihárd, összességében akkor a mai napról, és aztán majd picit szétszálazzuk, mert tényleg annyi minden történt, hogy érdemes külön-külön is megnézni.
4: Igen, számtalan dolog történt, úgyhogy holnap reggelig beszélgethetnénk, úgyhogy mindegyik témában csak a bevezetőig jutunk el. Valóban az alaptörvénymódosítás fontos dolog, számtalan kiváló részt tartalmaz az alaptörvénymódosítás, de vannak aggályos részei is, és a közvéleményt leginkább a köztársaság elnök eltávolítása érdekli. Ez alig, hanem a legaggályosabb része, de minden esetre erre odafigyelhetünk, meglátjuk. látjuk, hogy az aláírás, nem aláírás hogyan fog történni. Nem spekulálnánk ezzel kapcsolatban a jövőre nézve. A Fidesz szereplése is ugyancsak érdekes, nem de ez a bent is lenni, kint is lenni, alig, hanem nincs igazán eldöntve. Ha jól érthettük, bár éppen úton voltunk, de Gulyás Gergely arra utalhatott a kitűnő kérdésre válaszul, hogy a frakcióvezetőségről való lemondásnak a tervét jelentette be pénteken, ha hihetünk neki, Orbán Viktornak, aki ezt, ha hihetünk Gulyás Gergelynek, tudomásul vette. Itt alig, hanem valóban egy felszabadulásról van szó Gulyás Gergely részéről. Nyilvánvalóan régóta tervezte, hogy kilép ebből a mai kocsmából, ugye, ebből a őrült helyzetből, ami meglehetősen pikáns is volt. Azért valljuk be, hiszen két egykori valóban kiváló jó barát vitatkozott hétről hétre, hétfőn és kedden a parlamentben, ugye, akik most különböző frakciókban ülnek, de bizonyos közös momentumaik azért vannak most is, és egy megértés.
2: Ezt lehetett
4: is.
2: Tudni korábban
4: ezt
2: is.
4: Lehetett tudni.
2: Tehát, hogy miért pont de... most? Én ugye azért firtattam, ő két indokot elmond, és most itt is elmondta előttetek, és azt hangsúlyozom, hogy ezt kora délután rögzítettük, azért azóta történt egy más, de nyilván azt nem tudtuk még, vagy nem tudtam megkérdezni. Az egyik az, hogy nem asszisztál ehhez, mármint az alaptörvénymódosításhoz és az államfő lemondatásához, meg az összes többihez sem. Másrészt pedig a 12 éves ciklus korlát, mert ugye innentől kezdve rá nem lehet szavazni. De tőle egy évet mondott, hogy egy évig várja. Miért kellett ezt most bejelenteni? Mi lehet az igazi ok szerintetek?
3: Hát egyrészt azt is feltette azt a kérdést, hogy akkor legalább nem vártam, hogy bejelentik az utódját. Nyilván ez egy kaszusz beli volt ez a pillanat, hogy ehhez hozzá lehet kötni, és akkor még nagyobbat mondok rá erre a történetre, hogy ebből még jobban az tűnjék ki, hogy itt most tényleg a demokráciának a megszűnése van, vagy ők ezt keretezik, ezt a dolgot. Visszatérve egyébként, hogy ő Magyar Péterre milyen a viszonya, nyilván ez egy pszichés teher is pluszba, ami szerintem kijött, és ez a minél hamarabb túl akarok esni, ez is közre játszhatott ezen a dologban, hiszen azért, hogy ő eléggé bokszsák szerepben kellett végülni. Ráadásul abban a tudatban, hogy tudja, hogy amire hivatkozik, hogy legközelebb már nincs benne a pakliba, egyébként is egy évre adtam be. Tehát ez a minél hamarabb elhagyom ezt a dolgot, ez szerintem ez volt az első. Én nem feltételezek másfajta szándékot, mint a minél hamarabb menekülést.
2: Az azért vetődött fel, bocsánat, Riárd, mert ugye Magyar Péter napközben azt mondta a parlamentben, hogy Gulyás Gergely azt javasolta a Fidesz frakciónak, hogy mondjanak le a képviselői mandátumokról, ezt leszavazták, és tulajdonképpen sejtette azt, hogy ezért mondott le is menekül. Most ezt ugye azzal, hogy ő már pénteken Orbán Viktornak ezt mondta, cáfolta, illetve hát határozottan cáfolta ezt folyamatosan.
4: Hát ha ez igaz, amit állított, ugye több szereplő szólalt meg ebben a kérdésben, nem voltunk ott, de az bizonyosnak látszik, hogy Gulyás Gergely távozni akart már régóta. Sőt, jó néhány korábbi pozícióját sem akarta korábban elfoglalni. Hát emlékezhetünk, hogy jó néhány évvel ezelőtt, amikor még nem volt a kormányban, kifejezetten kijelentette írásban, szóban, több alkalommal, egész világosan, hogy nem kíván a kormányba menni, és amidőn ezt kimondta, rögtön Orbán be is hívta a kormányába. Ebben a rendszerben, a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett politikai szisztémában is, annak utóéletében is, ahogy most látjuk, ha valaki nem akar valami lenni, akkor is lennie kell, hogyha a főnök, Orbán Viktor így kívánja. Gulyás Gergely tehát távozni akart mindenképpen, és ezért bevetett egy olyasfajta trükköt, ha hinni lehet Magyar Péternek, hogy az egész frakció távozzék, vagyis hogy adják vissza a mandátumukat. Ez annyiban sikerült, hogy ma az ülésen nem voltak jelen, de valójában a mandátumok még megvan. Leszavazták őt ebben, vagy legalábbis ha Gulyás Gergelynek most hinni lehet, amit ma este itt neked mondott, nem övezte kellő elfogadottság ezt az ötletet, és akkor dobta be ezt. Ő minden esetre mindenképpen megy, és most mehetett. Azért mindenek előtt most, mert most a főnök, ha úgy mondjam, akármilyen furcsa hangzik is, nincs az ország területén, nagyon messzire utazott a tengeren túlra, és jó néhány napig nem lesz itthon, és ez mindenképpen egy külön helyzet. Nem azt mondom, hogy ez nem változik, de ez egy olyan helyzet, ami lélektanilag megfelelő. Ha valóban pénteken tájékoztatta az egykori miniszterelnököt e szándékáról, legyen úgy, de még azon sem lepődném meg, hogyha Orbán Viktor is akkor tudta volna meg, mint mindannyian, ahogyan Havasi Bertalan is, akkor tudta meg, mint ahogy a nagy közönség.
2: Jó, millió kérdés van ezzel kapcsolatban, tényleg holnap reggelig tudnánk beszélni, de akkor menjünk sorban. Ugye Orbán Viktor posztolt, azt posztolta, hogy vége a demokráciának. Én ezt a posztot még nem láttam, de pont körülbelül ezzel egy időben kérdeztem Gulyás Gergelyt, hogy szerinte akkor itt nincs demokrácia, mert ugye valami ilyesmit mondott. Ő azt mondta, hogy hát azért ő ezt nem mondaná, mert szerinte az van. Tehát itt ez egy teljes szétbeszélés, ami szokatlan volt tulajdonképpen a Fidesztől. Milyen képet mutat most a Fidesz szerintetek? Orbán Viktor a VB-re utazik, azt mondja, hogy nincs demokrácia, közben lemond a frakcióvezető, és Gulyás Gergely azt mondja itt a műsorban, hogy ez nem mutat gyengeséget.
3: Hát az elmúlt 16 évben nem nagyon szoktuk meg ezt a szétbeszélést semmilyen szinten. Néha előfordult ilyen zavar az erőben, de nagyon ritka volt. De itt egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy még a miniszterelnök szóvivője is mond egy olyan mondatot, amiben benne van az, hogy az a Fidesz gyengesége. Tehát ilyet mi nem nagyon tudtunk elképzelni 10 évvel ezelőtt, hogy az Orbán Viktor szóvivője egy ilyen akár egy fél mondatban is egy ilyen, nem tudom, kifejezést használ. Ilyen, erre nem volt példa. És én azt hiszem egyébként, hogyha Havasi Bertalan egyeztette ezt Orbán Viktorral, hogy egy ilyen mondatot kimondjon, az még rosszabb az ő szemszögükben. Ami a labdarúgó VB-t illeti, azt azért látni kell, hogy Orbán Viktor egy ilyen labdarúgó szemléletben van. 1998-as franciaországi VB-n már ott volt. Az azt jelenti, hogy ez a 8. VB, amin személyesen ott van, mert az ő számára nyilván ez a szentély, ez a legfontosabb dolog, ez egy olyan esemény, egy olyan szakrális esemény, a VB döntő, ami számára a legfontosabb, hozzáteszem, milliárdok gondolják így a világon, egyébként én is így gondolom, tehát hogyha volna
2: igen, pénzem időnek. Igen, csak hogyha ő azt mondja a Fidesz elnökeként, hogy itt ma ér véget a demokrácia, akkor
3: Igen, csak mivel, hogyha ezt a részt vesszük, akkor az nagyobb hír lett volna, hogy nem megy ebben a sorozatban, mint az, hogy megy. Tehát, hogy ő azért labdarúgó fölfogásban fogja ezt föl, és én ezt meg is értem adott esetben. Az, hogy ebben egy ilyen kommunikáció van, ez mindenféleképpen a zavarra utal, de ő semmilyen esetben nem mondta volna le ezt az utat, szerintem.
4: Igen, hát 98-ban szerencsésen alakultak a választások, mert hogyha nem úgy alakultak volna, akkor Orbán Viktor nem mehetett volna Párizsban, és nem a VIP-pávajban ült volna a francia köztársaság elnök mögött. Így aztán teljesült ez a vágya is, és a mostani vágya is teljesül, mert most is jó helyen fog ülni, hiszen Trump elnök köz még személyesen ebben a pillanatban még közel áll. Akárhogy lesz is, az biztos, hogy a Fidesz nincsen jó állapotban, hát ezt nem kell különösen elemezgetnünk, ez az össze-vissza beszélés, és Gulyás Gergely lemondó beszédében megcsillanó önkritika, amelyben azt állította, hogy a jogállamisággal kapcsolatos problémák felvetése részben jogosnak tartható, azért korábban tett ilyenek utalásokat, mint hogy mai interjújában veled ugyancsak utalt erre, vagy már korábban is mondott ilyeneket, de most erősebb szavakat használ. Ugye ezek a dolgok azt mutatják, hogy nincsenek jó állapotban, de hát hogy is lennének jó állapotban? Éppen az a probléma, nem de, hogy csak rossz állapotban lehetnek, hiszen semmi mondandójuk nincs a nemzet számára, korábban sem volt, de korábban hazugságokkal legalább ugye fenntartották a kormányzó képességét és a hitelesség látszatát. Ideig, óráig. Most azonban, hogy semmi mondandójuk nem marad, itt jöhetne az ideológia.
3: Megfelelődik is kevés.
4: Igen, így van, de ha lenne, akkor is hazugságokra használták, amíg volt. Akkor tulajdonképpen valami, ami a magban legalább ott van, valamilyen, így van, de ha lenne, akkor is hazugságokra használták, amíg volt. Ak-

0: módosítása kapcsán igaznak is tartható, és hogy ezt éppen a Fidesz mondja, az egy nagyon különös politikai helyzet, és ezt jobb lett volna elkerülni a Tisza kormánynak, mert szinte mentővet dobott ezzel az alaptörvénymódosítással, az alaptörvénymódosítás néhány át nem gondolt pontjával a Fidesznek, mert a Fidesz egyáltalán képes most valamit mondani. Éppen a problémáit mutatja föl a Fidesznek az, hogy még ebben az ingyen odaadott helyzetben sem képesek rendesen kommunikálni, és össze-vissza beszélnek. Pedig legalább most mondhatnának valamit.
1: Orbán Viktor még odavetette ez egész után, még odaírta, hogy akkor ők majd ezzel harcolni fognak, és a demokráciáért tovább harcolni fognak. Még egy esetleges lehetőségük van ebben, ugye, hogyha azt mondják, hogy majd az új képviselők közül, akik mondjuk az első körösek, ugye ilyenből van 10, vagy a második körösek, majd kiválasztanak egy fiatal, vagy egy még nem a lejáratott arcot esetleg, és azt mondják, hogy ez a frakcióvezetőnek, hogy az a megújhodásnak egy fajta nem tudom, megjelenítése lehet, de most még valóban nem menni igazadom, hogy semmi olyan dolgot nem mondtak, amivel kapcsolatban azt lehetne mondani, hogy ez egy kialakult kommunikáció lenne.
2: Ki lehet az utód szerintetek? Megvan, azt mondta Gulyás Gergely, az ő tudjuk, jelöltje megvan, azt tudjuk, hogy ki nem, hát nem már
1: a Szent Királyi
2: igen, de az összesen nem volt idő, 22-re azért nem lehet végigmenni. Szóval milyen típusú?
0: Nem spekulálnék azon, hogy ki lenne, mert azt mondhatjuk, hogy egész rossz állapotban van a Fidesz frakció, is változni fog, akár Gulyás Gergely is távozni fog, mások is adott esetben távozhatnak, lehet, hogy a harmadik, negyedik kör jön végül be. Úgyhogy egy átmeneti helyzetben van, a Fidesz nincsen egyáltalán semmilyen mondani valója, és amíg a mondani való nincs meg, amíg az arcél nincs meg, akkor addig majdnem mindegy, hogy ki a frakció vezető.
2: Igen, mert ha nincs demokrácia, akkor felvetődik az a kérdés, ami a korábbi ellenzékkel, vagy ahogy Magyar Péter mondta, az új ellenzékkel kapcsolatban, hogy miért vannak benne a parlamentben. Azt mondja, hogy hát most még mindig van értelme, de határozott választ nem tudott adni, hogy akkor mi értelme van a parlamentben lenni, ha nincs demokrácia szerintük.
1: Hát volt egy bizonyos válasz erre, egyébként azt mondta, hogy a törvénytárgyalásoknál bizonyos dolgokat, sikereket, részsikereket akár el tudnak érni. Tehát ez a fajta válasz jó volt. Egyébként visszatérve arra, hogy ki lehet az utódlás, azért az nem biztos, hogy az úgy fog megtörténni, ahogy a Gulyás úr mondta itt, hogy az lesz a vezető elv, hogy a kiesők nem fognak, mert mint ahogy láttuk a KDNP-nél, megvan ez, hogy a Rétvári úr marad, és abszolút nem biztos, hogy ő fog ezt eldönteni a későbbiek folyamán, hogy ebben a frakcióban hogy fog történni. Az ő elmondása alapján le tudjuk szűkíteni valamennyire ezeket a képviselőket, de ettől függetlenül lehet, hogy egy régi motoros lesz. Nem kizárható.
0: Egy ilyen helyzetben valóban a Fidesznek döntenie kell arról, hogy kint vagy bent legyen. Csak emlékeztessük magunkat arra, hogy az egykori ellenzék 16 éven át ezt nem volt képes eldönteni. Pontosabban a kérdés nem csak az volt, hogy kint vagy bent legyen, a parlamenten belül vagy kívül legyen, hanem hogyha belül van, akkor parlamentáris eszközökkel lépjen fel, vagy nem parlamentáris eszközökkel, és szórólapokat osztogasson, megafogma beszéljen, demonstratív eszközöket, és itt és itt ilyeneket csináljon, vagy pedig nyújtsa be a 146. módosító indítványt a költségvetési törvény javaslathoz. Ezt nem tudták eldönteni. Pedig ez csak azután kellett volna eldönteni, hogy abban a kérdésben döntöttek volna, hogy bemenjenek-e, vagy kint legyenek. A Fideszre ez legalább ez nem jellemző, tehát a Fidesz ellenzéki magatartására pillanatnyilag az jellemző, hogy bent van vagy kint van, ez még nincs eldöntve, de ha bent van, akkor egyelőre parlamentáris eszközökkel lép föl, szónoklatokat tart, olyanokat, amilyeneket, de mégiscsak a beszéddel kíván kitűnni, ahogyan egy parlamentben szokás, hiszen a parlament a szó maga is, ugye a beszéd szóból származik.
2: Aláírja az államfő szerintetek, vagy nem?
1: A pénzt befogadnánk, hogy kizárólag, hogy raknak rá valamit.
2: Már melyikre?
1: Nem fogja leállni. Természetesen én véleményem szerint Norma kontrollra fogja küldeni az utolsó pillanatig kizárva, és akkor utána van egyfajta kérdéskör, hogy mikor indulnak el ezek az eljárások, de ezt majd a következő műsorban is meg fogod beszélni a következő vendége.
0: Érdekes kérdés, mert ugyancsak a jövőre vonatkozó spekuláció, de annyit mondhatunk, hogy ma másképpen néz ki a helyzet, mint ahogy tegnap kinézett. Tehát itt változnak az otcok, és a következő napokban is megtörténhetik bármi, hiszen 5 nap áll rendelkezésre az aláírásra, úgyhogy nem mennék bele abba, hogy végül hogyan fog dönteni, de mindkét irányban dönthet, ha az Alkotmánybírósághoz nyilván nagyon-nagyon nehézkesen fordulhat, hiszen tartalmi kérdésekben nem teheti meg, hogy forduljon. Esetleg, de hát ez is csak spekuláció, esetleg fölvetheti azt, hogy tekintve, hogy az ő eltávolítása,

0: hatása az árurendelkezések sorában jelenik meg egyetlen mondatban, és korábban, nagyon régen, a 10-es évek elején az Alkotmánybíróság már hozott egy olyan döntést, hogy az akkori elfogadott alaptörvény úgynevezett átmeneti rendelkezései között nem lehetnek tartalmi kérdések. Hát erre való utalással lehet, hogy mégiscsak valami ilyesmit tett, de alig, hanem ezt nem fogja tenni. Meglátjuk, de érdekes országban élünk, a következő ötnek is nagyon érdekes lesz.
1: És még a Velencei Bizottság sem segített.
0: Sem segített.
1: Októberben fogják majd tárgyalni, de hát ezt már nem veletek beszéljük meg. Köszönöm, hogy jöttetek.
0: Köszönjük. Köszönjük.

szeretted. 20 évesen ősz hajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. A kis pálok, a tancsapdák, át is isként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didasz sarok.

0: úgy jó, ahogy van.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kánikula várható sok napsütéssel. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Búcsút intene a fővárosi augusztus 20-i tűzijátéknak a főpolgármester. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, és megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazást követően a rendkívüli sajtótájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzet egységét. Az Egyesült Államok felügyelete alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök közölte továbbá, visszaállítják az iráni kikötők blokkádját. Az árlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le. A főpolgármester szerint lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegő és zajszennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Karácsony Gergely közölte, hogy jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az állami ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből. Ugyanakkor most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg örökre, tette hozzá a főpolgármester. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló repülések miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kaposszekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A korábban ittas vezetés miatt eltiltott sofőrt hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Fokozódik a hőség országszerte, napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Megszavazta a parlament a 17. alkotmánymódosítást. A Fidesz és a KDNP frakciója távolmaradásával bojkottálta a rendkívüli ülést. Az alaptörvénymódosítás célja a Tisza kormány szerint az állam foglyulejtésének megakadályozása. Átalakítják a közjogi intézményeket, visszaadják az alkotmánybíróság jogköreit, korlátozzák a képviselői mandátumokat, és közvetlenül rendezik a köztársasági elnök ügyét is. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában kijelentette. Ha a módosítást nem írja alá Súlyog Tamás, akkor a parlament megindítja a megfosztási eljárást. A stúdióban Somodi Bernadett.
3: Az ELTE alkotmányjogi tanszékének oktatója. Jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Jó estét kívánok.
3: Mi történik, ha nem írja alá?
4: De nem írja alá, az két dolgot is jelent. Tehát az egyik, hogy nem írja alá és nem tesz semmit. A másik, hogy nem írja alá azért, mert elküldi az alkotmánybíróságnak előzetes norma kontrollra az elfogadott alaptörvénymódosítást. Ugye tulajdonképpen többféle forgatókönyv szenárió elképzelhető ebben a helyzetben, és egyfajta intellektuális kihívás ezeket végig gondolni, mint egy, nem tudom, alkotmányjogi sakkjátszmámat, hogy mit lép a köztársasági elnök, erre mit lép a kormány, arra mit lép az alkotmánybíróság.
3: Igen, ráadásul az alkotmányjogászok is, bocsánat, van, aki ezt mondja, van, aki azt, és majd erre is kitérünk, de azt mondja, hogy nem írja alá, és nem írja alá, nem mond semmit. Ilyen van.
4: Hát bármi elképzelhető.
3: Tehát nem írja alá, és meg sem szólal, csak egyszer nem írja alá hetekig. Tehát akkor mi történik?
4: Hát, hogyha az a köztársasági elnök nem teljesíti az alaptörvényben számára előírt feladatokat, megindítható a megfosztási eljárás. Nagyon sokféle kombináció elképzelhető. Tényleg olyan, mint egy sakkjátszma, hiszen politikai szereplők mozognak benne, többféle módon reagálhatnak egymásra. De ezek a forgatókönyvek, ezek bizonyos értelemben félrevezetőek lehettek. Mert ugye ezek egy olyan intézményrendszerre vannak kitalálva, egy olyan intézményrendszerben képesek választ adni alkotmányjogi kérdésekre, ami rendeltetésszerűen működik. De ugye most nem egy rendeltetésszerűen működő alkotmányos intézményrendszerben vagyunk, ez egy rendkívüli állapot, ez egy kivételes helyzet. És a kérdés is más, a kérdés is kivételes, amire választ kell adni, és azokra ezek az alkotmányjogi forgatókönyvek minden bizonnyal nem kínálnak választ. A kérdés az egy másik dilemma. Egyrészt van egy választási ígéret, van egy nagyon határozott társadalmi akarat arra, hogy állítsák helyre az alkotmányos intézményeknek a függetlenségét. Másrészt van egy alkotmányos elv, ami ennek látszólag ugye neki feszül, ellentmond, ez az alkotmányos elv, hogyha valakit megválasztanak határozott mandátumidőre, egy köztársasági elnököt, egy alkotmánybírót, egy főbírót, akkor ő ez alatt a határozott mandátumidő alatt nem mozdítható el a tisztségéből. És úgy tűnik, mintha ez a dilemma feloldhatatlan lenne. Valójában itt az igazi kérdés az, hogy az alkotmány jog, az hogy tud megoldást kínálni erre a dilemmára.
3: Hát ez a nagy dilemma, mert ahogy mondtam, a jogászok is vitatkoznak ezen, ott van, hogy jó-e vagy nem. Ugye az egyik ellenés Hak Péter, aki azt mondja, hogy lényegében megszüntetik a köztársasági elnök intézmény eddigi stabilitását, mert innentől kezdve jön egy új hatalom, és az majd a neki nem tetsző államfőt eltávolítja. Frank Zoltán meg azt mondja, hogy ez egy visszafogott módosítás, mert tulajdonképpen radikálisabbat is el lehetne képzelni. Magyar Péter meg azt mondja, hogy a választók ezt akarták, erre szavaztak. Itt van mögötte a felhatalmazás, több mint 3 millió ember.
4: Ugye ez a bizonyos elmozdíthatatlanság, ami egy jogállami elvként védi az ilyen tisztséget betöltő személyeknek a hivatalát, ez nem egy öncél. Ezek a tisztségviselők nem azért elmozdíthatatlanok, hogy az ő személyes biztonságuk védve legyen, hanem azért, mert ez egy nagyon bevett alkotmányjogi technika, egy alkotmányjogi eszköz arra, hogy ezeknek az intézményeknek a függetlenségét biztosítsák. De ez egy eszköz. És lehetséges, hogy nem ez az eszköz szolgálja a leghatékonyabban az adott intézmény független működését. Az a kérdés most valójában, hogy fennáll-e az a kivételes helyzet, hogy nem az ő mandátumuknak a védelme szolgálja legjobban az alkotmányos működést, hanem valamilyen kivételes megoldás, például az elmozdításuk.
3: Ugye azt írta, a Kvibiten olvastam egy hónapja, hogy ezekben a közjogi vitákban igazából a gombhoz varjuk a kabátot, valahogy így fogalmazott, mert hogy a kérdések helyes sorrendje pont fordított. Először a kormánynak kellene világossá tennie, hogy milyen célból, milyen felhatalmazás alapján készül ezekre a lépésekre. De ezek tulajdonképpen megvannak, nem? Tehát ugye Magyar Péter ezekre válaszol, amit az előbb idéztem. értem tőle, hogy ők ezt ígérték, és nem csak az államfő esetében, hanem a többi közjogi méltóság esetében is.
4: Az, amikor azt mondjuk, hogy világossá kell tenni ezeket az indokokat, az azt jelenti, lefordítva, hogy egyértelművé kéne tenni, hogy pontosan miért tartjuk ezt elkerülhetetlenül szükséges intézkedésnek. Világossá kéne tenni, hogy ezek a tisztségviselők az elmúlt időszakban, a NER időszaka alatt milyen jogszabálysértéseket követtek el, milyen olyan döntéseket hoztak, amivel a jogállam leépítéséhez hozzájárultak, miért gondoljuk azt, hogy ők a továbbiakban nem képesek betölteni a hivatalukat. Nagyon fontos, hogy ezt egy transzparens, átlátható, világos eljárásban kell megvitathatóvá tenni, és ugye az is nagyon fontos, hogy az utódlásukról független módon kell gondoskodni.
3: De ezt kevésnek tartja, amit erről eddig mondtak? Mert ugye Tisza elmondja, hogy hát a Fidesz szolgálták, asszisztáltak a jogállamiság leépítéséhez, a korrupcióhoz menniük kell.
4: Minden ilyen normaszöveghez, amit elfogadnak a parlamentben, fűznie kell az előterjesztőnek egy úgynevezett indokolást, egy szöveges magyarázatot túl a jogszabályi rendelkezéseken. Ebben nagyon-nagyon kevés információ van arról, hogy valójában mit gondolt végig a jogalkotó, milyen szempontokat mérlegelt, és milyen kritériumok alapján döntött az alkotmánybírókról, a főbíróról, a közösségi elnökről, hogy elmozdítja őket a hivatalukból. Miért van ennek jelentősége? Nem azért, mert most ne élvezné a társadalom támogatását ez a lépés, most valószínűleg nagyon nagy társadalmi támogatottságot élvez. De kérdés, hogy a jövőben, ha valaki ugyanígy ilyen kivételes helyzetre hivatkozik, akkor mit tudunk mondani? Miért volt ez a helyzet más, mint az, ami mondjuk 5 év múlva vagy 10 év múlva előállhat?
3: Hát ez már a politika kérdése.
4: Ez a jog kérdése. A jognak kell valamilyen standardet, valamilyen mércét biztosítani ahhoz, ami alapján meg tudjuk indokolni, hogy ebben a helyzetben miért fogadható el egy ilyen kivételes intézkedés, és más helyzetben ez miért minősülne alkotmánysértőnek, önkényesnek, a jogállamiság elveivel összeegyeztethetetlenek?
3: Akkor most van ilyen? Most van ilyen magyarázat, vagy ön szerint is aggályos, ami történik?
4: Világosság kellene tenni, illetve világosság kellett volna tennie a kormányzatnak ennél sokkal-sokkal részletesebben ezeket az indokokat. Nem tudjuk, hogy ez vissza fog-e ütni vagy sem, de igazán nyugodtak akkor lehetnénk, ha ez dokumentálva lenne, világosát tették volna sokkal-sokkal részletesebben. Az nyugtathatna meg minket abban, hogy a jövőben mindig tudunk mihez visszanyúlni, mindig tudunk mire hivatkozni, mindig is világos az a mérce, ami alapján most ezek mellett a hát rendkívüli intézkedések mellett döntött a kormány.
3: És az előbb azt mondtam itt az uraknak, hogy a Velencei Bizottsághoz fordult Sólyog Tamás, és most a bizottság sem segít, mert ugye úgy volt, hogy sürgős eljárásban fogják ezt tárgyalni, de ez nem így lesz, októberben fognak bármit mondani, ami tudjuk nem kötelező érvényű, de hát legalább egy állásfoglalás lett volna. Vajon miért dönthetett így a Velencei Bizottság, ezt lehet tudni?
4: Én is csak a nyilatkozatot olvastam, tehát a motivációjukról nyilván nekem sincsen háttérinformációm, de egyébként ezek a szempontok, amiket én az előbb elmondtam, ezek a Velencei Bizottság korábbi anyagaiból kiolvashatók, ugyan nem magyar ügyek kapcsán, hanem lengyel ügyek kapcsán, de nagyon hasonló követelményeket fogalmazott, meg hasonló ügyekben hasonló követelményeket a Velencei Bizottság. Nem azt mondta, hogy kizárt ilyen típusú kivételes intézkedéseket hozni, hanem felsorolta, körülírta azokat a feltételeket, amikkel ezt meg lehet magyarázni, alkotmányosan indokoltá lehet tenni.
3: Nem oldja fel az egész kérdést az, hogy ideiglenes az egész? Ugye hát a módosításban benne van tulajdonképpen, hogy új alaptörvény vagy új alkotmány lesz. Ha maradna az államfő, lehetséges, hogy mindent akadályozna, amit az új kormány csinál. Ugye ez is egy érv, ezért nincs bizalom, de majd lesz alkotmányozás, amiben egyébként majd a társadalom is részt vesz, ha van egy ilyen ígéret.
4: Így is van, hogy vannak olyan intézkedések, amelyeket most sürgősen meg kell tennie a kormányzatnak, erre hivatkozik, és vannak olyanok, amiket a későbbi alkotmányozásra hagy. Ugye ezek olyan intézkedések, amik nem fognak ilyen formában felmerülni a későbbi alkotmányozási folyamatban, hiszen ezek az elmozdítások pont azok, amelyekkel kapcsolatban a kormányzat azt állítja, hogy ezek most sürgősek ahhoz, hogy a független intézményrendszer minimális működőképességét helyreállítsák. Tehát ezeket az intézkedéseket most kell jól csinálni, ezeket a későbbiekben nem lehet jobban csinálni, mert a későbbiekben ugye ezek a kérdések nem fognak felmerülni. A későbbiekben legfeljebb az merülhet fel, hogy egy hasonló esetben ezek teremtenek-e veszélyes precedens, teremtenek-e olyan hivatkozási alapot, ami alapján egy másik kétharmados többség, majd másokat mozdít el a tisztségükből.
3: No, a végén, mert hogy nem csak ez a módosítás van, hogy a legtöbbet erről beszélünk, az állam felmozdításáról. Ön mi az, amit aggályosnak tart még, vagy mi az, amit abszolút jónak tart? Ugye van itt az Alkotmánybíróság tagjaira vonatkozó 70. életévüket betöltött, itt van a képviselői ciklus korlátozása 12 évben. Itt is megosztanak a vélemények a jogászok között.
4: Ez így is van, hogy nagyon nehéz is ezeket önmagukban nézni. Ezek önmagukban adott esetben lehetnek olyan intézkedések, amikre máshol is találunk példát, ilyen például a 70. életév, lehetnek nagyon szokatlanok olyan intézkedések, mint például a cikluskorlátozás, amelyek alkotmányos jogokat, ez például a passzív választójogot korlátozza, és nagyon sok aggályt és alkotmányos kétséget lehet ezekkel kapcsolatban megfogalmazni. A kérdés az, hogy ezeket kivitattuk-e? És ezeket nem vitattuk meg. Nem volt rá idő, ugye mindössze 5 nap volt arra, hogy erről valami fajta szakmai vagy társadalmi vita folyjon, miközben ezek az intézkedések, a cikluskorlátozás az egyáltalán nem tűnt sürgetőnek, a 70. életéves korhatár meg nem tűnik adekvátnak ahhoz a célhoz, nem tűnik megfelelőnek ahhoz a célhoz, amit a kormányzat egyébként deklarált, tudnélik, hogy azokat az alkotmánybírákat akarja a hivatalukból elmozdítani, akik nem működtek függetlenként. Ez ugye nyilvánvalóan semmilyen összefüggésben nincs az égkorúkkal.
3: Utolsó dolog, és ez is politika lesz, nem akarom belehúzni, nem muszáj válaszolni. Azt mondja Orbán Viktor, hogy vége van a demokráciának, mások meg azt mondják, hogy hát most épül vissza, és most építi vissza a Fidesz. Hol van az igazság?
4: Hát az alkotmányozással kapcsolatban a demokrácia talán leginkább abban nyilvánul meg, hogy mennyire demokratikus, mennyire átlátható az a folyamat, ahogy ezeket a döntéseket meghozzák, mennyire vonják be a választópolgárokat, milyen az az eljárás, ahogy ezek a döntések megszületnek. Sokfajta döntés, sokfajta alkotmányos megoldás lehet egyaránt jó. A kérdés az, hogy magunkénak érezzük-e azt az alkotmányos rendszert, amit kialakítunk, és annak az a feltétele, hogy részt vessünk ennek a döntésnek a meghozatalában. Ezért talán a legnagyobb aggodalom és a legnagyobb várakozás az azzal kapcsolatban fogalmazódik meg, hogy mennyire lesz majd tényleg széles körű az a vita, ahogyan az alkotmánymódosítások és az alkotmányozás zajlik majd, mennyire lehet majd megvitatni ezeket a kérdéseket, mennyire lehet majd részt venni ebben a folyamatban. Ez most egészen extrémen rövid idő volt a 17.
3: módosítása. Majd itt igyekszünk megvitatni, és várjuk vissza. Köszönöm, hogy itt volt.
4: Nagyon köszönöm én is.
3: Most pedig jön az Aktuál Boros Tamással, aki ma debütál a műsorban. Szervusz Tamás. Kik lesznek a vendégeid? A témákat nem is kérdezem.
5: Hát a témákat tényleg nem kell kérdezni. Szia Györgyi, üdvözlöm a kedves nézőket. A téma ugye a földön hevert, mi pedig lehajolunk érte. De mielőtt elmondanám, hogy ki kell, azt azért fontos elmondani, hogy Gulyás Gergely Egyenes Beszéd interjúját természetesen elemezni fogjuk, mert hát mi olyanok vagyunk, ilyen kis kétkedők, hogy nem mindent veszünk úgy alapul, ahogy azt elmondja egy politikus, úgyhogy a saját véleményünket, konteóinkat is el fogjuk mondani, ezen témával kapcsolatban foglalkozunk természetesen az alkotmánymódosítással, illetve lesz egy kis bulváros téma is, Ábrahám Róbert, hát én azt gondolom szégyenteljes megnyilatkozásával is foglalkozunk, illetve megnézzük, hogy a fideszes influencerek hogy mentek egymásnak. Lendvai Ildikóval, Illyés Mártonnal és Lánci Rihárddal várom Önöket, hamarosan kezdünk.
3: Tamás, köszönjük. Önöknek is köszönöm a figyelmet, kollégáim nevében is. Holnap este újra lesz Egyenes Beszéd, akkor is várjuk Önöket, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Mi lesz így az Abszolút Filmszínházzal? Magyar Péter elveszítette volt barátját és egyik fő politikai ellenlábasát a parlamentben. Nem tudjuk, hogy mi lesz így a showval, minden esetre megbeszéljük itt az Aktuálban. Kezdjük!
2: Az országgyűlés kormánypárti többsége megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetéséről. Vicsorgó vakembernek nevezte a szociális és családügyi minisztert, Abraham Rubert fideszes influencer. Közössége kiállt Kátai Németh Vilmos mellett. Magyar Péter a hétvégén több órán át válaszolt Reddit felhasználó kérdéseire. A miniszterelnök politikai és magánéleti témákra is reagált. Mai vendégeink Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke. És Márton közgazdász, Lánci Richard, a Magyar Hang újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Ismételten köszöntök mindenkit. Hát mi is, illetve ki is lehetne témánk mai napunk fókuszában, mint Gulyás Gergely és az ő lemondása, visszalépése. Ezzel kapcsolatban nézzük is meg, hogy mi volt a nap kérdése. Ez úgy hangzott, mindjárt mutatjuk. Ön egyetért Gulyás Gergely döntésével, hogy lemondott a Fidesz frakció vezetéséről? 91% mondja azt, hogy igen, és mindösszesen 9% azt, hogy nem. Mondanám, hogy meglepődtem, de ez nem volna igaz. Nézzünk is meg egy bejátszót azzal kapcsolatban, hogy az egyenes beszédben Gulyás Gergely mivel indokolta ezt a döntést.
3: Lemondásom is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amit eddig akkor sem lépett át senki, hogyha tudom, hogy ma nagyon sokan úgy gondolják, hogy az a Fidesz beszél, ami 16 évig ezt és azt tette, de ettől még, ha valaki tényszerűen megnézi ennek az alkotmánymódosításnak az egyes rendelkezéseit, akkor ezek 1990 óta példátlanok. Hogy ez azt is jelenti, hogy az én választójogomat, passzív választójogomat, azt megvonja a hatalom. Tehát rám nem lehet szavazni a következő választáson. Én 2030 után nem lehetek parlamenti képviselő. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb kormánypárt, vagy a korábbi kormánypárt, a legnagyobb ellenzéki párt frakciójának az a jó, hogyha olyan vezetője van, aki indulhat a választásokon.
2: Gulyás Gergely bejelentését Magyar Péter sem hagyta szó nélkül, aki a parlamentben beszédek közben értesült Gulyás távozásáról.
4: Frakcióvezető úr, nagy nap ez a mai! Ön mától szabad ember!
1: Nagyon gyorsan reagált Magyar Péter itt, egy igazi stand-upos, hogy meghallotta, bekiabálták neki, hogy akkor Gulyás Gergely lemondott, és akkor azt mondta, hogy mától szabad ember, és belefűzte a saját kis speech-ébe ezt követően. Elhisszük ezt az indoklást, amit mondott Gulyás Gergely, vagy van valami a háttérben? Esetleg belátta, hogy ő itt a Bogzsák szerepkört kénytelen eljátszani a parlamentben, és ebből lett elege, vagy rászóltak? Ugye sokféle konteót és véleményt hallani.
5: Én nem hiszem el, ami azt illeti. Amikor hallottam akár az egyenes beszédben, akár az eredeti bejelentést, csak egyben voltam biztos, hogy nem az a két ok, amit ő mond. Ezek tudnélik, bocsánat, de szamárságok lennének, és én Gulyás Gergelyt értelmes embernek tartom. Az egyik ok, amit itt az egyenes beszédben mondott, hogy ez a tiltakozás jele, most komolyan elhisszük, hogy egy ellenzéki frakcióvezető lemondása az a kormány számára egy olyan piros lap, amit az, hogy bocsánat, tehát nem is akarjuk eltávolítani a köztársasági elnököt, meg a 12 éves mandátum is, amit ez, tehát nem áll meg. A másik, azt meg grammatikailag értem, de szellemileg nem, hogy attól, hogy ő most úgy néz ki, nem indulhat 4 év múlva, attól most nem lehet a Fidesz frakció vezetője, akkor e szerint, mivel a miniszterelnöki mandátumokat is korlátozzák 8 évre, ha véletlenül egy miniszterelnök második ciklusát elkezd, akkor rögtön le is kéne mondania, mert az a jó, ha olyan miniszterelnök van, aki indulhat tovább. Értelmezhetetlen. Sejtek okot, persze, de hát ez ilyen kremlinológia, vagy a régi helyszínre gondolva karmelinológia inkább. Azért Gulyás a mérsékeltebb, Európa barátabb, MOL hangnemet használó politikusa a Fidesznek, és úgy tűnik, hogy most legalábbis Orbán irányvétele ezt mutatja, inkább a harsányabb, a szélső jobb felé orientálódó vonal kapott egy időt.
1: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy Gulyás Gergely tényleg az Európér, a visszafogott, a szinte konstruktív ellenzéki hangot ütötte meg, de akkor hogy nézett ki ez a Fidesz frakció? Tehát Pócs János, aki közben meg a telefon tokjával bíbelődik, és néhány pártársa bekiabál, és ehhez képest ott van Gulyás Gergely, engem nem lepett meg. Ezek alapján, amit láttunk az elmúlt hetekben, hogy ő
5: nem
1: akkor ezt mondta.
5: Meg?
1: Engem nem. Engem már semmi sem lep meg.
6: Hát engem sokkal inkább meglepett, hogy elvállalta ezt a pozíciót. Tehát nekem az eddigi működéséből inkább azt tűnt föl, hogy az ember, aki legszívesebben ott se lenne. És ez egy nagyon hálátlan szerep, ez kiderült azért az elmúlt 2 hónapban.
1: Nem tűnt úgy, mintha élvezni néhány pillanatát ennek?
6: Én nem gondolom ezt. Szerintem egy nagyon vesztes pozícióban volt, és nagyon nem szoktak ezt hozzá a fideszes képviselők, Gulyás Gergely sem, hogy céltáblaként, bohócként állítják be őket a parlamentbe. Ez szerintem egy nagyon jó kilépő pillanat volt számára. Van egy valódi indok, amire rá lehet mutatni, tényleg kapcsolódik az ő Európér szempontjához, amikor rámutat azokra a alkotmánymódosítási elemekre, amelyek azért valóban feszegetik az európai normáknak a határait. Szerintem itt, és én az a helyzet, erről majd fogunk beszélni, Orbán Viktor meglelépett a színről. Tehát az, hogy itt egy nagy háttérsztori lenne, és Orbán Viktor struktúrája át a frakciónak az irányvonalát, hát akkor azt nagyon furán teszi, mert azt nem így szokták.
7: Mondtad, hogy az ember, aki ott se akar lenni, ugye Gulyás Gergelyen kapcsolatban. Volt egy másik ilyen filmcím, ez egy vígjáték volt, az ember, aki túl keveset tudott, azt is rosszul. Ez általában Gulyás Gergelyről nekem eszembe jutott ez a filmcím, mert így, akkor kérdeztek tőle valamit, nem tudom, nem engem kell kérdezni, nem emlékszem rá, nem voltam ott. Úgyhogy én Gulyás Gergelynek igaziból mindent elhiszek. Viszont a taktikája érdekes a Fidesznek, mert ez olyan, mint amikor Miltiádész, ő egy ilyen hadvezér munkájú emberke volt valamikor régen. Tehát Miltiádész mondjuk a csata előtt azt mondta volna, hogy gyerekek, én tiltakozású, most hazamegyek. És akkor ott állt volna a sereg, hogy oké, okay, de figyelj, Miltiádész, te vagy a frakcióvezetőnk, hát ott ugye ez volt a frakcióvezető, hogy úgy hívták, hogy hadvezér. Tehát, hogy neked kéne valamit mondani, meg csinálni, meg harcolni, és mi meg ott mögötted, úgy álljuk a sarat. Na most így Miltiádész elment, a Brian életében volt ilyen kemény kiállás még, amikor Brian keresztre feszítették, és megjött az öngyilkos osztag, és ahelyett, hogy kiszabadította volna, helyette jól megöngyilkolta magát, és csak ennyit mondtak búcsúzul, jól megmutattuk nekik, és aztán meghaltak. Tehát, hogy, és Brian ott maradt a kereszten. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez egy ilyen érdekes felfogása a harcnak a Fidesznek. Az is nagy kérdés egyébként, hogy ki jön Gulyás Gergely helyére. Ugye régi motoros nem jön, mert ő azért megy el, mert régi motoros. Tehát Német Balázs jöhet? Mert ugye azt mondta, hogy Szentkirály Alexandra nem jön.
8: Szűcs Gábor.
7: Szűcs Gábor jöhet? Tehát a fiatalok közül kell, meg az első bálozók közül kell válogatnunk, hogy ki lesz az új Miltiádész. Érdekes volt. Itt egyébként Gulyás Gergely kicsit olyan volt, mint a Himnuszból a Balsors ebben a műsorban, tehát bármit kérdeztek tőle, kicsit szomorú volt, kicsit beletörődő volt, és akkor kérdezték, hogy Orbán Viktor mit szólt, azt mondta, hogy elfogadta, majd Orbán Viktor kiírt egy teljesen más történetet egyébként ezzel kapcsolatban, mert Gulyás Gergely azt mondta itt az egyenes beszédben, hogy hát diktatúra az nincsen, tehát azért... Orbán Viktor meg kiírta, hogy hát itt olyan diktatúra van, hogy mindjárt elmegy a háztartás.
8: Meg tudjuk mutatni, hogy Orbán Viktor mit írt ki a Facebookra. Mindjárt kapunk erről egy grafikát, és akkor azt a rövid kis kiemelést, amit mi megteszünk, azt felolvasom. Egyébként erre reagált több, azt gondolom, hogy Tiszához köthető influencer is, és ők is megkérdőjelezik ennek az őszintességét. Egyelőre nem érkezik még ez az Orbán Viktor idézet, viszont akkor bedobnám, mert szerintem nagyon fontos, bocsánat, ott van, ha az elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és meg is fogjuk tenni. Ezt megelőzően pedig Nagy Attila Tibor írt ki egy olyan véleményt, ami sokunkban megfogalmazódott, hogy hát könyörgöm, ez a fekete napja a Fidesznek. Itt a demokrácia vége, itt a nagy aggodalom. Hú, mi jön? Mit csinál Orbán Viktor, a pártelnök? Utazik a világbajnokságra Amerikába. Ez nem teszi nevetségessé ezeket az állításokat?
7: A tüntetésen is majdnem ott volt.
9: Erről nekem egy másik ilyen történelmi példa jutna eszembe, hogy 48. március 15-én Petőfi Sándor megmutatja a nemzeti dalt a többieknek, majd azt mondja, hogy bocsánat, de nekem el kell mennem egy ulti versenyre Bécsbe, már nagyon rég le volt szervezve, majd a kinek drágább rongy életét, azt jól nyomjátok meg, és tartsatok ki, egy hét múlva jövök vissza.
5: Igen, pontosan.
7: A tárcsicsot meg szabadítsátok ki.
5: Tényleg csak komikusnak lehet mondani. Én emlékeztek biztos, hogy pár éve Orbánnak már volt egy olyan jelenete, akkor miniszterelnökként és a parlamentben, hogy valamiért nem akart jelen lenni, és ott bujkált a függöny mögött a bejáratnál. Most ez a függöny mögött bujkálás a nagynak szánt és általa üdvözlött demonstráción is már, hát vicces volt, lehet, hogy ott valamelyik függöny mögött persze ott volt. Most pedig egészen nevetséges. Csau, magyarok, én eljöttem, de ti egy kicsit szenvedjetek a diktatúrába. Az igazán érdekes viszont nekem az Orbán szövegbe a komikumán túl, amit méltányolok, mint helyzet és jellem komikum egyvelegét, hogy... ő nem említette meg ebben, nem vette a nevére Gulyás lemondását. Márpedig, ha ez olyan marhára, bocsánat, egyeztetett lett volna, nyilván elmondta neki Gulyás, de ha ez annyira Orbán szándéka lett volna, akkor eljátszotta volna Orbán a Facebookon a nagy halált, hogy lám, a legjobb emberünk azzal tiltakozik, hogy sebzetten a csatatéren leborul, és így tovább. Nem. Ez is erősíti bennem azt, hogy itt az Orbán vonal és a Gulyás vonal, vagy amire Gulyás hajlamos vagy alkalmas, az erősen így eltér most egymástól.
9: Később fogunk majd beszélni a Reddit interjúra, ahol Magyar Péter órákon keresztül válaszolt az internet népének. Én nem bírtam az egész 3 órát végigfutni, de azért valamennyit igen.
1: Értem.
9: Ott volt egy ilyen kérdés, hogy hol nézi a VB döntőt, és hogy nem néznie a magyar emberekkel valami nagy kivetelőt, több ezer fővel. És Magyar Péter azt válaszolta, hogy dehogy nem, ez nagyon jó ötlet, keresünk egy helyszínt. Most képzeljük el a szituációt. Majd lesznek a bejátszások, ahol Orbán Viktor afrikai diktátorok között meg...
7: Hát Donald Trump közelébe azért. Tehát,
9: FIFA emberek között ücsörög egyedül, és Magyar Péter meg 10 000-ekkel tapsol, és együtt...
5: Ez egy fontos, két különböző kép. A két ember mostani politikai helyzetét mutatja.
9: Szerintem Orbán Viktor kiírta magát a politikai szakmából most.
5: Hát én nem tudom, hogy örökre kiírta-e, de most egyelőre még csak olyan szerepet se talált, ami illik hozzá, vagy ami a saját korábbi mondataival adekvát.
7: És még egy utolsó mondat, hogy Gulyás Gergelyel egyébként, hát hülyén hangzik majd a mondatom, de az emberarcú fideszes, az úgy eltűnik a mondat, hogy Gulyás Gergelyel egyébként, hát hülyén hangzik majd

0: Magyar demokrácia.
1: De ő nem mond le.
0: Egyetlen egy ember nem volt feketébe, Gulyás Gergő, a frakcióvezető. Gyönyörű egyébként az arcát nézni, hogy végignéz a kék öltönyén, és hú, ez
2: nem 6-os,
0: 9-es.
3: Azt mondom, szabad vagyok.
1: Egyébként,
3: nem 6-os, 9-es, igen.
1: Egyébként az is érdekes, hogy Rétvári meg nem mond le. Tudom, hogy a létező, nem létező KDNP már elkezdett kicsit a napokban distancírozni a Fidesztől, kiadtak egy olyan opust, amiben az van, hogy talán külön indul, ezt megnézem majd magamnak, de ez egy stratégiai különbség, hogyha az egyik frakcióvezető azt állítja, hogy nem lehet olyan frakcióvezető, akkor 4 év múlva nem indulhat, a másik meg nem azt állítja, nem azt állítom, hogy ettől most tönkre megy a KDNP Fidesz szövetség, de mindesetre érdekes.
4: Noha már. Akkor beszéljünk kicsit a Fidesz-KDNP szövetségről, illetve frakciónak a jövőjéről. Idézném Gulyás Gergelyt. Tudom, hogy ma nagyon sokan azt gondolják, hogy az a Fidesz beszél, ami 16 évig ezt és azt tette. Szerintem ez azért nagyon fontos mondat, mert picit aláhúzza azt, amiről te is beszéltél, hogy emberarcú. Mintha nem is repedezne ez a kommunikációs panel, amit ugye felépítettek 16 éven keresztül, hogy semmit nem ismerünk el a fékek és ellensúlyok leépítéséből, de itt-ott már megjelenik kritika. Ezt mandineres újságíróktól hallottam először, aztán más influencerek is csatlakoztak, és most már politikus is hajlandó erről beszélni, tehát elérhette a kritikus tömeget, és valószínűleg a fideszesek is tudnak arról, hogy valami azért nem működött jól ebben az országban. Kérdés az, hogy ezt átveszik-e, hogy megjelenik-e ez egy önkritikaként a kommunikációban, vagy ez elszólás volt, kiszólás volt, és teljes tagadásban lesznek a jövőben?
1: Én nem hiszem, hogy átveszik. Nem elszólás volt, a Gulyásba ez belefér, azért nem véletlen, hogy ez a mondat belőle jött ki, és nem másból, de annyira más most a Fidesz hivatalos fővonala, hogy szerintem arról nincs szó, hogy mondjuk Orbán Facebook oldalán megjelenik, hogy most, hogy mondja ez a Gergő, tényleg, mintha követtünk volna el néhány hibát. Nem ez a track, amin vannak.
4: A mi az elkos Apáti István mondta azt, hogy véleménye szerint rendkívül csekély annak a valószínűsége, sőt inkább zéró, hogy a Fidesz néven vissza lehet térni a hatalomba. Milyen jövőt jósolunk most ennek a frakciónak? Ugye kedden vagy holnap kiderül majd, hogy akkor miként folytatják, nyilván lesz egy új frakcióvezető. No de, merre tovább? Mert én azt látom, hogy Orbán Viktor ügyében is erről beszéltünk, hogy én nem érzem emögött a kommunikációs gépezet mögött Orbán Viktort, hogy ő megmondaná, hogy akkor merre kell haladni, és emiatt is van az, hogy Gulyás Gergely arról beszél, hogy hát igen, lehet, hogy ezt-azt elrontottunk, más meg mást mond, de nincs meg az, hogy puf, akkor egy irányba nézünk.
3: Hát, hogy mondjam, tehát, hogy egy irányba nézünk a Fideszen belül, én ezt nem éreztem.
1: Mert, már a vereség után, vagy előtte?
3: Nem, most az új frakcióba se. Mert nézzük meg mondjuk, hogy a különböző demonstrációkon hány politikusuk vett részt. Csomó nagynév távol maradt. Tehát most, hogy a Súlyog Tamás melletti kiállás, hogy megjelent Semmilyen Zsolt és Rétvári Bence, ez egy nagyon nagy dolog volt, mert korábban ilyen súlyú politikusok nem jelentek meg egyébként a tömegben, miközben az emberek úgymond a fideszesek úgy szomjaznák, hogy mondjuk Orbán Viktor megjelenjen, vagy valami komolyabb arcérű politikus megjelenjen, és emellett az, hogy hogyan kommunikálták egyébként a különböző politikai változásokat, most nézzük meg egy Németh Balázs kis videót, ami mondjuk hát igen érdekes, egy másik világot mutat be. Ő például 30 ezer embert vizionált a Sándor Palota elé. És mondjuk nézzük meg egy Gulyás Gergely megszólalást, vagy akár nézzük meg akár egy Rétvári Bence megszólalást is, de hogy vagy egy Koncz Zsófiát, ha már a hölgyeknél tartunk. Tényleg lehet, hogy Koncz Zsófia lesz egyébként. Mert ugye ő államtitkár is volt, fiatal is, ha jól tudom, a második ciklusa van, tehát ő még indulhat, ha jól tudom, a következőben.
4: Gulyás visszalépés egyébként nem árt Magyar Péternek? És az ő filmszínházának? Lehet, hogy megsiratja otthon.
3: De, mert hogy nem lesz az a partner, mert hogy nem lesz az a fajta diszkúzió köztük, tehát ugye nem lesz, hogy oda megy, meg lesz az, hogy Gergő, te nyomtál gombot, én nem voltam. Tehát, hogy ezek elmaradnak, hanem megy majd a nem igaz, mert te vagy a földműves, nem igaz, mert te vagy a földműves.
1: Na de ez nem jó Magyar Péternek, hogyha egy ilyen elvadultabb, bocsánat, agresszív.

0: a Fideszes frakció vezető van.
1: Hát ebben most nem ő döntött végül is. Tehát,
0: nem,
1: hogy...
0: csak az volt a kérdés, de,
2: igen,
0: hogy de, jó de,
2: igen, ez, igen, igen, igen, igen, válasz kérdése.
1: Igen, igen.
2: Nézzük meg még egyszer a NAP kérdését. Kíváncsi vagyok, hogy változtak-e itt az erőviszonyok. Ugye nagyon-nagyon vezetett az igen, és meg is őrizte előnyét 91%-kal, és 9% pedig úgy vélekedik, hogy nem. És ezzel kapcsolatban érkeztek érdekes kommentek is, amelyekre rá is kukkantunk. Köszönjük szépen egyébként, hogy nagyon lelkesek voltak. Itt látható ismét a napkérdése is, mögötte pedig a kommentek. Hajnal azt mondja, hogy nem hiszem, hogy lehetett neki saját döntése, megmondta neki a főnöke, gondolom Orbán Viktorra gondol, István szerint végre megvilágosodott, mint Buddha, ezt már én teszem hozzá. Éva úgy fogalmaz, hogy egyértelmű nem lett volna már neki jövője ebben a ciklusban a Fidesz megalázása miatt, melyet a volt miniszterelnök miatt kapott. István szerint nincs semmi jelentősége a Fidesz súlytalan, jellemtelen párt. Judit pedig azt mondja, hogy látszott rajta, hogy unja már kínos volt neki. Ágnes, azzal a frakcióval a háta mögött nem csodálom, ugye ezt mi is érintettük, Tamás, de nem én, nem sokára beül a Tiszába, és kiderül, hogy miért kell neki hálásnak lenni, illetve Olgának is nagyon szépen köszönjük ezt az értő hozzászólást. Az indoklás helyesen úgy hangzott volna, hogy vállalhatatlan az, amit az ellenzék művel a parlamentben, ez még nem elég tökös. Amúgy kár érte, léphetett volna időben. Köszönjük szépen, ezek voltak tehát a kommentek, illetve a napkérdése. Kitárgyaltuk Gulyás Gergelyt az alkotmány módosítással kapcsolatban, Súlyog Tamás jövőjével kapcsolatban pedig jövünk a szünet után.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Szép estét kívánok Önöknek ismételten, folytatjuk az Aktuált. Megszavazták a 17. alaptörvénymódosítást. Eddig is a nap eseményeivel foglalkoztunk, és most is ezzel folytatjuk.
2: Magyar Péter napirend előtti felszólalásában Súlyog Tamásról beszélt, kiemelve, hogy a köztársasági elnök nem jelent meg az alaptörvény 17. módosításánál. A kormányfő hosszasan sorolta, hogy, mint fogalmazott, a köztársasági elnök hogyan szolgálta ki az előző kormányt, ahelyett, hogy a nemzet érdekeit szolgálta volna. Magyar Péter hangsúlyozta, a Fidesz jelenleg is azon dolgozik, hogy a köztársasági elnökön keresztül bénítsa meg a kormány működését. A miniszterelnök Orbán Viktornak is üzent.
3: A maffia főnök jelenleg nincs itthon. Útban van meccset nézni a szabad világ felé.
2: A nyitóbeszéd alatt a Fidesz teljes parlamenti frakciója nem volt jelen a teremben.
3: Szeretném nekik elmondani, hogy egyetlen közjogi tisztségviselő sem írhatja felül a demokratikus népakaratot. Senki. Egy bukott pártelnök még kevésbé. A bukott pártelnök gyáva, sameszai meg a legkevésbé. Legyen az is világos mindenki számára, hogy aki ilyen akcióban részt vesz, annak ezért később vállalnia kell a felelősséget.
1: Hát nem nagyon zavarta Magyar Pétert, hogy nincs ott a Fidesz frakció, ami a csövön kifér, amit az elmúlt hetekben láthatunk, hallhattunk, ugyanazt tolta tovább. Én nagyon bonyolult és nehéz kérdéssel készültem ezen téma kapcsán. Aláírja-e Súlyog Tamás, vagy sem? Mit gondoltok? Tippek?
4: Szerintem aláírja.
1: Tehát 5 napon belül?
4: Nem azért, mert annyira le akar mondani, hanem én úgy gondolom, hogy a nem létező, de általa azért nyilván locsolgatni kívánt kis renoméjának rosszabbat tesz, hogyha egy nyilvánvaló Fidesz által alkotmányba beleírt tétel ellent mond. A tétel pedig ugye úgy szól, hogy alkotmánymódosítás vagy alkotmány tartalmát nem véleményezheti.
1: Nem az az ő érdeke, hogy elmenjen a falig, hogy megmutassa akár a nemzetközi sajtónak is, a Magyarországgal baráti viszonytápoló országoknak is, hogy kérem szépen, itt a demokrácia lebontása zajlik, mert azért nem tudom, hogy abban egyetértünk-e, de ez az egymondatos módosítás, hát ez azért rossz emlékeket idéz az emberben, hogy ilyen egyszerű módszerekkel viszi keresztül egy politikus vagy éppen egy párt az akaratát.
5: Én ezzel egyet tudok érteni, ebben az esetben mégis más véleményem vagyok, mert én azt gondolom, hogy ez egy régi hibája a jelenlegi magyar berendezkedésnek, hogy az államfőnek nincs valós politikai legitimációja. A Súlyog Tamásnak is a Fidesz korábbi 2/3-ából ered minden legitimációja, semmilyen más forrása nincsenek. És azt látjuk a környező közép-európai országokban, hogy ennek kifejezetten van szerepe. Tehát akár Ficó esetében, akár Románia esetében, akár Lengyelország esetében, sőt Csehország esetében is nagyon fontos ellensúlyt tudott adni a közvetlenül megválasztott államfő, az egyébként erős kormányfőnek. És hogyha viszont ez egy üres, magából is kiüresedett intézmény, akkor pedig ne játszunk színházat, hogy eljátszunk egy alkalmatlansági eljárás, most nem jut eszembe a pontos megnevezés, hanem akkor mondjuk ki, hogy nem, a te legitimációd megszűnt, és akkor ezt egy mondatba ki lehet mondani. És egyébként, megint a Reddites interjúra utalnék vissza, feltették a kérdést Magyar Péternek, hogy mi lesz az államfő ügyben, hosszú távon.
4: Fontos volt, ez volt a
5: és azt mondta, hogy természetesen az új alkotmány fogja ezt rendezni, de ő a közvetlen választás mellett van. Szerintem ez tesz pontot az egész történet végére, így tudja igazából kikerekíteni Magyar Péter ezt az eljárásrendet is.
4: És szerintem ezt most először mondta ki,
5: így van,
4: vagy
5: ugye? Így van. Így van.
1: Korábban is kérdezték, de mi is más
4: volt, hogy nem kerek,
1: de így, igen, bele pacekba az éterbe, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt nevezni. De beszélünk majd a Reddites anyagról is, mert nagyon érdekes média használati, vagy nem tudom, technológiai nézőpontja is vannak. Ugye a rendkedvéért mondom el, hogy ha nem ír alá, akkor ez a megfosztási eljárás az, amelyet elindítanak vele szemben. Ezt Magyar Péter már bemondta, hogy mindenképpen ez fog történni, és ez esetben Forsthofer Ágnes, a házelnök írhat alá helyette. Azt mondta Magyar Péter, hogy erre kaptunk felhatalmazást. Amikor azt mondja, hogy erre kaptunk felhatalmazást, nincs egy kicsit ilyen 2010-es déjà vu érzésünk?
6: Mindig van, mert egyébként egy kétharmados győzelemnél a győztes rendszeresen erre hivatkozik, hogy erre kapott felhatalmazást. Mondjuk annyi, hogy ő nem is árul zsábba maskát, tehát hogy a választási kampányban elmondta számtalanszor, hogy kiket fog leváltani, ha megnyerik a választást, és kinek kell mennie, és Súlyog Tamás ott volt a listán. Ez egyik. Én nem hiszem, hogy aláírja egyébként. Tehát, hogy én azt is el tudom képzelni, hogy egészen 5. napig megy ez a játék, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy lemond Súlyog Tamás, lehet, hogy ezt a milyen megfosztási eljárás, vagy hogyan hívják ezt a fajta megfosztási eljárás aláveti magát, úgyhogy szép magyarul fejezem ki magamat. Szóval én szerintem ő még játszik majd ezzel az idővel, mert addig adhat interjúkat, addig még elmondhatja nem tudom hányszor, hogy Magyarországon önkény uralkodik, elmondhatja, hogy nem így kell demokráciában lépni, tehát hogy ez egy érdekes dolog lesz. Ez a egyéni, tehát a szabadon választott köztársasági elnök, azt fogalmazhatok itt, tehát hogy a nép által választott köztársasági elnök, ugye ez még a következő kör lesz, mert most Súlyog Tamás után még a parlamenti többség fog várhatóan ugye új köztársasági elnököt jelölni, és majd utána következik majd ez a közvetlen elnökválasztás, ami egyébként illő és üdvös lenne, ahogy szokták mondani az bizony templomokban, hogy ideje lenne ezt Magyarország is bevezetni, mert akkor van értelme egyébként ennek a közhatalmi ágnak, azon kívül, hogy nagyon szépen lehet mondani a szilveszteri tűzijáték alatt a beszédet, hogy igen kemény év után vagyunk, és boldog év következik majd ránk. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon jól néz ki, ahogy a pezsgős pohárral áldott a Sándor palotába az aktuális ember, de hogy ennél egy picit több politikai hatalmat kéne kapnia a köztársaság elnökünknek.
4: Hogy erre kaptak felhatalmazást, és ilyet már hallottunk. Az a különbség, hogy ők tényleg erre kaptak. Szóval, ha valamit 30-szor elmondtak...
1: A Fidesz nem erre kapott 2010-ben?
4: Na, mire?
1: Hát arra, hogy akkor nem. Az előző rendszert nem. Lebontsa.
4: Orbán Viktor ki nem ejtette a száján például a nyugdíjalapok beszántását. Nem beszélt arról, hogy új média törvény lesz. Nem beszélt arról, hogy az alkotmánybíróság jogkörét ott fosztja meg. Azt természetesen mondta, és valóban arra kapott felhatalmazást, hogy legyen egymás rendszer, fülkeforradalom, de óvakodott attól, hogy konkrétan megmondja, hogy ez mikből áll. Később meg még inkább óvakodott. Magyar Péterre sok mindent lehet mondani, de ezt megmondta. Ebből a szempontból tehát, mivel nem vagyok jogás, nyilván 50-féle gyönyörű megoldást gátlástalanul kitalálok, hogy lehet köztársasági elnököt váltani, biztos nem ez jutott volna eszembe, de én is úgy vagyok, hogy ez legalább őszinte. Ez azt mondja, le akarjuk váltani a köztársasági elnököt. Arra most ezt a módot találta, tetszik, nem tetszik. A lényeg természetesen a vége. Egyébként még csak annyit, hogy ha közvetlen köztársasági elnök választását, aminek én ráadásul híve is vagyok, de az az érzésem, hogy Magyar Péter szándéka ebben kicsit többet nyom a labban, mint az enyém, akkor az is lehet, hogy most csak átmeneti egy évre lehet köztársasági elnököt választani, ami nagyon megkönnyíti a dolgot. Mindenki könnyebben fogadja el, bárkit találnak, ha lehet tudni, hogy de egy év múlva én fogok dönteni. Amúgy, hogy mekkora hatalma van a magyar köztársasági elnöknek, azért annál több, mint amit Súlyog Tamás használt. Hát nem csak, ami közismert, hogy ő ír alá minden törvényt, visszaküldhet alkotmánybíróságot.
6: Adhat kegyelmet is, ugye Novák Katalin például ezt majdnem jól csinálta.
4: Igen, aminek láthattuk, hogy van politikai jelentősége, plusz, amit nem nagyon használtak, bármikor felszólalhat a parlamentben, sőt, törvényt is kezdeményezhet a parlamentben. Az, hogy ezek az utóbbi idők köztársasági elnökei még azzal a kevéssel se éltek, ami lett volna, hát az mutatja az egész rendszer egyenirányítását, de nem az elnöki palotából volt egyenirányítva.
1: Megengedtek egy kis konteót? Olvastam egy olyan véleményt, hogy ez a közvetlen elnökválasztás, ez később Magyar Péternek segíthet, mert ugye most korlátozták, két ciklusig lehet miniszterelnök, és utána hoppá, kiérkezhet meg ebbe a pozícióba Magyar Péter, és egyes ellenzéke azt mondja, hogy akkor így fogja átmenteni magát a hatalomba, ahogy azt megtette mondjuk Putyin, ugye Medvegyevvel. De ez akár kinyithatja a kaput Orbán Viktornak is a visszatérésre. Melyiket tartjátok valószínűbbnek? Szavazzunk meg.
5: Megint csak a Redditen, tényleg óriási
1: olvasmány volt. Mert nagyon várom ezt a témát.
5: A Redditen nem maradunk szólva. Szóval Magyar Péter elmondta, hogy milyen hivatást szeretne leginkább, rózsakertész szeretne lenni, vagy meteorológus. Mind a kettőre rá kell készülni szerintem. Úgyhogy
6: én a meteorológusra nem.
5: Milyen meteorológus, igen. Szóval szerintem nem ez a irány, de valóban, tehát megnyitja ezt.
1: Ugyan nagyon érzem a nyomát, de ha megengeded, akkor még most egy másik témát nyitnánk ki, ami egy kicsit bulvárosabb, hogy kicsit lelazuljunk. Ábrahám Róberttel, Deák Dániellel foglalkozunk, majd a fideszes influencerekkel, akik a közösségi térben egymásnak mentek.
7: Vicsorgó vakembernek nevezte Kátai Németh Vilmost egy nyilvános rendezvényen Ábrahám Róbert fideszes influencer. Azt is hozzátette, hogy nem látott még ilyen rossz indulatú embert, ráadásul ő felel az átláthatóságért. Az elhangzottakra a miniszterelnök közösségi oldalán reagált. Azt írta, idézem, a Fidesz és megmaradt propagandistái azon gúnyolódnak, hogy Kátai Németh Vilmos vakember létére lehet miniszter a Tisza kormányban. Milyen ember, aki ilyet tesz? Tette fel a kérdést Magyar Péter. Az ügyben a kormány több minisztere is megszólalt. Hegedű Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy a fogyatékosság nem lehet gúny tárgya.
1: Hasonló érzésem van ebben a témában, mint a Stop Önkény tüntetésnél. Ugye Ábrahám Róbert hosszú, nem hónapok, évek óta testszégyenítésben és ember alatti kommunikációban utazik a közösségi médiában. Nem tudom hány emberbe szállt bele, de tényleg vállalhatatlan stílusban. Egyetlen egy alkalomra nem emlékszem, amikor egy fideszes influencer beleállt volna, hogy Róbert, ezt inkább már ne. És most április 12-e után elkezdődik a hatalmi harc, és hirtelen jön a nagy morális felháborodás, hogy azért itt már álljon meg a menet. Mi folyik itt?
4: Hát először is tényleg azért itt már álljon meg, mondom ezt most akár fideszes influencerekkel is egybehangzóan. Hadd ne soroljuk, hogy ez miért ember alatti szint, de ráadásul durva politikai hiba is. Hát ennél nagyobb labdát, ha szabad ezt a csúnya mondást így mondani, feladni minden normális embernek nem egyszerűen magyar. Például nagyjából olyan, mint amikor a Mi Hazánk kivonult a cimbalmos gyerekek.
6: Tamburás.
1: Ildikó, ha Orbán Viktor azt mondja, hogy nekem a vadhajtások az ige, akkor ez biztos, hogy politikai hiba? Ezt engedni? Nem lehet, hogy ez egy új
4: akkor
1: irány?
4: Akkor azt mondom, hogy ez az ő új irányuk, ami szerintem politikailag hibás.
1: Oké. Okay. Ricsi?
6: Nem, mert sok minden oldalról kritizálhatok politikust. De ez ugyanaz, mint amikor nőket a nőiességük miatt, hogy most akkor csúnya vagy, szép, magas vagy, alacsony, tehát hogy nem azt kritizálom, hogy szerintem hülyeségeket beszél a parlamentbe, szerintem rosszul látja a nemzetközi folyamatokat, hanem azt mondom, hogy szerintem csúnya, szerintem nem jó az alakja, szerintem átoperálták, szerintem nem operálták át. Tehát hogy ez ugyanaz a történet, mint egy látássérült embert, aki egyébként ugyanúgy egy kisebbséghez tartozik, mint Ábrahám úr egyébként, mert hogyha ők roma származására tesznek megjegyzést, ő azt mindig kikéri magának, hogy mi az, hogy őt csak úgy egyszerűen lecigányozzák. Tehát, hogy ő viszont a látássérültek is Magyarországon egy fogyatékon élő kisebbség. És ezt kihasználni, ez a legalja egyébként, tehát ennél mélyebbre nem nagyon tudunk menni. Ez olyan, mintha egy kerekesszékesnek azt mondanám, hogy ez az ember még futni se tud, és akkor így nézel, hogy ember, tehát ennyire legalja nem lehetsz. Tehát, hogy kritizáld, mondd azt, hogy nem jól látja a dolgokat, mondd azt, hogy agresszívan válaszol, de azt, hogy vicsorgó vak, hát ennyire nem süllyedjünk már le. Már bocsánat, de ez az én véleményem, tehát, hogy ez nem lehet mit mondani, és ha Deák Dánielre azt mondta, hogy hát bocs, de ez azért nem szint, ez szerintem tökéletesen egyetértek Deák Dániellel, mert hogy ez nem szint, tehát ez nem egy emberi mi volt.
1: És még nagyon puhán fogalmazott, és nem akarom elborzasztani a kedves nézőket, de én megtekintettem ezt a...
6: Én is megtekintettem.
1: Bár ne tettem volna, tehát még... Durván hangzik, de még ez a vakságra való utalás volt talán az egyik legfinomabb megjegyzés.
6: Hát igen, Ruf Bálintot még mindig az anyja fürdet.
1: Nézzék meg Ruf Bálintot, megesküdnék, hogy az anyja fürdeti a mai napig, és akkor a szexuális orientációval kapcsolatos megjegyzés, meg hagyjuk is, mert 18-as karikát kell kitenni, meg tényleg elképesztő.
6: Hát ami éppen eszébe jutott.
5: Ugye az a helyzet, hogy a Fidesz felnevelt egy ilyen média közeget is maga mögé, csak amikor megvolt a teljes fegyverarzenál, akkor lehetett szépen sok regiszterbe játszani. És ott volt a Gulyás Gergőtől kezdve a Navracsics Tiboron át, és akkor lehetett a vadhajtásokra mutogatni, amikor úgy volt, akkor velünk vannak, amikor nem úgy volt, akkor hát ezt nem mi mondtuk, hát az internet népe az ilyen keményen fogalmaz. Aztán most ki ment alóluk a pénz, meg a paripa, és ezek az emberek továbbra is ott vannak, és most elkezdenek a kattintásért pedálozni, és azokból ilyen szövegek jönnek. És ezek után a Deák Dániel próbálja visszafogni ezeket a lovakat, de most a fejükre omlik az összes mocsok, amit itt felneveltek, összegyűjtöttek és használtak politikailag.
1: Deák Dánielnek nem véletlenül kellett megszólalnia, mert ebből a Tisza és Magyar Péter, de Forsthofer Ágnes is felszólalt. Magyar Péter egyébként a mai parlamenti beszédében percekig emlegette ezt az ominózus történetet, elcsukló hangon ráadásul, hogy ebből politikai terméket csinálta a Tisza. Azt gondolom egyébként, hogy teljesen tudatosan, de én még mindig nem vagyok benne biztos, hogy ez egy nem kifizetődő termék akár hosszú távon a Fidesznek, mert én voltam olyan balek, és beleolvastam Deák Dániel posztja alatti kommentekbe, és érdekes módon nagyon sokan neki mentek. Erre Ábrahám Róbert is utalt. Nekem az az érzésem, hogy a Megafon Központ létrehozott egy olyan kommunikációs teret, amelyben hát sejtették ezt a fajta kirekesztést és ezt a fajta agressziót, de rájátszottak, de nem mondták ki, mert hogy ők elemzők és újságírók és riporterek. És erre jön Ábrahám Róbert, aki puff, pontosan azt mondja ki, amit ezek az influencerek nem mertek. Tehát mintha a saját csapdájukba estek volna.
4: Ez lehet, hogy így van. Persze ez az egész összefügg azzal, amit korábban már elkezdtünk beszélni, hogy de mi a Fidesz jövője. Ha a Fidesznek az a jövője, hogy a mi hazánkkal fog küzdeni a szélsőségekért, vagy nem küzdés éppen egyesül, akkor ez a hang jön valóban, és akkor tényleg az van, hogy nem bánják olyan nagyon a megafonosok, ha ez van. Ha nem ez a jövője, ha Gulyás lett volna a jövője, vagy egy Navracsics vonal, vagy még inkább egy új ember, csak most ismert nevekkel akartam ezt példázni, akkor viszont komolyan a fejére kell ütni, tehát abban az esetben jól tette a Deák Dániel.
5: Az az érdekes, hogy a mi hazánknak sem ez a kommunikációs vonala már egy jó ideje.
4: Hát de őknek ez kicsit bejebb jöttek.
5: Ez a szélső jobb egyébként Európában mindenütt igyekszik befelé tolódni.
1: AFD Németországban.
5: AFD, Le Pen, Meloni.
6: A Vox Spanyolországban.
5: Spanyolországban. Tehát itt, hogyha itt akkor tényleg egy nagy innováció van, hogy akkor a teljesen a
1: tömegekkel
5: szemben.
4: Akkor lehet, hogy Orbán még nem vette még aláljuk. Észre, hogy mit csinál a szélső.
6: Azért nem gondoltuk volna, hogy egyszer Ábrahám Róbert akar helyet cserélni a mi hazánkkal. Tehát, hogy ez kimondva, ez a mondat is erős egyébként, vagy legalábbis azokra a szavazókra utazni, akik a legradikálisabb hangot akarják hallani, ami hogy legbelülről jön az, hogy én nem szeretem őket, vagy egy gyűlölöm őket. De egyébként a tüntetés, ami volt Sulyog Tamás melletti kiállás, ott is azért voltak elég kemény mondatok, amiket az ott jelenlévők elmondtak. Tehát, hogy ha megnézzük azokat az interjúkat, hát azért volt baj, nem kevés. Tehát, hogy ott azért voltak olyan önkéntes uralom, ugye az önkény uralom helyett volt ilyen meg, hogy nem tetszik, hogy törvényeket hoznak, de hát megszavazták őket kétharmaddal. Ez a baj. Tehát, hogy így ezek a évrendszerek nagyon kemények voltak ott, szóval nem van erre igény, csak nem kéne.
1: Igyekszem udvarias házigazda lenni, és Márton már kért egy bizonyos anyagot és témát, úgyhogy nem tudok ellenállni. Azt gondolom, jöjjön akkor ez a bizonyos reddites fogadóra, amelyet Magyar Péter tartott.
8: Két fia is feltűnt a héten abban a videóban Magyar Péter mellett, amit törökországi útjáról osztott meg a miniszterelnök. Az internetes közösségi fórumon a Redditen is lehetett kérdezni tőle. Fajsúlyos kérdéseket is kapott, köztük a katásadózás visszaállításával kapcsolatban, amiről úgy fogalmazott, vissza lesz állítva, kicsit átalakítva. Elárulta azt is, hogy a szociális szféra 25%-os béremelése remélhetőleg őszre, de legkésőbb évelejére várható. Arról is kérdezték, hogy a közeljövőben lesz-e társadalmi egyeztetés az eutanáziával kapcsolatban, amire úgy válaszolt, hogy sok érzékeny és megosztó témában lesz. Azt is elárulta, hogy egyszer talán a politika után el tudja képzelni, hogy Gulyás Gergellyel kibéküljön. Kávézni ugyanakkor le tud vele ülni most is, ha ez az ország érdeke.
1: Hát az most már egyre könnyebben fog neki menni. Valahol olvastam, hogy a politikai kommunikációs tanácsadók reszketnek ettől a formátumtól, mert hogy nagyon könnyű belehibázni.
6: Márki-Zay Péter az egyik legjobb példa egyébként az élő adásai, meg az élő fogadórája, amiket 2022-es kampányban ott rengeteg hibát elkövetett. Olyan viccek, olyan mondatok, amiknek baromi nem kellett volna elhangzania, ami rengeteg embert visszatántorított, és hatalmas céltáblát adott egyébként a Fidesz közeli sajtónak.
4: De Magyar Péter lubickol ebben, azért ő ezeket a műfajokat, ami ilyen közvetlenebb beszélgetés az ő népével, idézőjelben mondom ezt a szót, ezeket profi módon csinálja, és nem hibázik, vagy ha mond valamit, ami nekem nem tetszik, vagy másnak, az szándékosan mondja, tehát neki ez a műfaj jó. Ráadásul azon a kulcsmondaton túl, amit már éppen kiemelt, hogy közvetlen elnökválasztást akar, mert már ezért megérte neki ez az egész. Volt számomra még egy újdonság is, amire a műfaj alkalmat adott. Én most először érzékeltem nála, és ezzel rokon szenvezek, öniróniát. Akár a magasságával kapcsolatban is, meg főleg, nem, maga nem érzékeli, akkor úgy látszik...
1: Nem, csak én korábban is már érzékeltem. Ja, persze, értem. Abban a Fidesz terelte bele, ugye az öves sztori,
4: ja, igen. De akkor mondok mást, ami komolyabb, mint az, hogy 176 vagy 178 centi magas, hogy nekem, még egyszer mondom, most először képes volt egy kicsit reflektálni a maga fideszes múltjára. Ezt eddig mindig hárította, most, amikor az egyik szóvivőnél szóvá tették, egyébként értelmetlenül, hogy de a Forágyi-nek is valamilyen rendezvényén ottan vitte a szót, akkor azt mondta, hogy na és én meg fideszes voltam. Ez egy fokkal rokonszenvesebb, mint hogyha ezt a témát idegesen hárítja azzal, hogy de én kiléptem időben, ami megjegyzem, szintén igaz, csak kevesebb önreflexió van benne, mint ebben a mondatban.
1: Van-e bennetek félelem magával a formátummal kapcsolatban? Röviden elmondom, hogy mire gondolok. Ugye a Fidesz médiabirodalma egy statikus, felülről lefelé irányított monstrum volt. Itt pedig Magyar Péter lényegében a kapuőr szerepét átnyújtja ezeknek a tech óriásoknak. Tehát nem az alapján választódnak ki kérdések, vagy kerülnek be a mainstreambe, hogy az a magyar nép szempontjából mennyire fontos, hogy politikailag mennyire releváns, hanem ugye az engagement, tehát az elköteleződést figyelik, hogy hány lájkot kap, hány kommentet kap, és ezáltal, mintha az üzenetek így elbutulnának, leegyszerűsítnének. Én az Abszolút Filmszínházban is ezt érzem a parlamentben, hogy már egy ilyen TikTok generációnak gyártják le ezeket a tartalmakat.
5: Azért itt a válaszoknak a döntő többsége az egymondatos válasz volt. De Márki-Zay Péterről nem tudom elképzelni, hogy ő képes lett volna ilyen önfegyelemre. Nem. Egyébként Márki-Zay Péter is részt vett ebbe a Reddit interjúba, tehát meghívta Hódmezővásárhelyre a Magyar Pétert, aki annyit mondott, hogy igyekszem menni. Pont. Ő egy mondat, néhány emoji. Így kommunikált, tehát azért itt megvédték attól, hogy nagyon elszálljon. Egyébként szerintem sok ilyen tanulság van. Az egyik a klasszikus médiának szerintem ez egy nagyon komoly hadüzenet. Uh-huh. Láthatóan ez a kormányzat tényleg a social médiában akar kommunikálni közvetlenül a választókkal. Nem feltétlenül az egyenes beszéden keresztül akar üzenni, nem feltétlenül saját médiát akar építeni, nem feltétlenül hosszú publicisztikákat akar megjelentetni, hanem ezt akarja uralni, ezt a kommunikációt. És hogy ezt meddig lehet, az egy nagy kérdés, mert most még tényleg a rajongók voltak nagy többségében. És lehetett viccelni a macskás videókkal, hogy kiköpi a dinnyemagot, vagy megeszi, egyébként nagyon egészséges, mindenkinek azt mondom, egye meg.
4: Ezt a részt kihagytam.
5: Most ellenzéki lettem.
1: Újra szállni Magyar Péterbe a végén, ne haragudj.
5: Lehet, hogy ez
1: ezért akartad ezt a reddites témát.
4: A dinnyemag. Igen.
6: Egy dupla lábas beszáll, ezt úgy szokták így a fociba, amikor két lábbal száll bele a védő.
1: Ez piros lap.
5: Pirosnak. De még sárgát csak kaptam egyből. Jó. Szóval, hogy ezek a témák voltak, amikor sok megosztó kérdés fog majd jönni a kormányzatnál, ott azért sokkal nehezebb ezt a gyepő elengedős kommunikáció. Azt gondolom.
6: Most még egyébként, hogy mondjam, könnyű a dolog, mert tart még az a fajta életérzés, hype, igen, ami ugye a választások után van, hogy 16 év után leváltották az Orbán kormányt, és most akármit mondanak még Magyar Péterek, azt mondják, hogy az jó dolog, az menjen, azt csináljuk, az milyen klassz. Hát, és ezért lehet még ezeket a Reddit dolgokat megcsinálni bőven, mert hogy ez a legjobb történet, hogy frappánsan is. Hát megváltozott a politikai kommunikáció is. Tehát, hogy egyértelmű, hogy Facebook élő van, TikTok élő van, rögtön bejelentkezünk, azonnal megmondjuk. Tehát mire az úgynevezett hagyományos sajtó reagál és kihozza a dolgait, addigra már minden ott van fönt egyébként a közösségi média. De ez egyébként, nézzük meg Donald Trump politikáját, nézzük meg az európai trendeket. Ugyanezt csinálja mindenki. Ugyanezt csinálja mindenki. Nincs az már, hogy megvárják, hogy a The New York Times majd megírja holnap, hogy mit mondtam ma. Tehát ilyen nincs. Mindenki felrakja Redditre, X-re, Facebookra, TikTokra, éppen mi jön szembe egyébként. Tehát, hogy, és ez az új, ez lesz egyébként. Sokan mondták, hogy hol marad a klasszikus parlamenti forma. Szerintem ez úgy, meg a klasszikus politikai forma, szerintem ez úgy elment.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, lejárt az időnk, Lendvai Ildikónak, Jés Mártonnak és Lánci Rihárdnak. Köszönöm szépen, nagyon jót beszélgettünk, ez volt az Aktuál, holnap is a megszokott időben jön a műsor. Viszontlátásra!

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Július 13-án hétfőn kívánok önöknek jó reggelt, a Jenőknek külön ismert nekik van a névnapjuk. Az első vendégünk viszont nem Jenő, hanem Otto, Grád Otto. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt
1: kívánok. Önnek is örülök, még hogyha nincs is névnapja.
2: Köszönöm szépen.
1: Viszont hát olyan témáról beszélünk, aminek van súlya, gazdaságilag is, meg mindannyiunk zsebében is, a kőolaj ára, azaz aztán a végén a benzin meg a gázolaj ára, hiszen ön a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Nagyon furcsán hullámzó az, hogy mit gondoljunk a hormuzi szoros körüli helyzetről. Van, amikor békét kiált ki Trump, van, amikor bombáz, van, amikor az irániak azt mondják, hogy tárgyalnak, van, amikor azt, hogy sose többé. Ehhez meg, ennek megfelelően ingadozik a kőolajára. Önök hogy tudják belőni azt, hogy mi várható? Van-e egyáltalán erre egy ütemterv, hogy akkor most hogyan kell eljárni?
2: Hát az, hogy mi, ha így nézem a kérdést, mondjuk nézzük azt, hogy a kőolajipari szakértők, ahogy látszik is az árváltozásból, ugye azért egy 7-8 dollárral most két nap alatt megemelkedett az Európában mértékadó Brent típusú kőolaj jegyzés ára, tehát közel vagyunk a 80 dollár per barreles kőolajárhoz, viszont ez az emelkedés azért messze nem olyan mértékű, mint amikor a konfliktus kirobbant.
1: Volt akkor 120 is az az ár.
2: Így van, és az első alkalom akkor, amikor a várható béke vagy a kedvező kimenetelek után újra kedvezőtlen fordulatok következtek be, lényegesen magasabb áremelkedésekkel reagált a piac. Azt kell mondjam, hogy a szakértők ezt a fajta játékot, szomorú a szó, vagy nem igazán ide való, mert azért itt egy nagyon komoly konfliktusról van szó, de amit Irán, illetve az Egyesült Államok most már ott a hormuzi szorosban csinál, egyre kevésbé rángatja meg a piacot, egyre inkább be van ez árazva, történhetnek sajnos visszafelelépések, előrelépések, és az látszik az árakban egyértelműen, hogy egy ilyen negatív politikai eseményre, új hírre sem reagál olyan mértékben a piac, mint az korábban meg.
1: De ez azt is feltételezi, vagy feltételezheti, hogy megtanulta a piac kezelni azt a helyzetet is, hogy a hormuzi szoroson keresztül nem jön kőolaj. Sem Ázsia irányába, sem Európa irányába.
2: Így van. Tehát az alternatív szállítási útvonalak egyre inkább beindításra kerültek. Ugye az OPEC is megszüntette a korlátozásokat, tehát gyakorlatilag aki olajat tud a piacra szállítani, az olajat szállít. Azt kell mondjam, sokkal kevésbé van ma kőolajellátási probléma a hormuzi szorosban történt konfliktus, a szoros esetleges lezárása után, mint inkább a termék vagy az LNG oldalon. Tehát a kőolajnak vannak alternatív szállítási útvonalai, Észak-Afrika, Kelet-Afrika, dél-amerikai nagy kitermelők képesek egy részét annak a kieső mennyiségnek beszállítani a piacra. Sokkal kevésbé érzékeny kőolaj szempontból ma már a világpiac a hormuzi szorosban történt eseményekre, mint például mondjuk termékben, hiszen azért azok a finomítók által megtermelt benzin, illetve főleg gázolaj, ami kijött a szoroson keresztül az emirátusok, katari finomítókból, azok helyett alternatív mennyiségeket találni nehezebb, főleg úgy, ugye, hogy a múlt héten már az orosz dízelexport is felfüggesztésre került, tehát én azt gondolom, hogy az az esemény, ami most a hétvégén megtörtént, jobban van hatással a termékpiacra sem, mint a kőolaj világpiacra.
1: Mennyire befolyásolja ez a hazai ellátást? Hallottuk a híradóban Kapitány István erre vonatkozó mondatait, hogy a tárolók feltöltve, tehát igazából amit el kellett használnunk a tartalékból, azt visszatöltöttük.
2: Nem teljes mértékben, kőolajban igen, tehát kőolajban újra gyakorlatilag a januári szinten van a kőolajkészlet, benzin, illetve gázolaj visszapótlása még folyamatban van ott, nagyjából olyan 75%-os szintig, de szeretném azért arra felhívni a figyelmet, hogy a stratégiai készletek tényleg csak nagyon szigorú és nagyon kritikus helyzetben mozgathatók az én véleményem szerint. Így is nagyon komoly problémát jelentett az első két stratégiai készletfelhasználás, benzingázolaj felhasználásnak visszapótlása. Tehát annak ellenére, hogy most kedvezőtlen változások vannak, én azt gondolom továbbra is azért hagyni kell, hogy a piac működjön, mert a piaci szereplők normál működések mellett is képesek annyi benzint és gázolajat Magyarországra szállítani, akár a hazai előállításból, akár importból, hogy biztosított legyen az ellátás.
1: Korábbi rögzített árhoz képest vagyunk nagyjából most ott. Tehát a körül van az 585-590 forint körüli benzinár és 600 körüli gázolajár. Várható, hogy ez megugrik a következő időben, illetve min múlik, hogy ez megugrik-e?
2: Mindenképpen én azt gondolom, hogy azért áremelkedések. Ha tartós lesz a válság, a kőolajára tartósan visszakúszik, és itt marad a 80 dollár, nagy Isten, 80 dollár fölötti szinten, akkor azért ezeknek a változásoknak meg kell jelennie a hazai árakban. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az európai termékjegyzés árakban is emelkedések vannak. Tehát én azt gondolom, hogy bármennyire is nem jó ilyet mondani, a következő napokban áremelkedések lesznek, hogy ezek mértéke mekkora, az nagy mértékben függ attól, hogy a hazai ellátás biztosításához szükséges alapanyag mennyibe kerül, illetve az importot milyen árszinten képesek az importőrök hozni. Ennek a függvénye az, hogy milyen tempóban és milyen mértékben fogjuk tudni a világpiaci változásokat a hazai árakban lekövetni.
1: A mi érzékenységünknek, fogyasztóknak az érzékenysége, annak a határa, az hol van? Tehát hol van az árpont, amikor azt mondja a tankoló, hogy elég lesz az a 10 liter, nem kell nekem teletank.
2: Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Egy biztos, hogy az átlagfogyasztó, és itt ugye most ne a gazdasági szereplőket nézzük, hanem mondjuk a magánszemélyeket, nagyjából a havi költségvetésében meghatározott összeget szán üzemanyagra. Tehát teljesen természetes az, hogyha az árak emelkednek, akkor azért valamivel kevesebb az a mennyiség, amit fel tud használni. Természetesen ebben is van némi mozgás, hiszen az alapvető szükségletek, amik gépkocsihoz kapcsolódnak, azokat azért igyekeznek ebből ellátni. De nehéz azért megmondani, hogy hol van ez az árszint, mert ez mindig időben is tud változni. Ugye most lehetett arról hallani, hogy a régióban, Magyarországon a legalacsonyabbak az árak. Ez is relatív, mert egy erős forint mellett euróban összevetve az árakat más képet kapunk, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, amikor egy lényegesen gyengébb forint mellett euróban sokkal kedvezőbb volt a hazai árak összevetése. Tehát a forint változása legalább ugyanolyan fontos hatással van az árakra, és hogyha azt visszatérünk a kérdésre, én azt gondolom, hogy a kritikus szinttől azért még messze vagyunk, amikor már azt mondja a fogyasztó, hogy na most már drasztikusan visszaveszem a gépjármű használatot, mert az árak olyan mértékben megemelkedtek.
1: Az elmúlt évek egyik nagyon sokszor előkerülő és vitatott kérdése volt, hogy honnan szerezzük be a kőolajat, az alapanyagot, hogy az uráli, az orosz szállítás legyen a trend, a mértékadó a szerződéseink szerint, vagy próbálkozzunk valami mással. Itt az elmúlt időszakban a MOL kénytelen is volt megosztani ezt. Ez most hol tart?
2: Azt nem szabad elfelejteni, hogy az a lehetőség, hogy a barátságcsővezetéken orosz kőolaj érkezzen a hatályos Európai Uniós szabályozások szerint korlátos. Az év végéig biztos, hogy lehetőség lesz orosz kőolaj behozatalára barátságcsővezetéken, de már emellett főleg ugye azt az időszakot nézve, amikor lezárásra került és egyáltalán nem érkezett kőolaj, megindult az alternatív szállítási útvonalon az Adria csővezetéken is. Én azt gondolom, hogy az ideális az lesz, amikor korlátozás nélkül, tehát szankciók nélkül lehet használni a barátságcsővezetéket, illetve az Adria vezetéken is tud a finomító kőolajat felhozni, és csak a piaci áraknak, a lehetőségeknek a függvénye az, hogy eldöntse, melyiket használja. Jelen pillanatban biztos, hogy kedvezőbb, és maximálisan érkezik a barátságcsővezetéken az orosz kőolaj. Ez biztosítja azt, például, hogy a finomító a maga jelenlegi képességével maximális szinten, ami persze korlátos a tavalyi üzemi baleset miatt, képes legyen feldolgozni kőolajat, illetve, hogy ilyen gyorsan vissza lehetett pótolni a stratégiai készletek kőolaj készleteit.
1: Ebből nekem rögtön jött két kérdés. Mi lesz, hogyha a szankció megmarad, és jövőre már az Adria vezetéken keresztül jöhet csak a kőolaj? Tudunk eleget kapni. A másik, hogy miért nem sikerül megjavítani ennyi idő alatt a szászhalombattai finomítóban a műszaki hiba után a problémát?
2: Egy finomító műszaki problémája és annak újraindítása az egy nagyon összetett és komplikált kérdés. Ez egy veszélyes üzem, tehát nem maga a műszaki probléma javítása igazából az időigényes, hanem azok a biztonságtechnikai elemek és azok a lépések, amelyek ahhoz, hogy üzemszerűen újra működhessen az adott egység, ugye végig kell rajta menni. Tehát maga a javítás jóval rövidebb idő, mint az újraindítás, biztonságos újraindítás előírások szerinti végrehajtása az, ami sokkal több időt igényel.
1: Adria vezeték?
2: Adria vezeték működik, és képes arra, hogy annyi kőolajat szállítson, amennyire szükség van, legalábbis a szakértők véleménye szerint. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség az importra, de én azt gondolom, hogy a régió finomítói, illetve az alternatív import lehetőségek normál piaci működés, és ezt hangsúlyozni kell, tehát mindenféle beavatkozás nélküli normál piaci működés mellett képesek arra, hogy biztonsággal ellássák a régiót benzinnel és gázolajjal.
1: A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára Grádottó volt a vendégünk. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: Mindent köszönök, uram. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen életem lesz. Nem vagyok semmivel sem külön, mint bárki más. A te dicsőségedre szóljon minden, ez a track is.

Reggel kell. Mikor pedig eljön, az embernek fia, az ő dicsősége.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be. A Fidesz-KDNP frakciója nem ment be a parlament mai ülésére, ahol a képviselők az alaptörvény 17. Súlyog Tamást is eltávolító módosításáról szavaztak. Önmától szabad ember, üzente a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök a távozó frakcióvezetőnek. Gulyás Gergelyt kérdezzük.
2: Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakcióvezetője. A vendégem, a beszélgetést pedig késő délután rögzítjük. Hát a rendkívüli helyzetre való tekintettel miért mondott le a frakcióvezetői posztról?
3: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Két oka volt ennek, amit a sajtótájékoztatón is elmondtam. Az egyik az az, hogy ma egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell, miután olyan többségünk, vagy olyan arányban nem vagyunk jelen a parlamentben, hogy ezt meg tudjuk akadályozni, ezért maradtunk távol, és a lemondásom is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amit eddig akkor sem lépett át senki, hogyha tudom, hogy ma nagyon sokan úgy gondolják, hogy az a Fidesz beszél, ami 16 évig ezt és azt tette, de ettől még, ha valaki tényszerűen megnézi ennek az alkotmánymódosításnak az egyes rendelkezéseit, akkor ezek 1990 óta példátlanok.
2: Azt mondja, hogy nem akar ehhez asszisztálni, valahogy így fogalmazott, nem szavazza meg.
3: Igen,
2: miért asszisztál? Na, igen,
3: az egyik ok, amit mondtam, a másik ok pedig az, hogy ez azt is jelenti, hogy az én választójogomat, passzív választójogomat, azt megvonja a hatalom, tehát rám nem lehet szavazni a következő választáson, hogy 2030 után nem lehetek parlamenti képviselő. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb kormánypárt, vagy a korábbi kormánypárt, a legnagyobb ellenzéki párt frakciójának az a jó, hogyha olyan vezetője van, aki indulhat a választásokon. Én pillanatilag nem esem ebbe a körbe, hozzáteszem, a Mi Hazánknál a képviselők fele nem esik ebbe a körbe, nálunk közel kétharmada, a KDNP-nél pedig háromnegyede, akit megfoszt a hatalom attól, hogy indulhasson, azaz megfosztja a választópolgárokat attól, hogy rászavazhasson.
2: Ez miért indok? 2030-ig ott lehetne még, és elláthatná ezt a feladatot, illetve ez ugyanúgy vonatkozik Rétvári Bencére is, ő viszont nem mond le. A KDNP-nek lehet így frakcióvezetője, a Fidesznek nem?
3: Igen, tehát azt említettem, hogy két oka van ennek, az egyik maga a tiltakozás, a másik pedig az, hogy nehéz úgy hiteles alternatívát nyújtani, hogy erre az alternatívára nem lehet szavazni. És ebből a szempontból a Fidesz frakció maga 44 fős képviselőcsoportjával más helyzetben van, mint akár Mi Hazánk, akár a KDNP, bár Torockai Lászlóra még egy ciklus erejéig ez nem
2: tudjuk. Ön megkérdezte a frakciótagokat a lemondásáról?
3: Igen, a mai frakciólésen 2,5 órás beszélgetés volt.
2: És akkor azt mondták, hogy mondjon le? Ezt azért kérdezem, mert Rétvári Bence, aki ott volt önnel ezen a sajtótájékoztatón, azt mondta, hogy ő igen, és nem akarták, hogy lemondjon, és ezért nem is mond le. Akkor én gondoltam, hogy akkor lehet, hogy akarták, hogy lemondjon a frakcióvezetőségről a frakciótagok?
3: Nem akarták.
2: Egy évre vállalta el a frakcióvezetőséget. Miért nem mond le akkor 10 hónap múlva? Még akkor is nagyon sok idő van 2030-ig.
3: Sőt, 9 hónap múlva, ugye 3 hónap telt el, tehát áprilisban választottak meg frakcióvezetőnek, akkor nem is kell lemondani, amikor lejár a megbízatás. De olyasmi történik ma az országgyűlésben, amit szerintem nem szabad szó nélkül hagyni, és amikor a tiltakozásnak nincs más formája, és szerintem ez, ahogy időben előre haladunk, és majd egy-egy eseményre visszatekintünk, úgy fogja az élet ezt a döntést igazolni, mert még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy a 1990 óta elfogadott törvényes alkotmánymódosítások közül voltak jók meg kevésbé jók, nyilván ez így van, hanem egész egyszerűen ez egy cezúra, ez egy teljesen új világ, ami ellen szerintem minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell.
2: Miért nem mond le akkor, amikor már megvan az utóda?
3: Az utódomnak a megválasztása az egy folyamat, ami nem hosszú folyamat, szerintem egy hét, másfél hétből meg lesz. De természetesen én a frakciónak is elmondtam, hogy ki az, akit utódként elképzelek, és ilyen szempontból ez egy rendezett átadás.
2: Ki az? Ki lesz az utódja?
3: Ezt most még megtartanám titokban, de miután az a szempont, amit elmondtam, hogy 2030-ban olyan képviselő kell, hogy legyen a frakcióvezetője, aki indulhat a következő választásokon is, ezért eléggé szűkíti a kör, tehát a sajtó
2: belegondol. Ezt így gyűjtöttem, azért elég sokan vannak, 20-valányan, Bencsik János, Bóka János, Csibi Kriszta, Csúszda Gábor, most én nem sorolom fel az összes nevet, bennül a parlamentben a jelenlegi tagok között, tehát kívül, hát lehetnek kívülről is hoznak valakit, tehát Orbán Balázs is lemond helyére, hoztak valakit,
3: akkor
2: tehát ez is egy
3: mód lehetne. De nem, most is frakciótok az élet.
2: Szentkirály Alexandrról van szó?
3: Nem.
2: Semmiképpen nem mondja el? Mert úgyis tudják a frakciótagok, akkor jövő héten.
3: Megvárom, hogy a sajtó, ami szerintem elég hamar, elég nagy találati pontossággal dolgozik, írja meg.
2: Miért alkalmas ön szerint, vagy miért ő a legalkalmas a frakcióvezetőnek?
3: Hát úgy nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy nem mondjam el, tehát én értem a kérdés mögött rejlő csapdát, de szerintem van a frakcióban több ember is, aki alkalmas frakcióvezetőnek, és aki pedig a frakcióvezető lesz, ő jobban fogja csinálni, mint hogy én csináltam, tehát a Fidesz nem gyengülni fog ezzel.
2: Ő rosszul csinálta?
3: Ezt nem nekem kell megítélni.
2: Most mondta, hogy jobban fogja csinálni, akkor rosszul.
3: Igen, de ebből nem következik, ez lehet, hogy akár én is csináltam jól, csak akkor ő még jobban fogja.
2: Megszavaztatta valóban a frakciót, hogy lemondjanak a mandátumukról?
3: Nem.
2: Ugye Magyar Péter azt mondta napközben, hogy ő úgy tudja, hogy igen, de leszavazták.
3: Igen, de ez egy új gyakorlat, hogy a miniszterelnök kiír különböző állításokat különböző felületeire, amiknek nincs köze a valósághoz. Tehát ilyen szavazás nem volt a Fidesz frakcióban.
2: Nem azért mondott le, mert nem szavazták ezt meg? Nem ez a valósok?
3: Nem, még egyszer mondom, ez hazugság. Tehát van, ez ténykérdés, tehát van hitvita, amiről hosszan lehet vitatkozni, meg vannak tények. Ilyen szavazás a Fidesz frakcióban egyáltalán nem volt, és a frakcióban ez komolyan nem merült föl. Minden elvi lehetőséget ilyenkor számításba kell venni, de olyan vita erről, hogy szavazni kellett volna, egyáltalán nem volt. Nem igaz ez az állítás.
2: Ha már lemond a frakcióvezetésről, akkor miért nem mond le a mandátumáról?
3: Ez is felmerült bennem, sőt, ezt se titkoltam eddig a nyilvánosság előtt, hogy én a választások után is azt felajánlottam a Fidesz elnökségének, hogy fel sem veszem a mandátumot, de most határozottan a kérés az volt, hogy egyelőre még maradjak a frakcióban, és segítsem a frakció munkáját, és ezt elfogadtam. Természetesen ezt a helyzetet mindig újra és újra lehet értékelni.
2: Tehát el tudja képzelni, hogy lemond a képviselői mandátumáról, hogyha lejár ez az egy év, mondjuk, ugye egyszer már adott egy évet magának,
3: igen,
2: vagy előbb?
3: Nem akarok most ilyen határidőket adni, mert akkor utána folyamatosan erről van szó. Amíg ott vagyok, addig természetesen a frakciót fogom segíteni.
2: Orbán Viktor mit szólt ez a döntéséhez?
3: Tudomásul vette.
2: Mikor árulta el neki? Havasi Bertalan megszólalt itt délután, és azt mondta, hogy megdöbbentő, nem tudott róla.
3: Havasi Bertalannal valóban nem beszéltem, tehát nem tudott róla. Orbán Viktorral pénteken beszéltem.
2: Tehát már pénteken közölte vele, hogy le fog mondani a mai napon. Ön szerint most milyen képet mutat a Fidesz 3 hónappal a választások után? A pártelnök Orbán Viktor éppen Amerikában repül, a foci VB-re, a frakcióvezető éppen lemond, nincs vezetése itthon a pártnak, miközben a Tisza éppen alkotmányt módosít, és önök meg azt mondják, hogy itt van az alkotmányos demokrácia vége, és azt mondják, hogy itt az önkényuralom kezdete Magyarországon.
3: Igen, ezek az állítások igazak, bár én ebből nem tudom azt a következést levonni, hogy a Fidesz lenne emiatt rossz állapotban. A Fidesz azért van egy nehéz helyzetben, mert 4 parlamenti ciklus után elvesztette a választást, és nyilván először is egy ellenzéki szerepfelfogásba kell ilyenkor belenőni, másfelől pedig mielőbb egy nagy többséggel rendelkező kormánnyal szemben majd alternatívát kell állítani. Ez idő. Ez akkor is idő, ha én vagyok a frakcióvezető, és akkor is, hogyha más. Úgyhogy szerintem...
2: Idő, adtak időt, Orbán Viktor szeptemberről beszélt. egy hónap alatt ez menni, vagy másfél hónap alatt ez menni fog, hogy erőt mutasson fel a Fidesz így?
3: Én szerintem azt is tudomásul kell venni, és ezt sem most is itt mondom először, hogy az előző 16, bizonyos értelemben 20 évben, mert 2006 ősze után azért a Fidesz meghatározó erő volt a magyar politikában, mi határoztuk meg, hogy mi történik a belpolitikában. Van egy kétharmados kormány. Most a kétharmados kormánynak van meg az az eszközrendszer és lehetősége, hogy alapvetően a belpolitikát meghatározza. Az ellenzéki pártnak pedig, vagy ellenzéki pártként a Fidesznek azt a játékteret kell tudni bejátszani, ami adatot. És ez valóban az, hogy ahol szakmai kritikákkal lehet illetni egy törvényt, ott szakmai kritikákkal kell illetni, ahol pedig egy botrányos cezúrát jelentő törvényt vagy alkotmánymódosítást terjeszt elő a többség, ott pedig erre kell felhívni a figyelmet.
2: De ebből a játéktérből ön most lép ki?
3: Hátrébb lépek, igen.
2: Diktatúra van ma Magyarországon innentől kezdve?
3: Nem, én azt nem mondanám, hogy Magyarországon mától diktatúra van, de az biztos, hogy olyan maradandó módon sérült a demokrácia, hogy 89-90 óta soha. Tehát 89-90 óta az, hogy valakire ne lehetett volna szavazni, hogy egy politikai hatalom az ellenfelét kiiktassa a demokratikus versenyből, ilyen szándék sem merült fel.
2: Nem furcsa, hogy a Fidesz érte az a vád, ugye ezt ezzel, ugye az elején elmondta ezt a beszélgetést, hogy folyamatosan jogállamot épített le, az unió szerint is, ellen példátlanul meg kell indítani a hetes cikkely szerinti eljárást, a pártkormányzás alatt leállítottak több mint 6000 milliárd uniós forrást, az Európai Parlament már 2022-ben azt mondta, hogy Magyarországon csak korlátozott demokrácia van, nem jogállam, már nem önök kezdték el leépíteni a jogállamot, amit most a Tisza megpróbál visszaépíteni?
3: Ezek ellenünk politikai vádak voltak, méghozzá olyan politikai vádak, amik szerintem nem voltak megalapozottak. Az Európai Parlament, ön az Uniót említette, de legyünk őszintén, az Európai Parlament, ez egy pártpolitikai testület, ott nem jogászok ülnek, és nem egy objektív jogi véleményt fogadnak el, hanem politikai erőviszonyoknak megfelelően magasztalnak fel egy országot.
2: Említettem volna a bizottságot is, vagy a Velencei Bizottságot.
3: A bizottság azért mindig visszafogottabb volt, és bár a Velencei Bizottság éppen most látszik, hogy az elmúlt évtizedekben a politika által sokkal inkább befolyásolt testület lett, mint korábban, de ott még legalább valamilyen szakmaiság jelen van. Az Európai Parlamentet, bocsánat kérek, de szerintem komoly vitában, mint objektív véleményadót nem lehet felhozni.
2: Jó, tehát nem önök kezdték el leépíteni a jogállamot?
3: Nem tudok azzal a kontextussal mit tenni, hogy az elmúlt 16 évben ez velünk szemben egy vád volt. Most, amikor a választásokat elvesztettük, akkor ennek van egy olyan hatása, hogy sokan minden a kormánnyal szemben megfogalmazott vádat igazolva látnak. Tehát valószínűleg, hogyha most készít egy közvéleményutást, akkor az utca embere többségében azt fogja mondani, hogy na de hát a Fidesz miért tiltakozik az önkény ellen, amikor legalábbis ők is ezt csinálták.
2: De akkor én nem készítek ilyet, mert nem tudok, de akkor nézzük meg a tényeket.
3: Pont ezt, ezért maradnék a tényeknek.
2: Tehát a magyar választók nem az önök kormányzásáról mondtak ítéletet, amikor majdnem 3,5 millióan a Tiszára szavaztak, nem azt mondták, hogy elég. Ez nem egy pont, hanem egy folyamat lehetett, nem gondolja? És akkor hoznék tényeket. Tehát 2011-ben az Alkotmánybíróság jogköreit megnyírbálták. Az alkotmánybírák megválasztásának módját is megváltoztották, ahogy önöknek volt jobb, hosszabb lett a mandátumok, kétharmaddal betonozták ezt be, megnövelték a létszámukat, megszüntették a kollektív panaszintézményét, megszüntették az akciópopuláriszt költségvetési és adótörvények megsemmisítését is, kivették az alkotmánybírák kezéből, átalakították a bírósági igazgatást. Szerintem reggelig tudnám sorolni az összes...
3: Hogyha megállunk és egyesével végigveszünk.
2: Arra ezeket. Egészen biztosan nincs idők. Ezt nagyon-nagyon sokszor végigbeszéltük, már akkor is 2011-ben, egy másik műsorban egyébként, és nem ebben a televízióban, hogy ezek a lépések mind-mind-mind apró vagy nagy jogállamisági leépítés lépések voltak. Ezt mondták rengetegen alkotmányosan.
3: Ezt mondja, de én ebből van, ahol elfogadom a kritikát, ezt szerintem már 2011-ben, de még az első ciklusban is mondtam, hogy az alkotmánybírósági hatáskör korlátozás az tűri a vitát. Például nem említi meg, hogy bevezettük a hagyományos alkotmányjogi panaszt, ami éppen a 90-es éveknek a liberális követelése volt. Az, ami a bírósági szervezetrendszer átalakításánál történt, az nem hiszem, hogy jogállami sérelemmel járt volna. Azon lehet, hogy egy jó rendszert hoztunk elétre, de hogy az egy abszolút jogállami rendszer, az szerintem vitán felül áll, és bármilyen vitában ezt meg tudnám védeni. Az pedig, hogy ez egy hosszú folyamat, hogy 2026-ban hogy szavaztak választópolgárok, azért nem gondolom, mert előtte szavaztak 14-ben, 18-ben, 22-ben is. Tehát akkor meg nagyon nagy többsége úgy gondolták, hogy ezek mind jó lépések lennének.
2: Hát egyszer csak elfáradtak. Ön is azt mondta Mandinernek, hogy 16 év után elfáradtak a választók, és változást akartak. És hát a sokszor halott orosz-ukrán háború miatti gazdasági növekedés hiánya is. Ez volt a két érve, legalábbis amit én találtam. Ezt a kettőt mondta a Mandinernek. Önök ezt mondják, hogy ezért vesztették el a választást. Miért nem tud szembenézni a Fidesz mai napig azon, hogy miért vesztette el ezt a választást?
3: Hát én ennél jóval több érvet mondtam, tehát hogyha és ráadásul nem is csak egy helyen. Tehát szerintem, ha a választási vereség okairól beszélünk, még 3 hónappal a választások után is, akkor szerintem abban igenis benne van a gazdasági növekedés hiánya, benne van önmagában, hogy 16 év nagyon nagy idő, benne van a korrupcióval kapcsolatos folyamatos vádak, amelyek közül ki is emeltem a jegybankot érintő ügyet, ahol az emberek ezt egyértelműen bizonyítottnak látták, és következmények nélkülnek, és benne van szerintem az Európai Unióhoz való viszony is.
2: Most ezek is azt mondja, hogy korrupcióról szóló vádak, nem azt mondja, hogy korrupció, nem azt mondja, amit Stumpf István mondott, hogy a korrupciós bizonyos elemei még a miniszterelnök asztaláig is elértek. Voltak, akik kritikusak voltak.
3: Hát ez a Fidesz kongresszuson hangzott el. Tehát én csak azért mondom, hogy azt, hogy a Fidesz nem nézett, ön azt mondta most, hogy a Fidesz nem nézett ezzel szemben. Én nem hiszem, hogy a Fidesz kongresszuson például ne lett volna olyan kritika, ami ne hangozhatott volna el. Tehát az elmúlt 3 hónapban minden a választási vereséggel foglalkozó kritika, azt szerintem a Fidesz kongresszuson elhangzott, megjelent.
2: A kongresszuson igen, de vezető fideszes politikusokkal sokkal kevésbé. Ön is azt mondja, hogy a korrupció vád. Tehát nem lehetséges, hogy amíg minden egyes politikus, beleértve Orbán Viktort is, aki felelős az elmúlt 16 évért, vagy ezért a választási vereségért, nem mondja el őszintén, hogy mi történt, addig nincs esély arra, hogy a Fidesz megújuljon, visszaszerezze a választók bizalmát.
3: Én igyekeztem nagyon őszintén elmondani, hogy szerintem mik a választási vereség okai. És szerintem valóban ezek.
2: Miért marad benne a parlamentben a Fidesz?
3: De mert jelenlegi helyzetben szerintem még több érv szól amellett, hogy az egyes kormányzati előterjesztésekre elmondjuk az érveinket, véleményünket, akár ha olyan, akkor változtatási javaslatokat is tegyünk, hogyha ennek van értelme, reális esélye. Egyes mondjuk szaktörvényeknél még sikerült is eredményeket elérni, tehát módosította a jogszabályt a mi észrevételeink alapján a többség. Úgyhogy vannak ilyen kis pozitívumok is. Sajnos sok rendkívül negatív élmény is ért az elmúlt 3 hónapban, de amíg többségében, vagy amíg azt lehet, hogy van értelme annak, hogy bent legyünk, a nyilvánosság felé is van nyilván az országgyűlésnek egy funkciója, ahol az ember elmondja, hogy mit tenne másként, mit érdemes egy javaslaton változtatni, ott szerintem ezt meg kell tenni egyelőre.
2: Azt mondtam a miniszterelnök a parlamentben, hogy egészen múlt szerdáig úgy volt, hogy Sólyog Tamás aláírja az alaptörvény módosítását, de most már minden jel arra mutat, hogy a Fidesz kézi irányításra próbál áttérni a Sándor palotában, mivel a választást elvesztette, most menekülő utat keres, és a jogászaik előre megírták azt az alkotmánybírósági beadványt, amit később a köztársasági elnöknek saját indítványaként kellene benyújtania az alkotmánybíróságon. Benyújtja Sólyog Tamás, vagy aláírja ön szerint?
3: Ezt a köztársaságnak kell eldönteni, azt tudom mondani, amit előtte ön felolvasott, mint a miniszterelnök véleménye, abból egyetlen szó sem igaz.
2: Tehát nem egyeztettek?
3: Semmilyen formában.
2: Magyar Péter azt mondja, hogy ha ön jelen lett volna az ülésen, akkor megkérdezné öntől, hogy részt vette olyan egyeztetésen, aminek célja az alaptörvény életbe lépésének késleltetése. Én tudom most ezt megkérdezni, mert nem volt ott. Részt vette ilyen egyeztetésen. Tehát egyetlen egy olyan egyeztetés nem volt, hogy hogyan késleltetnék az alaptörvény életbe lépését.
3: Hát miután az új többség, ami megmondta, hogy nem fog sürgősséggel törvényt sem elfogadni, egy hetet szánt egy ilyen jelentőségű alkotmánymódosításra. Múlt hét hétfőn kezdődött meg a vita, és ma szavaztak is. Ezért ebben az egy hétben volt lehetőség erről tárgyalnunk, de nincs alkotmányos lehetőségünk a sürgősségi eljárásban semmit sem késleltetni. Tehát múlt héten megkezdtük, most pedig a parlament szavaz róla.
2: Tehát Sólyog Tamással sem egyeztetett Orbán Viktort, nem irányítja?
3: Nem.
2: Április 12. Most elfogadták a módosítást, még egy dolog ezzel kapcsolatban. Nemzetközi bíróság elé viszik-e az ügyet, vagy tudnak-e bármit tenni ezzel az alaptörvény módosítás ellen, vagy terveznek-e bármit tenni?
3: Hát a sajtótájékoztatón is reagáltam erre, hogy uniós intézmények iránti bizalmam az továbbra is mérsékelt, de ezért annyira durva határátlépés, még ott sem biztos, hogy nem akadna fenn, viszont az Európa Tanács mellett működő Strasbourgi Bíróság, ami az Emberi Jogok Európai Egyezménye nyilvánvaló összhangot vizsgálja, azt szerintem jobb esélyt jelent, hiszen ez a választójognak nyilvánvalóan egy durva korlátszása, és minden olyan tisztviselőnek, akit egyébként érint ez a módosítás, erre szintén van lehetősége, természetesen uniós bíróságon is. Tehát az Emberi Jogok Európai
2: Egyezménye. De akkor fordulod a Fidesz-KDNP?
3: Még erről formálisan nem hoztunk döntést, hiszen amikor a sajtótájékoztatót tartottuk, akkor még a alaptörvény módosítást sem fogadta el a parlament többség, de azt mindenféleképpen tudom mondani, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményével ez az alkotmánymódosítás nincs összhangban.
2: Mondjuk ezeket a bírósági ítéleteket is lehet be nem tartani. A Fidesz is tett így. Baka András is nyert Nemzetközi Bíróság ellen, amikor eltávolították Baka Andrást a legfelsőbb bíróság élőről, később megnyerte ezt a pert.
3: Igen, de eleget tettünk az ítéletnek.
2: Szóval akkor fordulnak, vagy ön fordulna, vagy nem, ön mit fog javasolni?
3: Én minden jogorvoslati fórum kihasználására tennék javaslatot a frakciónak, vagy a Fidesznek.
2: Még egy dolog, április 12-e óta eltelt események fényében elmondja el, hogy mire gondolt, amikor azt az elhíresült mondatot mondta. Biztosan emlékszik, ami most történt, ahhoz nekem nincs közöm, de ha mégis van, nagyon hálásak lesznek nekem.
3: Ezt már akkor kifejtettem, de az idő ezt nem igazolta. Tehát én nem feltételeztem azt a Tisza párt, hogy meg fogja nyerni a választást.
2: Tehát ez egész egyszerűen erről szólt, semmi többről.
3: Így van.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm a kívást.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kis időjárás jelentés, hőkupola talán nem lesz, de meleg az egészen biztosan. Hát olyan 33-35 fok várható a következő másfél-két hétben. Ez apropót ad arra okot és magyarázatot, hogy a levegő munkacsoport elnökéhez forduljunk, hogy mit tegyünk. Lukács András, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Rövid távon hát keveset tehetünk, ugyanis erre fel kellene készülni, nem csak arra, hogy most lesz, hanem várhatóan arra is, hogy egyre rosszabb lesz a helyzet. És az államnak, az önkormányzatoknak, az egyének is van felelőssége ebben, hogy mit tegyen. Az egyik legfontosabb a szemléletváltás részben az egészségügyel kapcsolatban, tehát hogy az egészségünket minél jobban őrizzük meg, javítsuk, mert minél egészségesebbek vagyunk, annál inkább tudunk ellenállni.
1: Ki ne akarna egészséges lenni?
2: Sajnos a magyar lakosság egészségtudatossága rendkívül alacsony. Az egészségünk átlagosan 80%-ban az életmódtól és a környezettől függ, és csak 20%-ban a gyógyító egészségügytől, ami nagyon fontos, de mégis, tehát változtatni kell az életmódunkon, változtatni kell azon, hogy
1: egészségesebb táplálkozás, több pihenés, kevesebb stressz, több mozgás.
2: Igen, jobb emberi kapcsolatok, hogy ne szennyezzük a környezetet, ami egyre súlyosabb.
1: Na, nézzük, mit kell tenni, jó? Tehát itt most ez a két hét, ez kutya vacsorája, tehát most már nem fogunk tudni változtatni semmin igazából, legfeljebb hűtjük a környezetünket, magunkat. De egyébként mit kellene tennünk? Nekünk egyénként mit lehet tennünk, hogy ne legyen ennyire pusztítóan meleg?
2: Olyan körülményeket, azért, hogy ne változzon a helyzet, az Magyarország nem sokat tud tenni, ugyanis ez egy globális probléma. De annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk a helyzethez, nagyon sokat tudunk tenni. Az egyik legfontosabb, hogy az otthonainkat úgy alakítsuk át, hogy ellenállóak legyenek, mind a hőség, mind pedig a hideg ellen. Ez állami támogatás is kell, felvilágosítás is kell, és arra nagyon nagy szükség lenne, hogy az állam ide csoportosítsa át az erőforrásokat, tehát véleményünk szerint ami építkezés csak lehet, le kellene állítani, és mindent erre átcsoportosítani, arra, hogy a meglévő épületeket ellenállóak.
1: Szigetelés, árnyékolás?
2: Szigetelés, árnyékolás, a fűtéstechnika átalakítása, Tehát nagyon rossz állapotban vannak a magyarországi épületek. A magyar épületek 99%-a nem felel meg a hatályos uniós energetikai követelményeknek. Ez csak az új épületekre vonatkozik, tehát ez a gyakorlatilag passzív ház, vagy közel nulla energiai ház. Igen, ennek nem felel meg. Tehát óriási erőfeszítéseket kellene tenni. Sajnos se a forrás nincs meg, se a munkaerő. Tehát, és ennek az egyik oka az, hogy olyan építkezéseken dolgoznak sokszor, ami sokkal kevésbé fontos, mint az, hogy a meglévő épületeink, a meglévő lakások
1: energiaügyességét.
2: Tehát
1: nincs forrás, de hát az Unió támogatja ezt. Az Unió mindig is támogatta ezt, például a szigetelési programokat.
2: Valóban, de ez messze nem elegendő, és hogyha a forrásokat elviszik más beruházások, akkor erre nem jut át itt. Amint említettem, véleményünk szerint most már nem az új lakás építéseket, meg az egyéb nagy, meg a nagy beruházásokat kellene az államnak támogatnia, sőt, nem csak az a probléma, hogy támogatja ezeket, hanem az is a probléma, hogyha ezek magánberuházásból épülnek, mert az is elszívja a munkaerőt, és a saját tapasztalat is, de felmérések is bizonyítják, hogy sajnos óriási problémák vannak az építőiparban, a szakemberre, mennyiségben,
1: hát persze,
2: minőségben. Tehát,
1: aki csak ki akarja festetni a lakását, már tudja ezt, de azt hogy lehet meggátolni, hogy az emberek vágyjanak egy új lakásra, a beruházók pedig ezt a vágyat, ezt megpróbálják teljesíteni?
2: Hát először is nem kellene támogatni. Másodszor nem kellene engedni, hogy olyan helyen építsenek, amely zöld területet foglal el. Tehát óriási mértékben csökkent a zöld területek mértéke az elmúlt 30 évben. Két megyényi zöld terület, mezőgazdasági terület, egyéb zöld terület tűnt el, aszfalt, beton alatt, és ez mindenütt óriási probléma, a városokban különösen, tehát a városokban biztos, hogy nem lenne szabad már egyetlen egy négyzetméter zöld területet se lebetonozni, sőt, amit lehet, fel kellene törni a betont, vagy az aszfaltot.
1: Azzal szerintem sokan egyetértenek, a rengeteg lebetonozott tér bezöldítésével.
2: Valóban, és hát itt még egy óriási probléma van, ez a hatalmas autóforgalom. Az autóforgalom is növeli a hőséget, tehát ha tűző napon egy autónak a teteje akár 80 fokra is felmelegedhet, míg egy fával borított természetes talajon körülbelül 25 Celsius fok a maximális hőmérséklete egy kánikula alatt. Tehát fontos lenne az autókat is eltüntetni.
1: Hát, gyakorlatilag visszatérhetnénk a középkorba.
2: Nem a közép.
1: Se házak.
2: Elnézést, nem a középkorba kellene visszatérni, de azért ugye 25 évvel ezelőtt 2 millióval kevesebb autó
1: ez
2: volt. Tehát valóban szükség van ennyi autóra? Hogyha például sokkal jobban alkalmaznák a közösségi autókat, tehát az autómegosztást, akkor töredék autóra lenne szükség.
1: Tudja,
2: tehát
1: ez úgy van, hogy a fiatalok ebből a szempontból kifejezetten biztatóak, mert hogy ők meg nem autót vesznek, hanem a közösségi autózást használják javarészt. Tehát lehet, hogy ez egy gondolkodásmód, egy generációváltás,
2: ez nem csak gondolkodás, hanem az államnak komolyan be kellene avatkoznia. Tehát nyilvánvaló, hogy úgy nem lehet csökkenteni az autóforgalmat, hogy egyre kevesebbe kerül a fizetésekhez képest a benzin, a parkolás.
1: Hát azt most emelték meg éppen a parkolási díjak.
2: Most egy átlag keresetből a belvárosban 5-ször annyi ideig lehet parkolni, mint 30 évvel ezelőtt. Egy átlag keresetből ma 3-szor annyi benzint lehet venni, mint 30 évvel ezelőtt. Tehát így nem lehet visszaszorítani az autókat.
1: Mit csinálnak az önkormányzatok? Valószínűleg nekik is lenne teendőjük.
2: Az önkormányzatoknak nagyon fontos a felvilágosítás, segítsék elő a az épületek korszerűsítését, amennyire lehet, alakítsák át a gépjármű, tehát a közlekedést. Például, amikor ilyen hőség van, tehát mondjuk 35 fokon felül, akkor be kellene vezetni a páros páratlan rendszámú autóknak a korlátozást, tehát hogy rendszám szerint korlátozni. Egyszerűen nincs más lehetőség ilyen egy rövid idő alatt más módszerrel csökkenteni az autó.
1: Hú, hát ezek radikális javaslatok, de hát a levegő munkacsoportnak az a dolga, hogy ilyeneket mondjam.
2: Elnézést, a helyzet radikális.
1: Ez teljesen így.
2: Tehát most el kell döntenünk, hogy vagy korlátozzuk magunkat, vagy pedig elpusztulunk. Tehát más lehetőség nincs.
1: Azt akartam mondani, hogy radikális javaslatok, de hogyha nem ilyeneket fogalmaznak meg, hanem puha ötleteket, akkor abból úgyse lesz semmi. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
1: Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke volt a vendégünk itt a Startban. Jön a híradó, és Luca után ismét várom Önöket én is.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Fidesz és a KDNP nem ült be a 17. alkotmánymódosításról szóló plenáris ülésre. Helyette sajtótájékoztatót tartottak, ahol Gulyás Gergely lemondott a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában élesen bírálta a köztársasági elnököt, akit azzal vádolt, hogy következetesen a kormánypárti érdekeket képviseli. Súlyog Tamás szerint Magyar Péter hamis állításokkal manipulálja a közvéleményt. Szentpéteri Nagy Rihárddal és Tóth Váradi Zsolttal beszélgetünk.
2: Itt van már Szentpéteri Nagy Rihárd politikai elemző alkotmányjogász, és Tóth Váradi Zsolt a kontrolló újságírója. Jó estét, szervusztok!
3: Szervusz!
2: Parlament rendkívüli sajtótájékoztató, alaptörvénymódosítás, kivonulás, lemondás, annyi témánk van, mint égen a csillag. Megszavazták a 17. alaptörvénymódosítást, a Fidesz nem vett részt ezen, sokszor beszéltünk már magáról a módosításról, ma is fogunk még egyébként beszélni, hogy mi is van benne. De hát Rihárd, te is itt vagy, szóval úgy összességében mit gondoltok a mai napról? Hát nem volt unalmas, az biztos.
3: Hát szerintem köszöntöm a nézőket. Szerintem a április 12 óta az egyik legforgalmasabb napnak lehetne ezt nevezni. De hát ez tulajdonképpen várható volt, hogy az alaptörvény módosítása lesz a legnagyobb lépés, és ez lesz a legnagyobb tulajdonképpen kötélhúzás ebbe a történetbe. Kicsit furcsálom azt egyébként, hogy ebbe a kötélhúzásnál most a kötél egyik oldalán nem volt senki. Hát ez mindenféleképpen érdekes. Hogy miért nem vettek részt, vagy miért vonultak ki, meg miért erre a napra van időzítve. Ugye az előbb volt egy interjú Gulyás ural, amit láthattak a nézők. Ebben volt egyébként erre utalás, hogy ők mikor döntöttek erről, és ebben volt egy nagyon fontos rész, amikor azt kérdezte tőle, hogy akkor mikor tájékoztató Orbán Viktor erre a kérdésre, és azt mondta, hogy pénteken. Ezt érdemes földolgozni, ezt az időrendi sorrendet, hiszen itt sok kérdés fölmerült ebben kapcsolatban, miért van ő ki az Egyesült Államokban, erről nekem van véleményem, de majd ott tartunk, elmondom.
2: Fogunk ott tartani, mert hogy beszélünk. Rihárd, összességében akkor a mai napról, és aztán majd picit szétszálazzuk, mert tényleg annyi minden történt, hogy érdemes külön-külön is megnézni.
4: Igen, számtalan dolog történt, úgyhogy holnap reggelig beszélgethetnénk, úgyhogy mindegyik témában csak a bevezetőig jutunk el. Valóban az alaptörvénymódosítás fontos dolog, számtalan kiváló részt tartalmaz az alaptörvénymódosítás, de vannak aggályos részei is, és a közvéleményt leginkább a köztársaság elnök eltávolítása érdekli. Ez alig, hanem a legaggályosabb része, de minden esetre erre odafigyelhetünk. Meglátjuk, hogy az aláírás, nem aláírás hogyan fog történni. Nem spekulálnánk ezzel kapcsolatban a jövőre nézve. A Fidesz szereplése is ugyancsak érdekes, nem de? Ez a bent is lenni, kint is lenni, alig, hanem nincs igazán eldöntve. Ha jól érthettük, bár éppen úton voltunk, de Gulyás Gergely arra utalhatott a kitűnő kérdésre válaszul, hogy a frakcióvezetőségről való lemondás ...nak a tervét jelentette be pénteken, ha hihetünk neki, Orbán Viktornak, aki ezt, ha hihetünk Gulyás Gergelynek, tudomásul vette. Itt alig, hanem valóban egy felszabadulásról van szó Gulyás Gergely részéről. Nyilvánvalóan régóta tervezte, hogy kilép ebből a mai kocsmából, ugye, ebből a őrült helyzetből, ami meglehetősen pikáns is volt. Azért valljuk be, hiszen két egykori valóban kiváló jó barát vitatkozott hétről hétre, hétfőn és kedden a parlamentben. Ugye, akik most különböző frakciókban ülnek, de bizonyos közös momentumaik azért vannak most is, és egy megértés.
2: Ezt lehetett
4: is.
2: Tudni korábban.
4: Ezt lehetett tudni.
2: Tehát, hogy miért pont de... most? Én ugye azért firtattam, ő két indokot elmond, és most itt is elmondta előttetek, és azt hangsúlyozom, hogy ezt kora délután rögzítettük, azért azóta történt egy más, de nyilván azt nem tudtuk még, vagy nem tudtam megkérdezni. Az egyik az, hogy nem asszisztál ehhez, mármint az alaptörvénymódosításhoz és az államfő lemondatásához, meg az összes többihez sem, másrészt pedig a 12 éves ciklus korlát, hogy ugye innen kezdve rá nem lehet szavazni. De hát előbb egy évet mondott, hogy egy évig várja. Miért kellett ezt most bejelenteni? Mi lehet az igazi ok szerintetek?
3: Hát egyrészt azt is feltette azt a kérdést, hogy akkor legalább nem vártam, amíg bejelentik az utódját. Nyilván ez egy kaszusz beli volt ez a pillanat, hogy ehhez hozzá lehet kötni, és akkor még nagyobbat mondok rá erre a történetre, hogy ebből még jobban az tűnjék ki, hogy itt most tényleg a demokráciának a megszűnése van, vagy ők ezt keretezik, ezt a dolgot. Visszatérve egyébként, hogy ő Magyar Péter milyen a viszonya, nyilván ez egy pszichés teher is pluszba, ami szerintem kijött, és ez a minél hamarabb túl akarok esni, ez is közre játszhatott ezen a dologban, hiszen azért ő eléggé bokszsák szerepben kellett végülni. Ráadásul abban a tudatban, hogy tudja, hogy amire hivatkozik, hogy legközelebb már nincs benne a pakliba, egyébként is egy évre adtam be. Tehát ez a minél hamarabb elhagyom ezt a dolgot, ez szerintem ez volt az első. Én nem feltételezek másfajta szándékot, mint a minél hamarabbi menekülést.
2: Az azért vetődött fel, bocsánat, Riárd, mert ugye Magyar Péter napközben azt mondta a parlamentben, hogy Gulyás Gergely azt javasolta a Fidesz frakciónak, hogy mondjanak le a képviselői mandátumokról, ezt leszavazták, és tulajdonképpen sejtetted azt, hogy ezért mondott le is menekül. Most ezt ugye azzal, hogy ő már pénteken Orbán Viktornak ezt mondta, cáfolta, illetve hát határozottan cáfolta ezt folyamatosan.
4: Hát ha ez igaz, amit állított, ugye több szereplő szólalt meg ebben a kérdésben, nem voltunk ott, de az bizonyosnak látszik, hogy Gulyás Gergely távozni akart. Már régóta. Sőt, jó néhány korábbi pozícióját sem akarta korábban elfoglalni. Hát emlékezhetünk, hogy jó néhány évvel ezelőtt, amikor még nem volt a kormányban, kifejezetten kijelentette írásban, szóban, több alkalommal egész világosan, hogy nem kíván a kormányba menni, és amidőn ezt kimondta, rögtön Orbán be is hívta a kormányába. Ebben a rendszerben, a nemzeti együttműködés rendszerének nevezett politikai szisztémában is, annak utóéletében is, ahogy most látjuk, ha valaki nem akar valami lenni, akkor is lennie kell, hogyha a főnök, Orbán Viktor így kívánja. Gulyás Gergely tehát távozni akart mindenképpen, és ezért bevetett egy olyasfajta trükköt, ha hinni lehet Magyar Péternek, hogy az egész frakció távozzék, vagyis hogy adják vissza a mandátumukat. Ez annyiban sikerült, hogy ma az ülésen nem voltak jelen, de valójában a mandátumok még megvan. Leszavazták őt ebben, vagy legalábbis ha Gulyás Gergelynek most hinni lehet, amit ma este itt neked mondott, nem övezte kellő elfogadottság ezt az ötletet, és akkor dobta be ezt. Ő minden esetre mindenképpen megy, és most mehetett. Azért mindenek előtt most, mert most a főnök, ahogy úgy mondjam, akármilyen furcsa hangzik is, nincs az ország területén, nagyon messzire utazott a tengeren túlra, és jó néhány napig nem lesz itthon, és ez mindenképpen egy külön helyzet. Nem azt mondom, hogy ez nem változik, de ez egy olyan helyzet, ami lélektanilag megfelelő. Ha valóban pénteken tájékoztatta az egykori miniszterelnököt e szándékáról, legyen úgy, de még azon sem lepődném meg, hogyha Orbán Viktor is akkor tudta volna meg, mint mindannyian, ahogyan Havasi Bertalan is akkor tudta meg, mint ahogy a nagy közönség.
2: Jó, millió kérdés van ezzel kapcsolatban, tényleg holnap reggelig tudnánk beszélni, de akkor menjünk sorban. Ugye Orbán Viktor posztolt, azt posztolt, hogy vége a demokráciának. Én ezt a posztot még nem láttam, de pont körülbelül ezzel egy időben kérdeztem Gulyás Gergelyt, hogy szerinte akkor itt nincs demokrácia, mert ugye valami ilyesmit mondott. Ő azt mondta, hogy hát azért ő ezt nem mondaná, mert szerinte az van. Tehát itt ez egy teljes szétbeszélés, ami szokatlan volt tulajdonképpen a Fidesztől. Milyen képet mutat most a Fidesz szerintetek? Orbán Viktor a VB-re utazik, azt mondja, hogy nincs demokrácia, közben lemond a frakcióvezető, és Gulyás Gergely azt mondja itt a műsorban, hogy ez nem mutat gyengeséget.
3: Hát az elmúlt 16 évben nem nagyon szoktuk meg ezt a szétbeszélést semmilyen szinten. Néha előfordult ilyen zavar az erőben, de nagyon ritka volt. De itt egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy még a miniszterelnök szóvivője is mond egy olyan mondatot, amiben benne van az, hogy az a Fidesz gyengesége. Tehát ilyet mi nem nagyon tudtunk elképzelni 10 évvel ezelőtt, hogy az Orbán Viktor szóvivője egy ilyen akár egy fél mondatban is egy ilyen, nem tudom, kifejezést használ. Erre nem volt példa. És én azt hiszem egyébként, hogyha Havasi Bertalan egyeztette ezt Orbán Viktorral, hogy egy ilyen mondatot kimondjon, az még rosszabb az ő szemszögükben. Ami a labdarúgó VB-t illeti, azt azért látni kell, hogy Orbán Viktor egy ilyen labdarúgó szemléletben van. 1998-as franciaországi VB-n már ott volt. Az azt jelenti, hogy ez a 8. VB, amin személyesen ott van, mert az ő számára nyilván ez a szentély, ez a legfontosabb dolog, ez egy olyan esemény, egy olyan szakrális esemény a VB döntő, ami számára a legfontosabb, hozzáteszem, milliárdok gondolják így a világon, egyébként én is így gondolom, tehát hogyha volna
2: igen, pénzem időnek. Igen, csak hogyha ő azt mondja a Fidesz elnökeként, hogy itt ma ér véget a demokrácia, akkor Nincs esetleg.
3: Igen, a... igen, csak mivel, hogyha ezt a részt vesszük, akkor az nagyobb hír lett volna, hogy nem megy ebben a sorozatban, mint az, hogy megy. Tehát, hogy ő azért labdarúgó fölfogásban fogja ezt föl, és én ezt meg is értem adott esetben. Az, hogy ebben egy ilyen kommunikáció van, ez mindenféleképpen a zavarra utal, de ő semmilyen esetben nem mondta volna le ezt az utat, szerintem.
4: Igen, hát 98-ban szerencsésen alakultak a választások, mert hogyha nem úgy alakultak volna, akkor Orbán Viktor nem mehetett volna Párizsban, és nem a VIP-pálya-ban ült volna a francia köztársaság elnök mögött. Így aztán teljesült ez a vágya is, és a mostani vágya is teljesül, mert most is jó helyen fog ülni, hiszen Trump elnök köz még személyesen ebben a pillanatban még közel áll. Akárhogy lesz is, az biztos, hogy a Fidesz nincsen jó állapotban, hát ezt nem kell különösen elemezgetnünk, ez az össze-vissza beszélés, és Gulyás Gergely lemondó beszédében megcsillanó önkritika, amelyben azt állította, hogy a jogállamisággal kapcsolatos problémák felvetése részben jogosnak tartható, azért korábban tett ilyenek utalásokat, mint hogy mai interjújában veled ugyancsak utalt erre, hogy már korábban is mondott ilyeneket, de most erősebb szavakat használ. Ugye ezek a dolgok azt mutatják, hogy nincsenek jó állapotban, de hát hogy is lennének jó állapotban? Éppen az a probléma, nem de, hogy csak rossz állapotban lehetnek, hiszen semmi mondandójuk nincs a nemzet számára, korábban sem volt, de korábban hazugságokkal legalább ugye fenntartották a kormányzó képesség és a hitelesség látszatát. Ideig, óráig. Most azonban, hogy semmi mondandójuk nem marad, itt jöhetne az ideológia.
3: Megfelelődik is kevés.
4: Igen, így van, de ha lenne, akkor is hazugságokra használták, amik volt. Akkor tulajdonképpen valami, ami a magban legalább ott van, valamilyen, tudom én, kereszténydemokrata felfogás, de ilyen sincsen, vagy valamilyen nemzetadat, ilyen sincsen, vagy valami mondandó, mondjuk a magyar történelemről, vagy bármilyen irányról, hogy lenne alapprogram, vagy lenne egy ideológia, vagy lenne valamilyen világnézet, amelyre az ideológia épül, vagy az ideológiára épülő alapprogram, vagy az alapprogramra épülő valamilyen ellenzéki elképzelés, hogy hogyan képzelik a következő 4 évet, vagy csupán a néhány hónapot. És ilyen nincsen. Ami most van, és ez a helyzet nem jó a Tisza kormány számára, az az, hogy bizonyos fajta jogállamiság védelmi helyzetbe bele tudják manőverezni magukat. Tehát néhány állításuk az alaptörvény módosítása kapcsán igaznak is tartható, és hogy ezt éppen a Fidesz mondja, az egy nagyon különös politikai helyzet, és ezt jobb lett volna elkerülni a Tisza kormánynak, mert szinte mentővet dobott ezzel az alaptörvénymódosítással, az alaptörvénymódosítás néhány át nem gondolt pontjával a Fidesznek, mert a Fidesz egyáltalán képes most valamit mondani. Éppen a problémáit mutatja föl a Fidesznek az, hogy még ebben az ingyen odaadott helyzetben sem képesek rendesen kommunikálni, és össze-vissza beszélnek. Pedig legalább most mondhatnának valamit.
3: Orbán Viktor még oda vetette ez egész után, még odaírta, hogy akkor ők majd ezzel harcolni fognak, és a demokráciáért tovább harcolni fognak. Még egy esetleges lehetőségük van ebben, ugye, hogyha azt mondják, hogy majd az új képviselők közül, akik mondjuk az első körösek, ugye ilyenből van 10, vagy a második körösek, majd kiválasztanak egy fiatal, vagy egy még nem a lejáratott arcot esetleg, és azt mondják, hogy ez a frakcióvezetőnek, hogy az a megújhodásnak egy fajta nem tudom, megjelenítése lehet, de most még valóban nem igazadom, hogy semmi olyan dolgot nem mondtak, amivel kapcsolatban azt lehetne mondani, hogy ez egy kialakult kommunikáció lenne.
2: Ki lehet az utód szerintetek? Megvan, azt mondta Gulyás Gergely, az ő
3: tudjuk,
2: jelöltje megvan, azt tudjuk, hogy ki nem, hát nem már
3: a Szent Királyi Alexander
2: igen, de az összesen nem volt idő, 22-re azért nem lehet végigmenni. Szóval milyen típusú?
4: Nem spekulálnék azon, hogy ki lenne, mert azt mondhatjuk, hogy az egész rossz állapotban van a Fidesz frakció, is változni fog, akár Gulyás Gergely is távozni fog, mások is adott esetben távozhatnak, lehet, hogy a harmadik, negyedik kör jön végül be. Úgyhogy egy átmeneti helyzetben van, a Fidesz nincsen egyáltalán semmilyen mondani valója, és amíg a mondani való nincs meg, amíg az arcél nincs meg, akkor addig majdnem mindegy, hogy ki a frakció vezet.
2: Igen, mert ha nincs demokrácia, akkor felvetődik az a kérdés, ami a korábbi ellenzékkel, vagy ahogy Magyar Péter mondta, az új ellenzékkel kapcsolatban, hogy miért vannak benn a parlamentben. Azt mondja, hát most még mindig van értelme, de határozott választ nem tudott adni, hogy akkor mi értelme van a parlamentben lenni, ha nincs demokrácia szerintük.
3: Hát volt egy bizonyos válasz erre, egyébként azt mondta, hogy, hogy a törvénytárgyalásoknál bizonyos dolgokat, sikereket, részsikereket akár el tudnak érni. Tehát ez a fajta válasz jó volt. Egyébként visszatérve arra, hogy, hogy ki lehet az utódlás, azért az nem biztos, hogy az úgy fog megtörténni, ahogy a Gulyás úr mondta itt, hogy, hogy az lesz a vezető elf, hogy a kiesők nem fognak, mert mint hogy láttuk a KDNP-nél megvan ez, hogy, hogy, hogy a Rétvári úr marad, és abszolút nem biztos, hogy ő fog ezt eldönteni a későbbiek folyamán, hogy ebben a frakcióban hogy fog történni. Az ő elmondása alapján le tudjuk szűkíteni valamennyire ezeket a képviselőket, de ettől függetlenül lehet, hogy egy régi motoros lesz. Nem kizárható.
4: Egy ilyen helyzetben valóban a Fidesznek döntenie kell arról, hogy kint vagy bent legyen. Csak emlékeztessük magunkat arra, hogy az egykori OLLENZÉK 16 éven át ezt nem volt képes eldönteni. Pontosabban a kérdés nem csak az volt, hogy kint vagy bent legyen, a parlamenten belül vagy kívül legyen, hanem hogyha belül van, akkor parlamentáris eszközökkel lépjen fel, vagy nem parlamentáris eszközökkel, és szórólapokat osztogasson, megafogma beszéljen, demonstratív eszközöket, és itt a ilyeneket csináljon, vagy pedig nyújtsa be a 146. módosító indítványt a költségvetési törvény javaslathoz. Ezt nem tudták eldönteni. Pedig ez csak azután kellett volna eldönteni, hogy az, abban a kérdésben döntöttek volna, hogy bemenjenek-e, vagy kint legyenek. A Fideszre ez legalább ez nem jellemző, tehát a Fidesz ellenzéki magatartására pillanatnyilag az jellemző, hogy bent van vagy kint van, ez még nincs eldöntve, de ha bent van, akkor egyelőre parlamentáris eszközökkel lép föl, szónoklatokat tart, olyanokat, amilyeneket, de mégiscsak a beszéddel kíván kitűnni, ahogyan egy parlamentben szokás, hiszen a parlament a szó maga is, ugye a beszéd szóból származik.
2: Aláírja az államfő szerintetek, vagy nem?
3: A pénzt befogadnánk, hogy kizárólag, hogy raknak rá valamit.
2: Na melyikre?
3: Nem fogja lenni. Természetesen én véleményem szerint Norma kontrollra fogja küldeni az utolsó pillanatig kizárva, és akkor utána van egyfajta kérdéskör, hogy mikor indulnak el ezek az eljárások, de ezt majd a következő műsorban is meg fogod beszélni a következő vendége.
4: Érdekes kérdés, mert ugyancsak a jövőre vonatkozó spekuláció, de annyit mondhatunk, hogy ma másképpen néz ki a helyzet, mint ahogy tegnap kinézett. Tehát itt változnak az otcok, és a következő napokban is megtörténhetik bármi, hiszen 5 nap áll rendelkezésre az aláírásra, úgyhogy nem mennék bele abba, hogy végül hogyan fog dönteni, de mindkét irányban dönthet. Ha az Alkotmánybírósághoz nyilván nagyon-nagyon nehézkesen fordulhat, hiszen tartalmi kérdésekben nem teheti meg, hogy forduljon. Esetleg, de hát ez is csak spekuláció, esetleg fölvetheti azt, hogy tekintve, hogy az ő eltávolítása az árulrendelkezések sorában jelenik meg egyetlen mondatban, és korábban, nagyon régen, a 10-es évek elején az Alkotmánybíróság már hozott egy olyan döntést, hogy az akkori elfogadott alaptörvény úgynevezett átmeneti rendelkezései között nem lehetnek tartalmi kérdések. Hát erre való utalással lehet, hogy mégiscsak valami ilyesmit tett, de alig, hanem ezt nem fogja tenni. Meglátjuk, de érdekes országban élünk, a következő 5 nap is nagyon érdekes lesz.
2: És még a Velencei Bizottság sem segített.
4: Sem segített.
2: Októberben fogják majd tárgyalni, de hát ezt már nem veletek beszéljük meg. Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük.
0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézők, és a rádióhallgatókat is, hiszen most már csatlakozhatnak hozzánk a Spirit FM-en. Brüsszelbe kapcsolunk a következő percben, mert nagy hír érkezett pénteken. Ezt várta a kormány, bejelentette előre Vitézi Dávid, hogy pénteken dönthetnek a külügyminiszterek arról, hogy a magyar forrásokat felszabadítják-e, és hozzáfér-e a magyar kormány ahhoz a 10 milliárd euróhoz, ami Magyarország számára ezzel elérhetővé válik, hogy ezt mire költhetjük, erről is beszélünk majd, és hát arról is, hogy milyen körülmények között fogadták el, illetve hogy milyen a visszhangja mindennek. Arató Lászlót kapcsoljuk ugyanis Brüsszelben. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
2: Szóval akkor kezdjük azzal, hogy milyen a fogadtatás, mennyire volt ez fontos a brüsszeli háttér számára, mennyire írják a lapok, mennyire beszélnek róla a szakértők?
3: Tulajdonképpen nem volt meglepő döntés a szempontból, hogy előre ki volt tűzve ez a tanácsülés, és lehetett tudni, hogy ennek a tanácsülésnek a témája lesz. Tehát nem volt meglepetés. Ez egy szükséges és előre várható döntés volt. Ennek ellenére persze a magyar ügyeket, a magyar pénzek ügyét, meg azt, ami történt Magyarországon a kormányváltás, vagy történik a kormányváltás óta, történik a kormányváltás miatt, azt azért elsődleges kiemelt figyelemmel figyelik a lapok, és figyelik a politikusok is, ezzel kapcsolatban is, tehát ezzel a döntéssel kapcsolatban is azért többen megjegyezték, hogy oké, hogy megvan ez a hozzájáruló nyilatkozat, de ettől függetlenül Magyarországnak ugyanúgy teljesítenie kell azt, amit ebben a új nemzeti helyreállítási tervben vállalt, hiszen ebben vannak azok a korrupció ellenes intézkedések, amelyekhez hozzá vannak kötve az uniós források.
2: Ugye ezt a magyar kormány is megjegyezte, hogy nagyon szűk a határidő augusztus 31-ig, nem csak beszélni kell róla, nem csak a parlamentben elfogadni, hanem teljesíteni is. A teljesítés alatt ilyen esetben egy korrupció ellenes intézkedésről van szó, változás egyik napról a másikra nem történet. Mit kell érteni? Meg kell teremteni az intézményeket, létre kell hozni azt a szervezetet, amelyik erről felel majd, és ezért felel majd?
3: Igen, itt elsősorban jogalkotásról van szó, tehát ez mondjuk a könnyebbik része a dolognak, mert szükséges jogszabályokat létre lehet hozni, intézményeket föl lehet állítani, működésüket meg lehet kezdeni. Tehát ez egy mélyreható szervezeti infrastruktúrális változást is jelent, de megugorható. Tehát maga a jogszabály változásoknak a tömege az nem okoz lehetetlenséget. Itt mindig az a, és hát ugye nagyon sok változat ugye az eredeti, még az Orbán kormány által beadott nemzeti helyreállítási tervhez képest, mert hogy vannak, vagy voltak korábban olyan effektív beruházások, amiket április 13-a óta képtelenség megvalósítani, tehát nem lehet akárhány száz villamost beszerezni és munkába állítani, nem lehet kórházakat fölépíteni, tehát itt nagyfogú rugalmasságra volt szükség az Európai Bizottság részéről. A bizottságnak voltak erre javaslatai, nem csak Magyarország esetében, mások is voltak olyan országok, hát nem ennyire, de akik késedelme voltak a uniós források felhasználásával, és voltak egyszerűsített lehetőségek, tehát például egy tipikus példa, hogy a Nemzeti Fejlesztési Bankba tőkeemelés révén bekerül az összeg, és tulajdonképpen az minősül teljesítésnek, nem pedig aztán az abból elvégzett beruházások.
2: A Fidesz-KDNP EP képviselője Győri Enikő nyilván keserű a méz, mert hogy sikerült elhozni a magyar kormánynak a forrásokat, amiket az előző kormányzatok nem tudtak teljesíteni az elmúlt években, de mégis azzal érvel az eseményekkel szemben, hogy csökkennek az elérhető összegek, és átcsoportosítottak egy csomó olyan pénzt olyan eseményekre, tételekre, amelyek már megvalósultak, vagy amelyek már megépültek, vagy éppen épülnek ezekben a hetekben is.
3: Igen, ez utóbbi az elkerülhetetlen volt, tehát azokat a beruházásokat valóban be kellett vonni, be lehetett vonni ebbe a körbe. Ez egyszerűsítette az új magyar kormánynak a mozgásterét. Azt gondolom, hogy ebben nincsen gond. Az elérhető, vagy a leívandó összeg az,

0: Ja, a Fidesz kormány esetében 10,7 milliárd euró volt, a Tisza kormány esetében ez 10 milliárd euró lett, de azt tegyük hozzá, hogy míg a Fidesz kormány 3,9 milliárd euró hitelt akart lehívni, ehhez képest eredetileg 9,7 milliárd euró hitelre lettünk volna jogosultak. Tehát azért ott egy lényegesen nagyobb különbség van a 9,7 és a 3,9 között, mint a 3,9 és 3,5 között, de tulajdonképpen ez, ennek nincs jelentősége. Itt igazából a nullát a 10 milliárddal kell szembe állítani.
1: Vannak itt további felvetések, kevesebb jut klímavédelemre, napelemes programokra jön helyette a szélerőmű, illetve hogy kevesebb pénz jut kórházfelújításra, egészségügyre, meg talán oktatásra is a szegregátumokban. Ezek mennyire látszanak a dokumentumokból valósnak?
0: Ugye van 146 úgynevezett mérföldkő, amit teljesítenie kell Magyarországnak, ebben számos oktatási egyéb célú van, is van, meg van 500 millió euró van kórházi infrastruktúra fejlesztésére. Ez az, amire én utaltam tipikusan, hogy az idő rövidsége miatt egyszerűen nem lehet elvégezni beruházásokat 3 hónap alatt, ezért kellett a pénzek megőrzése érdekében a pénzeket átcsoportosítani. Magyarországnak egyébként mondjuk egészségügyi célú beruházásokra más uniós és mondjuk a Fidesz kormány előtt befagyasztott forrásokból lesz lehetősége, tehát itt azért a kormány egyfajta pázolt végezés próbálja a megfelelő elemeket a helyére rakni, de kétségtelen, hogy muszáj volt, tehát amit még azt lehetett mondani 4 éve, hogy oké, ezt 2026. augusztus 31-ig kényelmesen megcsináljuk, azt ugyanezt nem lehetett állítani a választások éjszakáját követően.
1: Sőt, hát ugye Brüsszelben is volt olyan vélemény, ez képtelenség, hogy augusztus 31-ig Magyarország ezeket a pénzeket le tudja majd hívni. Hát most ezen küzd a kormány, hogy ez megtörténjen, hogy ezt meg lehessen tenni. Adó kérdésekben is vannak a kormányzatnak vállalásai, társasági adó ügyben, személyi jövedelemadó ügyben, de ezt nem csak Brüsszel kedvéért kell megtennie, ezt maga is vállalta a kampányban, hogy ezekhez hozzányúl, ezeket átgondolja. Van ez ügyben Brüsszelből én is ezt használom már, szóval az Európai Unióból valami direktíva?
0: Tehát nincsen, nem úgy kell ezt felfogni, hogy az Európai Bizottság akkor feltételeket szab, hogy akkor te most ilyen adórendszert alkalmazzál, te meg olyan nyugdíjrendszert alkalmazzál, és akkor az egészségügyi rendszeredet meg ilyen feltételek mellett működtes. A lényeg az, hogy fenntartható legyen. És mindenhol ez szerepel, hogy ha már ugye az Európai Unió 10 milliárd euróval megtolja a magyar gazdaságot, akkor egy olyan működési modell legyen, ami fenntartható, ami gazdaságilag eltartja saját magát, ami nem omlik össze évtizedek múlva például. Tehát ez az, amit elvár, de hát igazából szerintem minden normális kormány tudja ezt osztani, senki se akarja azt, hogy nem, én majd egy valami fenntarthatatlan rendszert akarok működtetni, hogy minél rosszabb legyen.
1: Na nyilván. Az előző Orbán kormány vállalta azt, hogy a nyugdíjreformhoz hozzájúj, vagy legalábbis átgondolja, hogy mit kellene tenni a nyugdíjasok helyzetének javításáért és fenntarthatóságáért a nyugdíjkasszának. Aztán semmi nem történt. Most viszont ebben a dokumentumban ez már nem szerepel.
0: Igen, tehát egyrészt ez tagállami hatáskör, tehát nem nagyon lehet így kívülről bele szólni az Európai Unió részéről. Másrészt meg annyit vállalt az Orbán kormány, és például, hogy egy koncepciót készít majd el, valami reformterveket fog megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy ezt más eljárások keretében tudja monitorozni az Európai Bizottság, fogja is monitorozni az Európai Bizottság Magyarország esetében, de fölösleges belerakni ebbe a nemzeti eljárási tervbe.
1: Történt még valami, ami nagyon fontos. Jóvá hagytak Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Nézzük meg ezt most akkor egy kicsikét közelebbről. Mit jelent ez a gyakorlatban? Innentől kezdve mi a technikai lefolyása az ügynek? Most van egy jóváhagyás, mi következik?
0: Ugye most fel kell állítani a magyar struktúrát, ez azt jelenti, hogy három ügyész kell jelölni Magyarországnak, ebből az Európai Unió tanácsa egy ügyész ki fog jelölni a magyar-európai ügyésznek, aki az Európai Ügyészség Központjában fog dolgozni a magyar ügyeken, és ezen kívül a magyar európai ügyészi hivatalba is ügyészeket kell majd delegálni, ez magyar hatáskör lesz, hogy ott ki milyen ügyészek fognak dolgozni, és ezt követően várható jövő év elején ez az egész struktúra elkezdheti a működését, elkezdheti az adatok bekérését, nyomozásokat indíthat. 5 évre visszamenőleg nagyon fontos, hogy csak olyan ügyekben járhat el az Európai Ügyészség, ami az uniós források felhasználásával kapcsolatos. Tehát emberülés, gyorshajtás, orgazdaság, ha csak nem függ össze uniós pénzekkel, ott ilyen ügyekben nem fog részt venni az Európai Ügyészség, mert nem vehet részt, csak kizárólag azokban az ügyekben, amik köthetők uniós forrásokhoz.
1: Ebből a szempontból, hát hogy fogalmazok, az előző időszak prominenseinek talán még szerencséje is, hogy az utóbbi időszakban kevesebb uniós forrás jött. Ez a 2021-es dátum, ez egy kétoldalú szándékon alapuló megállapodás? Mert lehetett volna más dátumot is kiszabni, meghatározni.
0: Korábbra nem lehetett volna menni, későről lehetett volna menni, ezt teszi lehetővé az Európai Ügyészségről szóló jogszabály, tehát a tagállamok ebben egyeztek meg tulajdonképpen, hogy visszamenőleg eddig tudják. Ez ugye összefügg egyébként az uniós pénzek általános auditjával is, tehát eddig visszamenőleg lehet a forrásokat ellenőrizni, tehát végül is ez egy okszerű, meg a rendszer sajátosságaiból következő dátum, amikor a lengyelek csatlakoztak, ők is ugyanígy 5 évre visszamenőleg vállalták azt, hogy az ügyekben eljárnak.
1: Hogyan zajlik ez a gyakorlatban? Mi az európai praxis erre? Az Európai Ügyészség valamilyen eljárást elindít, valami vizsgálatot elindít. Ha megállapításra jut, akkor minden állam hazai ügyészségei veszik át az ügyet, vagy ő maga is képes lépésekre?
0: Tehát az Európai Ügyész az eljárhat a nyomozás és a bírósági szakasz egész folyamata során, de az igazságszolgáltatás az a magyar állam kezében marad, tehát onnan nem veszik ki senki. Ítéletet ilyen ügyekben a magyar bíróság fog hozni. Nincs semmiféle más, tehát erre a célra nincs létrehozva európai bíróság, úgyhogy a végső döntés a magyar felhatóság alatt marad. Egyébként még egy fontos dolog, ha megemlíthetem, hogy ugye 25. tagja Magyarország az Európai Ügyészségnek, ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem úgynevezett megerősített együttműködés, hanem részeként megy az egész dolog, hanem az európai jog részévé vált az Európai Ügyészség, vagyis a később csatlakozó tagállamok, tagjelölt országoknak kötelező lesz most már a részvétel az Európai Ügyészségben. Eddig önkéntes volt.
1: Ez pont a mi csatlakozásunk által jött így létre?
0: Ez hiányzott hozzá. Ugye Írország és Dániának van opt-outja, tehát ők kimaradhatnak, a csatlakozásukból jelezték, hogy kimaradhatnak bizonyos belügyi együttműködésekből, de hát az uniós pénzek felhasználásának ugye nem Írország, nem az ír meg a dán korrupció az elsődleges célpontja.
1: Hát nem. Azon töprengtem még, hogy az előző időszakban azt hallgattuk, hogy az Európai Ügyészség léte vagy nem léte a magyar jogban, az egy szuverenitási kérdés. Most, ahogy így hallgatlak, igazából itt annyi történik, hogy valaki megállapítja másonnan, hogy itt kérem loptak. És akkor innentől kezdve megint a magyar ügyészség, a magyar végrehajtó hatalom következik.
0: Igen, másrészt pedig az EU-nak én azt gondolom, szóval, hogy az nem szuverenitásról való lemondás, hogyha azt mondjuk, hogy az EU-nak joga van tudnia, hogy mi történt a pénzével, és joga van létrehozni rá egy szervezetet, amelyik a vizsgálatot elvégzi, nem hoz ítéletet, de magát a nyomozati szakot elvégzi, az iratokat begyűjti, a kihallgatásokat megteszi, mert hogy ez az európai adófizetőknek az érdeke, hogy ők és elvárása, hogy lássák, mi történik azokkal a pénzekkel, amiket az egyes tagállamoknak kifizetnek.
1: Sőt, hát ehhez nekünk is jogunk van, hogy tudjuk, hogy mi történik azzal a pénzzel, ami látszólag mindannyiunknak érkezik, a valóságban meg nem biztos. Arató László, köszönöm szépen. Örülök, hogy
0: én is köszönöm minden jót.
2: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység,